0: Járásról. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, északkeleten, keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 2 és 7 fok között alakul, a kevésbé felhős szélcsendes helyeken gyenge fagy is lehet. Napközben 13-19 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 3 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 2 óra múlt 4 perccel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Tegnapi műsorunk ismétlése következik.
1: A hely.
3: Éljük meg együtt mindnyájan, itt állunk egy 1200 négyzetméteres raktárban, és ez a helyiség, amelyben ez a mozaik volt, ez egy körülbelül 900 négyzetméteres helyiség volt. Körülbelül ezekkel az arányokkal egyébként, ahogy így felnézünk a magasságára, a szélességére és a hosszára, itt már a restaurátor munka hatására visszanyerte a mozaik az eredeti pompáját, úgyhogy igazából maga a megmentéséhez kapcsolódó munka szerintem, ami fantasztikus és lenyűgöző.
4: Egy héttel ezelőtt kezdtük meg a Szombathelyi Múzeumok háttérmunkáját bemutató sorozatunkat, akkor a Savaria Múzeum szilikát és fém restaurátor műhelyeiben jártunk, most pedig már haladunk a Szombathelyi Képtár lépcsőjén felfelé, ahol a festmény és textil restaurálás titkaiba pillantunk bele. A mai műsor szerkesztője Gergő Judit nevében is köszöntöm Önöket, én Burkert Rudolf vagyok. Beléptünk tehát a terembe Bihari Bakodi Szilviához, aki szilikát restaurátor művész. Na most Szilvi, csak hogy tudja, egyáltalán nem vagyok otthon a szakmájában, úgyhogy mindenre őszintén csodálkozom rá, így például erre a modellgipszre is, ami egy befőttes üvegben van, és van hozzá egy kanál, és mire használja ezt a festményeknél?
5: Ezt éppen a festményeknél semmire nem használja.
4: Teli találat.
5: Igen, teli találat. Ezt igazából speciális esetekben szoktuk használni, például keretjavításnál.
4: Na, akkor mégiscsak van.
5: Akkor mondom, hogy mit látunk itt. Épp itt egy Krusnyák Károly kép van kiemelve, egy viszonylag nagyméretű olajfestmény.
4: Egy asztaltársaság beszélget rajta.
5: Van kiemelve abból a szép blondel keretből, aminek a sarok motívuma sérült a bal felső sarokban, és hát az lesz restaurálva ennek a képnek a kapcsán. Illetve ha már kikerült a raktárból a restaurátor műhelybe, így egy kis állapot friss is fogja érni. Amúgy jó állapotban van, legfeljebb egy tisztítás, egy tüzetesebb átvizsgálás.
4: Illetve... Hogy vizsgálunk hát tüzetesen egy képet, azon kívül, hogy most megfogja, látom a hátsó keretét, így felénk elkezdi léptetni, szóval hát, mik a szempontok?
5: Mindenképpen fényben, ugye a raktári fényben sok minden megbúvik, itt a restaurátor műhelyben egy kicsit nagyobb fényben, esetleg nagyítóval megvizsgáljuk a felületet, illetve hát látszik szemrevételezéssel is a képek legfőbb vagy leggyakoribb problémája, amikor is egy kicsit megereszkedik a vászon a vakkeretre feszítve, és akkor például egy kicsit meg kell feszíteni, amennyiben feszíthető a keret, itt látja ezeket az ékeket.
4: Ja, hogy ez azért ez van, mert hogyha igen. Maga a vászon nem feszes, akkor jobban törik a festék is.
5: Az is, igen, meg hát esztétikailag is egy feszes vászon azért az teljesen mást mond.
4: Szép finoman visszaengedi az asztalra. Mi van akkor, hogyha maga a rajta lévő festék sérült? Hozzá lehet-e ahhoz nyúlni?
5: Természetesen hozzá is kell nyúlni. Hát ennek a mértékétől függ, hogy levesszük-e a vakkeretről magát a vászon festményt, vagy pedig, ha csak egy apró retusról van szó, akkor nem ildomos bolygatni, minél kevésbé kell beavatkoznunk, hiszen a restaurálás lényege az, hogy minél jobban
4: érintetlen maradjon.
5: Érintett, hogy az eredetihez legközelebb eső állapotban őrizzük, de ha szükséges, akkor szétbontunk egy tárgyat, és megpróbáljuk teljesen a visszafordíthatóság elvén újra összerakni.
4: Hogy működik ez ilyenkor? Mert hogy már be van állítva magára az állványra a kép.
5: Így van. Legfontosabb tényező, hogy természetes fényt, vagy ha mesterséges fényről beszélünk, akkor a természeteshez legközelebb eső tartományba eső fényt kapjon a mű, hiszen hogyha én egy sárga neonfénynél fogom a színt színhez retusálni, akkor ez abban a pillanatban, hogy egy másik fényforrás alá kerül, teljesen fals lesz.
4: Szerint más megvilágításba kerül, más színe lesz.
5: Úgyhogy ez egy nagyon egyszerű kis felületi sérülés, amit...
4: Hogy ott, ahol lepattogzott a festék, ott az alma mellett jobbra azt kéne kijavítani, vagy pótolni?
5: Így van, nem igényel glettelést, mert annyira vékony rétegben van ez a festékréteg, hogy ez egy felületi retusálás sima esete.
4: Hát ez mintha négy morzsaszem lenne körülbelül, amit ki kell javítani.
5: Igen, igen, ezt mondtam az előbb, hogy a nagyítóval vizsgáljuk át a festményt, és ki kell keverni igazából a színt, ami egy rutint igényel, hogy ránézek egy színre, és az egy zöldnek nevezhető, vagy sötétzöld, vagy barnászöld.
4: Na jó, de... hát ugye a férfiak 12 színt látnak, ezek közé tartozom én is, tehát én erre csak bólogatni tudok, legyen. Közben kezébe is veszi a palettát, és akkor elkezd rajta dolgozni, a mélyzölddel kezdi, arra csinál egy kis foltot.
5: Igen. Ahhoz egy kis angol vöröst adok.
4: És elkezd, igen, közelítünk ahhoz a lilához, és akkor innentől ez a mennyiségek játéka, miből mennyit így adagolok, van. Mire elérem így azt
5: van.
4: A színt.
5: Így van, közelítem az ecsetfejét a felülethez.
4: És már tényleg a megtévesztésig hasonlít.
5: Szigorúan egyébként csak a hiány vonalában dolgozhat a restaurátor.
4: Tehát ahol a morzsa hiányzik a képről, igen, azt festheti ki.
5: Tehát át nem festjük az eredeti felületeket, és nem teszünk hozzá. Szigorúan a restaurátor mindig a műhátterében marad, illetve az eredeti festővel nem egyenrangú tulajdonképpen.
4: Szívi, olyan van, hogy elmegy kiállításra. Kiszúrja, hogy hol van az, ahol ki van pótolva, és azt nézi, hogy jól van neki pótolva?
5: Hát természetesen.
4: Jó, hát mi is így hallgattunk műsort, mi van jól vágva, és mi nincs, oké. Realizmus, impressionizmus, modern, mi az, amin szívesen dolgozik?
5: Hát mindenevő vagyok tulajdonképpen, és vidéki múzeumban az ember nem is válogathat, mert hogy nem is tisztán a festményrestaurálás egy ilyen helyen a feladat, hanem például a mi esetünkben, hogy tagintézmény vagyunk egy főintézmény alatt, a többi tagintézményben adódó restaurálások is akár itt kötnek ki, értem kerámia, vagy akár ugye a textilgyűjteményünk esetében is az alapvető fázisokat hozzáértően meg tudja csinálni, ha diplomás restaurátor, mert úgy épül fele a képzés a Képzőművészeti Egyetemen, hogy minden anyagféleséget érint, és minden anyagféleség kapcsán egy alapképzést nyújt, tehát egy konzerválásig bármilyen tárgyhoz hozzá tudok nyúlni, meg mindegyikünk, a kollégák, mert hogy így épül fele a képzés.
4: Szebula Annához érkeztünk, aki a textilgyűjteménynek a vezetője, és akkor kezdjünk a számokkal, hogy mekkora textilgyűjtemény felett diszponálnak.
6: Több mint 2500 tételes, ami több mint 3000 darabot jelent, mert ugye egy számos olyan textil munka van, főleg a miniatűr textilekben, amelyek sorozatokba készültek.
4: Annának látom ezt szívügye, mert hogy itt az irodájában is maga mögött is vannak különbözők, meg még ott szemben is van egy, honnan ered az egésznek a szeretete?
6: Textilgyűjteményt vezetem 32 éve, tehát amikor 94-ben idejöttem a Szombathelyi Képtárba, akkor a textilgyűjtemény vezetőjeként kezdtem dolgozni, ugye művészettörténész vagyok, bár én középkori építészetet végeztem a Jagello Egyetemen Krakóban,
4: De abba hogy nyerkelt át a textilre?
6: Amikor Szombathelyre visszajöttem egyetem után, akkor ez az állás volt, mint művészettörténésznek, és a kemény, statikus építészetből bele zuhantam a puha, lágy textilművészetbe.
4: Hát a két véglet gyakorlatilag, nem?
6: Igen.
4: Hogyan óvunk textilt? Milyen fázisokon keresztül?
6: Hát a textil munkáknak a legfőbb ellensége ugye a moly, tehát ez az elsődleges. Szerencsére 32 év óta úgy vagyok itt, és semmi nyoma nem volt. Molyírtókkal is, vegyivel is kezeljük ezeket a textileket. Voltak gázosítások is, de ezen kívül pedig a levendula.
4: Ezek szerint a levendula, mint gyógynövény beállítja az adott gyűjteménybe, és onnantól az működik.
6: Igen, fel vannak akasztva. Ezt a textilművészek is nagyon alkalmazzák. Amikor például szövötfali kárpitokat tárolnak ők is otthon, akkor levendulát szoktak közébe szórni.
4: Textilt fektetve tárolunk, állítva tárolunk, hogy tárolunk?
6: Ugye a Szombathelyi Képtárnak a textilgyűjteménye az egy nagyon összetett gyűjtemény, tehát nem csak fali kárpitok vannak, olyanok, amiket annak idején a

0: várakba, kastélyokba, templomokba készítettek állószövőszékeken, hanem kísérleti textilmunkák is vannak, avantgárd irányzatok. Tehát a hagyományos, a fali textileket, fali kárpitokat, azokat úgy, hogy lefektetjük színével fölfelé, és úgy tekerjük aztán fel őket. Tehát ők feltekert állapotban vannak, savmentes papír közéje, és én úgy nevezem, hogy ilyen szaloncukor formájában vannak, ráfektetve a polcokra, tehát ők ennyire ilyen módon vannak védve, és egy speciális textilanyagban vannak becsomagolva, tehát ez a végső csomagolásuk. A különböző kísérleti textilmunkákat, azokat meg hát többnyire lógatva tartjuk, van, amit becsomagolunk, van, aminek meg pont az a jó, hogy szellőzzön, tehát egy ilyen plexis dolgokat, vagy ilyen, ugye mondom, az avantgárd textilművészetben mindenféle anyagot felhasználtak, amit csak szőni, fonni lehetett, tehát vannak olyanok, amiknek pedig nem tesz jót, hogy be vannak dúsztolva.
1: Mi alapján döntjük el azt, hogy melyik textil az érvényes, vagy az értékes? Ismeri ezeket a falvédőket, nekem most ez jutott eszembe, és direkt mondok sarkos példát. Amikor fel van írva, ez a, nem tudom én, ezek az ilyen régi bölcsességek, jó asszony az urának, jó ebédet, főzés társai. Nyilván nekem kevésbé van, akinek nagyon szakma, mi alapján kategorizál?
0: Hát ugye ezek a népi hagyományból kinőtt textilmunkák, különben vannak művésznők, jelen pillanatban is, mert ezek hímzett falvédőknek lehet mondani, amik a háztartásban voltak, tehát nyilvánvaló, hogy a legmunkaigényesebb azok a szövött fali kárpitok, amiknek négyzetméterre 1,5-2 millió forint. Igen.
1: Csak pislogok azért át meg egy gondolatmenetre, igen.
0: Igen, ami itt van nálam például egy ilyen 2 négyzetméteres, 1,5-2 négyzetméteres kárpita, az körülbelül 1 év szövést igényel.
1: Ha beleszeretett ebbe a munkába, vagy ebbe a mesterségbe, meg is próbálta? Tehát igen, meg tudja csinálni?
0: Megtanított egy textilművész szőni, de én csak egy ilyen picike kis könyvelző nagyságig jutottam el, de a technikáját igen tudom, hogy el is tudjam mesélni aztán a tárlatvezetéseken.
1: Ha esetleg sérül egy textil, akkor azzal mit tudnak kezdeni?
0: Ha sérül a textil, amennyiben nagy szerencsénk van, és él esetleg az alkotó, akkor őt kérjük föl, hogy restaurálja, hiszen ő a leghitelesebb ebben. Ha pedig nem, akkor az Iparművészeti Múzeumnak van textilrestaurátora.
1: És oda küldik.
0: És fel kell küldeni, így van.
1: Helyszínt váltunk, mert hogy a Szombathelyi Szavária Múzeum égisze alatt 7 intézmény működik, 2-ben már jártunk, most pedig érkezünk a látványtárba, ahol Csapláros Andrea igazgatóval kezdjük a beszélgetést.
2: Itt a Vasi Múzeumi Látványtárban az épület maga több részből áll, természetesen van egy nagy iroda épületi részünk, ahol a régészek, régésztechnikusok és a kollégák vannak. Van egy látványtárunk, ahol az összes tudományág bemutatkozik. Nagyon divat volt a 2010-es évek közepén, elején, ezek a látványtárak sok épült Magyarországon, és itt Szombathelyen is elkészült egy ilyen. Egyébként rendkívül jó múzeumpedagógiai foglalkozásokra ez a tér, és a harmadik része pedig a régészeti raktárbázis. Ez azt jelenti, hogy elvileg csak régészeti dolgok vannak itt, itt van a hatalmas nagy antropológiai gyűjteményünk, kerámiák, üvegek és egyebek, de természetesen itt vannak azok a helytörténeti, történettudományosztályhoz csatlakozó gyűjteményeink, néprajzhoz is csatlakozó gyűjteményeink, úgyhogy azt hiszem, hogy oda belépünk, akkor ha látnák ezt a hallgatók, hogy mekkora nagy műtárgy kavalkád van ott, akkor csak örülnének neki.
1: Megpróbáljuk átadni, okay. Merre menjünk? Jobbra indulunk el, folyosón be.
2: Egy hatalmas nagy raktárról van szó, amit az ember úgy el is képzel, hogy hogyan nézhet ki a raktár, de természetesen ezek sokkal kisebb egységekre vannak beosztva, dobozolva vannak a műtárgy állományaink, és lehet látni, hogy itt van alul, magában a raktárban még egy épület, ahol előkészítjük a régészeti anyagokat, itt történik a mosás, a szortírozás, és a fölött pedig a gyönyörű néprajz tudományhoz tartozó műtárgyak van, és a történettudományhoz tartozó műtárgyak is. Tehát ez a hatalmas nagy raktárhelyiségben tényleg minden van, ami szemszájnak ingere, és amit az ember elképzel, mit is csinál a múzeum most a raktárakban.
1: Átlépek Anderko Krisztiánhoz, aki a régészeti osztály vezetője. Jöjjenek akkor az adatok, Krisztián, jó? Hogy mekkora helyiségben vagyunk, és milyen kritériumoknak kell megfelelni?
3: 2010-ben került a múzeum birtokába ez a raktárbázis, amely több különböző méretű épületből áll, vagy tároló. helyiségből áll, és mi most a legnagyobban állunk, ez a hangár, ez kb. 1200 négyzetméteres, és ebben van egy ilyen polcrendszer berendezve, ami szintén egy ilyen 1200 méter légköbméter műter tárolására alkalmas. Ennek egy nagy része a régészeti leletanyagot foglalja magába, ugye itt társatások vannak minden évben, hónapról hónapra, úgyhogy ez a leletanyag, ez napról napra gyarapodik. Itt bekerül a terepi munkáról koszosan, földesen az előkészítőbe, ahol megmossák ezeket a tárgyakat, majd bekerül a restaurátor műhelybe, ahol a kollégák elvégzik a konzerválásukat, utána csomagoljuk és fölkerül a polcokra a tudományos feldolgozásig. Ehhez az épülethez régészeti szempontból még tartozik egy 300 négyzetméteres kőraktár, annak sajnos nincsen légköbméteres tárolási lehetőség, ott a földön vannak a kőemlékek egymás mellett elhelyezve.
1: És itt van velünk még Kőszegi Ádám is, aki gyűjteménykezelő és régész technikus, tehát ha valamit szeretnék, hogy bányásszunk elő valamilyen leletet, akkor Ádámhoz kell jönnöm, mint gyűjteménykezelőhöz?
4: Igen, hivatalosan ez úgy működik, hogy kutatási engedélyt kell kérni bizonyos anyagra, és hogyha a régész engedélyezi meg az igazgatóság, akkor van lehetőség kutatni. Alapvetően itt a Vas megyében lévő régészeti anyagok vannak igazából, amióta gyűjtik őket az 1800-as évektől kezdve napjainkig. Minden doboznak külön felirata van, külön pozíciója van, és adott projektre vagy lelőhelyre tudunk rákeresni, és a benne lévő leletanyagot tudjuk a kutató rendelkezésére bocsántani.
1: Na, ezt szerettem, amikor a tudósok ilyen lassú léptekkel elkezdik pásztázni az egyik leletet, és akkor közelebb mennek a másikhoz, mert hogy Csapláros Andrea éppen ezt csinálta, mit látott, meg mit tetszik?
2: Alapjában nem is ezeket néztem, hanem a mozaik fele kacsingattam már, ami a helytartói palotából a romkertből került elő, és ez az a mozaik anyag, amit itt láthatunk hatalmas nagy ládákban képekkel bemutatva, hogy melyik része a mozaiknak van itt.
1: Ez egy... De várjon, tehát ez a négy sornyi, az mind egy mozaik?
2: Igen, ez mind egy mozaik. Ez a szombathelyi romkertnek a helytartói palotájában volt, és amikor én igazgató lettem 2013-ban, az első nagy problematika, amivel találkoztam, hogy egész egyszerűen ez a mozaik, ami egy olyan in situ volt még, az in situ ez azt jelenti, hogy azon a helyen, ahol még a rómaiak is jártak rajta, még ott volt. Maga a védőépület az nagyon elavult, több helyen beázott, alulról nem csak a víz, hanem a kicsapódó só is tönkretette a mozaik szemeket, és mindenképpen ezzel foglalkozni kellett, restaurálni kellett. Ugye in situ ezt nem lehetett restaurálni, hanem föl kellett ezeket a mozaik darabokat szedni, és egy nagyon hosszú konzerválás és utána restaurálás után kerültek be ezekbe a biztonságos ládákba. Egész egyszerűen egy akkora tömegben, amiben mondjuk 6 ember, 6 férfi tudja mozgatni, természetesen mindenféle technikai segítséggel, mert különben nem lehetne ezeket a ládákat értelmesen bemutatni. A ládákban lévő mozaikok úgy vannak összeállítva, hogyha akár egymás mellé is tennénk, akkor kirajzolódna a mozaiknak a képe, de természetesen az a cél, hogy visszakerüljön az eredeti helyére, a romkertbe. Ugye a probléma itt Magyarországon és tőlünk északabbra, nyugatabbra, keletekre lévő országoknál, hogy egész egyszerűen az időjárás nem engedi meg azt, amit mondjuk Olaszországban látunk, és hú de jó. Szerintem nagyon sok hallgató akár Grádóban, vagy akár Aquileiában is volt a észak-olaszországi részeken, hogy ott in situ mindenféle lefedettség nélkül, vagy kevés lefedettséggel meg lehet ezeket tekinteni. Nálunk ez nem lehetséges az időjárási viszontagságok miatt. Tönkre mennének megint ezek a szemek. Tehát az altalajtól elválasztva és egy fedett, temperált területen lehet ezeket csak bemutatni. Ugye erre már több terv is született. A szombathelyek ezeket a terveket nagyon jól ismerik, nagyon sokszor több helyen is már nyilvánosságra kerültek. Ezen még dolgozunk, hogy melyik az a pályázat, ami lehetővé teszi azt a fajta finanszírozást, hogy a műtárgyaknak abszolút a megfelelő körülmények között lehessen ezeket bemutatni. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy még meg fogjuk érni mindannyian ezt, hogy in situ helyükön ismételten be lesznek mutatva.
1: A méretein túl még, mert hogy tényleg hát ennyi doboz mozaikot szétszabdalva én még biztos, hogy nem láttam. Miért különleges még?
2: Hát mondjuk magyarországi viszonylatban azért különleges, mert hogy Magyarország legnagyobb műtárgyáról van szó. Ez azért is fontos, mert hogy a helytartói palotának a fogadótermében volt, ahol ugye tudjuk azt, hogy császárok is jártak, tehát egy rendkívül elegáns és előkerő térről van szó, tehát így is kell elképzelni ezt, hogyha az ember egy picit a fantáziával játszik, és egy 3D-be bekerül oda, és megnézi ezeket a mozaikokat egy picit a fejében.
1: Krisztián, mint a régészeti osztályvezetője, ahhoz biztos ért, hogy a tárolás mennyire összetett, mert én teljesen laikus vagyok, de pusztán az, hogy ezekben a fadobozokban benne vannak, a tetejére fel van nyomtatva, hogy ezzel az oldallal felfele, és hogy ez gondolom

0: ott, amely most különleges tárolást tőlünk, különleges tárolás alatt értem, hogy hőmérsékleti viszonyokat például tőlünk annyira nem igényel. Egyébként ennek a raktárnak tök jó a temperálási képessége, tehát még a legnagyobb nyári melegben, vagy a leghidegebb téli napokon sincsenek benne nagy kilengések, tehát ez egy ideális hely, hogy ezekben a ládákban ezeket a restaurált mozaik darabokat biztonságosan tudjuk tárolni és megőrizni, addig, amíg valószínűleg vissza nem kerülnek a helyükre.
1: Azért azt gondolom, ez történészeknek, vagy hát, hogy mondjam, a régi korral foglalkozó embereknek azért ez mégiscsak egy kuriózum. Szóval csak felcsillant a szemük, amikor ezzel elkezdtek foglalkozni. Először Andreának szól a kérdés, aztán majd Krisztián.
2: Hát abszolút, mert amikor 2013-ban igazgató lettem, és találkoztam ezzel a problémával, hogy ezt a mozaikot, hogyha nem fogjuk megmenteni, és nem fogjuk kiemelni, akkor sajnos csak össze lehet söpörni, mert ezek a szemek ténylegesen már a tönkremenés határán váltak, az elpusztulás határán voltak, és az igazgatói pályafutásom, ahol egy ókor történész vagyok, és a római korral foglalkozom, az egyik nagy sikere, hogy ezek a mozaikok konzerválva, restaurálva, biztonságos körülmények között várnak arra, hogy bemutatásra kerüljenek.
1: Na, mondtam Anderko Krisztiáni, szó, ő hogy érte meg?
0: Éljük meg együtt mindnyájan, itt állunk egy 1200 négyzetméteres raktárban, ahogy ezt már korábban említettem, és ez a helyiség, amelyben ez a mozaik volt, ez egy körülbelül 900 négyzetméteres helyiség volt. Körülbelül ezekkel az arányokkal egyébként, ahogy így felnézünk a magasságára, a szélességére és a hosszára.
1: 5-6 méteres belmagasság, ezt még elmondhatjuk, igen.
0: Vagy aki jobban szeretné esetleg elképzelni, annak ajánljuk akvileai látogatást, ahol egy hasonló stílusú és méretű mozaikot lehet látni a Székesegyház padlóján. Úgyhogy én szerintem ebben a mozaiknak az, hogy sikerült megmenteni azt, hogy Andrea is mondta igazából, hogy a régi fényében pompázik. Tehát látszik a tárolókra rakott fényképeken is, hogy itt már a restaurátor munka hatására visszanyerte a mozaik az eredeti pompáját, úgyhogy igazából maga a megmentéséhez kapcsolódó munka szerintem, ami fantasztikus és lenyűgöző.
1: Na, Andrea, ez egy ilyen mászkálós műsor, úgyhogy akkor menjünk tovább valahova, merre lehet még?
2: Szerintem érdemes lesz a látványtárba átmennünk. A látványtárba a Szavária Múzeumnak összes disziplinája, történettudomány, néprajz, természettudomány, régészet és egy kicsi képzőművészet is bemutatásra került egy polcrendszeren, ami könnyen átlátható, tehát az anyagok nem dobozokban vannak, hanem könnyen átlátható, megérthető sorrend be vannak bemutatva, és ami különlegesség ennek a látványtárnak, hogy több kis sarkot alakítottunk ki, hogy a gyerekekkel itt ténylegesen az óvodás korosztálytól egészen 14-15 éves korig foglalkozni tudjunk, tehát hogyha ide a látogatók bejönnek, akkor látnak azt, hogy kisebb, szinte ilyen kiállítási installációk is vannak, amivel a gyerekek fantáziáját még inkább meg tudjuk fogni, és azzal, hogyha a gyerekek kezükkel is, szemükkel is, minden érzékszervükkel foglalkoznak ezekkel a tárgyakkal, akkor sokkal mélyebb benyomást tesz bennük, és sokkal jobban megértik ezeknek a tudományágaknak a lényegét.
1: Kedves hallgatóink, ezt a történetet itt most felfüggesztjük, de még nem értünk a végére, úgyhogy majd egy harmadik részben is folytatjuk a Szombathelyi Múzeumok háttérmunkáját bemutató sorozatunkat. Akkor a természettudományos részleg, illetve a Vas és Kanzen lesz a helyszínünk. Addig is ajánlom figyelmükbe ezt az adást, amit 60 napon keresztül visszahallgathatnak a www.mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket kollégáim, Dancs Zoltán hangmérnök és Gergő Judit szerkesztő nevében is. Burkert Rudolfot hallották.

0: Kossuth Rádió. Kaposváron a 96,7 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
2: Zsámbéktól Tokión át Zebegényig utazunk mai vendégünkkel, Csilléri Orsolya grafikus művésszel. Elvisszük Önöket a Centrál Színház legújabb premierjére. Lapozgatunk a Hopp Ferenc Múzeum különleges japán papír kiállításán, és benézünk a gödöllői iparművészeti műhely kulisszái mögé is. A Szódát ma Gödöllei Anna szerkesztette. Jó napot kívánok, én Nánási Anikó vagyok.

0: Köszöntjük szeretettel a stúdióba Csilléri Orsolya grafikus művészt.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Jelenleg az Ars Sacra kiállítás keretében látható még néhány napig, hétfőig. A kiállítása a Keresztelő Szent János Iskola központban, ahol egykor művész tanár volt, ugye? Visszatért Szalma Máterbe.
1: Hát ezért nagyon, nagyon jól esett nekem ez a meghívás Márton atyától, ugye a Műcsarnok Béli kiállítást látta, és hát az volt az első gondolatom, hogy hát igen, 21 néhány évvel ezelőtt ő keresztelte a gyermekeimet, és most milyen jó így visszatérni oda, ahol az életünknek egy elég hosszú szakaszát töltöttük.
0: A Műcsarnokban az év első felében volt a Sár Arany című kiállítása, és akkor nagyjából az az anyag látható.
1: Igen, körülbelül egy
0: picit
1: kisebb.
0: Mit jelent önnek a szakralitás? Mert a képein nem vallási témákat, vagy nem hagyományos vallási jelképeket látunk, hanem valami más az, ami miatt szakrálisnak mondhatjuk.
1: Igen, én azt hiszem, hogy ez nehezen megfogalmazható, de mindent átitat. Nekem az az alapállásom, hogy ami fent, az lent. És ebből az alapállásból fakadóan egy folyamatos szakrális önazonosságkeresésben vagyok. És úgy gondolom, hogy az ember az egy olyan csodálatos lény, hogy képes magát a kozmikus rendre ráhangolni.
0: Tehát
1: Csak a mondat vége az, hogy az állat meg a növény is, csak hát egy egészen más tudatossági szinten vagyunk erre mi képesek.
0: Tehát tulajdonképpen a teremtett természet is megmutatja a szakrálisat, mondjuk láthatunk a képein monumentális fákat, vagy erdőket, amelyek az égig nyúlnak, vagy tájképeket, amelyeknek a sárga, vagy arany és lila színei teremtik meg ezt a nem-e világi hangulatot.
1: Igen, pontosan erről van szó, tehát amikor én a természet jelenségeit tanulmányozom, akkor ugye az érdekel, hogy mi az a hajtóerő, mi az az isteni hajtóerő, mi az a mozgatórugó, ami ugye ezek a jelenségek mögött van, és utána az ebből levont tapasztalataimat, gondolataimat szeretném egy érzékelhető túli módon megmutatni.
0: Szokta szellemi térképeknek nevezni a munkáit, ez mit jelent?
1: Hát ez jelenti tulajdonképpen, amit az imént is mondtam, hogy ez egy térkép, amit én is bejárok, így a természet segítségével. Mindig vannak fő motívumaim, nagy motívumok, amik nagyon sokszor visszatérnek, és ezek ezen a térképen mint stabil pontok megmaradnak, mint egyfajta keret megmarad.
0: Vonzódik az ősi kultúrákhoz, az ősi hiedelemvilághoz, és illusztrációkat is készít, legszívesebben népmesékhez, talán éppen azért, mert a mesékben az égi és a földi világ nagyon gyakran találkozik?
1: Így van, pontosan, tehát a mesék nagyon fontosak számomra. Konkrétan ezeknél a képeknél, amik ugye első szinten tájakat ábrázolnak, vagy fákat, nem így jelenik meg, hanem egy sokkal áttételesebb módon, de a meséknek a gyógyító erejét is felhasználom, és hát azt az erőt is, amivel képesek vagyunk a mesék által visszatalálni a tiszta forráshoz.
0: A megnyitón Quirin Ágnes, művészetterapeuta és képzőművész mondott beszédet. Önhöz közel áll a művészetterápiás megközelítés? Mert mondhatnám, hogy a művészet úgy, ahogy van, egészében alkalmas lehet művészetterápiára, hiszen aki befogadja, annak valamilyen módon segíthet. De az ön munkáit gyakran metafizikus grafikáknak is nevezik, épp azért, mert a fizikai valóságra, túlra való tekintésben segít. Szóval mi ez a művészetterápia, amire alkalmasak lehetnek az önmunkái is?
1: Biztos, hogy van valami közös. Én nagyon fontosnak tartom, művészetterápiában nagyon fontos a bizalom kiépítése, és én azt hiszem, hogy a művész és a mindenkori szemlélő közti bizalom is nagyon fontos, tehát ez például egy ilyen közös pont. Ugye, ha nincs bizalom, akkor nincs megértés.
0: És de hát miben kell, hogy bizalom legyen? A nézőben kell, hogy legyen bizalom valami, vagy,
1: igen,
0: vagy a művész
1: egy feltétlen
0: iránt?
1: Bizalom. Tehát, hogy be akarjon lépni abba a világba, és utána arra gondolok most, hogy azért a művészettörténet során sokszor történt olyan, hogy azért a nézőben megingott a bizalom bizonyos fajta művészeti jelenségek iránt, úgy érezte, hogy be van csapva.
0: Mire gondol?
1: Konkrétan? Uh-huh. Hát arra, amikor például az avantgárd alatt valaki olyan művész, aki csak úgy blikfangból vagy játékból csinált valamit mindenféle gondolati háttér nélkül, és a néző viszont úgy áll hozzá, hogy én szeretnék valami szellemi tapasztalatot, valamit emelést, és ezt nem kapja meg. És akkor úgy érzi, hogy az, amit ő a művészetben művészetnek hitt, az nincs ott.
0: Ezzel persze nem az egész avantgárdról
1: nem, természetesen.
0: Vélemény csak az öncélú.
1: Igen, egy példát említettem, csak így az öncélúságra, így van.
0: Maradunk még a belső utazásoknál, de most műfajt váltunk. Nemrég debütált a Centrál Színházban David Ireland kortárs darabja, az ötödik lépés, amely a lélek mély rétegeibe visz, és botlásainkkal szembesít. A történet főszereplői, James és Mike, az anonim alkoholisták gyűlésén találkoztak. Vecsei H. Miklós és Marton Róbert alakítja őket. Gyarlóságuk mellett pengeéles humoruk az, ami magával ragadhatja a nézőket. Puskás Dávid rendezéséről Babucs Kriszta összeállítását halljuk.
2: James, vagyis Marton Roberto velem szemben, egy jól szituált, higgadságot sugárzó, egzisztenciával rendelkező úr, aki aztán az ötödik lépés című darab végére elveszíti önmagát. Jól érzékelem?
3: Igen, kifordul egy picit az élete, meg önmaga is magából, igen.
2: Maga az ötödik lépés egy nehéz témát dolgoz fel, függőséggel foglalkozik, és megérkezik Mike az elején, aki kétségbe esett, szeretne józan életet élni, és James felajánlja az ő segítségét. Egy ilyen szerepre hogyan készül fel egy színész?
3: Nehéz erre válaszolni igazából. Én nem gondolom, hogy máshogy kell fölkészülni, mint bármilyen szerepre. Annyi azért történt, meg azt muszáj elmondanom, hogy ez az előadás úgy indult, illetve ez a próbafolyamat, hogy Scherer Péter játszotta ezt a szerepet. Ugye sajnálatos halála miatt kellett változtatni ezen. Én egyébként más darabokban dolgoztam a Pepével, akkor is, amikor már ő dolgozott ezen az anyagon, és tudom tőle is, meg a fiúktól is, a munkatársaimtól, kollégáimtól is, hogy ők jártak az anonim alkoholistáknál, tehát utána néztek. Én nem mentem be személyesen, de amit tudtam, elolvastam erről az egészről, és még akár a próbafolyamat utolsó időszakában is kaptam olyan információkat, vagy találtam olyan infókat, amik hozzásegítettek, de nem hiszem, hogy a karakter megformálásához kellett hozzásegítsenek, csak egyszerűen jó, hogyha az embernek ott van az agyában, hogy tud róla valamit. De talán nem spoilerezem az anyagot, el is mondom többször, vagy szó esik erről, hogy azért ebben a társadalomban, és ez nem csak a magyar társadalomra vonatkozik, hanem a mai társadalmunkban azért sok olyan ügy van, amiről érdemes beszélni, és akár ez lehet az alkoholfogyasztás, akár bármilyen függőség, amiről szerintem az első lépés, az ötödik lépésen kívül, hogy beszélünk. De hát ha körülnézünk magunk körül, akkor látunk erre példákat, akár magában is az ember, biztos mindenkinek volt nehéz időszaka, vagy ha más nem, akkor a családjában volt valaki, aki érintett volt, vagy a baráti körében. Szerintem nagyon mélyre tudnak kerülni emberek, és nagyon nehéz kikecmeregni egy súlyos alkoholbetegségből. És azt kell mondjam, mivel láttam rá példát, nem lehetetlen.
2: Úgy kezdtük a beszélgetést, hogy ez egy kvázi megörökölt szerep. Azért ez egyfajta teher, vagy nem tudom, egy megfelelési kényszervágy, hogy Scherer Péter, ha odafentről ezt így nézi, akkor azért a darab végén úgy egy láthatatlan válveregetés legyen, hogy na Robi, azért ez jó volt?
3: Nekem a Pepével nagyon szoros kapcsolatom volt, nagyon sokat dolgoztunk együtt, sok időt töltöttünk együtt, és ő tudott róla még életében, hogy ez így lesz, hogy én ezt fogom csinálni. Igazából csak egy nagy, hatalmas ajándékként fogom föl Pepétől ezt a szerepet, mert közben meg színészi munkában egy ilyen utat bejáró karakter megformálása szerintem nagyon-nagyon ritkán adódik egy színész életében.
0: Az ötödik lépés tehát a Centrálban látható, mi pedig folytatjuk a beszélgetést a stúdióban Csilléri Orsoly a grafikus művésszel. Zsámbékról, ahol az említett kiállítása látható, most Japánig megyünk. Ebben az évben meghívást kapott a tokiói Liszt Ferenc Kulturális Intézettől. Ott nyílt meg az Együttállás képek a csillag térképről című kiállítás, amelyet Gévai Csillával közösen készítettek. Meséljen egy kicsit a japán élményeiről. Ez az út egy nem csak fizikai, hanem belső meditatív utazás is volt, Japánt ismerve?
1: Mindenképpen nagyon rövid volt, tehát ez egy felszínes vélemény lesz ilyen értelemben, de hát nagyon nagy hatással volt rám, és nagyon készültem erre a dologra. Csillával abban egyeztünk meg, hogy a közös pont, amivel szeretnénk megszólítani a japán közönséget, az a csillagmítosz lenne. Ezzel nagyon egyetértettek a Liszt Intézet vezetői is, mert hogy ha nem is teljesen általánosan, de ez egy Japánban egy élő hagyomány még.
0: Mármint az, hogy a,
1: mármint a csillagképek,
0: igen, hiedelem világukban így van, fontos.
1: Így van, nagyon fontos. És ezért az a döntés született, hogy a kiállítás az ehhez kapcsolódjon, és én egy már elkészült művészkönyvemnek alapjait vittem ki. Ez a művészkönyv egy teljesen kézzel készült könyv, és ennek alapjai voltak felnagyítva, kiállítva, bizonyos részei természetesen nem tudott az egész kiutazni. Ez volt az egyik kapcsolódási pont, és azt hiszem, hogy amikor a workshopokat tartottuk Csillával, akkor ez a téma, ez be is talált. Tehát ezt úgy éreztük, hogy igen, hogy nagyon fogékonyak voltak rá, úgyhogy ennek nagyon örültünk. A másik kapcsolódási pont az én részemről az a magas nyomás. Ugye engem grafikusként nagyon érdekel a fa metszet, annak a leszármazottja a linómetszet is természetesen, és ez a munkám, ez a sorozat, ez linómetszettel készült, és nagyon érdekelt az, hogy a japán fa metszet, ami nagyon más, mint az európai, miben más, hogyan lehetne ezt egy kicsit egy igazi mestertől kipróbálni, és hát sikerült is eljutnom egy mesterhez, és dolgoztunk is együtt egy nagyon rövid kis időt.
0: Miben más egyébként?
1: Abban más, hogy ugye ugyanúgy magas nyomás, tehát a dulcnak a felső felületén van a festék, ezt nyomtatjuk le. De ugye mi itt Európában nagy, nehéz, öntött vas, hengeres gépekkel nyomtatjuk le a dúcot, és így készítjük el ugye kézzel készülve a nyomatokat. Náluk viszont a nyomtatásra gyakorlatilag egy tenyérnyi kis bambuszlapocska szolgál. Ez nem egyszerűen csak egy bambuszlapocska, egy báren, neve, báren, ahogy megtudtam, japánul így kell ejteni, nevű eszköz, ezt nem egyszerű előállítani, de gyakorlatilag kézi erővel nyomtatják le a nyomatokat, az egész nagyon nagyméretű nyomatokat is, és hát ez ennek a sikeressége az abból fakad, hogy keményítős vizes bázisú festékeket használnak, nem úgy, mint mi, és hát egy csodálatos rizspapír, nagyon vékony rizspapírokat. És erre lehet nyomtatni.
0: Ez a vasi, a japán papír?
1: Az igen, az is, és egy másik fajta papír is, hát a vasi papír az egy csodálatos papír erre a célra, így van.
0: Na, arról mindjárt lesz bővebben szó, még annyit megkérdeznék öntől, hogy felfedezték-e a japánok is, amit én magamnak felfedeztem, hogy az a fajta részletgazdag, aprólékosan megmunkált grafika, ami önt jellemzi, az a japánoknál is nagyon jellemző.
1: Így van, igen. Bár azokat a munkáimat inkább csak katalógus formában vittem ki, amelyekre ugye az jellemző, hogy sok kis apró vonalkából, sok kis apró részletből alakul ki a nagy egész. Ezeknél a kiállított munkáknál inkább egy ilyen leredukált, jelszerű nyelvezeten vannak az általam képviselt gondolatok előadva. Igen, ez a kettő nagyon érdekel. Ezek nagyon ellentétben állnak egymással, de ez különben a japán művészetben is megfigyelhető. Tehát van egy jelszerű vonal, meg van egy nagyon aprólékos vonal. Talán ezt is mondhatjuk egy ilyen közös pontnak.
0: És egyébként is érzek rokonságot ön és a keleti művészet, vagy a keleti világ között, inkább azt mondom. De például abban, hogy a természetet tisztelni kell.
1: Hát így van, ez csodálatos volt megélni. Tehát nagyon, nagyon sok mindent éltünk meg ilyen eufórikus tapasztalatként, az egyik ez a tisztelet dolog, a másik pedig talán a szertartás, meg a szertartásosság. A tiszteletet, azt úgy értem, hogy tisztázzuk, tehát hogy nyilván az a fajta tisztelet, ahogy a metróban előrengednek, az teljesen más Japánban, mint itt nálunk, és ebben van egyfajta felszínesség is, de én mindig úgy vagyok ezzel, hogy ebből azt szűröm ki, ami nekem ilyen nagyon pozitív és nagyon jó. Tehát nekem így a mindennapi jól létemhez nagyon sokat hozzáad, hogy az emberek kedvesek, hogy tisztaság van, és udvariasak vagyunk egymással. Tehát ez nagyon jó. Ahol viszont nagyon konkrétan, kézzelfoghatóan érezhető ez, például belépünk egy gyönyörű kiotói zen kertbe, vagy Tokióban a hatalmas százemeletes felhőkarcolók között kialakítanak egy pici kis kertet, csak azért, hogy az ember oda beléphessen, és a természethez való viszonyát, és a jelenlétét, és azt, hogy ő része ennek a nagy egésznek, azt ott konkrétan meg tudja élni, és egy picit ki tudjon ebből szakadni.
0: Említettük a japán papírt, a vasit, most bővebben, ahogy ígértem, szó lesz erről. A papír ugyan eredetileg Kínából származik, és koreai közvetítéssel a 7. században került át Japánba, ott azonban önálló művészetté vált. A hagyományos japán kézműves papír, a vasi készítése ma már az UNESCO szellemi kulturális örökség része. Ezt a különleges, évezredes hagyományt és a papírművészet finomságait mutatja be a budapesti Hof Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum időszaki kiállítása. Deák Dóra Dénes Mirjammal, a japán gyűjtemény kurátorával beszélgetett.
4: Bemegyünk az első terembe, ahol Papír születik címmel olvashatunk egy kis leírást, és itt magát a vasi növényeket nézhetjük meg. Olyan kifejezések vannak, amiket én nem tudok kimondani. Ruoszoneti akazinoki, de sem biztos, hogy jól ejtettem.
5: Itt a három fő növényel, a kózóval, a gampival, illetve a micumatával találkozhatunk ilyen botanikai lapokon, és hogyha a másik irányba néz a látogató, akkor pedig egy gyönyörűséges, színes válogatást láthatunk mindazokból a növényekből, amelyeket arra használtak, hogy ezt a fehér alappapírt különféle szín árnyalatúvá tegyek.
4: Ez a növény, amit említett, nagyon pici levelei vannak, és azon gondolkoztam, hogy vajon hány kiló növényre van szükség ahhoz, hogy ebből tényleg mondjuk egy A4-es papír elkészüljön.
5: Meglepően kevésre, de még mielőtt azt gondolná az ember, hogy ezeknek a növényeknek a termését vagy a levelét használjuk, fontos elmesélni, hogy nem, valójában ez egy olyan növény, amelynek a háncs rétegét használják fel, tehát a pici kis ágait főzik meg, majd húzzák le róla a háncs réteget, és ezt foszlatják apró, vékony kis szálacskákra, szinte pókhálószerű szövetet alkotva, amelyet később egy szitával ki lehet meríteni a vízből, és így születik meg ez a fehér, felhőszerű, hálószerű szövetanyag, amelyet mi papírnak nevezünk.
4: Belépünk egy következő terembe, a Papír és tusz címet viseli. Nagyon szép mintákat látunk például legyezőkön, illetve hát ezek képek, fali képek.
5: Az első termet azt a festészetnek, illetve a képalkotásnak szenteltük, hiszen, hogyha belegondolunk a kelet-ázsiai kultúrákba, és arra, hogy mire használják a papírt, az első dolog, amire az emberek asszociálni szoktak, az természetesen az írás, illetve a képalkotás, a kalligráfia, mint olyan, ami egyben szöveg és egyben kép alkotására alkalmas, ugyanazokkal az eszközökkel. Ebben a teremben megpróbáltuk összefoglalni azt, hogy amikor a papír felveszi ezt az első információt, közvetíteni tudó alakját, ez milyen formátumokban, milyen módokon történik meg. És ugye láthatunk rendkívül egyszerű, szinte csak tus, tehát a fekete szín használatával készülő rajzokat, ahol gyakorlatilag az eltérés az írás és a kép között kizárólag az alkotó intenciójában van. Tehát ugyanannyira írhat ugyanazokkal az eszközökkel, és rajzolhat ugyanazokkal az eszközökkel. Nagyon gyakran még a vonások is nagyon hasonlóak.
0: Vasi, a japán papír ezer arca, a budapesti Hof Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban látható a kiállítás. Itt a stúdióban továbbra is Csilléri Orsolya grafikus művész van velem, aki maga is tanulmányozhatta a japán papírt, illetve a japán fametszés tudományát Tokióban, ahogy az előbb már beszélgettünk róla. Haza is hozta ezt a technikát, vagy ezt a tudományt a saját tanítványainak?
1: Hát mindenképpen. Először szeretném ugye én otthon fejleszteni, vettem hozzá mindenféle eszközt, ugyanis ez a mester ez elmondta nekem, hogy hova menjek, mit vegyek, mik a legjobb dolgok, és szeretnék itthon mindenképpen kísérletezni vele. Nagyon tetszik azért is, mert olyan egyszerű. Nagyon szeretem az ilyen dolgokat, amihez nagyon kevés eszköz kell, nagyon egyszerűen lehet gyönyörű dolgokat előállítani vele.
0: Mert van egy festészeti iskolájuk, a férjével Fenyvesi Gábor festőművésszel alapítottak egy szabadiskolát a Zebegényi Szepesi villában. Ide öröm festészetre járnak a diákok, vagy van köztük profi is?
1: Nagyon változó, természetesen vannak profik is, vannak, akik fiatalon művésznek szeretnék képezni magukat éveken keresztül, és vannak olyan idősebbek is, hát most az idősebbek mondjuk, mint én, tehát akik szeretnék az életüket megváltoztatni, és inkább a művészet irányába menni, mert már mondjuk megengedhetik maguknak. Tehát egy profi szint felé törekszenek.
0: Gyerekektől felnőttek, így sokféle korosztályt tanítanak, ön a legkisebbeket, ugye? Ez külön élmény, ahogy látja, igen, hogy fejlődnek.
1: Igen, nagyon-nagyon szeretem. Legkisebbektől a felvételire készülőkig. Ez az én szekcióm.
0: És sikerült ezt a csapatot összekovácsolni egy jó közösségé is? Mert hogy nem csak tanítják őket, hanem mindenféle programokat szerveznek. Nyári táboruk is van, kiállításokat
1: is szervezünk, így van, meg rengeteg évközbeni programot, együtt megyünk tárlatvezetésekre, külföldre, múzeumokba, ide-oda. Hát az az igazság, hogy ugye lassan, most már ilyen 18. évébe lép az iskola, és a legelső gondolat is az volt, hogy ez előbb legyen közösség, mint iskola. Tehát jobban hiszünk a közösségnek a megtartó erejében, mint abban, hogy egy iskolarendszert alakítsunk ki. Ebből ugye több dolog fakad. Az első, ami nagyon fontos, hogy nem annyira akarnak elmenni, meg abba hagyni, mert hogy nem csak azért járnak ide, hogy mondjuk egy bizonyos technikát megtanulunk együtt, hanem a művészet az egy ilyen örök tanulás. Ezért is nagyon fontos a mi arculatunkban az, hogy mi nem tartunk tanfolyamokat, workshopokat, nincs olyan, hogy gyere el és tanuld meg a pasztelrajzolás technikáját, mert úgy érezzük, hogy ez egy részlet, a nagy egészből kiragadott részlet, és ez nekünk kevésbé tartjuk értelmesnek, hiszen ezt bele kell valamibe illeszteni, és sokkal jobb az, hogyha nem ezt a fragmentálódást segítjük elő, hanem inkább azt, hogy tapasztalja meg, hogy mindig előbb a gondolat van, és utána jön majd a technika.
0: Ha valakinek Zebegény túl messze lenne, akkor a közösségi alkotás örömét, vagy a technikákat, elsaját, közösségi alkotás örömét megtapasztalhatja, illetve a technikákat elsajátíthatja másfelé is. Hasonlóan inspiráló, kreatív napok várnak az érdeklődőkre a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben, ahol nyílt napokat szerveznek, ezzel folytatjuk most. Gödöllő lesz színek párbeszéde, szövés próba, és az épp aktuális kiállításokat is bejárják. Gyerekeknek és felnőtteknek is kinyitják alkalmanként az egyébként aktívan működő alkotóházat. Pintér Edina összeállítása következik.
6: Ezek az érzelmek vannak. Öröm, képzelet, nyugalom, szabadság, bátorság és kedvesség. Válasz hozzá színeket, és válasz ki, hogy milyen sorrendben lesznek ezek a színek megszűrve. Megvan mindenkinek? Jó, akkor üljetek le, adok mindenkinek keretet.
7: A gödöllői textilművészetnek óriási hagyománya van. Talán az országban az egyik leghíresebb alkotó csapat és műhely ehhez a városhoz köthető, hiszen a művésztelep a szecessziós művészet egyik különleges ágát tökére fejlesztette itt, hiszen itt gyönyörű kárpitok is készültek. Nagy a hagyomány. Van egy alkotóház, ahol mi most ülünk. Révész Annával, múzeumpedagógussal vagyunk itt a nagy műhelyben, ahova az ember belép, és a színek tobzódnak körülöttünk, hiszen ilyen óriási nagy salgó polcokon vannak felhalmozva ezek a fonalak. Az egyiken a lila árnyalatok, a másikon a kékek, zöldek, türkiszek, pirosak, sárgák, narancsok. Az embernek jól esik körülnézni, mert olyan színes és annyira hívogató ez a terem. Mi az, ami itt megtanulható?
8: Nálunk többféle szövőkurzuson lehet részt venni. Mindegyiken meg lehet tanulni a szövés alapjait, és egyre jobban elmélyülni benne. Van egy hagyományos kárpit szövési technika, és van egy kortes szövőműhelyünk. Itt kicsit gyorsabban lehet haladni a szövéssel, mert ezek asztali szövőszékek, és ezen pár nap alatt már egy hosszabb textilt meg lehet szőni, és gyakran használati tárgyak készülnek ebből. Párnahúzatok, táskák, asztali futók.
7: Az őszi tanfolyamok apropóját egy nagyon színes kiállítás adja. Látszik ott is, hogy a színeket is próbálgatták, illetve a textúrákat is a sík felületbe bele húzott kis szálacskák, amik szabadon mozognak, mint egy ilyen felszínen rojtokat alakítanak ki. Vannak olyan minták, ahol csigavonalban halad egy vastagabb szál, tehát láthatóan az alapok elsajátítása után mindenkinek elszabadult a fantáziája és a keze.
8: Mindig valami újat lehet tanulni, hogy a vastagabb szálakat a vékonyabb szálakkal variálni, és hogy ezzel milyen hatásokat lehet elérni.
7: Ezzel már is egy sík felület három dimenziója dimenziós felületté válik.
8: Így van, és egyébként ehhez a kiállításhoz van három programunk, és a mai kifejezetten így kisgyerekes családoknak szól, amikor a kiállítást mesével, játékkal fogjuk felfedezni. Most nem csak a színekkel fogunk foglalkozni, hanem a színek hangulatával, tehát így érzelmekkel is.
7: Itt vannak a gyerekek körülöttünk szülőkkel együtt. Mik a tervek? Milyen színekkel fognak dolgozni ma?
9: Konkrét szín még nem jutott eszünkbe. Kislányom is olyan alkat, hogy lényeg, hogy sok szín legyen. Abból lehet, hogy az összeset fogja választani.
7: Egy rózsaszínű tárgyat nézegetsz. Lehet, hogy rózsaszínű árnyalatokból fogsz válogatni?
10: Igen. Narancsága és rózsaszín.
7: Ez jól illik egymáshoz?
10: Igen.
7: Szerinted milyen hangulata van ennek?
10: Boldog. Nekem a piros.
7: És miért a piros a kedvenced? Az milyen szín?
10: Nekem ilyen boldognak tűnik az ilyen piros.
7: Gyerekeknek és felnőtteknek is vannak itt foglalkozások, tehát mindenki beletanulhat.
8: Felkészülés is egy ilyen lelassult folyamat, tehát nem lehet kapkodni, de maga a folyamat az egy ilyen folyamatos mozdulatból áll.
7: Száguldozhatnak a gondolatok, és az ember keze szépen lassan-lassan dolgozik.
8: Ez segít abban, hogy egy ilyen nyugalom szigetévé váljon ez az alkotás.
2: A stúdióban Csillére Orsi, a grafikus művésszel hallgattuk az iménti bejátszást. Az év első felében, mint említettük, a Műcsarnokban volt egy nagyobb kiállítása, most Zsámbékon látható még hétfőig egy kisebb anyag. Készül-e még valamire, ha ez nem lenne elég?
1: Hát ez az igazság, hogy én azért alapvetően elég ritkán állítok, és ugye még a japán kiállítás is volt ebben az évben.
2: Igen.
1: És hát mint minden művész, én is nagyon-nagyon nehezen tudom megteremteni azt az ihletett időt és pillanatot, amit a műtermemben tölthetett. Nekem mindig a fő fókusz a rövid távon és hosszú távon is az, hogy minél többet a műtermemben lenni, foglalkozni a mokuhangával, a japán fametszéssel, és hát terve van véve egy új művészkönyv, aminek már elkészítettem a gondolati vázlatát, de most készítek hozzá képi vázlatokat is.
2: Egyébként még csak egy mondat arról, hogy azért is érdemes felkeresni a szabadiskolájukat Zebegényben, mert az a ház, ahol dolgoznak, Amrita Sergélhez, a híres neves indiai magyar származású művészhez is kötődik.
1: Így ugye? Van, így van, így van. Hát a Szepesi családé volt ez a villa. Mi nem a családtól vettük, hanem utána volt egy, ugye a szótüdülőként töltött 50 évet, és utána volt egy újabb tulajdonosa, de hát ezek a nyomok, ezek máig felfedezhetők a házon.
2: Köszönjük, hogy eljött, és igazán érdekeseket mesélt nekünk Japánról, meg mindenféléről.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Csilléri Orsolya grafikus művész volt a Szóda mai vendége. A szerkesztő ma Gödöllei Anna volt. A műsor felelős szerkesztője Bödő Anita. Köszönjük a figyelmüket, Mánási Anikót hallották.

0: 3 óra van, híreket hallanak a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Uniós csúcs találkozó kezdődik Brüsszelben. Újabb áldozata van a nyári horvátországi erdőtűznek. Folytatódik a napos, hűvös idő. Következzenek híreink részletesen. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét. A kormányfő közölte azt is, hogy holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, mondta Londonban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A brit kormányfőn éltett látogatása alkalmával a Downing Street közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Az Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez nélkülözhetetlen drónokra és rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítják. A NATO tagállamoknak többet kell tenniük Ukrajna légvédelméért, jelentette ki a NATO főtitkára. Mark Rutte szerint a közelgő tél és a szakadatlan orosz agresszió miatt még nagyobb segítségre van szüksége Ukrajnának. Azt mondta, Oroszország ugyanúgy folytatja az ukrán civilek elleni támadásait, mint a NATO tagországok elleni hibrid hadviselést. Sztrájkoló tanárokkal szolidáris diákok tűztek össze a rendőrökkel Madridban. Az egyik egyetemen tartott megmozdulás során néhány tüntető át akarta törni a rendőrkordont, és rátámadt a rendfenntartókra, akik gumibotokkal próbálták visszaverni őket. Több diák és rendőr megsérült, 5 embert őrizetbe vettek. Az egyetemisták a tegnap kezdődött határozatlan idejű regionális pedagógus sztrájk mellett álltak ki akciójukkal. Drasztikusan megemelik a közlekedési szabálysértések miatt kiszabható bírságokat Horvátországban. A biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, a szabálytalan parkolásért 300 eurós büntetés járhat. A bukósisak nélküli rollerezésért 100 eurót kellene fizetni, de büntetnék azokat a szülőket is, akik megengedik, hogy 14 év alatti gyermekük elektromos rollert vezessen. Ők 1000 és 3000 euró közötti bírságra számíthatnak. Már 5 halottja van az augusztusi omisi erdőtűznek, miután egy 70 éves férfi belehalt súlyos sérüléseibe a spléti kórházban. A katasztrófa után 8 ember volt életveszélyes állapotban, közülük már csak 3-an vannak életben. Végül a hazai időjárásról. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, északkeleten, keleten gyenge eső előfordulhat. A szél megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 2 és 7 fok között alakul, a kevésbé felhős szélcsendes helyeken gyenge fagy is lehet. Napközben 13-19 fokra számíthatunk. A következő napokban is marad a hűvös idő sok napsütéssel. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 4 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. 3 óra múlt 4 perccel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Jó estét kívánok, Tesári Nóra vagyok. A szerkesztő Kis Gábor nevében is köszöntöm Önöket. Az Európa Tanács 2011-ben elfogadott dokumentuma, az úgynevezett isztambuli egyezmény, a nők elleni erőszak problémájára nyújt átfogó stratégiát. 4 pillére a megelőzés, az áldozatok védelme, az elkövetők büntetőjogi felelősségre vonása és az összehangolt szakpolitikák. Bár Magyarország már 2014-ben aláírta az egyezményt, a Fidesz-KDNP kétharmados többségű országgyűlés 2020-ban politikai nyilatkozatban utasította el a ratifikációt, és a jelenlegi kormány sem tette még Magyarországra nézve kötelezővé a szerződést. Rácz Zsuzsa író, újságíró kezdeményezésére most 13 magyar női lap szerkesztősége állt a nőjogi civilek mellé, és fogott össze közös nyilatkozatban az isztambuli egyezmény jogrendbe illesztéséért, így a nők elleni erőszak visszaszorításáért. A vonalban a kampány elindítója Rácz Zsuzsa. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Miért most érezték alkalmasnak a pillanatot, hogy elindítsák ezt a kampányt?
3: Ezt a pillanatot már nagyon régóta vártuk, azt hiszem, ezt mondhatom így több eszemben, és egyáltalán nem véletlen, hogy most sikerült is megteremteni ezt az egységet, amelyet az előbb hallottuk is, hogy a vezető, piacvezető női lapok, például a 77 éves nők lapja, például az nlc.hu, például a vmn.hu, és hosszan sorolhatnám szerencsére, már nagyon régóta várunk erre az esélyre, hogy úgy beszéljünk a nők és a gyerekek biztonságáról, ahogy az kell, ahogy azt előírja az isztambuli egyezmény, ami gyakorlatilag egyetlen olyan nemzetközi szerződés, amely kimondja azt, hogy figyelembe kell vennünk az áldozatok felismerésénél, az áldozatok védelménél azt a tényt is, hogy ez elsősorban a nők kárára történik meg, mert a nők történelmileg hátrányban vannak mindenhol a világon, hiszen mindenhol a világon elsősorban férfiak döntenek társadalmi gazdasági ügyekben, és nekünk, nőknek kicsivel több mint 100 éve adatott meg csupán annak a szabadsága, hogy például döntsünk a saját sorsunkról, mert például megtanulhattunk írni és olvasni. De ezt nagyon gyakran teljesen elfelejtjük, hogy alig 100 éve kezdtük lebontani azt a hátrányt, amelynek a következményeit a gyerekeink is viselik. Tehát mi nagyon örülünk annak, hogy teljes melszélességgel áll a kormány, és itt nagyon szeretném megemlíteni Gyurkó Szilviát, ugye nemrég volt a bicskei esetet feltáró sajtótájékoztató, ahol ő kimondta azt, hogy a gyerekvédelemben is, és ez sajnos nagyon sok területen így van, áldozathibáztató attitűddel rendelkezik a magyar társadalom, és az az intézményrendszer is sajnos, amely hivatott támogatni az áldozatokat. Amikor a családon belüli erőszakról beszélünk, az egy hatalmas terület, és ráadásul tabu is. Mm-hmm. És nagyon nehéz benne megvédeni az áldozatokat, leginkább azért, amit például az isztambuli egyezmény is előír minden egyes csatlakozó országnak, és ezért nagyon fontos az, hogy nálunk is életbe lépjen ez, hogy csatlakozzunk ehhez az egyezményhez, mert például előírja azt a szemléletformálást, uh-huh. hogy fel kell ismernünk, mert az az egyik legnehezebb, ott kezdődik minden.
2: Miért éppen ezt a formát választották, tehát hogy a szemléletformálást miközben a politikusokat szeretnék igaziból meggyőzni?
3: Nem csak a politikusokat, nem, ez nagyon fontos, hogy abban éltünk idáig, hogy a nők nem politizálnak. Hogy ez nem egy nőies dolog. Mi iszonyúan örülünk annak, hogy végre vannak női képviselők, elsősorban természetesen a TISZA frakcióban, és a női lapok is, de nem csak a női lapok, hanem azt gondolom, hogy az egész szakmánk nagyon régen ír a családon belüli, vagy a kapcsolaton és a kapcsolaton belüli erőszakról, amely Magyarországon nagyon súlyos méreteket öltet. Valószínűleg már mindenkinek a fülé jön ki, vagy ha nem, azért elmondom még egyszer, hogy Magyarországon dokumentáltan, ez például egy EU-s felmérés, 2024-ben ért véget, hogy minden második nő megtapasztal fizikai vagy szexuális erőszakot, de az isztambuli egyezmény nem azt mondja, hogy csak a fizikai vagy a szexuális, tehát az inkább látható vagy tetten érhető erőszak számít erőszaknak, hanem van egy hatalmas és nagyon gyakran láthatatlan és tetten érhetetlen része, hiszen megmarad a négy fal között, a gazdasági kényszerítés, tehát amikor a bántalmazónál van mondjuk a közös bankszámla, vagy a bántalmazó például azt mondja, hogy ugyan miért mennél el dolgozni, mondjuk három gyerek mellől ezt mondja például a feleségének, vagy az élettársának, hiszen mennyivel jobban járunk, ha te vagy egy személybe, a babysitter, a takarító, és most nem sorolom. És ebben még akár racionalitás is van. Csak azt szoktuk elfelejteni, hogy ez már lehet az előszobája egy későbbi kiszolgáltatottságnak, és ahol egy nő kiszolgáltatottá válik, anyagilag, fizikailag, mentálisan, ott biztos, hogy a gyerekek is sérülni fognak.
2: Tehát, hogy ezért jár kéz a kézben tulajdonképpen a gyermekvédelem a nők védelmével.
3: Köszönöm szépen. Ez a lényeg, tehát, hogy a gyerekvédelmet nem lehet a nők védelme nélkül biztosítani. Ha a nők jogainak, ha a nők biztonságban vannak, akkor sokkal nagyobb esélye vannak, a gyerekek is biztonságban, mert ahol a nők kiszolgáltatottak, ott biztos, hogy a gyerekek is kiszolgáltatottak. Erre nagyon konkrét megoldást ír elő például az isztambuli egyezmény, amely szerintem alapjaiban változtathatja meg a magyar jogalkalmazást, joggyakorlatot, amely nem is így működik. Ez a konkrét példa az, igen, hogy azt a gyereket, aki tanulja volt, vagy tanulja annak, hogy bántalmazza az egyik szülő a másikat rendszeresen, az automatikusan áldozatnak tekinti. Magyarul az ő biztonsághoz való joga, a gyerek biztonsághoz való joga, az felülírja a szülőnek a kapcsolattartási, a láthatáshoz való jogát. Ma Magyarországon nem ez a gyakorlat, és ez bizony végzetes lehet, és erre sajnos vannak konkrét példák is.
2: Bizony sajnos a híradásokban hallhattunk már ilyenekről. Kiemelik a kampányanyagban, hogy az isztambuli egyezmény elismeri a történelmünk során a nők hátrányára keletkezett politikai, gazdasági és társadalmi egyenlőtlenséget. Miért fontos ezt hangsúlyozni?
3: Mert ez óriási tabu, és mert azt is állítja ezzel párhuzamosan az isztambuli egyezmény, hogy ez az egyenlőtlenség, ez melegágya a visszaéléseknek, és végső soron újra termeli rendszer szinten az erőszakot. Ilyenkor szokták meg, én azt hiszem gyakran, hogy kénytelen vagyok is elmondani, hogy ez egyáltalán nem arról szól, hogy a férfiak egységesen bántalmaznak vagy gonoszak lennének. Nem. Hanem arról van szó, hogy olyan előnyben vannak, pont a történelem miatt, a történelmünk miatt, amelyben mindig a férfiak voltak a dominánsak, és most is azok, hiszen most is ők a döntéshozatalban 80%-ban azok, akik kimondják a végső szót, ez önmagában olyan előnyt teremt, amivel nagyon könnyű visszaélni. És nem azért csinálják meg gonoszak, hanem azért, mert megtehetik. És ez nagyon fontos megérteni szerintem, és nagyon fontos az is, hogy ez az, amiből kiindul az isztambuli egyezmény, hogy ez egy létező hátrány a nők és a gyerekek kárára, és ezt muszáj ellensúlyozni. Nagyon sok eszközt ír ehhez elő az egyezmény, például a megelőzés az az egyik legfontosabb, és ezt értem én szemléletformálás alatt, újságíróként, szakmabeliként mi elsősorban emellett tudjuk letenni a voksunkat, és ezt vállaltuk a most indított kampánnyal, hogy november 25-éig, az ugye a nők elleni erőszak megszüntetésének a világnapja, mi folyamatosan olyan tartalmakat közlünk, amelyel bemutatjuk azt, hogy milyen lenne az, hogyha már létezne az isztambuli egyezmény, ha már életbe lépett volna Magyarországon, mi lenne más, és egyáltalán elmondani azt, hogy az a rengeteg propaganda, hadd mondjam ki, amely ezt övezte, és amely rengeteget ártott a nőknek, de nem csak a nőknek, hanem az egész társadalmunknak, hiszen rettenetes tévhitekkel ingenek az isztambuli egyezményről, semmi köze nincs az isztambuli egyezménynek mindahhoz, amivel összesaraszták. Egyszerűen azt mondja ki, hogy a nőknek és a gyerekeknek joga van a biztonsághoz, ezt emberi jognak tekinti, és nagyon fontos elmondani, hogy ráadásul a férfiakat is védi. Tehát azt mondja, hogy elismeri, hogy természetesen férfi is lehet az, aki bántalmazott. A kutatások szerint 90%-ban sajnos az elkövetők a férfiak, de ezzel együtt természetesen fordítva is történhet a helyzet, az egyezmény nem tesz ebben különbséget. Ugyanazok a jogok járnak adott esetben egy férfinak is, mint egy nőnek. De mivel világszerte ez egy dokumentált hatalmas szakirodalma van, hogy hogyan válnak a nők áldozatokká, és hogyan következik ebből az, hogy a gyerekek is áldozatokká válnak, ezért szerintem nagyon fontos ezt meghallani, amikor érvelünk mellette, hogy ez mindannyiunk érdeke, ez közügy, nem nőügy, ahogy ezt apostrofálta az előző kormány, aki nem is foglalkozott vele, de ez a mindenkori kormányoknak szerintem feladata lett volna, és azt gondolom, hogy most itt az esély.
2: Tehát itt egy nagyon fontos gondolkodásmód változtatásról is beszélünk. Milyen konkrét változásokat hozna az isztambuli egyezmény ratifikációja a magyar nők mindennapi biztonságában? Tehát mi az, ami nincs meg itthon, de meg lehetne?
3: Jaj, ez nagyon, nagyon nehéz kérdés, mert nagyon kevés dolog van. Tehát gyakorlatilag két civil szervezetet ismerünk Magyarországon, akik hősiesen küzdenek azért, hogy ezt a tömeget, hiszen mondtam, hogy ugye minden második nő megtapasztal konkrét erőszakot. A NANE és a Patent egyesületek azok, amelyek próbálják valahogyan segíteni az áldozatokat, de széllel szemben folyamatosan egyrészt el lettek lehetetlenítve az elmúlt sok-sok évben, tehát konkrétan ők maguk is az életükért, a fennmaradásukért küzdöttek, másrészt pedig Magyarországon az áldozat hibáztató attitűd uralkodik. Magyarul az, hogy minek ment oda, minek öltözködött úgy, miért nem volt kedvesebb, ez sajnos teljesen általános, szinte minden szinten. Tehát amikor az állati egyszerűbb dologra gondoljunk, tehát akkor, amikor egy gyereknek, egy kiskamasznak, egy kislánynak azt mondják az iskolába, akit mondjuk, akinek rendszeresen húzgálja a haját, vagy elgáncsolja a szünetbe az egyik fiútársa. Erről azt gondoljuk valószínűleg szülőként, mindannyian, akik most hallgatjuk, hogy hát ez nincsen rendben, pláne az én gyerekemmel történik, és ha azt mondja neki ilyenkor a tanár, hogy de hát neked így udvarol az Iván, vagy a Pisti, vagy a Peti, az már nem oké, mert ott már arról van szó, hogy arra tanítjuk a gyereket, hogy ezt el kell viselned, mert a fiúk így udvarolnak. Nem, ott kezdődik, hogy elkezdjük megtanítani a gyerekeknek, hogy miről szól egy kapcsolat, hogy hogyan tisztelhetjük egymást.
2: Úgyhogy megint csak visszatérünk ahhoz, amiről az előbb beszéltünk, hogy a gondolkodásmód formálásáról szól tulajdonképpen ez az egész kampány. Rácz Zsuzsa írónak, újságírónak, a kampány indítójának köszönöm szépen, hogy időt szakított ránk.
3: Viszontállásra.
2: A témát pedig nem hagyjuk abba, folytatjuk. Csatlakozik hozzánk a telefonon Sáfrány Réka, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, röviden a Női Érdek elnöke, gender szakértő. Üdvözlöm!
4: Jó estét kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Ha Magyarország már 2014-ben aláírta ezt az egyezményt, amiről ugye ideig beszéltünk, miért nem történt meg azóta a ratifikáció?
4: Igen, 2014-ben született meg ez az aláírás az akkori Fidesz kormány alatt, és igazából úgy is nézett ki egy darabig, hogy valóban ratifikálásra kerül, beépítik a magyar jogrendbe, viszont egyre inkább megszólaltak olyan kritikával álltak elő a kormányberkeiből is, ami a nemek és a gender fogalmát kezdte el kritizálni, főleg az egyezménnyel kapcsolatban. És ez a fajta negatív propaganda, ez kihatott aztán erre a jogalkotási folyamatra is, és megakasztotta tulajdonképpen, ahogy egyre erősebb lett ez a negatívum, és ezt nagyon károsnak gondoljuk, hiszen ugyan van szó, mint ahogy ezt már Rácz Zsuzsa is ismertette. Természetesen van szó arról a dokumentumban, hogy a nők elleni erőszak okainak megértéséhez fontos a nemek, tehát a nők és a férfiak közötti különbségek és egyfajta nemi hierarchia társadalmi elfogadottságának vagy elterjedtségének a megértése, de erről van szó csak az egyezményben.
2: Most a kormány 2020-ban arra hivatkozott, hogy a magyar jogrendszer már biztosítja a szükséges védelmet. Mit gondol erről? Milyen szintű ez a védelem?
4: Az irányelvhez képest, vagy bocsánat, az irányelvet emlegetem, mert az EU-ban már irányelv is született, ami egyébként megkötni fog minket, de hogyha az egyezménynél, az isztambuli egyezménynél maradunk, az egyezményhez képest, amelyik egy átfogó szemléletet tükröz, egyáltalán nem elég az, ami Magyarországon található. Tehát az egyezmény a megelőzéstől, az áldozatok védelmén keresztül az elkövetők felelősségre vonásáig, illetve az mindezeket övező jogi és közpolitikai keretezésig terjed ki egy átfogó módon ennek a problémának a kezelésére, és ez a fajta megközelítés sajnos hiányzik a magyar törvényekből. Tehát az a fajta áldozathibáztató, illetve az áldozatokat gyakorlatilag sokszor cserben hagyó hivatali eljárásmód, ami Magyarországon sajnos jellemző, ennek az orvoslására nagyon nagy szükség lenne az illetékeseknek a képzésére, érzékenyítésére, és tulajdonképpen a kötelezésére arra, hogy az áldozatok szempontjából, vagy az áldozatok szempontjait figyelembe véve járjanak el.
2: Egyébként milyen adatok alapján lehet azt megítélni, hogy az áldozatok védelme a gyakorlatban mennyire hatékony?
4: Vannak olyan felmérések, legutolsó felmérés, ami a nők elleni erőszak elterjedtségét nézte az Európai Unióban. Ez sajnos Magyarországon mutatta a legaggasztóbb tendenciát, tehát a Magyarországon élő nők vannak leginkább kitéve a nők vagy a nemi alapú erőszak különböző formáinak leginkább, és ez mutatja szerintünk legmarkánsabban azokat a hiányosságokat, amik a gyakorlatban övezik az áldozatoknak a sorsát, hogy nincsenek megfelelően megvédve, ellátva, illetve a gyermekeik sem.
2: Ebbe egy picit menjünk bele, hogy ön hogy látja, már az imént utalt rá Rácz Zsuzsa is, de mi az ön véleménye, hogy miért marad rejtve a kapcsolati erőszak jelentős része a hatóságok előtt? Tehát a félnek feljelentést tenni, vagy a rendőrségi gyakorlattal van baj, vagy menedékhelyek elérhetőségével, információhiánnyal, mivel van gond?
4: Igazából a felsoroltak közül sajnos mindegyikkel probléma van, tehát sajnos a bizalom az érintettek körében a hatóságok felé az nem annyira jó szintű, de ez lényegében azért is van így, mert nem éri őket olyan pozitív benyomás részükről, tehát hogy nem, amit már említettem, hogy gyakran inkább azt tapasztalják, hogy egyrészt újra traumatizálódnak az eljárások során, másrészt pedig az őket védeni hivatott hatóságok sokszor ő ellenük döntenek, akár a gyermekelhelyezést illetően, akár magát a bántalmazás tényét elismerve. És ezen kívül a férőhelyek számával is egyébként probléma van, tehát objektíven az előírtnál sokkal kevesebb a kifejezetten a párkapcsolaton belüli erőszak áldozatait ellátó és nemekre érzékeny módon ellátó hely. És mindez megfejelve egy olyan társadalmi megközelítéssel, ami nagyon nagy mértékben az áldozatot hibáztatja a történtekért.
2: Igen, erről az imént is hallottunk, és milyen konkrét változásokat hozna mindezekkel kapcsolatban, hogyha ratifikálnánk az isztambuli egyezményt?
4: Az isztambuli egyezmény egy átfogó rendszer tudna bevezetni a megelőzésre, a védelemre,

0: azok a esélyegyenlőségi, illetve diszkriminációt tiltó kitételek, amik az egyezményben szerepelnek, már Magyarországon mind törvénybe lettek iktatva. És ezért igazából nem befolyásolja.
1: Most a technikai probléma adódik, mert nem halljuk, amit mond. Lehet, hogy arra kell kérnem, hogy egy picit... Igen, most visszatért a vonalba.
0: Réka,
1: kicsit kiesett egy pár gondolat, azt gondolom, most itt nem hallottuk.
0: Tehát csak összefoglalóan azt szeretem volna mondani, hogy nem ró mondjuk olyan plusz előírásokat az egyezmény Magyarországra nézve, ami már nem lenne ránk igaz, tehát hogy az esélyegyenlőség, illetve a diszkriminációmentesség biztosítása. Uh-huh.
1: Az ellenzőknek az egyik kifogása a gender fogalma ebben az egyezményben, tehát milyen értelemben használja az egyezmény, milyen konkrét jogi kötelezettség következik belőle?
0: Igazából ez az, amire próbáltam utalni, hogy a gender az nem egy ilyen önmagáért való ideológiai elemként jelenik meg az egyezményben, hanem a nők elleni erőszak okainak megértéséhez szükséges egy olyan ilyen társadalomtudományi és jogi fogalom, ami segít minket, vagy segít azt megérteni, hogy a nőkhöz és a férfiakhoz kapcsolódó társadalmi szerepek, hatalmi viszonyok és sztereotípiák is mind-mind befolyásolják azt, hogy a nőkkel szemben erőszak kialakulhat. És az tehát, hogy a gender fogalma az a káros nemi sztereotípiákra, illetve a nők és a férfiak közötti, vagyis hogy a nők és a férfiakat illető nemi szerepelvárásokra utalt.
1: Értem. Az EU, ugye már említettük, hogy már csatlakozott az egyezményhez a 2024/1385-ös irányelvet 2027. júniusáig át kell ültetnünk. Mi az, amit Magyarországnak az uniós jog alapján meg kell tennie?
0: Az uniós jog is egyébként ugyanilyen nemi alapú erőszakként határozza meg a nők elleni és a családon belüli erőszakot elsősorban, és nagyban hasonlít, tehát szellemiségében nagyban hasonlít az isztambuli egyezményre, bár nem írja elő ennek a ratifikációját, de több területen is minimum követelményeket állapít meg, amik minden tagállamra érvényes, hogy kell, hogy legyen. Ami fontos elem és új elem, az online térben jelentkező erőszaknak a kezelése és megelőzése. Tehát ugyanúgy ezekben a dolgokban nagyon hasonlít az isztambulira, viszont nem olyan szempontból az lenne az üdvös, hogyha az isztambuli egyezményt is ratifikálnánk, hiszen sokkal átfogóbb és részletekbe menőben védi az áldozatokat.
1: Értem. Sáfrány Rékának, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség elnökének köszönjük szépen a ránk szánt idejét. A nap témája ezzel... Viszontlátásra. A nap témája ezzel búcsúzik, a szerkesztő Kis Gábor és a hangmérnök Antal Rihárd nevében is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Tesári Nórát hallották. Viszonthallásra.

0: a 97,9 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
2: A Z-generáció tagjai beleszülettek az internet világába. Természetesen és magabiztosan kezelik a digitális eszközöket, a segítségükkel pedig könnyebben kommunikálnak, mint a szavakkal. Gazdasági válság, járvány, klímaszorongás, gyors társadalmi változások idején nőttek fel, így aztán az átmeneti állapot számukra alapélmény, és persze a szorongások egyik okozója is. Ez a rendkívül érzékeny generáció könnyebben beszél a mentális egészségről, érzelmeikről, a körülöttük zajló világról, belső bizonytalanságról, túlterheltségről, az énkeresés nehézségeiről. De vajon értjük őket? A Szabadpolc mai adásában három könyv segít közelebb jutni a Z-generációhoz. A dalszövegeket tartalmazó Hallunk titeket című kortárs antológia, Voloncs Attila erdélyi 20 évesekről szóló regénye, és Adorjáni Panna könyve a kolozsvári 30-asokról. Én Bödő Anita vagyok. Borsi Bálint szerint a Z-generáció egy megbélyegzett generáció. A fiatal költő, műfordító és tanár azokat a dalszövegeket rendezte kötetté, amelyeket fiatalok ezrei fújnak kívülről. A nyomtatásban megjelent sorokat kiegészítő, magyarázó, néha értelmező jegyzetekkel látta el. Így a Hallunk titeket című antológia felkínálja annak a lehetőségét, hogy a soroknál elidőzve megértsük a dalszövegeket és a nemzedéket.
3: Én alapvetően két célközönséget tudtam elképzelni. Egyfelől azokat a fiatal zenehallgatókat, akik tényleg valószínűleg szó szerint tudják ezeknek a dalszövegeknek egy nagy részét, illetve azt az idősebb korosztályt is, akik tudnak ezekről az előadókról, de lehetséges, hogy hát abból kifolyólag, hogy esetleg nem ezekbe a zenei műfajokba érdekeltek elsősorban, nem biztos, hogy esélyt adnának mondjuk egy rap album meghallgatásának, és bízunk benne, hogy a széljegyzetek meg mindkét tábornak tudnak valami újat mutatni.
2: Azt gondolod az idősebb korosztályról, hogy van bennük olyan nyitottság, hogy kíváncsiak arra, hogy na, sokat hallani Krúbiról, akkor miről szólnak Krúbi szövegei, vagy egy-két szövege, vagy na, sokat emlegetik ezt a Betonhofit, akkor miről szólnak az ő dalszövegei?
3: Én optimista vagyok ezzel kapcsolatban, illetve most már azért vannak visszajelzések is, és azt látom, hogy elég változatos generációkból érkeznek az olvasói visszajelzések, és szerintem ez egy izgalmas kihívás azok számára is, akik ezeket a szövegeket már betéve tudják, hogy adjanak egy esélyt nekik irodalmi szövegként, és nézzék meg, hogy egy kicsit ilyen tépelődőbb módon, hiszen a versolvasás szerintem a zenehallgatásnál egy tépelődőbb műfaj alapvetően, tehát a zenének instant kell hatnia, a verset meg az ember általában lassan olvassa, hogy így is megállják-e a helyüket, így esetleg új arcukat mutatják-e, vagy így is ugyanazt a képet képesek-e lefesteni, amit zenével együtt. Az idősebb generációk számára pedig szerintem hát egy kicsit a saját határaik feszegetése, tehát hogy képesek-e nyitottan fordulni azok felé, a szerzők felé, akik egyébként nyelvezetükben sokszor radikálisak, biztos, hogy sokszor trágárak, és témaválasztásukban is nagyon nyitottak, de azt gondolom, hogy annyira gondolatgazdag, meg izgalmas szövegekről van szó, hogy megéri ezt a bizalmat megszavazni nekik. Igazából én egyáltalán nem érzem magamat így, semmiféle módon autoritásként abban, hogy megmondjam, hogy alapvetően hogyan érdemes viszonyulni a Z-generációhoz. Én magam sem vagyok egyébként már Z-generációs, az Y-generációhoz tartozom. Ha mégis valamit megengednék magamnak, vagy hogy így javasolnék az olvasónak, hallgatónak, akkor az a nyitottság lenne. Alapvetően szerintem egy erőteljesen megbélyegzett generációról beszélünk, nemzetközileg is, tehát az, hogy figyelemzavaros az Z-generáció, hogy a közösségi médián éli az életét, és igazából már nincsenek mélységei emiatt az életének, ezt azért nagyon régóta lehet hallani, és Magyarországon meg szerintem különösen van egy megbélyegzettség ennek a generációnak politikailag is a közelmúltig, igazából az őket érdeklő témák, illetve az egész komplett generációjuk, hát politikai törésvonalak mélyítése érdekében lett felhasználva, úgyhogy szerintem van honnan feljönni, de abban biztos vagyok, hogy az össztársadalmi érdek, hogy minden generáció a megértés igényével viszonyuljon minden generáció felé, úgyhogy ha a hídépítés gesztusát kicsit kilátásba tudom helyezni ezen a könyvön keresztül, akkor én annak nagyon örülök, ez abszolút szándékunk volt.
2: Én ezt a szándékot egy kicsit érzem a címadásban is. Azt gondolom, hogy ez kicsit azt is jelenti, hogy hallunk titeket, halljuk, hogy mi foglalkoztat titeket, hogy mi a probléma számotokra a szülőktől, a közéletig, a szerelemtől, a saját magatok sötét periódusáig. Ez is benne van?
3: Ez talán a legfontosabb olvasat ennek a címnek. Egyfelől érdemes gondolatgazdag és jól megkonstruált szövegeket írni, hiszen hallunk titeket, másrészt pedig figyelünk, tehát az is fel fog tűnni, hogy ha adott esetben, hát ezt megpróbáljátok megspórolni.
2: Van ez az öt ciklus, gyökerek, sötét, magam, érintés és közeg. Ezek azok a témák, amikről ezek az előadók, te úgy fogalmaztál, hogy akár radikális nyelven, de nagyon őszintén beszélnek.
3: Én ezeket találtam, azon belül, hogy többségiben Z és kisebb részben Y-generációs dalszövegírók dalszövegeiről van szó. Azért tényleg próbáltunk egy széles spektrumot bemutatni, hogy valamennyire reprezentatív legyen a minta, amit kapunk, de nyilván így sem lett az, tehát nem merném ezt kijelenteni, hogy ezek foglalkoztatják az Z-generációt vagy az Y-generációt, de ezek azon olyan visszatérő motivumok voltak, amik alapján úgy éreztük, hogy viszonylag fair módon tudunk csoportosítani.
2: Kötet felépítése úgy néz ki, hogy szerepel egy dalszöveg, és a dalszöveg mellett szerepelnek magyarázatok, amiket te írtál. Az első jegyzet, amit találunk ebben a könyvben, az egy Arany János családi kör című versére utaló sort magyaráz, illetve ott megjeleníti, hogy ez Arany János. Azért van, amikor tulajdonképpen a jegyzet nem csak kiegészítés, hanem egy kicsit értelmezése is a dalszövegnek.
3: Z-generációs hallgató pontosan tudja, hogy Pogány induló Szirmai Marcell Szegeden született, meg pontosan tudja, hogy mit jelent a csár, meg mit jelent a catfish kifejezés, de egy idősebb olvasónak ez nem feltétlenül magától értetődő, szóval ezeket is lejegyzeteltem, kijegyzeteltem. Egy fiatalabb olvasónak meg lehet, hogy esetleg pont ezek az intertextuális utalások az irodalmi, klasszikus irodalmi kánon részét képező szövegekre nem magától értetődők, úgyhogy vállaltam annak a kockázatát, hogy egy kicsit didaktikus leszek időnként. Hát arra gondoltam, hogy inkább kerüljön bele több minden, mint kevesebb minden. Úgyhogy ez volt a jegyzetelésnek a fő szempontja.
2: Aki kinyitja ezt a könyvet, vagy már a címoldalon is, azt látja, hogy Berta Csongor, azt látja, hogy Szirmai Marcell, akik ismerik ezeket az előadókat, azok bongorként vagy pogányindulóként ismerik. Miért döntöttetek úgy, hogy ebben az antológiában csak a végén egy rövid életrajznál szerepel a művésznév, és egyébként meg a saját személyes civil nevükkel szerepelnek az előadók?
3: Ez szerintem egy ilyen formai gesztus, ami tulajdonképpen hát ennek a gondolatkísérletnek a része, hogy mi lenne, ha irodalmi szövegként és irodalmi szövegek szerzőjeként foglalkoznánk ezekkel az előadókkal. Nyilván ettől függetlenül azért az olvasók tisztában vannak vele, tisztában lesznek vele, hogy kiknek a szövegeit olvassák, és hogy ezek a szövegek ezek elsősorban arra születtek, hogy koncerteken, illetve albumokon hangozzanak el. Ez szerintem egy kicsit színház, de egy érdekes kísérlet.
2: Amiket mi ebben a könyvben olvasunk, azok versek, ha koncerteken hallgatjuk őket, akkor dalszövegek, vagy amiket ebben a könyvben olvasunk, ezek dalszövegek, amikről megmutatkozik, hogy ezek versek, vagy versek is lehetnek.
3: Nekem az álláspontom, hogy csak a szerző döntheti ezt el. Ahogy írom az utószóba, vannak olyan dalszöveg írók, például Pajor Tamás vagy Müller Péter Sziámi, akik a 80-as években dalszövegeket írtak, de később a saját dalszövegeiket megjelentették kifejezetten hangsúlyosan verses kötetben is. Tehát, hogyha a szerző versként értelmezi a saját szövegét, akkor szerintem onnantól ez vers.
2: De az, hogy ezek a szövegek írásban jelennek meg, az úgyis mondjam, nagyobb teret és lehetőséget ad arra, hogy az ember elkezdje elemezni. De lehet, hogy nincs igaza, mint akkor, amikor egy koncerten hallgatjuk.
3: Ez biztos, hogy így van, és én nagyon bátornak is tartok egyébként mindenkit pont emiatt, aki hát a nevét adta ehhez a kötethez szerzőként, hiszen gondolkoztam ezen, hogyha én dalszövegnek megírtam volna egy szöveget, majd pedig valaki megkeresett volna, hogy akkor most megfosztja a zeneeszköztárától, amivel én nyilván számoltam, amikor megalkottam ezt a szöveget, és papírra nyomtatja, akkor én úgy lettem volna vele, hogy hoho, hát ez nem fair. Tehát ez nem fair a szöveggel szemben. És az, hogy ennek ellenére ennyire sokan belementek, ez tényleg szerintem nagyon nagy bátorságra utal. Egyszerűen csak azt gondolom, hogy funkcióját tekintve eltérés van. Tehát tényleg a dalnak instant kell hatnia, a verset pedig lassan érleljük magunkba, és meglátjuk, hogy ki mire jut ezzel. Engem az lepett meg, hogy nagyon megtisztelőnek érezték szerintem sokan, hogy nyomtatásba kerül a szövegük. Papírra van nyomtatva az ő szövegük, egy ilyen antológiába, kemény felelés, klasszikus antológia, kinézeti antológia. metodológiába, és ez nagyon elgondolkoztatott, hogy milyen érdekes, hogy sokkal-sokkal többeket érnek el azért a dalszövegek, mint a versek a 21. században, ez egész biztos, de mégis valahogy ettől megilletődik a dalszerző, hogy ebben még mindig van valami mágia, hogyha papírra van nyomtatva egy szöveg. Egyébként nagyon kedves és nagyon lelkes visszajelzések érkeztek.
2: Borsi Bálint mutatta be a Hallunk titeket című antológiát.

0: 56. Volonc Attila író dühösnek látja a nemzedékét, és ilyennek is mutatja nemrég megjelent regényében A bűvölőkben. A 2020-as években egy székely kisváros erdőszéli házában találkozik egy felnőttekből és diákokból álló társaság. A 2020-as években egy székely kisváros erdőszéli házában találkozik egy felnőttekből és diákokból álló társaság. Sok mindenről szó esik, tekintetek találkoznak, és elég sok minden kiderül a szereplőkről, meg a székely kisvárosról. Az első online olvasói visszajelzések szerint A bűvölők érzékeny és szorongató, játékos és kegyetlen regény. A beszélgetésből pedig az is kiderül, mit gondol ezekről a jelzőkről az író, Volonc Attila.
1: Valóban én is úgy érzem, hogy ezek a jelzők is, meg valóban ezek a hatások, amiket ezek szerint képes kiváltani a regény, azok megegyeznek a szándékaimmal. Szerzőként egyszer s mind olvasó is vagyok már a könyv megjelenése óta, és tisztában vagyok vele, hogy az én értelmezésem is csak egy értelmezés a sok közül, és én valójában nagyon örülök annak, amikor az én elképzeléseimtől részint eltérő vélemények is megjelennek, és igazából azért is éhezem kicsit a reakciókra is, és várok minél több visszajelzést, mert bizonyára nagyon érdekes lesz az, amikor mások majd olyan dolgokat is észrevesznek a szövegben, amiket én nem annyira tudatosan rejtettem el benne.
0: Azt mondtad a könyvbemutatón, hogy ez a könyv egy realista regény, és valóban nagyon sok olyan pontot, olyan mérföldkövet, útjelző táblát talál az olvasó, amik nagyon is segítenek azonosítani az időt. Pillanatot. Az, hogy ezek a szereplők mit olvasnak, mit néznek, mi történik éppen a közéletben, az nagyon is reális nyom. De mit jelent 2026-ban egy realista regény?
1: Mindenképpen valami olyan összefüggés rendszernek a megragadását értem realizmus alatt. És ez így nyilván nem feltétlenül független attól, hogy teoretikusan hogyan képzelem el a regényt, mint olyat, hogy valahogyan a kisvilág és a nagyvilág dialektikáját írja le, tehát egyszerre mutat be valamilyen nagyon intenzív belső világok összességét, ezeknek az egymással kölcsönhatását, közben ad valamilyen extenzív totalitás élményt, tehát megmutatja a társadalmi valóságot, az adott történelmi pillanatot, és ennek a kettőnek az interfelel az, ami a cselekményt is bonyolítja, ami végül is a regénynek ezt a nehezen megragadható, és minden regény esetében nehezen megragadható érzelmi, pszichológiai alaphangulatát determinálja. És ezek a jelzők, visszakanyarodva a beszélgetésnek az elejére, valahogyan ennek a kettőnek a feszültségéből terveztem ezeket megkomponálni, megkonstruálni, kiváltani.
0: Az érdekelt téged, hogy az, ami a világban zajlik, az hogyan befolyásolja az egyének életét, vagy az is, hogy ezek az egyéni sorsok hogyan tudnak visszahatni arra, ami a körülöttük zajló világ?
1: Abszolút. A 2020-as évek közérzetét, és azon belül fokozottan az E-generáció, az azon belül is a 20-as éveikben járó fiatal felnőtteknek a hangulatát, gondolatvilágát szerettem volna visszaadni. A század gyermekeiről van szó, akik a 21. századdal együtt számolják az éveiket, ez az ő történetük, és őket igyekeztem realista módon ábrázolni ebben a világban. Juthatnánk arra a következtetésre, hogy ez a regény pessimista végkicsengésű, és ezt nem tagadom, az is. Ugyanakkor az agencia lehetőségét ettől a korosztálytól egyáltalán nem tagadja meg, tehát az szerintem nagyon hangsúlyos minden karakter esetében, hogy bár megkörnyékezi őket a rezignáció és az ürességnek a tapasztalata, mindegyikükben nagyon intenzív formadó és építési vágy van, tehát ezek a karakterek akarnak valamit, és a tragédia épp abból születik, hogy nagyon nem mindegy nekik, hogy mi fog a világban történni.
0: Milyennek látott te ezt a nemzedéket? A könyvhöz egy olyan szlogent társította kiadó, amiben a dühös dühös jelző szerepel, dühös regény a 20-as évekről ez a szlogen. A könyv hátoldalán pedig az olvasható, hogy az ember jól tudja magáról, hogy milyen. És ez azt jelenti, hogy te olyannak látod ezt a generációt, akiben egyszerre van valami tű, vagy valami felháborodottság, és egyszerre van egy önelemzésre való hajlam?
1: Ezeket mind alá tudom írni. Én valamilyen egészen fokozott érzékenységet látok a saját generációmban, és ez nagyon furcsán fog hangzani, ez nem pusztán emocionális érzékenység, hanem ez valami fogalmi érzékenység. Pusztán azért, mert egy ilyen világot örökölt ez a generáció, és egy ilyen világban kell boldogulnia. Ezek a problémák valahogy egy ilyen határozottabb, abstrakciós készséget generálnak a nemzedékem azon tagjaiban, akik hozzám közel állnak, vagy akik engem mélyebben érdekelnek. Kétség kívül ott van a düh, és ez igazából számtalan irányból meg lehetne ragadni a környezeti témák kapcsán, a geopolitikai helyzet kapcsán, a szociális helyzet kapcsán, azzal, hogy mi történt az oktatási rendszerünkkel, úgy Magyarországon, mint az egész nyugati civilizációban. Azt látjuk, hogy ennek a nemzedéknek ezek valóban kiemelt és cselekvésre felhívó problémák.
0: Ez egy nemzedéki könyv, tehát ez egy nemzedék regénye?
1: Egy nemzedék regénye is, valamilyen értelemben számomra egy kor regénye is, és a legintimebb saját interpretáció, amihez nyilván az olvasónak nem sok köze van feltétlenül, de számomra mindenképpen egy viszony regénye is a tulajdonképpen a saját Erdélyhez való viszonyomnak és a szülőföldemmel kapcsolatos érzéseimnek, gondolataimnak az objektivációja is.
0: Mit jelent a cím, a bűvölők? Nekem azt tűnt fel, amikor olvastam ezt a könyvet, hogy nagyon sok olyan pillanat van, amit te íróként kimerevítesz, amikor két tekintet találkozik, amikor két szereplő mélyen egymás szemébe néz. Ezt jelenti a bűvölők, vagy ennél sokkal absztraktabb jelentése van?
1: Igen, ezt is jelenti, és igen, a bűvölők elsőrendűen, vagy a bűvölésnek az aktusa az valami ilyesmit jelent számomra a regényben, amikor egyszerűen nagyon elemi és nagyon felforgató szinten találkozik két ember a másiknak a tapasztalatával. Ezt a korszakot nagyon határozottan le lehet írni az eltávolodás, az elzárkózás hívószavaival, és ezek a pillanatok, amikor valaki képes a másik én határait olyan szinten afficiálni, hogy ez már leírható a bűvölés fogalmával. Ezek valóban nagyon intenzív és kiemelt pillanatok az életünkben, és ez volt az, ami mozgat a címadást, másrészt az is, hogyha kiebb tekintünk és a nagy társadalmi totállal foglalkozunk, akkor azt látjuk, hogy politikai vezérek, vezetők egészen más értelemben lépnek fel bűvölőként. Talán nem is tudják, hogy mit tesznek, és nem is fontos számukra, hogy tudják, hogy mit tesznek. Egyszerűen a történelmi logikája szerint ők ilyen bűvölővé válnak.
0: Boloncs Attila segített megérteni a Bűvölők című regény karaktereit és világát.

0: Adorjáni Panna első regénye a kolozsvári 30-asok magányáról, a kapcsolódás iránti vágyról és elbukásról beszél kíméletlenül. A körbe fiatal hőse Miriam sodródik, megtorpan, kibújik a csigaházából, majd vissza is húzódik. Úgy érzi, a nemzedékének nem adott semmi használhatót az előző generáció, sem az egyetem. Mindent neki magának kell kitalálnia, felfedeznie. Adorjáni Panna mégis optimista. Ez derül ki abból az interjúból, amit Olá Andrea készített vele.
1: Körülbelül ott a 2010-es évek vége fele, tehát egy kicsit hasonló korszakban, mint ahol a regénynek a jelen ideje történik, kezdett el foglalkoztatni. Ez a történet, vagy hogy valamilyen történetet szeretnék írni. A fiatal felnőttkori kapcsolatok érdekeltek, hogy ezek hogyan teremtődnek meg, és az is, hogy tulajdonképpen a társadalom, amiben élünk, és annak a szabályrendszerei, normái hogyan alakítják. Picit a regény arra próbál reflektálni, van egy ilyen jelen időnk, és abban Miriamnak, ennek a fiatal felnőttnek az egy hetét járjuk be. Miriam ő sokat töpreng saját magán és az életén, és akkor ilyen közbeikelt jelenetenként visszatérünk a múltjába. A kamaszkorától egészen a közelmúltig jutunk el, ilyen flashback-szerű jelenetekben, vagy visszaemlékezésekben. És amin ő gondolkodik ebben az életpillanatában, azok a kapcsolatai, és főleg ezek a szerelmi, szexuális kapcsolatok, és valahogy azt próbálja megérteni, hogy mi az, ami félrement. Mert volt annyi sikertelensége, és tulajdonképpen visszaélésekben is része. Amikor megnézzük ezeket a visszaemlékezéseket, akkor egy picit belátunk az ő múltjába, családjába, és ő egy elég ilyen konzervatív háttérből érkezik, ami bizonyos mértékben azt hiszem, hogy azért valahogy az erdélyi magyar közösséget én például konzervatívabbnak éltem meg, mint a magyarországit, vagy lehet, hogy pontosabb úgy mondani, hogy a budapestit, amikor én aztán oda költöztem. Van egy pillanat a regényben, amikor az édesanyja elmélkedik arról, hogy milyen volt az ő korában barátkozni. Sokkal finomabb kifejezéseket is használ, udvarlás, barátkozás. Egyébként ugye ez a szülői generáció, ez a kommunizmusban felnőtté váló generáció, kommunizmus végén. Az egy sokkal zártabb világ mindenféle szempontból, és sokkal kevesebb ilyen utat mutat fel ezekre a viszonyokra, és talán ezért egy picit kiszámíthatóbb. Minél konzervatívabb, meg minél vallásosabb egy közeg, annál kisebb tulajdonképpen a figyelem a testre, meg hogy ez egy kicsit ilyen felületes, vagy akár ilyen használom is ezt a szót, világi dolognak tűnik ez, hogy ilyesmikkel foglalkozunk, hogy mi tetszünk-e, hogy minket szeressenek, tehát hogy ezek valamilyen hiúsági kérdéseknek tűnnek, viszont ez a generáció, Miriam generációja, ők sokkal inkább igényelik azt, hogy verbalizálják, és hogy megértsék azt, ami történik, és sokkal nagyobb szabadságra, kísérletezésre vágynak. De hát nem csak ez az, ami a miérthez kapcsolódik, hanem amit megpróbáltam valahogy megragadni, az az is, hogy élünk egy olyan társadalomban, amiben nem nagyon vannak jó kapaszkodók arra, hogy hogyan lehet jól kapcsolódni egymáshoz, meg jól kísérletezni és játszani, akár ilyen romantikus, akár ilyen szexuális viszonylatokban, és hogy ezekre az aknamezőkre mindenki rálép szinte, aki a regénynek a szereplője.
2: Olvasnék egy részletet a könyvedből, mert hogy fontos dobantó a következő kérdés, ez van egy ilyen rész, hogy a kolozsvári magyar lányokat, magát is beleértve, átlagos nagyvárosi libának látja, akik szoronganak attól, hogy a magyarok kicsúfolják őket, mert román akcentussal beszélnek, a románok meg azért, mert helytelenül beszélnek románul. Az okos kolozsvári magyar lányok vagy az asszimilációs képességükkel tűnnek ki, hogy megtanulnak perfektül románul, és ugyanolyan divatosan és egyhangúan öltözködnek, mint az okos kolozsvári román lányok, vagy magukra öltik az elérhetetlen szexiség auráját, és átváltoznak a nagybetűs magyar barátnővé, például egy jóképű moldvai román srác egzotikus zsákmányává. Ez mennyiben határozza meg Miriam és a barátai életvitelét, felfogását, kitettségét?
1: Mennyire jó, hogy ezt felhoztad, mert igen, az lehet, hogy fontos, hogy a regény az Kolozsváron játszódik, és ami nekem izgalmas volt, az pont ennek az erdélyi magyar közegnek egy sokkal ilyen, hát az én fejemben egy ilyen koszosabb változatát megmutatni. Ez egy nagyon ilyen masszatos, egy nagyon kevert Kolozsvár, amiben sokféle hagyomány és élet létezik. És ami nekem fontos volt, az tényleg az, hogy így Kolozsvár egy ilyen nagyvárossá válik, és ennek megvannak a maga ilyen izgalmas hozadékai, és az egyik az az, amiről itt tulajdonképpen Miriamnak az értelmezését olvassuk, ahogy ő gondolkodik arról, hogy milyenek a kolozsvári magyar lányok, és igen, ő ezt látja, hogy valahogy mindenki kicsit így szorong, és egyszerre próbál így nagyon nagyvárosinak és coolnak tűnni, de közben valahogy ebben a coolságban tulajdonképpen hasonlítani akarnak valakire. Valahogy most, ahogy olvastad, ez jutott eszembe, hogy valamilyen autenticitás, vagy valami ilyesmit hiányol. Természetesen Miriam itt túloz.
2: Azért is fontos a barátokról, vagy a Miriamot körbevevő emberekről beszélni, mert amikor olvastam a könyvedet, olyan érzésem volt, mintha egy ilyen panoráma kamera középpontjában ülnék. Pont annyira éles néha a kép, és pont annyira elmosódott, vagy ilyen furcsa, delejes. Miért ilyen szerkezetű ez a könyv?
1: Milyen jó ez a hasonlat, nagyon tetszik, hogy minden éles és közben minden életlen. Az volt nagyon-nagyon fontos számomra, hogy ezeket a viszonyokat, amelyek gyakran visszaélések, és amik a központi ilyen szigetei ennek a történetnek, hogy ezeket ne csak az áldozat szempontjában mutassa meg. Ez egy nagyon nagy kihívás volt, hogy ezt hogyan lehet igazságosan megcsinálni, de azt tudtam, hogy engem az érdekel, hogy milyen az a társadalom, milyen az a közeg, milyen az a hagyomány, milyen az a norma, milyen az a szabályrendszer, amiben megtörténik az erőszak, a visszaélés, a bántás. És ehhez azt gondoltam, hogy nagyon fontos megnézni több oldalról is azt, hogy mi történik, és azt szerettem volna megmutatni, hogy ennek az oka nagyon nagy részt tényleg ezekben a társadalmi, meg szociális berendezkedésben kereshető, abban a patriarchális társadalomban, ami azért eléggé agresszív, és amiben különféle nyelvet tanítunk meg a fiúknak, meg a lányoknak arról, hogy hogyan kell a világban viselkedni, meg az emberekkel viselkedni. És ezáltal azt is meg szerettem volna mutatni, hogy ez ugyanolyan nyomorúságos eredménnyel jár mindenki számára, és hogy ettől közösen szenvedünk. És persze, hogy a bántás és annak a súlya az nagyon más az áldozat számára, de tulajdonképpen fontos volt nekem, hogy egy kicsit foglalkozok a srácokkal is, és nagyon-nagyon reméltem, hogy ez segít abban, hogy a könyvet majd elolvassák fiúk is.
2: Sokszor utalsz arra a regényben, hogy Miriam milyen szürke zónában van, megpróbál ventilálni, tehát a barátnőjének, a testvérének elmondani, hogy mi zajlik benne, vagy mi az, amitől nem tud szabadulni, hiszen a múlt szörnyű helyzeteiből nem nagyon tud ő kilépni, és nyilván ez meghatározza a jelenét is, de meghatározza a jövőjét is.
1: Ő eléggé sokat szenved ebben a regényben, szegény. Nehéz megfogni tulajdonképpen egy ilyen trauma válaszba beleragadt, különféle tüneteket produkáló lánynak a belső világát, anélkül, hogy az ne legyen nagyon ilyen fárasztó, olvasmányi élményileg is, de azt visszaszerettem volna adni, hogy ez egy nagyon ragacsos folyamat, és nagyon akár így hosszasan el tud húzódni, illetve az nagyon fontos volt nekem, hogy ebben a sok nyomasztó és nehéz történetet is földolgozom, dolgozó szövegben elérjek valami olyan pontra a főszereplőt tekintve, ahol valahogy megcsillan számára valamilyen kilátás.
0: A Körbe című első regényéről Olá Andrea kérdezte Adorjáni Pannát.

A Szabadpolc mai adásában az irodalom segített megérteni a Z-generációt. A Hallunk titeket című dalszöveg antológia, Voloncs Attila a Bűvölők című regénye és Adorjáni Panna Körbe című könyve árnyalta a nemzedékről alkotott képet. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a technikai munkatárs Hajósi Bence volt. Nevükben is elköszön a szerkesztő, Bödő Anita.

0: 4 óra van, híreket hallanak a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Főbb híreink először röviden. Uniós csúcs találkozó kezdődik Brüsszelben. Kiállítás nyílt Nádas Péter emlékére a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Folytatódik a napos, hűvös idő. Most pedig következzenek a részletek. Az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak ma az Európai Uniós tagországok vezetői. Ezt Magyar Péter kormányfő közölte közösségi oldalán, mielőtt elindult Brüsszelbe. Mint írta, a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. A miniszterelnök holnap reggel először folytat hivatalos négy szem közti megbeszélést Ukrajna elnökével. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott program 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkóztatását támogatja. Magyarországgal 5 éve szűnt meg az együttműködés, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a támogatások kiosztásáról. Az Erzsébetvárosi önkormányzat nem utalja át a szolidaritási hozzájárulás következő részletét, közölte a 7. kerület polgármestere. Niedermüller Péter szerint a Fidesz által az önkormányzatokra kiszabott szolidaritási hozzájárulás egy büntető adó. Senki nem tudta megmondani, hogy az Erzsébetváros által befizetett 2,7 milliárd forinttal melyik települést hogyan támogatták. A polgármester szerint, ha inkasszóra kerül sor, jogi útra terelik az ügyet. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt. Vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet a vasárnap délelőtti órákra tervezik, ezért a szerkezet 200 méteres körzetét lezárják és kiürítik. Vasárnapig várja a látogatókat az Art Market Budapest Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Vásár az MTK Sportparkban. A rendezvényen több mint 500 művész több ezer alkotását mutatják be, a világ mintegy 30 országából érkező kiállítók részvételével. A 16. alkalommal megrendezett eseményt fotóművészeti vásár, szabadtéri szoborpark és további kísérő programok is színesítik. Kiállítás nyílt Nádas Péter Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista emlékére a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A Könnyű árnyai című kamara kiállítás az életműbe enged betekintést, az írói és fotográfusi pálya párhuzamos történeteinek felelevenítésével. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, északkeleten, keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 2 és 7 fok között alakul, a kevésbé felhős szélcsendes helyeken gyenge fagy is lehet, napközben 13-19 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 5 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 4 óra múlt 4 perccel.
1: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten a Kossuth és Liszt díjjal kitüntetett népzenészre, zeneszerzőre, Éri Péterre emlékezünk. Zenei összeállításunkban a kalotaszegi Nádas Mente zenéjéből válogatunk. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallják. Éri István Péter, Pityú, ahogyan a táncház mozgalomban sokan ismerték és szólították, Borbély Jolán néprajzkutató, valamint Éri István régész történész fiaként és Martin György táncfolklorista, népzenekutató nevelt gyermekeként már egészen korán kapcsolatba került a néptánccal és a népzenével. Martin György gyakorlatilag vele kísérletezte ki, hogy egy tisztán városi környezetben felnőtt gyermek a táncmotívumok ismeretében vajon magáévá tudja-e tenni a falusi tánchagyományokat úgy, hogy az számára ne betanult koreográfia, hanem élő táncnyelv legyen. Hamarosan a kutató számára is egyértelművé vált, hogy a kultúra és hagyomány átadása nem csak a helyszínen működhet, és hogy a rendelkezésre álló felvételek alapján egy budapesti gyermek is megtanulhat kalotaszegi legényes táncolni anélkül, hogy ezt valaha falusiaktól testközelből láthatta volna. Ő maga először csak 1963 telén 10 évesen jutott el a kalotaszegi Mérába. A karácsonykor megrendezett bálban azonban a zenészek unszolására be kellett mutatni a tudományát, ahol a vele azonos korú falubeli fiatalok csodálattal nézték, milyen ügyesen járja a legényest. Éri Péter gyermekkorától kezdve rendszeresen részt vett néprajzkutató szülei gyűjtő útjain. Ifjúkori évei ráadásul egybeestek a magyar néptánckutatás tudományos eredmények tekintetében legtermékenyebb korszakával. Édesanyja, Borbély Jolán tanácskörúti lakása az 1956-os forradalmat megelőző időktől kezdve szolgált találkozó helyül a korabeli folklórkutatóknak, ezáltal Martin Györgyön kívül a Pesovár testvérekkel, András Falvi Bertalannal, vagy éppen Kallós Zoltánnal is korán kapcsolatba került. A népzene szeretete mellett, mint minden korabeli lázadó fiatalt, őt is megérintette a beat korszak szele. A gimnáziumi évek alatt többet magával megalakította első zenekarát, ahol először egy dobgitárból átalakított basszusgitárral próbálkozott kisebb-nagyobb sikerrel. Az itt megszerzett hangszeres tudás később a muzsikás együttesben eltöltött évek alatt vált igazán hasznossá, hiszen a különböző pengetős hangszereken való játék elsajátítása már nem jelentett számára nehézséget. A vonós hangszerek sorát nagy bőgővel kezdte, majd 3 és 4 húros brácsán folytatta. Élete vége felé pedig kitartó gyakorlással hegedülni is nagyszerűen megtanult. Hosszú furuján és kavalon is játszott, de egy-egy ikonikus muzsikás feldolgozás erejéig a török sípot is megszólaltatta. Házasságából, melyet Ménes Ágnes képző és iparművésszel kötött, 2 gyermeke született, akik a családi hagyományt követve a mai napig aktív népzenészként tevékenykednek.

Éri Péter 1984-ben diplomázott az ELTE néprajz-román szakán. A román nyelv mellett angolul is jól megértette magát, így pályafutása során rengeteg külföldi barátja, zenésztársa lett. Ritkán említjük meg a nevét az 1972-ben megrendezett első budapesti táncház kapcsán, pedig Halmos Béla és Sebő Ferenc mellett bőgősként ő is ott volt az indulásnál. Mintegy 7 éven keresztül zenélt a Sebő együttes tagjaként, majd alkotótársa, ifjabb Csóri Sándor biztatására 1978-ban csatlakozott a muzsikás együtteshez. Ezzel a zenekarral örökre beírta magát az egyetemes magyar kultúra történetébe. Éri Péter egyik meghatározó tanára volt a Népművelési Intézet által szervezett az 1970-es évek végén induló táncház zenész képzésnek. Példáját követve több száz zenész kezdett el erdélyi falusi zenét játszani. A muzsikás együttessel évtizedeken keresztül koncertezett a nagyvilágban. Pályafutása során megszámlálhatatlan hazai és külföldi népzenei és világzenei fesztiválon lépett fel. Ezen kívül népzenei kiadványok szerkesztésében vett részt, és nem utolsó sorban hangfelvételek sokasága fűződik nevéhez, közreműködőként és zeneszerzőként egyaránt. A Kossuth Rádió felkérésére 2007-től Népzene határok nélkül címmel heti rendszerességgel vezetett népzenei világzenei műsort. Csak nem 50 éves zenei pályafutását Kossuth, Liszt és Martin György díjjal ismerték el. Hamar Dánielt, a muzsikás együttes bőgősét idézve. Éri Péter egy életszerető, melegszívű, halkszavú, a különfélébb kultúrákra is nyitott ember volt, rengeteg kiváló muzsikus egyéniséggel és baráttal körülvéve a világban. Rendkívül érzékeny zenész, aki a hangok legapróbb rezdüléseit is megérezte. Szakmai tudásának, szigorú, de mindig kimért véleményének hiányát mindannyian érezzük.

Kedves hallgatóink, a Hagyományok Háza műsorában a Kossuth és Liszt díjjal kitüntetett népzenészre, zeneszerzőre, Éri Péterre emlékeztünk. A kalotaszegi nádasmende zenéjéből válogattunk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: A szerkesztő Bereki Anikó nevében is köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Kalocsai Andrea vagyok. Műsorunk tartalmából. Nem lesznek menekültek Európában, mert segítséggel otthon maradhatnak. A Magyar Református Szeretetszolgálat kárpátaljai rászoruló közösségeket is támogat. Művelődési Egyesület, színjátszócsoport, tűzoltó egylet, avagy hogyan tartják életben a

0: Duravidéki felső lakos magyar közösségét. Most következzenek a részletek. A több nemzetiségű Temesváron nemrég közvitára bocsátották a város multi- és interkulturális stratégiáját. A temesvári magyar napokon fórumot tartottak az interkulturalitás és a multikulturalitás fogalmai közötti különbségekről, valamint ezek gyakorlati jelentőségéről. A beszélgetés után Lehőcz László a stratégia kidolgozásának kezdeti szakaszában részt vett Tóró Tibort, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docensét kérte mikrofon elé.
1: A multikulturalizmus azt feltételezi, hogy olyan politikai keretet vagy politikai közösséget hozzon létre, amiben garantálja a különböző politikailag aktív kulturális csoportoknak a reprodukcióját, és garantálja a saját ügyükről való döntéshozást. Románia globálisan ebben a perspektívában mozog, még hogyha egy diskurzívan egy ilyen egységes nemzetállamról is beszél, tehát egy ilyen anomália van, annak ellenére gyakorlatilag már 1990-től el ismeri ezeket az etnikai közösségeket, vagy nemzeti kisebbségeket, és ezeknek különböző keretek között garantálja az identitás újratermelésnek a lehetőségét. Ezzel szemben az interkulturalista perspektíva az azt feltételezi, hogy létre tudunk-e hozni olyan politikai közösséget, ahol ezekben a társadalmi csoportok közötti dialógus megvalósul, és aminek mindenki tagja tud lenni. Tehát így nagyon leegyszerűsítve a kettő között vannak persze nuanszok, de hogy ez két külön dimenziója is az együttélésnek, tehát az egyik azt feltételezi, hogy akkor szétválasszuk ezeket a közösségeket, a másik meg olyan keretet akar teremteni, amiben mindenki benne van, de ez azt is feltételezi, hogy egy olyan politikai közösséget hozzon létre, amiben mindenki egyenrangon megtalálja a helyét, és azt gondolom, hogy a temesvári stratégia körüli vita is bizonyos szempontból erről szól, ahol végül is a város valamilyen formában megteremti annak a lehetőségét, vagy meg szeretné teremteni, hogy ez a típusú dialógus valamilyen formában létrejöjjön, mert hogy a másik dimenzió az gyakorlatilag egy országos törvény által garantált, és az az, amit belaknak úgymond a kisebbségi közösségek azzal, hogy lehetőség nyílik számukra, hogy olyan intézményeket működtessenek, ami a kultúrájuk fenntartásához szükséges. És azt gondolom, hogy a városnak ez egy újdonság abból a szempontból, hogy afelé lép, hogy reményeim szerint azt fogja megvizsgálni, hogy a kettőt egyszerre hogyan lehet fenntartani, és hogyan tudja elismerni úgy a kisebbségi közösségeket, hogy ezzel együtt egy új közösséget is létrehozzon.
2: Milyen szempontból jelenthet előrelépést az elfogadás előtt álló stratégia a magyar közösség szemszögéből?
1: Egyrészt, hogy van, tehát ez egy nagyon fontos elem, hogy a város valamilyen fajta leírja azt, hogy mit akar kezdeni ezzel a kérdéssel, mit akar kezdeni a diverzitással, mit akart kezdeni a kisebbségekkel, ami egy hivatkozási alap, és ami belekényszeríti a különböző intézményeket szerintem abba, hogy végig gondolják ezt. Ez egy hivatkozási alap, amire közpolitikák fognak épülni, amire finanszírozási keretek fognak megjelenni, ami aztán kihasználható és számon kérhető. Ezért egy ilyen nagyon fontos nulladik pont ez, és ez akkor már az aktoroknak a felelőssége, hogy ezt végrehajtsák. Ilyen szempontból nagyon fontos, hogy elindult egy ilyen egyeztetés, hogy a stratégiában benne van az, hogy ez a kisebbségi konzultatív tanácsnak egy új szerep jut, és hogy ez egy ilyen felhatalmazása is a kisebbségeknek, hogy a döntéshozatalba jobban bele tudjanak szólni.
0: Felső lakos Lendvától 4 kilométerre délnyugatra a Csernec-patak és a Mura között fekszik. Lakossága kevesebb, mint 400 fő, azonban a közösségi életet ma is többféle program tartja mozgásban. Vajon hogyan működik egy ilyen közösség a hétköznapokban? Erről is beszélgetett Szerda Téfanni, a felső lakos mellett élő Pécsi Gabriellával.
3: Felső lakos az úgymond jobban magyar lakta faló. Ez azt jelenti, hogy 90%-a magyar ajkú. Szerintem mi nagyon összetartó emberek vagyunk. Ha valami rendezvény van, akkor ottan ugye szeret mindenki közreműködni. Itten benn van persze a turisztikai egyesület, aztán akkor a színjátszó csoport, a hímzőkör. Szerintem mindenki kiveszi a munkáját. Jó kis csapat, jó kis falucska.
4: És mik ezek a rendezvények?
3: A múltkor volt olyan, hogy kaszálóvers verseny. Ti a füvet vágjátok, ugye? Nálunk kasszáljuk a füvet. Aztán akkor úgy volt több csapat, egész Szlovéniából jöttek Horvátországba, azt hiszem, hogy voltak Magyarországról is, és akkor itt ilyen kézi kasszával vágták a füvet. És itt az volt fontos, ugye, hogy minél minőségesebb elő legyen, még minél gyorsabb időpontban.
4: Működik színjátszó csoport is?
3: Hát működött, most jelen pillanatban azt hiszem, hogy egy kis részét tartanak, pauzát, aztán majd akkor szerintem folytatják.
4: Egyébként hány lakosa van felső lakosnak?
3: Hát nem nagy falu. Szerintem egy olyan 300 ház van, nincsen több. Úgyhogy nem nagy falu ez. Ezek mind itt elindva a környékén ilyen kis falucskák. De mindenhol van kis kápolna, ugye mindenkinek még van a saját falu otthona.
4: Mennyire tudják művelni a magyar nyelvet? Minden faluban van magyar osztály?
3: Nem, minden iskolában nincsen. Hát Lendván van a központ, itt van a nagyiskola, úgy mondjuk, és aztán akkor a lakos mellett van egy falu, Gyertyános, ott van egy ilyen kisebb iskola, ahol 3 osztály van. Hát hogy oldjuk meg? Szerintem itt nagyon sok olyan család van, ahol van ilyen vegyes házasság, és ez nagyon jó. Hát szerintem az gyerekek már otthon is tanulnak mindkét nyelvet, de hát mi persze tájszólásról beszélünk, nem, úgyhogy nekünk nincs az a nagyon szép magyar kiejtésünk, de én bárhol jártam Magyarországon, mindig azt mondták, hogy engem mindenki megért, szóval akkor annyit tudunk. De igen, járnak buszok, és akkor a gyerekeket a buszok viszik be, igen. A tanítás az még úgy folyik, igen, hogy van az osztályban egy tanárnő, aki magyarul adja át a szöveget, a másik még szlovénul, úgyhogy igen, tanulnak mindenkét nyelven.
4: Ugye kiemelte, hogy nagyon összetartó közösség. Egy ilyen rohanó világban mi tart össze egy falu közösséget?
3: Hát vannak emberek, akik most én már így észrevettem ilyen évek hosszú során, hogy mindig mindenhol ott vannak, hogy szeretnek segíteni. Viszont vannak olyanok is, akik nem. De szerintem azok, akik meg akarnak csinálni, ott meg tényleg lehet valamit csinálni. Meg hát ide kedv kell, ide kell idő is. Egyszerűen ezt szeretnék csinálni, úgy, mint mondjuk rá én a színjátszást, ennyi kész.
4: Ön is színjátszó?
3: Igen, hát én már nyugdíjas vagyok, ugye, és aztán a lendvai nyugdíjasoknál most már második éve játszok színdarabba, tehát szlovén nyelven van, úgyhogy igen.
0: 20 millió forintos célzott támogatást adott át Kárpátalján a Magyar Református Szeretetszolgálat a sérült és fogyatékkal élő gyermekeket nevelő református intézményeknek. A mezővári Ne Felejts és a hegyeni Élim Központ kapott gyors segélyt. További részletek Iváncsik Attilától.
5: A Beregszász melletti mezőváriban működő Ne Felejts Központ a Kárpátaljai Református Egyházkerület kezdeményezésére fogyatékkal élő gyerekek rehabilitációját vállalta fel. 10 éve működik, most azonban a háború miatt kilátástalan helyzetbe kerültek. Zán Fábián Sándor püspök.
6: Sokan elmentek Kárpátaljáról, többek között elmentek munkatársaink is, és elmentek olyan családok, akik nem érzik itt biztonságban, és jogosan nem érzik itt biztonságban magukat. Ezért egy olyan helyzet alakult ki, amikor szükségünk volt egy plusz segítségre, hogy a magas adókat, rezsiköltségeket és az alacsony béreket ki tudjuk fizetni, mert a munkatársaink sokat dolgoznak, és nem magas bérezéssel. Egyéni fejlesztések folynak az intézményben. Nagyon nagy az infláció, egyre szegényebbek az emberek, a családok, ahol többre lenne szükség a normálisnál, ott egyre kevesebb van. Ezért a szeretetszolgálatnak, a magyarországi református közösségnek a támogatása itt hatványozottan többet jelent. Ez egy kritikus helyzet az életünkben. Most kisegítettek bennünket. Adnak egy esélyt arra, hogy tervezzünk 27-re is, hogy gondolkodjunk azon, hogy a családok is azt mondják, hogy maradunk, mert van esély élni, közösségben lenni, és nem kell szembenézni egy menekült státusszal Európában valahol, hanem még otthon lehetünk. Ez nagyon nagy kihívás, és köszönjük, hogy ebben nem vagyunk egyedül. Köszönet az adakozóknak.
5: Hasonló kilátástalan helyzet alakult ki a Beregvidéki Hetyenben, ahol már több mint 14 éve működik sérült gyerekek számára napközi otthon. A jelenleg idejáró 25 fiatal gondozását már alig tudják folytatni, hangsúlyozza Cseresznyi Erzsébet vezető pedagógus.
7: Tehermentesítsük azokat az édesanyákat, családtagokat, akik 0-24 órában felügyelik ezeket a gyerekeket. Az első időkben idősebb fiataljaink voltak inkább, aztán későbbiekben kialakult, hogy kisebb gyerekek is jöttek, akik tanulásban akadályozottak, súlyos vagy középsúlyos értelmi fogyatékosak, mozgássérültek, nekik próbálunk segíteni különböző fejlesztő foglalkozások alkalmával. Őket mi hordjuk be minden nap a gyerekeket, reggel érkeznek és délután mennek haza a családokhoz.
5: A Magyar Református Szeretetszolgálat több mint negyed évszázada sokrétű támogatásban részesíti Kárpátalját. Ez alkalommal is reagáltak a segélykérésre, és gyűjtést indítottak a bajba jutott rehabilitációs intézmények számára. Cibere Károly kuratóriumi elnök.
8: Fogyatékos gyermekeket gondozó napközi rehabilitációs intézményeknek rendkívül megnehezült a helyzete, és egész egyszerűen nincs annyi forrás, ami ezeknek a folyamatos működéséhez szükséges, annak érdekében, hogy a családok minden fejlesztést, a gyerekek minden fejlesztést megkapjanak, ami szükséges. Egy menedéket jelentenek ezentek a családoknak, hiszen nagyon sok család a fogyatékos gyerekével magára marad. Isteni legyen a dicsőség, ha valamit tudtunk segíteni.
0: 5 évvel ezelőtt alakult meg Nagyváradon a Páli Szent Vince Társaság, amely létrehozta és működteti Románia első gyermekmentő szolgálatát, és amely ingyenesen szállítja a kiskorú pácienseket külföldi kezelésekre. Emellett rendszeresen segítik a rászorulókat is. A társaság kezdeményezte úttörőként Romániában, hogy ne csak Nagyvárad, hanem a megye iskoláit is szereljék fel életmentő készülékekkel. Ionescu Nikolett kérdezett.
9: A Nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum is kapott ajándékba egy defibrillátort. Hogyan fogadták ezt a kezdeményezést? Tornai Melinda igazgató.
10: Nagyon fontos az, hogy a gyerekeket megtanítsuk arra, hogy igenis fordulhatnak hozzánk segítségért, mert az ember közösségi lény, és ezt a közösség érzést akarjuk erősíteni minden tevékenységben, tanórán belül és tanórán kívül egyaránt.
9: Hány diák jár az iskolába?
10: 675 diákunk jár, több épületben működünk, de itt ebben a tömbben, 3 épületben 450 diák számára lesz elérhető 1-2 percen belül.
9: 2024-ben szervezett először jótékonysági futást a Páli Szent Vince társaság javára, a Nagyváradi Xterra Sport Egyesület. A 24 óra egy mosolyért elnevezésű jótékonysági rendezvény több évtizedre nyúlik vissza. 3 éve a Páli Szent Vince társaság kezdeményezését segítik. Szücs László, az Xterra Sport Egyesület képviselője.
11: Ez egy konkrét példája annak, hogy a sport életeket is menthet. Szeretném folytatni, és a célunk az, hogy idén vagy jövőre, vagy amikor össze fog jönni, az összes iskolát a megyéből felszereljük ilyen defibrillátorokkal. Fontos számunkra a sport, és a legfontosabb az egészség. És emiatt bárcsak ne lenne szükség rá soha, de ha szükség van, akkor ott van, és használható akár gyerek, akár tanár, vagy akár egy ott sétáló ember számára is elérhető.
9: 5 éves a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság. Ez volt az 5 év alatt több 100 000 kilométert tettek meg olyan gyerekekkel és olyan gyerekekért, akik súlyos betegségben szenvedtek, és itt az országban nem került ellátásra a problémájuk. Önök kezdeményezték a defibrillátorok felszerelését is az iskolákba. Kis Balázs, a Páli Szent Vince Társaság elnöke.
12: Ne akkor lépjünk, amikor már megtörtént a baj, hanem mindig próbáljuk megelőzni a bajt, és én mindig hiszek abban, hogy a prevenció sokkal fontosabb, mint a baj után való cselekedés, még akkor is, hogyha nagyon sok ember és nagyon sok felfogás a prevenciót hiába valónak tartja. Rengetegen úgy állnak hozzá, hogy hát úgyse történik velem semmi, egész addig, amíg be nem következik a baj. Ezt próbáljuk megelőzni. Ugyanez történt a gyermekmentő szolgálattal is, most már több mint 60 gyermeknél tartunk, több mint 300 000 kilométernél. Behozunk egy olyan szolgáltatást, amit az állam nem tud biztosítani logisztikai, pénzügyi keretek miatt. Az orvosaink megvannak hozzá, lehetőség is megvan, de nem mindenkinek, és ezt próbáljuk kiterjeszteni nemzetközi partnerek által.
9: Támogatásokból dolgoznak?
12: Jelen pillanatban támogatásokból dolgozunk, teljesen önkéntes csapattal rendelkezünk.
9: Kik azok a gyerekek, akik önökhöz kerülnek?
12: Általában olyan súlyos betegséggel küzdő gyermekek, akik 2 ok miatt kerülnek hozzánk. Az egyik ok az, hogy Romániában nem lehet műteni vagy helyrehozni azt a betegséget, vagy éppenséggel nincs ideje a gyermeknek olyan hosszú a várólista, hogy amire a várólista végére érne, arra valószínűleg nem érne oda. Ilyenek például a koraszülött szívmalformált gyermekek, ilyenek például a frissen diagnosztizált leukémiával szenvedő gyermekek, akiknek csonttranszplantációra van szükségük, valamint van a második kategória, akik hosszas kezelésre mennek hát más országba, ezek főként rákos gyermekek, például Marseille-ben van egy nagyon jó klinika, csontrákkal foglalkoznak és gyermekprotéziseket helyeznek be.
0: Kedves hallgatóink, korábbi műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Bereki Anikó és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket Kalocsai Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Viszont hallásra, határok nélkül.

0: Kossuth Rádió. Miskolcon a 97,1 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Vers napról napra.
2: Adi Endrének Petőfi Sándor iránti rajongó hódolata a költői lélekrokonság mellett egy másik érdekes párhuzamot is elénk idéz. Nagy elődjén kívül nincs a magyar irodalomnak még egy alakja, akinek nem csak költészete, hanem személye és élete is ékorán magára vonta a közönség és az irodalmi körök szenvedélyes érdeklődését, és aki ilyen hamar megostromolta egyenesen az irodalom történetet. Így kezdi Kowalowski Miklós azt a négy kötetes munkáját, ami a költő születésének 80. évfordulóján jelent meg, és Ady Endre életének még élő 200 szemtanújának visszaemlékezéseit tartalmazza. Ady Endre versét hallják.
3: Elbocsátó szép üzenet. Törjön 101-szer, 100-szor tört varázs. Hát elbocsátlak még egyszer, utolszor, ha hitted, hogy még mindig tartalak, s hitted, hogy kell még elbocsátatás. 100-szor sújtottan dobom én feléd feledésemnek gazdag úrpalástját. Vedd magadra, mert lesz még hidegebb is. Vedd magadra, mert sajnálom magunkat. Egyenlőtlen harc nagy szégyeniért, alázásodért, nem tudom miért, szóval már téged. Csak téged sajnálok. Milyen régen és titkosan így volt már, sorsot szépítni hányszor adatot ámító kegyből szépek szépért forrott és küldött ékes lédazsoltár. Soha se kaptam, elhát sose vettem, átadtam néked szépen álhitét csókoknak, kik mással csattantanak. Szerelmeket, kiket mással szerettem, s köszönök ma annyi ölelést, ám köszönök mégis annyi volt lédát, amennyit férfi megköszönni tud, mikor egy unott, régi csókon lép át. És milyen régen nem kutattalak fövényes múltban zavaros jelenben, s már jövőt kicsincs asszonyos rabútján, milyen régen elbúcsúztattalak. Milyen régen csupán azt keresem, hogy szép énemből valamid maradjon, én csodás verses rátfogásaimból. S biztasd magad árván, szerelmesen, hogy te is voltál, nem csak az, aki nem bírt magának mindent vallani, s ráaggatott díszeiből egy nőre. Büszke mellemről, ki nagy telhetetlen akartam látni szép hullásodat, s nem elhagyott némber kis bosszúját, ki áll dühötten bosszú himmel lesben, nem kevés szegény magad csúfolását, hisz rajtad van krőzusságom nyoma, s hozzám tartozni lehetett hited, kinek múlását nem szabad, hogy lássák, kinek én úgy adtam az ölelést, hogy neki is örömeteljék benne, ki előttem kis kérdőjel vala, s csak a jöttöm mellett beteljesedve. Lezörögsz-e, mint réghervat virág, rég pihenő imakönyvből kihulva, vagy futkározva rongyik cipeled, vett nimbuszod, e zsarnok bús igát, s mely végre méltó nőért rebeg magam imádó önmagam imáját. Kérem a sorsot, sorsot kérje meg, csillag sorsomba ne véljen fonódni, s mindegy, minnyer el ár, avagy salak, általam vagy, mert meg én láttalak, s régen nem vagy, mert már régen nem láttalak.

0: Ady Endre versét Kállai Ferenc olvasta fel. A műsor Duba Szilvia, Pór István és Pintér Edina készítette.
1: Édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Levente pécsi hallgatónk a következőket írta. A zokon vette állandósult kifejezés, de honnan ered? Zokszó nincs, csak zokszó. Ebből jönne a zok? Vannak a magyar nyelvnek még ilyen szavai? Minya Károly nyelvész erre a kérdésre is válaszol mai műsorunkban. A Nyíregyházi Egyetem Nyelvés Irodalomtudományi Intézetének igazgatójával Takács Tibor beszélgetett.
2: Honnan ered tehát az, hogy zokon vette? Olyan szó, hogy zok, ugye nincs? Hogyan keletkezett ez a kifejezés egyáltalán?
3: Kezdjük azzal, hogy a zok szó összetett kifejezésünk a zok és a szó összetételi tagokból keletkezett, és valóban önmagában zok, ezt nem használjuk. Ez a szó a zokog igéből jött létre elvonással, és vagy ragos alakban, vagy mint említettük, zok szóban, ebben a kifejezésben, tehát összetételben létezik. A zokon vette szószerkezetben, tehát a zokon egy határozó szó, ez szerepel egyébként a magyar értelmező kézi szótárban is. Például zokon esik neki valami, azaz rosszul esik, fáj neki, vagy zokon vesz valamit, azaz rossz néven veszi. A zokon tehát egy megszilárdult ragos alakulat, ugye a szótöve a zok, ami önállóan nem használatos, az on pedig egy rag. Egyébként nagy valószínűséggel a nyelvújítás korából való.
2: Hasonló szavunk a hóna is, ugye? Önmagában az, hogy hón nem létezik, csak az, hogy hónaj.
3: Így van, beszélünk az ember hónajáról, csak éppen mi a hón, aminek alja van. Nos, a hónaj valóban régi összetett szó, az előtag egykor önállóan létezett, viszont mára elhomályosult. Tehát ez a bizonyos hón a kar alatt lévő üreg. Az utótag pedig az al, ajszó, ugye ez tulajdonképpen az alja birtokos személyeles alakból lett aj, és a hón plusz aj összetét így jött létre a hónaj.
2: Mit jelent az a szó, hogy punnyad? Kérdezi Ábel, Máté Szalkai hallgatónk.
3: Korábban az év ifjúsági szava volt a punnyad, a kifejezést, tétlenkedést, unatkozást, fásultságot, gubbasztást, aztán idézőjelben langyos lébecolást jelent. A csökkent intenzitású életérzés sokak jellemzője, legalábbis időnként, és ugye az ige nem cselekvést jelent, hanem annak a hiányát. Kapcsolhatjuk ehhez a szóhoz Goncsarov, klasszikus orosz szerző fő művét, az Oblomovot. Oblomov egyben a főszereplő neve is, és ez a főhős a lakása pamlagán heverészik, ábrándozik nap mint nap, gondolatban tele van reformokkal a világ megváltoztatása érdekében. A valóságban azonban ez túl sok energiát várna tőle, ezért Oblomov végső soron nem tesz semmit. Levonja a tanulságot, hogy nem érdemes semmin sem változtatni, a birtoka közben pedig szép lassan pusztul, ő pedig mai szóval punnyad.
2: Honnan ered ez a kifejezés?
3: Hegedűs Attila nyelvész szerint a szótöve egy úgynevezett fiktív tő, ez azt jelenti, hogy önmagában nem használatos, és ez a puny. Ez tulajdonképpen egy hangulatfestő tő is, és ehhez kapcsolódik a d igeképző a szó végén, és így jött létre a punnyad igénk. Aztán különböző más képzőket is kaphat még, és teljes jogú tagja lett a szókészletünknek, íme néhány alakja: punnyadó, punnyadás, punnyadozik, punnyatag, punnyadásos, bepunnyad, lepunnyad, kipunnyad, elpunnyad. Tehát még igekötős igék is vannak vele.
1: Kedves hallgatóink, a 2026. március 12-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy Hatvani Tóth Erikával. Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 12:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hajnaltáj.
0: A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
2: 5 óra van, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Gergács Anikó. 50 éve nem volt olyan gyenge az almatermés, mint az idén. A fagykár, az asszály és a hőség megtizedelte a termést, a felvásárlási árak pedig alacsonyak. De milyen kiút van ebből a helyzetből? Részletekkel 6 óra előtt jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina köszönti Önöket. Uniós csúcs találkozó kezdődik Brüsszelben. Magyar fejlesztés segítheti a szívinfarktus utáni felépülést. Folytatódik a napos, hűvös idő. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét. A kormányfő közölte azt is, hogy holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, mondta Londonban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával a Downing Street közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be a Facebook oldalán. A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott program 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. Magyarországgal 5 éve szűnt meg az együttműködés, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a támogatások kiosztásáról. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Ganz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Rovar alapú takarmány alapanyag fejlesztésén dolgoznak a Szegedi Tudományegyetemen. A kutatás középpontjában az áll, hogyan lehet a gyógynövények hatóanyagait tenyésztett rovarok szervezetébe beépíteni úgy, hogy azok később takarmányként járuljanak hozzá a haszonállatok egészségéhez. Az eredmények biztatóak, a turbósított kukacokkal dúsított takarmányt fogyasztó tyúkok például termékenyebbé váltak, több csibe kelt ki, amik nagyobbak és erősebbek lettek, miközben nem kaptak sem hormonkezelést, sem antibiotikumokat. Magyar fejlesztésű gyógyszerjelöltről jelent meg tanulmány a Nature magazinban. Az orvosság alapvetően új hatásmechanizmussal éri el a kapilláris véráramlás helyreállítását, amelynek zavara a szívinfarktus utáni szívizomkárosodás egyik fő oka. Klinikai modellekben már sikerült jelentősen csökkenteni vele a szívizomkárosodását. A felfedezés a szívinfarktuson túl az akut vesekárosodás, a stroke, illetve a szervtranszplantációt követő terápiában is szerepet kaphat. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete egy építkezés során került elő a szovjet romboló bomba, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. Gomoly felhők mellett sok napsütés várható, északkeleten, keleten eleredhet az eső, napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű.
1: Műsorajánló. Napközben.
2: Szappanozás, dörzsölés, simítás és öblítés. Az egyszerű mozdulatsornak fontos szerepe van a mindennapjainkban, vagyis a megfelelő kézmosás komoly fertőzésektől véd meg. De hogyan kell okosan?
3: Hüvelykújat kiemeltem az egyes ujjaknál körbe, és a kézhát, ami fontos, aztán a csuklókra térünk át.
2: A kézmosás mellett persze fontos a lakás tisztasága is. Milyen vegyszerekkel vagy minélkül, hogyan érdemes takarítani? Erről is beszélgetünk napközben. Horváth Ágnes vagyok. Várom Önöket.
1: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: 5 óra múlt 5 perccel.
1: Hajnaltáj.
6: Hajnaltáj.
7: A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. A mikrofonnál Gergács Anikó. Október 15-e csütörtök van, ma a Terézeket köszönhetjük. Szent Teréz napja őseink életében fontos őszi határnap volt. Sok helyen ugyanis ekkor kezdődött a szüret, más vidékeken pedig úgy tartották, erre a napra mindenképpen fel kell szedni a zöldséget a kertből, mert utána már beköszönhetnek a fagyok. Most jöjjön néhány témaajánlat az elkövetkező szűk fél órából. Kísérletekkel keresik a választ a drávai kőris pusztulás megállítására és a dunai erdők problémáira.
4: Egyes erdő részleteket több részre osztottunk, és ott különböző megoldásokat próbáltunk alkalmazni. Volt olyan hely, ahol nagy mértékben eltávolítottuk a korábbi állományokat, majd próbáltuk átalakítani, és különböző fafajokat próbálunk elegyíteni ezekkel.
5: A cél, hogy létrejöjjön egy webalapú döntéstámogató rendszer is, amely az összegyűjtött adatok alapján segít majd a jövő erdőinek tervezésében is. Részletekkel 4:30 előtt érkezünk. Az idei év sajtja díja Magyar Tarka Öregé és a Dunaharaszti Paraszt Sajtfarmé lett. Október elején rendezték meg Martonvásáron a 14. magyar sajtmustrát, amely a hazai kézműves tejtermék előállítók legfontosabb szakmai seregszemléje. A jó sajtnak azonban megvannak a titkai.
6: Kezdet a fontos, tehát hogy milyen tejből dolgozunk, az a szarvasmara tényleg mit fogyasztott. A világ legjobb sajtjai azok minden esetben szénás tejből készülnek. Szénás vagy legelőfüves, vagy ennek kettőnek a keverékéből.
5: A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella. A horvát-szlovén-magyar határmenti gazdasági kapcsolatok megerősítéséről és egy új gazdasági régió kialakításáról is szó volt a Közép- és Dél-Kelet-Európai Gazdasági Fórumon, nemrég Nagykanizsán. A szakmai rendezvény elsősorban a térségbeli kis- és középvállalkozások számára kínált együttműködési és határon átnyúló lehetőségeket a körforgásos gazdaság és a mesterséges intelligencia témakörében. Varga Tünde összeállítása.
8: Az a gond, hogy a nagyipari cégek megszűntek. Gyakorlatilag nyomon követhető a GDP alakulása.
9: Mondta el a fórum létrejöttének legfontosabb okát dr. Polai József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
8: Munkahelyek szűntek meg, azt jelentette, hogy a fiatalok elmentek. Igazából ez csak a helyi vállalkozások egy része tudta csak kompenzálni. Egy csomóan tönkrementek beszállítók, akik a nagy cégeknek beszállítottak.
10: A kis és középvállalkozások vannak inkább jelen.
8: Döntően kis és középvállalkozások, nekik szeretnénk segíteni, és ezek a kisvállalkozások, ami fejlődést produkáltak, az nem tudta ellensúlyozni azt, amit a nagy cégek kiesése jelentett.
10: Ugye az egyik legfontosabb téma itt ma a körforgásos gazdaság, illetve a mesterséges intelligencia is megjelenik témaként. Ezek mennyire érintik a kis és középvállalkozások életét?
8: Ők nem érzik, de nagyon fogják érinteni. Ma már, ha be akarsz állítani valahova, akkor meg kell felelni bizonyos feltételeknek. Megfelelő digitális háttér kell, a mesterséges intelligenciát egy bizonyos mértékig használni kell, és hát a körforgásos gazdaság nagy céghez nem lehet bejutni anélkül, hogy ezeknek ne feleljenek meg. És miután horvát és szlovén kollégákkal is tárgyaltunk, ők is úgy látják, hogy ez náluk is a kis és középvállalkozók egyik problémája. Dolgozzunk egy olyan közös lehetőséget, ami mindhárom ország vállalkozóinak segítséget nyújt, elősegíti a határmenti kis kereskedelmet, valahogy kicsibe meg kell tanulni, hogyan kell külföldre kereskedni. Pontosan ennek a elősegítése érdekében van ez a konferencia, illetve dolgozunk, és most már talán a cél egyenesben vagyunk egy horvát-magyar-szlovén gazdasági régió, az úgynevezett Mura-Drava együttműködés kialakításán, amely Nagykanizsát a körforgásos gazdaság és a digitális kultúra központjává tenni.
10: Kis és középvállalkozásoknak még el kell magyarázni, hogy mi a körforgásos gazdaság lényege, és nekik miért fontos, illetve a mesterséges intelligencia mit jelent az ő életükben, vagy ezzel azért már tisztában vannak?
8: A szavakat ismerik, és mondják is, a tartalmában nem teljesen vannak tisztában, és pontosan ezért kell nekünk segítséget nyújtani, hiszen egy nagy cégnél van erre megfelelő apparátus, ezt meg tudják tenni, a kicsinél nem. Éppen ezért ilyen előadásokat tervezünk, illetve anyagot akarunk kiadni, ami mint egy sorvezető a kisvállalkozások számára, hogy tudják, hogy milyen lépéseket kell tenni, és minek kell megfelelni.
10: De az idő sürget.
8: Az idő nagyon sürget, még itt vidéken is, de el fog érni bennünket szerintem nagyon hamar, fél éven, egy éven belül, és ezeknek kell megfelelni. Az volna a legjobb, ha ma tudnánk. Maradjunk a realitásoknál, az a kisvállalkozó, aki 3-4-5, maximum 10 létszáma van, örül, ha él, nem tud még azzal foglalkozni, hogy most mit is csináljak, és nem azon jár az lesz, hanem azon, hogyan szerzi meg a forrást, meg hogyan szerez magának vevőt, hogy el tudja adni a termékét, ehhez kell nekünk segítséget nyújtani.
9: A gazdasági fórumon olyan vállalkozások is bemutatkoztak, akik már rendelkeznek tapasztalattal ezen a területen. Így például az a nagykanizsai cég is, amely kidolgozott egy fenntartható, működő rendszert. Kápolnás Szabolcs a cég vezetője.
11: Ez gyakorlatilag arról szól, hogy ezeket az egyszer használatos műanyag edényeket, ezeket szeretnénk kiváltani olyan többször használható edényekre, amik a körforgásos gazdaság elveit használják föl. Mi rendszerünkben az az elképzelés, hogy a futár nem csak hoz edényt, de a szennyes edényt azt el is viszi. Létrehoztunk visszaváltó automatákat.
9: Miért nem működik ez ma valahol Magyarországon?
11: Jelen pillanatban odáig futotta a lehetőségeinkből, hogy létrehoztuk magának a rendszernek a leírását, létrehoztunk két darab prototípust. Kell egy mintaváros, ahol ezt be tudjuk mutatni. Mintavárosra vannak tárgyalásaink, jelen pillanatban két várossal is. Mindenhonnan szándéknyilatkozatunk van, hogy nagyon nagy örömmel szívesen várnák. Egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy azért nincsen még ilyen rendszer, mert nem tudtuk befejezni a projektünket.
5: Az egyetemisták után már a középiskolások is bekapcsolódtak a Matek Kaposvári kampuszának gyárlátogatási programjába. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok minél korábban megismerjék a térség vállalatait és az általuk kínált szakmai lehetőségeket. Elsőként a Matek Móri Zsigmond mezőgazdasági technikum diákjai látogattak el a kaposvári villamossági gyárba. Bátori Gyöngyver összeállítása.
12: Androsics Bence, a Matek Móri Zsigmond mezőgazdasági technikum diákja, gépészmérnökként szeretne tovább tanulni a kaposvári kampuszon. Így számára különösen érdekes volt a kaposvári villamossági gyárban tett látogatás.
13: Engem nagyon érdekelnek ezek a gyáras dolgok, hogy hogy működnek a dolgok, a gépeknek a működése, hogy néznek ki, hogy használják őket. Amikor mondták, hogy fogunk jönni ide a kaposvári villamossági gyárba, itt vagyok kollégista Kaposváron, minden nap kétszer legalább bejövök a gyár mellett, szóval mindig nézem, hogy vajon mi történik itt, ezek a nagy gépek, targoncák itt működnek minden nap.
12: A kaposvári mezőgazdasági technikum célja, hogy a fiatalok számára a középiskolától egészen a diplomáig biztosítsa a szakmai előmenetel lehetőségét, Prinz Zoltán igazgató.
14: Fontos az, hogy olyan lehetőségeket, olyan jövőképet kínáljunk ezeknek a gyerekeknek, ahol akár a középiskolai tanulmányaik végeztével bekapcsolódhatnak a felsőoktatásba. Mióta ugye a MATE fenntartó átvette a mezőgazdasági technikumot, közösen azon munkálkodunk, hogy olyan képzési portfóliót, olyan komplex képzési utakat kínáljunk a hozzánk jövő 14 éveseknek, hogy egy sikeres szakmai vizsgát követően bekapcsolódva a felsőoktatási tanulmányokba, ugye jelen esetben mind gépészmérnök végzett hallgatók, duális gyakorlaton, vagy akár a későbbiekben, mint munkahely választhassák a helyi cégeket, a partnerek.
12: A 2021-ben indult gépészmérnök képzés egyre népszerűbb Kaposváron. A hallgatók a duális képzésnek köszönhetően már az egyetemi éveik alatt értékes szakmai tapasztalatokat szerezhetnek a térség vállalatainál. Vörös Péter, a Matek Kaposvári Kampusz főigazgatója.
15: Az lenne a célunk, hogy minél inkább, minél több hallgató jöjjön tovább egyetemi képzésre, ezért a gyárlátogatási programot kiterjesztettük a szakközépiskolások számára, így már ők ideje korán betekintést nyernek a gyáraknak az életébe. Nekik is szeretnék megmutatni, hogy itt Kaposváron lehetőségük nyílik a tekintetben, hogy duális képzésként majd egyetemistaként bekapcsolódjanak ezekbe a folyamatokba, és látják azt, hogy itt Kaposváron, a itteni cégeknél is rendelkezésre állnak azok a modern technológiák, akár amik nyugaton vagy akár Budapesten érhetők el. Azt szeretnénk, hogy minél több mérnök vagy akár minél több technikus itt maradjon Kaposváron, és ennek szeretnénk a lehetőségét megteremteni.
12: A helyi cégeknek pedig égető szükségük van a jól képzett szakemberekre, ezért a duális képzésben is fontos szerepet vállalnak. Szalai Gyula, a kaposvári villamossági gyár ügyvezetője.
16: A villamossági gyár 60 éve alapult, és folyamatosan keresjük a műszaki értelmiséget és a műszaki állományt. Én azt gondolom, hogy egy termelő cég műszaki értelmiség nélkül nincs jövőképe, nem lehet jövője, és feltétlenül fontos az, hogy a régióból legyenek olyan emberek, akik mérnökképzésbe kapcsolódnak, már csak azért is fontos, mert hogy aki elmegy Miskolcra, vagy bárhova, Győrbe, vagy főleg Budapestre elmegy egy műszaki képzésre, annak a 90%-a nem fog visszajönni a régióba, mert talál ott munkahelyet, munkalehetőséget. Azok az értelmes középiskolás gyerekek, akik tovább szeretnének tanulni, csak objektív vagy szubjektív problémából fakadóan a szülők nem bírják azt az éves 5-6 millió forintot, amit egy-egy tan évre rá kell szánni, ezeknek a képzés is biztosítva legyen a helyszínen és a régióban, és abszolút emiatt álltunk be 5 évvel ezelőtt a duális mérnökképzésbe. Tehát azt gondolom, hogy ezek a gyerekek egyrészt el tudják dönteni, ha megismerik a cégeket a cégbejárások kapcsán, hogy hova szeretnének, melyik technológiákat szeretnének megcsinálni, és hol szeretnének dolgozni. Nekünk pedig azért fontos, mert akkor, ha van egy 18-20 fős merítés, és még aktuálisan két mechatronikai mérnök hallgató szeretném leigazolni magunk közé, akkor tudunk válogatni.
5: Kedves hallgatóink, 4:06 múlt egy perccel. Hosszabb távon a drávai kőrispusztulásra és a dunai erdők problémáira is választ adhat az a program, amelynek Közép-Európa leromló erdeinek helyreállítása a célja. Az uniós finanszírozású erdőszerkezet átalakító program eredménye lesz egy webalapú döntéstámogató rendszer is. Picsák Eszter a dunai erdőkkel foglalkozó Sztellik Endrével, a Dunadráva Nemzeti Park természetvédelmi őrével beszélgetett.
4: Igazából itt a projektből kell kiindulni, és alapvetően meghatározott 6 olyan tényezőt, amelyeket most a legnehezebb vagy a legnehezebben megoldható problémáknak gondolunk, illetve a legnagyobb veszélyeztető tényezőknek. Ebből 2 van nálunk, az egyik a kőrispusztulás a drávai területeken, a másik pedig az ártéri erdőknek a szerkezet átalakítása, ami pedig a dunai területeken kísérleti jelleggel folyik. Tehát itt nyilván nem tudunk akkora büdzsét összerakni, hogy az egész országot, vagy akár csak még a Duna melletti területeket is kísérletbe vonjuk, hanem próbálunk olyan adatokat szolgáltatni, amely a projekt alapcéljainak megfelel.
17: Kicsit felpattanok innen, mert hogy a hallgatók is hallják, ugye ez az év, ez ilyen. Tehát ezt halljuk, hogy a levél, ez már egy kicsit avar, ugye, amit én megfogtam, de hát az a szomorú, hogy van, hogy fán meg tudok fogni úgy levelet, hogy gyakorlatilag teljesen össze van pöndörödve és már száraz. Mi történt ebben a térségben most, és hogyan halad az erdőnek a változása, vagy szerkezet átalakítása?
4: Igen, hát ugye az idei év volt az, amikor az emberek nagy tömegben ébredtek rá, hogy bizony nem úgy mennek a dolgok, mint ahogy az korábban volt. Ugye a kézzelfogható dolog volt ez az aszály, ahol nagyon magas hőmérséklet, illetve hogy ez a nagyon magas hőmérséklet, ez rendkívül hosszú ideig tartott, úgyhogy nem voltak közben csapadékos periódusok. Mindemellett vízi élő közösségben, vagy a Duna melletti területeknél ugye nem elhanyagolható magának a Dunának a vízállása is, az pedig extrém kicsi volt. Ugye a mai napon rekord alacsony vízállások vannak a szerte a Duna mellett, Mohácsnál ugye mínusz 34 centis vízállás, ami soha nem tapasztalt kicsi. Tehát ezt mindezt a tényezőket összerakjuk, hogy nagyon meleg, nagyon hosszú időn keresztül, érdemi csapadék nélkül, és emellé egy rendkívül alacsony Duna vízállás, hát ez semmiképp nem egy jó tendenciát mutat, és ugye a prognózisok is azt valószínűsítik, hogy ez nem igazán fog változni a jövőben.
17: Hogyan néznek ki most ezek a nyárerdők, amikről szó van?
4: Rossz egészségi állapotban vannak. Az egészségi állapotra nem fókuszáltunk, ugyanis maga ez a szerkezet átalakítás, amit itt teszünk, az nem csak az egészségi állapotról szól, hanem egy általános ellenálló képességnek a növeléséről.
17: És ez hogyan zajlik? Tehát itt a fajgazdagságot kell változtatni, bővíteni, a betegfákat kivenni és figyelni, hogy van-e újulat a helyén, milyen újulat van a helyén, tehát milyen természet közeli megoldások vannak erre.
4: Ahogy a projekt címe is fogalmaz, a természetes alapú folyamatokra kéne alapozni, amit nyilván nehéz most kivárni, hiszen ezek hosszú időn keresztül érvényesülő folyamatok, ennek próbálunk elébe menni és kísérleti jelleggel. Többféle megoldást is alkalmaztunk ezeken a kicsi területeken, de ezek nem nagy területek, tehát nem tudunk nagy léptékben kísérletezni ezekkel a dolgokkal. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egyes erdő részleteket több részre osztottunk, és ott különböző megoldásokat próbáltunk alkalmazni. Volt olyan hely, ahol nagy mértékben eltávolítottuk a korábbi állományokat, majd próbáltuk átalakítani, és különböző fafajokat próbálunk elegyíteni ezekkel, akár korban is, tehát nagyobb méretű fajokat is, akár fafaj szerkezetben, tehát hogy ne csak nyárfából álljon, hanem olyan fajokból is, amik egyébként természetesen ott lennének, és egy kicsit talán jobban viselik a klímának ezt a változását.
17: 3 év, ugye, ennek a programnak a futamideje. Így erdészeti szempontból azt mondom, hogy a 3 év az igazából egy fénykép, egy látlelet.
4: Gyakorlatilag ebben messze menő következtetést nem lehet levonni, de a projektnek nem is alapvetően generálisan nem ez volt a célja. Kézzelfogható eredménye majd az lesz, hogy lesz egy webalapú döntéstámogató rendszer, ahol rendkívül sok adatot próbálnak ebbe betáplálni. Olyan szempontból, hogyha valaki szeretne majd a témával foglalkozni, és a jövőben megfelelő fafajokat, ami klímaállók lesznek, vagy megfelelő erdő szerkezetet ki tudjanak alakítani, ahhoz egy megfelelő tanácsot tudjon tenni klímamodelleken keresztül, a meglévő talajtérképeink, a domborzatunk, tehát gyakorlatilag minden adatunk, ami most megvan, azokat próbáljuk betáplálni. Nyilván a modell olyan tudású lesz, amennyi adattal mi föl tudjuk most ruházni, és ezért zajlanak ezek a kísérletek, hogy az itt nyert adatokkal fel tudjuk vértezni majd ezt a döntéstámogató rendszert, és hogyha valaki ezt használni szeretné, akkor a saját lokációja alapján lekéri, olyan szinten, hogy még a különböző országok különböző jogszabályát is figyelembe veszi, hiszen nem biztos, hogy nálunk egy adott fafaj engedélyezett egy bizonyos területen, mint mondjuk Csehországban, minden helyen adoptálni kell a saját megfelelő körülményekre.
5: Röngátakkal küzdenek az aszály ellen Aldebrő, Kisnána és Vécs környékén a Büki Nemzeti Park szakemberei. A telki legelőn a hevesi vízőrzők 6 kisméretű és egy nagyméretű röngátat építettek az erdőben, amelyekkel szeretnék megtartani a csapadékvizet. Csipkés Rolanddal, a Büki Nemzeti Park hidrobiológiai referensével Pilisi Csenge beszélgetett.
18: A röngátakat úgy kell elképzelni, mint hogyha a természetben is mondjuk egy vízfolyás mentén sétálunk, és a sodrás az összepakolja a gátakat mondjuk az ilyen mederszűkületeknél. Na mi ugyanezeket próbáljuk meg utánozni, amikor egymásra pakolunk rönköket, ágakat, gajakat, és ezeknek az elsődleges célja az, hogy lassítsa a lefolyást, és hogy lassul a lefolyás, a gátak fölötti szakaszon, tehát a felvízi szakaszon, ott lerakja az a szállított tüledéket a vízfolyás. És ezáltal egy kicsit ugye töltődik is a meder, nekünk meg pont az a lényeg, és kevesebb legyen a szintbeli különbség a patak medrének az alja és a mellette lévő földterület között.
19: Ez miért jó? A halaknak jó?
18: Elsősorban azért fontos ez, mert mondjuk a mellette lévő területeknek a vízellátását egy kicsit javítja. De ilyenkor, mikor nagyon mélyre kerül egy meder, azért mert mondjuk felgyorsul annyira a vízfolyás, vagy mert mondjuk korábbi munkálatok során valamiért megmélyítették ezt a medret, vagy kialakítottak egy csatornát, ami aztán tovább mélyült természetes úton, túlságosan mélyre kerül a víz, és ezért már, amikor több víz érkezik a patakon, akkor sem tud kilépni a mederből a hullámtérre vagy ártérre.
19: Akkor ez egy természetes vízmegtartást jelent tulajdonképpen?
18: Próbáljuk leutánozni azokat a természetes folyamat, amik egyébként is végbe mennének a természetben.
19: Ennyire be kellett avatkozni itt Vécs határában is? Ennyire nem volt víz idén nyáron?
18: Vécs határa egy azért különleges helyszín, mert itt a kisnánai meg a bécsi önkormányzat is, a helyi gazdálkodó és a Nemzeti Park is együtt gondolkozott egy olyan megoldáson, hogy hogy lehetne a területnek egy kicsit a vízháztartását javítani. Ugye a gazdálkodónak is szüksége lett volna öntözéshez, meg mondjuk a permetezéshez higítóvízre, ami nem állt rendelkezésére, hát nem csak nyáron, hanem már tavasszal sem. Ugye itt a Tarnócáról beszélünk, és a Tarnócának a vízjárása az elég erősen ingadozó lett az utóbbi években, sőt, hát tulajdonképpen tapasztalhatták azt többször a helyek, hogy ki is száradt. Amikor megjelenik valamilyen esőzés folytán, vagy ilyesmi, akkor a víz, azt próbáltuk meg megőrizni, hogy ezt aztán lehessen egyrészt a tájban használni, másrészt pedig a gazdálkodó részére is használható legyen, harmadrészt ennek a két településnek, Vécsnek és Kisnánának az árvízvédelmi biztonságát is szavatolja egy kicsit.
19: Ez az élővilágnak is jó? Tehát vannak olyan védett fajok például itt a környéken, amiket érdemes megőrizni, vagy meg kell őrizni?
18: Itt elsősorban azokra a makroszkópikus vízigerinctelen fajokra kell gondolni, amik mondjuk kicsit nagyobb távolságokat is meg tudnak tenni, mondjuk két élőhely között, itt inkább a poloskákra kell gondolni. De ide sorolhatjuk például a szitekötőket is, amik kifejezetten nagy távolságokat tudnak megtenni élőhelyek között. Elsősorban ezek azok a fajok, amik az első kolonizálóként megjelennek ezekben a vízterekben. Tehát azok, akik először jelennek meg, és próbálnak ott megvetni a lábukat. Ezek a fajok azok, amiknek a megjelenésére számítunk, illetve ugye a kétértűek azok, és mondjuk a bécsi helyszínnél, ahogy megjelent a víz, ott már rögtön megtaláltuk az első unkát. Tehát ezek a fajok akár szó szerint is ki vannak szomjazva arra, hogy víz jelenjen meg a területen, mert nekik ez élőhelyet, szaporodó helyet vagy táplálkozó helyet jelent.
19: Mennyire jellemző, hogy akár egy helyi gazdálkodó vagy éppen önkormányzat kéri a Nemzeti Park és a természetvédők segítségét, hogy egy ilyen komplex megoldást találjanak együtt?
18: Ez korábban korábban nem volt jellemző, de az utóbbi éveknek az eseményei azok nagyon sok gazdálkodónak, önkormányzatnak, vagy egyáltalán csak a lakosságnak is felnyitották a szemét arra, hogy nagyon fontos minél inkább megőrizni a vizet a tájban. Ugye amikor víz van, akkor ott párolgás van, akkor ott csapadék van, vagy egyáltalán csak a talajvíz szint megemelkedik annyira, hogy mondjuk a növények számára könnyebben elérhető legyen, vagy mondjuk adott esetben a villámárvizek esetén a lakosságnak a ingatlanjai, vagy az úthálózatnak a védelmében is fontosak ezek a beavatkozások. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy szerencsére, ha már ilyen helyzetben vagyunk, akkor egyre többen ismerik fel, hogy nagyon fontos komplex megoldásokban gondolkozni. Ilyenkor pedig csak

0: Egyesületének elnökségi tagjával megkóstolhattunk három különböző sajtot. Volt benne egy penészes, erősebb, karakteresebb, volt, ami mondjuk lágyabb volt, mégis kemény sajt. Milyenek a magyar sajtok?
1: Bárhol megállják a magyar sajtok a helyüket a világban. Olyan ízvilág, olyan technológiai tudás, olyan szeretet van mögötte, hogy gyakorlatilag én nem ismerek olyan helyet, ahol ez ne lenne tökéletes.
0: 14. alkalommal választották ki az év sajtját. Ugye nagyon különböző gazdaságokból érkeztek ezek a sajtok. Hogyan lehet összehasonlítani, hogyan lehet választani?
1: A sajtbírának nagyon egyszerű dolga van, ugyanis anonimizált mintát kap. Minden terméknek van egy bírálati szempontrendszere, amit ő kiválóan ismer, és egész egyszerűen csak annak felelteti meg, hogy milyen ízei vannak, milyen harmóniák, milyen diszharmóniák, milyen idegen ízek, milyen idegen illatok, milyen deformitás van magán a terméken, hogyan tárolták, megfelelően forgatták-e, milyen a lyukazottsága a sajtnak. Tehát, hogy ezeken így szépen végig kell menni mindegyik terméknél a bírálati szempontrendszeren, és a végén kialakul a 100 pontos bírálati pontrendszerből az, hogy az a sajt mennyit ér.
0: Az év sajtja címet a Dunaharaszti Paraszt Sajtfarm magyar tarka öreg sajtja szerezte meg, amelyet Ficsor Árpád gazdaságában készítenek. Nagyjából 15 hónapon keresztül érlelték. Amikor én megkóstoltam, azt éreztem, hogy van egy kis keménysége, de közben mégis lágy volt, és ahogy most itt szobahőmérsékleten tároltuk a sajtot, elkezdett gyöngyözni.
2: Ami miatt ezt érezhette, az az, hogy mi a zsírt sosem vesszük le a tejről, egy-két kísérletünk kivételével, de tulajdonképpen a zsír hozza az ízanyagokat, és a zsír hozza a vitaminoknak jelentős részét a sajtban.
0: Ugye most van előttünk egy magyar tarka kemény sajt korong, de hogyha most itt lenne egy másik mellette, már minimális eltérést éreznénk?
2: Óriási. Az 5 hónaposnak ott ilyen nagyon virágos, nagyon könnyed, nagyon szép ízek vannak, ez meg már jóval sarkosabb ízvilággal rendelkezik. Tulajdonképpen ugye miután a baktériumok elpusztulnak, megeszik ugye a tejcukrot, utána már az enzimek dolgoznak, és ennek mennyi időt hagyunk. Ez maga a csoda, hogy mit csinálnak 3-szor annyi időt jelen esetben, mint az 5 hónaposunk esetében, ami szintén aranyat kapott. Mégis évsajtjának ezt választották.
0: Mi mindenre kell odafigyelni sajtkészítésnél?
2: Inkább a kezdet a fontos, tehát hogy milyen tejből dolgozunk, az a szarvasmara tényleg mit fogyasztott. A világ legjobb sajtjai azok minden esetben szénás tejből készülnek. Szénás vagy legelőfüves, vagy ennek kettőnek a keverékéből.
0: Ez hogyan készült?
2: Tavaly 4 hó 2, ha jól láttam az előbb a lottyát neki.
0: Az mit jelent?
2: A vegetációnak a kezdete. Tehát amikor legelőre először kimelt a szarvasmara, ekkor még nem sok zöldet tud felvenni, viszont nagyon sok fű és kétszikű gyógynövény van jelen ilyenkor a gyepeken, ami most az aszály miatt amúgy egyre inkább szűkülő tendenciát mutat.
0: Hogyan lesz sajt?
2: Ennek a tejnek a feldolgozása a következő. Mi például termizáljuk a tejet, az azt jelenti, hogy ezt a természetes hullámzást, ami mondjuk egy legelő szakasz, például fönt van egy homokos parton, vagy egy mély részen, ennek a hullámzását egy picit tompítjuk. Viszont még a tejben például így a termofil baktériumok teljes mértékben megmaradnak, mivel ez a termék nagyon sok emberhez eljön, így illetve a magyar kultúrában nagyon félnek a hőkezeletlen tejtől, amúgy szerintem alaptalanul. Ez egy biztonságos termék marad. MÁV Inform.
3: Most pedig friss közlekedési hírek a vonattal utazóknak. A vonalban Kis Horváth Levente. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útrakelőknek jó hírem van, országszerte zavartalanul indul a ma reggeli vonatforgalom, itt csak az előre tervezett változásokkal kell számolni. Ma estig Tapolca és Balatonfüred között pótlóbusz közlekedik valamennyi vonat helyett, az S820-as vonatok helyett ma estig 60 és Jászberény, majd vasárnapig Jászberény és Újszász között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Péntekig a Szobi fővonalon is változott a menetrend, néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. Bővebben az információkról a mavinform.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok!
3: Köszönjük szépen! 1:06. Jó reggelt kívánok, ez a Hajnaltáj, a mikrofonnál Gergács Anikó. 50 éve nem volt olyan gyenge az almatermés, mint idén. A fagykár, az asszály és a hőség megtizedelte a termést. De milyen kiút van ebből a helyzetből? Részletekkel 6 óra előtt jelentkezünk.

0: Reggelt kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Uniós csúcs találkozó kezdődik Brüsszelben. Észak-Magyarország lesz a legnépszerűbb úti cél a hosszú hétvégén. Folytatódik a napos, hűvös idő. Az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak ma az Európai Uniós tagországok vezetői. Ezt Magyar Péter kormányfő közölte közösségi oldalán, mielőtt elindult Brüsszelbe. Mint írta, a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Ezt a külügyminiszter jelentette be a Facebook oldalán. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-28-as időszakról szóló megállapodás aláírására. Megújul a balatoni bringakör, a kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Két új sorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A beruházásokhoz uniós és hazai forrásokat használnak fel. A munkálatok várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják, derül ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. A legtöbben két éjszakát töltenek a szálláshelyeken. A legtöbb látogatót azok a térségek vonzák, ahol állatkert, vár, illetve gyógyfürdő található. A Mohácsi csata és Buda török megszállásának 500. évfordulója alkalmából nyílik kiállítás ma a Budapesti Történeti Múzeum Vár Múzeumában. A tárlat a másfél évszázados háborús időszakot és a Habsburg, valamint az Oszmán Birodalom küzdelmeit mutatja be. A tárgyak és leletek mellett vetítések és digitális ábrák is segítik a korszak megértését. A kiállítás jövő tavaszig látogatható. Gomoly felhők mellett sok napsütés várható, északkeleten-keleten eleredhet az eső, a szél nagy területen megélénkül, napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A körzeti időjárásról Gergács Anikót hallják.
1: Budapesten erősen felhős az ég, 12 fokot mértek, Győröt 7, Mosonmagyaróváron 5, Sopronban 10, Szombathelyen 7, Pápán szintén 7 fok van. Veszprémben közepesen felhős az ég, 9 fokot mértek, Székesfehérváron 6, Szentgotthárdon 7, Zalaegerszegen 9, Keszthelyen 7, Nagykanizsán 3, Kaposváron pedig 7 fok van. Siófokon mérsékelt délnyugati szél fúj, 11 fokot mértek, Pécsett 11, Pakson 10, Baján 3, Kecskeméten 8, Egerben 7, Széchenyben 3 fokot mutatnak a hőmérők. Miskolcon erősen felhős az ég, 8 fokot mértek. Szolnokon 8, Karcagon 7, Debrecenben 8, Nyíregyházán 9, Záhonyban és Szegeden 7, Békéscsabán 8 fok van. Kékestetőn erősen felhős az ég, gyenge északnyugati szél fúj, ott 6 fokot mértek most hajnalban. Kedves hallgatóink, 5:30 múlt 5 perccel.
2: Hajnaltáj. A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban. Reggel 5 és 6 óra között.
1: Most pedig néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Sikeres helyi kistermelői vállalkozást működtet Cserhátsurányban a Hekli család, akik az olajtököt nem csak termesztik, de sokféle módon fel is dolgozzák. Idén azonban az aszály miatt gyenge termésnek néznek elébe.
3: 107 hektáron gazdálkodunk, abból 43 hektár az olajtök. Idén a 43 hektár olajtök az olyan, mint a múlt évben, körülbelül a 18-20 hektár sajnos. Annyival gyengébb az aszály miatt a termés.
1: 3/4-6 körül jövünk a részletekkel. 50 éve nem volt olyan gyenge az almatermés, mint idén. A fagykár, az asszály és a hőség megtizedelte a termést. Az almatermelés lejtmenete azonban nem most kezdődött.
4: az ezredfordulón még 42 ezer hektár almaültetvény volt Magyarországon, és ezzel Európa egyik legnagyobb almatermelői voltunk. Jelen pillanatban a 20 ezer hektár alatt vagyunk, és a részesedésünk csak az Európai Unió almaterméséből nem haladja meg a 3-4%-ot.
1: A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella.
2: Bozsik gazda robata.
1: Bodza virágtól a zsájáig, hásfa virágtól az oregánóig a természet számos gyógynövényt kínál, amelyek például teaként, fürdővízbe öntve vagy éppen gőzölve enyhítik a felső légúti betegségek tüneteit és segítik a gyógyulást. De melyiket hogyan kell használni és meddig? Most jön Bozsik gazda robata.
5: Felső légúti betegségekkel küzdenek sokan. A gyógynövények világából melyek azok, amelyek önnek beváltak, vagy jó lélekkel ajánlhatjuk kedves hallgatóinknak?
6: Hát a bodzavirág kúra az mindenképpen nagyon jó.
5: Lechner Judit kertészmérnök, biotermesztő.
6: Nagyon érdekes a zsája és az izsóp együttes hatása. Mind a kettő erős baktériumölő hatású, és a kettőből csinálunk egy nagyon finom teát, forrázunk, akkor azok a torokban a szájban lévő összes baktériumot elpusztítják. Tehát ezekkel galgalizálni is lehet, teának is nagyon jók. Aztán a kőgésről van szó, akkor a kakukkfű, hát ez egy univerzális csodaszer, erősíti is az embernek szinte a lelkét is, megerősíti, bátorító hatása is van, és a szurokfűnek van egy ilyen különös hatása, hogyha megfázásra gondolunk, hogy a hangszálak gyulladását tudja csökkenteni, és így nagyon jó az énekesek vagy pedagógusok, hogy valakinek hirtelen beszélni kell, akkor mindenképpen a szurokfű teát érdemes, vagy pedig ugye keveréket csinálunk, de ha a hangszálakról van szó, akkor a szurokfűvet ne felejtsük ki belőle semmiképpen.
5: Kamilla tea?
6: A kamilla az egy nagyon jó gyulladást csökkentő. Most a kamillára is vonatkozik, ami szinte minden gyógynövényünkre, hogy csak kúraszerűen fogyasztjuk. Mindig csak addig, amíg a betegség el nem múlik, és utána, tehát egy 2-3 hétig körülbelül, de hát a kamilla, meg általában ezek a régen használatos gyógynövényeink egy hét alatt minden nátát elmulasztanak. De a kamilla például a bél problémáira is jó, tehát a bélben levő gyulladásokat is csökkenti, meg inhalálásra. Tehát érdekes, hogy nem csak teaként használjuk őket, hanem légutakon keresztül is bejutnak. Tehát így, amit már nagyon régen csináltak az emberek, hogy egy ilyen lepedő alá a kamilla páráját szívják fel az órukon keresztül, és a kakukkfű ugyanígy használható, meg fürdőként ugyanúgy a bőrön és a légutakon keresztül jut be hatóanyag.
5: Hársfa, de itt ugye az ezüst hárstól óvakodjunk.
6: Igen, a hársfa virággyűjtés is egy nagyon szép foglalkozás, és hát az ezüst hársat azt nem tartjuk gyógyító hatásúnak, amiben nagyon szép és honos nálunk, hanem a kislevelű és a nagylevelű hársat használjuk. És a hársfa teánál viszont óvatosan kell bánni vele, mert annyira ízesztő hatású, hogy csak este ágyban lefekvés után érdemes használni, mert ha már reggel iszunk hársfa teát, akkor azonnal elkezdünk izzadni, kimegyünk, és megcsap a hideg, újra bajba kerülünk. De esti kúrára nagyon jó, és nagyon jó betakarózva erős izzadást tud okozni. Akár bodzával együtt használhatjuk, akkor egymás hatását erősítik. De viszont ezt tényleg csak este használjuk, csak akkor, amikor valóban erős megfázásról van szó az izzató hatás miatt, és a szívbetegek nem használhatják mindennapi teaként, mert a szívet viszont megtereli. Tehát minden gyógynövénynek van egy nagyon erős gyógyító hatása, de pont a gyógyító hatás eredményez egy ellenhatást, amit kerülni kell azzal, hogy csak okszerűen használjuk.
5: Például, hogy említi a szívbetegséget.
6: Azért a szív problémáira a galagonyatean kívül mást így nem mennék felelőtlenül ajánlani. A galagonyatea viszont csodálatos, akár a virágos ágvégteája, akár a termésekből főzött tea, az az öregedő szívet nagyon jól erősíti.
1: Kedves hallgatóink, Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit, amelyeket megírhatnak neki a hajnaltaj@mtva.hu e-mail címre. Most pedig családi gazdaságunkat bemutató rovatunkkal folytatjuk műsorunkat. Elismert és sikeres helyi kistermelői vállalkozást működtet Cserhátsurányban a Hekli család. Szántóföldi gazdaságukban fontos szerepet kap az olajtöktermesztés, amelynek eredményeként kiváló minőségű hidegen sajtolt tökmagolajat, pörkölt magvakat és egyedi tökmakrémeket készítenek, adalékanyagok nélkül. A Vedda Nógrádit kezdeményezés és a helyi termelői piacok kedvelt szereplői is. Mind a szántóföldön, mind pedig a hűtőházukban vagy a tökmagfeldolgozásban a teljes család kiveszi a munkából a részét. Tarnóczi László riportja.
7: Az idei szárazság ellenére is heklipálék nagyon szép kollekcióval állnak ki a Palóc piacra. Tök magolajjal, tök magból készült mindenféle termékkel. Mik azok, amiket kínálnak?
3: Feldolgozzuk a tök magot. Hidegen sajtol tök magolaj, tök mag krém, tök mag liszt, szárított natur tök mag, és pirított, ízesített tök magok, csilis, sózott és natur. Ez a három íz, és kétfajta kiszerelésben, 25 dekás és fél kilós kiszerelésben. Mindent feldolgozunk, ami a tök magból csak lehet. Lisztet készítünk, magot készítünk, krémet készítünk, úgyhogy ez a 2026-os év, ez az aszályos év, ez megvisel minket is. A betakarítás most folyik, és azt már most látjuk, hogy a termés az fele, mint a szokásos, vagy még fele sem. Azért nem tudok pontosat mondani, mert betakarítás elején vagyunk.
7: Mekkora területen gazdálkodnak?
3: 107 hektáron gazdálkodunk, abból 43 hektár az olajtök. Idén a 43 hektár olajtök az olyan, mint a múlt évben, körülbelül a 18-20 hektár sajnos. Annyival gyengébb az aszály miatt a termés. De ezért is van sok terület, hogy egész évben ki tudjuk szolgálni a bevőinket, de hozzáteszem azt, hogy a múlt évünk jól sikerült, az egy 800 kiló per hektár szárított mag termésünk volt a múlt évben, és az egy nagy szerencsénk van, hogy nem értékesítettünk külön piacra, hanem minden alapanyagot meghagytunk, úgyhogy még mindig van a hűtőházban, csináltunk az elmúlt évben egy hűtőházat is, és még mindig van 8 tonna tök magunk.
7: Önnek szakmája a mezőgazdaság? Hol tanulta és hogyan nőtt bele?
3: Az eredeti szakmámnak nincs köze a mezőgazdasághoz, autószerelőként végeztem, de 1993-ban, amikor a földkiosztás megtörtént, akkor nagyszülők révén sikerült kárpótlási jegy révén nem sokhoz, 5 hektár földhöz. Amúgy a szüleim nem, semmi köze nem volt a mezőgazdaság. Édesanyám volánkonyhán volt szakács 40 éven keresztül, édesapám meg volánnál volt buszsofőr. De ez az 5 hektár földet szülőkkel együtt, sőt, még rendszerváltás előtt őnekik volt munkahely mellett krumpli, patvarc, egyéb tészekből osztottak, de rendszerváltás után 93-ban, amikor kimérték a földeket, Cserhát Surányban volt 5 hektár, amit közösen műveltünk én és a nővérem. 99-ben a nővérem még nem voltak ambiciózósak a föld, meg a földművelés iránt, én viszont igen. 99-ben volt először tök, 93-ban visszakaptuk, tök csak 99-ben volt először olajtök, és onnantól kezdve mindig volt egy pár hektár olajtök a buza vetésforgó miatt, ugye kapás növények családjába tartozik az olajtök, úgyhogy vetésforgót kell alkalmazni, nem visszavethető. Minimum egy évet ki kell hagyni. És egészen 2014-ig munkahely mellett volt ez a pár hektár, és egy munkahely megszűnés miatt két út elé álltunk, hogy mit teszünk, és a feleségemmel úgy döntöttünk, hogy elkezdjük a családi gazdaságot, elkezdünk a földdel foglalkozni. Akkor kezdtünk el az első traktorunkat, egy MTZ-t megvenni, amíg most van, az 12 év alatt értük el, és az igazság, hogy azóta fejlődtünk fel, úgyhogy 107 hektáron, abból 60 körülbelül a fele, ami saját, a fele bérlemény.
7: Milyen szerepet vállal, és milyen szerepet osztanak a feleségre egy ilyen gazdaságban? Kérdezem Angelikát.
6: Szerintem minden. A csomagolás, a címkézés, a marketing.
7: Most kiszolgálja a vevőket.
6: Így van, a marketing, az üzletekbe szállítunk. A papírmunka része.
7: Mekkora a család?
6: 2 gyermekünk van felnőtt korúak, 2 pici babával. Mindenki részt vesz azért csomagolásba, mindenben.
7: Recept lehet az, amit maguk csináltak? Azért nagy vállalás volt.
6: Hát igen, nagyon sok álmatlan éjszakával járt, amíg kitapasztaltuk akár a tökmagpirítás technológiáját, akár a tökmagkrém készítésének a technológiáját, de úgy érezzük, sikerült és megérte a visszajelzések alapján.
1: A nyári aszály miatt tovább növekszik az őszi növények vetés területe. Nagy az igény ugyanis a kalászosokra, a takarmány és fehérje növényekre, ezért az idei szezonban több helyen vetnek őszi búzát és árpát, és ez már látszik a vetőmag forgalmazásban is. Keresik a gazdálkodók azokat a növényfajokat, amelyek termésbiztonságot nyújtanak, és ezek közé tartozik most már a takarmányborsó is. Az ágazat ezeket az igényeket fémzárolt vetőmagokkal igyekszik kiszolgálni. A magyar vetőmag ágazat jövője versenyképesség alkalmazkodás címmel tartottak nemrég konferenciát Szarvason. Eközben népszerűek a kiskert tulajdonosoknak rendezett magbőrzék is. Juhász Zsolt összeállítása következik.
8: Lapozgatom a katalógust, és valami paradicsomfajtát fogok kérni. A szülői háznál gazdálkodom, de itt élek Egerben.
9: Az Egerben rendezett magbőrzét szinte mindegyik alkalommal sokan keresik fel.
8: Olyan növényeket próbálok termeszteni, amik kibírják, hogy egy hétig rájuk sem nézek, vagy esetleg két hétig.
9: Sokan a magas ágyáshoz is keresik ilyenkor a megfelelő vetőmagot.
10: Három pici állványos ágyásom van, tehát még csak magas ágyásnak sem nevezhető. Most az idéntől meg ugyan rendes magas ágyásokat készítettek, de először kicsit megnézem, hogy az első év az hogy fog menni, és akkor utána majd bővítek, és csak tényleg ilyen pár darabot, tehát az, ami a családnak kell, meg ilyen csemegének, és ennyit. Azt meg meguntam, hogy köztermesztésből, meg ilyen agyon vegyszerezettet együnk, és az meg ott olyan, hogy ha én azt látom, meg tudom, hogy valami megtámadja, akkor ott még akkor gyorsan lekezők, és csak minimálisan. Bár nem hiszek, hogy teljesen biomódon lehet, de abban nagyon bízok, hogy a lehető legkevesebb vegyszert kapja.
9: Nagy hagyománya van hazánkban a vetőmag előállításának és termesztésének, ami miatt a nagyobb termelők is előnyben részesítik a magyar vetőmagot a megbízható minőség miatt. Erre jó példa az, hogy az uniós csatlakozás óta sem változott, sőt, némileg növekedett a vetőmag előállító terület a 120 ezer hektárral. Polgár Gábor, a Vetőmag Szövetség ügyvezető igazgatója a következőket mondta.
11: Elsőlegesen az őszi kalászos vetőmag szaporító terület nagysága növekedett egy kicsit. A ezen a területen megtermelt vetőmag mennyisége is stabilnak mondható. Európát nézve Magyarország nagyon fontos vetőmag előállító. A 6.-7. helyen vagyunk terület nagyságban az Európai Unióban. Itt azért tudni kell, hogy a különböző növényfajoknak a terület nagysága és azon megtermelt vetőmagnak az értéke és mennyisége nagyon eltérő lehet, tehát azok az országok, ahol nagy mennyiségű kalászos vetőmag előállítás van, gabona vetőmag előállítás van, ott nagy a vetőmag előállító terület. Nálunk egyébként az értéket a zöldség és a takarmánynövény és a kukorica adja. A kalászos elsődlegesen belpiaci forgalmazást céloz. A növényfajokat illetően nálunk a nagy hangsúly inkább a kukorica és a takarmány növény vonalon van, és az exporton.
9: Fontos exportőrország vagyunk a vetőmagfeldolgozásban, és továbbra is fontos a minőség szempontjából, hogy a termelők fémzárolt vetőmagot válasszanak. Folytatja Polgár Gábor.
11: Nyilván a nemzetközi vetőmag kereskedelemben ez egy minimum követelmény. Ott fémzárolt vetőmag mehet csak exportra, külpiacokra. A belföldi értékesítésben nyilván a fémzárolt vetőmag használat fontosságát akkor emeljük ki, amikor elsőlegesen kalászos vetőmag értékesítésekről beszélünk. A vetőmag forgalomba hozatalnál kötelező a fémzárolás, a minősített vetőmag. A felhasználásban viszont nem. Tehát van lehetőség jogilag is a terménynek a visszavetésére. A visszavetett mag jogi lehetősége adott, de mi ennek ellenére is azt hangsúlyozzuk, hogy az igazi értéket a fémzárolt és ellenőrzött vetőmag hordozza, hiszen a vásárló növényfajtát termel, és nem növényfajt, tehát minden egyes termelő tudja azt, hogy ő nem pusztán őszi búzát, hanem adott paraméterekkel és minőségi elvárásokkal bíró fajtát termel. És a fajta akkor biztosított igazán, akkor nyomon követhető, hogyha azt egy megelőző minősítési, szántóföldi minősítési ellenőrzési folyamat és fémzárolás igazol.
9: Csak a fémzárolt vetőmag hordozza igazán a fajta tulajdonságait, ezért fontos a vetőmag fémzárolása.
11: Propagáljuk azt, hogy a kalászos vetőmag termelésben is a gazdálkodók fémzárolt vetőmagot használjanak, mert csak ekkor garantált az a nyomonkövethetőség, és akkor biztosított, hogy a növényállomány egészséges legyen, és hordozza azt a potenciált, ami lehetővé teszi, hogy a megtermelt termény jó minőségű és jó értékesítéssel bíró legyen.
1: Kedves hallgatóink, 3:46 múlt 4 perccel. Jó volt az idei almatermés Szerbiában, a termelők mégis nehéz helyzetben vannak. Az aszály több ültetvényben is kárt okozott, miközben az importalma és a feldolgozásra szánt alapanyagok behozatala is hatással van a szerb piacra. A felvásárlási árak alacsonyak, ezért a termelők számára egyre fontosabb kérdés, hogy milyen feltételekkel tudják értékesíteni, illetve külföldre vinni a termést. Rózsa Krisztina összeállítása következik.
12: Az almatermelők számára Oroszország az egyik fontos exportpiac. A külföldi értékesítés lehetőséget ad arra, hogy nagyobb mennyiségű gyümölcsöt adjanak el, a kivitel azonban a kereslet és az árak alakulásától is függ.
13: Külföldi alma az csak is az orosz piac, a többi az... Szóval állam, így mondjam. Tehát ha az orosz piac fog működni, akkor az nagyon jó lesz. Jelen pillanatban ők sem tudnak nagyon fizetni, mert az oroszoknak is van gyümölcsük, almájuk, minőségtelen, de olcsó. És azt az almát szállítsák. Most, ha az orosz piac beindul, az szerintem decemberen nem fog beindulni. Na most esetleg van olyan, hogy a zöld almát keresik, mert az náluk nincsen, de annak még annyira rossz az ára szerintem 45 dinár. Most igaz, hogy 45 dinár úgy, hogy ők adják a ládákat. Ládának az ára kb. 7 dinárt vesz az alma árából, annyiba kerül. De nagyon nagyok az igények. Az alma nagyság nem elég nagy, nem nőttek meg az almák úgy, ahogy kellett. Akik locsolták, még ott se.
12: Az export nehézségei mellett a felvásárlási árak is komoly gondot jelentenek a termelőknek. Az első osztályú alma kilogramjáért fajtától függően körülbelül 155 forintot fizetnek, még az ipari feldolgozásra szánt másodosztályú gyümölcsért mindössze 34-35 forintot. Ez az összeg sok esetben még a termesztés költségeit sem fedezi. A termelők számára ezért nem csupán az a fontos, hogy mennyi alma terem, hanem az is, hogy a felvásárlási árak fedezzék a ráfordításokat, és lehetővé tegyék a gazdaságok további működését.
14: Keleten nagyon sok területet beültettek almával, ezért nagyon fontos, hogy a vegetáció itt évről évre hogy alakul. Most az idei év nem volt rendhagyó, úgyhogy nem jött be az alma előbb, mint keleten, ezért keveset tudtunk szállítani az oroszokhoz. Valamennyi ment az Európai Unióba, de elenyésző mennyiség ez az idei évbe. Én remélem, hogy ez változni fog új év után. A lengyelek, illetve különböző országok, akik nagyon sokat termelnek, nekik még a hűtőházaikban van még tavalyi alma is, úgyhogy amint azok kiürülnek, ezek a tárolók, akkor reméljük, hogy megindul egy kicsit jobb áron az idei alma.
12: Milyenek a felvásárlási árak?
14: Az a legnagyobb probléma, hogy nagyon nincs is felvásárlás, de körülbelül ilyen 50 dinár körül mozog az első osztályú alma. Ez nagyon nagyot változhat fajtánként. A piacon van, hogy pillanatnyilag egy-egy fajta hiány van, és akkor ezeknek az árai megugranak, de nagy átlagban ilyen 50 dinár körül alakul, amivel egyelőre még nem nagyon vagyunk elégedettek.
12: És mi a helyzet azzal az almával, amit külföldről hoznak be? Ez nehezíti-e az eladást?
14: Igen, mivel itt Szerbia saját magának meg tudja termelni ezt a mennyiséget, illetve exportálunk elég sok gyümölcsöt és más kultúrákat is, ezért mindenféleképpen a behozatali áru az nehéz versenyezni a behozatali áruk áraival.
12: A szerbiai almatermelőknek eközben a belföldi piacon is komoly versennyel kell számolniuk. Az országba jelentős mennyiségű importalma érkezik, főként Lengyelországból. Az olcsóbb külföldi gyümölcs megjelenése tovább szűkítheti a hazai termelők értékesítési lehetőségeit, hiszen a vásárlók és a kereskedők számára az ár gyakran meghatározó szempont. A termelők helyzetét így egyszerre nehezíti az export bizonytalansága, az alacsony felvásárlási ár és az importtal folytatott verseny. Hiába megfelelő a termés mennyisége és minősége, ha a gyümölcsöt nem sikerül olyan áron eladni, amelyből a gazdaságok kiadásai is megtérülnek. A következő időszak egyik legfontosabb kérdése ezért az lesz, hogy élénkül-e a kereslet a külföldi piacokon, és sikerül-e javítani az almatermelők értékesítési lehetőségein.
1: Idén 50 éve nem volt olyan gyenge az almatermés, mint idén. A Fruitweb, Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács mindössze 130-140 ezer tonnával számol. A fagykár, az asszály és a hőség megtizedelte a termést, a felvásárlási árak pedig ennek ellenére alacsonyak. A termelők a tavainál is kevesebbet kaphatnak az almáért. A kevés termés egyben azt is jelenti, hogy a belföldi igény mindössze 50-60%-át lehet magyar termésből kielégíteni. Apáti Ferencet, a Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét, Kobolák Attila kérdezte.
4: Az alma termesztésünk rossz állapotban és egy nagyon régóta tartó lejtmenetben van, de ráadásul ez a lefelé ívelő pálya az utóbbi években nagyon erősen felgyorsulni látszik. Hadd mondjak néhány számadatot. Az ezredfordulón még 42 ezer hektár alma ültetvény volt Magyarországon, és ezzel Európa egyik legnagyobb alma termelői voltunk. Jelen pillanatban a 20 ezer hektár alatt vagyunk, és a részesedésünk csak az Európai Unió alma terméséből nem halad adja meg a 3-4%-ot, ami olyan kicsi részarány, amivel már semmilyen ráhatásunk nincs a piaci árakra, a piaci folyamatokra. Kénytelenek vagyunk elszenvedni a nálunk sokkal nagyobb almatermelő országok által diktált feltételeket, és ebben nem jövünk mindig ki jól, főleg lengyelekkel szembeni versenyben, akik most már ott tartanak, hogy 10-15-szor annyi almát termelnek, mint mi, holott 20 évvel ezelőtt még mögöttünk voltak. Tehát folyamatosan fogyatkozik az almatermő fölött, folyamatosan csökken a termés mennyiség. Nem elég az, hogy felére redukálódott a terület, ami már önmagában is fele akkora a termés potenciált jelentene. A fagykárok és az aszálykárok most már gyakorlatilag minden évben tizedelik a termést, és ott tartunk, hogy hiába meg tudnánk még most is termelni a maradék szűk 20 ezer hektáron 4-500 ezer tonna almát, 130-170 ezer tonna magasságában volt a termés tavaly, illetve idén, de tavaly előtt is alig haladta meg a 300 ezer tonnát, tehát jóval a potenciálunk alatt teljesítünk a klímaváltozásra visszavezethető okok miatt.
15: A mennyiség csökken, de milyen a minőség?
4: Küllemileg gyakorlatilag hibátlannak kell lennie az árunak. 60 vagy 65-ös méretet meg kell haladnia, ez minimérterben értett méret az átmérőre vonatkoztatva. Ha két színű, tehát piros fajtáról beszélünk, akkor legalább 50%-ban színeződöttnek kell lennie. Ez lehet frisspiaci alma, ami apró vagy szintelen vagy héjhibákat, küllemi hibákat tartalmaz, hiába lenne emberi fogyasztásra alkalmas, nem kerülhet ki a boltok polcára, az a feldolgozóiparban végzi. Ha azt nézzük, hogy milyen alma kerül ki a boltok polcára, akkor erre azt lehet mondani, hogy a magyar alma jó minőségű, olyan értelemben, hogy a rossz minőség ki sem kerülhet a boltok polcára, azt már ki sem tehetjük, viszont a minőségi károkat, és sajnos a tavaszi fagyok, az aszály, a hőstressz, a napégés nagyon komoly minőségi károkat is okoz, azt a termelő szenvedi el. Egyre nagyobb minőségi károkat kell megélnünk az időjárási okok miatt, de ebből a fogyasztó érdemben nem lát sokat.
15: Éghajlatváltozás, a nagyobb országok dominálják, irányítják az almapiacot, szigorú szabályok. Mi vár a magyar almára a jövőben?
4: Nagyon nehéz pozitívat nyilatkozni, pedig nem lehetünk pesszimisták, mert akkor nincs jövőnk. Látni kell azt, hogy a klíma borzasztóan gyorsan és kedvezőtlen irányba változik. Most már úgy tűnik, hogy a csapadék viszonyok, főleg az aszály az extremitásokat ért el, különösen ebben az évben. Az is valószínűsíthető, hogy jövőre is szerény lesz az almatermés, mert azok az ültetvények, amelyeket nem öntöztek, nem fognak tudni virágrügyeket differenciálni, virágrügyeket érlelni, ami a következő évi termés alapja. De ha hosszabb távon tekintünk előre, akkor a helyzet az, hogy a klímaváltozás hatásait kellene innen startolva leküzdenünk, amihez az összes megmaradó ültetvényünket öntözötté kellene tenni. Összes megmaradó ültetvényünket fagyvédetté kellene tenni, és az étkezési almát termelő ültetvényekre még jégháló takarás is szükséges.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj. 6 órakor kezdődik a Felkelő című hírműsorunk. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. A műsor elkészítésében Makulik Bence segített. A hangmérnök Lajer Rita, a gyártásvezető Szöllős Éva és a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is. Köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Legyen szép napjuk. Gergács Anikót hallották.

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jó reggelt kívánok! Ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja október 15-én, csütörtökön, Terézia napján. Én Benyó Rita vagyok. Most még felhős, hűvös időnk van, de az időjárás részleteit, csak úgy, mint a friss híreket, már a Krónika szerkesztői mondják el önöknek.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, Gál André vagyok, a bemondó Ceglédi Edit főbb híreink. Először röviden.
4: Uniós csúcs találkozó kezdődik Brüsszelben.
3: Lezárultak a tárgyalások a norvég alappal, 92 milliárd forint érkezhet.
4: Napos, de hűvös idő várható.
3: Következnek a részletek. Uniós csúcs találkozót tartanak ma Brüsszelben, a tagállamok vezetői egyebek mellett az energiaválság kezeléséről, a migrációról és az európai külső határok védelmének megerősítéséről is tárgyalnak.
4: Magyar Péter miniszterelnök a találkozóra érkezve hangsúlyozta, a kormány határozott álláspontot képvisel a migráció ügyében, és az a cél, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határvédelem megerősítéséhez.
5: Mi azon dolgozunk, hogy a határvédelem megmaradjon, vagy ha lehet még erősebbé váljon. Ezen dolgozik most már a legtöbb tagállam is, és mellette pedig az uniós jognak megfelelő szabályozást hozzunk létre, ami nem gyengíti ezt a tagállami lehetőséget. Ehhez lehet egy fontos lépés, hogy most bekerül először egy hivatalos uniós dokumentumba, hogy nem csak tagállam, nem csak más ország, hanem szervezett bűnözői csoportok által is elkövethető ez a szervezés, ami a migrációt illeti.
4: A tagállami vezetők tanácskozásán az EU 7 éves költségvetéséről, a bővítésről és a közösség versenyképességéről is tárgyalnak. Magyar Péter miniszterelnök az ülés előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen, majd holnap először folytat hivatalos négy szem közti megbeszélést az ukrán elnökkel.
3: Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán.
4: A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott program 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. Magyarországgal 5 éve szűnt meg az együttműködés, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezet döntsenek a támogatások kiosztásáról. Emiatt 77 milliárd forinttól esett el az ország. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-28-as időszakról szóló megállapodás aláírására.
3: Teljes nyilvánosságot követel a Fidesz, a Tisza kormány és az Európai Bizottság politikai megállapodásáról.
4: Az ellenzéki párt szerint egyértelmű, hogy a magyar kormánynak végre kellett hajtania olyan brüsszeli követeléseket, amelyeket az előző kormány elutasított. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője szerint ilyen a gender aktivisták iskolai megjelenése, az üzemanyagok védett árának kivezetése vagy a keleti energiaimport megszüntetése.
6: A kérdés már csak az, hogy melyek a még nem ismert követelések, belenyúlnak-e a személyi jövedelemadók rendszerébe, a társasági adót megemelik-e, vagy éppen kérdés az is, hogy hozzányúlnak-e a családtámogatási rendszerhez. És mivel ezek a lépések magyarok millióinak az életét érintik, megélhetési körülményeiket, munkahelyeiket, ezért teljes körű nyilvánosságot követelünk. Hozzák nyilvánosságra a Tisza kormány és a bizottság közötti megállapodás minden részletét.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a magyar kis- és középvállalkozásokra a Ganz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter.
4: Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat eddig visszatartotta őket.
7: Két lépésben haladunk. Az első azoknak szól, akik már beadták a forgóeszköz hitelkérelmüket. Számukra 30 milliárd forinttal bővítjük a hitelkeretet. Ebből alapanyagot, készletet vásárolhatnak. A második lépés a fejlesztés. Ki gépet venne, bővítene, digitalizálna, vagy energiát takarítana meg, 0%-os beruházási hitelt vehet igénybe. A nagyobb beruházásokhoz akár 1 milliárd forint is elérhető kamatmentes hitel és vissza nem térítendő támogatás formájában egy csomagban.
3: 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést a miniszterelnökség.
4: Hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményeztek eljárást az Orbán kormány egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cég szerződésének ügyében. A kontraktust a COVID-járvány idején a közbeszerzési eljárást megkerülve kötötték, negyedévente 140-160 millió forintért, noha korábban 10 millióért kaptak hasonló szolgáltatást egy másik cégtől.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Az Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyosított Ukrajnának katonai beszerzésekre.
4: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez, nélkülözhetetlen drónokra és rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítják.
3: Többet kell tenniük Ukrajna légvédelméért a NATO tagállamoknak, jelentette ki a szövetség főtitkára.
4: Mark Rutte szerint a közelgő tél és a szakadatlan orosz agresszió miatt még nagyobb segítségre van szüksége Ukrajnának. Azt mondta, Oroszország ugyanúgy folytatja az ukrán civilek elleni támadásait, mint a NATO tagországok elleni hibrid hadviselést.
3: Bármilyen tűzszünetre készen áll Ukrajna, ezt mondta Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök Londonban. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió forint értékben.
4: Zelenszky kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen.
3: Kielégítő 14. Leó pápa állapota, ez közölte a pápát kezelő orvoscsoport.
4: Kedden egy komplikációmentes műtét során egy korai stádiumban lévő rosszindulatú daganatot távolítottak el a katolikus egyházfő jobb tüdejéből a római Gemelli klinikán. Orvosai szerint tegnap már légzőgyakorlatokat végzett a pápa és sétált is a kórteremben.
3: Drasztikusan megemelnék a közlekedési bírságokat Horvátországban.
4: A biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, a szabálytalan parkolásért 300 eurós büntetés járhat. A bukósisak nélküli rollerezésért 100 eurót kellene fizetni, de büntetnék azokat a szülőket is, akik megengedik, hogy 14 év alatti gyermekük elektromos rollert vezessen.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
8: Ma este az Európa Ligában lép pályára a Ferencváros. Továbbra is 100%-os a Veszprém a kézilabda bajnokok ligájában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Csütörtökön este 9 órától a Ferencváros a cseh Viktória Pilsen fogadja a labdarúgó Európa Liga ligaszakaszának második fordulójában. A Ferencváros ebben az idényben még veretlen a nemzetközi kupaporondon. A 21 órakor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is élőben követhetik, 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádió is bekapcsolódik a közvetítésbe. Negyedik mérkőzését is megnyerte a Veszprém férfi kézilabda csapata a Bajnokok Ligája A csoportjában, amely hazai pályán 38-28-ra győzte le a szerb Partizánt. A DVT-kkel görög Panathinaikos ellen nyert 56-38-ra, a Sopron pedig a szerb Nis ellen győzött 89-71-re a női kosárlabda Eurókupa első fordulójában szerda este. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
0: Közlekedés.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint akár 60 perccel is megnőhet a menetidő az M0-ás autóút déli szektorában az M1-es felé. A Nagy Duna hídat is érintő felújítás miatt a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot jövő keddig lezárták.
0: Időjárás.
4: Jelenleg az ország nagy részén sok a felhő, a hőmérséklet 3 és 12 fok között változik. Széchenyben van a leghidegebb, Budapesten a legmelegebb. Ma is sok lesz a napsütés, északkeleten, keleten néhol zápor előfordulhat. A reggeli 2-7 fok után napközben 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy holnap találkozik először hivatalosan az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök.
4: Uniós hitelhez juthatnak a magyar kis- és középvállalkozások.
3: A NATO főtitkára szerint a tagállamoknak többet kell tenniük Ukrajna légvédelméért. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél hétkor, krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló. A hely.
9: Balatonalmádiban járunk a pumavadász pilóták nyomában, akik a fürdőhelyen kaptak szállást 1944 tavaszától egészen az év őszéig barátnőikkel és feleségeikkel együtt. Sikeres és füstbement akciók és a haláltangónak keresztelt daltörténete a II. Világháború végéhez közeledve.
1: A hely. Riportműsor ma este 7 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: 6 óra 11 perc van a mikrofonnál, Benyó Rita, és mondom is, hogy mire számíthatnak tőlünk az elkövetkező 3 órába. Hogyan dolgozhatja fel Gulácsi Péter és családja az otthonukban átélt fegyveres rablást? Elbert Gáborral fogok beszélgetni erről. Súlyos vádakkal támadta utódját Parag László. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara volt elnöke pénzek eltűnéséről beszél. A jelenlegi vezetés visszautasítja az állításait. Paragot ma a felkelőben kérdezzük a bizonyítását. Ma kezdődik Brüsszelben az uniós csúcs. A legnagyobb vita a következő 7 éves költségvetés körül várható. Helyszíni tudósítónkat kapcsoljuk. Válságban a magyar sertéstenyésztés. A gazdák már önköltségi áron sem tudják eladni az állataikat. Egyre többen hagynak fel a termeléssel. Megújulást ígér a Nemzeti Pedagógus Kar, miközben a szervezet létjogosultságát is sokan vitatják. Beszélünk arról is, hogy valóban mérsékli-e a hatalom közelsége az európai radikális jobboldali pártokat, és hogy miként lehet megélni havi 140 ezer forintos doktori ösztöndíjból. Kulturális ajánlónk pedig ma is Hajnóci Soma lesz. Érdemes tehát velünk indítani a napot. Kezdünk!
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 13 magyar női lap szerkesztősége állt a nőjogi civilek mellé, és fogott össze közös nyilatkozatban az isztambuli egyezmény ratifikálásáért, így a nők elleni erőszak visszaszorításáért. Erről beszélgetett a kampány elindítójával, Rácz Zsuzsával, Tesszári Nóra a nap témájában.
10: Az isztambuli egyezmény, ami egyetlen olyan nemzetközi szerződés, amely kimondja azt, hogy figyelembe kell vennünk az áldozatok felismerésénél, az áldozatok védelménél azt a tényt is, hogy ez elsősorban a nők kárára történik meg. Nagyon fontos az, hogy nálunk is életbe lépjen ez, hogy csatlakozzunk ehhez az egyezményhez, mert például előírja az a szemléletformálást, hogy fel kell ismernünk, mert az az egyik legnehezebb, ott kezdődik minden.
11: Miért éppen ezt a formát választották, tehát hogy a szemléletformálás...
10: Nem csak a női lapok, hanem azt gondolom, hogy az egész szakmánk nagyon régen ír a családon belüli és a kapcsolaton belüli erőszakról, amely Magyarországon nagyon súlyos méreteket öltet. Magyarországon dokumentáltan, ez például egy EU-s felmérés, hogy minden második nő megtapasztal fizikai vagy szexuális erőszakot, de az isztambuli egyezmény nem azt mondja, hogy csak a fizikai vagy a szexuális, tehát az inkább látható vagy tetten érhető erőszak számít erőszaknak, hanem van egy hatalmas és nagyon gyakran láthatatlan és tetten érhetetlen része, hiszen megmarad a négy fal között, csak azt szoktuk elfelejteni, hogy ez már lehet az előszobája egy későbbi kiszolgáltatottságnak, és ahol egy nő kiszolgáltatott válik, anyagilag, fizikailag, mentálisan, ott biztos, hogy a gyerekek is sérülni fognak.
11: Tehát, hogy ezért jár kéz a kézben tulajdonképpen a gyermekvédelem a nők védelmével.
10: Köszönöm szépen, ez a lényeg, tehát, hogy a gyerekvédelmet nem lehet a nők védelme nélkül biztosítani.
11: Kiemelik a kampányanyagban, hogy az isztambuli egyezmény elismeri a történelmünk során a nők hátrányára keletkezett politikai, gazdasági és társadalmi egyenlőtlenséget. Miért fontos ezt hangsúlyozni?
10: Mert ez óriási tabu, és mert azt is állítja ezzel párhuzamosan az isztambuli egyezmény, hogy ez az egyenlőtlenség, ez melegágya a visszaélés kérdéseknek, és végső soron újra termeli rendszer szinten az erőszakot. Ilyenkor szokták meg, én azt hiszem gyakran, hogy kénytelen vagyok is elmondani, hogy ez egyáltalán nem arról szól, hogy a férfiak egységesen bántalmaznak vagy gonoszak lennének. Például a megelőzés az az egyik legfontosabb, és ezt értem én szemléletformálás alatt, újságíróként, szakmabeliként mi elsősorban emellett tudjuk letenni a voksunkat, és ezt vállaltuk a most indított kampánnyal, hogy november 25-éig nők elleni erőszak megszüntetésének a világnapja. Mi folyamatosan olyan tartalmakat közlünk, amelyel bemutatjuk azt, hogy milyen lenne az, hogyha már létezne az isztambuli egyezmény, ha már életbe lépett volna Magyarországon. Nagyon fontos elmondani, hogy férfi is lehet az, aki bántalmazott. Az egyezmény nem tesz ebben különbséget.
11: Milyen konkrét változásokat hozna az isztambuli egyezmény ratifikációja a magyar nők mindennapi biztonságában?
10: A NANE és a Patent egyesületek azok, amelyek próbálják valahogyan segíteni az áldozatokat, de széllel szemben folyamatosan egyrészt el lettek lehetetlenítve az elmúlt sok-sok évben, tehát konkrétan ők maguk is az életükért, a fennmaradásukért küzdöttek, másrészt pedig Magyarországon az áldozat hibáztató attitűd uralkodik. Magyarul az, hogy minek ment oda, minek öltözködött úgy, miért nem volt kedvesebb, ez sajnos teljesen általános, szinte minden szinten. Állati egyszerű dologra gondoljunk, tehát akkor, amikor egy gyereknek, egy kiskamasznak, egy kislánynak azt mondják az iskolába, akit mondjuk, akinek rendszeresen húzgálja a haját, vagy elgáncsolja a szünetbe az egyik fiútársa. Erről azt gondoljuk valószínűleg szülőként, mindannyian, akik most hallgatjuk, hogy hát ez nincs rendben, pláne az én gyerekemmel történik, és ha azt mondja neki ilyenkor a tanár, hogy de hát neked így udvarol az Iván, vagy a Pisti, vagy a Peti, az már nem oké. Mert ott már arról van szó, hogy arra tanítjuk a gyereket, hogy ezt el kell viselned, mert a fiúk így udvarolnak. Nem, ott kezdődik, hogy elkezdjük megtanítani a gyerekeknek, hogy miről szól egy kapcsolat, hogy hogyan tisztelhetjük egymást.
2: Rácz Zsuzsával Tesszári Nóra beszélgetett.
0: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: Négy csuklyás, feltehetően fegyveres férfi tört be kett hajnalban Gulácsi Péter otthonába Spanyolországban. A sajtóbeszámolók szerint a magyar kapust és feleségét közel egy órán át fenyegették, és arra kényszerítették őket, hogy átadják az értékeiket. Fizikai sérülés szerencsére nem történt, de Gulácsi kihagyta csapata keddi bajnokok ligája mérkőzését. Szerda este arról írt, hogy a történtek mélyen megrázták a családját, és időre van szüksége a feldolgozáshoz. De hogyan lehet túljutni egy ilyen traumán? Mennyit segít ilyenkor az élsportolók mentális felkészültsége, és hogyan lehet visszatérni a pályára? Elbert Gábor, a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának egyetemi docense, a Nemzeti Sportrádió szakértője már itt van velem. Köszönöm szépen, hogy ilyen korai órán itt van.
12: Én köszönöm a lehetőséget, jó reggelt kívánok!
2: Mi történik olyankor az emberrel, hogyha egy ilyenre ébred a saját otthonába, hogy fegyveresek rátámadtak?
12: Nem tudom, van-e olyan a hallgató között, félek tőle, hogy van, akinek már törtek be az otthonába. Én jártam úgy, hogy betörtek, nem voltam otthon, és ennek ellenére azt kell mondjam, néhány hétig a biztonságérzetem az más volt. Tehát, hogy nem volt jó lenni. És ilyen helyzetben nagyon nehéz elvárni jelen esetben egy élsportolótól, hogy a saját szakmájában maximumot nyújtson. Ráadásul én akkor egyedül éltem, itt meg ők találkoztak az elkövetőkkel úgy, hogy én is olvastam mindenféle hírt különböző nyelveken, különböző újságokból. Van, ahol azt mondják, hogy mindkét gyerek otthon volt, van, ahol azt mondják, csak az egyik, de akkor is, tehát az, hogy saját magamat féltem, az egy dolog, de egy férfi ember, ha a családját érzi veszélyben, akkor ez egy sokkal hatványozottabb probléma. Tehát itt a biztonságérzet, a stabilitás az, ami elsőre eltűnik, és ehhez idő kell. Ez nyilván személyfüggő, hogy ki van olyan, akinek lehet a gyógymód az, hogy sportol, és van olyan, aki ebből visszalép, és a sport az sokadikká válik, és majd akkor lép újra pályára, ha azt érzi, hogy rendben van. Ezt nem tudom megmondani, hogy Péternek mi van a fejében. Persze. Még azt gondolom, hogy talán még ő sem.
2: Ugye az élsportolók a stressz helyzetekkel sokat foglalkoznak, tudatosan is. De hát ez egy nagyon más típusú stressz, egy támadás stressze, mint a pályán lévő bármi. Mégis valamennyire felkészültebbek az élsportolók, vagy ez egy teljesen más élethelyzet, és ide se lehet hozni ezt?
12: Én azt gondolom, hogy lehetnek felkészültebbek, de ez nagyon-nagyon személyfüggő. Tehát el tudom azt képzelni, hogy akár egy ilyen helyzetben is van olyan élsportoló, aki ezt azonnal feladatként kezeli, tehát kivon belőle mindent, ami érzelem, és ez működhet. Itt mondom, az a nagyon nehéz, hogy az ember saját, vagy legalábbis magamból kiindulva, ha az ember saját magát érzi veszélyben, az még csak-csak. De amikor a számára legfontosabb emberek, a felesége, a gyermeke van bajban, akkor az én azt gondolom, hogy nálam ez akkor kihozza belőlem az apatigris, tehát hogy lehet, hogy akkor a védekező mechanizmus működik, de utána ez lehet nehéz. Ugye Gulácsi Pétert, aki ismeri, vagy látja a médiában, az látja, hogy egy végtelen intelligenciával bíró, egy nagyon rendes ember, akinek a családja rendkívül fontos, és nagyon tudatosan építette a karrierjét is. Én azt gondolom, hogy neki ez most egy nagy törés lehet, és nagyon fontos lehet az, hogy azok, akik körülötte vannak, hogyan tudnak számára biztonságot teremteni újra.
13: Mi az, amikor ilyenkor teljesen természetes reakció, nyilván gondolom az, hogy kihad egy meccset, az, és mi az, amikor mondjuk azt kell a környezetnek észrevennie, és most nyilván Gulácsitól eltekintve is, tehát aki ilyen helyzetbe kerül, hogy itt már segítségre, külső segítségre van szükség.
12: Hiszen mindenképpen külső segítségre van szükség, hiszen egy olyan helyzetben van egy ember, amiben még nem volt. Ráadásul mondom, a szerettei is bajban voltak. A modern élsport, tehát az a szint, ahol Gulácsi Péter most ott van, az ezt automatikusan tudja produkálni. Kicsit hasonló helyzet volt egyszer jó néhány évvel ezelőtt, amikor támadás érte a Borussia Dortmundnak a buszát egy BL meccs előtt Dortmundban, és ott egy Bartra nevű játékos volt, aki ezt fizikai sérülése szerencsére neki sem volt, de ő kihagyta a másnapi meccset, és utána ő neki hetekig tartott, hogy visszatérjen. Én azt gondolom, hogy ezt még az nehezíti a Péternél, hogy ugye ez egy viszonylag új környezet, tehát ő hosszú éveken keresztül volt a Red Bull istálló része, előbb Salzburgban, majd a Bundesligában Lipcsében, és átkerült Spanyolországba, ami egy új kihívás, de az egésszel kapcsolatos biztonságérzetét is ez megboríthatja. Tehát, hogy itt onnantól kezdve, hogy ő szerződésbont is elhagyja Spanyolországot, mert azt mondja, hogy ez itt nem működik, egészen odáig, hogy a következő meccsen ott lesz a kapuban, minden előfordulhat. Én azt gondolom, hogy ezt ma még talán ő sem tudja megmondani, hogy neki mi segít. Abban egészen biztos vagyok, hogy profi emberek kerülnek mellé, akik segítenek neki. Egyeztettünk egyébként a sportpszichológus kolléganővel, Tripkovci Melindával is, hogy ő mit gondol, hogy a más oldalon nézzük, én coachként, ő pszichológusként, de abban teljesen egyetértettünk, hogy az első feladat az, hogy az ő biztonságérzetét újra megteremteni.
13: Ehhez lehet, hogy akár egy új otthonra is szükség van, nem? Mert mondjuk az otthonunk az tényleg, amit ugye ön is mondott, ami a mi várunk, a mi bástyánk, ami a leginkább hozzátartozik a biztonságérzetünkhöz.
12: És az, amennyire ugye látszik az, hogy Gulácsi Péter milyen családapa, milyen ember, azt is egyértelműen el tudom képzelni, hogy nem feltétlen az ő biztonságérzete lesz számára a legfontosabb, hanem vajon a gyerekei és a felesége képesek lesznek-e ott otthon érezni magukat. Szerencsére mögötte már egy olyan pályafutás van, hogyha kettőt egymás mellé rakjuk, hogy a pályafutásom és a család, akkor ebben a család fog győzni. Ha ők ezt nem tudják ott érezni, akkor azt én el tudom képzelni, hogy ők váltanak. Akár lakást, akár klubot, akár országot, én azt gondolom, hogy nagyon kevés idő telt el ahhoz, hogy ebben akár ők biztosat tudjanak mondani.
13: Segít, vagy elfed, hogyha valaki ilyenkor visszatér a napi rutinhoz, vagy akár a sportnak, a sportba menekül, tehát hogy az menekülés, vagy igenis segíthet akár?
12: Van, akinél ez segít, van, akinél ez nem segít, tehát ez nagyon személyfüggő, sajnos nem tudok olyanokat mondani, hogy ezt így vagy úgy kell megoldani, ez nagyon-nagyon személyfüggő. Volt ilyen eset is, talán nem beszélem ki Tóth Balázst, ő most a Puskás Akadémia sportigazgató, és egy kiváló ember, aki a válogatott mérkőzés előtti napon, vagy aznap tudta meg, hogy az édesanyja meghalt. Neki, ő nem tudott kezdőként akkor pályára lépni, de neki az segített megbeszélve az akkori szövetségkapitánnyal Ervin Koemannal, hogy a végén pályára lép, és akkor ott jön ki belőle. Neki ez segített. Van olyan színész barátom, aki szintén ilyen tragédiát élt át, hogy délelőtt elveszette az édesanyját, és este egy bohózatban szerepelt. szerepelt, és ő volt a főszereplő, és saját bevallása szerint ő még ilyen jó nem volt soha, mert ott jött ki belőle. Tehát ez nagyon-nagyon személyfügg, hogy kinek mi az, ami segít, valószínűleg mi ketten is másképpen dolgoznánk föl az eseményeket.
13: Igen, de úgy általában egyébként a sport a maga endorfinjával és mindenével tud segíteni bármilyen trauma feldolgozásban?
12: Általában segíthet az, hogyha az ember olyannal foglalkozik, ahol biztonságban érzi magát, jól érzi magát. A sport ebből a szempontból nekünk, akiknek ez a mindennapunk része, nyilvánvalóan segíthet, de mondom, szerintem meghatározóbb ebben a helyzetben, hogy meghatározóbb lehet, hogy Péternek a felesége és a gyerekei ezt hogy élik meg.
13: Egy fél mondattal említette azt, hogy hát ilyen szinten a sportklubok fel vannak erre készülve. Ez mit jelent? Tehát egy ilyen profi futballcsapatnál annyi mentális segítség van ott, majd annyi fizikai segítség van ott, hogy Gulácsinak alá van tolva egyből minden, vagy hogy kell ezt elkezdeni?
12: Ebben egészen biztos vagyok. Tehát ugye nálunk szerencsésebb történelmi sorsú országon, mondok példát, ugye nálunk nem volt sportpszichológus a csapattal az olimpián, miközben az amerikai tornász...
13: Nem volt sportpszichológus az olimpián. Ez most megdöbbentett, ez az információ, bocsánat.
12: Miközben az angol tornász válogatottal a lányok, vagy az amerikaiakkal a lányokkal meg volt terápiás kutya. Tehát, hogy ez egyébként kultúra kérdése is, hogy a Magyarországon ez még nem annyira elfogadott, nagyon sok sportoló vesz igénybe külső segítséget. Egy spanyol csapatnál, amelyik mondjuk a két nagy után, vagy a három nagy után azért az élen van, tehát mindig az első ötben.

0: Tehát végül az, hogy mi van a fejében, lelkében, az dönt. Tehát amikor egy asszóban mondjuk a Muhari Eszter ott áll, és egyetlen tús dönt az olimpián, hogy kinyeri a bronzérmet, akkor az döntött, hogy László István az ő edzője, azt mutatta, amit a gyerek látni akart, miközben az ellenfél az észt vívónak az edzője meg a fejét a tenyerébe temette, kinézett a versenyt, és azt látja, hogy az edző nem hisz bennem, és itt a dolog gyakorlatilag eldől.
1: Uh-huh. Utolsó kérdés, csak azért felmerül az is, hogy mi az oka annak, hogy hát ez korán sem egyedi eset. Én most abban, hogy készültem a beszélgetésre, láttam, hogy Angliában és Spanyolországban is több futballista otthonában történt ugyanilyen.
0: Sőt, én úgy emlékszem, mintha a Villarreal is történt uh-huh. már, volna már hasonló. Hát nyilván ők, ugye ezek a futballisták a szemünk előtt élik az életüket. Tudjuk, hogy mikor, hol vannak, feltételezhető, hogy az átlagnál jobban élnek, és ezért ki vannak téve gonosz emberek támadásának, vagy célpontot jelentenek. Itt ugye azt, olyat is olvastam, hogy egy órán keresztül tartott, és fegyvert fogta Gulácsi Péterre. És ezzel sajnos nem lehet mit csinálni. Tehát, hogy ezek az emberek, ha ők egyáltalán emberek, akkor ebben sajnos mindig a bűnözők előtt járnak.
1: Hát innen is sok erőt kívánunk az egész családnak. Herbert Gábor, a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának egyetemi docense. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Időjárás. Köszöntöm a kedves hallgatókat, jó reggelt kívánok! Anticiklon peremén helyezkedik el a Kárpát-medence, miközben elsősorban a térség keleti területeinek időjárására egy úgynevezett magassági hidegcsepp is hatást gyakorol. Minden esetre a mai nap folyamán a fátyol felhőzet levonul dél felé, eközben a vastagabb felhőzet is fokozatosan szakadozik, gomolyosodik, majd csökken, így alapvetően sok napsütésre van kilátás a képződő gomoly felhők mellett is. Főként északkeleten, keleten néhol zápor előfordulhat, akár jégdarak kíséretében, de jelentős csapadék nem lesz. Napközben egyre nagyobb területen megélénkül az északi szél. Délután 16-21, késő este többnyire 6-14 fok valószínű. A következő napokban is alapvetően sok napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet megfelel az október közepén szokásosnak. Nagy csapadékra legalább a jövő hét elejéig nincs kilátás. Ungaromet, Vaszkó András.
3: Közlekedés.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a 10. kerületben a Harmat utcát, a Liget utca és a Kolozsvári utca között a rendezvény miatt délután 2 óráig. Mától a 13. kerületben a Pannónia utcában befelé a Balzak utca után útszűkületre kell számítani, mert távhővezetéket javítanak. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Dombóvári úton a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávból lehet kanyarodni. Lezárták a fél útpályát a 10. kerületben a Vasa utcában a Kőér utcánál, mert elektromos közművet építenek. A váltakozó irányú forgalmat jelzőőr segíti. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani az 5. kerületben a Széchenyi utcában a Nádor utca előtt elektromos közműépítés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Az energia lesz az egyik kiemelt téma az uniós csúcson. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a norvég alaptól. Gomoly felhős, napos idő lesz ma is. A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállamok vezetői egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét is. A találkozó előtt Magyar Péter azt mondta, a kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez. A miniszterelnök holnap reggel először tárgyal Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, jelentette ki Volodymyr Zelenszky Londonban. A brit kormányfőnél tett látogatás alkalmával elmondta, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a norvég alaptól. Orbán Anita külügyminiszter közölte, hogy lezárultak a tárgyalások.

0: tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csaknem 78 milliárd forinttól esett el, miután az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. A hazai kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a GANZ Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a cégeknél hasznosuljon, amelyek fejlesztenek, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét vasárnap egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete építkezés közben került elő a szovjet romboló bomba, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A mohácsi csata és Buda első török megszállásának 500. évfordulója alkalmából kiállítás nyílik ma a Budapesti Történeti Múzeumban. A tárlat a másfél évszázados háborús időszakot, a Habsburg és az Oszmán Birodalom küzdelmeit mutatja be. A képzőművészeti tárgyak és régészeti leletek mellett több vizuális elem, például vetítések és digitális ábrák segítik a korszak megértését. A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb keleten, északkeleten lehet eső. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható. Kedves hallgatóink, 7 órakor krónikával várjuk Önöket.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: 6 óra 33 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. Tavaly szeptember óta veszteséggel termelnek a magyar sertéstartók. A felvásárlási árak már 20-30%-kal elmaradnak a termelési költségektől, a gazdák tartalékai pedig elfogytak. Az európai túltermelés, a kínai piac szűkülése és a sertéspest is egyszerre sújtja az ágazatot. De mennyit magyaráz mindez, és mennyit a magyar sertéstenyésztés régóta fennálló versenyképességi problémái? Heves István mindszenti sertéstenyésztő szerint a 24. óra után van az ágazat. További egy évet már nem bírnak ki. Először hallgassák meg Nagy Margit riportját, aki Mindszenten járt, majd a stúdióban folytatjuk.
3: Trump elnök úr összeveszett Dél-Amerikába, Dél-Amerikából kivonult, a helyére bevonultak a kínaiak, a kínai pénzen az őserdőbe 10 emeletes ilyen sertésvárosokat csináltak 10 000 kocával. És mivel aláírta az Európai Unió vezetés a Mercosur egyezményt, azért, hogy autókat tudjunk kivinni, amit egyébként nem kell nekik, viszont cserébe a kínai pénzen megépített brazil sertés óceánjáró hajókkal itt van a Magyarországon. Az Európai Unióban meg mindenhol. És ezzel versenyeznek a spanyolok, meg ezzel a magyar termelők is. A Barcelonában a spanyol 3000 forint el tudja adni a karajt. Akkor hogy van az, hogy Szegeden a Tescóba 900 forint?
4: Na, hogy van?
3: Hát úgy, hogy bújtott támogatást kap. A spanyol termelő.
4: Mindig ez volt a fő kérdés, hogy akár a francia gazdák, akár a hollandok vagy a spanyolok, akár a sertés, akár bármilyen más termékekkel kapcsolatban, és hogy tudnak olcsóban előállítani és eladni úgy, hogy még szállítanak is. Tehát rajta van a szállítási költség.
3: Egy nagyon egyszerű kérdés kell az Európai Uniós választóknak vagy adófizetőknek eldönteni. Kellünk-e nekik? Kell a biztonságos élelmiszer, vagy Brazíliából hozzuk be sertéshúst? Vagy Ukrajnából a gabonát. Tehát ezt kell eldönteni, hogy kellünk egyáltalán. Mert nekünk olyan állatvédelmi előírásoknak kell megfelelni, amit a brazil őserdőbe kikér számon.
4: Mi az, amit úgymond helyi érzéstelenítésként be lehetne vetni az ágazatba?
3: Nem jó mindig a támogatást adni. Nem ezt kérünk. Normális árat. Akár kivezetni a zársapkát, akár azt mondani, hogy emberek, értsétek meg, ennyire nem lehet ezt megcsinálni. Ilyen minősége, ilyen biztonsága, ezt nem lehet, mert rakódnak rá a költségünk. Illetve azt csinálnánk, hogy mondjuk a kereskedő láncoknak nem 20% nyeresége lenne. Mi 10 éve folyamatosan bukunk. Lehet azt mondani, hogy hülyék vagytok, parasztok, akkor ne csináljatok, nem kelletek.
4: Na de valaki dolgozik évekig veszteségesen, de akkor miből élnek, ne haragudjon.
3: Bolondok vagyunk, teljesen bolondok vagyunk.
4: Ilyen veszteség mellett éhen lehet halni, ne haragudjon.
3: Most itt tart. Azért verjük a tamtamot, azért készítjük ezt a riportot, mert ez egy segélykiáltás, hogy nincs egy évünk sem. Sertéstartóknak a zöme napi problémákkal küzd, hogy fizeti ki az embereit, hogy fizeti ki a villanyt, hogy lesz takarmánya. Azért van ez a segélykiáltás, hogy a fogyasztó választókat arra ösztönözni egy kicsit, hogy emberek keressük már a magyart, mert másik problémánk az, hogy át van csomagolva a termék. Ha valaki hozzánk is átcsomagolja, akkor már rákerül a magyar logó. Próbálunk ezen a törvényen módosítani, de nem megy olyan gyorsan. A Nébiknél, a kormányzatnál próbáljuk átlépni az inger küszöböt, segítséget kérni, mert tényleg az van, hogy a 3 millió disznóból 1 millió sem marad.
4: Be lehetett adni az állatjóléti támogatásra a kérelmet, előrehozta a kormány. Igen. Ennek kifizetését önök beadták?
3: Én vagyok olyan hülye, hogy beadtam, mert akkor a bajba vagyok, hogy szükségem van a pénzre. Minden ilyen támogatás mögött 5 évnyi tartási kötelezettség van. Jó. És ez a mókuskerék.
2: Nagy Margit riportját hallották, Hevesi István Mincenti sertés tenyésztővel beszélgetett, és itt van már velem a vonalban Fitos Gábor, a Magyarországi Sertés Tenyésztők és Sertés Tartók Szövetségének ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
2: Ugye hát itt a riportban is azt hallottuk, hogy a 24. órában vagyunk, ez egy segélykiáltás. Mekkora a baj?
5: Gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy most már több mint egy éve veszteségesen értékesítenek a sertéstartók. Azt látjuk, hogy a termelőknek körülbelül a 10%-a már feladta a tevékenységét, körülbelül 10%-kal csökkent az elmúlt negyed évben a szokásoshoz képest a kibocsátásunk. Tehát én úgy gondolom, hogy abszolút nincsen már idő arra, hogy bármin is gondolkozzunk és tervezgessünk. Óriási problémával van az ágazat, napi szintű gondokkal küzdenek, ez főleg kifizetéssel kapcsolatos pénzügyi gondokkal küzdenek a termelők.
2: Azt mondja már egy éve, 2025. szeptemberében, vagyis éppen egy éve Nagy István, akkori agrárminiszter még azt mondta, hogy biztonságos lábakon áll a hazai sertéságazat. Akkor ez a mondat már akkor sem volt igaz?
5: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Akkor még talán éppen igaz volt, majd jöttek olyan Európai Uniós intézkedések, amelyek ezt a túltermelési válságot előidézték, ugyanis jelen pillanatban egy túltermelési válságban vagyunk. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy a kínai autókra, elektromos autókra kivetett adók miatt a Kína viszont vámot alkalmazott a sertés húsra vonatkozóan, és azok a mennyiségek, amelyek az Európai Unióból Kínába érkeztek, azok gyakorlatilag egyik pillanatra a másikra meg álltak, és itt maradtak az Európai Unión belül, okozva egy nagyon komoly túltermelési válságot. Nyilván nem ez az egyetlen oka ennek a jelenleg kialakult szituációnak, de egy nagyon jelentős részét okozza ez. A másik természetesen az afrikai sertéspest is, de gyakorlatilag azt látjuk, hogy egy túltermelési válság van, és ez bizony szeptemberben okozta az első problémákat, majd október-november körül érkeztek ezek a viszont vámuk, és innentől egy lehetmenetben van a sertés ágazat.
2: Tehát ezért van nyilván az, hogy mi most a boltokban sokkal olcsóbb árakat látunk, mint akár egy évvel ezelőtt. De meddig tartható ez? Tehát mikor jön az a pillanat, amikor a vásárló is szembesül ugyanezzel a válsággal, amivel most még csak a tenyésztő?
5: Igen, gyakorlatilag ugye minden akciónak van egy kifizetője, ha az nem a vásárló lesz, akkor az a termelő lesz, vagy a feldolgozó vágóhíd. Azt látjuk, hogy körülbelül átlagosan 15%-kal olcsóbbak azok a termékek, amelyek egy évvel korábban ugyanúgy a polcokon voltak. Ez tarthatatlan gyakorlatilag. Én úgy gondolom, hogy már sok potenciál nincsen abban, hogy még több húst fogyasszanak a fogyasztók, mert egyébként ennél alacsonyabb áron már nem nagyon lehet hozzájutni semmilyen termékhez. Hogy meddig tartható ez, termelői oldalról sem eddig, tehát helyére kell tenni ezeknek a termékeknek az árát, árérték arányát, és ezeket a termékeket nem szabad ennyire alacsony áron értékesíteni. Nyilván értem a fogyasztói igényeket, nekik alapjából éve lehet, hogy ez jó, de közben azt látnunk kell, hogy a termelők viszont teljesen tönkre mennek, mert a termelési lánc végén vannak, kevésbé tudják érvényesíteni az akaratukat, és gyakorlatilag veszteségesen termelnek most már hosszú idő óta. Sem eddig nem tartható. Azt látjuk, hogy az első termelőket elveszítettük, a nagyobbak közül is most már 5-10 olyan termelő van, aki napi szintű kifizetési problémákkal küzd. Ez el fog indítani egy olyan spirált, hogyha sürgősen nem változik a helyzet, amelyből már nem lesz érdemi visszaút, és el fogjuk veszíteni Magyarország önellátottságát a sertéshús tekintetében.
2: Mit kellene, azt mondja, most már nagyon sokat szorra mondta ön is, meg a riportban is elhangzott a sürgős beavatkozás, mit kellene tenni?
5: Két oldalról. Az egyik az, hogy sajnos egyértelműen azt látjuk, hogy valamilyen típusú pénzügyi lehetőség, segítség kell a napi finanszírozáshoz. Sajnos már vannak ilyen termelők is, akiket segíteni kellene. Itt nem feltétlen támogatásra gondolunk, de valami olyan forgóeszköz konstrukció, hitelbiztosíték, amely a napi szintű problémákat most megoldja. Mert azért gondoljunk bele abba, hogy állatjóléti kérdések forognak kockán, ki a felelős azért, hogyha egy termelő már nem tudja kifizetni a takarmánynak az árát. Természetesen a termelő, közben azért helyenként önhibáján kívül került adott szituációba, és a végsőkig kitartott és dolgozott azért a termelési színvonal fenntartásáért. A másik pedig, hogy olyan strukturális problémákat élünk át, tehát erre a túltermelésre az Európai Unió nem hunyhatja le a szemét, és nem avatkozik be, ezt nem szabad megengedni. Mi úgy gondoljuk, hogy segíteni kellene azon termelőknek a kilépését az ágazatból, akik abba szeretnék hagyni ezt a tevékenységet. Méltóság teljesen a sok évtizedes munkát nem lehet egy csőd helyzettel lezárni, mert szerintünk megengedhetetlen, illetve az afrikai sertéspestésre is kell adni egy össz-európai uniós választ, és megpróbálni mentesíteni az állományainkat. Egy-egy tagország nem tudja ezt egyedül megtenni.
2: 200 milliárd forintos uniós támogatást kapott korábban az ágazat, ugye volt két nagy pályázati keret is. Ez rosszul lett elköltve, vagy egészen más helyzetre készültek, amikor ezt elköltötték?
5: Gyakorlatilag minden intézkedés, mind a piac, mind az Európai Uniós beruházási támogatások arra sarkalták a termelőket, hogy növeljék a termelésüket, hiszen kiváló minőségű az Európai Uniós és főleg a magyar sertéshús is. Beruházásokba tettük bele a pénzünket, és gyakorlatilag most azt látjuk, hogy túltermelési válságban és ezekre a beruházásokra nincsen szükség. Egyébként egyértelműen nagyon pozitív hatása volt ezeknek a beruházásoknak, mert a termelési eredményeink országos szinten is számszerűsítő és kimutathatóan jobbak, versenyképesek vagyunk, akár az Európai Unióban is. Azt gondolom, hogy a top 20 termelőnk az Európában bárhol megállja a helyét a termelési eredmények tekintetében, tehát beruházásokba tettük bele. Mondok egy egyszerű példát. Az, aki mondjuk ezeket a pénzeket, ezeket a forrásokat betonba tette bele és épületet épített, azok vannak a legnagyobb bajban, hiszen ez mellé bőven kellett önerő is, tehát a napi folyó tételek kifizetését ebből a betonból nem lehet ugye megtenni, tehát itt tart az ágazat, hogy azok is nagy veszélybe vannak, akik a leginkább előre menekültek, fejlesztettek, jobb termelési körülményeket biztosítottak az állatoknak, talán ők vannak most a legnagyobb bajban.
2: Utolsó fél percünk, van-e most folyamatban lévő tárgyalás az agrártárcával, tudnak-e valami bíztatóról?
5: Alapjában véve természetesen folyamatosan heti szintű kapcsolatban vagyunk, illetve sajnos egy újabb segélykérést kellett beküldenünk levél formájában, amelyben már nagyon drasztikus kérésekkel fordulunk a minisztériumhoz, és bízunk benne, hogy ez a 22 pontból álló levelünket és javaslatcsomagunkból minél több mindent meg tudnak valósítani. Abszolút értik a problémákat, de azt azért el kell mondani, hogy az Európai Uniós keretek között rendkívül kevés a mozgás tér arra, hogy segítsék érdemben a termelőket. Mi most már azt gondoljuk, hogy lehet, hogy az Európai Uniós keretek közül lassan ki kell lépni ahhoz, hogy meg tudjuk menteni az ágazatot.
2: Fitos Gábor, a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének ügyvezető igazgatója. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt ma reggel.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: Energiaszegénységnek nevezzük, ha valaki télen nem tudja kifűteni a lakását. De mi történik akkor, ha nyáron nem tudja lehűteni? Európában és idehaza is egyre égetőbb a kérdés, hiszen a hőség már nem csak kényelmetlenséget, hanem komoly egészségügyi kockázatot jelent. Az elmúlt 4 évben a hőséggel összefüggésben 200 ezer ember halt meg Európában. De kiket sújt leginkább az úgynevezett nyári energiaszegénység, és hogyan lehet védekezni ellene? Forizs Mátyás járt mindennek utána.
6: Európának ezen a részén évszázadokon át főleg az volt a kérdés, hogyan csináljunk a hidegből meleget. Most viszont lassan azt kell megtanulnunk, hogy hogyan csináljunk a melegből hideget. és innentől beszélhetünk nyári energiaszegénységről. Kőszegi Leát, az ELTE Társadalom Tudományi Kutatóközpontjának kutatóját hallják.
7: Nyári energiaszegénység alatt azt értjük, amikor a háztartás nem képes megfelelő komfortos beltéri hőmérsékletet elérni és fenntartani a meleg napokon. Ennek lehet akár az az oka, hogy ennek nincsenek meg a technikai feltételei, és vagy az az oka, hogy nincs elegendő anyagi forrás arra, hogy hűtse a lakását.
6: Kőszegi Lea elmondása szerint egy 2023-as európai adatfelvételben a magyar háztartások csak nem ötöde számolt be arról, hogy nem tudja megfelelően hűvösen tartani az otthonát. De nem mindegy az sem, hogy milyen házban lakunk, mondja Szagri Dóra, a Budapesti Műszaki Egyetem adjunktusa.
8: Igazából az látszik a felmérésekből, hogy a lakóknak közel fele elégedetlen a belső levegőnek a hőmérsékletével. Ez az elégedetlenség egyébként magasabb a társasházak esetében, illetve a panelépületeknél.
6: A most említett felmérés néhány évvel ezelőtt készült, az épületek jelentős része viszont évtizedekkel ezelőtt épült, mondja Korita Zsuzsanna, a Habitat Magyarország szakértője.
9: A 60-as és 90-es évek között, amikor a legtöbb épület épült, gyakorlatilag az akkori klimatikus viszonyokra lettek méretezve ezek az épületek, és még azért nem készültek fel a háztartások tulajdonképpen gépészetileg arra, hogy ezt kezelni tudják.
6: A probléma tehát nem egyformán érinti a városi és a vidéki lakosokat. A sűrűn beépített városokban a beton, az aszfalt és a házfalak még éjszaka is visszasugározzák a napközben elnyelt hőt. A vidéki családi házak egy része kedvezőbb helyzetben van, legalábbis egyelőre.
9: Előbb-utóbb ez is egy komoly probléma és kérdés lesz, hogy meg tudják-e fizetni azok a háztartások, akiknek alacsonyabb a jövedelmük.
6: Csak hogy miért ennyire fontos, hogy egyáltalán le tudjuk hűteni a lakásunkat? A tartós hőség nem egyszerűen kényelmetlenség. Páldi Anna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szakértőjét hallják.
10: Éjszaka 22 fok alá nem tud lehűlni a levegő, akkor már nagyon megterheli a szervezetünket, nem tudunk nyugodtan aludni, éjszaka többször fölébredünk, és reggel fáradtan, kialvatlanul kelünk föl. Egy-két napot még tud a szervezet tolerálni, de hogyha ez egy hétig is kitart, az már jelentős egészség kockázattal jár.
6: A kialvatlanság ráadásul a figyelmet és a koncentrációt is rontja. Páldi Anna szerint a hőhullámok idején a balesetek száma is megnő.
10: Az idén nyáron értékeltük a sürgősségi mentőhívások alakulását, és azt láttuk, hogy jelentősen megnövekedett a hőhullámok alatt a balesetek száma, ugye ez összességében közlekedési és háztartási balesetet is tartalmaz.
6: De a hőség legsúlyosabb következménye természetesen a halálozás. Az Egészségügyi Világszervezet szerint Európában 4 év alatt több mint 200 000 ember halt meg a hőséggel összefüggésben. Magyarországon pedig az idei nyár előzetes adatai is súlyos képet mutatnak, mondja Páldi Anna.
10: Idén nyáron még mindig nem teljes az adatsorunk. Azt látjuk, hogy 1500-1600 többet halálesettel kellett számolni.
6: A megfelelő hűtés tehát bizonyos helyzetekben létkérdés lehet.
10: Légkondicionáló berendezések használata tulajdonképpen ilyenkor életmentő lehet.
6: Csak hogy egy légkondicionáló beszerzése igen komoly beruházás, mondja Korita Zsuzsanna, a Habitat szakértője.
9: Ez azért néhány 100 000 forinttól a néhány millióig is tud terjedni.
6: És még ott van az üzemeltetés költsége, de miközben egyre több ember számára válhat szükségessé például a légkondicionálás, felmerül egy másik kérdés is. Mi történik, ha egy egész város klímaberendezésekkel próbál védekezni a hőség ellen? Kőszegi Lea szociológust hallják.
7: Mérhetően kimutatható probléma, hogy egy városi hősziget problémát tud rontani egyébként a sok kültéri egység. Szóval az biztos, hogy önmagában nem ezt fogja megoldani a problémát.
6: Vagyis nem csak azt kell újra gondolni, hogy hogyan hűtjük a lakásainkat, hanem azt is, hogy hogyan építjük és alakítjuk át őket, mondja Szagri Dóra.
8: A meglévő épületállományunknál is van valamennyi fejlesztési lehetőség, ilyen az utólagos hőszigetelés, akár az utólagos árnyékolás, vagy akár egy üvegezés csere, teljes ablakcsere. Azért itt vannak megoldások, amik nyilván társasházi szinten jóval nehezebben kivitelezhetőek.
6: Kőszegi Lea tovább megy, szerinte a települések szintjén is változtatásokra lesz szükség.
7: Épület szintű és helyi szomszédsági települési kerületi, tehát városi szintű cselekvés is kell. Tehát a település tervezésnek ilyen szempontból is újra kell gondolni, meg egy csomó olyan építészeti megoldást alkalmazni, ami ezen a szinten kezeli, mert a háztartások ezt a városi hőszigetek esetében biztos, hogy nem fogják tudni maguk megoldani. Ami pedig a következő 7 hónapot illeti, erre az azért nehéz választani. Az egész biztos, hogy nagyon-nagyon gyorsan föl kellene pörgetni a lakossági energiahatékonysági programokat.
6: Vagyis azokat az állami vagy uniós támogatási programokat, amelyek abban segítik a háztartásokat, hogy kevesebb energiából lehessen megfelelő hőmérséklet a lakásban. Mert lehet, hogy néhány év múlva egy lakásnál már nem csak azt kérdezzük majd, hogy mennyibe kerül januárban kifűteni, hanem azt is, mennyibe kerül júliusban lehűteni.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
2: 12 éve működik a Nemzeti Pedagógus Kar, amelyet az Orbán kormány hozott létre, és amelynek minden állami iskolában dolgozó pedagógus automatikusan tagjává vált. A szervezetet kezdettől sok kritika érte. A szakszervezetek szerint nem a tanárok érdekeit, hanem sokkal inkább a kormány oktatáspolitikáját szolgálta. Az új kormány megszüntetné a kötelező tagságot, a PDS pedig az egész kart felszámolná. Közben lemondott a szervezet 12 éve hivatalban lévő elnöke Horváth Péter. Utódja egyelőre megbízott vezetőként Rázsi Botond Miklós lett, aki teljes megújulást ígér. De meg lehet-e reformálni egy olyan szervezetet, amelynek már a létjogosultságát is vitatják? Rázsi Botondot, a Nemzeti Pedagógus Kar megbízott elnökét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok!
2: Az Indexnek adott egy interjút, és abban azt mondta, hogy teljesen megújítaná a Nemzeti Pedagógus Kart, egyfajta szakmai önkormányzattá alakítaná. Hogy kell ezt elképzelni? Mi lenne a lényeges változás?
11: Köszöntöm a rádió hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt megszólalhatunk. Most nem én újítanám meg, hanem az elnökség, illetve maga a kar szeretne folyamatosan megújulni, hiszen látjuk az időknek a szavát, illetve látjuk a változásokat, és az a változásokat mi is szeretnénk igazodni. És hát elsősorban abban kell megújulnunk, hogy még elérhetőbbek legyünk az általunk képviselt pedagógusok számára, még közvetlenebb legyen a kapcsolat, és még jobban tudjuk közvetíteni az ő igényeiket az oktatásirányítás felé.
2: Ugye az is felmerült, hogy a teljes vezetés megújulhat. Ez azért azt is jelenti, gondolom én, hogy nem pusztán a szervezeti keretekkel, hanem az eddigi működéssel is gondok voltak.
11: Nem voltak gondok, inkább tovább kell erősíteni a kommunikációt a szervezeten belül. Nekünk minden megyében van területi választmányunk, vannak szakmai tagozataink, azok aktívan működnek, a területi választmányok is aktívan működnek, rengeteg rendezvényt szervezünk, inkább az eléréssel van a gondunk, inkább az elérésen kell erősíteni, hogy tényleg jobban be tudjuk csatornázni a pedagógusoknak a véleményét, illetve el tudjuk hozzájuk juttatni azokat az üzeneteket, amelyet a kormány számukra szán, illetve amiket mi pedagógus karként egységesen gondolunk arról, hogy mi a dolga a pedagógus társadalomnak, mi a dolga ma a nevelés oktatásnak Magyarországon.
2: De hát elvileg ugye mindenki automatikusan a tagja a karnak, tehát azt gondolnám, hogy ha valakinek könnyű dolga van ebben, akkor éppen önök azok. Mi az akadálya ennek?
11: Hát az, hogy a pedagógusok elfoglaltak, tehát nem feltétlenül tudnak részt venni minden rendezvényen, nem feltétlenül tudnak minden kérdésben véleményt nyilvánítani. Nyilván ez egyfajta passzivitás is, de inkább azt gondolnám, hogy elfoglaltság. És hát minden szervezetnél a szervezet vezetésének a dolga az, hogy aktivizálja a tagságot.
2: A passzivitásnak lehet az az egyik oka, hogy az önök legitimációját kérdőjelezik meg a pedagógusok?
11: Elképzelhető ez is, de szerintem inkább itt kommunikációs problémáról van szó. Azok, akik a pedagógus karnak az aktív tagjai, azok ezt teljesen önkéntesen szakmaiságból, elkötelezettségből teszik. Hát minden megyében van legalább 10 tagú választmány, és van legalább 15 tagozatunk, abban pedig önkéntesen több 10 pedagógus dolgozik. Tehát, hogyha ezeket most összeszorozunk, akik aktívan képviselik a pedagógus társadalmat, az több 100 főső.
2: Hát de 150 ezer pedagógus van ahhoz képest.
11: Hát igen, de ez egy vezető rétege a pedagógus társadalomnak. Tehát itt most azokról beszélek, akik a pedagógusokat, a pedagógus társadalmat képviselik ebben a szervezetben. A tagság az nyilván mindig egy sokkal szélesebb dolog, a tagság az mindig egy általánosabb kérdés, mint a vezetése, aki irányítja ezt a szervezetet.
2: Ugye az elmúlt években, sőt az elmúlt évtizedben nagyon sokféle, sok típusú pedagógus tiltakozás volt, kezdve a kockás ingesektől, és aztán folytatva a 2022-es nagy pedagógus tiltakozásokig, amelyeknek ugye sok felmondás és kirúgás lett a vége. Sokan igazából azóta sérelmezik nagyon az önök munkáját, mert azt mondják, hogy akkor nem érezték azt, hogy kiállnának a tanárok mellett. Lehet, hogy ez akkor egy hiba volt?
11: Nem gondolok hibának, mert a pedagógus kar egy szakmai szervezet, nem pedig egy munkavállalói érdekképviseleti szervezet. Az a szakszervezeteknek és egyéb csoportosulásoknak a feladata, a pedagógus karnak elsősorban a szakmai kérdésekről kell beszélni.
2: Hát de a tiltakozások tartalma azok szakmaiak voltak. A tiltakozások azok arról szóltak, hogy nem csak a fizetésekről, sőt talán legkevésbé a fizetésekről szóltak. Arról szóltak, hogy mennyire rosszak a körülmények, hogy mennyire leterheltek a tanárok, a diákok, hogy mennyi baj van a NAT-tal, a tankönyvválasztással és a többivel.
11: Igen, és ezekben a kérdésekben a pedagógus kar mindig meg is nyilvánult, és mindig úgy gondolom, hogy a többségi véleményt fejtette ki a oktatási irányítás, a minisztérium és az egyéb szervezetek felé.
2: Ugye sokan azt kifogásolták a létrejöttükkor, meg azért kérdeztem a legelején úgy, hogy nem lehet-e, hogy legitimációs probléma van, hogy sokan úgy értelmezték, hogy igazából az egész szervezetet azért hozta létre az Orbán kormány, hogy ne a PDS-szel kelljen viaskodniuk, hanem legyen egy olyan szervezet, amelyeket ők hoztak létre, és amellyel ők folytatnak párbeszédet. Ez mennyire elfogadható ez a kritika önnek?
11: Igen, tehát természetesen ez a kritikát így is meg lehet fogalmazni, de inkább azt kellene az elmúlt tizenvalahány év tekintetében végignézni, hogy a pedagógus kar valójában mit csinált. Tehát, hogy hogyan tevékenykedett a szakmai érdekképviseletet illetően. Az összes törvényjavaslattal kapcsolatban véleményt formáltunk, rengeteg rendezvényt szerveztünk, kommunikáltunk a pedagógusokkal, amennyire csak meg tudtuk ezt a valósítani. Tehát, hogy az, hogy milyen alapon jött létre, az egy kérdés, de azóta milyen alapon és milyen szakmaisággal működik, azt szerintem az egy másik kérdés. Most, amikor a jelenlegi kormány és a minisztérium bekért a működésünkkel kapcsolatban iratokat, akkor csak az elmúlt két évről egy 800 oldalas anyagot tudtunk összeállítani, amiben az összes rendezvényünket, az összes törvényjavaslattal kapcsolatos, törvényekkel kapcsolatos javaslatainkat, véleményeinket be tudtuk mutatni, ami úgy gondolom igazolja azt, hogy mi a szakmai alapon működünk.
2: Ígérem,
11: és ilyen szempontból majdnem mindegy, hogy milyen módon jöttünk létre, hogyha azóta pedig szakmai munkát
2: folytatunk. Ígérem, hogy a közeljövőben folytatjuk, mert hát Lennart Judit is azt írta, hogy hamarosan kijön az átfogó koncepciójuk az oktatás megújításáról. Rázsi Botondot, a Nemzeti Pedagógus Kar megbízott elnökét hallották. Köszönöm, hogy velünk volt.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 grammos Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
13: Ó, ki vagy simulva, drágám. Múltkor rossz bőrben voltál.
14: Nehéz időszakom volt, de a Cedacur Forte segített.
13: Cedacur Forte?
14: Nem ismered? A Cedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
15: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
16: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jó reggelt kívánok a most ébredőknek. Ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja. Október 15-én csütörtökön, Terézia napján, én Benyó Rita vagyok. A friss hírek és az időjárás a Krónika szerkesztőitől következnek.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
17: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, Gál Andrea vagyok, a bemondott Ceglédi Edit. Főbb híreink először röviden.
18: A Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat.
17: Lezárult a vagyonadóról és a kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése.
18: Ma is több órás napsütésre számíthatunk.
17: Most pedig következzenek a részletek. Uniós csúcstalálkozót tartanak ma Brüsszelben. A tagállamok vezetői egyebek mellett az energiaválság kezeléséről, a migrációról és az európai külső határok védelmének megerősítéséről is tárgyalnak.
18: Magyar Péter miniszterelnök a találkozóra érkezve hangsúlyozta, a kormány határozott álláspontot képvisel a migráció ügyében. A cél az, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határvédelem megerősítéséhez.
19: Mi azon dolgozunk, hogy a határvédelem megmaradjon, vagy ha lehet még erősebbé váljon. Ezen dolgozik most már a legtöbb tagállam is, és mellette pedig az uniós jognak megfelelő szabályozást hozzunk létre, ami nem gyengíti ezt a tagállami lehetőséget. Ehhez lehet egy fontos lépés, hogy most bekerül először egy hivatalos uniós dokumentumba, hogy nem csak tagállam, nem csak más ország, hanem szervezett bűnözői csoportok által is elkövethető ez a szervezés, ami a migrációt illeti.
18: A tagállami vezetők tanácskozásán az EU 7 éves költségvetéséről, a bővítésről és a közösség versenyképességéről is tárgyalnak. Magyar Péter miniszterelnök az ülés előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen, majd holnap először folytat hivatalos négy szemközti megbeszélést az ukrán elnökkel.
17: Az uniós agrártámogatások megőrzését és határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az uniós csúcstalálkozón.
18: A Magos szerint a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon a mezőgazdasági támogatások jelentős csökkentése is napirenden van, ami súlyos következményekkel járhat a magyar termelők számára, tovább ronthatja a versenyképességüket. A gazdaszervezet azt követeli, hogy legalább a jelenlegi uniós források maradjanak meg, és továbbra is biztosítsák a 80%-os állami társfinanszírozást.
17: A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Ganz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter.
18: Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. A tárcavezető felidézte, hogy szeptemberben mintegy 800, többségében vidéki turisztikai vállalkozás juthatott egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, most pedig a teljes kis- és középvállalkozói kör következik Budapesten és vidéken.
17: Lezárult a vagyonadóról és a kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése.
18: Az elmúlt időszakban több szakmai szervezet is közzétette véleményét a várható intézkedésekről. Az Ipartestületek Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte az új kata koncepciót. A Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkára Perlusz László szerint azonban több korlátozó rendelkezést is módosítani kellene.
20: Nagyon sok olyan tevékenység van, és most nem akarnám ezt felsorolni, de ide tartoznak a szellemi szabad foglalkozásúak közül nagyon sokak, a kreatív szakemberek, a filmes szakma, nagyon sok mérnök és szakértő, amelyek ilyen projektszerűen dolgoznak, és hogyha ez a projekt 6-8 hónapig tart egy évben, akkor ez a fő megrendelő, és ott értelemszerűen nagyobb lesz az a számla érték az 50%-nál, amellett, hogy van még néhány más megrendelője is ennek a vállalkozónak. Tehát ez például egy fontos elem, talán a legfontosabb elem, amit javaslunk átgondolni és módosítani.
18: A VOSZ közölte azt is, nem támogatja a vagyonadó bevezetését, mert az jelenlegi formájában hátráltathatja a magyar KKV-szektor fejlődését.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
17: 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a norvég alaptól.
18: Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csaknem 78 milliárd forinttól esett el, miután az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról.
17: 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést a miniszterelnökség.
18: hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményeztek eljárást az Orbán kormány egyik volt miniszteréhez, Felegi Tamáshoz köthető cég szerződésének ügyében. A kontraktust a Covid-járvány idején a közbeszerzési eljárást megkerülve kötötték, negyedévente 140-160 millió forintért, noha korábban 10 millióért kaptak hasonló szolgáltatást egy másik cégtől.
17: Újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében novembertől. Online csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni, erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
18: A plusz költséget a júliusban bevezetett 3 eurós általányvámon felül kell fizetni. Ezt a költséget az fizeti, aki a termék vámkezelését intézi. Ez a leggyakrabban a posta, a futárszolgálat vagy az adott platform megbízottja lehet. Lincmeier Szilvia, a NAV szóvívője a Krónikának elmondta, novembertől kötelezően fel kell tüntetni a csomagokon a termék kereskedői és gyártói termék azonosítóját is.
0: A NAV kiszűri azokat a termékeket, amelyek a fogyasztókra veszélyesek lehetnek, vagy különböző szabályokat sértenek. Elsősorban a hamisított termékek, amik a jogtulajdonosnak okoznak károkat. Erre odafigyelnek, ez a megnövekedett forgalom esetén is ugyanúgy biztosított.
1: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
17: Országszerte több mint 4 millió háztartásban indult el ma hivatalosan a fűtési szezon. Magyarországon mintegy 657-670 ezer lakásban távhővel fűtenek, ebből 135 ezer háztartásban még mindig elavult az egysöves átfolyós rendszer van, ahol nem tudják egyedileg szabályozni a hőt.
18: A többi lakásban már megoldódott az egyéni beállítás, ahol már az épület fűtését időjárás követő szabályozással biztosítják, ott további jelentős megtakarításokat lehet elérni, mondta el az M1 híradójának Orbán Tibor, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének elnöke.
21: A távhőrendszerek szabályozás technikája automatikusan követi az időjárás változásait. Ha például napközben kisüt a nap, melegebb az idő és nem indokolt a fűtés, a berendezések automatikusan leállnak. Ha pedig a külső hőmérséklet indokolja akár hajnalban alacsony, vagy akár este, ha picit hidegebb a hőmérséklet, akkor újra indulnak.
17: Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os.
18: A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint 5 helyszínen 96 téli napra elegendő földgáz tárolható be az ország teljes szükségletének ellátására. Ez a mennyiség több mint 200 hideg napra elegendő a háztartások kiszolgálására.
1: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
22: Ma este az Európa Ligában lép pályára a Ferencváros. Továbbra is 100%-os a Veszprém a kézilabda bajnokok ligájában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Csütörtökön este 9 órától a Ferencváros a cseh Viktória Pilzent fogadja a labdarúgó Európa Liga liga szakaszának második fordulójában. A Ferencváros ebben az idényben még veretlen a nemzetközi kupaporondon. A 21 órakor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is élőben követhetik, 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádió is bekapcsolódik a közvetítésbe. Negyedik mérkőzését is megnyerte a Veszprém férfi kézilabda csapata a Bajnokok Ligája A csoportjában, amely hazai pályán 38-28-ra győzte le a szerb Partizánt. A DVT-kel görög Panathinaikosz ellen nyert 56-38-ra, a Sopron pedig a szerb Nis ellen győzött 89-71-re a női kosárlabda Eurókupa első fordulójában szerda este. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Közlekedés.
18: Az Útinform tájékoztatása szerint élénk a forgalom az utakon, az autópályák fővároshoz közeli szakaszain, lassan telítődnek a sávok, az M3-as autópályán 60 és Gödöllő között, valamint az M0-ás csomóponttól befelé is lassabb haladásra számíthatnak, az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Az M0-áson a Nagy Duna hídat is érintő felújítás miatt a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot jövők eddig lezárták, már most 6 kilométeres a torlódás.
1: Időjárás.
18: Felhős az ég az országban, a hőmérséklet 3 és 12 fok között változik. Ma is sok lesz a napsütés. A reggeli 2-7 fok után napközben 13-19 fokra számíthatunk.
17: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra múlt 11 perccel. A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy Brüsszelben egyeztet holnap Magyar Péter az ukrán elnökkel.
18: Van elegendő gáz a tározókban a téli időszakra.
17: 3 milliárdos szerződés ügyében tett feljelentést a miniszterelnökség. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30-kor, krónikában legközelebb 8 órakor várjuk Önöket.
3: Műsorajánló.
4: Szóda.
5: Egy hét alatt több mint 30 kiállítás és 200-nál is több alkotó. A budapesti kortárs ékszerhétről beszélgetünk stúdió vendégünkkel, a rendezvény fővédnökével, Juhász Annával. Bemutatjuk a MOME Intro, a gondoskodás rétegei című kiállítását. Emellett ellátogatunk az Örkény Színházba, és hangolódunk a 13 éve elhunyt kiváló gitáros Pribil György emlékkoncertjére is.
4: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: 7 óra 12 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. Az elkövetkező órában beszélni fogunk az EU csúcsról, a doktoranduszok helyzetéről. Parag László is érkezik a stúdióba, de mindezek előtt az európai szélsőjobboldali pártok helyzetéről beszélgetünk. Marine Le Pen már nem akarja kivezetni Franciaországot az Európai Unióból, és egyre inkább a felelős, kormányzásra kész politikus képét igyekszik mutatni. A jövő évi francia elnökválasztásra készülő radikális jobboldali politikus a Financial Times adott interjújában is ezt hangsúlyozta. Hasonló utat járt be Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök, aki hatalomra kerülve jóval pragmatikusabb politikát kezdett folytatni, mint amire sokan számítottak. De valóban megszelidíti-e a hatalom közelsége a radikális pártokat? Vagy csak a módszereik változnak, miközben a céljaik ugyanazok maradnak? És megtörténhet-e ugyanez a Németországban egyre erősebb AfD-vel? Hunyadi Bulcsút, a Political Capital szakmai vezetőjét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
23: Jó reggelt kívánok!
2: A nemzeti tömörülés most megszorításokat és költségvetési szigort ígér, miközben korábban éppen a dolgozók és a jóléti állam védelmezőjeként lépett fel. Valódi ideológiai fordulat történt itt Le Pennél, vagy egész egyszerűen a kormányzó képesség látszatát akarja felmutatni?
23: Erre még elég nehéz válaszolni, erre szerintem akkor fogunk tudni válaszolni, amikor egyrészt már kormányra kerül a nemzeti tömörülés, illetve Marine Le Pent esetleg elnökké választják, és aztán a pártja feltétlenül megnyeri a parlamenti választást. Nem tudjuk, hogy ez így lesz-e, de egyelőre nem tudjuk, hogy mit látunk. Ugye a nemzeti tömörülés eredeti nevén a Nemzeti Front az egy nagyon szélsőséges antiszemita pártként indult még a mostani elnök Marine Le Pen édesapjával, és Marine Le Pennek, mikor ő került a párt élére, akkor azért nagyon hosszú évek vagy hosszú évtizedek munkája kellett ahhoz, hogy kvázi szakítson az apja örökségével és a pártját közép felé húzza, mérsékelje, és azt nem tudjuk, hogy ez mennyiben egy valós folyamat, vagy mennyiben szolgálja inkább a választók megtévesztését, vagy akár más szereplők megtévesztését, tehát mondjuk például a bankvilág, a Franciaországnak hitelezők, a külföldi partnerek, más államfők. Azt fontos meg elmondani, hogy itt különböző folyamatokat látunk egyébként a különböző európai országokban, tehát nehéz egységes dolgokról beszélni. Egyrészt látjuk azt, hogy vannak olyan pártok, amelyek a közép felől mennek a szél felé. Erre szerintem egy nagyon jó példa volt Magyarországon, vagy példa Magyarországon a Fidesz. És főleg jellemzően Nyugat-Európában meg nagyon sok helyen látjuk azt, amit említett a felvezetőben vagy a kérdésben, hogy szélről mennek pártok a közép felé, de még ezen belül is nagyon különböző stratégiák vannak. Ugye említette Giorgia Melonit, a francia nemzeti tömörülést és a német AfD-t, és ezek nagyon különböző utat jártak be ebben a tekintetben.
2: Benne van az, hogy ugye ezek a radikális pártok nagyon sokszor a fennálló rendszer megváltoztatását ígérik, ezzel jutnak hatalomra. De amikor, vagy már a kampányban, amikor közelednek, vagy amikor hatalomra jutnak, akkor fel kell ismerniük, hogy azért mégiscsak van az egész világnak, meg Európának egy intézményrendszere, amivel együtt kell működniük. Gondolok itt az Európai Unióra, az ön által említett pénzpiacokra, az alkotmányos intézményekre, Németországban sokszor a koalíciós partnerekre, és hát ez önmagában mérséklő hatással van. Jól gondolom?
23: Igen, abszolút. Tehát, hogyha egy párt tényleg hatalomra kerül, és a kormányzás nehézségeivel és valós felelősséggel kell megküzdeni, akkor értelemszerűen más válaszokat tud adni a körülményekből, a kihívásokból és az aktuális lehetőségekből adódóan, mint ellenzékben. Ugye ezek a pártok jellemzően azért nagyon sikeresek, vagy azért voltak az elmúlt években, évtizedekben sikeresek, mert ugye nem voltak részesei kvázi az elitnek, nem volt hatalmuk, nem voltak kormányon a többségükben, és kívülről nagyon könnyű kvázi kritizálni a rendszert, és azt mutatták föl, hogy az elit az egységes, tehát hogy a velük szemben álló pártok legyenek azok balközép, jobbközép, liberális, zöld pártok, azok mind egy egységes tömböt a rendszert, az elit képviselik, és ők az egyedüli, kvázi egyedüli ellenzék az elittel szemben. Most, amikor azt látjuk, hogy ezek a pártok egyre inkább a hatalomra kerülés, a kormányra kerülés közelébe kerülnek, akkor jellemzően azt látjuk, hogy visszavernek a legradikálisabb ígéreteikből, vagy céljaikból, de szerintem ez egy dilemma is ezeknek a pártoknak a számára, mert egyrészt valamilyen szinten fel kell, hogy tartsák a radikális imidzsüket, egyrészt szerintem belülük is ez jön, tehát sok politikus tényleg így gondolkodik, ugye mondjuk Jordan Bardella-nál látjuk azt, hogy most jöttek ki olyan fiatalkorú üzenetei, amiben azért ő nagyon kemény antiszemita dolgokat mondott és terjesztett. Tehát, hogy radikálisnak kell maradniuk, hogy feltartsák ezt az elitellenesség, kívülállóság imidzsét. Ugyanakkor viszont valamennyire mérsékeltnek is kell mutatkozniuk, hogy a nem radikális szavazók is elhiggyék róluk, hogy kormányzóképesek, hogy megfontoltnak látszódjanak, hiszen a szélsőséges radikális pártoknál mindig van egy kvázi üvegplafon, tehát hogy az, amit nagyon szélsőséges, nagyon radikális üzenetekkel el lehet érni, az a szavazói tábor, azért az korlátozott, azzal nehéz választást nyerni. És itt megint szerepet játszik az, hogy a különböző országokban ugye nagyon különbözőek a választási rendszerek és különbözőek a politikai rendszerek. De jellemzően ugye a legtöbb országban, ugye Magyarország ez alól kivétel volt az elmúlt 16 évben, de jellemzően olyan választási rendszerek és politikai rendszerek vannak, ahol egy párt nagyon nehezen tud többséget szerezni.
2: Mi az oka annak, hogy a kutatások szerint 95 óta nagyjából az ötszörösére nőtt Európában a szélsőjobboldali pártot támogatottsága? Túl rég volt a rossz emlékű második világháború, és már nincsenek azok a hatások, vagy egész egyszerűen a mainstream lett egyre radikálisabb?
23: Én azt gondolom, hogy szerepet játszik ebben a háború távolodása is, tehát hogy rég volt az, amikor az embereknek tényleg nagyon rossz emlékeik vannak. És a második világháború után pedig volt egy nagyon erős gazdasági fellendülés, felívelés Európában, Európa nyugati felén, ami aztán fokozatosan elkezdett lecsengeni, átalakul, és a világ meg nagyon átalakult, ugye ez főleg a 90-es évek, ugye amikor beszéltünk arról, hogy vége a történelemnek, amikor lebomlik a vasfüggön, hogy nem tudom, beköszönt a béke korszaka, és ugye most 2026-ból visszatekintve ez látszik, hogy ez mennyire csalfa vagy hiú remény volt, és szerintem egyre több olyan dolog van körülöttünk, hogy úgy változik a világ, hogy az emberek egyre bizonytalanabbak, egyre rosszabbak a gazdasági kilátások, társadalmi átrendeződés zajlik, eltűnik a hadományos munkásosztály, a középosztály válságban van, lecsúszik, a technológiai átalakulásokkal átalakul, a munkaerőpiac átalakul, a teljes életünk átalakul, máshogy fogyasztunk híreket, és ezek olyan kihívások, egyre több az olyan kihívás, ami ellen a nemzetállamoknak nagyon nehéz fellépniük. Gondoljuk a klímaváltozásra, vagy akár a Covid-ra, vagy akár háborúkra, most a hormuzi szoros lezárására, kőolaj vagy olajválságra. Szóval egyre több olyan probléma van, amivel nemzetállamok nagyon nehezen vagy nem tudnak egyedül megküzdeni, és ezért nagyon könnyű kvázi a hibázó elitre mutogatni kívülről, amelyek nem tudják megoldani a problémákat. Szóval egyrészt szerintem a gazdasági lemaradás, gazdasági bizonytalanságok, az minden tekintetben átalakuló világgal kapcsolatos félelmek, bizonytalanságok, és szerintem nagyon fontos szerepük van a közösségi médiának, a média fogyasztás, információ fogyasztás átalakulásának az, hogy véleménybuborékokba záródunk, hogy egyre inkább megnő az érzelmek szerepe és a manipuláció lehetősége a kommunikációban.
7: Miért van az, hogy erre nem tud egy hagyományos baloldal, vagy egy hagyományos szociáldemokrata párt válaszokat találni, vagy adni? És miért van az, hogy baloldalon is, ha valami erősödik, akkor inkább a radikális baloldal, nem pedig egy mérsékelt baloldal?
23: Az, hogy a radikális baloldal erősödik, szerintem az azért van, mert ezekre a kihívásokra, vagy ezekre a félelmekre, bizonytalanságokra reakcióként az emberek szerintem inkább nézik azt, hogy ki tud nagyon erős, kinek vannak nagyon erős mondásai, vagy ki tud a korábbiakhoz képest meglepőt mondani, újszerűt mondani, radikálisat mondani. A radikális baloldal és a baloldal általánosságban tényleg nehezebb helyzetben van, de azért itt is fontosak szerintem a nemzeti kontextusok. Ugye mondjuk Spanyolországban éppen egy balközép kormány van hatalmon, nem tudjuk most meddig, de hogy azért ez mindig egy váltó gazdaság, tehát hogy vannak országok, ahol a jobb oldal, jobb középpártok kerülnek hatalomra, máshol bal középpártok kerülnek hatalomra. Összességében én azt gondolom, hogy az elit és rendszer ellenes populizmus az, ami a legfőbb eszköze ezeknek a radikális jobboldali, szélső jobboldali, illiberális, magukat szuverenistának nevező pártoknak, tehát hogy megteremtik azt a képet, hogy van egy egységes politikai elit, és egy gonosz, korrupt politikai elit, és velük szemben áll az igaz nép, az igaz nemzet víziója, és ezt a nemzetet, ezt a népképet ők értelemszerűen a saját igényeik szerint formálják, és ez az, ami szerintem baloldali pártok kevésbé alkalmaznak sikeresen. Vannak szerintem példák arra, hogy valamennyire sikeres, de kevésbé tudják ezzel felvenni a harcot.
7: Ugye, ha már konkrét példákat említettünk, és Meloniról, meg Le Penről kicsit többet beszéltünk, az AfD úgy nyert úgy ért el történelmi eredményeket a német választáson, hogy ők azért nem nagyon mérsékelték az álláspontjaikat, elég radikális véleményeket fogalmaztak meg most is. Ez egész egyszerűen azért van, mert másként reagál a német társadalom, mert hogy a pénzpiacok ott is nyilván ugyanúgy szerepet vállalnak, mint a franciáknál.
23: Igen, említettem én is az elején, hogy nagyon különböző taktikákat látunk, vagy stratégiákat látunk. Ugye Giorgia Meloni Olaszországban szintén egy kvázi posztfasiszta pártnak az elnöke, ugye az Olaszország testvére is azért egy elég szélsőséges pártként létezett évtizedekkel ezelőtt, ma már sokkal mérsékeltebb. És ott is nagyon féltek Giorgia Meloni hatalomra kerülése előtt, hogy milyen radikális politikát fog folytatni, és ott azt látjuk, hogy Meloni már hatalomra kerülése előtt is igyekezett megnyugtatni a külföldi és belföldi szereplőket is, hogy ő nem lesz szélsőséges, és a kormányra kerülve pedig tényleg kvázi, hát talán túlzás, hogy belesimult az európai jobboldali mainstreambe, de legalábbis nagyon szoros kapcsolatokat ápol velük, és igyekszik velük közösen, vagy velük együtt működni az európai intézményekkel, más európai vezetőkkel. A Franciaországban a nemzeti tömörülés Marine Le Pen ehhez képest szerintem nem ezt ígéri, tehát hogy ők azért azt mondják, amit a Fidesz is mond, hogy le kell váltani az európai elitet, ugye ők a Patrióta frakcióban ülnek a Fidesz-szel együtt, és az AfD-hez képest egy harmadik frakcióban ül az Európai Parlamentben, amelyik még jobbra van. És az AfD is kicsit most például bejelentette azt, hogy törlik a programjukból azt, hogy az eurót, hogy ki akarnak lépni az eurozónából, ami egyfajta mérséklődés, de az AfD-nél nagyon fontos egyrészt megint a német politikai szisztémát figyelembe venni, ami egy nagyon komplex rendszer, és ezért a mainstream pártok nagyon sokáig gondolták azt, hogy az AfD-t ki tudják rekeszteni, vagy ki tudják zárni a hatalomból, és ezért nem indult el egyfajta közeledés az AfD-n belül. És a másik pedig az, hogy az AfD is egy középről induló párt, amelyik nagyon szélsőségessé vált, és kelet-németországi tartományokban pedig még szélsőségesebb, ezért nem megy, vagy nehezen megy ott a finomodás.
7: Hát sok választás áll még előttünk az elkövetkező hónapokban, fél évben, úgyhogy lesz miről még beszélgetnünk. Hunyadi Bulcsú, a Political Capital elemzője, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
1: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
7: Egyre népszerűbbek a kínai autók Magyarországon. Az év első 8 hónapjában már minden tizedik újonnan forgalomba helyezett személyautó kínai márkájú volt. A céges autók között azonban egyelőre jóval kisebb az arányuk. A vállalatoknak ugyanis nem csak az számít, mennyibe kerül egy autó, hanem az is, mennyit veszít az értékéből, mennyibe kerül a fenntartása, és milyen gyorsan lehet hozzá alkatrészt szerezni. A kínai márkák térnyeréséről és a céges autópiac dilemmáiról Cinege Levente összeáll.
6: A magánvásárlók tekintetében azt látjuk, hogy az igazán attraktív ajánlatokkal a kínai autógyártóknak egy része egészen sikeres tud lenni egész Európában.
8: Fogalmazott műsorunknak Várkonyi Gábor autópiaci szakértő.
6: Egyébként a legjobb piaci részesedést Nagy-Britanniában sikerül elérni a kínai gyártóknak. Tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy feltétlenül csak olyan országokban sikeresek, ahol nagyon árérzékenyek lennének a vásárlók. De ez jellemzően inkább tényleg a privát felhasználói körben attraktív igazán. A vállalati flották kérdése, illetve a flottakezelőknek a hozzáállása a kínai márkákhoz azért egy picit eltér, vagy egyelőre még óvatosabb, inkább kivárásra játszó stratégiát láthatunk. A vállalati flottáknál és főleg a flottakezelőknél azt a két dolgot azért el kell egymástól különíteni. A tervezhető maradvány érték az egy rettentően fontos szempont.
8: Várkonyi Gábor rávilágított, egyelőre nincs elegendő hosszú távú tapasztalat annak megítélésében, mennyire kiszámítható a kínai autógyártók árazási stratégiája. Úgy látja, ezeknél a márkáknál a piaci részesedés növelése gyakran fontosabb lehet az árak stabilitásánál, ami bizonytalanságot okozhat a kereskedők, a flottakezelők és a vásárlók számára is. Ha egy autó ára rövid időn belül jelentősen csökken, a korábbi vásárlók úgy érezhetik, hogy rossz üzletet kötöttek. A lehetséges vevő

0: azonosulni kell majd hosszabb távon. De most a legfontosabb cél az az, hogy minél gyorsabban, minél láthatóbb pontként szerepeljenek az európai autópiacon, és megmaradjanak olyan játékosként, amely befolyásolja a kínai autózás megítélését Európában. Nem fog megmaradni minden márka, tehát ez fontos tudni, hogy már a most itt lévő márkák sem feltétlenül olyan márkák, amelyek mindegyikét látni fogjuk mondjuk 5 év múlva.
1: Általában az emberek olyan autót vásárolnak cégként és magánemberként is, amiben van tapasztalat, sok évnyi lehetőség, és lehet látni, hogy milyen költségekkel jár ennek a járműnek a fenntartása, vásárlása, üzemben tartása.
2: Erősítette meg Knezsik István, az autós nagy koalíció elnöke.
1: Nagyon sok kínai márka jelent meg Magyarországon. Az ismeretlenből jönnek, mint annak idején a koreai gyártók. Gyakorlatilag nagyon-nagyon izgalmas helyzet van, mert általában a céges vásárlásoknál, kivéve a kisközepes vállalkozásoknál flottakezelőkön keresztül történik, hogy ezeknek a járműveknek a beszerzése, szervizelése, fenntartása, és hát a flottakezelők ma még nem nagyon tudják azt az értéket, amit ugye visszavásárlási érték vagy maradvány értékként ismeri a piac, hogy valójában a futamidő végén mennyit lehet használt autóként a kínai autókat értékesíteni. Szerintem ez az egyik legnagyobb gátja ma az ismertségen túl ennek a gyártványoknak a tényleges elterjedésének.
2: Knezsik István emlékeztetett, az itthon értékesített járművek 8-10%-a kínai márkájú. Ezek döntő többségét azonban magánszemélyek vásárolják. Hangsúlyozta továbbá, a vásárlási döntésekben az ár mellett a fenntartási költségek, a kényelmi szolgáltatások és a komfort is fontos szerepet játszanak. A kínai márkák piaci pozíciójának alakulását pedig a következő időszak tapasztalatai mutatják majd meg. Úgy véli, minden márkának megvan a maga helye a piacon, végső soron pedig a vásárlók döntik el, mely típusok bizonyulnak versenyképesnek.
3: Közlekedés. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Kőbányán a Maglódi úton a Gitár utca közelében. A 28-a és a 37-es villamos helyett a Sörgyár és az Új Köztemető között pótlóbusz közlekedik. Tart a helyszínel és az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér előtt. Farkas Renáta, BKK Info.
4: Jó reggelt kívánok! A híreket Berente Marian szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Az energia lesz az egyik kiemelt téma az uniós csúcson. Mennyit az Art Market kortárs képzőművészeti vásár. Gomoly felhős, napos idő lesz ma is. A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállamok vezetői egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét. A találkozó előtt Magyar Péter azt mondta, a kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez. A miniszterelnök holnap reggel először tárgyal Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a norvég alaptól. Orbán Anita külügyminiszter közölte, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csaknem 78 milliárd forinttól esett el, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. Megújul a balatoni bringakör. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűszfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. A munkálatok várhatóan tavasszal kezdődnek. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. A foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. A legtöbben 2 éjszakát töltenek a szálláshelyeken. A legtöbb látogatót azok a térségek vonzák, ahol állatkert, vár és gyógyfürdő van. Mától vasárnapig várja a látogatókat az Art Market Budapest Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Vásár az MTK Sport Parkban. A rendezvényen több mint 500 művész több ezer alkotását mutatják be a világ mintegy 30 országából. Az esemény fotóművészeti vásár, szabadtéri szoborpark és más kis

0: sérő programok színesítik. Ma van a látássérültek nemzetközi napja. Az alkalomból a Vakok Iskolája jótékonysági gálaestet szervez vasárnap a Magyar Zeneházában. A koncerten vak és látó művészek, tanárok és diákok együtt lépnek fel. Elhangzanak a többi között Chopin és Debussy művei, valamint Szörényi Levente és Wolf Péter dalai. A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb keleten, északkeleten lehet eső, a szél sok felé megélénkül, napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható. Kedves hallgatóink, 8 órakor krónikával várjuk Önöket.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: 199, 98, 97.
5: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
7: 7 óra 34 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. Súlyos vádakkal támadta meg utódját Parag László. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara volt elnöke egy tegnap nyilvánosságra került levélben azt állítja, hogy a jelenlegi vezetés pénzt lopott a kamarától és a vállalkozások hitelezésében közreműködő Kavosztól. A kamara elnöksége visszautasította az állításokat. Közben a kormány a kötelező 5000 forintos kamarai hozzájárulás megszüntetéséről döntött. Mi támasztja alá a vádakat, milyen felelőssége van a kamara helyzetében annak, aki 24 évig vezette, vendégünk Parag László. Köszönöm szépen, hogy itt van ma reggel. Hát kemény mondatokat fogalmazott meg ebben a levélben, és hát szó szerint azt mondja, hogy ellopták a kamara és a Kavosz pénzét. Milyen bizonyítéka van erre?
8: Ez egy belső levél, de természetesen vállalom az állításokat.
7: Hát amit 200 embernek küldött, az nem annyira
8: azok
7: belső.
8: A küldöttek, tehát őket elvileg felelősség terheli abban, hogyha egy ilyen belső levelezés kimegy. De ez szerintem közömbös, ismerjük a mai közhangulatot és a média hangulatot. Nos, amikor elvesztettem a kamarai választásokat, ami eléggé furcsa módon történt, akkor tőlem azt kérték a kamarában is, és kívülről is sokan, hogy ne tegyem tönkre azt, amit 24 év alatt fölépítettünk.
7: Mivel tette volna tönkre?
8: Akkor is nyilatkozhattam volna sok mindenről, és sok mindent elmondhattam volna a módszereiről ennek a társaságnak. Nos, azt gondolom, hogy eltelt 2 év, így aztán az ember megteheti azt, hogy megfogalmazza azokat az aggályokat és problémákat, amiket lát.
7: Na jó, de a lopás az nem egy aggály, az egy konkrét vád. Erre van bizonyítéka?
8: Hát elég körülnézni a sajtóban, ahol látszik, hogy a kamara a székházra félretett pénzét, azt oly módon költötték el, hogy előzetesen vásároltak egy közbe eső szereplővel egy irodaházat, majd azt fél évvel később közel háromszoros áron adták tovább és vásárolták meg. Ez egy klasszikus trükk, sok ilyet láttunk a privatizáció óta, vagy a privatizációs folyamatokban. Én ezt nem tartom elegánsnak. Különösen azért
7: jó,
8: nem,
7: de
8: mert...
7: bocsánat, de a nem elegáns, meg a ön szó szerint azt írja a levélben, hogy loptak.
8: Akkor mondjuk azt, hogy lopás. Akkor mondjuk azt, hogy lopás. Tud olyan üzletet, ahol fél év alatt, mondjuk a lottó kivételével, ahol fél év alatt háromszoros áron lehet eladni valamit?
7: Hát mostanában elég sok ilyen ingatlan ügylet derül ki az elmúlt pár évből.
8: Én erre felhívtam a figyelmet, remélem, hogy majd az ügyészség megvizsgálja, és utána
7: a figyelemfelhívás az feljelentést is jelent, vagy azt gondolja, hogy ha hozzánk eljutott ez a levél, akkor eljut az ügyészséghez?
8: Biztos vagyok benne, hogy eljut oda is. De számtalan dolgot mondhatnék még. Fölhalmoztunk megint csak székházvásárlásra több milliárd forintot a kamarában, azt különböző tanácsadói és egyéb szerződések révén eltüntették, elveszett. A Kavoszban, ugye Széchenyi kártyát Demián Sándorral alapítottuk annak idején, végtelen büszke vagyok rá, hiszen több százezer vállalkozásnak nyújtott segítséget nehéz időszakokban, még most is egyébként segítséget nyújt, bár akkor is, hogyha láthatóan inog a konstrukció az új kormány megítélése okán, de oda is ott kb. 40 milliárd volt a tőketartalék, aminek megint csak nyomva eszett. Nekem az volt a tervem egyébként, hogyha még egy olyan 10 milliárdot sikerül felhalmozni, akkor elindultunk volna egy bankalapítás irányába.
7: Ugye bizonyára nem tőlem fogja először hallani azokat a kritikákat, hogy azért ez a nem csak az elmúlt két évben, hanem az elmúlt nagyon sok évtizedben a kamarának az egyik, a kamarával szembeni egyik legnagyobb kritika az volt, hogy hát itt a vállalkozások például fizetik az 5000 forintot, ezért cserébe nem kapnak semmit, de ön például a bankcenterben székel, mondjuk nagy Mercedes-szel jár, és a többi. Tehát ezek a kritikák, amiket ön most megfogalmaz az újdonsült vezetéssel szemben, akik szintén nem annyira újdonsültek már, önnel szemben is felmerültek újra és újra.
8: Igen, ez a karaktergyilkosságnak a része volt.
7: De hogyha akkor karaktergyilkosság, akkor most miért higgyék el a hallgatók, hogy most ez nem annak a viszont válasza, és ez is az?
8: Én nem azért mondom, hogy elhiggyék. Én azért mondom, mert ez a valóság, ez a helyzet. Képzelj el, hogy a mostani kamarai irodában mikor fog elmenni egy államelnök, vagy akár csak egy nagykövet. Mikor lesz ennek a kamarának olyan nemzetközi tekintélye, amilyen volt az én időszakomban?
7: Na az a kérdés, hogy a kamarának ez a feladata, vagy az a feladata, hogy a vállalkozásoknak konkrét segítségeket nyújjon, és hogy a reprezentáció-e a feladata, vagy pedig az, hogy az 5000 forintukért cserébe kapjanak valami konkrétumot.
8: A konkrét segítség a már felhozott Széchenyi kártya, konkrét segítség a szakképzésnek a talpraállítása és működtetése, ami munkaerőpiaci pozíciókat jelent a vállalkozásoknak. Konkrét segítség az export erősítése, ahol különböző kollégiumokon keresztül vittük a magyar termékeket külföldre, akár a Kárpát-medencében, de a nagyobb cégekét a távolabbi desztinációkba is. Én azt gondolom, hogy a kamara az nem egy Coca-Cola automata, hogy bedobom a pénzt, és azonnal kijön valami eredmény. Ez az egész világon úgy működik, hogy van egy általános gazdasági szerveződés, egy gazdasági érdek érvényesítő erő, és ennek vagy így, vagy úgy, vagy a munkaerőpiacon, vagy az oktatásban, vagy a külgazdaságban valamilyen módon minden cég megtalálja a hasznát. Az egy másik kérdés, hogy elébe megy-e? Tehát, hogy ugye a vakot nem mindig lehet átsegíteni az utca túloldalára, hogyha nem akkor.
7: Na, hát hogyha már ezt mondja, ugye mi jó régen találkoztunk, de az utolsó találkozásunk a számomra igen emlékezetes volt, ez a Covid alatt volt egyébként, amikor nagy vita volt újfent az 5000 forintból. És akkor ön azt mondta nekem, hogy hát aki 5000 forintot nem tud befizetni, az csukja be a vállalkozását. És ugye akkor ráadásul a Covid alatt nagyon sokan tényleg nehéz helyzetben voltak. Most, amit mond, az azért elég hasonló, hogy hát aki nem annyira ügyes, az így járt. Ezeket a mondatokat róják föl önnek sokan a mai napig, hogy önök jó helyzetben voltak, és közben meg lehet, hogy nem voltak elég empatikusak a vállalkozókkal.
8: Szerkesztő asszony, hogyha az ember azt akarja, hogy meghallják, és megértsék a véleményét, akkor néha élesen kell fogalmazni. Egyébként meg elvész. Abban a média zajban, ahol élünk, elvész a vélemény. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez helyén való volt. Az 5000 forint, nem dohányzom, tehát nem tudom lefordítani önnek pontosan, de szerintem fél év alatt egy-egy havi, egy-egy doboz cigaretta.
7: Ez jó, csak ha kifizetem, akkor szeretnék cserébe valamit látni. Most mondok egy személyes példát mondok. Én mondjuk az elmúlt években kellett, hogy számlát kiállítsak a munkáimért cserébe, van adószámom, és én is befizettem ezt az 5000 forintot. Én, mint újságíró, én nem tudom, hogy valaha kapok-e cserébe valamit a kamarától ezért.
8: Bocsánat, nem újságíróként állította ki, hanem vállalkozóként. Hát. És vállalkozóként jutott a forrásához, a pénzéhez. És szerintem ez egy óriási hiba, egy gazdaságszervezési hiba. Hiszen gondoljon bele, hogy aki bemegy az Audiba dolgozni, az befizeti az összes közterhet, persze kap majd nyugdíjat meg egészségügyi ellátást, de az ő munkaviszonya, az ő jogviszonya átlátható. Az egy szomorú dolog egyébként, hogy nagyon sok fogorvos beleesett ebbe, például a sajtó minden munkatársa gyakorlatilag beleesett ebbe.
7: Hát mondjuk például a Katát lehet, hogy ezért nem kellett volna annyira beszűkíteni.
8: Nem, mi rengeteget dolgoztunk azon, hogy a Katán javítsunk. A Kata a munkaerőpiacot rendkívüli mértékben megzavarja. Mondok egy szélsőséges példát, de azt hiszem mindenki érteni fogja. Van egy informatikus, aki 22 millió forintig most majd beszámlázhat egy vállalkozásnak, és ha 22 millió forintot kedvezményes adóval kapja meg, miközben a versenytársa, vagy a cég versenytársa, az be fogja fizetni, ha tisztességesen jár el, az összes közterhet, sokszorosát annak, amit egyébként a katás vállalkozó befizet. Ez szerintem nem helyes. Vagy az összes adót kellene csökkenteni, és lehetne, vagy pedig...
7: Tehát még a 16%-ot?
8: Szerintem igen. Szerintem igen. Nagyon-nagyon hosszú lenne a felsorolás, hogyha elmondanám, hogy kik azok, akik a Katán keresztül úgy vesznek föl kedvezményes fizetést, hogy valójában nem katások. És ez nem az ő hibájuk.
7: De az új rendszer lehet, hogy éppen ezt kiszűri, nem?
8: Hát én nem látom. Nem látom, szerintem rengeteg galibát fog okozni a munkaerőpiacon, de hát nem az én dolgom. Higgye el, hogy nagyon-nagyon sok ember, és ezek jó szándékú emberek, félreértés ne essék, azért választják a Katát, mert beleférnek ebbe a szabályozásba.
7: Egyszerűbb, olcsóbb.
8: Egyszerűbb, olcsóbb nekik. De az országnak nem.
7: Hát sok minden van, sok mindennel vagyunk így, például a rezsicsökkentéssel, de ez most nagyon messzire vinne. Mit gondol az, hogy a kamara az elmúlt évtizedekben ennyire közel került a politikához? Annyira, hogy ön azt mondta, hogy ha felhívja Orbán Viktort, akkor azonnal felveszi a telefont. Az nem ártott?
8: Ha az osztrák kamara elnökét megkérdezem, őt is fölhívja fél órán belül a miniszterelnök. Ha a szlovák kamara elnökét, őt is. Ez szerintem teljesen normális. Az a nem normális, hogyha a kamara elnöke nem tud tárgyaló viszonyba kerülni, érdemi tárgyaló viszonyba kerülni a kormányzattal.
7: Ugye a tárgyaló viszony és a hivatalos út is egy dolog, meg az is, hogyha ezen túlmenő dolgot lát akár a nyilvánosság.
8: De nem volt túlmenő. Nem volt túlmenő. Én Orbán Viktort nagyra tartom, nagyra becsülöm, emberileg is jó viszonyunk volt, együtt voltunk egyetemisták. Egy ilyet nem tagad le az ember.
7: Ha már itt a transzparenciáról beszéltünk a legelején, meg a pénzekről, akkor azt el tudja nekem mondani, én most megnéztem, és a nyilvános adatok szerint 2018 és 22 között 712 millió forintért kötött kommunikációs szerződéseket Balázsi Gyula cégével, a Lanzsal. Mire ment ez a pénz?
8: Sokan nem fogják elhinni a válaszomat, nem tudom pontosan.
7: Annak de idején, ezt pont el fogják hinni.
8: Annak idején a pályázati kiírás, ez szakképzéshez kötődik egyébként, nem is én értem alá. Szakképzéshez kötődik, annak idején ez egy elvárás volt.
7: Mármint utasításba kapták, hogy a Lanzsal szerződjenek?
8: Úgy volt kérve a pályázat. Mi ugye pályáztunk állami forrásra, ezt az állami forrást megnyertük. 4 évről beszélünk, jó, azért vegyük ezt komolyan. És ennek a pályázati kiírásnak ez volt a föltétele. Tehát eldönthettük.
7: Tehát az volt a feltétel, hogy az államtól megkapott pénzt, azt adják egy olyan cégnek, akit az állam jelölt ki.
8: Igen.
7: Na de hát, hogyha most azt mondja, és levélben szól, hogy itt ellopják a pénzt, akkor emiatt miért nem szólt?
8: Én nem gondolom, nem tudom megítélni azt, hogy ez a pénz, ez valójában olyan teljesítéssel összefüggő, ami jól megvalósult. Biztos ismeri a mondást, hogy a reklámnak az egyik fele az kidobott pénz. Sajnos nem tudjuk, melyik fele.
7: Jó, de itt nagyon szigorú volt az ingatlanok kapcsán, teljes joggal. És itt most meg nagyon megengedő.
8: Hát, ha most mennyit mondod, 716-ot?
7: 712-t, ez 700, amit most én találtam 4 évre.
8: 712-t.
7: Ez majdnem 1 milliárd.
8: Akkor ez... Nem, ez 712 ebben a felállásban. Hogyha ezt elosztjuk 4-jel, akkor kijön belőle 180 valahány, ha hirtelen jó számolok.
7: Hát azért az egy cégnek, ha csak önöktől van egy fix bevétele, és tudjuk, hogy a Lanzsnak még hány állami szerver volt ugyanilyen szerződésen.
8: Ebben nem fog közöttünk vita kialakulni. Ez volt a feltétel, hogy hozzájussunk a szakképzéshez, szükséges pénzekhez, ami több milliárd forint volt.
7: Hány hasonló feltétel volt?
8: Nem tudok róla. Szerintem nem volt több. Nem volt több. Tehát, hogyha valaki talál, akkor azt szívesen megnézem, meghallgatom, de nem gondolom, hogy több volt. De megnyertük az ország méretéhez képest a legtöbb szakképzési vetélkedőt versenyt, Brazíliától Sánkháig bezárólag, és felépítettünk egy olyan szakképzési rendszert, ami vonza a tőkét Magyarországra. Bele lehet tenni a serpenyőbe, hogy ez most sok vagy kevés, nem tudom.
7: Egy utolsó mondat. Azoknak, akik most azt gondolják, hogy ezzel az egésszel azért állt elő, mert ő meg van sértődve, hogy sok évtized után eltávolították.
8: Azt nem állítom, hogy meg vagyok sértődve. Jó néhány emberrel a mai kamarai vezetésből nem szívesen fognék kezet.
7: Csak, bocsánat, csak közben itt friss híreket kaptam. Kapitány Istvánnak azonnal felül kell vizsgálni a Demján Sándor tőkeprogramot. A kormány egyetért a Demján Sándor tőkeprogram felülvizsgálatával, amely kiterjed a tőkeprogram befektetési időszakára. Felhívja a gazdasági és energetikai minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. Nagy Elek néhány hete rúgta ki az MKIK tőkealap kezelő vezérét. Tud ön erről bármit?
8: Annyit, amennyit ön. Amit az újságban lehet olvasni. Nyilván van kapcsolatom a kamarai vezetéssel, néhányakkal beszélgetek, elmondják, hogy hogy látják. Én jó magam, egyébként magát a programot én találtam ki. Annak idején. Aztán utána jöttek a választások, talán 2 héttel később, és akkor villámgyorsan megkötötték az új kamarai vezetéssel az akkori kormány a megállapodást. Elnagyolva, egyébként elkapkodva, és olyan emberek kerültek oda, sorozatban és tömegével, akikre azt mondja a mai közvélemény, hogy ejtőernyős kategória, és olyanok, akik nem értettek hozzá. Demján Sándor nekem nagyon-nagyon jó barátom volt, tanítóm is volt bizonyos értelemben. Nagyon sajnálom, hogy az ő neve belekerült ebbe az egész dologba.
7: Világos, egy utolsó kérdés, csak már sok kritika fogalmazott meg itt meg az elmúlt percekben, Polokronta. Van olyan, amivel ön kritikus, és azt mondja, hogy az elmúlt 24 éves elnökségében elrontott?
8: Biztos, hogy lehetett volna másként csinálni. Talán jobban is, bár nem gondolom. 24 évig megválasztottak.
7: Parag László, köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel.
8: Köszönöm.
1: Felkelő, közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
7: Hogyan hat a gyerekekre a közösségi média, és az, hogy szinte folyamatosan jelen vannak az online térben. Milyen veszélyeket rejt a túlzott képernyő használat, és hogyan lehet megvédeni a gyerekeket a digitális vonalban? Egyebek mellett ezekről a kérdésekről tanácskoztak tegnap Győrben. Gárdonyi Eszter készített összeállítást.

0: Csak addig egészséges és csak addig jó egy gyermek életében minden forradalminak nevezett új technológia, amíg az egy eszköz marad, mondja Acél Petra professzor, a Győri Széchenyi István Egyetem tanára, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatudományi Intézetének kutatás vezetője.
1: Mindig elsődlegesnek kell maradni a közvetlen emberi nevelésnek, a szülőnek, az iskolának, a társas hálózatnak. Ha valami ezen keresztül, mármint az emberi hálózat keresztül nem leellenőrizhető, nem kordában tartható, akkor az biztos, hogy kockázatokat rejt. Előnyöket is rejthet, de mint minden média, olyan, mint a gyógyszer, egyszerre méreg és egyszerre segítség. Ma azt látjuk, hogy 10 év alatt 3%-ról 20%-ra nőtt a mentális zavaroknak a megjelenése. A fiatal korosztályban azt látjuk, hogy egyre több fiatal társként, segítőként tekint például a mesterséges intelligenciára.
0: Komoly veszélyei vannak.
1: Egy nagyon komoly veszély. Gyakorlatilag most már azt látjuk, hogy a fiatal fiúk esetében el tudják képzelni, hogy a szerelmi életük egy AI-jal fog zajlani. Minden ötből egy. Annyira kéznél lett minden, és nem csak az információ, hanem a szórakoztatás, a belemerülés, a társ, az, hogy azonnal elérek valamit. Egy nagymama néha alszik. Ez a technológia sohasem alszik. Ugye látjuk az alvászavarok kirobbanóan nő a számuk. De egyébként nagyon érdekes, mert nem csak a gyerekeknél, tehát minden korosztályban látjuk ezt az enyhe zavartságot.
0: A médiahatóság szempontjából, ha a gyermekvédelmet nézzük, megfogalmazható a legérzékenyebb terület?
2: Itt a különösen védendő csoportokán minden tevékenységünk mentén vizsgálni kell ezt.
0: Dr. Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi osztályának vezetője.
2: Minden tevékenységünkben vizsgálni kell, hogy milyen hatást gyakorol akár a NMHH tevékenysége vagy ügyeleti körébe tartozó piac is, de ami most társadalmilag is talán legintenzívebben érzünk, ez az online jelenlét, digitális eszközhasználat, ami leginkább ott van. Ugye a lineáris médiatermékek irányából, hát a fiatalok és a felnőttek is egészen eltávolodtak, és sokkal inkább ezek a digitális tartalmak azok, amik népszerűek. Így nyilván ennek a kontextusában van a fő fókusz, de minden más területen is.
0: Mi az, ami a napjainkban előfordul, és mondjuk a felnőttek nem ismerik fel bántalmazásként, pedig az?
3: A legnagyobb ilyen csoport szerintem az elhanyagolásnak a kategóriája.
0: Dr. Nagy Ádám, a Győri Széchenyi István Egyetem gyógypedagógiai tanszékének adjunktusa.
3: Ugye ez is több rétegre bomlik, onnantól, hogy a gyermek nem kapja meg a szükséges élelmiszereket, egészségügyi ellátást, stb. Ezen túl olyan hétköznapi elhanyagolási formákról is beszélhetünk, mint például a figyelemnek a megvonása, ami azt jelenti, hogy a gyermek tulajdonképpen egész nap egyedül van, felügyelet nélkül, gondozás nélkül, nevelés nélkül, és ugye ez is egy nagyon komoly formája a gyermekbántalmazásnak, ami a köztudatban annyira nincs meg az én megfigyelésem szerint.
0: Nálunk napjainkban a társadalmi érzékenység az megvan, vagy még nem akkora, mint amekkorának lennie kellene a gyermekbántalmazással kapcsolatban?
3: Alapvetően megvan. Tehát a társadalom az nyitott arra, hogyha gyerekeket bárhol bántalmazás éri, hogy arra azonnal rárepül mindenki. A problémának inkább az szokott a hátterébe lenni, amikor egy családon belül történik a dolog, mert ugye egy zárt közösség, és a legtöbben nem szeretnének ebbe kívülről belépni. Ez ugye nyilvánvalóan abból fakad, hogy nem akarnak konfrontálódni az emberek, főleg akkor nem, hogyha mondjuk egy szűk közösségről van szó, és mindenki ismer mindenkit. A szakemberekkel való kapcsolatfelvétel is problémás lehet, mert hogy ott már attól is tarthatnak, hogy a nevük kiderül, retorzió érheti őket, esetleg bevonódnak a történetbe, úgyhogy ez a második, illetve a harmadik, hogy számomra az lett még világos, hogy nagyon sokan azért félnek bejelenteni az ilyen gyerekbántalmazásokat, és ez egyébként Magyarországon is igaz, mert hogy attól félnek, hogy mi van akkor, hogyha rájuk hozzák azt a vádat, hogy miért csak most, miért nem korábban. És hogyha ő azt mondja, hogy én nekem most tűnt fel, akkor már mondhatják, hogy bűnrészes, mert egész eddig ugye hallgatta azt, hogy mi történik, vagy látta és tudomása volt róla. Én nyilván, amikor azt mondom, hogy bűnrészes, ez az embereknek a gondolatait, tehát nem a jog oldaláról nézzük. És ez egy komoly visszatartó ereje annak, hogy ráavatkozzanak.
4: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
5: Ma délelőtt kezdődik Brüsszelben az uniós állam és kormányfők kétnapos csúcs találkozója, és kollégánk Papp Roland ott van már Brüsszelben. Kérlek, mondd el nekünk most először akkor még a hírek előtt, hogy mi minden várható az elkövetkező két napban, és krónika után pedig majd részletesen is kibontjuk mindezt. Jó reggelt, szia Roland!
6: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Ma kezdődik reggel 10 körül ez az EU csúcs. Ez azt jelenti, hogy itt az állam és kormányfők fognak két napig tárgyalni. A legfontosabb téma a 7 éves költségvetése az EU-nak, ami 2028-ban kezdődik, és ennek még most megegyezés nem lesz, de a tagállamok erről fognak vitatkozni, hogy mi jó, mi nem jó, meddig lehet elmenni. Ugye 27 országnak kell megegyezni, tehát mindenkinek valamit adni kell ahhoz, hogy valamit kapjon. Kemény kompromisszumok és kemény viták lesznek. Ezen kívül versenyképességről, energiaárakról, Ukrajnáról is szó lesz a következő napokban, holnap reggel Zelenszky elnök is csatlakozni fog, úgyhogy elég sűrű napirendje van a vezetőknek itt.
5: Magyar Péternek is elég sűrű programja van. Mit tudsz az ő programjáról, és van erre egy 40 másodpercet, hogy elmond?
6: Igen, tegnap este érkezett, a visegrádi négyekkel találkozott, ma reggel pedig a néppárti vezetőkkel, illetve az úgymond a kohézió barátaival lesz egy külön tanácskozása, akik ugye a különböző regionális fejlesztéseket szeretnék támogatni a jövőben is. És ezek a formátumok nagyon fontosak, hogy közös állásponttal tudjanak vitatkozni és tárgyalni, úgyhogy reméljük, hogy ezek a tárgyalások sikeresek lesznek, és a magyar érdeket fogják tudni képviselni erősebben.
5: Na és ahogy mondtam a hallgatóknak, ez még csak egy kis ízelítő volt, és akkor most hamarosan krónika következik, és utána visszakapcsolunk hozzád Brüsszelbe. Köszönöm, Roland.
6: Én köszönöm.
4: Társadalmi célú reklám.
7: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
4: Társadalmi célú reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Ó, ki vagy simulva, drágám. Múltkor rossz bőrben voltál.
9: Nehéz időszakom volt, de a Cedacur Forte segített.
8: Cedacur Forte?
9: Nem ismered? A Cedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
10: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
11: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Jó reggelt kívánok, 8 óra van. Ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja. Október 15-én csütörtökön, Terézia napján, én Benyó Rita vagyok. Most még felhős, hűvös időnk van, de az időjárás részletei csak úgy, mint a friss hírek, már a Krónika szerkesztőitől következnek.
4: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
12: Jó reggelt kívánok, Gál Andrea vagyok, a bemondott Ceglédi Edit. Főpíreink először röviden.
13: Tovább erősíti a kormány az európai külső határokat.
12: 15 milliárd forinttal csökkentette kiadásait a jegybank.
13: Ma is több órás napsütésre számíthatunk, akár 19 fok is lehet.
12: Most pedig következzenek a részletek. Uniós csúcs találkozót tartanak ma Brüsszelben. A tagállamok vezetői egyebek mellett az energiaválság kezeléséről, a migrációról és az európai külső határok védelmének megerősítéséről is tárgyalnak.
13: Magyar Péter miniszterelnök a találkozóra érkezve hangsúlyozta, a kormány határozott álláspontot képvisel a migráció ügyében. A cél az, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határvédelem megerősítéséhez.
14: Mi azon dolgozunk, hogy a határvédelem megmaradjon, vagy ha lehet még erősebbé váljon. Ezen dolgozik most már a legtöbb tagállam is, és mellette pedig az uniós jognak megfelelő szabályozást hozzunk létre, ami nem gyengíti ezt a tagállami lehetőséget. Ehhez lehet egy fontos lépés, hogy most bekerül először egy hivatalos uniós dokumentumba, hogy nem csak tagállam, nem csak más ország, hanem szervezett bűnözői csoportok által is elkövethető ez a szervezés, ami a migrációt illeti.
13: A tagállami vezetők tanácskozásán az EU 7 éves költségvetéséről, a bővítésről és a közösség versenyképességéről is tárgyalnak. Magyar Péter miniszterelnök az ülés előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és a kohéziós egyeztetésen, majd holnap először folytat hivatalos négy szem közti megbeszélést az ukrán elnökkel.
12: Az uniós agrártámogatások megőrzését és határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az uniós csúcs találkozón.
13: A Magos szerint a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon a mezőgazdasági támogatások jelentős csökkentése is napirenden van, ami súlyos következményekkel járhat a magyar termelők számára, tovább ronthatja a versenyképességüket. A gazdaszervezet azt követeli, hogy legalább a jelenlegi uniós források maradjanak meg, és továbbra is biztosítsák a 80%-os állami társfinanszírozást.
12: Túltermelési válságban a sertés ágazatban az alacsony árak a tenyésztők megélhetését is veszélyeztetik, ezért sürgős kormányzati beavatkozásra van szükség. Erre figyelmeztet a Hazai Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége.
13: Fitos Gábor ügyvezető igazgató a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, a lejtmenet tavaly ősszel kezdődött, részben a kínai vámok miatt az európai sertéshús kiszorult az ázsiai piacról, a felhalmozódott árut pedig tavalyhoz képest átlagosan 15%-kal olcsóbban tudják csak eladni. Mindez napi szintű gondot jelent a tenyésztőknek, sokan tönkre mehetnek, ami miatt az ország önellátása is veszélybe kerülhet.
4: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenki. Mindenki.
12: 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a Norvég alaptól.
13: Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csak nem 78 milliárd forinttól esett el, miután az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról.
12: Az infláció mérséklése, a forint erősödése és a takarékosabb működés. A jegybank elnöke szerint ezek jellemezték a Magyar Nemzeti Bank 2025-ös évét. Varga Mihály a parlamentben számolt be a tavalyi működésről, például arról, hogy több ügyben feljelentést tettek a korábbi vezetés ellen.
13: Az MNB elnöke elmondta még, hogy a működési költségek csökkentésével tavaly év végére az eredeti tervekhez képest csak nem 15 milliárd forinttal csökkent a jegybank tényleges kiadásai.
15: A Magyar Nemzeti Bank új vezetése márciusban késlekedés nélkül hozzálátott a jegybanki alapítványi működés felülvizsgálatához is. A szükséges feljelentéseket az alapítvány új vezetése már 2025 áprilisában megtette. Emellett a Magyar Nemzeti Bank a Szabadságtéri Székház előző elnökségi ciklus idején történt felújításának ügyében szintén feljelentést tett.
13: A központi nyomozó főügyészség a jegybanki alapítványok ügyében különösen jelentős, vagyoni hátrányt okozó, hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomoz. Az országgyűlés egy vizsgálóbizottságot is felállított.
12: 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést a miniszterelnökség.
13: Hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményeztek eljárást az Orbán kormány egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cég szerződésének ügyében. A kontraktust a Covid-járvány idején a közbeszerzési eljárást megkerülve kötötték negyed évente 140-160 millió forintért, noha korábban 10 millióért kaptak hasonló szolgáltatást egy másik cégtől.
12: Lezárult a vagyonadóról és a Kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése.
13: Az elmúlt időszakban több szakmai szervezet is közzétette véleményét a várható intézkedésekről. Az Ipartestületek Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte az új Kata koncepciót. A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint azonban több korlátozó rendelkezést is módosítani kellene. A VOSZ közölte azt is, nem támogatja a vagyonadó bevezetését, mert az jelenlegi formájában hátráltathatja a magyar KKV-szektor fejlődését.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
12: Mától egész héten át várja a látogatókat az őszi Margó Irodalmi Fesztivál.
13: A Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar írók mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciókkal készülnek a szervezők. Fellép mások mellett Hály János, Kollár Klemenc László és Spiró György. A nyitónapon adják át az év legjobb első prózakötetes szerzőjének járó Margó díjat.
12: Ma van a látássérültek nemzetközi napja. Vasárnap a Vakok Iskolája jótékonysági gála estet szervez a Magyar Zeneházában.
13: A koncerten vak és látóművészek, tanárok és diákok együtt lépnek fel. Elhangoznak a többi között Chopin és Debussy művei, valamint Szörényi Levente és Wolf Péter dalai. A szervezők ingyenes programokkal is készülnek, egyebek mellett Braille írásolvasás, workshop és pódiumbeszélgetés várja a közönséget.
4: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
16: Ma este az Európa Ligában lép pályára a Ferencváros. Továbbra is 100%-os a Veszprém a kézilabda bajnokok ligájában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Csütörtökön este 9 órától a Ferencváros a cseh Viktória Pilsent fogadja a labdarúgó Európa Liga liga szakaszának második fordulójában. A Ferencváros ebben az idényben még veretlen a nemzetközi kupaporondon. A 21 órakor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is élőben követhetik, 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádió is bekapcsolódik a közvetítésbe. Negyedik mérkőzését is megnyerte a Veszprém férfi kézilabda csapata a Bajnokok Ligája A csoportjában, amely hazai pályán 38-28-ra győzte le a szerb Partizánt. A DVT-kel görög Panathinaikosz ellen nyert 56-38-ra, a Sopron pedig a szerb Nis ellen győzött 89-71-re a női kosárlabda Eurókupa első fordulójában szerda este. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
4: Közlekedés.
13: Az Utinform tájékoztatása szerint az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka miatt a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Már most 8-9 kilométeres a torlódás. Hosszabb menetidőre és a környező utakon is telített sávokra kell készülni. Két autó karambolozott a 74-es főúton Zalaegerszeg közelében, a 46-os kilométernél félpályás a korlátozás.
4: Időjárás.
13: Ma is sok lesz a napsütés, északkeleten, keleten néhol egy-egy zápor előfordulhat. Napközben 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
12: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy Brüsszelben Magyar Péter négy szem közt egyeztet holnap az ukrán elnökkel.
13: Mától kezdődik a fűtési szezon.
12: Ma van a látássérültek nemzetközi napja, vasárnap jótékonysági gála est lesz a Magyar Zeneházában. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 19:30-kor krónikával legközelebb délben várjuk Önöket.
11: Műsorajánló.
4: Napközben.
17: Szappanozás, dörzsölés, simítás és öblítés. Az egyszerű mozdulatsornak fontos szerepe van a mindennapjainkban, vagyis a megfelelő kézmosás komoly fertőzésektől véd meg. De hogyan kell okosan?
18: Hüvelykújat kiemeltem az egyes ujjaknál körbe, és a kézhát, ami fontos, aztán a csuklókra térünk át.
17: A kézmosás mellett persze fontos a lakás tisztasága is. Milyen vegyszerekkel vagy minélkül, hogyan érdemes takarítani? Erről is beszélgetünk napközben. Horváth Ágnes vagyok. Várom Önöket.
4: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
11: Műsorajánlót hallottak.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: 8 óra 11 perc van a mikrofonnál, Benyó Rita, és ahogy a krónika előtt, a hírek előtt már hallhatták, Brüsszelbe kapcsolunk Papp Roland kollégámhoz, mert hogy ma délelőtt kezdődik Brüsszelben az uniós állam és kormányfők kétnapos csúcs találkozója, és akkor amikről előzetesen beszéltél, Roland, a költségvetés, illetve Magyar Péter programjai, ezeket bontsuk most szét. Mekkora a vita a költségvetés körül? Ugye az írek most egy 8%-kal kisebb költségvetést javasolnak, mint korábban. Mekkora az elfogadottsága ennek?
6: Az, hogy mekkora a vita, a következő 7 éves költségvetés kb. 2000 milliárd euróról szól, ami ugye egy hatalmas összeg, és itt hát Hagyományosan vannak azok az országok, akik úgymond a nettó befizetők, akik többet fizetnek a költségvetésbe, mint amennyit direktben kapnak. Ilyen például Németország, Svédország, Hollandia, és ők minél kisebb költségvetést szeretnének, míg vannak azok az országok, akik ugye többet kapnak a költségvetéstől, ilyen Magyarország is. Ezeknek az országoknak különösen fontos az ilyen a regionális fejlesztések, a mezőgazdasági pénzek, és ezek a témák. Na most tegnap egy tagállami diplomata úgy fogalmazott, hogy ez az ír javaslat, ez onnan tudjuk, hogy jó javaslat, hogy igazániból senki nem elégedett vele. Tehát mindenki azt gondolja, a nettó befizetők, akiket fukaroknak is szoktunk hívni, ők azt mondják, hogy ennél sokkal nagyobbat kellene levágni, mások azt mondják, hogy... Hogy ez még kevés ez a költségvetés, és ugye az is kérdés, hogy ezek a levágások, amiket most az írek javasoltak, ezek például a versenyképességről szólnak, illetve a globálisan az Európai Unió szerepvállalásáról szól. És hogyha ezt mondjuk hozzáteszük ahhoz, hogy két évvel ezelőtt Mario Draghi, a volt olasz kormányfő kiadott egy jelentést, ami azt mondta, hogy nagyon nagy a baj a Európa versenyképességével, ehhez nagyon nagy befektetések kellenek, évente 5-6-700 milliárd eurót kellene évente az uniós országoknak költeni ahhoz, hogy világszinten javuljon az unió gazdasági helyzete, és globálisan vezetők lehessünk. Na most ehhez képest most a vita arról van, hogy 100 milliárd eurót 7 évre innen vágunk, vagy még néhány milliárd eurót onnan vágunk. Tehát sokak szerint egyáltalán rossz a vita, és rosszul állunk hozzá.
5: Mert hogy a versenyképességet nem is képes beindítani ez az új költségvetés?
6: Így van, tehát sokak szerint a versenyképességnek a beindításához ennél sokkal, tehát hogy Mario Draghi mondta ezt, akit egyébként Orbán Viktortól a baloldali politikuson át mindenki azt mondta, hogy igen, és tök nagyon fontos, amit ő állított, és tényleg baj van a versenyképességgel. És most ehhez képest néhány, az eredetihez képest is, tehát a bizottság adott egy tervet, másfél éve ezelőtt, vagy tavaly nyáron, ebből most az írek javasoltak egy vágást, és itt főleg a versenyképességre szánt pénzekből vágtak. De, ami még talán fontos elmondani, hogy ezek a versenyképességre szóló pénzek, ezek nincsenek előre odaadva országoknak. Tehát itt különböző programok vannak, amit a bizottság szervez, és ehhez képest vannak azok a kohéziós források, amiket Magyarországon is ismerünk, ezek a regionális fejlesztések, ahol előre vannak borítékok az országoknak, Magyarországnak, Görögországnak, stb., és lehet tudni, hogy a következő 7 évben lehet közlekedésre ennyit költeni, nem tudom, iskolafejlesztésre meg annyit.
5: Ugye az viszont látszik, hogy pont az agrár meg a felszárkóztatási támogatások azok nem lettek annyira megnyírválva, ami Magyarországnak kedvező lehet. Az is igaz, hogy szigorúbbak lesznek a feltételek. Igazából a magyar szempontból mit látunk az elkövetkező 7 éves költségvetésről?
6: Ugye magyar szempontból Magyar Péter miniszterelnök tegnap azt mondta, hogy szerinte jó irányba haladnak a tárgyalások, hiszen ezeknek a hagyományosan fontos területek, tehát a kohézió és agrárpolitika hasonló, ahogy te is mondtad, hasonló módon megmaradnak, bár van egyfajta szigorodás, tehát hogy lesz mostantól úgymond ilyen nemzeti terveket kell előre benyújtani, amiben különböző reformokat kell bevállalni az országoknak. Ugyanakkor az még fontos látni, hogy ezek a tárgyalások, ezek nagyon hosszú hónapokig, legjobb esetben is évvégéig tartanak, de van rá esély, hogy tovább nyúlnak. Így arról még nincs pontos megállapodás, és nem lehet még számokat mondani például, hogy Magyarországnak mennyi jutna, ettől még nagyon messze vagyunk. De nyilván fontos az, hogy a magyar kormánynak az a fő állítása, hogy az a fontos, hogy ebben a Magyarországnak szánt borítékban, amiről előre lehet tudni, hogy nekünk jár, az minél nagyobb legyen, és minél kevesebbet fizessünk be mi külön a költségvetésbe.
5: Világos. Magyar Péternek nem csak a csúcson, hanem már előtte is, meg utána is sűrű a programja, ugye V4-es találkozó, néppárti találkozó, és hát úgy tűnik, hogy létrejön az első hivatalos Zelenszkij-Magyar Péter találkozó is. Miket tudni a miniszterelnök programjáról?
6: Ugye ezek a különböző találkozók a csúcs elején azért fontosak, hogy koordinálni lehessen a közös munkát, ugye ezekben a tényleg az EU-ban mindig mindenki, minden döntés kompromisszummal születik. Például amikor a visegrádi országokkal találkoznak, a költségvetésnél, de akár a energia árak témájában alapvetően hasonló helyzetben vannak a visegrádi országok, részben földrajzi, történelmi, egyéb okokból. Itt az egy elő nyilván, hogyha itt ezek az országok, akiknek hasonló céljaik vannak, ők közösen tudnak arról egyezkedni, hogy meddig mehetnek el, miben tudnak kompromisszumot javasolni. Ez ezért fontos. Egy másik téma a migráció kérdése, ott is nagyon sok tagállam, ez pénteken lesz főleg téma a csúcson, ott is van egy ilyen közös munka tagállamok között, akik szeretnének egy közös álláspontot jobban kifejezni, és ugye ez fontos tudni, hogy ezeken az európai csúcsokon, aminek a hivatalos neve az Európai Tanács, itt olyan döntések születnek, amiket úgy hívnak, hogy következtetések, tehát ez egy politikai nyilatkozat gyakorlatilag, tehát itt nem jogszabályokról döntenek, hanem politikai irányvonalakat határoznak meg, és ebben, ennek a szövegezésében nagyon fontos, hogy melyik ország hogyan működik, hogyan tud együtt dolgozni, milyen kompromisszumokat tud elérni, és ami még talán fontos tényleg, Zelenszkivel a találkozó az hát részben történelmi, de most az elmúlt napoknak gyakorlatilag egy jobb helyzetben van a magyar-ukrán viszony, mint korábban volt, hiszen volt sikere egy megegyezésre.
5: Nagyon gyors kérdés, van esély egy másik történelmi találkozóra, nevezetesen, hogy Orbán Viktor is Brüsszelbe utazott, és hát nagyon rég nem találkozott, vagy nem volt egyáltalán egy légtérben Orbán Viktor és Magyar Péter, ez most megtörténhet?
6: Én nem tudok róla, ugyanis, de lehet, nem hiszem, őszintén szóval nem tudok róla, mert az EU csúcsokon ott leginkább csak tényleg egy tagállamból egy vezető van, és
5: tehát
6: egy
5: a patrióták külön lesznek.
6: A patriótáknak külön volt, úgy, ahogy most, éppen most reggel a néppártnak is vannak egy külön, a vezetői találkoznak, és ők egyeztetnek az álláspontjukról.
5: Pap Roland, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk Brüsszelből.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
5: És már a stúdióból folytatjuk. Magyarországon kapják a legkevesebb pénzt a doktoranduszok a vizsgált uniós országok közül. Ez derült ki egy friss európai összehasonlításból. Miközben Dániában évente több mint 58 ezer eurót kereshet egy pályakezdő kutató, Magyarországon mindössze 4600 euró körül van az alapjuttatás. A magyar doktori ösztöndíj ráadásul 10 éve nem emelkedett. Ezekről és hogy ebben a helyzetben mit lehet egyáltalán tenni, hogyan lehet megélni egy PhD hallgató. Erről kérdezem Vámosi Pétert, a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnökét. Köszönöm szépen, hogy itt van ma reggel. Hát ezek a számok, ezek letaglózóak. Miből él ma egy doktorandusz?
19: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat. Hát azt hiszem, hogy leginkább az érintettek számára letaglózóak a számok, és az a tény, hogy valóban most szeptember 1-én volt a 10. évfordulója annak, hogy utoljára változott ez az összeg. Akkor 100 ezer forintról 140 ezer forintra emelkedett a havi juttatás, és ugye itt a megnevezése ösztöndíj, és aztán nem minden hallgató tudja, hogy gyakorlatilag ezzel együtt a doktoranduszi tevékenység az a fiatal kutatóknak a gyakorlatilag egy főállású munkáját jelenti.
5: Hát ugyanúgy, igen, mert ugye ilyenkor egy doktorandusz az tanít, kutat.
19: A fő tevékenység a kutatás kell, hogy legyen, ezt ugye az egyetemeken végzik, vagy egy kisebb számban a most még Hunrennek hívott kutatóintézetek keretében, és hát nagyon komoly oktatói feladatokat is kell vállalni. Hát én is innen indulok azonnal, egy 5 órás gyakorlatot fogok tartani majd az egyetemen, és ez nagyon sok doktorandusztársam esetén is így van, hogy az egyetemek igen nagy részt támaszkodnak az ő igen olcsó oktatói munkaerejükre jelenleg.
5: Ez azt jelenti, ez az utolsó mondata, hogy kihasználják az egyetemek azt, hogy valamennyi pénzt önök kapnak az államtól, valamennyit kötelesek is tanítani, és hát akkor ez már beforgatható az amúgy más szempontból hiányos egyetemi rendszerben?
19: Ebben egyébként óriási különbségek vannak, és azt tekintve, hogy 10 év alatt nem is nőtt egyáltalán ez a juttatás, ahogy erre utaltam, több egyetem próbálta azért saját forrásból részben a legjobb doktoranduszait, máshol szélesebb körben, kiegészítő forrásból, külön feltételek előírásával, azt mondták ugye, hogy kiválósági alapon támogatni, de hát nyilván arra is van példa, amit szerkesztő asszony kérdezett, ahol mondjuk a kávéfőzésre forgatják be a doktoranduszt, mert az munkája minden tekintetben olcsóbb még az asszisztensnél is, de hát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon szerteágazó kérdés, és ennél sokkal jobban megfogható maga a bérezés kérdése. Hiszen ha belegondol valaki, hogy 140 ezer forintért milyen munka lenne elvárható jelenleg nem csak egy diplomástól, hanem bárkitől, aki munkát vállal, akkor rögtön el tudja képzelni azt, hogy jelenleg ez oda vezetett itt a hosszú évek folyamán ezeknek a kisebb próbálkozásoknak az ellenére is, hogy csak a legelhivatottabbak és a legelkötelezettebbek választják itthon a kutatói pályát.
5: Ezt akartam kérdezni, hogy ilyen feltételek mellett, miközben elmondtam, én csak egy példát mondtam, ugye itt a dán példát mondtam, hogy külföldön mekkora doktoranduszi pénzt lehet kapni. Ki az a, keresem a finom jelzőt, bolond, aki ma Magyarországon lesz doktorandusz, és egy diplomával a zsebében nem valamelyik külföldi egyetemre megy?
19: Hát pontosan nagyon jó ez a kérdés, mert hát mi is feltesszük ezt, és a felméréseinkben vizsgáljuk, hogy hogy lehet egyáltalán itthon még megélni ennyi pénzből. Ugye a doktoranduszok egy igen jelentős részét 25-28 éves korában is még a szüleik el, hogy támogassák. 40% az, aki munkát vállal, és egyébként ezzel nem is lenne baj, hogyha nem lenne igen magas azoknak az aránya, akik nem a kutatásukhoz kapcsolódóan, hanem gyakorlatilag diákmunka jellegű munkát kényszerülnek vállalni, akár a, nem tudom, gyors éttermekben. És mi nem is a dán összegekkel, vagy az osztrákkal, a norvéggal, vagy a némettel hasonlítjuk össze, ahol 10-szeres vagy 15-szörös az összeg a magyarhoz képest, de most már Romániában is 1,9-szeres, majdnem 2-szeres, Szlovákiában 3-szor annyit keres egy fiatal kutató rögtön a belépő első 2 évben. És ezekben az országokban ez alatt a 10 év alatt emelkedett. Szlovákiában 4-szer, Romániában 3-szor, még Ukrajnában is a háborús idők alatt 2020 óta meg 3-szorozták a doktoranduszoknak a juttatását. Mondjuk nem attól félek, hogy Ukrajnába menne bárki is inkább kutatni, vagy tömegesen a fiatal kutatók közül, de hát igenis a küldöttgyűlésünk is megfogalmazta, és ez egy általános doktoranduszi elvárás, hogy az ígéreteknek megfelelően rendezze a fiatal kutatók életpályáját és a kezdő béreit is ide tartozva, ideértve az új kormányzat, ez szerepelt egyébként a Tiszapárt választási programjában, hát a fiatalok nagy része, és ide tartoztak a fiatal kutatók is, nagy bizalommal várták az új fejleményeket. Mi folyamatosan kapcsolatban állunk a szervezetünk részéről az Oktatási Minisztérium illetékeseivel, hát leginkább államtitkári és helyettes államtitkári szinten. Miniszterasszonnyal, Lannert Judittal egyszer tudtunk találkozni, még kevéssel a beiktatását követően, és én nagyon bízom abban, hogy észlelik a legmagasabb szinten, akár a minisztérium élén, akár a pénzügyminisztériumban, vagy miniszterelnöki szinten, hogy ehhez igenis hozzá kell nyúlni, mert ez nem tartható.
5: Ezekben a hetekben rengetegen kilincselnek minden bizonnyal Kármán Andrásnál, hogy az utolsó pillanatban még a 2026-os költségvetésbe valahogy ők is beleférjenek. Kaptak-e bármilyen formális, informális ígéretet, hogy lesz-e előrelépés ebben?
19: Államtitkári szintről Kacz Sándor részéről elhangzott, hogy maximálisan egyetért ezzel a tervvel, és ugye a kutatás az tartozik a Tudományos és Technológiai Minisztérium irányába is, illetve hozzájuk is. És Horváth Péter államtitkár, neki is van talán 6 doktorandusza, ő is elmondta, hogy a tárca részéről egyetértenek a céllal.
5: Igen, Tanács Zoltán is erről beszélt itt pár hete a stúdióban.
19: Ezt nagy örömmel hallom, ugyanakkor azt hiszem, hogy most már akik ebben nagy bizalmat fektettek, hogy rendeződik a helyzetük, a szavak már kevesek lesznek. És mi nagyon bizakodva vártuk, talán félfüllel hallottam is, hogy az EU-s pénzekről volt szó az előzőekben is, és hát most a folyó költségvetési ciklusban érkeznek haza új EU-s pénzek. Itt nagyon biztató terveket hallottunk arról az elmúlt 3-4 hónapban a minisztérium részéről, hogy EU-s pénzből meg tudják valósítani azt az emelést, hogy legalább a román szintet pontosan utolérjék a magyar összegek. És hát sajnos a Magyar Rektori Konferencia ülésén, a rektorok előtt pont a múlt héten jelentette be az Oktatási Minisztérium, hogy különböző technikai aggályok miatt ezek az EU-s pénzek mégsem lesznek a doktoranduszi ösztöndíjakra fordíthatóak, és hát ezért úgy néz ki, hogy egyetlen lehetőségként a magyar költségvetési forrásból való megoldás maradt. Éppen ezért, bár tényleg mi is ismerjük nyilvánvalóan a egészségügyben a szakdolgozói béremelés, de a felsőoktatáson belül néhány intézménynek az igen elmaradott bére, az is egy szükséges dolog, de hát ezzel együtt azt gondoljuk, hogy ezeknek a fiatal kutatóknak a megélhetése is fontos probléma kell, hogy legyen, amit január 1-jel kellene leginkább rendezni, illetve ha akkor nem sikerül esetleg, akkor pedig minél előbb.
5: Kicsit világítsuk meg a hallgatóknak, hogy miért nem úri huncutság erre költeni. Tehát, hogy egy tudásalapú társadalomban hogyan működik ez, miért van szükség a doktoranduszokra?
19: Ugye az egyik legfontosabb következménye annak, hogyha nem foglalkozik ezzel az ország, az az egyetemi oktatók utánpótlásának az elapadása lehet. Gyakorlatilag az egyetemi oktatói karriernek ez az első lépése. Így dől el, hogy valaki szeretne ott maradni egy egyetem.

0: ezt, hogy egyetértenek ezzel az igényen, hiszen ez tényleg nem néhány fiatal kutató problémája, nem egy úri huncutság, ahogy szerkesztő asszony mondta, hanem az ország tudományos tőkéjének a megalapozása. Lehet, hogyha az ország megbecsüli ezeket a szellemi tudás birtokában lévő kiemelkedő diplomásokat, vagy pedig ennek a szellemi tőkének a leépülése. És a Tudományos Minisztérium megfogalmazta, hogy még kétszer ennyi kutatóra lenne szükség ahhoz, hogy a magyar gazdaság versenyképes legyen, hogy saját fejlesztéseket tudjanak a cégek tenni, és ne összeszerelő üzemek legyünk. De hát ehhez kell az anyagi megbecsültség
1: is. Utolsó egy mondat, mi az, amivel megelégednek januártól?
0: Hát nagyon nehéz kérdés. Én azt hiszem, ezt mindenki egyéni szinten dönti el. Én azt hiszem, hogy ha a szavak után végre tettek, kifejezik azt, hogy ez a kormánynak fontos, és nem csak a célokban értünk egyet, hanem intézkedések is történnek, akkor ezt mindenki a maga szintjén fogja tudni értékelni.
1: Vámosi Péter, a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke, köszönöm, hogy itt volt ma reggel.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Közlekedés.
3: Kívánok! A fővárosban lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsilip utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a 10. kerületben a Harmat utcát, a Liget utca és a Kolozsvári utca között rendezvény miatt délután 2 óráig. Mától a 13. kerületben a Pannónia utcában befelé a Balzak utca után útszűkületre kell számítani, mert távhővezetéket javítanak. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Dombóvári úton a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávból lehet kanyarodni. Lezárták a félútpályát a 10. kerületben a Basa utcában a Kőér utca közelében, mert elektromos közművet építenek. A váltkozó irányú forgalmat jelzőőr segíti. Lezárták a 2. János Pál pápa teret a Fiumei út felé a Kun utca előtt csatornajavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
4: Jó reggelt kívánok, a híreket Berente Marian szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Jogsértően korlátozta a tanárok sztrájkjogát az Orbán kormány. Közép-Amerikában fogtak el egy gyermekpornográfia miatt körözött magyar férfit. Gomoly felhős napos idő lesz ma is. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát, állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. A Nemzeti Pedagógus Karnak a jövőben közvetlenebb kapcsolatot kell kialakítania a tanárokkal, és hatékonyabban kell képviselnie az érdekeiket az oktatási irányítás felé, véli a szervezet alelnöke. Rázsi Botond a Kossuth Rádióban azt mondta, a köztestületnek folyamatosan meg kell újulnia, hogy alkalmazkodni tudjon a változó körülményekhez. A hazai kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a GANZ Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a cégeknél hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Elvárás volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával szemben, hogy Balási Gyula cégével kössön több százmillió forintos kommunikációs szerződést. Erről a szervezet korábbi elnöke beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Parrag László szerint ez volt a feltétele annak, hogy a kamara hozzájusson a szakképzéshez szükséges több milliárd forinthoz. Elfogtak egy gyermekpornográfia miatt körözött magyar férfit egy közép-amerikai szigetországban. Nemzetközi elfogató parancs alapján vették őrizetbe, egyéb bűncselekményekkel is gyanúsítják. A férfit tegnap az Interpol és a készenléti rendőrség munkatársai szállították Magyarországra. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét vasárnap egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete építkezés közben került elő a szovjet romboló bomba, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb keleten, észak-keleten lehet eső. A szél sok felé megél.

0: Enkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható. Hírekkel 9 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen, nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen, nordart.hu.
3: 5 év cseregarancia.
4: Igen, nordart.hu.
3: Norvég minőség a forgalmazótól.
4: Igen, nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen, nordart.hu.
5: Egy évszázados zenei rejtély végre megoldódik. New York után Budapesten születik újjá Johann Sebastian Bach, Szent Márk passiója. Az Egyesült Államokban élő zseniális magyar orgonaművész és zeneszerző Karosi Bálint grandiózus rekonstrukcióját hallhatja a közönség október 21-én, melyet a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara kelt életre. Legyen részese a zenei szenzációnak október 21-én a Mátyás templomban. Reme.jegy.hu.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
1: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
7: És akkor folytassuk kultúrával, ahogy már megszokhatták a héten, Hajnóci Soma ajánl nekünk kulturális programokat a mai reggelen színházzal érkezett, ráadásul olyan színházi társulattal, akit már volt, az a nézők, a hallgatók emlékezhetnek, hogy már beszéltünk róla az elmúlt hetekben. Mit hoztál nekünk?
8: Én a Loop színházi társulattól hoztam egy erőadást, a Kezdet-vége című erőadást, amit még édesapám javasolt nekem, ők szilveszterkor látták a feleségével, és mondta, hogy én ezt kifejezetten szeretném, szerinte. Én a Loopnak egyébként is követem a munkásságát, szeretem az előadásaikat, de ez tényleg úgy nem a cirkuszi jellege miatt, de valahol inkább a szórakoztató jellege miatt közelebb állt ahhoz, amit én csinálok, vagy ami milyen közegben én így hajlamos vagyok forogni.
7: Igen, ugye nem csak jelzős szerkezetként használtad most a cirkuszi jelleget, hanem az előadásnak van egy cirkuszi jellege. Kicsit mesélj róla, hogy meghozzuk a kedvet.
8: Valójában az előadás az valós cirkuszi elemekkel tarkított, olyan háromfős erőadás, ami egyébként az emberi kapcsolódásnak a kérdéseit taglalja igazából. De itt úgy képzeljétek el a cirkuszi elemeket, hogy valójában a színészek a csilláról lógva különböző ilyen artista számokat mutatnak be, vagy étellel dobálózva meg zsonglőrködve a színpadon készítenek el valós időben egy tál spagettit, ha jól emlékszem. És nagyon érdekes ez, ahogy a színházat ezekkel a jellegű ilyen cirkuszi betétekkel ötvözték. Ez nem egy cirkuszi előadás. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki, nem tudom, oroszlánt idomít, hanem ténylegesen egy, én azt gondolom, hogy a cirkuszi elemeknek egy kreatív, újfajta olyan használat, ami tényleg feldob érdekessé, izgalmassá és változatossá tesz egy egyébként modern színházi előadást.
7: Hogy spoilerezés nélkül azért szerintem minden kisgyermeket vállaló család emlékszik arra, amikor egy gyerekágyat össze kell szerelni, hogy az a konfliktusok melegágya szokott lenni. Mi az, amiért szerinted ez az előadás is, meg úgy általában a Loop előadásai, hát be tudják vonni igazából a közönséget. Ugye én most mondtam itt egy példát, hogy gyerekágyat, vagy bármilyen gyorsan összeszerelhető bútort mindenki csinált már, igen, és mindenkinek volt szerintem konfliktusa is belőle.
8: Szerintem mindenfajta féle, a humorban egyébként általában igaz ez, a stand-upban is, de minden előadásban, hogy valamilyen érzelmet kiváltson a nézőből, és szerintem nagyon jó módszere az, hogy kiváltsunk egy érzelmet, hogyha olyan témákat fogunk meg, amihez van kapcsolódása a nézőnek, mert hogy tud vele azonosulni, mert hogy neki is volt vele dolga. És a Loop, hát egyrészt ugye elég nagy, hát ilyen társadalmi reflektorfényben is van ugye az utóbbi körülbelül egy évben, de emellett a darabjaik is olyan témákat dolgoznak fel, ugye a legtöbb darabjuk azért ezeknél komolyabb, meg picit nehezebb témát is feldolgoz, ami itt van, ami jelen van, ami társadalmilag, ami magánéletileg, családilag aktuális kérdés, és szerintem fontos figyelmet fordítani rá, hogy beszéljünk róla, és szerintem művészi szempontból így beszélni ezekről a kérdésekről mindig izgalmas, mert megpendít egy olyan húrt, nem feltétlenül direkt és didaktikus módon, ami a társadalom nagyobb részét így el tudja érni.
7: Említetted, hogy neked azért ajánlotta édesapád, mert hogy cirkuszi elemeket is láthatsz benne, de mondjuk van-e olyan, amikor te viszel magaddal színházi elemeket az előadásaidba? Mennyire használod a klasszikus színházi dramaturgiát az előadásaidban?
8: Nálunk egy picit más a helyzet azért, mert mi ugye nem egy fiktív történetet viszünk zömmel színpadra, hanem vannak trükkök, és ezzel kell szórakoztatjuk ugye a nézőket, de ugyanakkor a színház nekem az a része a bűvészetemnek, mert valójában a bűvészet nem cirkuszi műfaj, hanem inkább, sokkal inkább, tehát mondjuk 95%-ban színházi műfaj, ami miatt én még mindig szeretem a bűvészetet a mai napig. Én nagyon sokszor ötvözök, tehát például a idei illúziómesteri előadásunkban én egy ilyen énekes számot vittem, tehát a színpadra, ahol egy bűvésztrükköt 6 különböző zenei stílusban adtam elő, élőben énekelve a színpadon őket, és ebből volt Eminemtől kezdve Gregory énekig minden. Én ezeket azért szeretem, ezeket az eszközöket használni, hogy túllépjünk a trükknek a valóján, és hogy igazából a szórakoztatás és a színház jöjjön a középpontba. A trükk a számomra csak egy eszköz, eszköz arra, hogy szórakoztassam az embereket. De nagyon fontos színházban, hangosításban, fényben, mozgásban és egy csomó minden másban is gondolkozni, szerintem, hogyha az ember színpadon van bűvészként.
7: Akkor tehát a nézők keressék a Lup Színházi Társulásnak a kezdet-vége előadását, de akár az összes többit, amire éppen igen, jegyet kapnak még. Hajnóci Soma, köszönöm szépen, hogy itt voltál, 60-tót Erikával fogod folytatni majd holnap.
8: Nagyon szépen köszi én is.
1: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
7: És még mindig maradjunk programajánlónál, mert hogy ma 14 óráig lehet regisztrálni az erőművek éjszakájára. A pénteki eseményen idén több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény működésébe beletekinthetnek az érdeklődők szakemberek kíséretében. Illés Anna összefoglalója következik.
9: Mohácson biofűtőmű, Pécsen a Tetje forrásház víztisztítóműje, Mosomagyaróváron szennyvíztisztító, Miskolcon biomassza kazánház, Kaposváron mind a két fűtőmű, és Pápán víztorony is van a szennyvíztisztító mellett, amit megnézhetünk.
10: Több létesítménybe idén is percek alatt elfogytak a szabad helyek az erőművek éjszakájára, de vannak még olyan intézmények, ahol tudnak fogadni látogatókat. Mondta el a felkelőnek a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal.
9: Kérdezték, hogy miért ilyen kevés a lehetőség, tehát miért nincs több? Hát azért, mert ezek kérem veszélyes üzemek, és itt a szakemberek kísérnek minket, ők tudják megmondani, hogy hány turnusban összesen hány fő az, akit biztonsággal végig tudnak kísérni. Ebből kifolyólag hát az ilyen intézmények, vagy mondhatnám akár az atomerőművet, ott is rendkívül gyorsan betelnek a helyek, de még mindig van lehetőség.
10: Scherer Zsolt szerint a legnépszerűbbek a nagy erőművek, holott például a szennyvíztisztítókban vagy a vízerőműveknél is érdekes, modern és rendkívül komplex rendszereket lehet megismerni.
9: Például a szennyvíz iszapból gázt állítanak elő, amiben pedig villamos energiát állítanak elő helyben, ami pedig az adott telepnek a villamos energia fogyasztását fedezi, ha legalábbis részben. Tehát olyan komplex rendszeret is láthatunk egy víztisztítóműnél, ami akár 20-30 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt. A mesterséges intelligencia nyilván most már mindenhol tarol, ennek ellenére elmondhatjuk azt, hogy az emberi munka nem lesz kizárható és megspórolható ezekben az intézményekben.
10: A megszóvivője hangsúlyozta, a programon a látogatókat szakemberek kísérik, akiktől számos érdekességet lehet megtudni, például arról is, hogy a digitális mellett miért fontos az analóg rendszerek használata.
9: 2 évvel ezelőtt azt hiszem az egyik ilyen intézmény, ahol voltam, az egyik szaki mondta, nem fiatal emberről van szó, hogy az egész rendszer természetesen digitális, de arra jöttek rá, hogy mennyire jó, hogyha van 2-3 olyan kar, amit bizony csak egy ember tud jobbra vagy balra kapcsolni, és ezzel a rendszer átfogó biztonságát lehet javítani. Hogy ez tényleg így van, és ez a jövő vagy nem, és vannak más megoldások, ez természetesen a szakemberekre tartozik, viszont akár ilyen kérdéseket is feltehetünk. üzenetünk a szakembereknek, akik kísérnek minket az egy-egy ilyen kirándulás során, hogy melyek azok a jövőben mutató technológiák, amelyek nem csak a fogyasztás szempontjából, a kitermelés szempontjából, a termelés szempontjából a legkevesebb energiát használják fel, a legkevesebb pénzbe kerülnek a szolgáltatók számára, és természetesen így a mi számunkra, és hanem melyek azok a legbiztonságosabb technológiák, amilyen irányba mennek.
10: Serer Zsolt hozzátette, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügyünk. Elmondta azt is, hogy a rendezvényhez idén is kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az egyes helyszínekre az erőművekészakája.hu oldalon lehet jelentkezni.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
7: Súlyos vádakkal támadta meg utódját Parag László. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara volt elnöke egy tegnap nyilvánosságra került levélben azt állítja, hogy a jelenlegi vezetés pénzt lopott a kamarától és a vállalkozások hitelezésében közreműködő Kavosztól. A kamara elnöksége visszautasította az állításokat. Közben a kormány a kötelező 5000 forintos kamarai hozzájárulás megszüntetéséről döntött. Mi támasztja alá a vádakat, milyen felelőssége van a kamara helyzetében annak, aki 24 évig vezette vendégünk Parag László. Köszönöm szépen, hogy itt van ma reggel. Hát kemény mondatokat fogalmazott meg ebben a levélben, és hát szó szerint azt mondja, hogy ellopták a kamara és a Kavosz pénzét. Milyen bizonyítéka van erre?
11: Ez egy belső levél, de természetesen vállalom olyan az állításokat.
7: Hát amíg 200 embernek küldött, az nem annyira
11: azok belső. A küldöttek, tehát őket elvileg felelősség terheli abban, hogyha egy ilyen belső levelezés kimegy. De ez szerintem közömbös, ismerjük a mai közhangulatot és a média hangulatot. Nos, amikor elvesztettem a kamarai választásokat, ami eléggé furcsa módon történt, akkor tőlem azt kérték a kamarában is, és kívülről is sokan, hogy ne tegyem tönkre azt, amit 24 év alatt fölépítettünk.
7: Mivel tette volna tönkre?
11: Akkor is nyilatkozhattam volna sok mindenről, és sok mindent elmondhattam volna a módszereiről ennek a társaságnak. Nos, azt gondolom, hogy eltelt 2 év, így aztán az ember megteheti azt, hogy megfogalmazza azokat az aggályokat és problémákat, amiket lát.
7: Na jó, de a lopás az nem egy aggály, az egy konkrét vád. Erre van bizonyítéka?
11: Hát elég körülnézni a sajtóban, ahol látszik, hogy a kamara a székházra félretett pénzét oly módon költötték el, hogy előzetesen vásároltak egy közbe eső szereplővel egy irodaházat, majd azt fél évvel később közel 3-szoros áron adták tovább és vásárolták meg. Ez egy klasszikus trükk, sok ilyet láttunk a privatizáció óta, vagy a privatizációs folyamatokban. Én ezt nem tartom elegánsnak. Különösen azért
7: jó,
11: nem,
7: de mert... bocsánat, de a nem elegáns, meg a ön szó szerint azt írja a levélben, hogy loptak.
11: Akkor mondjuk azt, hogy lopás. Tud olyan üzletet, ahol fél év alatt, mondjuk a lottó kivételével, ahol fél év alatt 3-szoros áron lehet eladni valamit?
7: Hát mostanában elég sok ilyen ingatlan ügy lett derül ki az elmúlt pár évből.
11: Én erre felhívtam a figyelmet, remélem, hogy majd az ügyészség megvizsgálja, és utána
7: A figyelem felhívás az feljelentést is jelent, vagy azt gondolja, hogyha hozzánk eljutott ez a levél, akkor eljut az ügyészség.
11: Biztos vagyok benne, hogy eljut oda is. De számtalan dolgot mondhatnék még. Fölhalmoztunk megint csak székházvásárlásra több milliárd forintot a kamarában, azt különböző tanácsadói és egyéb szerződések révén eltüntették. Elveszett. A Kavoszban, ugye Széchenyi kártyát Demián Sándorral alapítottuk annak idején, végtelen büszke vagyok rá, hiszen több 100 000 vállalkozásnak nyújtott segítséget nehéz időszakokban, még most is egyébként segítséget nyújt, bár akkor is, hogyha láthatóan inog a konstrukció az új kormány megítélése okán, de ott kb. 40 milliárd volt a tőketartalék, aminek megint csak nyomva szett. Nekem az volt a tervem egyébként, hogyha még egy olyan 10 milliárdot sikerül felhalmozni, akkor elindultunk volna egy bankalapítás irányába.
7: Ugye bizonyára nem tőlem fogja először hallani azokat a kritikákat, hogy azért nem csak az elmúlt két évben, hanem az elmúlt nagyon sok évtizedben a kamarával szembeni egyik legnagyobb kritika az volt, hogy hát itt a vállalkozások például fizetik az 5000 forintot, ezért cserébe nem kapnak semmit, de ön például a bankcenterben székel, mondjuk nagy Mercedes-szel jár, és a többi. Tehát ezek a kritikák, amiket ön most megfogalmaz az újdonsült vezetéssel szemben, akik szintén nem annyira újdonsültek már, önnel szemben is felmerültek. Újra és újra.
11: Igen, ez a karaktergyilkosságnak a része volt.
7: De hogyha akkor karaktergyilkosság, akkor most miért higgyék el a hallgatók, hogy most ez nem annak a viszont válasza, és ez is az?
11: Én nem azért mondom, hogy elhiggyék. Én azért mondom, mert ez a valóság, ez a helyzet. Képzelj el, hogy a mostani kamarai irodában mikor fog elmenni egy államelnök, vagy akár csak egy nagykövet. Mikor lesz ennek a kamarának olyan nemzetközi tekintélye, amilyen volt az én időszakomban?
7: Na az a kérdés, hogy a kamarának ez a feladata, vagy az a feladata, hogy a vállalkozásoknak konkrét segítségeket nyújjon, és hogy a reprezentáció-e a feladata, vagy pedig az, hogy az 5000 forintukért cserébe kapjanak valami konkrétumot.
11: A konkrét segítség a már felhozott Széchenyi kártya, konkrét segítség a szakképzésnek a talpraállítása és működtetése, ami munkaerőpiaci pozíciókat jelent a vállalkozásoknak, konkrét segítség az export erősítése, ahol különböző kollégiumokon keresztül vittük a magyar termékeket külföldre, akár a Kárpát-medencében, de a nagyobb cégekét a távolabbi desztinációkba is. Én azt gondolom, hogy a kamara az nem egy Coca-Cola automata, hogy bedobom a pénzt, és azonnal kijön valami eredmény. Ez az egész világon úgy működik, hogy van egy általános gazdasági szerveződés, egy gazdasági érdek érvényesítő erő, és ennek vagy így, vagy úgy, vagy a munkaerőpiacon, vagy az oktatásban, vagy a külgazdaságban valamilyen módon minden cég megtalálja a hasznát. Az egy másik kérdés, hogy ez elébe megy-e? Tehát, hogy ugye a vakot nem mindig lehet átsegíteni az utca túloldalára, hogyha nem akkor.
7: Na, hát hogyha már ezt mondja, ugye mi jó régen találkoztunk, de az utolsó találkozásunk a számomra igen emlékezetes volt, ez a Covid alatt volt egyébként, amikor nagy vita volt újfent az 5000 forintból. És akkor ön azt mondta nekem, hogy hát aki 5000 forintot nem tud befizetni, az csukja be a vállalkozását. Ugye akkor ráadásul a Covid alatt nagyon sokan tényleg nehéz helyzetben voltak. Most, amit mond, az azért elég hasonló, hogy hát aki nem annyira ügyes, az így járt. Ezeket a mondatokat róják föl önnek sokan a mai napig, hogy önök jó helyzetben voltak, és közben meg lehet, hogy nem voltak elég empatikusak a vállalkozókkal.
11: Szerkesztő asszony, hogyha az ember azt akarja, hogy meghallják, és megértsék a véleményét, akkor néha élesen kell fogalmazni. Egyébként meg elvész. Abban a média zajban, ahol élünk, elvész a vélemény. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez helyén való volt. Az 5000 forint, nem dohányzom, tehát nem tudom lefordítani önnek pontosan, de szerintem fél év alatt havi egy-egy doboz cigaretta.
7: Például a katát lehet, hogy nem kellett volna annyira beszűkíteni.
11: Nem, mi rengeteget dolgoztunk azon, hogy a katán javítsunk. A kata a munkaerőpiacot rendkívüli mértékben megzavarja. Mondok egy szélsőséges példát, de azt hiszem mindenki érteni fogja. Van egy informatikus, aki 22 millió forintig most majd beszámlázhat egy vállalkozásnak, és ha 22 millió forintot kedvezményes adóval kapja meg, miközben a versenytársa, vagy a cég versenytársa, az be fogja fizetni, ha tisztességesen jár el, az összes közterhet, sokszorosát annak, amit egyébként a katás vállalkozó befizet. Ez szerintem nem helyes. Vagy az összes adót kellene csökkenteni, és lehetne, vagy pedig...
7: Tehát még a 16%-ot?
11: Szerintem igen. Szerintem igen. Nagyon-nagyon hosszú lenne a felsorolás, hogyha elmondanám, hogy kik azok, akik a katán keresztül úgy vesznek föl kedvezményes fizetést, hogy valójában nem katások. És ez nem az ő hibájuk.
7: De az új rendszer lehet, hogy éppen ezt kiszűri, nem?
11: Hát én nem látom. Nem látom, szerintem rengeteg galibát fog okozni a munkaerőpiacon, de hát nem az én dolgom. Higgye el, hogy nagyon-nagyon sok ember, és ezek jó szándékú emberek, félreértés ne essék, azért választják a Katát, mert beleférnek ebbe a szabályozásba.
7: Egyszerűbb, olcsóbb.
11: Egyszerűbb, olcsóbb nekik. De az országnak nem.
7: Hát sok minden van, sok mindennel vagyunk így, például a rezsicsökkentéssel, de ez most nagyon messzire vinne. Mit gondol az, hogy a kamara az elmúlt évtizedekben ennyire közel került a politikához? Annyira, hogy ön azt mondta, hogy ha felhívja Orbán Viktort, akkor azonnal felveszi a telefont. Az nem ártott?
11: Ha az osztrák kamara elnökét megkérdezem, őt is fölhívja fél órán belül a miniszterelnök. Ha a szlovák kamara elnökét, őt is. Ez szerintem teljesen normális. Az a nem normális, hogyha a kamara elnöke nem tud tárgyaló viszonyba kerülni, érdemi tárgyaló viszonyba kerülni a kormányzattal.
7: Ugye a tárgyaló viszony és a hivatalos út is egy dolog, meg az is, hogyha ezen túlmenő dolgot lát akár a nyilvánosság.
11: De nem volt túlmenő. Nem volt túlmenő. Én Orbán Viktort nagyra tartom, nagyra becsülöm, emberileg is jó viszonyunk volt, együtt voltunk egyetemisták. Egy ilyet nem tagad le az ember.
7: Ha már itt a transzparenciáról beszéltünk a legelején, meg a pénzekről, akkor azt el tudja nekem mondani, én most megnéztem, és a nyilvános adatok szerint 2018 és 22 között 712 millió forintért kötött kommunikációs szerződéseket Balázsi Gyula cégével, a Lánzsal. Mire ment ez a pénz?
11: Sokan nem fogják elhinni a válaszomat, nem tudom pontosan.
7: Annak ezt pont el fogják hinni.
11: Annak idején a pályázati kiírás, ez szakképzéshez kötődik egyébként, nem is én értem alá. Szakképzéshez kötődik, annak idején ez egy elvárás volt.
7: De mint utasításba kapták, hogy a Lánzsal szerződjenek?
11: Úgy volt kiírva a pályázat. Mi ugye pályáztunk állami forrásra, ezt az állami forrást megnyertük, 4 évről beszélünk, jó, azért vegyük ezt komolyan, és ennek a pályázati kiírásnak ez volt a feltétele. Tehát eldönthettük.
7: Tehát az volt a feltétel, hogy az államtól megkapott pénzt, azt adják egy olyan cégnek, akit az állam jelölt ki.
11: Igen.
7: Na de hát, hogyha most azt mondja, és levélben szól, hogy itt ellopják a pénzt, akkor emiatt miért nem szólt?
11: Én nem gondolom, nem tudom megítélni azt, hogy ez a pénz, ez valójában olyan teljesítéssel összefüggő, ami jól megvalósult. Biztos ismeri a mondást, hogy a reklámnak az egyik fele az kidobott pénz. Sajnos nem tudjuk, melyik fele.
7: Jó, de itt nagyon szigorú volt az ingatlanok kapcsán, teljes joggal. És itt most meg nagyon megengedő.
11: Hát, ha most mennyit mondott, 716-ot?
7: 712-t, ez 700, amit most én találtam 4 évre.
11: 712-t.
7: Ez majdnem 1 milliárd.
11: Akkor ez... Nem, ez 712 ebben a felállásban. Hogyha ezt elosztjuk 4-jel, akkor kijön belőle 180 valahány, ha hirtelen jól számolok.
7: Hát azért az egy cégnek, ha csak önöktől van egy fix bevétele, és ezt tudjuk, hogy a Lánzsnak még hány állami szerver volt ugyanilyen szerződése.
11: Ebben nem fog közöttünk vita kialakulni. Ez volt a feltétel, hogy hozzájussunk a szakképzéshez, szükséges pénzekhez, ami több milliárd forint volt.
7: Hány hasonló feltétel volt?
11: Nem tudok róla. Szerintem nem volt több. Nem volt több. Tehát, hogyha valaki talál, akkor azt szívesen megnézem, meghallgatom, de nem gondolom, hogy több volt. De megnyertük az ország méretéhez képest a legtöbb szakképzési vetélkedőt, versenyt, Brazíliától Sánkháig bezárólag, és felépítettünk egy olyan szakképzési rendszert, ami vonza a tőkét Magyarországra. Bele lehet tenni a serpenyőbe, hogy ez most sok vagy kevés, nem tudom.
7: Egy utolsó mondat azoknak, akik most azt gondolják, hogy ezzel az egésszel azért állt elő, mert ő meg van sértődve, hogy sok évtized után eltávolították.
11: Azt mit nem mond? Állítom, hogy meg vagyok sértődve. Jó néhány emberrel a mai kamarai vezetésből nem szívesen fognék kezet.
7: Bocsánat, csak közben itt friss híreket kaptam. Kapitány Istvánnak azonnal felül kell vizsgálni a Demján Sándor tőkeprogramot. A kormány egyetért a Demján Sándor tőkeprogram felülvizsgálatával, amely kiterjed a tőkeprogram befektetési időszakára. Felhívja a gazdasági és energetikai minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. Nagy Elek néhány hete rúgta ki az MKIK tőke alap kezelő vezérét. Tud ön erről bármit?
11: Annyit, amennyit ön. Amit az újságban lehet olvasni. Nyilván van kapcsolatom a kamarai vezetéssel, néhányakkal beszélgetek, elmondják, hogy hogy látják. Egyébként magát a programot én találtam ki annak idején. Aztán utána jöttek a választások, talán két héttel később, és akkor villámgyorsan megkötötték az új kamarai vezetéssel az akkori kormány a megállapodást, elnagyolva, egyébként elkapkodva, és olyan emberek kerültek oda, sorozatban és tömegével, akikre azt mondja a mai közvélemény, hogy ejtőernyős kategória, és olyanok, akik nem értettek hozzá. Sándor, Demián Sándor nekem nagyon-nagyon jó barátom volt, tanítóm is volt bizonyos értelemben. Nagyon sajnálom, hogy az ő neve belekerült ebbe az egész dologba.
7: Világos, egy utolsó kérdés, csak már sok kritika fogalmazott meg az elmúlt percekben Pokrónta. Van olyan, amivel önkritikus, és azt mondja, hogy az elmúlt 24 éves elnökségében elrontott?
11: Hát biztos, hogy lehetett volna másként csinálni. Talán jobban is, bár nem gondolom. 24 évig megválasztottak.
7: Parag László, köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel.
11: Köszönöm.
7: Ez volt már a Felkelő. Köszönöm a figyelmüket technikai munkatársaim nevében Fácán Andrea, Dancsó Mária, Sie Gábor, gyártásvezető Pernis Judit, a szerkesztő Király István Dániel. Én Benyó Rita vagyok. Köszönöm a figyelmüket, legyen szép napjuk. Viszontlátásra, viszonthallásra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8 millió 390 ezer forinttól.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
12: 9 óra van, jó napot kívánok, Horváth Ágnes vagyok. Vajon hogyan lehet összehangolni az idősebb generáció munkaközpontúságát a fiatalok úgymond lazasságával a munkahelyeken? Mit tehet az okos vezető a jó együttműködésért? Erről is gondolkodunk hamarosan, de mindenek előtt most hírek következnek.
13: Jó napot kívánok, a híreket Berente Marian szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Az energia lesz az egyik kiemelt téma az uniós csúcson. Jogsértően korlátozta a tanárok sztrájk jogát az Orbán kormány. Gomoly felhős napos idő lesz ma is. A magas energia és üzemanyagára kezelése a legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállamok vezetői egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét. A találkozó előtt Magyar Péter azt mondta, a kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez. A miniszterelnök holnap reggel először tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájk jogát, állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és az oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. Lannert Judit úgy fogalmazott, míg a Fidesz-KDNP kormányzása alatt az iskolák elveszítették önállóságuk jelentős részét, a tiltakozó tanárok közül pedig többeket elbocsátottak, addig a Tisza kormány a köznevelési törvény módosításával visszaadta az iskolák autonómiáját és rendezte a sztrájk jog feltételeit. A Nemzeti Pedagógus Karnak a jövőben közvetlenebb kapcsolatot kell kialakítania a tanárokkal, és hatékonyabban kell képviselnie az érdekeiket az oktatási irányítás felé, véli a szervezet alelnöke. Rázsi Botond a Kossuth Rádióban azt mondta, a köztestületnek folyamatosan meg kell újulnia, hogy alkalmazkodni tudjon a változó körülményekhez. Az alelnök Horváth Péter lemondása után ideiglenesen vette át a pedagógus kar vezetését, az új elnököt várhatóan novemberben választják meg. Küzdelem helyett a kormánnyal partnerségben kezdődhet el a közeljövőben több fővárosi fejlesztés, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely példaként említette egyebek mellett a 3-as metró meghosszabbítását, a Diákváros megépítését, valamint a zöld területek, köztük a Népliget és a Gellért hegy megújítását. A külügyminisztérium szerint Bánki Erik kért diplomata útlevelet az óbudai korrupciós botrányban érintett Hungest tulajdonosának, írja 24.hu. A fideszes politikus tagadja, hogy személyesen járt volna közben a közétkeztetéssel foglalkozó cég tulajdonosa érdekében. Az óbudai korrupciós ügy egyik kulcsfigurája azt vallotta, hogy Bánki Erik a Hungest csoport 50%-os csendes társa és tényleges tulajdonosa. Bánki Erik ezt határozottan tagadta. Elvárás volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával szemben, hogy Balási Gyula cégével kössön több 100 millió forintos kommunikációs szerződést. Parrag László, a szervezet korábbi elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, ez volt a feltétele annak, hogy a kamara hozzájusson a szakképzéshez szükséges több milliárd forinthoz. Az interneten fellelhető adatok szerint az ő elnöksége alatt 327 milliós, idén a választások előtt alig egy hónappal pedig újabb 499 milliós szerződést kötött Balási Gyula cégével, a kamara új elnöke. A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb keleten, északkeleten lehet eső. A szél sok felé megélénkül, napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható. Hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
14: Műsorajánló.
1: Rákóczi 350. A 17. századi Magyar Királyság leggazdagabb családjának fiaként született. Látszólag minden adott volt ahhoz, hogy a török uralom alól felszabadított ország nagyuraként, a Habsburgok szövetségeseként fényes európai arisztokrata karriert fusson be. De ha valaki erdélyi fejedelmek utóda, ha édesanyját Zrínyinek, édesapját Rákócinak hívják, korántsem bizonyos, hogy útja a Habsburg udvarba vezet. Születése 350. évfordulós esztendejében II. Rákóczi Ferencről október 18-áig minden vasárnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
14: Műsorajánlót hallottak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Napközben, napközben.
14: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
12: 9 óra után 6 perccel a szerkesztő Cseszregi Balázs nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, Horváth Ágnes vagyok. SMS számunk, melyre ma délelőtt is írhatnak nekünk, 0630 9666. És már is mondom, mivel foglalkozunk 10 óráig. Bár idén szinte minden természetes víznek nagyon alacsony volt a vízállása, a fürdőzéssel kapcsolatos balesetek sajnos így sem maradtak el.
15: Nagyon szélsőséges nyarunk volt, ami a vízállást tekinti, soha nem volt még ennyire alacsony a víz. A szabad strandokat rengetegen látogatták, és sajnos idén is voltak áldozatai a nem megfelelően megválasztott fürdőzésnek.
12: Milyen szezon zárta a vízimentők magyarországi szakszolgálata, és milyen feladataik vannak ilyenkor ősszel, illetve télen? Mindjárt erről kérdezzük a szakértőt. Aztán a magyar munkavállalók szívesen dolgoznak különböző korosztályokkal együtt, de azért akadnak különbségek. Milyen problémákat kell áthidalni az együttműködés érdekében?
16: a mostani korosztály, nem akarok senkit leminősíteni, hanyagul veszi ezt a munkát. Tehát ő úgy gondolja, hogy jó, ez egy munkahely, váltok egy hónap múlva, váltok még egy hónap múlva, nem tetszik. Tehát nem úgy, mint én, mint 46 évesen, én már megtanultam azt, hogy küzdeni kell mindenért, ők azt mondják, lesz másik.
12: Mi okozza leggyakrabban a feszültséget a különböző generációk között a munkahelyen, és mit tehetnek a munkáltatók? Erről is beszélgetünk fél tíz után, és természetesen számítunk az önök tapasztalataira is. Mit gondolnak? Elismerik egymás erényeit a fiatalabb és idősebb kollégák a munkahelyeken? Írják meg nekünk, SMS számunk még egyszer 0630 9666. A hideg őszi napok beköszöntével egyértelműen véget ért a fürdőzési idény, és bár az idei nyár sokszor furcsa helyzeteket teremtett a nagy tavainknál, hiszen sok helyütt kevés volt a víz a mederben, pancsolni is alig lehetett, a folyóknál a közelinek tűnő túlsó partra indulók olykor nem mérték fel a sodrás veszélyét, és több tragikus baleset is történt. De miért érdemes ilyenkor visszapillantani a nyári időszakra? Mivel töltik az őszi-téli időszakot a vízimentők, akik idén már több mint 4000 esetet láttak el. Erről kérdezzük a szakszolgálat elnökét, de előtte hallgassuk meg Zsoldos Barnabás összegzését, aki a Felső-Tiszánál járt.
17: Szabó Csaba, a Felső-Tisza vidéki búvár és mentő egyesület elnöke. Most, hogy véget ért a nyíltvízi strand szezon, kevesen fürödnek a Tiszában, a Szamosban, a Körösökben. Mi a tapasztalat? Hogyan lehet ezt összegezni?
18: Ha nyarat nézzük, nem csak a Felső-Tiszán, hanem a tavak mellett is, mert Tisza tavon is ott vannak a vízi mentőink. Nagyon szélsőséges nyarunk volt, ami a vízállás tekinti, soha nem volt még ennyire alacsony a víz. A szabad strandokat rengetegen látogatták, és sajnos idén is voltak áldozatai a nem megfelelően megválasztott fürdőzésnek.
17: Merészebbé tette a fürdőzőket, hogy alacsony a vízállás, hogy ezt hallották, mindenütt bátrabbak lettek?
18: Így van, a folyóvizeinken, a határvizen fent a Tiszán sokan voltak úgy, hogy nekivágnak, mert hát ugye nem olyan mély az a víz, na de a sodrás az ilyenkor még inkább megnövekszik, sajnos így is ragadott el ember életeket a Tisza. Mi egy egyesület vagyunk, céljaink között van az, hogy a vízi baleseteket megelőzzük. Annak a legjobb módja az, hogyha vízimentőink ott dolgoznak a strandokon, látjuk el a feladatainkat ezeken a strandokon.
17: Találkoztunk mi a nyáron a PET palackosok munkája kapcsán. Nem először látnak vizet, kenut, ahogy láttam, ők is odafigyeltek, hogy melyek azok a szabályok, amelyeket be kell súlykolni, hogy így mondjam, mert ezek nagyon kötelezőek a vízi élet során.
18: 2013-as indulása óta a Tiszai PET kupát vízimentőink, személyesen én is biztosítjuk, és ez a mozgalom, ez a környezetszennyezési reakció, fogalmazunk úgy, mert tehát rengeteg PET palack és minden egyéb tárgy úszik a folyókban. Ez a kezdeményezés, ez egy fantasztikus dolog, és kinőtte magát a Duna régióban, átívelve a határokon segít abban, hogy ne legyen annyi környezetszennyezés, ne kerüljön annyi szemét a vízben, szemléletet módosít a fiataloknál, mert rengeteg ilyen folyómentő központ létesült már. Igen, a szabályokra odafigyelnek. Ennyi év alatt szerencsénkre nem volt baleset, tragédia a folyón. Ők, és akkor azt mondom, hogy mi nagyon tiszteljük a folyót, mert azért mégiscsak ő az úr.
17: Ha már a víz az úr, meg tisztelni kell. Nem beszélgetés hangulatának rontása miatt, de van, amikor a koszorú elhelyezés miatt is meghívnak benneteket. Mit jelent ez nálatok ilyenkor? Az érzelmek, a meghatározás azok, tulajdonképpen nem ezért jöttetek létre.
18: 93 óta több mint 310 embernek a megkeresésénél voltam ott, akik valamilyen tragédia folytán vízbe kerültek, kerestük őket. Ez egy nagyon nagy szám, ez egy kisebb falu, sok mindent oktatok, hogy minden csak fizika. Lehet ezt az érzelmi oldaláról is nézni, és igen, amikor megkérnek bennünket, hogy valamilyen szerettüket keressük meg, vagy akár már a megemlékezés van, és ott megemlékezünk. Az már nem csak fizika, az már lélek. Mi másokat látunk. Ilyet, sajnos.
17: A beszélgetés vége felé azt azért nem akarom kihagyni, hogy ha most valaki hallja, és felkeltettük az érdeklődést, hogyan lehet vízimentő valaki, hogyan lehet ennek az egyesületnek a tagja?
18: Nem csak vízimentőként lehet a tagja az egyesületünknek, hanem minden más dolgot is csinálhat. Mi egy nagyon szakmaorientált a búvárkodástól, kutatómentő búvárkodástól, a barlangászaton keresztül, a repüléstől, a siklóernyős repülés repüléstől kezdve a most már a drónokon keresztül nagyon nagy szegmensét felvesszük a kutatásnak. Ugye voltunk az évmentő szervezete, képviseltük több helyen már Magyarországot.
17: Ami számomra meglepetés volt, hogy nemzetközi kajakkenú versenyeken is, akár Szolnokon, akár Szegeden rendezik, ott vagytok.
18: Igen, ez a Magyar Kajakkenú Szövetségért vízimentőket, minket választottak. Igazából mi a kereti részre koncentrálunk, az országnak a kereti részére, de bárhová, ahol van felkérés, akkor megyünk és ott is beavatkozunk és keresünk.
17: Ha most valaki hallja, megkeres benneteket az interneten, és azt írja, hogy XY vagyok, szeretnék az egyesület tagja lenni. Kell ehhez valami előélet, vizsga, vagy majd kiderül, az élet majd bebizonyítja, hogy alkalmas vagy nem alkalmas?
18: Nem olyan egyszerű bekerülni hozzánk. Több szintű szűrő van, de én azt mondom, hogy bárki, aki ezt hallja és felkelti az érdeklődését, a figyelmét, egy kicsit túl menve azon, ami ugye szokványos. Mi egy olyan csoport vagyunk, akik kutatnak, akik keresnek, akik a technikával is úgy bánnak már, hogy az egy 21. századi dologban van benne.
17: Szóval nem vagytok elzárkózóak, és az élet majd bebizonyítja, hogy alkalmas-e az illető.
18: Igen, így van.
17: Kívánom, hogy ne legyen sok munkátok.
18: Én is ezt szoktam mondani, minél kevesebb, és minél inkább megelőzés, és minél kevesebb beavatkozás.
12: Zsoldos Barnabás a Felső Tisza mentén érdeklődött a vízimentők tapasztalatairól, de írják meg önök is, hogyha esetleg valamikor a nyár során segítséget kaptak a szakszolgálattól. Miben, hogyan tudtak önöknek segíteni? És itt van velünk a telefonvonalban Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
19: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
12: Bagyó úr, hogyha itt a beszélgetés végén szóba került, akkor meg kell, hogy kérdezzem én is öntől, hogy tényleg olyan nehéz bekerülni a vízimentők közé?
19: Nem gondolom, hogy nehéz, hanem inkább azt gondolom, hogy van egy szint, amit mi szeretnénk tartani. Ez legyen szakmai, emberi hozzáállás kérdése. Nálunk egy nagyon egyszerű történet van. Van egy alapfokú vizsga, és utána 2 próba év után lehet rendes tag valaki. És ennek az az oka, hogy higítani fölöslegesen ezt a sűrű, jó masszát rosszal nem biztos, hogy jó. Tudom, hogy ezzel egy kicsit lehet, hogy elveszem a...
12: Hát nem, hát életek múlnak önökön, szóval van, én értem azt, hogy ilyen magas
19: a teszik a mércét. Tehát, hogy mi még a mentőtársunkra is úgy vigyázzunk, mint egy amatőr, az nem működik. Tehát jól mondta a Csaba kolléga, hogy van egyfajta szűrő, én ki is mondom, itt ennek nagyon sok összetevője van, de ez nem baj, ez így helyén is van, de én azt gondolom, hogy az ilyen jellegű szakmákban ez mindenhol így van a világon.
12: Hogyha valakinek eszébe jut, akkor ez az őszi időszak az, amikor érdemes elkezdeni egy képzést például, hogy azt mondja, hogy 2 év, tehát akkor nem következő nyárra, hanem az utána következő szezonra kész vízimentő legyen.
19: Válaszuk külön a szakmán belül is a tevékenységeket, ugye pont ez a lényege, hogy mi ez évben is 415 vízimentővel dolgoztunk, de ez nem jelenti azt, hogy ez a 415 vízimentő, ahogy az előbb is elhangzott az összeállításban, egyforma kvalitású vagy egyforma tudású. Nálunk a legnagyobb tevékenységet a strandi vízimentőink látják el, ez évben már 61 strandon voltunk jelen, és itt jött az a nagy szám, hogy 4370 esetet láttak el, és ebből 49 közvetlen vízből mentés, életmentés volt. Nyilvánvalóan a társtervekkel való együttműködésben az is benne van, hogy mennyi kerül a kórházba az országos mentőszolgálatnak a beszállítása révén, illetve a szakmán belül jön a következő csoport, aki a mély vízi mentéssel foglalkozik, ezek már hajón szolgálnak ezek a kollégák, itt ezek között van orvos, mentőtiszt, ápoló, hajóvezető, matróz, jól képzett matróz, aztán van emellett még működik a búvárszolgálat, aztán a technikai szolgálat, a prevenciós szolgálat, és sorolhatnám, de összességében azt is látni kell, hogy a mentőhajóink idén, ugye mi elsősorban a Balatonon vagyunk jelen, 304 alkalommal futottak ki, és 97 esetben mentettek embert. Van szám bőven, tehát itt a
12: igen, itt vannak előttem is ezek a számok, és hát tényleg nagyon nagy számokat említett, ez a 4370 ellátott eset, ez azért magáért beszél, hogy van munkájuk. Csak azon gondolkodtam, miközben hallgattam, hogy milyen összehangolt tevékenységre van szükség. Matrózok, búvárok, gondolom orvosok, felszíni hát vízimentők.
19: Ez egy óriási nagy tervezet. A tagjaink több mint 1100 fővel vannak jelen. de ki a szabad idejében, ki a beosztásának megfelelően tevékenykedik. És nyáron van nyilvánvaló a legnagyobb szükség minden önkéntesünkre, és illetve dolgozóinkra, mert vannak állandó dolgozóink, vannak olyanok is, akik csak szezonálisan tevékenykednek, különböző diákszövetkezeteken keresztül, de összességében egy erős nyarat tudunk magunk mögött. A Balatonon a halottak száma ebben az évben, mondhatom azt, hogy egy kicsit, hál' Istennek, alul maradt a korábbi átlagnak. Pontos adatot majd a hatóságok fognak mondani, de azt látjuk, hogy 10 alatt van az elhunytak száma. Reméljük ez a szám így az őszi idényben nem fog növekedni, és már is jön a következő feladat. Itt az ősz, itt a horgászszezon, hidegek a vizek, összeállnak a halak, és akkor ha összeállnak a halak, akkor a horgászok is megjelennek nagy számban.
12: És aztán jön majd, amikor lehet, hogy befagyató, és akkor vannak óvatlanok, akik rámerészkednek esetleg ott is a befagyottóra, ahol nem kellene. Szóval gondolom, hogy tulajdonképpen egész évben van feladatuk, de mit gondol, hogy ilyenkor a nyári szezon végén, azt mondta, hogy idén úgy tűnik, hogy kevesebb haláleset volt, nyilván az alacsony vízállás is közrejátszott, de miért érdemes visszapillantani ősszel a nyári időszakra?
19: Mi általában októberben vetünk számot, az előző év októberétől ez év októberéig, nekünk ilyenkor van úgymond évforduló, ekkor látjuk azt, hogy az elmúlt időszakban mit sikerült megvalósítani, milyen anyagi forrásokból, hogyan sikerült a szezon, elő kell készülni a következő szezonra, ami nagyon fontos, hogy a technikát, az eszközöket, a képzéseket, ahogy ön is említette, most kell elkezdeni. Szervezések mennek ahhoz, hogy a jövő évi csapat már mire elindul a főszezon, illetve már megjön a tavasz, és melegednek a vizek, és egyre többen lesznek a vízpartokon. Ezekre a feladatokra bizony föl kell készülni, és nagyon nem mindegy, és sajnos azt kell mondja, hogy egyre súlyosabb problémát okoz, hogy miből lehet ezt fenntartani. Tehát normatív állami finanszírozásban a vízimentők nem részesülnek, minden esetleges, tehát a mi bevételeink azok elsősorban a saját tevékenységünkből származnak, illetve némi szponzor pénz is van, de azt kell mondjam, Magyarországon ez sem olyan magas, nem nagy a hagyománya. Más országokkal szemben mondjuk, hogy az Egyesült Királyságot nézzük, ott például a vízimentők teljes mértékben adományokból léteznek és működnek. Nálunk ez sem az állami, sem a magánszektorból nem érkezik annyi pénz, hogy kiszámítható módon működjenek a vízimentők, ez egy folyamatos probléma, úgyhogy gyakorlatilag mi a saját bevételeinkből, a piacból, tehát a szolgáltatásainkból ebből próbáljuk összerakni, tehát ez is egy nagyon fontos feladat ilyenkor télen, illetve hát az ősz és téli időszakban, hogy a jövő évre hogyan tudunk és milyen módon fogunk tudni kiállni. Most megint ezek a lét, nem tudjuk, jövőre lesz a sürgőségi mentés vizen, ez még most nagyon kétséges, iszonyatos sok pénzbe kerül, és ezt nem tudjuk, hogyan.
12: Na de előfordulhat, hogy ne legyen?
19: Volt már ilyen, volt már 2010-ben, volt, hogy nem tudtuk vízre tenni a sürgőségi mentőhajóinkat, akkor jött egy némi segítség, de hát ez továbbra is ugyanez a klasszikus probléma, de ne csak ez legyen a fő kérdés, hanem az, hogy hogyan lesznek új kollégák, és gyakorlatilag
12: mert hogy tartanak tanfolyamokat is, ugye minden évben? Így én azt olvasom, hogy 2026-ban is 7 ilyen vízimentő tanfolyamot tartottak. Terveznek ilyet a következő időszakban is?
19: Abszolút, és hát még ilyen szeretnénk korábban kezdeni, de akkor valami ott a potens ifjúság nem akar ősszelképzésre járni, úgyhogy a téli őszi tanfolyam az maximum egy-egy van, amikor beindul igazából a szezon, azelőtt szokott több tanfolyam megtelítődni, ha lehet így mondani, és aztán nyár elején egészen az iskola végétől kezdve már elég sok tanfolyamra jelentkező van, úgyhogy mindig kijön a lépés, van mindig elég vízmentő. És hát azt azért hagyd mondjam, hogy én nagyon büszke vagyok azon a fiatalokra, akik hozzánk eljönnek, egy nagyon kemény alapképzésen esnek át, és nagyon derekasan végig dolgozzák a nyarat. A Felkomban hallottam, milyen más témák lesznek, hogy a mai ifjúság milyen. Hát azt kell mondjam, akik nálunk dolgoznak, azokra mi nagyon büszkék vagyunk, és büszkék is lehetnek magukra, mert nagyon ügyesek és karakán fiatalok. Úgyhogy
12: és jól tudnak együttműködni önöknél például a különböző generációk?
19: Abszolút, sőt, azt kell mondjam, teljesen mindenki érti a dolgát. Nyilvánvaló, ez egy rendszerben önkéntesen jönnek, tehát itt nem arról van szó, hogy pultfeltöltés, meg különböző munkak, itt egyértelmű egy ilyen irányú munka van, ilyen irányú alapképzést kell elsajátítani, ezzel rendelkezni kell, és azon belül azt kell mondjam, hogy a lemorzsolódás maximum 5-6%, ami teljesen normális, és 20 évvel ezelőtt is legalább ennyi volt.
12: Ugye különböző baleset megelőzéssel, szemléletformálással foglalkozó prevenciós képzéseket, rendezvényeket is tartanak, és elhangzott a felvezető összeállításban a Felső-Tiszával kapcsolatban, hogy sokakat merészebbé tett a fürdőzők közül az alacsony vízállás. Hogyha ilyenkor ősszel érdemes egyáltalán bármit üzenni a fürdőzőknek, akkor milyen nagyon fontos szempontokat sorolna föl, amire figyelni kell, hogy esetleg a következő évben nem, hogy 10, de 2 halálos áldozat se legyen például a nagy tavainknál. Ugye itt van ez a rengeteg sporteszköz is, amit használnak a vízen, mentő mellények vagy nem mentő mellények, ki meddig úszik be. Szóval lehet-e fontos tanácsokat így megfogalmazni?
19: Hát nézd, nagyon őszinte leszek és emberi. Én 40 éve, lassan 40 éve foglalkozom vízimentéssel, prevencióval. Ha valami sziszifuszi munka, na ez az, mondja az ember, mondja, az önök segítségével folyamatosan súlykoljuk, és folyamatosan ugyanolyan problémák lesznek. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy akkor abba kell hagyni, hanem azt kell megnézni minden évben, hogy hogyan tudunk még jobban bejutni a fejekbe, hogyan tudunk tényleg olyan üzeneteket eljutatni, amivel talán megfontolásra bírjuk az embereket. Tudnék azért, tehát látni kell, hogy egy-egy pillanat kihagyásra, egy-egy felelőtlen döntés hozza a nagy tragédiát. És ez az a baj, amikor az ember, tudja, ez egy kicsit kettős dolog, tehát hogyha elmegy valaki egy vízpartra, nem azért megy feltétlenül, hogy ott is szabályokat akar betartani, mert egész nap ezt csináljuk. A munkahelyen, a közlekedésben, az egész életben, a szabadság ideje alatt szeretnénk egy kicsit lazulni. Erre van az a régi klasszikus mondatom, ezt én elkezdtem pár évvel ezelőtt, hogy oké, rendben vagy, szabin vagyunk, de a józan paraszt eszünket, azt legalább ne küldjük el szabadságra. Tehát az maradjon meg, mert ez bizony egy-egy pillanatban, ha ez kimarad, bizony a víz az keményen fizet, akár az életünkbe is kerülhet.
12: Nagyon szépen köszönöm a tanácsokat, és jó munkát, megerősödést kívánok önöknek az őszi-téli időszakban is. Bagyó Sándort, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét hallották. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
5: Napközben.
1: Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
12: És ha már szóba került a Balaton, akkor beszéljünk arról is, hogy milyen programokra érdemes ellátogatni ilyenkor ősszel a tópartjára. Ha valaki például a Balaton északi partján halad, akkor hamar felfigyelhet egy különleges temetőre, a Balatonudvari szíves temetőre, ahol közel 50 fehérmészkőből faragott egyedi szív alakú sírkő áll, amelyek többek között tragikus sorsú fiatalok és halászok emlékét őrzik. A sírkövekhez egyébként több helyi monda is kapcsolódik, egy szerelmes kőfaragóról is. De a vendéglátók számos egyéb programmal is várják a vendégeket a halottak napjához, illetve a Minden Szentekhez közeli időszakban. Az ír hagyományokat is felelevenítik, vagyis a Halloween-t, mely egy ókori kelta pogány ünnepre nyúlik vissza, és a nyár végét, illetve az új évet jelölte október 31-én. De mi is történik ebben az időszakban a tó körül, milyen programokra érdemes elmennünk? Erről kérdezem Fekete Tamást, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökét. Jó napot kívánok!
20: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Hát szóval örömmel mondhatom. Igen?
12: Azt akartam kérdezni, hogy már ilyenkor is készülnek erre az október végi időszakra, vagy már megkezdődtek a programok, melyek ehhez az ünnepkörhöz kapcsolódnak?
20: Igen, egyértelműen igen a válasz, hiszen örömmel mondhatom tényleg, hogy érdemes ősszel is elindulni a Balatonhoz. A Balatoni Turizmus Szövetség most éppen 11 programot gyűjtött össze, van köztük tökfaragás, kincskeresés, jelmezes fesztivál és esti zenei program is. Sőt, már most szombaton, október 17-én jön a Balaton Tiszai Borzongás Fesztivál, amely azt gondolom már nagyon-nagyon sokak előtt ismert program.
12: Borzongás? Milyen program
20: igen,
12: ez?
20: Ez egy Halloweenhoz kapcsolódó program, az idei fesztivál a mexikói Dia de los Muertos, vagyis a halottak napjának a hangulatát idézi meg, és ilyenkor a szervezet mindig arra biztatják a látogatókat, hogy lehetőség szerint ehhez jelmezben érkezzenek, és ilyenkor nagyon-nagyon sok ember beöltözik a tematikának megfelelően, egy hihetetlen jó hangulatú és nagyon sokakat ezres nagyságrendben megmozgató rendezvény ez. természetesen nem csak a Borzongás Fesztivál van ilyenkor Balatonfüstön, hanem a térségben rengeteg program indul el már ezen a hétvégén. Balaton lellén pedig majd október 23-tól 31-ig tart az őszvarázs, tehát azt mutatják ezek a programok, hogy nem csak egy-egy napra, hanem esetleg hosszabb időre is érdemes elindulni a Balatonhoz ősszel is. Amúgy ezeket a trendeket nagyon jól megerősíti az is, ami az elmúlt hetekben történt, hiszen két héttel ezelőtt Balaton lellén a Kishegyben a Mózsi Fesztiválon 6-7 ezer ember volt, a múlt hétvégi Siófoki Hal Fesztiválon is nagyon sok ezeren jelentett meg, és a Fügefeszten, ugye, ahol bemutatták az idei Balaton sütijét is, nagyon-nagyon sokan vettek részt. Tehát mindenképpen azt tudjuk javasolni, hogy ebben az őszi időszakban is érdemes a Balatonnal tervezni, és kiruccanni egy jó programra.
0: Még nézem, akkor is, hogy mi van, hagyd szemezgessek kicsit a programok közül. Igen, például ugye a tökhöz kapcsolódóan több eseményt is szerveznek, a déli parton is, északi parton is. Lesz tök faragás, vagy inkább a környékről, nem tudom, a tökből

0: vannak a gyerekek?
1: Igen, igen, ilyenkor ez egy kifejezetten ilyen tematikus kézműveskedés, tehát majd között lehet faragni, barkácsolgatni lehet, ahogy ön is említette. E köré nagyon-nagyon sok program épül, hiszen az őszi több faragás az, azt gondolom, hogy nem csak a Balatonon, de itt Magyarországon is komoly hagyományokra tekint vissza.
0: Sétahajózásra is hívják a családokat Balatonfüreden, a Bahar, de mitől lesz más ez az október 31-i sétahajózás?
1: A Bahar mindig aktívan részt vesz az őszi programokban, és tudjuk nagyon jól, hogy a különböző eseményekhez sétahajót vagy tematikus hajót is indítanak ebben az időszakban. Erre a sétahajózásra jelmezesen lehet készülni, és meg lehet élni a Balaton hullámainak a élményeit ebben az időszakban, sőt, idézőjelben szellemes feladatokkal is készülnek a szervezők. Ennek a részleteiről mi se tudunk, de azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes elindulni, és ha jók az információm, akkor nem csak Balatonfüredről, hanem Siófokról is fog egy ilyen hajó.
0: És ha már említette a szellemeket, lesz szellemes kincsvazászat Tihanyban is, de például ami nekem még tetszik, hogy a Szigligeti várban holdfény túra és zseblámpás séta. Hát ez nagyon izgalmasnak ígérkezik a gyerekek számára. Ez is szellemes programnak tűnik?
1: Egyértelműen annak, és hát maga a Szigligeti vár is azt gondolom, hogy egy olyan csodálatos hely, ahova tényleg az év minden időszakában érdemes elindulni, és magának a várnak a hangulata is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat fog hozzátenni ezekhez a programokhoz. És ahogy említettük, nem csak szellemes programok lesznek, hanem lesznek zenei programok is. Például egy érdekességet hagy emeljek ki, ez a Balatov Techno Halloween Edition nevezetű program, ami egy jelmezes techno buli lesz Keszthelyen október 30-án. Tehát azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon jó.
0: Biztos megvan ennek is a közönsége, ennek a bulinak. Sokat panaszkodtak a balatoni turizmusban résztvevők az idei nyári szezonra. Mit gondol, az őszi időszakban mennyit tudnak ebből behozni, mennyire tudják oda csalogatni a látogatókat, hogyan segít az időjárás?
1: Én bízom benne, hogy egy jó őszi szezon fog zárni a Balaton. Ne felejtsük el, hogy a négy összakos Balaton koncepciója most már több mint 13 éve hajlik a tó környékén, és ehhez rengeteg szolgáltató és önkormányzat is kapcsolódik. Ahogy korábbi hírben már hallható volt, a Balatoni Turizmus Szövetség is összegyűjtött több mint 100 olyan programot, ami október 1-től december 31-ig tart, tehát nagyon-nagyon jól látható, hogy mindig van miért eljönni a Balatonra, mindig vannak olyan programok, amiből egy családi kirándulást, vagy esetleg egy családi hosszú hétvégét is össze lehet rakni, és hát ne felejtsük el, hogy itt jön az őszi szünet időszak a jövő hét közepétől végétől, tehát mindenkit biztatunk arra, hogy jöjjön el, és reméljük, hogy ez természetesen pozitívan fog hatni majd a Balaton őszi maira is.
0: Nagyon szépen köszönöm a programajánlatot Fekete Tamásnak, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökének. Köszönöm, hogy itt volt.
2: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: Évszázadokon keresztül természetes volt, hogy a különböző generációk együtt dolgoztak a földeken, illetve a ház körül. Jól bevésődött rendje volt egymás megszólításának, a különböző korosztályok feladatköreinek. De vajon mi változott meg mára? És miért? Mi okozza a konfliktust? Napjainkban is általában több generáció dolgozik együtt a munkahelyeken, ami új kihívásokat, de egyben új lehetőségeket is jelenthet. A fiatalabbak friss szemléletet, új technológiákat és lendületet hoznak, míg az idősebb munkatársak tapasztalatukkal segíthetik őket. A különbségek ugyanakkor feszültségeket is okozhatnak. De leginkább mely területeken? Önök mit tapasztalnak a munkahelyükön? Írják meg nekünk. SMS számunk 0630 9666. Gárdonyi Eszter győrieket kérdezett arról, hogy mitől működhet jól a munkahelyi csapat.
3: Akár fölfelé, akár ha lefele nézzük, jól tudnak együttműködni a generációk?
4: Én irodába dolgozom, és az a szerencsém, hogy konkrétan a közvetlen kollégám 2 évvel idősebb, mint én. A főnököm 1 évvel fiatalabb, mint én. Tehát ilyen hatalmas generációs különbségek nincsenek. A nagy főnököm ő már idősebb, de ő az a fiatalos típus. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon jól el vagyunk. Tehát itt nincsen generációs különbség. Vannak fiatalabbak is a cégnél, nem irodán, másik területen. Na ott már azért látszódik ez a vagányság, fiatalság, a

0: csinálok, amit én akarok, teljesen más korosztály. Tehát ő nem azt mondja, hogy szeretnék elmenni szabadságra, ő úgy dönt, hogy 2 hétig nem jön. Bejelentés nélkül.
1: Akkor itt azért lehetnek apró feszültségek.
0: Vannak is természetesen. Tehát a mostani korosztály, nem akarok senkit leminősíteni, hanyagul veszi ezt a munkát. Tehát ő úgy gondolja, hogy jó, ez egy munkahely, váltok egy hónap múlva, váltok még egy hónap múlva, nem tetszik. Tehát nem úgy, mint én, mint 46 évesen, én már megtanultam azt, hogy küzdeni kell mindenért, nem szabad az első akadálynál feladni, ők azt mondják, lesz másik.
1: Vannak nagyobb korkülönbségek a munkatársak között?
2: A közvetlen munkatársaim között annyira nincs, ez a 40-50-es korosztály.
1: Akkor ez tulajdonképpen az öngenerációja, vagy majdnem az öngenerációja?
2: Egy picit fentebb vannak, mint én, idősebbek egy pár évvel, igen. Fiatalok most nincsenek a közvetlen környezetemben, a távolabbi munkatársaim között ott azért vannak 20 évesek is.
1: Ilyenkor az idős a rangidős, vagy a beosztásától függ, illetve ez egy abszolút konszenzuson működő dolog.
2: Nincs így meghatározva, nyilván van csoportvezetőnk, ott ugye nem az évszám a lényeg, hogy ki hány éves, hanem ugye a tudása, a tapasztalata, de a közvetlen csapatunkban is inkább az, hogy ki dolgozik ott régebb óta, és kinek van nagyobb tapasztalata.
1: Könnyű együtt dolgozni, akár ha az ember lefelé, akár ha fölfelé, vagy akár a saját korosztályát, ha nézi?
2: Hát szerintem az ember függő. Itt nem a korosztály a lényeg, itt a hozzáállás.
1: És önöknél ez jól működik?
2: Nagyon jó csapatunk van szerencsére, igen, úgyhogy együtt tudunk nagyon jól működni.
1: Ugye önöknél elég vegyes az átlag életkor, hiszen van, aki a 60-hoz közelít, van, aki pedig jóformán alig töltötte be a 30-at. Milyen a csoport dinamikájuk, hogy tudnak együtt dolgozni?
3: Nem tudom, hogy szerencsések vagyunk, vagy minek köszönhető ez, hogy az élet így hozta, de nagyon jó egymásot találtak a generációk. Tényleg több generációval dolgozhatok együtt. Én fiataloknak egyébként mindig nagyon örülök, mert azt tapasztaltam, hogy hoznak friss rendületet, új dolgok, fogékonyabbak, nyitottabbak. Ugyanakkor az idősebb korosztály pedig a tapasztalatával tud segíteni, és nálunk ez a kettő a legszerencsésebb módon ötvöződik. Nem nagyon voltak emiatt feszültségek. Persze van egy-egy kollega, aki kakuk tojás, de hát ez minden helyen van. Ez nem a generáció különbsége miatt van, hanem az emberi tényező, hogy vannak nehezebb emberek. Viszont a fiatalok friss energiákat, lendületet, új technológiákat hoznak be, akár arra megtanítanak. Az idősebb meg bizonyos tapasztalatukkal segítenek.
1: Itt a korábbi véleményeknél elhangzott, hogy a friss generációnál a munkához való hozzáállás az nem ugyanaz, mint mondjuk a mostani 50-es vagy a korábbi generációk esetében, tehát nem különösebben köti le. Tehát ha ez nem, akkor majd jön egy másik. Itt ilyen nem volt, vagy nincs?
3: Én azt tapasztaltam, hogy a fiatalok között két nagy csoport van. Az egyik csoportot valóban szinte semmi nem érdekli. Nagyon-nagyon nehéz az érdeklődésüket felkelteni. Nem nagyon szeretnek dolgozni, nem motiváltak. Ők nem is ragadtak meg nálunk, tehát ők kihullottak. A másik csoport viszont az a friss energia, és behoznak új dolgokat, mindennel szívesen foglalkoznak, a problémát úgy kezelik, elég, hogy megoldást legyen, nem pedig kerülgetik és tologatják. Szóval abszolút fölveszik a ritmust, és kompromisszumképesek is. Tehát róluk csak jókat tudok mondani. Nem tudom, hogy egyébként más helyeken ez hogy alakul. Nyilván sokféle dolgot lehet hallani. Nálunk nagyon szerencsésen ötvözöttek a generációk.
4: Gárdonyi Eszter összeállítását hallották, de írják meg nekünk önök is, hogy mit tapasztalnak a munkahelyükön. Valóban a generációs különbségekből adódnak a konfliktusok, vagy valami más áll mögöttük? 0630 9666 az SMS számunk, és megérkezett hozzánk a stúdióba Szegedi Andrea, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője is. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
4: Azt szokták mondani, Andrea, hogy soha nem dolgozott ennyi generáció együtt a munkahelyeken, mint manapság, de hát azért mindig együtt dolgoztak a különböző generációk. Mi az, ami mégis megváltozott, amiért egyáltalán érdemes erről beszélgetni?
5: Én azt gondolom, hogy alapvetően két tényező változtatta meg most a munkaerőpiacot jellemzően. Az egyik, hogy bent maradt egy idősebb generáció, ez a jelenlegi baby boomer generáció, ez a 61-62 év feletti, hiszen kitoltuk a nyugdíjkorhatárt. Tehát mondjuk egy előző generáció 50-55 évesen elment nyugdíjba, most ugye 65 év az öregségi nyugdíj, és azért lássuk be, hogy amikor például róluk beszélünk, akkor ha a statisztikákat is megnézzük, többen dolgoznak egészen 74 éves korukig. És belépett az Z generáció, ez a mostani 18-30 év közötti generáció, és ezzel valóban egy sokkal szélesebb spektrum alakult ki a munkaerőpiacon generációk tekintetében. Jelen pillanatban
4: nagyon más a felfogás.
5: Négy.
4: Tehát, hogy mondjuk ez a 40 évkor különbség, ez annyira más munkahelybéli felfogást is takar. Vagy a munkához való hozzáállással
5: úgy fogalmaznám meg, hogy én nem nagyon szerettem ma ezeket a generációs sztereotípiákat, muszáj sztereotípiákban gondolkodnunk nyilvánvalóan, inkább azt mondanám, hogy minden korosztálynak vagy korcsoportnak van egy kollektív személyisége. A kollektív személyiségünk ugye abból adódik, hogy egy azon időben éltünk, egy történelmi időben és egy történelmi helyen. És ezzel bizonyos dolgokat hozunk magunkkal. Ugyanakkor, és ez elhangzott az előzőekben is, hogy a kollektív személyiségen belül azért mi nagyon színes egyéniségek vagyunk, tehát nem lehet betenni, hogy akkor minden X generációs, minden 50 feletti elviszi a hátán a munkaerőpiacot, és minden Z generációs az jobhopperkedik. Ennél sokkal színesebb a dolog.
4: Érkezett egy nagyon beszédes üzenet, ami talán rávilágít arra, hogy mi az alapvető problémánk egymással, és akkor most nézzünk föntről lefele, mármint a felsőbb korosztályoktól lefele. Azt írja egy hallgató, hogy a fiatalok okosak, zárójelben, mi már buták vagyunk, régi módiak, a tapasztalatainkat lenézik, azt is régi módinak tartják, az eredmények nem igazolják őket, hiába nyernek versenyen a növendékeim, azt mondják, ugyanannyit kapok, nem lesz több a fizetésem, igazából kicsit kinevetnek. Kitöltik a munkaidejüket, aztán már nem is érdekli a munkájuk őket, az idősebbek pedig megbeszélik, hogy hogyan lehetne még jobban csinálni. És valóban, amit nekünk nehéz megérteni. Tehát azt mondom, szerintem már 40 fölöttieknek is tulajdonképpen, hogy lehet az, hogy valaki nem akar a munkájában a legjobb lenni, hogy nem az van az élete középpontjában, hogy hát ez a munkám. Ugye mi úgy határoztuk meg egymást, vagy magunkat egyáltalán, hogy te mivel foglalkozol. És biztos, ez mintha más lenne.
5: Így van, de egyet ne felejtsünk el, hogy egyrészt soha nem voltak egymáshoz ennyire közel a generációk, pontosan a technológia, a digitalizáció fejlődése miatt, de ebből adódóan soha nem volt ekkora a szakadék sem. Azért örülök, hogy most fentről néztünk lefelé, mert általában véve pont fordítva szoktuk csinálni. Nézzük meg az összes tanulmányt, hogy kire fókuszál, az E-generációra, a fiatalokra. De egyetlen dolgot ne felejtsünk el, hogy a jelenlegi munkaerőpiac, tehát a foglalkoztatottak száma és aránya alapján a munkaerőpiac 50%-a 45 év feletti. Tehát mi nagyon meghatározóak vagyunk, generációs ellentétek biztos, hogy vannak, és azt gondolom, hogy a legfontosabb kihívása minden munkáltatónak és a társadalomnak is, hogy ezeken a generációs ellentéteken próbáljunk meg túllépni. Addig, amíg bármelyik generációban ott van az, hogy az a sértettség, hogy miért nem érti meg a másik, addig soha nem leszünk jó csapat.
4: Nézzünk egy kicsit a problémára mondjuk a munkáltató szemszögéből is, mert hogy itt van velünk Csapos Noémi HR szakértő is, és talán van tapasztalata, hogy mennyire figyelnek arra a munkáltatók, hogy úgy állítsák össze a csapatot, hogy ezek a különböző generációk jól tudjanak együttműködni, hogy meglegyenek az arányok, vagy összecsiszolódjanak a munkához kapcsolódó felfogások. Jó napot kívánok!
6: Üdvözlöm Önöket! Hát egyre több munkáltató tudatos már ebben, és amennyiben van lehetősége, akkor ezt meg is fogja tenni. Viszont az a tapasztalat, hogy néha a munkaerőpiac azért ezt szűkre szabja, és nem mindig tudja megtenni a munkáltató, hogy válogat a jó munkatársak között, de a szervezeti kultúra alapvetően meghatározza az együttműködést. És erre a munkáltatók egyre jobban odafigyelnek már, hogyan kezeljék a különböző generációkat, és hogyan tudnak ezek a generációk jól együttműködni, és ezekben vannak jó példák.
4: Mondjon nekem jó példákat, hogyha például bekerül több fiatal egyszerre egy munkahelyre, akkor hogyan lehet őket úgy beilleszteni ebbe a munkaközösségbe, hogy valóban azokat a friss képességeket, amelyek bennük rejlenek, azokat jól hasznosítsák, de ugyanakkor az idősebb, tapasztalt munkavállalók se érezzék úgy, hogy na, ők feleslegessé válnak, vagy nem kapják meg a kellő tiszteletet.
6: Nagyon sok cég használ mentorprogramot, tehát párokba állítja, a fiatalok mellé egy-egy tapasztaltabb mentort állít, akivel hát egyrészt a céget jobban meg lehet ismerni, a munkakört, és egyéb hasznos tanácsokat kapni. De a mentor mellett néha vannak a cégeknél úgymond ilyen, akár a fiatalabb generációból, akik régóta ott dolgoznak, úgymond ilyen barátok, úgymond céges buddik, akiknek meg az a feladata, hogy hasonló hát generációból mutassa azt meg, hogy mi az, amit érdemes tudni. És ezeknek a kombinációi nagyon sokszor egy jó orientációs program, egy jó mentor, egy vezetői visszajelzés, az a beilleszkedést, az elvárásokat, az összecsiszolódást nagyon jól tudja segíteni.
4: Én másoktól is hallom azt a tapasztalatot, hogy komoly konfliktusok alakulnak ki akkor, amikor például oda kerül egy fiatal munkavállaló, esetleg a tudása miatt versengenek is érte a különböző munkáltatók, és mondjuk ő azt mondja, hogy hát minimum 2 nap a héten home office, vagy azt mondja, hogy hát rugalmas munkaidő vég, vagy az biztos, hogy én 4-kor ki fogok lépni az ajtón. Az idősebbeknek meg ez egyáltalán nem természetes, hiszen megszokták, hogy a legtöbbet igyekeznek teljesíteni, és akár 10 órát is ott ülnek egyik nap, és úgy érzik, hogy amit szabad a fiatal munkavállalónak, az nekik nem. Hogyan lehet kezelni ezeket a konfliktusokat? Vagy nem tudom, hogy találkozik-e egyáltalán hasonló helyzetekkel?
6: Természetesen az minél fiatalabb a generáció, annál fontosabb a munka-magánélet egyensúlya, és ugye a munkahely oltárán nem feltétlenül szeretnék magukat feláldozni. De ez nem jelenti azt, hogy ők nem akarnak fejlődni, hogy ők nem akarnak jól teljesíteni, hogy nem akarnak megfelelni, csak máshogy. És az idősebb korosztálynál is látom azt, hogy igenis akár a home office igénye megjelenik korosztálytól függetlenül, bár tény, hogy ebben a fajta belső motiváció vagy lelkiismeretesség ilyen szempontból máshogy nevelkedtünk, ez a generáció máshogy szocializálódott. De én azt gondolom, hogy a munkáltatónak nagyon fontos a végeredmény, a teljesítmény, és az, hogy mindenkiből kihozza a legjobbat, és ebben azért sok cég tud differenciálni, és értelmes munkát, fejlődést adni, rugalmasságot. Nem biztos, hogy mindenkinek igénye, igen, a home office van, aki szeret bejárni. Én azt gondolom, hogy el kell dönteni a munkáltatónak, hogy melyik munkakörben, milyen feltételekkel tudja ezt alátámasztani, és természetesen azért egységesen kezelve a munkatársakat. Tehát, hogyha egyik helyen megteremtem ezt az igényt, akkor valószínűleg a másikon is meg kell. Itt megint ez a kérdés, hogy kit mi motivál a jobb teljesítményre, ki mitől elégedett, ezeket fel kell tudni ismerni, és lehet, hogy az idősebb generációnak nem a home office fog, hanem bármilyen más egyéb visszajelzés vagy motiváció fog elégedettséget adni, de hát ezzel együtt kell, hogy mondjam, élni, együtt kell működni. Én azt gondolom, hogy a fiatalokat se, hogy elhangzott, sem szabad sztereotipizálni egyértelműen, hiszen abban is nagyon sokfajta hát munkaerő létezik.
4: Biztosan. Itt a stúdióban Szegedi Andrea is szeretett volna reagálni Csapos Noémi gondolataira itt a munkaidőbeosztással kapcsolatban?
5: Igen, egy kicsit azzal kapcsolatosan, mert én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy jól tudjunk együttműködni, meg kell találni, hogy mi a közös bennünk. Az alapvető közös, és ami el is hangzott itt, hogy mondjuk a fiatalokkal kapcsolatosan, de én azt gondolom, hogy ez mindenkiben közös, hogy mindnyájan fejlődni szeretnénk, teljesen mindegy hány évesek vagyunk, értelmes munkát szeretnénk visszajelzést kapni a munkákkal kapcsolatosan, és még egy dolgot ne felejtsünk el, hogy elhangzott, hogy a fiatalok és a home office, akkor egy kicsit erre a kollektív tudatra utalnék vissza, hogy például az X generáció, ez kimondottan a kulcsos generáció. Ugye aki az én generációm, az pontosan tudja, hogy mit jelent, hogy a mi szüleink tényleg munkamániásak voltak. Ebből adódik az, hogy pont az X generáció áll közel ebben a fiatalokhoz. Nem azért nem kérünk home office-t, mert nincs rá igényünk, azért nem kérünk, mert nem volt korábban lehetőség. De nagyon sok HR-es elmondja, hogy amikor a Z generáció, aki sokkal bátrabban áll ki a jogaiért, ezt eléri, akkor abban a pillanatban úgymond példát mutat az X generációnak is például erre vonatkozóan, tehát a munka magánélet.
4: Tudatosabbnak lenni.
5: Így van, a munka magánélet egyensúlya is, egyensúlyára
4: való törekvés. De mi alapvetően másképp gondolunk a munkára. Tehát mi aggódunk, hogy ja Istenem, ha nem teljesítek a maximumon, akkor elveszíthetem a munkámat. Ők miért nem félnek ettől?
5: Mindenki fél ettől. Tehát, hogyha megnézzük, hogy ki a két sérülékeny generáció, aki fél attól, hogy hogy fog munkát találni, hogy kerül be, higgyék el, hogy az pontosan az Z-generáció, a fiatalok, és ez az 50 pluszos generáció, mind a kettő nagyon nehezen boldogul a munkaerőpiacon. És ugye elhangzott itt előzőleg, hogy ezért nagyon sokat tehetnek a vállalaton belül. Én azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány, de ennél talán egy kicsit lehetne komplexebben kezelni, például eleve egy olyan vállalati környezetet kialakítani, úgy lefolytatni a toborzást. Nagyon sok X-generációs elmondja, hogy ahol a HR-es fiatal, 20 éves, korai 30-as, az mondjuk, amikor meglátja az én önéletrajzomat, hát úristen, neki én mondjuk tehát, hogy felfoghatatlanul idős vagyok.
4: És kezdjem el ezt most betanítani. Beszéljünk majd egy kicsit itt az együtt dolgozási hajlandóságról is. Már csak azért is, mert a Quantum Digitális Diákszövetkezet és a PVC Magyarország egy közös kutatásban vizsgálta ezt a bizonyos együtt dolgozási hajlandóságot, illetve a kétirányú tudás megosztás a generációs feszültségek problémakörét. Kobolák Attila, Teilinger Martinát, a PVC Magyarország HR és digitális tanácsadóját kérdezte a témában.
7: Hogyan működnek együtt különböző generációk? Különleges helyzet az, hogy 5 generáció találkozhat egy munkahelyen.
8: Nem maga az a helyzet különleges, hogy 4 generáció van egyszerre jelen a munkaerőpiacon, hanem az, hogy ők mind nagy számban vannak ott egy vállalatnál, és hogyha megnézzük, akkor például a PVC-nél is a munkavállalók 45%-a az Z-generációba tartozik, 14 és 29 év közé eső generációnak számítanak, tehát a 97-estől a 2012-es évjáratig. Ezek mind gyakornok nélküli számok. Tehát, hogyha még a gyakornokokat is beleveszük, akkor ez az arány nyilván magasabb. Nálunk ezért is nagyon központi téma az, hogy a generációk beilleszkedésével, közös együttműködésével kiemelten tudjunk foglalkozni.
7: Hogyan működnek együtt ezek a különböző generációból jött emberek?
8: Nem feltétlenül az együttműködéssel lenne probléma, mint ami sok ember fejében ott lehet gondként, hanem sokkal inkább nincsen lehetőségük úgy együttműködni, hogy egyébként a vállalat teremt erre külön helyzeteket. A felmérésünkből az derült ki, hogy egyébként a magyar munkavállalók szeretnek különböző generációkkal együtt dolgozni, de hogy nem feltétlenül teremtenek olyan helyzeteket a munkahelyek, ahol erre van lehetőség. Nem feltétlenül járunk ott, hogy így tudásmegosztás szempontjából így összeérjenek a kapcsolatok.
7: Különböző generációk mit tanulhatnak egymástól?
8: Ugye a felnövekvő generációk, és itt most az Z-generációról beszélek ismét, sokkal inkább affinisek digitálisan. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy sokkal inkább az AI, a mesterséges intelligencia korszakába cseppentek bele, illetve ugye a digitalizáció világába, míg az idősebb korosztály sokkal inkább a szakmai oldaláról, a sok felhalmozott tapasztalatról ismert, és igazából ezt a kettőt tudják szerintem ők nagyon jól egymásnak átadni, hogy milyen szakmai helyzetek és szakmai tapasztalatok kellenek ahhoz, hogy valaki például a karrierjében sokkal jobban előre tudjon lépni, vagy hogy megszerezze azokat az alaplépéseket, azokat az alapköveket, amik az ő tanulási útjához szükségesek.
7: Nem furcsa helyzet az, hogy például egy 50 évesnek egy 22 évestől kéne tanulnia? Hogyan reagálnak erre az emberek?
8: A felmérésünk alapján egyébként ezt nem tartják furcsának a magyar emberek, sőt egyébként lenne is erre igény, megvan erre a nyitottság. Azt látjuk problémának, hogy az alapvető szituációk vagy a kommunikációs különbségek okoznak ebben nehézséget. Én egyébként azt vettem észre, hogy a fiatalabb generáció, és itt most saját tapasztalatot is tudok mesélni, hiszen én a tanácsadói üzleteknek az összes gyakornokának a vezetője vagyok, tehát így első kézből tapasztalom azt, hogy milyen tényleg frissen egyetemről kilépett, vagy még egyetemi tanulmányok alatt lévő diákokkal dolgozni, és azt veszem észre, hogy egyébként ők nagyon nyitottak arra, hogy együtt dolgozunk és közösen oldjunk meg feladatokat, viszont a kommunikáció néha félrecsúszik. Tehát ugye azt tapasztalom, hogy egy nagyon pontosan kell elmagyarázni egy feladatot, kicsit ilyen szájbarágósan, tehát nyilván ugye mi neveljük ki őket, tehát tapasztalat nélkül érkeznek, és ez teljesen rendben is van. Viszont egy idősebb generációban már benne van az a plusz tudás, vagy az a gyakorlatiasság, hogy akár egy feladat kapcsán is nagyobb felelősséget tudjanak vállalni, tovább tudják gondolni a feladatot, munkájukat, és ne csak a kivitelező munkát tudják teljesíteni.
7: A külső környezet mennyire befolyásolja az embereket? Vagy megjelenik ilyenkor a vállalati kultúra, hogy ez igenis egy munkahely, és a külső tényezőket kint hagyják? Én például az Z-generáció tagjaként biztosan másképp nőttem föl, mint egy X-generációs személy.
8: Hogyha megnézzük az elmúlt 15-20 évet, akkor abban nőttünk fel, vagy hát így a szüleink is abban nőttek fel, hogy a munkahely között viszonylag könnyű váltani, hiszen nagyon sok a nyitott munka lehetőség, a munkapozíció, viszont ez most jelenleg egy kicsit fordulni látszik, hogy az elkövetkezendő viszonylag rövid időn belül. Amit tapasztalok, hogy a fiatalabb munkavállalók, pályakezdők, ők nagyon erősen még ebben szocializálódtak, hogy az ő igényeikhez alkalmazkodik a munkáltató. És ez egyébként valamilyen szinten így is van, tehát hogy azért lépést kell tartani a vállalatoknak az elvárásokkal, viszont azt nagyon fontos kiemelni, hogy azért akár az 50 éves munkavállalókról, akár a 35 éves munkavállalókról beszélünk, nagyon másak az elképzelések, az elvárások, mint például egy 20 éves, 25 éves esetében. És itt most olyanokra kell gondolni, a fiatalabbaknak például nagyon határozott elképzelésük van, ugye bejött a home office, bejött a fejlődési lehetőség, a karrier, és ők, hogyha azt tapasztalják, hogy egy munkahelyen nem feltétlenül kapják meg ezeket az elvárásaikat, tehát hogy ezek közül valamelyik sérül, sokkal könnyebben továbbállnak, míg ugye az idősebb korosztályánál egy fokkal lojálisabb. És egyébként, hogyha megnézzük a preferenciákat, akkor annyira nagy különbség nincsen a generációs preferenciák között, tehát hogy mindenkinek nyilván az alapbérre fontos, a fizetés, a stabil munkahely, a humán környezet, tehát az, hogy mi vesz minket körül akár egy munkahelyen, viszont az, hogy mennyire tudjuk megtartani az adott munkavállalót, vagy hogy a munkavállaló mennyire szívesen maradott a munkahelyen, ez viszont már inkább egy generációs kérdés. Mondhatjuk azt is, hogy az idősebbek sokkal inkább a stabilitás felé mozdulnának el, míg a fiatalok ugye inkább szeretnének kipróbálni új dolgokat, tapasztalatot szerezni, sokkal inkább a szakmában elmélyülni. És ugye ott van a harmadik kérdés, a hivatástudat. Tehát az megint egy teljesen más perspektívát emel be, ami viszont kortól függetlenül, hogyha megvan, hosszú időn keresztül ugye egy munkavállaló tud maradni a munkahelyén, hiszen szereti azt, amit csinál, de ehhez kétségtelen, hogy szükség van arra is, hogy a munkahely megteremtse azt a kellemes környezetet, ami az ő preferenciáit, elvárásait kielégíti.
7: Többször is említette a különböző tereket, amelyekben alkalom lenne arra, hogy a kollégák jobban megismerjék egymást, a kapcsolatokat elmélyítsék, és így a tudásátadás is könnyebben menne. Hogy kell elképzelni ezt az ideális teret? Hogy néz ki egy erre alkalmas tér?
8: Minden olyan csapatépítő esemény, amely akár területenként, osztályonként, tényleg szakmához kapcsolódik, vagy akár egy konferencia, egy olyan workshop, ahol ténylegesen van lehetőségük a generációknak egymástól tanulni, kérdezni, illetve a vállalatoknak szerintem abban is felelősséget kell vállalni, hogy megteremtsék ténylegesen azokat a szituációkat, akár egy képzési program keretein belül, ahol van lehetőség best practice-eket, jó gyakorlatokat elsajátítani egymástól a két generációnak.
4: Teilinger Martinát, a PwC Magyarország digitális tanácsadóját, Kobolák Attila kérdezte az iménti percekben, és nagyon érdekes hallgatói hozzászólások is érkeznek. Például azt írja egy hallgató, érdekes megfigyelés, hogy a home office is az elidegenedés útja a mobil mellett. A team munka fontosságát hangsúlyozzák, azt tanítják az iskolában, de ha két napot vannak együtt csak a munkahelyen az öt napból, akkor ez vajon hogy épül ki? Egy másik hallgató pedig azt írja, hogy kiégésről beszélnek, de szerintem előbb bele kellene égni a fiataloknak a téma közöttük a munkahelyen, hogy hová utaznak, azért dolgoznak, hogy jól érezzék magukat. Itt van velünk még Csapos Noémi HR szakértő. Mit gondol Noémi, a munkahelyen az idősebbeknek, a tapasztaltabbaknak kell bölcsebbnek lenni és alkalmazkodni a fiatal munkaerőhöz?
6: Ezt nem gondolom, azt gondolom, hogy minden munkavállaló értékes, mindegyik generációnak megvannak az előnyei, ezért a nemzetközi cégeknél már a sokszínű csapat az érték, és azt gondolom, hogy ezt egy megfelelő vállalati kultúrával, egy jó kiválasztási folyamattal, egy jó együttműködéssel, természetesen világos célokkal és jó vezetéssel sikerre lehet vinni, tehát nem gondolom, hogy kifejezetten csak a generációs bélyegeket kell rásütni, hanem meg kell ismerni az adott munkavállalókat, megnézni az erősségeiket, és az alapján kell tudni jól együttműködni. Mindenki tud mindenkitől tanulni, és most már ez a diverse mentoring program is nagyon divat, amikor a fiatalok is tanítanak valamit az idősebbeknek. Szerintem ennek a jó kombinációja a helyes megoldás.
4: Az biztos, igen, érdemes rájuk odafigyelni, nagyon ügyes kis trükköket tudnak például a digitális világban megtanítani az idősebbeknek. De Szegedi Andrea említett itt a stúdióban egy érdekes adatot, hogy a munkaerőpiacon azt hiszem azt mondta, hogy az 50 év felettiek, vagy 40 év felettiek?
5: A 45 pluszosok adják, jelen pillanatban 2025-ös adatot mondok, a 45 pluszosok adják a foglalkoztatottak 50%-át, tehát egy nagyon komoly rétegről és arányról beszélünk jelen pillanatban.
4: És a fiatalok ehhez képest, az égeneráció?
5: Az égeneráció, én kicsit ugye az, hogy most mi tartozik egy generációban, azért vannak eltérések, én abból indultam ki, hogy a 18 és 30 év közöttiek, az adja jelen pillanatban a munkaerőpiacnak, a foglalkoztatottaknak a 14%-át. És hogyha meg végig és nagyon-nagyon fontos rájuk figyelni, de ha végighallgattuk most is a beszélgetéseket, akkor a fókuszban az égeneráció van. Tehát itt én nyilván koromból adódóan is én azért itt szeretném jelezni, hogy egy picit jó lenne nem a másik oldalról is megnézni ezeket a dolgokat, mert hogy azért 45 felett van két nagyon népes generáció, akit jelen pillanatban mindig a Z szempontjából vizsgálunk, és bocsánat, mi van a 30-45 év közöttiekkel, aki egy nagyon jó munkavállalói réteg, és hadd mondjak, ha megengedik, és még belefér egy percben egy példa, Nagy-Britanniában készült egy felmérés, ez egy vadi új felmérés, ahol azt nézték, hogy mennyi a NEET fiatalok aránya, tehát azon fiataloké, akik nem dolgoznak, nem tanulnak, nincsenek jelen a munkaerőpiacon, mert mindig erre fókuszálunk. Nagy-Britanniában erre most született az ő felzárkóztatásukra egy 820 millió fontos program. De megnézték felmérésekkel, hogy mennyi az, aki úgymond ők úgy érezik, hogy neter személy, tehát 50 feletti, aki gyakorlatilag nincs jelen a munkaerőpiacon, még nem nyugdíjas, de nem is tanul, és bizony háromszor annyian vannak, nincs rájuk program, senki nem foglalkozik azzal, hogy hogyan integráljuk őket vissza a munkaerőpiacra, és tizenannyi pénzt költenek rájuk.
4: Pedig szükség van erre pedig a rétegre a munkaerőpiacon, tehát érdemes talán egyszer erről is beszélgetni. Mi most a különböző generációk együttműködéséről a munkahelyen beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm Szegedi Andreának is, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjének, illetve Csapos Noémi HR szakértőnek, hogy itt voltak velünk az iménti percekben. Köszönöm szépen!
5: Köszönöm szépen!
9: Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
4: 10 óra van. Jó napot kívánok, én Horváth Ágnes vagyok. Hamarosan az iskolai menzát kóstolva arról gondolkodunk, hogy hogyan lehet egyszerre finom és egészséges is az ebéd az iskolában. 10:30 után pedig kiderül, hogy miért olyan népszerű a padel nevű sportág itthon is szinte mindenütt a világban. Önök esetleg kipróbálták már, írják meg nekünk. 11 óra után pedig mikroszkóp alatt vizsgáljuk majd meg, hogy milyen is a kezünk, ha nem megfelelően mossuk meg. De mindenek előtt most hírek következnek.
10: Jó napot kívánok, a híreket Berente Marian szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Ismét orosz kőolajfinomítókat támadott Ukrajna. Új dínófaj maradványait fedezték fel Horvátországban. Délután egyre több felé kisüt a nap. Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter. A miniszterelnök a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján, és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen is. Az uniós tagállamok vezetőjének tanácskozásán a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Ukrajna újrakezdi az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, miután Oroszország sem hagyott fel ezzel, jelentette ki az ukrán elnök egy brit lapnak adott interjúban. Volodymyr Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy az ukránok az Egyesült Államok kívánságának megfelelően 3 napig tartózkodtak az orosz energetikai infrastruktúra bombázásától. Moszkva viszont folytatta a légi csapásokat. Éjszaka orosz dróntámadások miatt lakóépületek, ipari és infrastruktúra nukleáris létesítmények rongálódtak meg. Legkevesebb 5-en meghaltak, többen megsebesültek. Az ukrán drónok olajfinomítókat vettek célba, senki nem sérült meg. Beomlott egy iskola épület teteje Pakisztánban, legkevesebb 27 diák és egy tanár meghalt. Már több mint 40 embert mentettek ki a romok alól. Pakisztánban gyakoriak a hasonló tragédiák, mert nem tartják be a biztonsági előírásokat, és rossz minőségű építőanyagokat használnak. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a norvég alaptól. Orbán Anita külügyminiszter tegnap bejelentette, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csaknem 78 milliárd forinttól esett el, miután az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. Túltermelési válság van a sertéságazatban, az alacsony árak a tenyésztők megélhetését veszélyeztetik, ezért sürgős kormányzati beavatkozásra van szükség, figyelmeztetett a hazai sertéstenyésztők és sertéstartók szövetsége. Fitos Gábor ügyvezető igazgató a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, a lejtmenet tavaly ősszel kezdődött, részben a kínai vámok miatt az európai sertéshús kiszorult az ázsiai piacról, a felhalmozódott árut pedig tavalyhoz képest átlagosan 15%-kal olcsóban tudják csak eladni. Mindez napi szintű gondot jelent a tenyésztőknek, sokan tönkre mehetnek, ami miatt az ország önellátása is veszélybe kerülhet. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. A mintegy 130 millió éves csontokat Balek közelében emelték ki a tengerből. A fosszíliák egy nagy termetű, hosszú nyakú, növényevő őslénytől származnak. Ez az első eset, hogy közvetlenül tártak fel leleteket a tengerfenéken, amely a kutatók szerint további kövületeket is rejthet. Felszakadozik a felhőzet, és délután mindenhol több órás napsütés várható, északkeleten keleten lehet néhol eső, zápor, a szél sok felé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A következő napokban a csípős hajnalok után kissé melegebb nappalokra készülhetünk. Hírekkel 11 órakor jelentkezünk legközelebb.
9: Műsorajánló. Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
11: Hitler szerelme, avagy a manipuláció nagymestere. A birodalmi építész útja a Nürnbergi törvényszékről a Bulvárlapok címoldalára. Miként lett Albert Speer az emberarcú náci? A mosoly most nehezen jön. Betegség miatt bajban van a bohóc doktor, akinek a neve felkerült a legszabadabb lelkű emberek listájára. És van-e kiút a prostitúcióból? Van, mondja az a kétgyermekes anya, aki 6 év után zárta le életének ezt a szakaszát. Beszélgetések az emberkereskedelem elleni küzdelem napjának apropóján.
9: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
12: Műsorajánlót hallottak.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Reklámot hallottak. Napközben.
12: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
14: 10 óra múlt 6 perccel, én Horváth Ágnes vagyok. Önöknél mi teszik a gyerek ebédre, és hol ebédel? Írják meg a tapasztalataikat. Azt minden szülő tudja, hogy a fejlődő szervezetnek szüksége van napi rendszeres 3-5-szöri étkezése, legalábbis elméletben, és fontos, hogy az edzés a külön óra előtt legyen meleg ebéd. Persze nem jó a túl sok cukor, szénhidrát, fűszer, stb. De vajon mi a garancia arra, hogy a gyermek meg is eszi az egészséges ebédet? És mitől lesz finom a menza? Erről gondolkodunk a következő percekben. Csesszegi Balázs egy édesanyával beszélgetett a fiatalok étkezési szokásairól.
15: Ha kinyitnám a hűtőajtaját, most mit látnék benne?
16: A felvágottakat, gyümölcsöt, zöldséget.
15: És a gyerekek mire járnak rá?
16: Hát nem a gyümölcsre és nem a zöldségre, inkább, hogyha édességet találnak, esetleg joghurtot, inkább arra.
15: A gyümölcsre miért nem? Hát azt általában azért szeretik a gyerekek. Van olyan nézet, hogy egyszerűbb feldarabolni, és akkor talán megeszik.
16: A gyerekek csak úgy szeretik, és csak úgy eszik meg a gyümölcsöt, ha esetleg megpucolom a narancsot, ha keresztekre szedem, ha megpucolom a banánt, ha megpucolom az almát, és kis kockákra vágom. Ez szimpla lustaság egyébként szerintem ebben a korban.
15: A reggeli az hogyan zajlik? Kicsit korábban kellnek, hogy reggelizzenek a gyerekek, vagy kutyafuttában?
16: Mondanám, hogy korán, de nem kutyafuttában. Sajnos gyors reggelire szokott ilyenkor telni, esetleg kakaógolyó, vagy virsli, vagy valamilyen szendvics.
15: Megoldják már a srácok ezt önmagukban, vagy pedig elő kell neki készíteni?
16: Próbálkoznak még vele, hogy csináljuk meg helyettük, de ugye lassan azért rászorulnak saját magukra.
15: A többi étkezés az hol zajlik?
16: A többi étkezés az iskolában zajlik.
15: Nem. Esetleg csomagol is valamit nekik?
16: Nem szoktam csomagolni, ugyanis 10 órait is kapnak, ebédet és uzsonnát is.
15: Mi van a 10 óraira, és mi van uzsonnára? Az ebédre majd később rátérünk.
16: 10 órainál, ami a legkedveltebb az én gyerekeimnél, nyilván ez az édesebb vonal, kakaós csiga, ilyesmi. A szendvics már annyira nem, de nyilván azt is megeszik.
15: És mi van az ebéddel? Hiszen az egyik legfontosabb étkezés, ráadásul tulajdonképpen nem mindegy, hogy mikor eszik.
16: Olyan 2 óra környékén szoktak ebédelni. Hát az ebéd az neccesebb, mint a 10 órai és az uzsonna. Ott azért azt kell, hogy mondjam, hogy az 5 napból 2-ben biztos jól laknak a gyerekeim, a 3 az már necces.
15: Miért nem laknak jól? Válogatósak, rohannak, nem olyat kapnak a menzen?
16: Válogatósak is, én azt gondolom, az ilyen finom főzelék, sárga borsó főzelék, ezek nem mennek. Amikor például van a darás tészt a baracklekvárral, az természetesen egy nagy favorit.
15: Sportoló gyerekek?
16: Sportoló gyerekek, igen.
15: Hús, fehérje?
16: Húst húsa lennének. Az is számomra egy kicsit problémás, hogy nagyon sokszor van tészta. Azt gondolom, hogy ezzel azért ők nem laknak annyira jól.
15: És aztán akkor, ha hazaérnek, akkor vacsorára megint kinyitják a hűtőt, vagy esetleg sütfőz?
16: Amikor megtehetem, akkor főzök. Nagyon sokszor leves és plusz második, ugyanis főzelék is elég gyakran van a menzán.
15: Mi az, ami a fogukra való?
16: Mondom, ezek az édesebb vonalak.
15: Van valami, amin ön változtatna, vagy ami mondjuk jó tanácsot adna, hogy hogyan kéne ezen az iskolai étkezésen változtatni?
16: Azt gondolom egyébként, hogy az évek során én azt látom, hogy fejlődik ez a dolog, tehát próbálnak a lehetőségekhez mérten, kell ezt most nézni, tehát ahhoz mérten szerintem próbálnak teljes értékű táplálékot adni a gyerekeknek, tehát azért szerepel gyümölcs is, zöldségek, tehát elég színes a paletta. Talán még az kellene szerintem, ami már néhány iskolában bevezetésre került, hogy A és B menü. És akkor azt mondom, hogy 5 napból mondjuk nem 2 nap lennék biztos abban, hogy jól lakott a gyerekem, hanem lehet, hogy 4.
17: Cseszegi Valázs egy édesanyja tapasztalatait kérdezte arról, hogy mikor, hol, hogyan laknak jól a gyerekek, de írják meg nekünk önök is, hogy önöknél például hol ebédelnek a gyermekeik, illetve unokáik, megeszik az ebédet, illetve mennyire tudnak egészségesen táplálkozni. Rohannak reggel, mit adnak egyáltalán uzsonnára? SMS számunk 0630 9666, és a következő percekben tapasztalatokat és tanácsokat is mondanak stúdió vendégei. Szűcs Julianna, a Julien Kft. Kereskedelmi igazgatója. Jó napot kívánok!
18: Jó napot kívánok!
17: És Papp Gabriella, a cég dietetikusa van itt velünk. Jó napot kívánok önnek!
18: Jó napot kívánok!
17: Édesanyák?
18: Én igen, 2 fiam van.
17: Hány évesek ezek a fiúk?
18: 10 és 3.
17: Na és akkor hogy indul a reggel? Mit kell nekik adni?
18: Ugye én mindig reggelivel indítom. Szerintem nagyon-nagyon fontos.
17: Van rá idő?
18: Mielőbb fölkelünk azért, hogy megreggelizünk, nem azt mondom, hogy villás reggelit készítünk minden nap, és egy 40 percet erre szánunk, de egy 20 percet mindenképpen, amíg ő...
17: Leülnek rendesen?
18: Leülünk, és akkor ugye, amíg ő megeszi az reggelit, addig én összekészítem az uzsonnás dobozát, én is reggelizek, és akkor utána indulunk a autóval.
17: Ez egy nagyon tudatos tervezés. Évtizedeket szántam arra, hogy egyszer, mint a reklámban, én is mosolygósan öntsem az asztalnál a narancs nevet a reggelihez. Azt hiszem, hogy ideig sose sikerült eljutni. De itt a felvezető beszélgetésben is elhangzott például az édesanyjától, hogy kakaós golyó, kakaós csiga, virsli egy-egy falat kerül esetleg a reggeliző asztalra. Mit gondol Pap Gabriella, mennyire jó ötlet ezeket oda tenni?
19: Hát a magyar táplálkozás, meg úgy általánosságban véve a táplálkozási ajánlásokat megnézve, nem ezek a legszerencsésebb választások, de még így is jobb, mint hogyha teljesen üres gyomorral indulnál a gyermek.
17: Tehát ahogy Julianna is mondta, az a lényeg, hogy mindenképpen valamit reggelizzenek.
19: Igen, és az sem mindegy, hogy ezeket hogy adjuk oda a gyermeknek, szóval egy csokoládé golyót is kínálhatunk, úgyhogy biztosítunk mellé egy gyümölcsöt, már rögtön egy jobb alternatíva, úgy a virsli mellé is teljes kiörlésű kenyeret vagy zöldséget adhatunk a gyermeknek, ez így már egy sokkal komplexebb, jobban összerakott reggeli. Szóval azért a táplálkozásunk nem fekete-fehér, nem tudjuk egyértelműen címkézni, hogy az jó vagy rossz élelmiszer, a lényeg az összetételen van.
17: De ezt tulajdonképpen már megfogalmazta, ami elsősorban fontos, hogy legyen választék.
19: Igen.
17: És úgy szoktassuk a gyereket ahhoz, hogy olyat is válasszon, amihez éppen kedve van, de olyat is, amit esetleg majd később fog megszeretni. Julianna, nem árult el, hogy mit tesz a reggeli asztalra?
18: Hát az én gyermekeim, ugye a nagyobbik, ugye főleg, mert a kicsi az ugye még egy egyszerűbb téma, sportol, úgyhogy én indultunk, amikor kisebb volt, hogy kakaós csiga a tejbe áztatva, mellé egy banán, de most már nagyon oda kell figyelnünk, hogy a műzlit is leváltotta inkább a zapkása, vagy ilyen joghurtok gyümölcse.
17: Még tej. Kevesebb cukor legyen benne?
18: Igen, kevesebb cukor és táplálóbb, hogy tovább tartson, tehát hogy ne hirtelen menjen fel a vércukor szintje, és utána fél óra múlva éhes lesz. Tehát nálunk a tej vagy a tejtermék az mindenképpen ott van, akkor ugye a gabona az a műzli, és akkor ezt így fokozatosan álltunk át, mi is a csoki golyóról a kevésbé édesített műzlikre, és akkor abban mondjuk meg édesítjük banánnal, mazsolával.
17: Szoktatni kellett a gyerekeket
18: erre? Szoktatni kell őket, igen, mert ugye már egyszer elmentünk a fánk és a kakaósigáig, akkor onnan azért nem lehet egyik napról a másikra visszajönni. Igen. Ugye mindenképpen fontos, hogy ne traumaként élje meg, vagy ellenállásként, és akkor ő, ugye amikor, ahogy így nőnek, egyre tudatosabbak ők is, tehát hogyha kommunikálunk velük, hogy ez miért jó neki, vagy miért fontos, akkor ők is jobban fogékonyak erre.
17: Mert felnőttként azért ezt már tudjuk, hogyha hirtelen eszem olyat, amit nagyon kívánok éhesen, mondjuk egy fánkot, akkor viszonylag rövid időn belül újra éhes leszek, míg hogyha valami sok fehérjét tartalmazó, vagy mondjuk valami rozsban gazdag ételt eszem, akkor az tovább kitart, de ezt azért tudatosan kell feldolgozni, ezt egy gyerek nem tudja. Azt írja nekünk közben egy hallgató, hogy mit szólnak ehhez, édes kalácsban sós felvágott és savanyú uborka, 4 évig kapta ezt a fiam alsó például uzsonnának. Hogyha valaki nem reggelizik otthon, akkor megoldása, hogy uzsonnára adom ezeket a tápláló ételeket.
19: Hát szerencsésebb lenne inkább 10 óraira időzíteni.
17: Vagy bocsánat, rosszul mondtam én, igen, mondjuk 10 óraira, gondolom a hallgató is arra gondolt.
19: Igen, de azért azt is figyelembe kell vennünk, hogy az alvás követően egy hosszabb, szóval az alvás közben egy hosszabb éhezési periódus van, egy hosszabb időszak, amikor a szervezet nem kap energia utánpótlást, és azért mondjuk reggel 8-ra bemegy egy gyerek az iskolába, vagy az óvodába, és mondjuk 10 órakor kap először egy 10 órait, azért ez mégiscsak 2 óra, vagy több mint 2 óra.
17: Farkas éhes lesz már addig?
19: Igen,
17: vagy nem
19: a
17: tud
19: koncentrációjára negatívan hat ki, nem tud úgy teljesíteni az iskolába, szóval mindenképp fontos lenne, hogy otthon reggeliztessük meg a gyermeket, mielőtt elindulunk, vagy legalább valami gyors alternatíva legyen nálunk. Szóval, hogyha mondjuk egy natúrjoghurtot összekeverünk zappellyel, és mondjuk rakunk hozzá pár olajos magvat, már az is nagyban fogja segíteni a koncentrációját, és az energiaellátottsága is jobb lesz.
17: Vagy akár egy kakaót?
19: Hát kakaót azt önmagában nem ajánlanék, azért az is egy gyors vércukorszint emelkedést idéz elő, és utána sokkal hamarabb fog leesni a vércukra, sokkal hamarabb lesz éhes.
17: Azért hoztam ezt szóba, mert sokat beszélünk arról, hogy mit érdemes enni, vagy mit rakjunk ugye a 10 órai csomagba, de arról, hogy mit kell inni, vagy mennyit kell inni a gyerekeknél, talán kevesebbet beszélünk, pedig ez is fontos lehet reggel, nem? Mert a hosszú éjszaka után is.
19: Igen, ez abszolút fontos a folyadékpótlás, már a reggeli időszakban is lehetőleg jobb, hogyha nem olyan folyadékot kínálunk neki, ami hozzáadott cukrot tartalmaz.
17: Tehát egy gyümölcsevet, ha nem?
19: Hát legjobb egy víz, vagy egy tea, de mi se vagyunk a kakaó ellen, szóval néha mi is szoktuk kínálni, de nyilván kevesebb cukorral, de akár tejet is adhatunk neki, ugye ezzel a napi kálcium bevitelt is támogatjuk.
17: Ugye érdemes az uzsonna mellé, vagy a 10 órai mellé is rakni egyébként valamilyen innivalót. Nem tudom, hogy Julianáéknál hogy van, hogy a nagyobbik fiának van kulacsa, viszi abba magával a vizet, vagy az iskolai büfébe vesz magának egy üdítőt?
18: Nem, nálunk egyébként nincs is büfé, de mindenképpen, tehát a kulacs az alap, és ugye azt ő újra is tudja magának tölteni, de ő az uzsis dobozzal indul el meg a kulacssal, úgyhogy meg van reggelizve, mivel hogy nem, a mi iskolánkban nincsen 10 órai és uzsonna kínálat, tehát hogy nekünk kell biztosítani, úgyhogy én, amit így a szakmában is megtanultam, ezt tartom figyelem, ezt veszem alapul, 10 óraira, mivel hogy ez egy köztes étkezés, azon hiába funkcionáltatjuk úgymond Magyarországon reggeliként, és ez egy nagyon nagy tévhit, hogy azt gondolják a szülők, hogy háromszorira van befizetve a gyerek, akkor ő le van fedezve az egész napi szükséglete, nem. Tehát a reggeli a főétkezés, és az iskolába kap egy 10 órait, amihez egyébként kap folyadékot is, ugye háromszor vagy kétszer tejet, és ugye teát, vagy egyébként ilyen limonádét, vagy ilyesmiket, és én is így csomagolok, tehát a kis étkezésnek tekintem a 10 órait, oda rágózöldséget teszek neki, gyümölcsöt, esetleg olajos magvakat, vagy éppen egy kisebb szendvicset, és mellé zöldséget. Azért nem teszem bele, mert ugye elázik, tehát ugye a szemünkkel is eszünk, meg ugye a tapintással, hogy egy szendvics az úgy
17: ez is időigényes, hogy úgy legyen szépen elrendezve a doboz, hogy kedve legyen hozzá a gyereknek, de nyilván érdemes ezeket is valahogy hát hozzáadni a napi étkezéshez.
18: Én nem vagyok ez a nagyon kreatív, nagyon ez az esztétikai elhelyezés a dobozban, erre már végképp nincs idő, de azért arra odafigyelek, hogy külön konténerekbe, tehát ilyen kisebb részekre bontom, és akkor úgy rakom mellé az összetevőket.
17: Ugye sokat beszéltünk már a saját felelősségünkről, meg a reggeli fontosságáról, de talán érdemes arról beszélni, ami napközben zajlik, vagyis hát az iskolai ebédről. Mert a gyerekek a legtöbb időt iskolában, illetve aztán külön órákon, edzéseken töltik, és mégiscsak nagyon fontos, hogy ott délben, vagy dél és egy óra között mit tudnak megenni. Sok változtatás, vagy változás volt az elmúlt időszakban a menzán. Egyre egészségesebb ételeket tesznek a gyerekek mellé, de mi az önök tapasztalata? Mi a jó megoldás?
19: Igen, azt mondhatjuk, hogy sokat változott a menza a régi negatív képhez képest. Ugye van egy közétkeztetési rendelet, ami pontosan szabályozza azt, hogy egyes ételcsoportokból 10 élelmezési napban hányszor adhatunk például húskészítményt, vagy gyümölcsöt, zöldséget hányszor kell biztosítanunk. Ez mindenképp afelé tolja a képet, hogy a menza az már sok esetben változatosabb is, mint akár egy átlag magyar családnak a táplálkozás, azt mondhatjuk.
17: Egy hallgatói tapasztalatot hagyosszak meg önökkel. Azt írja egy hallgató, hogy megyeszékhelyi intézményben dolgozó pedagógusként azt látom, hogy sem a mennyiség, sem a minőség nem megfelelő. Sokszor felismerhetetlen, bizarr kinézetű kencék vannak a pékáruhoz. A tanuló hozzá se nyúl. Sajnos a szülők nem látják, hogy mit kap a gyerek, így jelezni se tudnak a szolgáltató felé. A saját gyerekem másik intézményben kitűnő közétkeztetésben részesül. A szolgáltató szerintem nem spórolhat ezen, gazdaság érdekből nem lehet rossz az étel minősége. De arról árulkodik az üzenet, hogy azért nagyon sokféle menza van, de milyen a jó menza?
18: Ez így van, ugye a piacon is több résztvevő van, mi a mi részünkről nagyon-nagyon régóta bevezettük az ABC menüt, tehát közel 20 éve.
17: Hogy választhassanak.
18: Hogy választhassanak a gyerekek, míg még mindig létezik az országban olyan régió, vagy iskola, vagy tehát olyan intézmények, ahol még mindig csak egy menü van, és ez a megeszed, vagy nem. Uh-huh. Én azt gondolom, a mi tapasztalatunk az, hogy azzal, hogy választhatnak, hogy A, B, C menü közül választhatnak, az már nem is olyan menza, mert ez egy program a szülővel, hogy kiválasztják előre, hogy melyik nap mit szeretne enni.
17: Ja, hogy előre és tudják, a előre, megkapják igen. A szülők az étlapot a hétre.
18: Ez ugye régen úgy működött, hogy kinyomtattuk, és akkor hazavitte, osztályfőnök kiosztotta, és akkor azon beigszelgették egy ilyen közös program keretében. Most már ezekre online felületek vannak, informatikai rendszerek. A szülő az interneten a gyermekkel kiválasztja, hogy A-t vagy B-t vagy C-t kér adott napra, és nálunk, amikor az ebédlőbe megérkezik a gyerek, akkor a kártyáját egy vonalkod van a kártyán, leolvassa és mutatja, hogy A-t vagy B-t vagy C-t választott, mert nyilván nem fog emlékezni, hogy szerdára mit kért.
17: És hogy állítják össze az egyes menü?
18: Hát itt átadnám Gabinak a szót, ugye ő a dietetikus, de mindenképpen úgy, hogy legyen alternatíva, de azért ne tudja kikerülni a...
19: Igen, mindenképp próbálunk arra figyelni, hogy egy nagyon népszerű ételt, mondjuk egy paradicsomos húsgombócot ne párosítsunk össze, mondjuk egy népszerűtlenebb étellel, mondjuk egy tökfőzelékkel, hanem ilyenkor olyan alternatívát kínáljunk, ami hasonlóan népszerű. És
17: ez mit jelent, hogy párosítják? Tehát mondjuk, ha paradicsomos húsgombócot eszi a gyerek, szerintem krumplival.
19: Igen, krumplival az A menübe, akkor igen. A B menübe ne rakjunk mondjuk egy kelkáposzta főzeléket.
17: Mert azt senki nem fogja választani?
19: Sokkal
18: hát a paradicsomos húsgombóc mellett nem.
17: Igen, az hittem, hogy a sült krumpli rántott hús.
19: Hát,
17: vagy igen, a spagetti.
19: Ezek is nagyon népszerűek, de például arra is törekszünk, hogy úgyis bővítsük az egészséges ételkínálatot, hogy mondjuk egy rántott hús mellé párolt zöldségeket kínálunk, és akkor ott van az alternatíva a nagyon kedvelt rántott hús, és akkor ott van mellette a zöldség, és úgy már valószínűleg sokkal szívesebben fogja fogyasztani.
17: Akkor az csak megeszi a párolt zöldséget a gyerek? Hogyha rántott. Pislogott, Julian, ez mit jelent? Jelent.
18: Így van, de az sem mindegy, hogy milyen párolt zöldség. Tehát például a répa az alapvetően egy közkedvelt dolog, és mondjuk egy sült répa, egy fél adag sült répa, egy fél adag burgonyával, mert sokkal jobban hangzik, mint hogyha csak brokkolit kapna, vagy pedig ugye csak burgonyát. Tehát ezzel is tudjuk, hogy mindig legyen a tányérján olyan, ami a komfortétel, hogy menekülő étel, úgymond, de legyen ott egy másik, ami úgy fölkelti az érdeklődését, vagy abban a kombinációban már elfogadja. Ugyanezt csináljuk mondjuk egy gyirosztál közétkeztető módra, hogy ugye ott van a pirított csirkecsíkok, mellette van egy pici saláta, és mellette van egy kicsi pirított burgonya, és akkor az úgy már egy olyan kombináció, ami egészséges is, és népszerű.
17: Én valószínűleg iskolás koromban azt se tudtam, hogy létezik gyirosz, de mindenki hozzászokott a krumpli főzelékhez, fasírozotthoz például, vagy akár a lencse főzelékhez. Mit tapasztalnak a mai gyerekeknél, hogy találkoznak-e még otthon például ezekkel a nagyon egyszerű főzelékekkel, vagy ott az iskolában csodálkoznak rá?
19: Hát ez nyilván ellátotti körtől is függ, változó. Például mi főleg Budapesten szolgáltatunk, és mi is tapasztaljuk, hogy azért az egyik kerület nagyon eltér a másiktól, de én azt látom azért, hogy általánosságban azért a magyaros ételek még úgy népszerűbbek, és hogy a gyermekek is ezeket úgy szívesen fogyasztják a mai napig. Szóval nagyon fontos, hogy milyen mintát hoznak otthonról, hogy mit látnak otthon. És vannak olyan ételek, amiktől inkább azért óckodnak, mert otthon mondjuk még nem találkoztak vele. De ilyen szempontból a menza amúgy egy jó szintér lát arra, hogy akkor itt megismerkednek igen. Új dolgokkal.
17: Meg hogy kicsit neveljen a helyes igen. Táplálkozásra. Ugye nagyon sokat hangsúlyoztuk ezt az egészségességet, aztán sok szülőben fölmerült, hogy hát az a probléma vele, hogy viszont egyáltalán nem ízlik a gyereknek. Hogyan lehet szoktatni akkor hozzá a gyereket? Vannak-e trükkök? Azon túl, hogy mondjuk akkor a rántott hús mellé odarakom a párolt zöldséget.
18: Azért nagyon fontos hozzátenni, hogy nem az iskolában kezdődik a szoktatás, az óvoda egy nagyon-nagyon jó szintért. Tehát mi például már az óvodában olyan ételeket viszünk az étlapra, ami nem feltétlen, de nem csak főzelék formájában, de mondjuk egy rakott étel formájában, és azokból az óvodákból az iskolába átmenő gyerekek az iskolában is a három menü választásban is gyakran választják mondjuk a rakott ételt a mondjuk a bolonyai helyett. Tehát, és amit ugye Gabi mondott, hogy mivel párosítjuk, ezt úgy kell érteni, hogy mondjuk hétfőn az A menü főzelék, akkor a B menü is egy főzelék lesz, de egy másik alternatíva, és a C menüben mondjuk van egy rakott étel, tehát nem tudja teljesen kikerülni a zöldséget, nem tud minden napra egy rántott húst választani, vagy egy bolonyait, mert hasonló jellegű ételek vannak párosítva, de amikor rántott hús van, akkor nyilván egy bolonyait rakunk mellé, meg esetleg egy borsó főzeléket, uh-huh. mert még ezek az ételek tudnak így egészségesek és mégis versenyezni az ilyen sztár ételekkel.
17: Ugye azt mondják, hogy 8-10 kóstolásra van szükség ahhoz, hogy valaki megszokjon egy új ételt. Adnak-e maguknak ennyi esélyt a gyerekek az iskolában?
19: Hát azért 8-10-et azt nem mindig szoktuk megvárni, az az igazság. Rendszeresen egyeztetünk, kapjuk a visszajelzéseket, hogy mik voltak a népszerű ételek, mik voltak, amik kevésbé, de hogyha azt tapasztaljuk, hogy valami elsőre nagyon nem működött, azért nem vesszük rá rögtön az étlapról, azért adunk még neki esélyt, szóval mi is többször próbálkozunk egy-egy étellel, és igen, az a kulcsa, hogy minél többször találkozik vele, annál valószínűbb, hogy aztán megkóstolja, és esetleg meg is kedveli az adott ételt.
17: Milyen szülői visszajelzéseket kapnak? Kérdezik a szülőket, hogy na, mondjuk fejlődött-e a gyermek az ételfogyasztásban? Jól lakik-e mindig, mire odaér az edzésre?
18: Igen, abszolút. Szerintem a kommunikáció, a nyílt, őszinte kommunikáció az nagyon fontos, mert nem csak a közétkeztető, meg nem csak az intézmény feladat, ez egy közös feladat. Mi rendszeresen egyeztetünk, tehát étlaptervezésben is ugye a partnereinkkel egyeztetünk, amiben be vannak vonva az intézményvezetők, akik összegyűjtik ugye a pedagógusok, illetve az óvónéniknek a tapasztalatait adott hónapra, és akkor, amit Gabi említett, hogy így van az, hogy hát ez nagyon nem volt sikeres, akkor még egyszer megpróbáljuk, vagy esetleg kétszer,

0: például, és a gyerekek kiszolgálhatják magukat, de miért lett ez ennyivel kényesebb téma most a mai gyerekeknél, iskolásoknál, mint mondjuk a mi időnkben?
1: Maga a közétkeztetés?
0: Igen, vagy miért kell ekkora választékot nyújtani? Hát nálunk futás volt le, hogy mindenkinek jusson még egyáltalán az ebédből.
2: Én azt gondolom, hogy sokkal tudatosabbak és sokkal nyitottabb ez a világ, és már lehet, szerintem eddig is volt a szülőknek véleménye, csak nem tudtak ennyire hangot adni neki, ugye nem volt ilyen digitális világ, ugye, hogy most már azért fényképet lehet róla készíteni, a szülők jobban össze tudnak állni, és mondjuk elindítani egy petíciót, hogy változásokat érjenek el. Eddig azért jellemzően nem mertek, vagy hát ugye annyira az intézményiesség, hogy az intézményvezető, vagy az önkormányzat, ugye ezt kérte, akkor ez van, és akkor ez így lesz. Most már nem fogadjuk el, hogy
0: a közétkeztetők
2: így van,
0: feladata.
2: És akkor így kell, hogy legyen.
0: Viszont sok mindennek meg kell felelni. Mit gondolnak, hogy mi a jövő? Tehát itt említettem, hogy svéd asztal, különböző menük, legyen egészséges, de ugyanakkor legyen finom, sőt, mint kiderült, látványos is, stb. Változatos. Szóval merre harad ez a dolog?
2: A jövő az mindenképpen a folyamatos fejlesztés, és az, hogy a gyerekeknek élmény legyen az étkezés. Tehát mi azért vezettük be anno az ABC menüt is, mert innováltunk, és hittünk abban, hogy ezt lehet másképp is csinálni. Ugye a jövő, most itt van a szabadszedés, a svédasztalos rendszer, vitaminpulttal kiegészíteni az alapmenüt zöldségekkel, tejtermékkel. Abszolút az a jövő, hogy a gyereknek élmény legyen, és étkezési kultúrát teremtsünk, hogy ne egy szükségkielégítés legyen, hogy 15 percben rohanva megeszem, mert hogyha ezt csinálják az iskolába kerüléstől, amíg munkába állnak a gyerekek, vagy már ugye a felnőttek, akkor mitől várjuk el, hogy majd felnőtt korban megfelelő időt szakít, ami ugye egészségi kérdés is, mert aki ugye rohanva eszik, és nem tudatosan, az ugye kihat az egészségre is.
0: Mindig fontos hivatkozási alap, hogy na de mennyibe kerül a menza? Mennyivel drágább az ilyen menza?
2: A szabadszedések azért alapvetően azért nagyobb a költsége, mert sokszor nincsenek meg az infrastruktúrális feltételek, tehát hogy ezt vagy az intézménynek, vagy az önkormányzatnak, vagy a szolgáltatónak kell létrehoznia, ugye ennek van egy költsége, ezt ugye bele kell építeni az árba, illetve azért jellemzően többet fogyasztanak, illetve nagyobb a kínálat, és azt hogy biztosítani, hogy mindenből legyen választék ugye az ebédeltetés végéig. Én nem úgy képzelem el a szabadszedést, hogy rácsapunk a gyermek kezére, hogyha nem 4 harudocskát vesz ki, hanem 5-öt. De nyilván azért annyival nem több a költsége, hogy 10 harudocskát ne vegyen ki, mert az viszont már nem jó neki. Tehát, hogy van egy határ, hogy nem edd magad, vagy all you can eat, hanem ugye egy szabadszedés, hogy ő komponálja össze. Alapvetően egy 10-15%-kal azért többe kerül, mint mondjuk egy rendes a menü.
0: De a szülők ezt szívesen kifizetik, hogyha tudják, hogy biztosan azt megeszi a gyerek?
2: Ugye ezt nem csak a szülőknek kell kifizetnie, hanem ez ugye egy három összetevős dolog, ugye van erre állami normatíva, van a szülők által befizetett összeg, illetve az önkormányzatok is egyénileg. Ez nagyon változó egyébként, hogy mennyit tesznek hozzá. Alapvetően én szerintem azért, hogy megegye, az nagyon fontos. Tehát, hogy szerintem nagyon sok szülő szívesen kifizeti, mert ha meg egyféle menü van, és azt nem eszi meg, az meg kidobott pénz.
0: És érdemes természetesen azért az uzsonnás csomagba is vitamint, rozsban gazdag ételeket betenni a gyereknek, mert igen, ott is fontos még, hogy mit fog enni.
1: Abszolút így van.
0: Az egészséges menzáról, illetve a reggeliről, vacsoráról, 10 órairól is beszélgettünk az iménti percekben Szőcs Juliannával, a Julian Kft. Kereskedelmi igazgatójával és Pap Gabriellával, a cég dietetikusával. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk és tanácsokat adtak.
1: Mi is köszönjük.
2: Nagyon szépen köszönjük a meghívást.

0: az ebéd után pedig mozgással folytatjuk, hiszen érdemes lemozogni mindazt, amit megettünk a délután során. A padel egy gyors tempójú, dinamikus, ütős labdajáték, a világ és egyben Magyarország egyik leggyorsabban fejlődő sportága, amely a szabadidős és versenysport terén is példátlan növekedési ütemet diktál. A legfrissebb felmérések szerint a hazai padelezők száma mindössze másfél év alatt a duplájára, közel 50 ezer főre emelkedett. Önök is köztük vannak? Próbálták a sportágat? Írják meg a tapasztalataikat. 0630 9666 az SMS számunk. Dian Gergő egy padelpályán érdeklődött arról, hogy ki, miért éppen ezt a sportágat, mozgásformát választotta.
1: Nem tenisz, nem is squash, és kétségtelenül nem tollas labda, ez a pádel. Itt vagyunk a Városmajori Top Pádel Klubban. Miért kezdtél el pádelezni? Van-e valami múltad más sportágból?
2: 8 évig teniszeztem, és teniszbe jöttem át a padelra. Sokkal intenzívebb sport az én szememben, sokkal mozgékonyabb, és hát persze teljesen más sport. Nagyon új, nagyon izgalmas volt, és megérte átjönni, mivel rengeteg minden újat fel lehetett fedezni ezzel a sporttal. Padel az egy sokkal egyszerűbb sport, mint a tenisz, mivel egyszerűbbek az ütések, a kezdő ütések, és csak úgy elkezdeni barátokkal meg meccseket játszani sokkal egyszerűbb, mint a tenisz. Én azt javaslom, hogy érdemes lejönni kipróbálni, és hogyha az embernek bejön, akkor edzőhöz elkezdeni járni, de akár egy-két hét alatt is meg lehet tanulni olyan szintre, hogy tudjál haverokkal játszani.
1: Szerinted mi okozhatja a népszerűségét?
2: Padel ugye nem csak fiatal, de idősebb korban is sokan mondják, hogy sokkal kímélőbb az ízületeknek, mint a tenisz, de én szerintem, mivel ez egy nagyon új sport, és sokkal egyszerűbb, nem kell olyan mennyiségű tudás, mint a teniszen, hogy salakon vagy salakcipő, vagy kemény pálya, kemény cipő. Egy sokkal egyszerűbb sport, és csak lejön az ember, és játszik akár egy sima tornacipőbe. Tehát egy sokkal egyszerűbb sport, úgymond.
3: Úrhagyi Marcell.
1: Válogatott sportoló vagy, itt éppen egy edzésen végeztetek. Egy ilyen fiatal sportágban, relatíve fiatal sportágban, mi motiválja az embert, hogy ilyen intenzitással vesse vele magát, hogy rövid időn belül a válogatottságig eljut?
4: Ami a legjobban motivál, az maga a sportnak az élvezhetősége. Tehát egy annyira összetett, annyira sokrétű, sokszínű sportról van szó, hogy emiatt egyszerűen, amikor a pályán vagyok, nincs csak arra tudok gondolni, hogy mikor jöjjek legközelebb, mikor, és ez egyszerűen egy olyan löketet adott, hogy sikerült eljutnom odáig, hogy a címeres mezt magamon tudjam viselni.
1: Milyen sportági előképzettséged van? Mit csináltál előtte?
4: Én teniszeztem, nem voltam soha profi benne, én inkább csak így élvezetben játszottam, de egyébként nem feltétlenül kell hozzá ütős előélete az embernek. Bárki, aki csak focizott, vagy bármi, az is ugyanúgy el tudja kezdeni. Nyilván kell egy jó gömbérzék hozzá, de nagyon sokan vannak, akik nem teniszeztek.
5: I started playing padel last summer.
6: Tavaly nyáron kezdtem el padelezni. Előtte fociztam, de az túl veszélyesnek találtam. Mindkét térdemet eltörtem, sok más sérülésem is volt. A padel viszont sokkal biztonságosabb. Már az első alkalommal, amikor kipróbáltam, nagyon tetszett. Rájöttem, hogy képes vagyok játszani. Eltalálom a labdát, át tudom ütni a túloldalra. Elhatároztam, hogy szeretném magamat fejleszteni ebben a sportágban. Elkezdtem edzővel dolgozni, versenyeken vettem részt. Egyszerűen soha nem voltam még ennyire elhivatott semmilyen sportban. A focit vagy bármi más mozgást korábban csak heti egy-két alkalommal üztem. De most simán 5 vagy akár 7 alkalommal is járok. Tornák, versenyek, minden. Szuper intenzív és szuper érdekes sport.
1: Lehet futni, edzőterembe járni, te mégis a pádelt választottad, és ahogy elmondtad, abszolút nem profi jelleggel. Miért ezt választottad?
5: Mert nagyon sok barátom elkezdett játszani, és azt gondolom, hogy télen ez egy nagyon jó kiegészítő sportág lehet. Fedett csarnokba, mert én alapvetően golfozom, ami kevésbé dinamikus, de azt gondolom, hogy a kondíció nagyon fontos, és tényleg egy ilyen fölkészítő sportot választottam, hogy a kondíciómat így 50 felett rendbe tudjam tartani.
1: Nem éreztél hiányosságot, lemaradást az elején, amiatt, hogy mondjuk nem teniszből érkeztél?
5: A golf teljesen más, úgyhogy én ebben küzdök is, hogy ugye nekem sokkal szélesebb mozdulataim vannak, itt jóval kisebb a távolság, amit meg kell tenni az ütővel, úgyhogy ez egy kicsit hátránynak érzem, de azt gondolom, hogy a szemkész koordinációban nagyon sokat segít, főleg a rövid játéknál a háló körül. Nem érzem azt, hogy hátrányban lennék, mert akihez járunk, ő nagyon pontosan elmondja, hogy mik itt a fizika törvényszerűségei, és erre próbálok figyelni. Úgyhogy ez egy teljesen más sport, azt gondolom, de nagyon tetszik.
0: Önök próbálták már ezt a sportágat? Írják meg nekünk a tapasztalataikat. 0630 9666, és műsorunk hangmestere Lajer Rita elárulta, hogy éppen tegnap próbálta ki a padelt, vagy padelt, majd mindjárt tisztázzuk, hogy hogy is kell mondani, méghozzá szabadtéren, és azt mondta, hogy az volt a legjobb benne, hogy nem olyan nehéz, mint a tenisz, nem olyan gyors, mint a squash, tehát nagyon élvezhetően lehet, és nagyon jól megmozgatja az embereket. Egy hallgató pedig azt kéri tőlünk 30-as mobilról, hogy csak annyit kérlek, hogy mondjuk magyarul a nevét, ütőlabdának kell hívni ezt a sportágat, mondja Gábor, hogy is kell tényleg hívni, azt is tisztázzuk mindjárt, mert hogy itt van velünk már a stúdióban Félix András, a Magyar Pádel vagy Padel Szövetség alelnöke, illetve Imre László, a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya. Jó napot kívánok önöknek!
3: Jó napot kívánok!
0: András, hogy kell mondani, hogy kell hívni ezt a sportágat? Jó, hogyha azt mondom, hogy ütőlabda, ez az?
7: Azt annyira nem szoktuk használni, egyébként a padel meg a pádel is jó, de egyébként én padelnek szoktam hívni.
0: Van magyar neve a sportágnak? Vagy el lehet nevezni?
3: Szerintem nincs olyan kifejezetten magyar neve. A pádel az kifejezetten egy olyan sport, ami Latin Amerikából származik, és nagyon sok olyan kifejezés van, amit a spanyolból nem fordítunk le. Akár aha, a különböző ütéstípusok, akár a sportágnak a megnevezése.
0: Tehát először spanyolul is meg kell tanulni.
3: Egyébként nem árt. Nem feltétel, de mindenképpen segít.
0: Na jó, hát akkor most így a hangok segítségével próbáljuk meg leírni ezt a sportágat, hogy is kell játszani. Milyen sport ez?
7: Igen, ami itt a felvezetőben is volt, hogy ez egy nagyon élvezhető, nagyon könnyű sport. Ez egy ilyen 10x20 méteres, igazából ilyen téglalakú pályán játsszák. Ezt a tenisz és a squash keverékének szokták tényleg hívni, de valóban mindkettőnél könnyebb, és mindkettőnél
0: de miért könnyebb?
7: Itt a ütő az egy nagyon fontos eleme ennek, tehát alapból az, hogy könnyebb eltalálni a labdát, nem kell annyira...
0: De nagyobb az ütő? Vagy
7: nem ez milyen? A húros ütője van, mint a teniszütőnek, hanem ez egy kicsit ilyen, van ez a beach volley ütő, ezt tudom hasonlítani.
0: Tehát a milyen strand tenisz,
7: igen, egy kicsit, de azért nyilván jóval speciálisabb az ütő, de valami ehhez hasonló. Tehát a ütő is sokkal könnyebben kezelhető, illetve a pálya maga úgy van kialakítva, ugye, hogy falak veszik körül, üvegfalak. És emiatt a labda vissza tud pattanni, emiatt nem kell olyan nagy távolságokat befutni, nem kell annyit labdát szedni, igazából a labda sokkal többet van játékban, sokkal könnyebb.
0: Azt mondta, hogy 10x20 méteres pálya?
7: Így van.
0: Tehát azt könnyebb, és ezt ketten játsszuk, ketten vagyunk ezen a pályán?
7: Egy csapatban ketten vagyunk, négyen vagyunk összesen a pályán hivatalosan, igen. Tehát két fős csapatok vannak.
0: Igen, és még mindig próbálom elképzelni, és akkor most pedig Imre Lászlóhoz fordulok, hogy van ez, hogy mint a squashnál a falnak ütögetjük a labdát, vagy pedig mint a tenisznél a hálón keresztül egymásnak a csapatok?
3: Sokkal inkább hasonlít szerintem a teniszhez, olyan értelemben, hogy van két térfél, és a két térfelet elválasztja középen egy háló. Tehát így pont úgy néz ki egy térfél, hogy 10x10 méter egy térfél, és 10x10 méter a másik térfél is. És így áll szembe egymással két-két játékos a hálónak a két oldalán.
0: És könnyebb, mint a tollas is, mint például a profi tollas? Mert hogy ott is tulajdonképpen lehet ilyen a felállás.
3: Igen, de teljesen más. Ugye a tollasban ott nem eshet le a földre a labda, a tollasnál nincsen üvegfal, ami körbevenné a labdát. Ennek a játéknak az adja a szépségét, és egyben a nehézségét is, hogy pont amit András is említett az előbb, hogy üvegfallal van körbe zárva a pálya, és emiatt az üvegfalra is lehet ütni, direktben is át lehet ütni, akár a mögöttem lévő falra is üthetem a labdát.
0: Ez különböző taktikai lehetőségeket nyit, ugye? Tehát, hogy lehet trükközni.
3: Pontosan.
0: Hogyha valaki már sokat gyakorolta.
3: Pontosan, és ezek a trükkös ütésektől lesz nagyon látványos maga a sportág.
0: Nem volt csalódás, amikor először neki látott, hogy na ez a labda ide-oda pattog, nincs kedvem megszokni?
7: Ez szerintem az egyik legnagyobb erőssége a padelnek egyébként, hogy tulajdonképpen az első alkalommal már élvezhetően játszható. Ugye nagyon sok más sportágnál legalább fél évet, évet, akár még több időt is bele kell ölni, hogy tényleg tudja az ember élvezni. A padelnél pedig gyakorlatilag az első-második alkalommal már élvezhetően játszható.
0: Ha sohasem teniszeztem, akkor is?
7: Hogyha így van. Tehát egyébként tulajdonképpen ami a szintén a szépsége, hogy semmiféle előképzés nem szükséges ehhez. Tehát nálunk például a klubban rendkívül sok olyan játékos van, aki semmi más nem sportolt előtte, vagy mondjuk csak edzőteremben járt. Tehát, hogy az, hogy az emberek le tudnak jönni, és tulajdonképpen egyből egy élményt kapnak, ez is hozzájárul ahhoz a statisztikához, ami egyébként a padelnek a egyik legjobb statisztikája, hogy ez a játékos megtartás, ez tulajdonképpen minden más sportágnál nagyságrendekkel nagyobb. Tehát amíg egy átlag sportnál ez ilyen egy számjegyű százalék, itt ilyen 30% is tud.
0: Tehát, hogy nagy az élvezeti érték.
7: Abszolút, abszolút.
0: amiért érdemes. Na, spanyolozzunk egy kicsit. Milyen szabályok vannak ebben a sportban?
3: A szabályok leginkább szintén itt a tenisznek a számolási szabályaihoz nyúlnak vissza. Alapból az egész pádel kialakulásának a története arra vezethető vissza, hogy volt egy gazdag mexikói üzletember, aki egy teniszpályát szeretett volna építetni a saját birtokán, de végül kisebb lett a pálya, és kitalálta azt, hogy mi lenne, hogyha betonfallal vennék körül, mert ugye már idősebb volt, és nem akart annyit labdát szedni. És elkezdte kidolgozni egy olyan struktúrát, hogy mi lenne, hogyha megjátszanák azt a játékot is, vagy azt a labdát is, ami visszapattan a falakról. És aztán ezen gondolkoztak, és kialakították így a padelnek a szabályait, amiknél, ahogy említettem az előbb, a számolás az teljes egészében megegyezik a tenisznek a számolásával, tehát ugyanúgy gémeket játszunk, így van, 15 30. mint 30 semmi, uh-huh. és hasonló, ugyanúgy hatos szetteket játszunk. Annyian az egyetlen különbség, hogy a
0: spanyolul irányítanak a franciául
3: például. Nem is feltétlenül ez, hanem a játékoknak a befejezése, tehát a gémeknek a befejezése, az nem feltétlenül előny egyenlővel történik, mint ahogy rendesen a teniszmeccsek során, hanem úgynevezett aranyponttal, vagy sztárponttal van vége a versenyeknek, vagy a gémeknek. Ez mindig attól függ, hogy milyen szisztémában játsszák éppen az adott versenyt.
0: Mióta létezik ez a sportág, vagy mióta tud a szakirodalom erről a Mexikóból eredő sportágról?
3: Nagyon jó a kérdés, mert ezen nagyon sokan meglepődnek az emberek. 1969-ben alakították ki először ezt a sportot, aztán a 70-es évek elején kezdték kidolgozni a szabályokat, és akkor már elkezdtek épülni az első pályák Spanyolországban.
0: Tehát Mexikóból Spanyolországba?
3: Mexikóból átkerült így Spanyolországba. Spanyolországból átutazott egy picit Argentinára, és a dél-amerikai országokba, és aztán Spanyolországban lett leginkább népszerű, és ott már úgy tudom, hogy több mint 17 ezer pálya van, és a foci után a második legnépszerűbb sportág.
0: Ó, és még sose próbáltam. Magyarországon mióta léteznek ezek a pályák?
7: Egyébként Magyarországon sokkal később jött be, egyébként az egész Európában igaz, tehát tulajdonképpen amilyen sokan meglepődnek, hogy ilyen régi a sport, az, hogy volt egy nagyon erős felfutása. Tehát mondjuk összesen volt 10 millió játékos mondjuk az elmúlt 8 évvel ezelőttig, az elmúlt 8 évben ez most még 30 millió új játékos jött be. Tehát tényleg nagyon nagyot robbant. Magyarországon is nagyjából ez a 8 évvel ezelőtt nyílt az első pálya, utána ilyen az elmúlt 5 évben nyílt az összes többi tulajdonképpen.
0: És mióta létezik az önök szövetsége?
7: Az egyből az első pályanyitással meg is lett nyitva, tehát tulajdonképpen most már lassan 10 éve.
0: És ön is ott van a kezdetektől fogva?
7: Nem, én utána csatlakoztam, amikor egy kicsit így szakmailag már elkezdtük fejleszteni a szövetséget, hogy akkor tényleg látjuk, hogy ez egy nagy dolog lesz. Ez Magyarországon is egy legnagyobb sportággá fogja kinőni magát, és akkor tényleg úgy intézzük a dolgokat, ahogy azt kell.
0: Tehát, hogy sportmenedzseri szempontból látod benne perspektívát, vagy üzleti szempontból?
7: Ez nagyon érdekes, én az elején csak sport szerelmeseként jöttem a sportba, én egy darab klubot szerettem volna nyitni, és akkor ezáltal egy olyan sportot végezni, amit szeretek, élvezek, és akkor egy ilyen kis melléktevékenység. És utána, amikor láttam, hogy az üzletileg is egyébként a következő évtizedekben egy mekkora lehetőség, akkor indultunk el így az üzleti vonalon, és akkor mostanra ugye már több klubunk is van, padelpályákat is építünk.
0: Hány ilyen pálya van országszerte? Lehet ilyen számokat mondani?
7: Abszolút, ez most a legújabb számok pont most jöttek ki. Tulajdonképpen tavaly évvégével 115-öt számoltunk, idén évvégével több mint 200 lesz. Tehát azért ez nagyon jól mutatja,
0: országszerte, tehát nem csak a fővárosban is, környékén.
7: Nem, országos statisztika, így van. Egyébként globálisan is most már több mint 90 ezer pálya van, tehát tulajdonképpen az egész világra, 190 országra levetítve, ahol ez van, 20%-os növekedés van évről évre. És Magyarországon nyilván ennek jóval magasabb, tehát nálunk ez...
0: Mert hogy viszonylag frissebb sportág, de sokszorozódik azok száma, akik szívesen űzik ezt a sportot. Hát azt hiszem, hogy Imre László nem arról álmodott gyermekkorában, hogy én majd pádel olimpiai bajnok leszek, de mit sportolt, mielőtt ezzel a sportággal találkozott?
3: Én egész életemben teniszeztem, tehát nekem a tenisz volt a fő sportágam, körülbelül 5 éves koromtól kezdve játszottam, és egy jó 25 évig ez volt a főszerelmem. Uh-huh. És miután elvégeztem az egyetemet, közgazdászként végeztem, tehát amikor még egyetemre jártam, akkor még nem is tudtam arról, hogy létezik ez a sportág. És mindenképpen bennem volt az, hogy szeretnék valahogy a sporthoz visszatérni. De nem tudtam még akkor, hogy ezt pontosan hogyan fogom megvalósítani. Aztán az egyik barátom elhívott, hogy próbáljuk ki ezt a sportágat, és ugyanúgy, ahogy emberek millióinak is, nekem is egyből megtetszett, és egyből azt éreztem, hogy wow, ez...
0: Na de hát nyilván jó volt benne, tehát tenisz előképzettsége, még ha nem is szerepelt a világranglista, nem tudom hányadik helyén, valószínűleg tudta, hogy lehet itt trükközni.
3: Persze, amit ugye András is mondott az előbb, hogy nem szükséges előképzettség, tehát nagyon sokan jönnek ugye olyan játékosok a sportba, akik előtte semmilyen ütősportágat nem űztek, de azért ez egy nagy előny. Tehát, hogyha valaki teniszezett, vagy fallabdázott, vagy tollasozott, vagy pingpongozott, bármilyen ütősportot űzött korábban, van egy kapcsolata az ütővel és a labdával. És ez azért tud segíteni a tanulásnak a kezdeti fázisában, mert azért mégis egy ütősportágról beszélünk.
0: Nem csak azért, mert címeres mezben van, kérdezem, hanem hát látom, hogy ugye a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya, ebből arra következtetek, hogy ez már most komoly dolog. Mennyire komoly dolog ez a felnőtt válogatott, mert hogy van ilyenünk is, mennyire vannak komoly terveik a, nem tudom, profi szintéren?
3: Nagyon, nagyon komoly dolog, és egyre komolyabb, ahogy ugye egyre népszerűsödik a sportág, és egyre...
0: Tehát ez nem csak egy ilyen szabadidős sport.
3: Van egy szabadidős része is, tehát hogy nagyon fontos ketté választani a dolgot, hogy van egy szabadidős része, ami a tömegsport jellegét adja, és van egy versenysport része. Én elsősorban a versenysport részét támogatom, és a versenyzőkkel foglalkozom, akár akadémiai szinten, akár ugye a válogatotton belül. A válogatott események, azok általában Európa-bajnokságok, világbajnokságok, amikre minden évben vagy kvalifikációt kell játszanunk, vagy pedig már kijutunk az eseményre. Vannak más multisport nemzetközi versenyek, akár gondolok itt ilyen universiádékra, vagy gimnaziádékra.
0: Mennyire eredményesek a magyarok?
3: Azt kell mondjam, hogy Európában a középmezőnyhöz tartozunk. Itt nagyon sokat számít az, hogy melyik országban mikor alakult ki, vagy mikor kezdődött el a padel élet. És ahogy András is említette, ugye alapvetően Spanyolország volt a bölcső, és szépen elkezdett haladni kelet felé, és léptek be először a nyugat-európai országok, aztán pedig a közép-európai, majd a kelet-európai országok, és ez meglátszik az eredményekben.
0: Tehát
3: is.
0: A spanyolok nagyon jók.
3: A spanyolok nagyon jók, mellettük még akik nagyon jók, azok az olaszok, a franciák, a portugálok, és aztán szépen jönnek az angolok, a Benelux államok, Hollandia.
0: De mi is törekszünk felfele.
3: És mi is törekszünk felfele, így van. Most már ugye elmondhatom azt, hogy 6 éve én vagyok a szövetségi kapitány, és ez alatt az időszak alatt folyamatosan kísértem a válogatottat ezekre a nemzetközi versenyekre, és azt látom, hogy évről évre magasabb a szint. Nem csak a mi játékosainknak a szintje növekszik, hanem az összes többi ország játékosainak a szintje is folyamatosan nő, tehát ezért egy ilyen állandó versenyfutásban vagyunk azzal kapcsolatban, hogy amellett, hogy nekünk is fejlődnünk kell, de mellette túl kell szárnyalnunk ugye a másik országokat.
0: Igen, azt mondta, hogy Spanyolország felől terjeszkedik a sportág kelet felé, és hát hogyha szeretnénk mondjuk, hogy olimpiai sikereket is hozzon, akár Magyarországnak, akkor érdemes gyorsnak lenni, hogy ne terjedjen tovább kelet felé, mert ugye más ütősportokban például nagyon erősek a kínaiak, mondjuk pingpongban, tollasban. Szóval lesz ebből olimpiai sportág, hogy ott is szerepelhessenek a magyar tehetségek?
7: Igen, itt a Malázsia, ugye most az a elmúlt időszaknak.
0: Már ott vannak az élvonalban az ázsiaiak?
7: A 26-os ázsiai játékokon most fognak éremsportként debütálni idén, ami ugye egy nagyon fontos előszobája annak, hogy olimpiai sport tudjunk lenni. Jelenleg ugye most még Amerikában nem, viszont 32-ben Brisbane-ben ott van egy reális esély, hogy már be tudunk kerülni, viszont ha ott nem, akkor 36-ban valószínűleg mindenképp bekerülünk.
0: Tehát előbb-utóbb az lesz, olimpiai
7: itt
0: sport?
7: Csak a mikor a kérdés, nem pedig a ha. Tehát most volt pont egyébként előző héten a Nemzetközi Padel Szövetségnek a ilyen szövetségek, tagszövetségek számára megrendezett eseménye, és ott pont erről elég nagy fókuszban beszéltek, és ott is ez a közös konszenzus, hogy tulajdonképpen állandóan dolgoznak ezen, megvannak már az összes feltétel, már megvan, tehát tulajdonképpen itt már csak az a kérdés, hogy 32-ben sikerül-e, vagy majd akkor 36-ban.
0: Az olimpiai sportágaknál ugye mindig fontos szempont, hogy mennyire látványos egy sport. Igen. A nézők számára ez látványos sport?
7: Abszolút, tehát csak hogy viszonyításként mondjam, azokat a nagyobb eseményeket, amik a padel nagyobb eseményei, azokat ugyanazokban az arénákban tartják, mint ahol a tenisz szokták tartani, és ugyanúgy ilyen 40-50 ezeres ilyen nézőszám előtt tartják már egyébként a nagy meccseket.
0: Egy hallgató kérdezi közben tőlünk SMS-ben 0639660 az SMS számunk, hogy gyerekként mikor, hol, hogyan lehet elkezdeni.
7: Ez egy szerintem egy nagyon érdekes pontja, ugyanis ugye főleg 20 és 50 között láttuk, hogy elkezdték az emberek játszani, viszont most az elmúlt években elkezdtek bejönni a gyerekek. És azt látjuk, hogy pont a szülőknek hála, hogy felismerték azt a szülők, hogy ez egy olyan sport, ami fizikálisan is igazából, illetve szellemileg is a gyereket nagyon jól tudja fejleszteni. És ezért hihetetlen számú gyerek megkeresésünk van jelenleg. El is indítottuk az első akadémiáját Magyarországnak pont ezért. Tehát tulajdonképpen nagyon tehetséges gyerekekkel foglalkozunk. Eddig az volt a
0: trend. De hány éves kortól?
7: Hát ezt akár már ilyen 5-6-7 éves kortól már egész nyugodtan lehet kezdeni. Ugye minél előbb kezdi valaki, annál jobb esélyei vannak esetleg talán válogatottba kerülni. Sőt, ugye ami egy nagyon fontos dolog, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon ritka esemény, egy olyan nagy sport, mint a padel, a semmiből pár év alatt feltör, és emiatt, hogyha valaki mondjuk egy 5 évet bele tesz ebbe a sportba, aktívan sportolóként, akkor jó esélye van, hogy mondjuk olimpikon tud lenni. Már a legtöbb sportban ugye azért ez olyan, hogy...
0: Tehát atlétaként kicsit esélytelenként.
7: Igen, tehát mondjuk, hogy megnézzük, hogy a fociban, megnézzük, hogy teniszben milyen esélyekkel vág neki valaki, ha el is kezdi 5-6 évesen, és padelben, akkor ez egy nagyságrendi különbség van. Tehát aki most lép, azt szerintem nagyon sokat tud nyerni.
0: Tudnak-e mondani esetleg egy olyan oldal címet, ahol további információt találnak a hallgatók, vagy jelentkezési lehetőségeket?
7: Abszolút kettőt mondanék, ez a Magyar Padel Szövetség oldala, illetve a toppadel.hu.
0: Toppadel.hu és Magyar Padel Szövetség. Ezeket az oldalakat érdemes elkeresni. Nagyon szépen köszönöm, hogy kedvet csináltak nekünk a sporthoz, és itt voltak velünk. Köszönöm szépen.
3: Köszönjük.
0: Félix András, a Magyar Padel Szövetség alelnöke, és Imre László, a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya volt a vendégünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: 11 óra van, jó napot kívánok, én Horváth Ágnes vagyok. Szappanozás, dörzsölés, simítás és öblítés. Az egyszerű mozdulatsornak fontos szerepe van a mindennapjainkban, hiszen óránként átlagosan 20 alkalommal érintjük meg az arcunkat a kezünkkel, melyet előtte korláton, kilincsen vagy apró pénzszorításával tartottunk. Vagyis a megfelelő kézmosás komoly fertőzésektől védhet meg. De hogyan kell valóban jól kezet mosni? Erről is kérdezzük mindjárt a szakértőket. Előtte azonban hírek következnek.
3: Jó napot kívánok! A híreket Berente Marian szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Az 56-os forradalomra emlékeznek az uniós csúcson. Decembertől közvetlen vonat jár Miskolc és Bécs között. Délután egyre több felé kisüt a nap. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődik ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a találkozóra érkezve kijelentette, hogy Magyarország szempontjából fontos európai csúcs kezdődik. A következő 7 éves uniós költségvetési keret tárgyalásán sok milliárd euróról lesz szó. A kormányfő hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható hazánk számára, mert a közös agrár és kohéziós politika kereteit az ír elnökség ugyan nem vágta meg, de jóval több befizetést várnak el mások mellett Magyarországtól is. Ukrajna újrakezdi az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, miután Oroszország sem hagyott fel ezzel, jelentette ki az ukrán elnök egy brit lapnak adott interjúban. Volodymyr Zelenszkij szerint az energiaipari infrastruktúra elleni támadások leállítása azzal a kockázattal járna, hogy az Egyesült Államok és Oroszország további kereskedelmi megállapodásokat köt, és ezekből Vlagyimir Putyin még több pénzhez jutna hadigépezetének működtetéséhez. Tűz miatt adott le vészjelzéseket két hajó a Fekete-tengeren, Románia partjainál. Az egyiken a legénységnek sikerült eloltani a lángokat, senki sem sérült meg. A másikon viszont a 12 tengerész közül 8 eltűnt. A román védelmi minisztérium szerint az éjjel drónrajt észleltek a térségben, de azt még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzeket. Beomlott egy iskola épület teteje Pakisztánban, legkevesebb 27 diák és egy tanár meghalt. Már több mint 40 embert mentettek ki a romok alól. Pakisztánban gyakoriak a hasonló tragédiák, mert nem tartják be a biztonsági előírásokat és rossz minőségű építőanyagokat használnak. Itthon a bombafenyegetés miatt kiürítettek két iskolát a 15. kerületben. A Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola kapott fenyegető levelet, tájékoztatott a kerület polgármestere. Csertini Németh Angéla közölte, a rendőrség átvizsgálja az épületeket, a gyerekeket két kerületi intézménybe vitték át. A külügyminisztérium szerint Bánki Erik kért diplomata útlevelet az óbudai korrupciós botrányban érintett Hungaszt tulajdonosának, írja a 24.hu. A fideszes politikus tagadja, hogy személyesen járt volna közben a közétkeztetéssel foglalkozó cég tulajdonosa érdekében. Az óbudai korrupciós ügy egyik kulcsfigurája azt vallotta, hogy Bánki Erik a Hungaszt csoport 50%-os csendes társa és tényleges tulajdonosa. Bánki Erik ezt határozottan tagadta. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati országrészben már eddig is több helyen megálltak. Az időjárásról. Felszakadozik a felhőzet, és délután mindenhol több órás napsütés várható. Északkeleten, keleten lehet néhol eső, zápor, a szél sok felé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A következő napokban a csípős hajnalok után kissé melegebb nappalokra készülhetünk, a keleti tájakon időnként esővel. Kedves hallgatóink, délben krónikával várjuk Önöket.
4: Műsorajánló.
0: Szóda.
5: Egy hét alatt több mint 30 kiállítás és 200-nál is több alkotó. A budapesti kortárs ékszerhétről beszélgetünk stúdió vendégünkkel, a rendezvény fővédnökével, Juhász Annával. Bemutatjuk a MOME Intro, a gondoskodás rétegei című kiállítását. Emellett ellátogatunk az Örkény Színházba, és hangolódunk a 13 éve elhunyt kiváló gitáros Pribil György emlékkoncertjére is.
0: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklám. Hallottak. Napközben, napközben.
4: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: 11 óra után 6 perccel szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat, én Horváth Ágnes vagyok. Semmelweis Ignác a 19. század derekán klórmeszes kézmosással, körömkefével történő tisztítással mentette meg édesanyák életét, de ma sem hiába való hangsúlyozni a kézmosás fontosságát. Talán emlékeznek, hogy a Covid-járvány idején kicsik és nagyok együtt tanultuk újra a helyes tisztogatást az ujjak között, hiszen az egyszerű mozdulat komoly fertőzéseket is megelőzhet. Október 15-e a kézmosás világnapja. Ennek apropóján kérdezzük műsorunk hátra levő részében a szakértőket. Egy 2009-ben kiadott irányelv szerint a kórházi osztályokon is kell, hogy legyen fertőtlenítőszer, ezzel is ösztönzik a kórházi dolgozókat, és rendszeresen tesztelik is őket. Magyarország számos intézményében használják erre a Semmelweis-szkennert, melyet a Semmelweis Egyetem egészségtudományi kar ápolástani tanszékén Gécsek Tóth Enikő is tesztelt, akik az eszközt bemutatták, dr. Balogh Zoltán dékán helyettes és Mihályné Hídvégi Márta mestertanár.
6: Ide belépve ebbe a terembe, kicsit szürreális kép fogad, ugyanolyan kórházi ágyak vannak, mint egy kórházban, csak betegek helyett babák fekszenek az ágyakban, ápolástan tanszéken vagyunk, és ez is a gyakorlat része, hogy a hallgatók mindennel találkozzanak, ami a kórházi életben is előfordul, és hát ha már Semmelweis Egyetem és kórházi élet, akkor a kézhigiéné is elengedhetetlen fontosságú, ugyanúgy a gyakorlat része az is, hogy megfelelően mossunk kezet, és ezt is tanítják az ápolás.
7: Így van. Minden demonstrációs teremben a falak is mutatják ezt a folyamatábrát, amit a WHO is javasol, és ez alapján mutatjuk meg a hallgatóknak ezeken az alapápolástani gyakorlatokon a kéz fertőtlenítési lépéseket, hogy hogyan szükséges ezt megtenni. Ezt gyakoroljuk, és utána egy következő alkalommal pedig ezzel a Semmelweis-szkenner segítségével visszamérjük ezt a tudást játékosabb formában. Egy ilyen tréning zselé használatával százalékos formában megmutatja ez a szkenner, hogy hogy sikerült ez a tevékenység.
6: Ez a szkenner magyar fejlesztésű. Igaz, és most Zoltánhoz fordulok. Mi a lényege? Igen, visszaméri azt, hogy az ember, hát hogy is mos kezet, meg hogy hogyan fertőtlenít, a kettő nem teljesen ugyanaz, de ha a mozdulatokat tekintjük, akkor mégiscsak ugyanaz.
8: Igen, a mozdulatok nagyon hasonlóak, és a technológiai sorrend is nagyon hasonló. Az fertőtlenítő kézmosásnál számos olyan anyagot használunk már a kézmosás során, van egyfázisú, kétfázisú, amivel egy szakember megfelelő módon tudja magát előkészíteni a munkavégzés folyamatára. Viszont az alkoholos kézbedörzsölés, az pedig egy olyan fajta eszköz, amivel egy munkafolyamat során akár többször is találkozik egy ápoló. Minden munkafolyamatot, minden beavatkozást ezzel kell kezdeni. És hogy a beteghez hozzáér, akkor akkor ezt követően szintén szükségessé válik az, hogy készfertőtlenítőszert alkalmazom. Ez a szemüveg szkenner, ami egy fantasztikus találmány, analizálja is és kimutatja, hogy melyik az a kézterület, ujjak, vagy éppen a kézhát, csuklók felszíne, ami valamilyen módon nem került olyan vívőanyag árá, ezáltal következtetünk arra, hogy nem volt megfelelő a technológiai sorrend, amit el kell végezni.
6: Én nagyjából bő egy órája mostam kezet. Azóta megfogtam az autómnak a nyitóját, a kormányt, és azt a gombkilincset, ami az egyetem bejáratánál van. A doktor úr mondta, hogy nagyjából 2000 ember fogta meg ma előttem. Mi lehet most az én kezemen rajta?
7: Ha vennénk egy nagyítót, akkor biztosan úgy jobban lehetne, vagy mikroszkóp alá behelyeznénk a kezünket. Hát pont ezt fogja meg mutatni ez a szkenner, nem konkrétan az, hogy milyen kórokozó van a kezünkön, de azt mindenképpen láthatja, hogy a fertőtlenítés, hogy az milyen mértékű volt, és ebben egy nagyon jó visszajelzést fog adni százalékosan is nekünk.
6: Lépjünk is közelebb.
8: A fertőtlenítőszert kell a kezünkre felhelyezni. A tenyeret, az ujjakat, a hüvelykujjat kiemelten, hiszen az a nagyon fontos része ennek a folyamatnak, az egyes ujjaknál körbe, és a kézhát, ami fontos, ez mindig el szokott maradni igazán az embereknek egy jelentős részénél, és ezt követően aztán a csuklókra térünk át. Ez a folyamat legalább egy fél perces folyamat, hogy ezt itt teljesen megtegyük, és itt van a gép.
6: Igen, most, ahogy végignéztem ezt a folyamatot, és szívemre teszem a kezem, az én kézmosási teljesítményem az ehhez képest jó, ha 50%-os szokott lenni. Jó, tehát akkor itt van ez a szkenner, ami úgy néz ki, mint egy nagyobb nyomtató lényegében véve. A közepénél van egy olyan mélyedés, amelybe kényelmesen befér egy-egy tenyér. No, és akkor most mi történik?
8: A gép mondja az utasításokat, hogy mit kell tennem, és mutatja, hogy rakom be a jobb kezemet, segít az ábra, hogy...
6: És visszaszámol.
8: Igen,
6: zöld pipa,
8: vegye ki a kezét, és helyezze be a másik kezét is.
6: Széttárt ujjakkal.
8: Igen.
6: És most kiírja, igen, hogy elemezzük a kezedet. Na, igen, tudtad-e, a mobiltelefonok a legszennyezettebb mindennapi tárgyaink. Ne felejtsd el azt is fertőtleníteni.
8: És akkor ezt szeretjük, amikor ilyen nagy zöld terület jön ki az ember kezén, de lehet látni, az egyik csuklómnál azért ott egy kis pirosság is megmutatkozik, ez nem lesz 100%-os, de...
6: Szigorú, 90%-ot írt, pedig nagyon-nagyon szép zöld volt, igen, a tenyérrész.
8: De volt egy kis pirossáv az egyik kezem csuklóján, már is jelzi, hogy ez nem volt 100%-os. A hallgatókkal addig gyakoroltatjuk egyébként, amíg ez tökéletesen nem megy.
2: A Semmelweis szkennert a Semmelweis Egyetem ápolástani tanszékén Gécsek Tóth Enikőnek dr. Balogh Zoltán dékán helyettes és Mihályné Hídvégi Márta mestertanár mutatták be. De önök mit gondolnak, mit mutatna a szkenner, hogyha most behelyeznék a kezüket, mikor mostak ma utoljára kezet? Elgondolkodnak-e egyáltalán azon, amikor hazaérnek, vagy a munkahelyükön vannak, hogy mi mindent fogtak már meg, milyen probléma származhat ebből? Írják meg nekünk a tapasztalataikat. 0630 9666 az SMS számunk, és itt van velünk a telefonvonalban Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, Üdvözlöm!
2: Ugye ma már szinte mindennek van világnapja, és kicsit zavarba ejtő, hogy október 15-e a kézmosás világnapja. Valóban érdemel ez egy világnapot? Ennyire fontos beszélni arról, hogy kezet mosunk-e vagy sem, hiszen azt gondolná az ember, hogy ez úgy jön természetesen rutinból mindig.
9: Igen, egy nagyon természetes műveletnek tűnik ez. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a lakosság körében mégis vannak hiányosságok, tehát bizonyos nagyon fontos helyzetekben nem valósul meg a kézmosás. Ugye, hogyha lakossági készigénéről beszélünk, akkor itt elsősorban nem az alkoholos kézfertőtlenítőszer használatról, hanem a kézmosásról beszélünk. Készigén és világnap az május 5-én van, és ugye október 15-én pedig a kézmosás világnapja.
2: Ugye most már sok helyen kint van a mosdókban is egy ilyen kis képes magyarázat, hogy hogy is kell helyesen kezet mosni. Mondhatni ezt például a Covid időszakának köszönhetjük, hogy sokan érezték úgy, hogy érdemes újra megtanulni. De mikor, hol kell elkezdeni a gyerekeknek megtanítani, hogy bizony a kézmosás az nem annyi, hogy csak úgy berakjuk a csap alá, a víz alá a kezünket, aztán megyünk tovább?
9: Igen, nem csak hogy a gyerekeknek, tehát felnőtteknek is sok esetben ez bármilyen egyszerű művelet is, de mondjuk csak egy pár másodpercre oda tartják a kezüket a csap alá, akkor ez nem biztos, hogy céltért, sőt biztos, hogy nem, mert egy sima kézmosásnál is azért egy olyan 20 másodpercig eltart a dörzsöléssel és a alapos kézövítéssel meg a kézszárítással együtt, de az biztos, hogy a legeslegjobb a szülők jó példával járnak elő, tehát nem azt mondják, hogy mossál kezel, tehát nem az ilyen figyelemfelhívó szövegek azok, amik igazán céltérnek, hanem a szülői példamutatás, hogy hazaérnek együtt, kezet mosnak. Mielőtt a vacsorához leülnek az asztalhoz, kezet mosnak, és ez olyan szinten könnyen rögzül a gyerekeknél, hogy egyszerűen ilyen kedvező egészségvédő szokást tanulnak meg, akár játékosan, meg a szülei példamutatás által. Sokkal egyszerűbb dolguk van, de azért nem reménytelen szerintem felnőtt korban sem ezt elkezdeni.
2: Az én fiamat mondjuk a játszótér után nem volt nehéz meggyőzni arról, hogy ezt a kezet meg kell mosni, de sok minden nem látszik a kezünkön, ugye, amikor hazaérünk, vagy akár amikor jövünk, megyünk a munkahelyünkön, pedig sok kilincset, telefont, papírokat mi egymást megfogunk. Mi minden lehet ott a kezünkön, ami miatt igenis érdemes tisztogatni, akár nem csak szappannal?
9: Igen, tehát azért azt is hozzá kell tenni, hogy a bőrünknek van egy természetes mikrobiótája, tehát velünk élnek bizonyos mikroorganizmusok a kezünkön, de ugye akár így, tehát minden, aki tevékenység által rákerülhetnek, akár baktériumok, vírusok, parazitáknak bizonyos formái, vagy akár a szennyeződések a kezünkre. Alap esetben a kézmosás által is, tehát maga a szennyeződést a szappan eltávolítja mechanikusan, lényegében a szappanhambbal együtt ürül, tehát nem antimikrobiális hatást fed ki ugye a szappan, hanem egyszerűen mechanikusan eltávolítja. Úgyhogy ebben az esetben egy fertőzési láncot tudunk megszakítani, és igazából nem az a cél, hogy valamennyi tehát hogy igen, szennyezettek ezek az eszközök, de tudjuk, tanítsuk meg azt, hogy melyek azok a helyzetek, amikor tényleg szükséges a kézmosás.
2: Melyek ezek a helyzetek? Mert Gábor írja nekünk, hogy én minden étkezés előtt precízen 20 másodpercig, ahogy kell, mindig megmosom a kezemet, ez nálam elvi kérdés, nem hagyom el. Tehát van, akinek egyértelmű, igen, hogy étkezés előtt, mielőtt leülök az asztalhoz, megmosom, hát remélhetőleg sokaknak ugye a mosdó után is evidens, illetve amikor hazaérek, és mondjuk közben előtte a buszon fogtam a fogantyút, vagy egy üzletben mindenfélét, akár pénzérméket összefogtostam.
9: Igen. Hát fontos helyzet lehet. De hogyha nézzük most, akkor van egy kézmosás világnap alkalmából kiadott irányelve a WHO-nak, ami igazából tavalyi kézmosási világnapon jelent meg, ahol egy szakértői munkacsoport rangsorolta, hogy melyek azok a helyzetek a lakossági készségénét illetően, amikor a legnagyobb jelentősége van a kézmosásnak, és ahogy említette, tökéletes. Az első két példa, tehát étkezés előtt és vécéhasználat után, ez az ötbe beletartozik. Ezen kívül ételkészítés előtt, illetve etetés előtt, illetve a vécéhasználathoz hozzátenném, hogy pelenkacsere után, és ezentúl orfolyás, tüsszentés, köhögés után, tehát ez is szintén ugye egynek számít, és hogy a kezünk áthatóan szennyezett. Most nyilván ezen kívül vannak olyan helyzetek, amik még rajta voltak ezen a listán, és hogyha van egy józan megítélésünk, akkor beláthatjuk, hogy például mit tenni, akár ugye, hogyha állatokat gondozunk, vagy akár egy idős hozzátartozónkhoz azért, tehát hogy kicsit jobban, nagyobb odafigyeléssel vagyunk, és jobban odafigyelünk arra, hogy tiszta legyen a kezünk.
2: Ebben a bizonyos WHO által kiadott ajánlásban szerepel egy adat, mely szerint, ha a megfelelő kézhigiéné 30%-kal csökkentheti a hasmenéses megbetegedések számát, és 17%-kal az akut légúti fertőzések előfordulását. És ugye én is említettem itt egy adatot még a felvezetésben, hogy óránként állítólag átlagosan 20-szor nyúlunk a kezünkkel az arcunkhoz, és itt is az orrnyálkahártyán keresztül, vagy szájon, vagy szemüregen keresztül különböző betegségek bekerülhetnek. Tehát valóban ilyen komoly százalékos arányban csökkenhet a megbetegedések száma, ha pusztán arra odafigyelünk, hogy tiszta legyen a kezünk?
9: Igen, ez nyilván egy tudományos becslés, úgyhogy ettől még, tehát hogyha konkretizálnánk, ez persze így most nincs meg, de eltérő százalékok is lehetnek, de az biztos, hogy tényleg nagyon fontos, tehát a legnagyobb jelentőséggel az enterális megbetegedéseknél, de ugyanúgy a légúti megbetegedéseknél is, akár mondjuk, hogyha éppen szezon van, és mondjuk utazunk a zsúfolt tömegközlekedési eszközön, akkor jó, hogyha odafigyelünk, ahogyan is említette arra, például ne érintsük meg az arcunkat, mert ugye azt is hozzá kell tennünk, hogy nincs mindig lehetőségünk kezet mosni, nem is kell mindig kezet mosni, viszont azért addig ne érítsünk meg az arcunkat, amíg ugye nem volt lehetőségünk mondjuk a kezünket fertőtleníteni mondjuk egy alkoholos.
2: Na, ez nagyon jól mondja, jó, hogy mondja, mert ugye nagyon sok gyereknek látom például a táskájára csatolva még manapság is, hogy viszik a kis fertőtlenítő szert, és akkor, amikor leszáll a buszról, bekenegeti a kezét, de ez helyettesítheti a kézmosást? Elég, ha csak fertőtlenítünk?
9: Igen, tehát ez egy jó alternatíva lehet, ha nincs kézmosásra lehetőségünk, akkor egy nagyon jó alternatíva, hogyha ott van velünk, én is látom egyébként a vonaton utazó fiataloknál, ott vannak ezek, és használják is ennek, nagyon örülök, lehet, hogy ez a Covid hozadéka volt, nem tudom, de minden esetben nagyon jó. Más ugye a hatásmechanizmusa, tehát úgymond az alkoholos kézfertőtlenítő szer az egészségügyi intézményekben elsődlegesen használt szer, tehát a kivétel az a kézmosásot. Ugye a lakosságban elég a kézmosás, ahogy említettem, az lényegében egy ilyen mechanikus hatással távolítja el a kórokozókat, viszont az alkoholos kézfertőtlenítőszer az ugye inaktiválja ezeket a kórokozókat. Annyit tennék ehhez hozzá, hogyha láthatóan szennyezett a kezünk, mondjuk akár ételmaradékkal, vagy valamilyen testfeledékkal, akkor viszont az alkoholos kézfertőtlenítőszer nem tudja kifejteni a hatását, hiszen nem fér hozzá a mikroorganizmusokhoz, mert ott van a szennyeződés, amit ő nem tud eltávolítani, mert a szappan tud, azon vannak olyan felületaktív anyagok, amik el tudnak távolítani. Tehát az alkoholos kézfertőtlenítőszer tökéletes alternatíva, de akkor, hogyha nem láthatóan, tehát a kéz nem láthatóan szennyezett.
2: Ugye ilyenkor ősszel aztán már terjednek különböző betegségek, jön az influenza időszaka, ilyenkor fokozottan érdemes figyelni a kezünk tisztaságára?
9: Abszolút ajánlott, és tényleg akár a tömegközlekedések, vagy hogyha egészségügyi intézménybe megyünk, akkor figyeljünk oda. Egyébként már csak azzal is, ha látogatóként megyünk oda, betegen nem menjünk egészségügyi intézménybe. Ha pedig ott vagyunk, és mondjuk látogatunk egy szerettünket, akkor ott viszont ugye használjuk ezeket az kihelyezett alkoholos kézfertőtlenítőszer adagolókat, és 20 másodpercig, ahogy ugye el is hangzott, dörzsöljük a kezünket, addig ne nyúljunk igazából semmihez. Tehát kórterembe lépés előtt és után, illetve a beteghez csak tiszta kézzel nyúljunk, de ha kicsit is úgy érezzük, hogy lappang valami, akkor inkább kerüljük ezt a találkozást.
2: Nagyon szépen köszönjük a tanácsokat, Szeverényi Katalint, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelőjét hallották, és érkeznek a tanácsok a hallgatóktól is. Azt írja egy hallgató, hogy nekem a táskában is, az autóban is van fertőtlenítőszer, és kibeszállás után, étkezés előtt, ha nincs lehetőség kezet mosni, akkor fertőtlenítek. Azóta sokkal ritkábban vagyunk betegek. Egy másik hallgató pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy én főzés közben nem tudom megmondani, hogy hányszor mosok kezet, este pedig muszáj krémeznem a kezemet, mert utána annyira kiszárad, de hát beszéljünk még a fertőzésekről, mert ugye itt most a kéz tisztaságát szóba hoztuk, de ha őszi fertőzések, vírusok, akkor biztos, hogy a lakás tisztaságára is érdemes figyelni, és különböző technológiákat használni, ha például beteg van a családban, hogy hogyan kell ilyenkor takarítani, abban segít nekünk most Klaba Márk, tisztaság technológiai szakértő. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket!
2: Tényleg másképpen kell ilyenkor takarítani, vagy különösen nagy figyelemmel kell takarítani?
10: Őszintén szólva, nyilván az ember végzi a mindennapi takarítási rutinját. Az, hogyha ez egy picit gyakrabban történik meg, azzal nem ártunk magunknak, én mindig ezt szoktam mondani. Tehát, hogyha nem tudom én, valaki naponta felmos, az lehet, hogy túlzás, de hogyha olyan technológiákat használ, amivel ezt könnyen megtudja, akkor igazából tesz azért, hogy sehol, például a padlón sem telepedjen meg olyan dolog, aminek nem kellene.
2: Na nézzük akkor, hogy milyen technológiákat érdemes használni, tehát mondjuk a porszívózáson, a mosószeres felmosáson és a portörlésen túl mit kell a takarításnál figyelembe venni?
10: A takarításnál szerintem azt kell figyelembe venni, és én is olyan technológiákkal dolgozom, amelyek képesek úgy eltávolítani a felületekről a szennyeződéseket, mikroorganizmusokat, hogy azokat ne kenje szét, ne hordja tovább, ne lője szét, és
2: ezt a nedves rongy ezt nem tudja?
10: De a nedves rongy ezt pont tudja. Nedves rongy ott hibázik egy kicsit ebből a felsorolás tekintetében, hogy azzal azért masszatolunk. Most nyilván, hogyha egy hipóval átáztatott rongyról beszélünk, akkor ez más, de azt senki nem akarja fogni, kivéve, hogyha gumikesztyűt is veszünk. Szóval ennél azért vannak modernebb megoldások, akár hogyha arra gondolunk, hogy gőzzel valahogy kezeljük a felületeket, vagy tényleg egyszerűen egy olyan technológiát használunk, ami nem engedi vissza sehova a koszos dolgokat, amiket összeszed egy készülék, vagy
2: ez
10: egy rongy.
2: Ez milyen technológia? Most nem tudom, hogy márkanév nélkül lehet erről beszélni.
10: Igen, lehet márkanév nélkül is beszélni erről. Ez gyakorlatilag egy olyan technológia, amely folyamatosan tisztán tartja azt az eszközt, amivel végezzük a felmosást.
2: Mert hogy be van kenve valamivel, vagy...
10: Nem, mechanikusan. Képzeljünk el egy hengert, ami mondjuk halad a padlón, és folyamatosan, mechanikusan is tisztítva van, le van róla gyakorlatilag így marva a kosz, és csak tiszta vizet tud például felvinni, és még van gőzölési funkciója is, tehát hogy bármi is, ami esetleg széthordásra kerülne, azt a gőz például lekezeli, és akkor ott nem lesznek olyan mikroorganizmusok, amikről beszéltünk, és talán hozzájárulhatunk azokhoz a százalékokhoz, amit említett az előbb a kutatásokban.
2: Én most ugye háziasszonyként vagy családanyaként kérdezem önt, hogy például, hogyha valamelyik gyerek beteg, akkor az ember utána nyilván lecseréli az ágyneműt, a törölközőket, takarítja a fürdőszobát, de kell-e például külön a kanapét is, a szőnyeget is, ott van-e a levegőben egyébként az, ami fertőző.
10: Igen, sajnos ezek mindenhol is megtapadnak, ahogy hallottuk, hogy a kezünkre is milyen gyorsan.
2: Hát vagy a mobiltelefonra,
10: igen,
2: ugye?
10: Vagy az a mobiltelefonra, vagy a kilincsekre mennyire gyorsan ráülnek. Ez ugyanúgy a padlón, a kanapén, bárhol megtalálható. Nyilván vannak területek, amit az ember kevésbé fog meg, vagy csak légúti terjedéssel kerülnek oda mikroorganizmusok, de akkor is ott vannak. Tehát, hogy ezek kevésbé hasznosak a háztartásunk
2: és
10: számára.
2: A textileket azt mosni kell mindenképpen?
10: Textileket mosni érdemes, de egyébként, hogyha van arra lehetőség, akkor egy légtisztítást végezni, akár egy eszközzel, akár hogyha van nagyon kevésbé szennyezett levegő körülöttünk, akkor egy jó szellő és ezek azért sokat tudnak segíteni.
2: Tehát alaposan szellőztetni, ugye valamilyen vegyszerrel felmosni, tiszta vízzel, igen, felmosni, textileket kimosni, ez már is csökkentheti a megbetegedés, igen, kockázatát általában. Ugye a hétköznapokban úgy próbál erre az ember odafigyelni, és lehet olvasni néha különböző statisztikákat, hogy melyek a legkoszosabb helyek általában a lakásban, a háztartásban, vagy legkoszosabb tárgyak. Ön melyikre szavaz?
10: Én a WC-re szoktam szavazni. Van egy nagyon jó videó, szerintem az interneten rá lehet
2: tehát
10: keresni.
2: Azt hogy kell a leggyakrabban tisztítani akkor.
10: Szerintem azt nagyon jól jár az ember, hogyha akár naponta felmossa, tehát hogy csak azzal, aha, hogy lehúzzuk a toalettet sajnos.
2: Tehát fertőtleníteni.
10: Kikerülnek olyan dolgok onnan, amik nem kellenének, hogy
2: és kikerüljön. A konyhában például?
10: A konyhában ez attól függ, hogy kinek milyenek a főzési szokásai. Természetesen, hogyha sokat vagyunk a konyhába, behordunk akár lábon, zoknin, cipővel, papuccsal, bármit, vagy csak lehullanak dolgok a konyhapultról, akkor az is egy eléggé frekventált terület lehet a lakásban, és ezáltal szennyezettebb.
2: Mikor kell profi takarítót hívni?
10: Profitakarítót akkor szoktunk javasolni, hogyha olyan szennyeződésről, vagy olyan, nem tudom én, atkákról beszélgetünk, amelyek nem írthatóak ki háztartásban használt eszközökkel. Tehát, hogy ez mindenképpen szerintem az első pont. Ha kevesek az eszközeink, és nem hatnak rá, akkor sajnos ez profitakarító brigád kell, és általában ezek azért elég költségesek, és nagyon különleges technológiákat használhatnak, mint az ózon, stb., hogy tényleg megfelelően eltávolítsuk a mikroorganizmusokat. Egyébként meg nyilván mindenkinek saját szája íze szerint, néha takarító brigádként kevésbé lesz alapos, én ezt tapasztaltam, mintha valaki nagyon-nagyon alaposan szeret takarítani otthon.
2: Hogyha szeret, ha nagyon szeret takarítani, de valamikor muszáj. Nagyon szépen köszönöm, Klaban Márk tisztatás technológiai szakértő adott nekünk tanácsokat otthonunk tisztaságával kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Kedves hallgatóink, a napközben mai műsora hamarosan véget ér, de ezt a műsort is újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Holnap az Élelmezés Világnapja alkalmából az állatjólét és az élelmiszerbiztonság összefüggéseit járjuk majd körül. Én a mai szerkesztő Cseszregi Balázs és a hangmester Lajerita nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Hamarosan kezdődik a Vendég a háznál című műsorunk, amelyből megtudhatják, hogy hogyan védhetjük meg gyermekeinket a digitális tér veszélyeitől. Horváth Ágnest hallották, viszont hallásra!

0: Gyerekekről felnőtteknek.
1: Szerintem a legnagyobb kiközösítések általános iskolában vannak. Szerintem az ott inkább jellemzőbb, hogyha nem követed ezt az influencert, akkor te béna vagy. Ha nincsen ilyen-olyan cuccod, akkor te béna vagy. Szerintem középiskolában már sokkal jobban kialakul az embernek így az érdeklődési köre, meg a személyisége, és ezeket már így korosztályszerűen tudják helyén kezelni.
2: Már 2 éve is javában téma volt az online bántalmazás, kiközösítés, a közösségi média árnyoldalai. Erről beszélgettünk a gimnazistákkal a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat akkori média és internet konferenciáján. Az online platformok tudatos használata, különösen a mesterséges intelligencia kezelése az idei konferencián is aktuális maradt. És mint kiderült, ezen a téren a szülőknek legalább annyi tanulnivalója van, mint a gyerekeknek.
3: Nekem iskolában nem volt túl sok barátom, viszont ezzel ellentétben online igen. És nagyon sokszor volt, hogy váltakoztak nyilvánvalóan a közösségek, mert hogy van, aki inkább iskolára fókuszál, munkára fókuszál, mert ugye nagyok voltak a korkülönbségek is, viszont valahogyan a közös hangot sokszor el lehetett találni akkor is, hogyha nem tudom, én voltam mondjuk 14 éves, a másik ember egy házas 40 éves, de akkor is valahogyan volt egy közös témánk, és tudtunk beszélgetni, és nem volt soha semmi probléma. Aztán ők is volt egy eltűntek, de igazából annyira nem is hiányoltam még akkor.
4: Javítsatok ki, ha tévedek, de szerintem mi ezt még elég szerencsésen kifogtuk, mert a fiatalabb generációknak tényleg iszonyatosan korán, nem csak hogy eszközt kaptak, de nagyon korán lettek jelen a social médiában, nekik ez sokkal nehéz is az én időmben. Az, hogy én le voltam maradva dolgokról, meg hogy nem voltam annyira aktív, az nem jelentett különösebb problémát, mert találtak más dolgot, ami miatt utálhatnak, meg kiközösíthetnek, de hogy az ott arra akkor még nem volt ekkora hangsúly fektetve, mint most, míg ma tényleg kimarad az ember programokból, meg dolgokból, és tényleg ki van közösítve ilyen dolgok miatt az ember. Ma ez sokkal, sokkal nagyobb kérdés, és sokkal nehezebb, mint szülő kezelni, hogy nyilván szeretnék tudatos lenni a gyerek eszköz használatával kapcsolatban, de hogy közben nem szeretném, hogy ebből a gyereknek hátránya legyen.
5: Ugye nagyon nehéz a mai világban tudatos szülőnek lenni, hiszen anyukámtól én például láttam azt, hogy mikor kell a gyerekre meleg kabátot adni, vagy apám megtanított a zebrán közlekedni.
6: Fegyverneki Gergő, médiaértés oktató. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Bűvösvölgy médiaértés oktató központja.
5: De azt nem láttam én gyerekkorban, hogy hogyan vezessenek be a digitális világba, mert nem járt ott a technológia. Tehát ugye nem tudták elmondani anyukámig, hogy mi az internet előnye, hátránya, ne küldj magad olyan képet, nem mindig a ChatGPT-t kérdezd. És ugye a mai szülők azzal szembesülnek, hogy ott van a gyerekük, és egy teljesen új megváltozott környezet, a média környezet, az internet, ahol nem csak filmeket nézhetnek a gyerekek, vagy utánolvashatnak a leckéknek, hanem maguk is gyárthatnak különfajta tartalmakat. És nagyon csábító tud lenni az internet, de sokszor, mivel a gyerekek nincsenek tisztában a lelki és jogi következményeikkel, elkövethetnek bűncselekményt. Például egy egyszerű viccelődés elfajulhat az interneten egy meggondolatlan fotó, mert zaklatása, ami büntető jog. Vagy egyre gyakrabban, egyre fiatalabb korban küldnek a gyerekek magukról egymásnak intim felvételt, és ez a csoportokból kikerülhet egy szélesebb közönség elé, ami ugye a gyermekpornográf tartalomnak a terjesztése, ami szintén bűncselekmény. Vagy sokszor ugye, hogyha az iskolai kudarc élménye van a tanulónak, nem kapott elég figyelmet, gyakran mondjuk internetes barátoknál próbálja megpótolni ezt a szeretetet, és válaszol idegenek kérdésére, megkeresésére, elküld magáról képet, tehát ez a grooming, amiről most beszélünk, az érzelmi beállózásról. Sok esetben a szülők sem tudják, hogy mi ez, hogyan működik. Sokszor egy ártatlan, naív cselekedet, vagy egy meggondolatlan vicc az, ami odáig el tud fajolni, hogy rendőrségi ügy lehet belőle, akár iskolapszichológust is hívni kell, mert olyan mentális sérülések történnek, például valakiről elkészítenek egy fotót, azt átszerkesztik és kiposztolják. Szóval nagyon összetett a probléma, és a médiatóságnak, a bűvösrőnek az a feladata, hogy felkészítsük a gyerekeket, hogy legyenek tudatos közösségi média felhasználók, egyrészt próbálják meg elkerülni ezeket a veszélyeket, ne váljanak elkövetővé, viszont hogyha esetleg áldozattá válnak, őket érintik ezek az online bántalmazások, online kockázatok, akkor tudják, hogy van hova fordulni segítség, és meg is kapják a megfelelő segítséget, például a médiahatóságnak az internet hotline-en keresztül be lehet jelenteni azokat a fotókat, amiket nem szeretnénk, hogy kint keringjenek rólunk az interneten, vagy hogyha folyamatos zaklatás áldozatai vagyunk.

0: Dr. Jármi Éva pedagógiai szakpszichológus, bullying szakértő. A bullying vagy bántalmazás zaklatás speciális területe vagy platformja az online tér. A szülőknek milyen szerepe lehet abban, hogy egyrészt megvédjék a gyerekeiket az ott előforduló bántalmazástól, zaklatástól, illetve egyáltalán nekik milyen készségekre van szükségük ahhoz, hogy ezt megtehessék.
1: Az, hogy egyre korábban vannak ott a közösségi platformokon a gyerekek, ugye ez egy kicsit meglepő, mert a regisztrációs korhatár az alapvetően stabil. Úgyhogy az első dolog, amit egy szülő tehet, hogy támogatja azt, hogy a gyereke a regisztrációs korhatár alatt ne kerüljön a social médiába. Például nem egy olyan szülő van, aki maga készít a gyerekének egy önálló fiókot, mert hogyha a saját profilján keresztül néz mondjuk a gyerek videókat, akár egész pici gyerek, ugye, akkor az sajnos az algoritmus megtanítja arra, hogy ez az account szereti a bébisárkot, és ugye a szülőnek a feedjét eltorzítja a gyerek tartalmak irányába. És sokszor ez az oka ilyen teljesen banális dolog, hogy a szülő fogja és csinál egy saját fiókot a gyereknek, hogy ő a kis saját dolgait ott nézegesse. De hát valójában onnantól kezdve, hogy egy gyerek áll életkorral, tehát egy nem valódi felnőtt életkorral van bent akár egy közösségi felületen, az azt is fogja eredményezni, hogy a közösségi platformoknak talán most már egyre erősebb ilyen gyermekvédelmi intézkedései nem fognak arra a fiókra érvényessé válni, hiszen a platform szerint az egy felnőtt fiók. Úgyhogy persze nagyon sok olyan intézkedés van, ami azt segíti, hogy az algoritmus jobban belője a felhasználók életkorát, és akár a felhasználási szokásaik mentén, vagy megosztott tartalmak mentén megbecsülje, hogy hát ez valójában egy fiatalabb gyerek, ugye a TikTok rengeteg fiókot töröl havonta azért, mert rájön az algoritmus, hogy ez túl fiatal ez a gyerek, de azért ezt tehát a szülők nagyon tudatosan támogathatnák.
2: Mikor kezdett először foglalkozni digitális eszközökkel a fia?
3: A digitális eszközökkel az iskolában harmadik évfolyamon. Nálunk otthon ez még csak is kizárólag tanulási célra. Tehát azt mondanom, hogy most a negyedik évfolyamon, általános iskolában szeptembertől, amikor már intenzívebben használjuk otthon is a tanulásban.
2: Van-e valami ellentmondás abban, hogy játszani akar, akkor el kellene venni, de ha tanulni akar, akkor meg ott hagyni nála, hogy ezt hogyan lehet koordinálni?
3: Én szerencsés helyzetben vagyok, mert mi az alapoknál lefektettük a szabályokat, tehát a kezdeteknél lefektettük a szabályokat, hogy mi jelen pillanatban csak és kizárólag tanulásra használjuk. Próbáljuk ezt a tanulást úgy felhasználni, hogy azért legyen benne egy kis internetes keresés, tehát legyen meg benne a játékosság is ugyanúgy. Szerintem ez a legfontosabb. Szerintem ezt a legfontosabb nekik megtanulni, hogy a saját adataikat, a saját személyes adataikat hogy kezeljék, hogy tárolják, és én úgy gondolom szülőként ezt minél későbbre tolnám ki, tehát nálunk nincs még saját mobiltelefon, nincs ilyen, hogy ő önállóan leül és internetezik. Én szerintem ez szülői felelősség elsősorban.
4: Tarianna Mária, pszichoanalitikus pszichoterapeuta. Ön azt mondta, hogy régebben mindig azt kérdezték a szülők, hogy mi volt az iskolában, ez sem egy jó kérdés, konkrétan kell kérdezni, és mást kell kérdezni, mi sikerült, melyik kérdés izgatott, stb. De hogy azt is tudnunk kell, hogy mit csinál a gyerek az interneten, kit követ, de ezt sem így kell megkérdezni, hogy kit követsz.
5: Nem, semmit nem lehet már úgy kérdezni. Én mindig azt mondom a szülőknek, hogy próbáljanak jófej és humoros szülők lenni. Még ha nem ilyen a karaktere, akkor is próbálja meg. Legalább nézzen utána annak, amire rá akar kérdezni. Akkor nem áll elő az a képtelen kamasz gyerekes helyzet, hogy ott áll a szülő és úgy csinál, mintha, pedig aztán nem. De ha nem, akkor meg be kell vallani, hogy kisfiam, kislányom, semmi nullát tudok erről az egészről, csak nagyon féltenek. Szerintem az őszinteség és a kölcsönösség az egy alapvető dolog kell, hogy legyen ma a szülő-gyerek kapcsolatban. A szülői tekintély nagyon megváltozott. A kapcsolódásban a gyereket felemelni partneri viszonyba, ez nagyon sok szakirodalomban benne van, én ezt általában el is fogadom, de ugyanakkor mindig szoktam hozzátenni, hogy azért 18 éves koráig egy gyereknek muszáj éreznie, hogy a szülője képes határokat és kereteket tartani, nem azért, mert szigorú, hanem azért, mert ez adja a biztonságot. Ha én át tudok ugrani a szüleimen, akkor ők gyengék, és ha gyengék, akkor nem védenek meg, tehát a szülői tétovaság az minden szabadság illúzió ellenére valójában egy szorongás keltő valami, mert azt is jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok, őt nem érdekli. És amit a chatbotokkal kapcsolatban el szoktam mondani, hogy a tinédzsereknél nagyon egyre nő a népszerűsége, abban van üzenet a szülők felé is, hogy az nem igaz, hogy egy tinédzser nem akar beszélgetni. Az igaz, hogy jót szeretne beszélgetni.
0: Dr. Újhelyi Adrián, egyetemi docens, a Károli Gáspár Református Egyetemen.
6: Nem szabad úgy csinálni, mintha csak a gyerekekre lenne jellemző. Én elég sok olyan szülővel találkozom, aki, tehát hogy szülőként hogyan funkcionálja, hogyan fogalmazom meg valamit a gyereknek, hogyan beszéljen át egy konfliktust a gyerekkel, is az AI-jal beszéli már meg. Szóval, hogy ez azért nem az van, hogy az okos felnőttek azok nagyon jól tudják használni, és biztos, hogy nem fogják túltolni, és a gyerekeket kell védenünk. Ahogy mondtam, így a felnőttekről is szó, hogy a gyerekekre koncentrálnak, mert azt lehet, hogy lelkileg egyszerűbb megdolgozni, mint az, hogy mi mindannyian veszélyben vagyunk.
0: Hogyan tud akkor így a szülő segíteni a gyerekének?
6: Hát az a rossz hírem van, hogy olyan jó lenne azt mondani, hogy így nem. Tehát mondja azt, hogy nem, tiltsa be, ez nem fog sikerülni. Már csak azért sem, mert szerintem elég sok olyan platform van, ami első ránézésre vagy első körben azért inkább tényleg információforrásként vagy tanulás segítőként, ilyen personalizált oktatás segítőként funkcionál, és ez is nagyon könnyen tud átfordulni. Nem lehet nagyon mást tanácsolni, mint hogy beszélni a gyerekkel, megbeszélni azt, hogy ott mi történik, hogy azzal kapcsolatban milyen érzései vannak, van-e valami rossz érzés ezzel kapcsolatban, egyszerűen tényleg kommunikálni kell.
0: Ehhez akkor kellenek a jó alapok, tehát az analóg alapok és az analóg jó alapok.
6: Én azt látom, hogy a legtöbb mesterséges intelligencia beszélgetés, konferencia, előadás során oda jutunk vissza, hogy back to the basics, vissza az alapokhoz. Tehát mindenki egyre inkább azt hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia a legtökéletesebb tükör, hogy magunkban nézzünk, hogy akkor mi az, ami ilyen abszolút humán, mi az, ami tényleg így, hogy is mondjam, a földön tart minket, és el szokott hangozni ez a tapasztalásnak, az érzékeinknek, a testünknek, nem tudom, akár a mozgatása, tehát tényleg a sport, tényleg a zene, tényleg a saját élmények, és nyilván, ha a szülőkkel akár közösen vesznek ebben részben, az egy nagyon jó alap lesz. Nyilván eljön az a kor, mondjuk serdülőkor, amikor nem csak ilyen szempontból, hanem más szempontból is lezár a gyerek, hogy ez elkerülhetetlen, de hogyha jók az alapok, akkor az ad egy védőfaktort. És egyébként őszintén általában az szokott történni, hogy jön egy ilyen technológiai innováció, és akkor van egy ilyen használjuk mindenre, mindenki túlhasznál, mindenki kipróbálja, és aztán az inga így visszamegy, és lesz a másik irányba ilyen ellenérzések, nagyon sok hír van arról, hogy mondjuk egyetemista korú emberek már milyen negatívan gondolkodnak, hiszen ők már nem csak ezen a szinten gondolkodnak, hanem hogy a munkájukkal mi lesz, az életükkel mi lesz, a jövőjükkel mi lesz, és ott már megjelennek kifejezetten negatív hangok.
7: Milyen platformokat használtok ti?
8: Általában én üzengetésre szoktam használni az online világot, Messenger-t szoktam használni, vagy Snapchat-et, de például a Snapchat-et egyszer letöröltem, mert valaki idegen írt nekem, és én megijedtem, ezért letöröltem egy ideig. A leggyakrabban a TikTokot használom, hát játszani már nem annyira szoktam, SMS-eket is szoktam általában küldeni. Ezeket a platformokat használom.
7: Hogyan lehet megközelíteni a gyerekeket, hiszen ők a saját korosztályukkal élnek, nem nagyon fogadják el a felnőttektől a tanácsokat, sokszor annak alapján sem, hogy ők úgy érzik, hogy jobban ismerik az internetet, az online folyamatokat, mint maguk a felnőttek.
9: Szerintem a szülők részéről legfontosabb a nyitottság, az érdeklődés.
7: Fegyverneki Gergő, médiaértés oktató. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Bűvösvölgy médiaértés oktató központja.
9: Lehet, én szülőként nem vagyok fent olyan platformokon, amin a gyerekem, de hogyha érdeklődök, nyugodtan üljünk oda, amikor játszik a gyerek a telefonon, nyomkodja a tabletet, hogy és mit csinálsz ott? van-e kérdésed, mi az, ami téged érdekel, és a gyerekek, én azt veszem észre, értékelik ezt a nyitottságot, érdeklődést, és szívesen megnyílnak a digitális szokásaikról. És amikor beszélgetnek ezekről a szülők a gyerekekkel, közben el lehet mondani a gyerekeknek, felhívni a figyelmüket a különböző veszélyekre, vagy éppen lehet, hogy a gyerek fog megnyílni, és azt mesél, hogy valakit bullyingolnak, zaklatnak az osztály Facebook csoportjában, mondjuk egy kompromittáló fotóval. Szóval nyitottsága fontos. Nem szabad megszakítani még jobban a generációkat, tehát, hogy bezzeg az én koromban nem volt ilyen. Tehát ne ítélkezzünk. Hanem régen üveggolyóztunk a parkban, a grundon, most lehet a Discordon játszak a gyerekek. Nem pont ugyanaz az életérzés, de ezek a gyerekek már ebbe születtek bele. Nem szabad őket elítélni, minősíteni. A tettet azt lehet, hogy nem szabad a másikról lejárató posztot írni. A tettet azt szabad. Szülőként ebben is terelgetnünk kell őket, szerető, megértő közegben. Illetve szülőként is tudunk tájékozódni. Például a gyerekaneten.hu tipikusan arra jött létre azzal a célra, hogy a szülőket segítse eligazodni a digitális világban, hogy nem tiltani kell az eszközöket, mert az eszközök lehetnek jók, minőségidőt adhatunk, kreatív tartalmakat hozhatunk létre, kapcsolódhatunk, de közben milyen veszélyekre érdemes figyelni. Lényegében a gyerekaneten.hu oldalnak az a célja, hogy a szülők digitálisan és tudatos segítő szülővé válhassanak gyermekeik számára.
7: Hogyan kerülnek a gyerekek a bűvös völgybe? Ők jelentkeznek, vagy önök mennek ki iskolákba, és így találják meg a gyerekeket? Tűzoltás történik-e, vagy prevenció is?
9: A bűvös völgyekbe, amely Sopronban, Budapesten és Debrecenben működnek, iskolai közösségek, osztályok jelentkezhetnek, általában a pedagógus jelentkezteti az osztályokat az online felületünkön, a bűvösvölgy.hu-n. A legfontosabb, hogy a média tudatosságnak a fejlesztése, a médiai értésnek a fejlesztése, miközben kisfilmet, újságot, rádiós beszélgetést csinálnak a gyerekek, vagy híradót, reklámot, saját élményen keresztül elmagyarázzuk nekik, hogy most ti vagytok a szerkesztők, nézzük meg, milyen hatást gyakorlunk úgy az olvasókra vagy a hallgatókra, illetve vannak internetbiztonsággal kapcsolatos foglalkozásaink is, amikor ilyen fiktív történeteken keresztül a gyerekek alakítják interaktívan az eseményeket, és hozzászólhatnak, hogy az adott helyzetben mit tehetnének. Nyilván a digitális gyermekvédelem ott kezdődik, hogy a prevenció, a tudatosítás, edukálni a gyerekeket, aha élményt adni nekik, az fontos, gyerekeken keresztül kell a szülőket is edukálni, de sokszor van már bizony tűzoltó munka, mert ugye egyre fiatalabb korban kapnak a gyerekek okos eszköz korlátlan internettel, és mire odaérnek már mondjuk a bűvös vagy médiát és oktató központokba a gyerekek, azt látjuk, hogy már történt az osztályban online zaklatás, vagy egyéb internetes bűncselekmény, amiről ők nem is tudták, hogy bűncselekmény, és hogyha ez jobban kiderült volna, akár valóban rendőrségügy is lehetett volna. Illetve ezek a beszélgetések arra is jók, hogy a digitális tudatosság fejlesztése mellett, ami nagyon fontos, hogy az érzelmi intelligenciát is fejlesszük, hogy ezek a gyerekek emberek tudjanak maradni a chatbotok korában is.
10: Mennyire tartjátok jónak azt, hogy mondjuk a saját szüleitek is, vagy a nagyszüleitek is ott vannak ugyanazokon a felületeken?
11: Nekem egyébként ezen nincsen nagyon bajom. Az egyetlen dolog, ami szerintem mindenkinél az, hogy ez biztos, hogy nem, hogy a szülők megosztanak képeket a gyerekeikről, akik még akár csecsemők, vagy ilyesmi, mert nem csak azért, mert hogy ezzel megsértik az ő személyes jogaikat, hanem talán ami legtöbbször előfordul az, hogy ez később a különböző zaklatásoknál, meg ilyeneknél elő tud jönni, mert tényleg ez szerintem a legnagyobb ilyen bullying forrás az, hogy megtalálod az anyukája által kitett gyerekkori fotókat.
12: Meg amit szerintem tudatosítania kell a szülőknek magukban, hogy az, hogy ők szülők, az valóban a személyiségük része, és ezt onnantól kezdve nem tudják levenni, hogy a gyermekük megszületett. Viszont ennek a gyermek nem része, tehát őt meg kell tudniuk oldani, hogy őt nem teszik közé a social médiában, mert ezzel tényleg csak az ő jogait sértik, az ő későbbi bántalmazásának adhatnak alapot. Ő ehhez nem járult hozzá. Tényleg én csak ellene és ellene tudok beszélni.
1: Szülőknek tudniuk kell, hogy hogy lehet minél biztonságosabbá tenni a közösségi médián való jelenlétet.
0: Dr. Jármi Éva pedagógiai szakpszichológus, bullying szakértő.
1: És ezt a gyereküknek is átadják, vagy hát azt szeretnénk, hogy adják át ezt a tudást. Nézzék meg az adott platformnak a beállítási lehetőségeit. Sajnos a legtöbb platform, ha nem állítgat az ember semmit, akkor nagyon-nagyon publikussá tesz mindent. Szóval aktívan kell beállítani azt, hogy ne mindenki lássa, stb. És nagyon fontos, hogy a saját posztolási szokásaikat, a saját online döntéseiket is vizsgálják felül. Mire gondolok, hogyha a gyerekéről ő maga poszt meg tartalmakat, posztol videót készít, vagy akár csak képeket, tesz ki úgy, hogy ahhoz nagyon sok felhasználó hozzáfér, akkor bizony tudatába kell lennie ezeknek a szülőknek, hogy ezzel a gyereknek a digitális lábnyomát alakítja. És gyakorlatilag olyan kockázatoknak teszi ki, hát nagyon sok fajtának, mert persze, hogyha megoszt mindenféle érzékeny adatot, akkor simán lehet, hogy valaki behálózza azt a gyereket, vagy tudván ezeket az információkat, vagy vannak ilyen emberrablások is, ugye amikor valakinek ellopják a személyiségét. Én ugye bullyinggal foglalkozom, úgyhogy én leginkább ezzel találkozom, és erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy bizony, nagyon sok gyerek úgy válik bullying érintettjévé, áldozatává, hogy olyan tartalmak keringenek róla, amit a saját anyukája, nagymamája, vagy bármilyen más ismerőse úgy osztott meg, hogy neki nem kérte a beleegyezését, lehet, hogy nem is tudott róla, lehet, hogy ő megmondta, hogy ne tedd ki, anya, és mégis kitette. Lehet, hogy közben elteltek évek, és ami valamikor rendben volt, az később vált cikivé, és bizony minden szülőnek a tudatába kell lennie, hogy a gyerek hangja, arca nem az ő tulajdona, amivel szabadon rendelkezhet, hanem bizony a gyerekek joga eldönteni, hogy készüljön-e róluk felvétel, hogy hogy legyen ez megosztva, kik láthassák, és hogyha bármikor meggondolja magát, akkor bizony az törölhető. Nagy kockázat, hogy az online térbe, a közösségi médián a gyerekek úgy vannak jelen, hogy nagyjából felnőtt szem nem látja a tevékenységüket. Én sokszor mondom például az iskolába, hogyha történik valami, mondjuk bullying, és valahogy a pedagógusoknak nem áll össze, mintha hiányozna egy mozaik darabka, akkor mindig szoktam mondani, hogy kezdjenek el azon gondolkozni, hogy valószínűleg az a mozaik darabka az online térben van. Meg az is lehet például, hogy ez a gyerek, akit bullying ér az iskolába, ő például az online térbe egy nagy láthatóságú influencer, és olyan tartalmakat posztol, vagy úgy van jelen, amiről a felnőtteknek, lehet, hogy a saját szüleinek se, de a pedagógusoknak meg pláne gőze sincs. És nem értik, hogy miért mutogatják neki, miért támadják, mert egyszerűen nem látnak rá erre az oldalra. Hogy mit lehet tenni? Két dolgot. Az egyik az az, hogy a gyerekeket kell arra kapacitálni, hogy ők, amikor látnak ilyesmit, és látják, hogy valaki bajba van, valaki veszélyben van, akkor igenis ne egymás között próbálják megoldani a dolgokat, hanem bízzanak felnőttbe, és ők osszák meg azokat az információkat felnőttekkel, akik segíteni tudnának. Szóval néhány kis kortárs segítőt lehetne, vagy hát minél több, nekünk persze annál jobb, erősíteni. A felnőtteknek muszáj túllépni a korlátozó attitűdön, és muszáj azt kommunikálni a gyerekek felé, hogy ők is részei az online térnek, még akkor is, hogyha nem olyan profi felhasználók esetleg, mint a fiatalabb korosztály, de hogy igenis ők is tudnak kompetensek lenni, ők is érdeklődnek, nem zárkoznak el azok elől, a történések elől, amik az online térben zajlanak. Nem intéznek el, mondjuk valaki rám írt egy csúnyát, akkor jaj, és kit érdekel, hát ez csak egy poszt, felejtsd el, hogy értik, hogy ennek milyen jelentősége van, fel tudnak úgy tűnni a gyerekek előtt, mint aki akikhez érdemes fordulni. Tehát, hogyha a szülők kezdenek bevonódni, vagy a felnőttek hajlandóak bevonódni ezekbe a terekbe.

adásunkban arról beszélgettünk, hogy hogyan segíthetnek a szülők a gyerekeiknek az online platformok biztonságos és tudatos használatának elsajátításában. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Kataluccio Andrea riporter nevében is köszönöm figyelmüket, a felelős szerkesztőt, Hegyesi Gabriellát hallották.

0: Kossuth Rádió. Debrecenben a 99,7 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Elektromos fűtőpanel.
5: Igen, nordart.hu.
4: Gyors és ingyenes kiszállítás.
5: Igen, nordart.hu.
4: 5 év csere garancia.
5: Igen, nordart.hu.
4: Norvég minőség a forgalmazótól.
5: Igen, nordart.hu.
4: Rendeljünk.
5: Igen, nordart.hu.
6: Hunyavel szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
0: Reklámot hallottak.
8: Kedves hallgatóink, ma délben a székesfehérvári ciszterci plébánia templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Székesfehérvárt 972-ben alapította Géza fejedelem, majd Szent István emelte várossá, a királyság világi központjává, és jelölte ki temetkezési helyéül. A Szent Király sírja a zarándoklatok célpontja lett, az Árpádház több tagját is itt helyezték örök nyugalomra. A török hódoltság előtt a királyokat Székesfehérváron koronázták. A Nepomuki Szent János templom 1745 és 51 között épült. 1773-ig a jezsuiták, majd 1786-ig a pálosok használták. Később katonai célokra akarták lefoglalni, de a német ajkú híveknek sikerült a templomot II. Józseftől megszerezniük. 1813-tól vették birtokba a ciszterciták. Nepomuki Szent János vértanú apoteózisát a főoltár mögötti freskó ábrázolja. A székesfehérvári ciszterci templom tornyában három új harang lakik. 70 év után szólalhattak meg újra, amikor a II. Világháborúban lezuhant és elrabolt harangokat a város pótolta. Az új harangokat a templom felújított homlokzatával együtt 2014. június 6-án áldotta meg Spányi Antal megyés püspök. Ettől a naptól kezdve az őrbottyánban öntött 80 kilós Szent Tamás, a 160 kilós Szent István és a 300 kilós Szent Háromság harang hívja imára és szentmisére a híveket.
0: Dél.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Polyák Adrien, főbb híreink először röviden.
2: Megkezdődött a kétnapos EU csúcs Brüsszelben. Magyarország számára sok 100 milliárd forint sorsa a tét.
1: Négy korábbi minisztert, köztük Varga Juditot is személyes nyilatkozattételre idézi az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága.
2: Egy határon átnyúló együttműködés keretében akár közös sürgősségi ellátást is indíthat Vas megye, illetve az ausztriai Burgenland tartomány.
1: Ma van a Baba Gyász világnapja, arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy egy magzat vagy egy csecsemő elvesztése nem lehet tabu.
2: A felhős délelőttöt követően délután országszerte napsütés várható. Eső legfeljebb északkeleten, keleten lehet. A hőmérséklet 14-19 fok között várható.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Illis László. Megkezdődött a kétnapos EU csúcs Brüsszelben. Az Európai Unió 2028-ban induló új 7 éves költségvetése, a bővítés és a migráció is a témák között szerepel. A részletekről Papp Rolandot hallják Brüsszelből.
3: Délelőtt kezdődött az EU csúcs, vagyis az Európai Tanács ülése. Két napon át tárgyalnak a 27 EU tagállam állam és kormányfői. Bár a legtöbb témában végső döntés nem várható, komoly vitákra lehet számítani. A 2028-tól kezdődő 7 éves költségvetés, vagyis az MFF a legégetőbb téma Brüsszelben. A tét 2000 milliárd euró. A nettó befizető tagállamok szerint ez az összeg túl magas. Mások még ennél is többet szerettek volna. A remények szerint még évvégéig tető alá akarnák hozni a megállapodást. Múlt szombaton az EU soros elnökségét adó Írország egy kompromisszumos javaslatot tett le az asztalra. Ez 8%-kal kevesebb pénzről szól, mint az eredeti terv. Főleg a versenyképességi és az EU-n kívülre szánt programokat vágták meg. A hagyományos uniós kiadások, mint a regionális fejlesztésre szánt kohézió, vagy a mezőgazdasági támogatások jó részt megmaradtak. Ez Magyar Péter miniszterelnök szerint egy jó irány, de nem teljesen elégedett.
4: Egyetértettünk abban a kohézió barátaival, hogy jelenlegi formájában nem elfogadható, ahogy áll az uniós költségvetési javaslat, habár a Magyarország számára különösen fontos közös agrárpolitika és kohéziós politika kereteit nem vágta meg az ír elnökség, viszont jelentősen több a kontribúció, a hozzájárulás, amit elvárnának akár Magyarországtól, akár más kohéziós országtól, például Lengyelországtól, úgyhogy ezen még sokat kell tárgyalni. Várhatóan nagy vita lesz ma is és decemberben is. Az ambíciózus cél az, hogy decemberben legyen egy egyhangú megállapodás, de mivel várhatóan nem lesz spanyol kormány, de lehet, hogy svéd sem, ezért a körülmények nem lesznek adottak. Nekünk fontosabb a tartalom, hiszen a következő 7 évre meghatározza a magyar költségvetési helyzetet és a fejlesztési lehetőségeket, vízügyi beruházásokat, versenyképességi beruházásokat, sokkal fontosabb a tartalom, mint hogy egy gyors megállapodás legyen.
3: Az ír javaslatnak ugyanakkor a nettó bevizetők sem örültek. Sokan fukaroknak szokták nevezni a többek közt Hollandia, Németország és Svédország alkotta csoportot. Szerintük nem csak, hogy túl nagy a költségvetés összege, de a modern kihívásokra nem válasz, hogy úgy támogatjuk a gazdákat és építünk szegényebb vidékeken utakat, mintha a világ nem változott volna. Rob Jetten, holland miniszterelnök így nyilatkozott a csúcs kezdetén. A jelenleg az asztalon lévő javaslat nem elég jó Hollandia számára, mivel mi azokra a kihívásokra szeretnénk összpontosítani, amelyek előttünk állnak, a versenyképességünkre, a biztonságunkra és a jövőbeli jólétünkre. Ha olyan költségvetést szeretnénk, amely megfelel ezeknek a céloknak, akkor a jelenlegi javaslatot karcsúsítanunk és korszerűsítenünk kell, mondta a holland miniszterelnök. A csúcs további részén a bővítésről, a versenyképességről és Ukrajna támogatásáról is szó lesz. Péntek reggel várhatóan Magyar Péter először találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel négy szem közt.
1: Mások mellett Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert is személyes nyilatkozattételre idézi az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület mai ülésén úgy döntött, négy korábbi minisztert, Varga mellett Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót és Tuzson Bencét, illetve egy volt államtitkárt, Répási Robertet is személyes megjelenésre kötelezik. Meghallgatásuk a tervek szerint november 11-én és 13-án lesz. A vizsgálóbizottság írásbeli nyilatkozatot vár Dávid Ibolya és Vastag Pál korábbi igazságügyi miniszterektől az önálló bírósági végrehajtói rendszer létrejöttével és működésével kapcsolatban. Személyes meghallgatásra idézik Kis Ferenc önálló bírósági végrehajtót is, aki korábban számos információt hozott nyilvánosságra a végrehajtói karon belüli visszaélésekről. Torockai László, a testület Mi Hazánkos elnöke jelezte, szükségessé vált Fürth Pál meghallgatása is.
5: Én jeleztem azt, és én úgy érzékeltem, hogy ebben egyetértés van, hogy az elmúlt napokban történt bejelentések, illetve sajtóhírek miatt Fürth Pál főügyész, a központi nyomozó főügyész korábbi vezetőjének a meghallgatása is aktuálissá válik, tehát szeretném majd, és ezúton is jelzem, szeretném a vizsgálóbizottságot arra kérni majd, hogy nyilatkozattételre, méghozzá szóbeli személyes megjelenésre nyilatkozattételre kötelezzük Fürth Pál korábbi vezető ügyészt, a központi nyomozó főügyészség vezető ügyészét, és ezt azért szerettem volna nyilvánosan elmondani, mert természetesen a vizsgálóbizottságnak és a munkatársainknak minden jogszabályt be kell tartani, ide vonatkozó adatvédelmi és egyéb előírásokat be kell tartani, ezért a nyilvánosságon keresztül is szeretnék üzenni a korábbi főügyész úrnak, hogy várjuk szeretettel, tehát hogyha ő jelentkezik az országgyűlésnél, az országgyűlés hivatalánál, illetve a vizsgálóbizottságnál, akkor megkönnyíti, illetve meggyorsítja a meghallgatását. Egészen biztos vagyok abban az ő jelzése alapján, hogy tud releváns információkkal szolgálni a végrehajtó maffia működésével kapcsolatban.
1: Kihelyezett frakcióülést tart csütörtökön és pénteken lakiteleken a Fidesz-KDNP. A frakció szerint áttekintik és értékelik Magyarország jogállami és gazdasági lejtmenetét, valamint a Tisza Facebook kormányzás káros hatásait közölték. Kovács Anna összeállítása.
6: Orbán Viktor volt miniszterelnök beszédeiben gyakran állítja párhuzamba a volt kommunista rendszerek centralizációs törekvéseit a Tisza kormány működésével. Legutóbb nyáron Tusványosi beszédében hasonlította Magyarországot például Venezuelához, utalva ezzel arra, hogy 2026. januárjáig az országnak szélső baloldali elnöke volt.
7: Nézzük, hogy mi történik Magyarországon, akkor az az érzés alakul ki bennünk, hogy láttunk már ilyet. Keresgéljük a szavakat, az analógiát, a hasonlatokat, mi is ez? Van, akik Rákosit mondanak, kommunistákat.
6: A Fidesz-KDNP frakció kétnapos kihelyezett frakcióülést tart. Ennek egyik témája a párt hivatalos közleménye szerint az épülő tiszás új kommunista egypártrendszer. Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója szerint a volt miniszterelnök az új kommunista kifejezéssel a még megmaradt szavazótábornak tud csak üzenni, és azt akarja megakadályozni, hogy a kemény mag a Mi Hazánkhoz vándoroljon át.
8: Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez az új kommunistázás leginkább még az idős szavazóknak valamit jelenthet, de hát a fiatalabb generációnak, pont annak, ahol a Fidesz 26 áprilisában katasztrofális vereséget szenvedett, semmit nem jelent. Ez is az a fajta ilyen túlzásokba esés, a teljesen fekete-fehéren gondolkodás, mint amit a kampányban is már láthattunk.
6: A politikai elemző szerint a volt miniszterelnök által használt kifejezések mellett hiányoznak a szakpolitikai viták a Fidesz-KDNP és a kormány között. Virág Andrea szerint a Tisza tábora nagyon sokszínű és heterogén. Nem lehet megszólítani azzal az egy szóval, hogy új kommunista, mert ez nem ad identitást.
1: Elvárás volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával szemben, hogy Balázsi Gyula cégével kössön több százmillió forintos kommunikációs szerződést.
2: Erről a szervezet korábbi elnöke beszélt a Kossuth Rádióban. Parrag László szerint ez volt a feltétele annak, hogy a kamara hozzájusson a szakképzéshez szükséges több milliárd forinthoz. Arra a kérdésre ugyanakkor kitérő választ adott, hogy utasításba kapták-e, hogy szerződjenek a Lansz csoporttal. Az interneten fellelhető adatok szerint Parrag László elnöksége alatt 327 milliós, idén a választások előtt alig egy hónappal pedig újabb 499 milliós szerződést kötött Balázsi Gyula cégével a kamara új elnöke.
1: Túltermelési válság van a sertés ágazatban, az alacsony árak a tenyésztők megélhetését veszélyeztetik, ezért sürgős kormányzati beavatkozásra van szükség, figyelmeztet a Hazai Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége.
2: Fitos Gábor ügyvezető igazgató a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, a lejtmenet tavaly ősszel kezdődött, részben a kínai vámok miatt az európai sertéshús kiszorult az ázsiai piacról, a felhalmozódott árut pedig a tavalyi árakhoz képest átlagosan 15%-kal olcsóbban tudják csak eladni. Mindez a tenyésztőknek napi szintű gondot jelent, sokan tönkre mehetnek, veszélybe kerülhet az ország önellátása is.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága kimondta, hogy a magyar állam 2022-ben jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát. Indoklásukban azt írták, a döntés aránytalan korlátozást jelentett a tanárokra és a pedagógus szakszervezetekre nézve is. Az Európai Bíróság döntése még nem jogerős, a kormány január 6-áig nyújthatja be az újratárgyalási kérelmet. Az ítélet részleteiről az érintett szakszervezetek tartottak ma sajtótájékoztatót, a helyszínről Zilai Zsuzsannát hallják.
9: A jogvita még a 2022-es pedagógus sztrájkok idejére vezethető vissza, amikor a kormány rendeletben határozta meg, hogy milyen mértékben kell folytatni az oktatást a munkabeszüntetések alatt. Emlékeztetett Nagy Erzsébet, a PDS ügyvivője a sajtótájékoztatón. A szakszervezetek szerint ezek a szabályok érdemben korlátozták a sztrájk lehetőségét. Ezért az ügyben az érintettek először az Alkotmánybírósághoz fordultak, de elutasították a keresetüket. Ezt követte panaszuk Strasbourgban. Az Emberi Jogok Európai Bírósága tehát azt vizsgálta, hogy a tanárok sztrájkjogának 2022-ben bevezetett korlátozása szükséges volt-e. A testület végül arra jutott, hogy az állam túllépte a biztosított mérlegelési mozgásteret, ezzel korlátozta a tanárok sztrájkjogait. Az október 6-ai döntés kapcsán Biber Ivóna, a Magyar Helsinki Bizottság jogásza a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, egy 2022 óta tartó küzdelem ért véget. Szerinte 2022-ben a kormány a korlátozásokkal polgári engedetlenségre kényszerítette a tanárokat, akiknek így nem csak fegyelmi eljárástól, hanem akár elbocsátástól is tartaniuk kellett. A TASZ esélyegyenlőségi és önrendelkezési programjának vezetője Nyitrai Zsuzsanna szerint az Európai Bíróság döntését követően a jelenlegi kormánynak 3 egyértelmű feladata van. A többi között maradéktalanul végre kell hajtania az ítéletet. Ehhez véleménye szerint a kormánynak haladéktalanul nyilatkoznia kell Strasbourg felé arról, hogy nem kérik az ügynek a nagykamara elé utalását. Hozzátette, hogy így lehet a leghamarabb jogerős az ítélet. Kitért továbbá arra is, hogy a kormánynak 3 hónap áll rendelkezésre, hogy megtérítse a költségeket a bíróság által megítélt nem vagyoni kárt a szakszervezeteknek. Emellett az ítélet véglegessé válását követően a kormánynak 6 hónapon belül kötelessége kidolgoznia egy cselekvési tervet is. Ezt mint pont a figyelemmel fogják kísérni. Nyitrai Zsuzsanna úgy fogalmazott, a jogszabályi környezetnek az ítélettel való összehangolására is szükség van, egyebek mellett tartalmi és eljárási módosításokra, annak érdekében, hogy helyreállítsák a sztrájkjogot.
1: Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és 60-ból is el lehet jutni, közvetlen Railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid.
2: A december 13-ai menetrendváltással a Miskolc-München Railjet a jelenleg közzétett menetrend szerint Miskolcról 7 óra 3 perckor indul, Bécs főpályaudvarára 12:20-kor, Münchenbe 16:34-kor érkezik. A közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, az osztrák vasút magasabb minőségű vonatait a hazai szakaszon a MÁV üzemelteti.
10: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Ukrajna újra kezdi az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, miután Oroszország sem hagyott fel ezzel, jelentette ki az ukrán elnök egy brit lapnak adott interjúban.
2: Volodymyr Zelenszkij szerint az energiaipari infrastruktúra elleni támadások leállítása azzal a kockázattal járna, hogy az Egyesült Államok és Oroszország további kereskedelmi megállapodásokat köt, és ezekből Vlagyimir Putyin hadigépezetének működtetéséhez még több pénzhez jutna.
1: Erőszakba torkollottak a 2 napja tartó diáktüntetések Tiranában.
2: Az albán fővárosban többen téglákkal dobálták az oktatási minisztériumot, 2 tüntető pedig fáklyákat hajított az épületre, ami emiatt kigyulladt. A rendőrség könnygázzal és vízágyúkkal próbálta szétoszlatni a tömeget. A tiltakozók a többi között a rossz oktatási körülményekkel és a diploma utáni elhelyezkedési kilátásokkal indokolták a demonstrációt. A zavargások azonban nagyobb megmozdulási hullámba illeszkednek, amely az oktatás és az életkörülmények miatt zajlik Európa több országában.
1: Adókedvezményt vezet be az önkormányzat Egerben a kisebb vállalkozások számára. A 2,5 millió forintot meg nem haladó adóalappal rendelkező vállalkozások teljes adómentességet kaphatnak, míg a háziorvosok és védőnők 40 millió forintos adóalapig 50%-os kedvezményben részesülhetnek, Pirisi Csenge beszámolója.
11: Az egri vállalkozások csak nem negyede egyáltalán nem fizet iparűzési adót, 65%-uknak pedig 100 000 forint alatt marad az éves adója. Az önkormányzat ebből az adóbevételből többek között a közösségi közlekedést, a szociális ellátásokat és az önkormányzati intézmények működését finanszírozza. 2027-ben is 2% marad a helyi iparűzési adó mértéke, mondja Wagner Ákos, Eger polgármestere.
12: A közgyűlés úgy döntött, hogy a 2,5 millió forint adó alapot el nem érő vállalkozások tekintetében 0% lesz az iparűzési adó, tehát nem kell nekik iparűzési adót fizetni. Ez egyébként közel 3000 vállalkozást érint Eger megye jogú városnak a területén. További adókedvezményt adtunk viszont a 40 millió forint adóalap alatt lévő háziorvosok, gyerekorvosok, fogorvosok és védőnők tekintetében. Itt a megállapított adónak a 50%-os mérséklését tudtuk megtenni, és a 2027-es évtől mind a két vállalkozás csoportra tekintetben megkapja ezeket a kedvezményeket. Egyik oldalon úgy gondoljuk, hogy ezek a kisebb vállalkozásoknak szükségük van a tekintetben egy kicsi városi segítségre, és hogy a működésüket tudják jól működtetni, illetve nyilván az egészségügyi szolgáltatók pedig nagyon fontos területen dolgoznak a város és a városlakók tekintetében, úgyhogy ő nekik is szerettük volna kedvezni.
11: Az adókedvezménynek örülnek a helyi vállalkozók, mondja egy fogorvos.
13: Évekkel ezelőtt nagyon örültünk annak, hogy nem volt iparűzési adó. Ha jól emlékszem, a 2010-es évek környékén vezették be. Elég kevés pénzt kapunk az egészségügyi ellátásra, az egészségbiztosítási pénztártól. Az országban van olyan önkormányzat, aki segíti az egészségügyi szolgáltatókat, privatizált praxisokat úgy, hogy nem kell iparűzési adót fizetniük, vagy elég nagy kedvezményt kapnak. Van olyan önkormányzat, aki azzal tudja segíteni az egészségügyi szolgáltatóit, az orvosokat, fogorvosokat, házi orvosokat, akik privatizált praxisban dolgoznak, hogy havonta bizonyos összeget, 100-200 ezer forintot ad a szolgáltatóknak. Egerben a 2% helyett most jelenleg 1% iparűzési adót kell fizetni. Nekünk ez nagy segítség. Ha a lehetőség engedné az önkormányzatnak, akkor nagyon örülnénk, hogyha iparűzési adót nem kellene fizetnünk.
11: Változás még, hogy 2027-től a vállalkozások egy részének nőhet az építményadója. Ugyanakkor a nagy, legalább 500 millió forintos külterületi és külvárosi gazdasági beruházások kedvezőbb adómértéket kaphatnak Egerben.
1: Akár közös sürgősségi ellátás, betegdiagnosztika, illetve kutatásfejlesztés is elképzelhető egy határon átnyúló egészségügyi együttműködés keretében, amely Vas megye, illetve az ausztriai Burgenland tartomány között jöhet létre. Az együttműködés akár az orvosok és szakdolgozók elvándorlását is megakadályozhatja. A részletekről egyeztettek nemrég a Bécsi Magyar Nagykövetségen, Gergő Judit összefoglalója.
14: Szerintem aki el akart menni, az már a túloldalon van, de ellenpélda is van, hiszen az orvosigazgató úr, aki most megbízással betölti a posztot, ő például Unterwaldban lakik, tehát onnan jár át ide dolgozni.
15: Ezt mondja dr. Lipai Norbert, a Vas megyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórház főigazgatója a szakember elvándorlás kapcsán. Bízik abban, hogy vissza tudnak csábítani orvosokat és szakdolgozókat Szombathelyre, mivel nemrég a Bécsi Magyar Nagykövetségen Vas megye és Burgenland között kórházi együttműködés ügyében tárgyaltak. A főigazgató szerint az onkológiai kutatások, a kutatásfejlesztés és képzés, a betegdiagnosztika és mindenek előtt a határon átnyúló sürgősségi betegellátás területén komoly lehetőségek kínálkoznak.
14: Mondjuk a helikopteres mentés. Overvárt környékén egy balesetből komolyabb sérülteket mi tudunk leghamarabb ellátni. Tehát Grácz, Wiener Neustadt sokkal messzebb van, mint mi. Egy ilyen esetben percek döntenek egy emberi életről, és nem mindegy, hogy milyen hosszon és hova kell vinni a sérültet. Ez például egy nyilván ritka esemény, ezért nekünk is egyszerű bevállalni, mert hogy nem akkora terhelést azért nem fog jelenteni, viszont annak az embernek, aki megsérült, akár az életét mentheti meg egy ilyen együttműködési megállapodás.
15: A tervek szerint közös oktatási és kutatási együttműködés is lehet Ausztriával, elsősorban a diagnosztikai területen, mely a Szombathelyi Kórház onkológiai specializációja miatt különösen fontos, mondja dr. Lipai Norbert.
14: egy biobankot akarunk létrehozni, ami ezzel együtt és emellett működve ugyancsak a kutatási alapot biztosítja. Mindezzel együtt Burgenlandból kaptunk egy olyan impulzust, hogy ott orvosi egyetemet akarnak létrehozni. Oktató bázisként és kutató bázisként számítanak ránk.
15: A főigazgató szerint a Szombathelyi Kórház és Burgenland tartomány közötti együttműködés jó hatással lehet a szakember hiányra és a betegellátásra is.
10: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Bomba fenyegetést kapott ma reggel két iskola Budapest 15. kerületében.
2: A Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola kapott fenyegető levelet, számolt be erről közösségi oldalán a kerület polgármestere. Cserdiné Németh Angéla azt írta, a rendőrség már reggel megkezdte az épületek átvizsgálását. A gyermekeket a Pestújhelyi közösségi házban, illetve a Hartyán általános iskolában helyezték el.
1: Leszették a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia nevét és emblémáját a Sokorói Sportközpont homlokzatáról. Kovács Katalin a Krónika megkeresésére azt mondta, nem tudja, mi történik. A Nemzeti Sportügynökség szerint ugyanakkor éppen az ő kérésére helyezik át a feliratot. Közben több hónapos tárgyalás után a bérleti feltételekről sikerült megállapodni, Fóris Mátyás információi.
16: A Kossuth Rádióhoz ma reggel eljutott egy fotó, amelyen szakemberek szerelik le a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia homlokzati feliratát. A történet előzménye, hogy augusztustól az akadémiának már fizetnie kell az állami sportközpont használatáért, a pontos feltételekről azonban hónapok óta tárgyaltak. A Kossuth Rádió úgy tudja, hogy nemrég Kovács Katalin egy szülői tájékoztatón még arról beszélt, hogy a bizonytalan helyzet miatt egyelőre nem tudja, hogy fogják működtetni az akadémiát 2027-ben. Itt az is felvetődött, hogy lehet, hogy a szülőknek kell majd nagyobb terhet vállalniuk a működés érdekében. A felirat eltávolítása miatt felhívtuk Kovács Katalint, aki azt mondta, semmit nem tud az akcióról és a fenntartóhoz, a belügyminisztériumhoz tartozó Nemzeti Sportügynökséghez irányított. A Kovács Katalin Akadémia egyik munkatársa sem tudott a munkálatokról, kérésünkre odament a helyszínre, majd visszahívott, a feliratot és a logót is teljesen leszették. Mindez azért különös, mert a fenntartó Nemzeti Sportügynökségtől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a felirat áthelyezése kifejezetten Kovács Katalin kérésére történik. Ugyanitt azt is megtudtuk, hogy nemrég új bérleti javaslatot tettek az akadémiának, amelyet Kovács Katalin elfogadott. A felek szóban már megállapodtak, a szerződést várhatóan jövő héten alá is írják. A 2024-ben átadott Sokorói Állami Sportkomplexum mintegy 70 milliárd forintból épült. Kovács Katalin férje, Schmidt Ádám akkori sportállamtitkár az átadás után úgy rendelkezett, hogy a felesége által vezetett akadémia határozatlan ideig bérleti díj nélkül használhatja a létesítményt.
1: Fegyveres rablók törtek be Gulácsi Péter spanyolországi otthonába, ahol a magyar válogatott kapust és feleségét közel egy órán át fenyegették, majd elvitték az értékeiket. Bár fizikai sérülés nem történt, a labdarúgó kihagyta csapata keddi bajnoki mérkőzését. Elbert Gábor szakértő foglalta össze ma reggel a Kossuth Rádióban a trauma hatásait és a visszatérés lehetőségeit, Hajnucki Mátyás összefoglalója.
17: Az, hogy behatoltak az otthonunkba, a biztonságérzetünkbe olyan élmény, amelyet időbe telik feldolgozni, írta a közösségi oldalán Gulácsi Péter a történtek után. Elbert Gábor, a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának egyetemi docense, a Nemzeti Sportrádió szakértője a Kossuth Rádió felkelő című műsorában rámutatott. A visszatérés és a trauma feldolgozásának mikéntje rendkívül személyfüggő, így a szakmai segítség és a biztonságos környezet újrateremtése kulcsfontosságú.
18: Az, hogy saját magamat féltem, az egy dolog, de egy férfi ember, ha a családját érzi veszélyben, akkor ez egy sokkal hatványozottabb probléma. Tehát itt a biztonságérzet, a stabilitás az, ami elsőre eltűnt, és ehhez idő kell. Ez nyilván személyfüggő, hogy ki van olyan, akinek lehet a gyógymód az, hogy sportol, és van olyan, aki ebből visszalép, és a sport az sokadikká válik, és majd akkor lép újra pályára, ha azt érzi, hogy rendben van.
17: A szakértő kiemelte, hogy a profi klubok fel vannak készülve az ilyen helyzetekre, és a legmagasabb szinten minden szükséges mentális támogatást megadnak a sportolóknak. Ugyanakkor a sportoló reakcióját és a döntéseit nagyban befolyásolhatja az is, hogy a családja hogyan éli meg a történteket, ami akár környezet vagy a klubváltáshoz is vezethet.
18: Én azt gondolom, hogy ezt még az nehezíti a Péternél, hogy ugye ez egy viszonylag új környezet, tehát ő hosszú éveken keresztül volt a Red Bull istáló része, előbb Salzburgban, majd a Bundesligában Lipcsében, és átkerült Spanyolországba, ami egy új kihívás, az egésszel kapcsolatos biztonságérzetét is ez megboríthatja. Tehát, hogy itt onnantól kezdve, hogy szerződésbont és elhagyja Spanyolországot, mert azt mondja, hogy ez itt nem működik, egészen odáig, hogy a következő meccsen ott lesz a kapuban, minden előfordulhat.
17: Spanyol sajtóbeszámolók szerint a futballista és családja már aludt, amikor a négy fegyveres férfi behatolt az otthonukba. Egy órán át fenyegették és arra kényszerítették őket, hogy nyissák ki a széfet és adják át az összes pénzüket és ékszerüket. Ezután az elkövetők két luxusautóval menekültek el a helyszínről.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: Mégpedig Mújrica Istvántól.
19: Varga Barnabás visszatért, az Aja Katén viszont 3-1-re kikapott a Saktár Donyeck vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában. A görög együttesben Vitális Milán kezdőként 78 percet játszott, míg a sérülése után visszatérő Varga Barnabás csereként szállt be a 79. percben. A Liverpool pedig magyar játékosai nélkül nyert Linzben 6-3-ra. Kerkez Milos a cserepadról nézte végig a találkozót, míg Szoboszlai Dominik sérülés miatt nem volt a meccs keretben. A tegnapi rangadót a címédő Paris Saint-Germain nyerte a BL-ben. A francia csapat 4-2-re győzött a Manchester City otthonában, és idegenben nyerte a Real Madrid is méghozzá, két gólos hátrányból fordítva, 4-3-ra az AS Róma ellen. José Mourinho, a madridiak vezetőedzője, így értékelte a meccset követően.
20: Az ellenfél, amellyel szembenéztünk, nem szimplán erős csapat, hanem rendkívül erős. Kifejezetten nehéz ellenük játszani. Tudtam, hogy a mérkőzés egy pontján ki fog fogyni náluk a szufla, egyszerűen lehetetlen ezzel a ritmussal és intenzitással végigcsinálni 90 percet. Megléptem a szükséges változtatásokat, de azt kell mondanom, az első fél időben egész egyszerűen átgázoltak rajtunk.
19: További tegnapi eredmények a labdarúgó bajnokok ligájából: Betis Porto 3-2, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Slovan Bratislava Stuttgart 0-3, Feyenoord Como 3-2 és Bodø Glimt Dortmund 1-0. A második számú európai kupasorozatban, az Európa Ligában pedig ma este a Ferencváros is pályára lép. Az alapszakasz második fordulójában az ellenfél a cseh Viktória Plzen lesz. A 21 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti, 22 óra 15 perctől pedig itt a Kossuth Rádióban is figyelemmel kísérhetik majd.
0: Közlekedés.
2: Az M0-ás déli szektorában az M1-es felé munkavégzés miatt a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon 9-10 kilométeres a dugó.
1: A fővárosi utak hírei jönnek.
21: A fővárosban lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsilip utca előtt csatornajavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Kútvölgyi út előtt a jobbra tartó sávban szintén csatornajavítás miatt. Lezárták a 10. kerületben a Harmat utcát, a Liget utca és a Kolozsvári utca között rendezvény miatt délután 2 óráig. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Időjárás.
1: Mégpedig Pál Mártontól.
22: Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Nagyrészt gyengén felhős idő várható az éjszakai órákban, de kisebb-nagyobb felhőtömbök fölénk sodródhatnak. Ezekből viszont csapadék nem lesz. A minimum hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul. Aztán holnap napközben gomoly felhők képződnek, melyek keleten szétterülve jobban takarhatják a napot, és a keleti északkeleti tájakon ezekből a gomoly felhőkből nem zárható ki kisebb esőzápor, máshol száraz idő lesz. Az északi északkeleti szél helyenként megélénkül, a maximum mérték pedig 13 és 18 fok között alakul.
1: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Illis László és a bemondó Polyák Adrien nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Hamarosan kezdődik a Kulcskérdések Benyúritával. Tatár Tímát hallották.
10: Műsorajánló.
0: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
23: Hitler szerelme, avagy a manipulációja.

0: döntések.
1: Mi a tétje?
0: Miért fontos?
1: Mit jelent?
0: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Benyó Rita. Magyarul tanulni, boldogulni és jövőt tervezni ott, ahol születtünk. Mi kell ahhoz, hogy ez a határon túli magyarok számára valódi lehetőség legyen? Az ukrán parlament hétfőn a kisebbségek anyanyelvi oktatását biztosító törvénymódosítást fogadott el. De mire elég a jogi garancia, ha egy család közben azon gondolkodik, hogy elköltözzön? Mitől választanak magyar iskolát a szülők, és mitől térnek haza a máshol diplomát szerző fiatalok? Erről beszélgetünk Orosz Ildikóval, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem elnökével, Morvai Tünde oktatáskutatóval és Hadas Miklós szociológussal, aki legújabb könyvében éppen erdélyi és felvidéki magyarok történetét mutatja be. Éppen erről, amiről most beszélgetni fogunk. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, és Orosz Ildikót pedig a vonalban köszöntöm. Ön is itt van?
3: Igen, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
3: És a hallgatókat is!
2: És akkor kezdjünk is önnel, hiszen maga a hír az leginkább legközelebbről önt és önöket érinti. Ugye most azzal, hogy elfogadták ezt a törvényt, mondjuk egy beregszászi család életén, ez miben változtat? Miben lehetnek biztosabbak, amikor iskolát választanak mondjuk a gyerekeknek?
3: Ez a törvény lényegében visszaállította azokat a jogokat, amit az 1992-es kisebbségi törvény meg az akkor megszületett oktatási törvény adott. Végül is stabilizálja azt a helyzetet, hogy a gyermek egy magyar tannyelvű iskolába, ahol a szülő szívesen beiratja, otthon érezze magát. Ez nagyon fontos, hogy a gyerek és a család komfortérzete pozitív legyen, és a gyermek ott ki tudjon teljesedni, mert amennyiben egy olyan környezetben van, ahol ő mindig azt tapasztalja, hogy másodrangú, és akkor valószínűleg az élet céljai között is ilyen másodrangú szerepet fog tudni vállalni. Egy anyanyelvű környezetbe és iskolába pedig meg tudja magát mutatni, és ki tud bontakozni, illetve én 30 éve tanítok, meg iskolába is tanítottam, amennyiben mire megtanulja a nyelvet, elfelejti a többi tantárgyakat, vagy elveszti a fonalat, ezért nagyon fontos, hogy azon a nyelven kezdjen el tanulni, amely nyelvet ért ahhoz, hogy valódi tudást szerezzen, és ez egy stabilitást adjon nekik. Tehát ez hozzájárulhat ahhoz, hogy itthon maradhassanak a szülők egy része, illetve a gyerekek is.
2: Belekapaszkodom ebbe a mondatába, amit mondott, hogy másodrangúaknak vagy másodrendűeknek érzi magukat. Hadas Miklós, én most itt adás előtt belelapoztam a könyvébe, és éppen egy olyan fetőt, mint hogyha Isten újja lenne, éppen egy olyan mondaton akadt meg a szemem, hogy igazából mindenhol idegennek érzik magukat. Mennyire általános dolog az, hogy egy határon túli magyar se itthon, az anyaföld, tehát se otthon, se itthon nem érzi magát otthon?
4: Óvakodnék azért az általánosításoktól, mert hogy azért nagy különbségek vannak Kárpátalja, Szlovákia, Románia, Vajdaság között, de kétségtelen, hogy az otthontalanság élmény az nagyon gyakran megjelenik a kisebbségi magyarok történeteiben és gondolataiban, és ezért is tartom nagyon fontosnak az előbb elhangzott másik kulcsfogalmat, az otthonosság érzésnek a fogalmát, ugyanis pontosan az anyanyelv magabiztos otthonosságot jelentő közege lehet az, amelyben tulajdonképpen a szellem kiteljesedik, ahol az ember boldognak érzi magát, ahol olyan közegben van, amelyik az ő fejlődését, az egész szocializációs folyamatot megalapozza. De azért én hozzátenném, hogy nem csak az otthontalanság és a kirekesztettség és az idegenség élmény jellemezheti a határon túli magyarokat, ugyanis rendkívül fontos tényezőnek tartom azt is, hogy a többségi nyelvet mennyire tudják beszélni. Mert minél inkább képesek a többségi nyelv elsajátítására, azon túl, hogy a magyar az anyanyelvük, és a legfontosabb ismereteket, a kognitív fejlődést a magyar nyelven keresztül élik át, az is rendkívül fontos, hogy a többségi nyelven is tudjanak kommunikálni, mert ebben az esetben az idegenség érzés, a kirekesztettség érzés nem lesz olyan erőteljes.
2: Épp ezt Morvai Tündének ezt a kérdést akarom neki szegezni, hogy hogyan lehet úgy jól

0: iskolát választani, meg hogyan lehet úgy jól szülőként kitalálni a jövőt, hogy vagy akár önmagunknak kitalálni a jövőt, hogy egyszerre megőrizzük a kultúránkat, hagyományunkat, nyelvünket, de közben boldoguljunk abban a világban, és ott is azt a nyelvet is éppen ugyanolyan jól tudjuk.
1: Igen, a szülőföldön maradás, ez egyértelmű, hogy nem csak egy magyar nemzeti elköteleződés, a magyar nemzethez, mint identitáshoz való elköteleződés. Azért is nem lehet feltétlenül azt mondani, hogy van egy határon túli magyar modell arra, hogy mi az, ami otthon tartja a fiatalokat adott esetben. Több feltételnek kell érvényesülni. Érvényesülni kell társadalmi, gazdasági, intézményi feltételeknek ahhoz, hogy amikor valaki azon egyáltalán elgondolkodik, hogy otthon maradjon, vagy ott hagyja a szülőföldjét, akkor mi kell ahhoz? Első körben a fiatalok azt szokták mondani, és ez az új generáció már egyértelműen távolodik attól, hogy a nemzeti elköteleződés hajtsa őt arra, hogy otthon maradjon, hanem inkább a boldogulást, a karrierépítés tekinti első körben fontosnak.
0: Tehát a gazdasági szempontok
1: a gazdasági szempontok maximálisan jelen vannak. A kutatásainkban felszoktunk direkt kérdést is tenni, hogy mi az az összeg, amiért otthon maradnál. Természetesen a különböző régiókban más-más összegeket határoznak meg, de hát a környező országokban végignézünk, teljesen más gazdasági környezet és politikai környezet között élnek a határon túli magyarok, és az sem elenyésző tényező az, hogy ők több magyar régióban élnek, vagy pedig szórványban. Az adott ország nyelvéhez való viszony is ezt is meghatározza.
0: Orosz Ildikó, ugye önök most hát sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint bármely más határon túli magyar kisebbség abban, hogy szülőföldön tartsák a magyarokat. Mi a tapasztalat, mióta kitört a háború, nem csak a háború miatt, hanem amiatt is, hogy közben rendelkeznek nagyon sokan egy magyar állampolgárság, ami egyben egy uniós állampolgárság, tehát akár egy menekülő út lehet, egy menekülő útlevél lehet a háborúból. Ez mennyire nehezíti egyébként a szülőföldön tartást, meg hát mennyire érthető, hogy ezt használják ki az emberek?
2: Az a helyzet, mindig azt szoktam mondani, hogy egy határon túli magyar, én úgy gondolom legalábbis, semmiben nem különbözik egy magyarországi, vidéki vagy pesti magyartól, hisz minden család csak azt szeretné, hogy a gyermeke jobban éljen, mint az ő generáció. Magasabbra jusson, elérjen végzettsége szerint, és jobban boldoguljon. Tehát mi is ugyanolyok vagyunk, mint a magyarországiak, ezért mindenki a saját környezetéből, ahogy Tünde mondta, gazdasági, társadalmi helyzetéből kiindulva próbál karriert építeni, és mi Kárpátalján immár nem 5 éve vagyunk háborúban, 10 éve vagyunk háborúban, hisz ez már a Majdan után elkezdődött egy nagyon erős kisebbség ellenes kampány minden oldalról, tehát például a magyarokat is a médián keresztül, 5 éven keresztül úgy mutatták be, mint egy fejlődésre képtelen, szegregált közösség, és ahol sokszor megkapták azt is, hogy a Ukrajna területi egységét fenyegetik és veszélyeztették, és amennyiben nem akarunk mindenáron ukránul megtanulni, vagy nem tudunk olyan szinten beszélni, hogy elvárja az állam. És itt bejön az a kérdés, hogy reflektálnék arra, amit Miklós mondott, hogy a nyelvet tudni kell, és ez így is van. Például a mi egyetemünkre csak olyanok felvételizhetnek, akik egy központi érettségi rendszerbe letették az ukrán vizsgát. Azt az ukrán vizsgát, amik az ukrán nyelvű ukrán iskolába érettségizett, és ukrán bölcsészakra felvételizők számára készített teszttel mérik. Tehát tudniuk kell ezt a dolgot, viszont hogyha megszólalsz és érződik az akcentusod, vagy esetleg mondjuk Kárpátalja sajátossága az, hogy igen erős tájszólásba beszélik, akkor ez, ha a politika nem befogadó, akkor ez kirekesztő is lehet. És mondjuk az elmúlt 10 évben nagyon sokszor megkaptuk azt, hogy ha nem irodalmi standardot beszélsz, akkor mehetsz, ahova akarsz. Tehát a magyar nyelv az egy kötődést is jelent számunkra. Másrészt a magyar nyelv a kárpátaljaiak számára egy sajátos helyzetet jelent. Volt egy kutatásunk 2007-ben, amikor Érdekes mód a saját meghatározásukra, identitásukra. A többség azt válaszolta, hogy ő kárpátaljai magyar. Tehát egyrészt erős regionális identitástudat van, másrészt pedig van egy magyar tudat is, ami Magyarországhoz köt, viszont ez egy lehetőséget biztosít arra, hogy legyen egy menekülési útvonal, egy túlélési lehetőség akkor, amikor erre szükség van, és ezen a vidéken nagyon nagy szükség van mindig rá, mert az a gazdasági stabilizáció, amiről beszéltünk, az a társadalmi beágyazottság, az sokszor hiányzik. Tehát nálunk már a 1800-as évek végén is a munkavállalásban Amerikába kitántorgottak aránya igen magas volt, meg azóta is soha nem volt olyan megélhetési lehetőség, hogy ne külföldön kellett volna dolgozni. Ez most is jellemzi, és például a háború idején is nagyon sok férfi nem volt itthon, mert külföldön dolgozott, ami viszont befolyásolja az itthon maradást hosszabb távon, hiszen így most a családok egy része ahhoz igazodik. Bekapcsolódtunk egy kompetencia felmérésbe, a magyarországi kompetencia felmérésbe, és a kompetencia felmérés kapcsán, amit szerettük volna tudni, hogy az itt magyar iskolákba járó diákok milyen szinten igazodnak a magyarországi diákok tudásszintjéhez, volt egy háttér kérdőív. Ebből az az érdekesség jött le, hogy a helyben stabilizáló családok azok 47,8%-ot teszik ki, és a mobilitásra építő családok 22,6%-át. És ez a 22,6% ugye van még egy arány, egy 29% a kiszolgáltatott helyzetű családok, valószínűleg ez a kettő, aki stabilizálódott és a kiszolgáltatott helyzetűek, azok nagy valószínűséggel itthon maradnak. Ez a 22,6%-ú mobilitásra építő család azt jelenti, hogy sok esetben a papa kint dolgozik, a mama a gyerekkel itthon jár iskolába, de miután 5 éve tart a háború, hétvégén mennek papához, hogy a család együtt lehessen valahol, ez egyre fárasztóbbá válik, és ezek közül kerül majd ki az, aki úgy dönt, hogy Magyarországon fog letelepedni. Viszont másik kutatás szempontjából sokan, akiknek itthon van egzisztenciájuk, mondjuk valami kisvállalkozók, azok viszont már Magyarországon nem biztos, hogy meg tudják teremteni és újra teremteni, és ők szívesen jönnének haza. Világos. De hát attól függ, hogy meddig tart a háború, mikor ér véget, és hogyan ér véget ez a háború.
0: Világos, hogyha egy kicsit szélesebbre nyitom a képet, akkor Hadas Miklóst kérdezem megint, akár a konkrét életutakból, ugye ebben a könyvben, ahogy belenéztem, monológok vannak, elmesélik az ember a saját történetüket. Mennyire jelenlévő ebben, hogy mondjuk az olyan apukák, akik, ahogy most a példában elhangzott, elmennek más országba dolgozni, de a család otthon van, azért, hogy életben maradjanak. Megjelenik egy állandó bűntudat, hogy itt sem vagyok, ott sem vagyok, akkor vagyok jó magyar, ha otthon maradok, vagy akkor vagyok jó magyar, hogyha én elmegyek, de a családomat ott meg megtartom.
3: Vannak ilyen példák a hosszú interjúk alapján, tehát 15-20 órát beszélgettem emberekkel, és abból készítettem egy maximum 50 ezer leütés terjedelmű monológot. Ugyanakkor ezek viszonylag az én eseteimben kevésbé hangsúlyosak. Azt viszont mindenféleképpen fontosnak tartom megjegyezni, hogy még visszatérve az előző kérdésére, rengeteg minden jutott eszembe, tehát azért nehéz itt rendet teremteni, így
0: amíg
3: az Ildik
0: van
3: által
0: időnk
3: elmondottak
0: addig,
3: kapcsán is, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen körülmények között él az a magyar ember, és ezért óvakodnék attól, hogy általánosító kijelentéseket tegyünk. Mert Ukrajna az most valóban egy rendkívül sajátos helyzet a háborúval, azzal, hogy nagyon radikálisan csökken a magyaroknak a száma, hogy nem az Európai Unióban vannak. Tehát, hogy ezt a három tényezőt figyelembe veszem, akkor ezek rendkívül más körülményeket valószínűsítenek, mint amit én Romániában vagy Szlovákiában megtapasztaltam. És én azt tartom rendkívül fontosnak, és most elnézést, hogy a saját kontextusomra hivatkozom, hogy kellőképpen vegyük komolyan, és érjük át katartikusan annak a rendszerváltásnak a következményeit, ami most Magyarországon lezajlódott, és ennek a várható hatásait a kisebbségiekre, illetve azt, hogy itt a kisebbségi magyar is egy sokkal bonyolultabb erőtérben, mondjuk Szlovákiában és Romániában, az Európai Unióban jelenik meg, az átjárható határok világában, ahol a gazdasági, a politikai, a mindennapi élet viszonyai összefonódnak egymással, és ezen viszonyok között az etnikum, az anyanyelv egy tényező, rendkívül fontos tényező, és ezt az iskolarendszeren keresztül fönn kell tartani, de figyelembe kell vennünk eme rendkívül fontos egyéb, rendkívül bonyolult uniós követelményrendszert abban a globális kontextusban, amiben most élünk az Európai Unióban.
0: Na, ez megnyitja képletesen is, és szó szerint is a határokat előttünk. Morvai Tündétől kérdezem, hogy akkor, amikor a magyar fiatalok is, mármint az anyaországban élő, Magyarországon élő magyar fiatalok is a boldogulást egyébként sokszor az Európai Unió más országaiban keresik. Illetve amikor folyamatosan elnéptelenedő falvakról és vidékről beszélünk, akkor igazából mást kell kitalálnunk az anyaországi elvándorlásra, mint a határon túliakra, vagy valahogy ezt az egészet együtt kellene kezelni, hisz, ahogy most előbb Hadas Miklós is mondta, igazából mind együtt vagyunk az Európai Unióban.
1: Így van, és Orosz Ildikó is ezt erősítette meg, hogy egy határon túli magyar is ugyanolyan magyar, egy határon túli magyar fiatal is ugyanolyan, mint egy magyarországi fiatal, elgondolkodik azon, hogy hogyan tovább, hogy hol tud a családalapítás megvalósulni, de ugye ebben a gazdasági tényezők nagy mértékben hozzájárulnak, de a politikai tényezők is, és ugye most, hogyha a négy országot tekintjük, akkor természetesen sajnálatos módon a legrosszabb helyzetben a kárpátai magyarok vannak, de Vajdaság sem kivétel az elől, ott is olyan politikai körülmények vannak, és a gazdasági helyzete sem Szerbiának olyan, hogy a megtartó erő lenne nem csak a szerbiai magyaroknak, hanem a szerbiai szerbereknek is. Óriási az elvándorlás Szerbiából, és ez a körülmény befolyásolja azt, hogy rásegített természetesen még a kettős állampolgárság is, a szerbiai magyar fiatalok előtt is kinyílt az út, nem csak Magyarország felé, hanem az Európai Unió különböző országai felé, és azt kell mondani, hogy ők is élnek ezzel, annak ellenére ugye, hogy Szerbia nem uniós tagság, de azáltal, hogy fel tudják venni a magyar állampolgárságot, ugyanúgy a kárpátaljaiak nyitnak az Európai Uniós országok felé. A kutatásaink azt mutatják, hogy a vajdasági magyarok még inkább Magyarországon túli területeken szeretnének letelepedni. Ennek vannak történelmi gyökerei, a második világháború után rendkívül sok kapcsolattal rendelkeznek azok a családok, akik Németországba vállaltak munkát, akár idéglenesen, de nagyrészt ugye ők is ott maradtak, letelepedtek, és Vajdaságnál ez a tendencia, ez tovább érvényesül, és így nem csak Magyarországon, hanem hogy természetesen a vajdasági falvak is, a vajdasági magyar falvak is, a vajdasági magyar szerb falvak is kirülnek, és ez a tendencia Szerbiában hasonló. Szlovákiában és Romániában egy kicsit más a helyzet ebből a szempontból. Amikor beszélünk erről a kérdésről, ez azért nem olyan volumenű kérdésnek kell tekinteni. Vajdaság és Vajdaság, ugyanúgy Vajdaságban, mint Kárpátalján, Szlovákiában és Erdélyben, mert azért ott a nagy része a fiataloknak nem gondolkodik elvándorlásban. Maximum a szülőföldjét egy-két régióból elhagyja, Székelyföldről elköltözik Kolozsvárra, vagy Szlovákiában inkább az a tendencia, hogy Kelet-Szlovákiából elköltöznek a nyugati megyékbe, Csalló közbe, Pozsony környékére. Nem meghatározó az, hogy szeretnének feltétlenül kivándorolni, és erre bizonyíték az is, hogy pillanatnyilag Szlovákia is, Románia is, nem szeretnék elhamarkodott kijelentéseket tenni, de a gazdasági helyzete és a politikai helyzet egy kicsit jobb, mint az említett két másik országban.
0: Orosz Ildikónak teszem fel először a kérdést, de aztán azt kérem, hogy majd mindannyian válaszoljanak rá, mert mégiscsak a nyelvtörvényből és a most elfogadott szabályokból indultunk ki, és áll-e még az a nagyon régi mondat, hogy nyelvében él a nemzet? Valóban a nyelv, az nyelv-e az origója annak, hogy megmarad-e a magyarság határon innen és túl? Orosz Ildikó.
2: Meggyőződésem, hogy mindenkinek egy anyanyelve van, vagy első nyelve van, és ez az első nyelv, meg az a kultúra, amiben beágyazódik, az fontos ahhoz, hogy az én képe egészségesen alakuljon ki. Ehhez természetesen egy 20. 21. században, de szerintem ez már egy olyan régi bőjóban, ahol mi élünk, mindig is így volt, minimum 3 nyelvet kell tudni ahhoz, hogy te boldogulni tudj. Elsősorban az anyanyelvedet, mert ezen tanulhatod meg mélységében mindazt, vagy szerezheted meg azt az információt és áramlatot, ami szükséges ahhoz, hogy te fejlődni tudj, meg legyenek elképzeléseid, amellett a regionális nyelvet, hiszen ezen a nyelven kell, hogy kommunikálj a környezeteddel, és az fontos, hogy megértesd magad, meg az céljaidat is elér, tehát a saját igazságodnak is igazságot tud tenni, és kell egy nemzetközi nyelv is, ami ugye mindig változik a lingua franca itt ebben a régióban is. Most éppen az angol, s erre odafigyelnek a fiatalok is, tehát ez a 3-as egységre szükség van, ami létezik, és például ebből a kompetencia felmérésből is érdekesség jött ki, például az, hogy a magyar központú angol orientált profilhoz tartozó diákok, akik magukról azt mondják, hogy már beszélek, az 53%-ot tesz ki, tehát ebből következtethetünk arra, hogy ez az európai integráció, vagy arra való kacsintás, vagy oda irányuló figyelés, ez elég magas, míg mondjuk az ukrán központú az csak 14%-ot teszi ki, amiben benne van az, hogy hiába él itthon, hiába tudja az ukrán nyelven, ha gazdaságilag, politikailag nem tud érvényesülni, akkor valószínűleg a nyelvtudásának se fog eleget tenni. Itt megjegyzem, én a Szovjetunióban nőttem fel, nagyon jól beszéltem oroszul, de ha Oroszországba akartam volna érvényesülni, akkor ott mindig akadt egy orosz, aki esetleg kevésbé volt fejlett, de a helyi beágyazottsága sokkal jobb volt, mondjuk én tolmásként és idegenvezetőként dolgoztam, és ez volt a tapasztalatom, és akkor a több nyelvű kompetenciát egy ilyen 17-20%-ot jelenti, tehát fontos az anyanyelv, és az, hogy olyan közegben nőjön, ahol az anyanyelv mellett gyakorlati módon megtanulja a többi nyelveket, ne csak a szabályokat, ahhoz, hogy boldogulni tudjon. És ez szoktam mondani, ez vonatkozik a helyi ukránokra is, akik egyre jobban érzik ezt. Például az egyetem tavaly indított egy ilyen nyelvi akadálymentesítési akció keretében a magyaroknak ukrán, mint idegen nyelv, az ukránoknak magyar, mint idegen nyelv tanfolyamot a felnőtt képzési központba, és az ukrán, mint a magyar, mint idegen nyelv tanfolyamra több mint 1000-en jelentkeztek, akik valószínűleg szintén a jövőben számítanak valamiféle magyarországi orientáltságra. És ez mindig, hogy mire számítanak, az mindig az adott ország vonzását, az ottani gazdasági helyzet és politikai stabilitás határozza meg. Ez a korábbi évek tapasztalata nálunk.
0: Adas Miklós?
3: Én óvatosabb lennék ennek a nyelvében él a nemzet kijelentésnek az elfogadásával, ugyanis ebben van valami kirekesztőlegesség, és megvan a 19. századi nemzetállami alapítási hív, amelyik tulajdonképpen ezáltal mindenkit kizár, aki nem azt a nyelvet beszéli, hogyha mondjuk a szlovák nyelvben létező fogalmat vesszük, amelyik elkülöníti a monarchiás Magyarországhoz tartozást szlovákként, tehát ők a magyar nemzet részei voltak magától értetődő módon a 19.-20. század fordulójáig, vagy megnézzük Belgiumot, vagy megnézzük Kanadát, és így tovább, és így tovább, vagy megnézzük a vegyes házasságban született kétnyelvűeket,
0: vagy, akik, az új-zélandi másod, vagy az új-zélandi másod, harmadgenerációs magyarokat.
3: Tehát rengeteg példát találunk arra, vagy megnézzük a magyarországi németeket, románokat, szerbeket, akik a magyar nemzet részének is tartják magukat. Van nekem olyan görög barátom, aki még ugye a görög polgárháború után menekült, és amikor megkérdezik tőle, hogy ő minek vallja magát, akkor azt mondja, hogy én 100%-ig görög, és 100%-ig magyar is vagyok. Tehát a kettős kötődés, az átmenet, a váltás, a vegyes házasságban történő többszörös identitás, Az egy nagyon figyelemre méltó tényező, egyébként Simon Attilának vannak kiváló kutatásai ezzel kapcsolatban, hogy a második bécsi döntés után Kassa lakossága minek vallja magát. Na most, amikor a magyarok bejönnek, akkor hirtelen mindenki magyar. Amikor megint a csehszlovákok jönnek, akkor csehszlovákok lesznek. Most melyik nemzethez tartoznak? Tehát tehetünk ilyen egyértelmű kijelentéseket? És még reflektálnék arra rövidre zárva, hogy az angol nyelv az abból a szempontból nagyon érdekes, rengeteg olyan példám van ezekben az élettörténetekben, amikor azt mondja a magyar, aki öntudatos magyar, miközben tökéletesen beszél románul, de hogy ő a románnal angolul fog beszélni, mert akkor nincs meg az a fajta aláfölé rendeltségi viszony, ami óhatatlanul megjelenik, hiszen a román mégiscsak jobban beszél a román nyelvet, ami egyébként nem is biztos, mert ez az illető, és több ilyen narratíva van, kiválóan beszél a román nyelvet, tehát a közvetítő nyelv, amelyik a kommunikációt elősegíti, megint többféle nemzeti hovatartozást és identitást, kötődést, beállítodás mintákat tesz lehetővé. Nagyon bonyolult téma, most nem tudjuk két perc alatt befejezni.
0: Igen, csak arra utalok,
3: hogy óvakodnék ennek a kijelentésnek a
0: világos,
3: korlátlan aláírásától, feltétel nélkül aláírásától.
1: Még ettől is óvatosabb megfogalmazást vezetnék be, mert most a határon túli területekről beszélünk, de a nyugati diaszpórában is élnek magyarok.
3: Abszolút.
1: És nyilván ez is több órányi műsort megérdemelne, de öt harmad, negyed generációs magyarok vannak, akik magyarnak vallják magukat úgy, hogy egy szót nem tudnak magyarul, de azt mondják, igen, magyar vagyok, mert magyar a nagyapám, Magyarországra járok nyaralni, és azért, mert a vasárnap húsleves teszek, és a gulyás a kedvenc ételem.
3: És hát a kötődésem, a múlt, a családi
1: és,
3: múlt.
1: És ez alapján határozza meg, pedig nagyon gyakran előfordul az, hogy már a vasárnapi iskolákban sem sajátítják el feltétlenül a nyelvet, de ő a magyar nemzet részének érzi magát, és mi ezt nem tagadhatjuk meg, sem magyarországi magyarként, sem pedig a Kárpát-merencében élő magyarként.
0: Iszonyú izgalmas, és még ráadásul most, ahogy belekezdtünk, rengeteg ága van, úgyhogy én majd most innen is jelzem a szerkesztőmnek, hogy én szívesen folytatnám a témát, mert még nagyon sok marad benne. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltak, először is nagyon köszönöm Orosz Ildikónak, hogy csatlakozott hozzánk, és köszönöm Hadas Miklósnak és Morvai Tündének. Szerintem izgalmas beszélgetés volt, és hát látszik az is, hogy mennyire nem egyszerű ez a kérdés, amikor csak egy nyelvtörvényről beszélünk. Még egyszer köszönöm önöknek és önöknek meg a figyelmet, köszönöm, ez volt a Kulcskérdések, szerkesztő Király István Dániel, a stábunk pedig Pernis Judit és Szilágyi Zsolt, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Egy évszázados zenei rejtély végre megoldódik. New York után Budapesten születik újjá Johann Sebastian Bach, Szent Márk passiója. Az Egyesült Államokban élő zseniális magyar orgonaművész és zeneszerző Karosi Bálint grandiózus rekonstrukcióját hallhatja a közönség október 21-én, melyet a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara kelt életre. Legyen részese a zenei szenzációnak október 21-én a Mátyás templomban. mrm.jegy.hu.
9: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
4: Reklámot hallottak.
10: 13 óra. Jó napot kívánok, hírek következnek. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Uniós jogot sértett az Orbán kormány az embercsempészek szabadon engedésével. A frontvonalhoz közel élőket segítik az ökumenikusok Ukrajnában. Délután egyre több felé kisüt a nap. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését, olvasható az uniós bíróság döntésében. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések kitoloncolássá alakítása nem tekinthető hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciónak. Bő 2 év alatt több mint 2500 embercsempész hagyhatta el a börtönt. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastag Pál megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürkt Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Kelet-Ukrajnában a frontvonalhoz közeli régiók lakosait segíti télen a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A programban több mint 1200 háztartás kap pénzt tűzifára, szénre, és csaknem 80 lakóközösség energia és vízellátását segítik. Emellett csaknem 5000-en téli túlélési segélycsomagot vehetnek át. Ebben hálózsák, matrac, hőtartó takaró, mobiltöltő és termosz is van. A programot az ENSZ 2,3 millió dollárral támogatja. Hamis volt a ma reggeli bombariadó a két budapesti iskolában. A 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola kapott fenyegetést. A rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de robbanó szerkezetet vagy robbanó anyagot nem találtak. A gyerekeket két kerületi intézménybe vitték át. A Nemzeti Nyomozóiroda terrorcselekmény előkészülete miatt rendelt el nyomozást. Lezárták és elbontják a szekszárdi Bati kereszt közelében álló kilátót, mert életveszélyessé vált. A Gemenci Erdőgazdaság szerint a korhat szerkezeti elemeket már nem lehet gazdaságosan kicserélni. A 20 méter magas kilátót 2015-ben építették a Dél-Dunántúli Kék Túra útvonal mentén, a szekszárdi dombság egyik legmagasabb 280 méteres pontján. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. A mintegy 130 millió éves csontokat Bále közelében emelték ki a tengerből. A fosszíliák egy nagy termetű, hosszú nyakú növényevő őslénytől származnak. Ez az első eset, hogy közvetlenül tártak felleleteket a tengerfenéken. A gomoly felhők mellett mindenütt több órás napsütés várható, északkeleten keleten lehet néhol egy-egy zápor. Délután 14-19, késő este 1-10 fok valószínű.
11: Műsorajánló.
4: Szóda.
11: Egy hét alatt több mint 30 kiállítás és 200-nál is több alkotó. A budapesti kortárs ékszerhétről beszélgetünk stúdió vendégünkkel, a rendezvény fővédnökével, Juhász Annával. Bemutatjuk a MOME Intro, a gondoskodás rétegei című kiállítását. Emellett ellátogatunk az Örkény Színházba, és hangolódunk a 13 éve elhunyt kiváló gitáros Pribil György emlékkoncertjére is.
4: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban. Palicstól Pöstyénig, Husztól Hátszegig nem minden a megmaradásról és az igazi magyarságról szól, de arról is. Integráció és asszimiláció, migráció és haza a magasban, együttélés a többséggel, közben figyelés Budapestre, székely mítosz a magyarországi turistáknak, vegyes házasság és a kisiskolák roma magyarjai. Élet kisebbségi magyarként. Akinek az anyanyelve még mindig magyar. Határon túli magyar újságírók műsora Rácz Vince vezetésével minden vasárnap reggel 7-től 8-ig a Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: 199, 98, 97.
13: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
14: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak. Felfedező a történelemről.
15: Arccal régi korok emlékeinek megismertetése felé. Akár ez is lehetne a mottója a Magyar Nemzeti Múzeum és a Budapesti Történeti Múzeum társrendezésében, évente váltott helyszíneken, a Budapest Nagytétényi Múzeum Campona Victrix egységében, valamint az Aquincumi Múzeumban megvalósuló programnak, amely az ókori római birodalom magyarországi emlékeire irányítja az érdeklődők figyelmét. 2026-ban a nagytétényi Campona Victrix volt a színhely. Ismeretterjesztő programokkal, tudományos népszerűsítő előadásokkal várták október 10-én, kiemelten a családokat is. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Gondolatok az ókori római birodalom a mai Angliától Szíriáig, Algériáig nyúló 6000 kilométeres erődített határvonaláról, a Limesről, amelynek részét alkotta a mai Magyarország Dunaszakasza is, úgyis mint a római Pannónia provincia határvonala. A Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója Csorba László történész nagytétényi köszöntőbeszédéből.
16: Az általunk ismert civilizáció nagyszerű pontjait összekötő ívnek az egyik izgalmas pontján vagyunk, mert a Limes élmény a római örökségnek a határokkal kapcsolatos lenyűgöző alkotásai és azoknak a mai napig élő romvilága, amely ugyanakkor alkalmas arra, hogy az egykori világ teljességét is megértsük. Ez egy olyan európai civilizációs élmény, amely mindenkit megragadhat, egy picit is ezeket az elemeket végig gondolja, és hogyha engedi, hogy hasson rá az az élmény, ami az ilyen látogatósoknál ugye adódik. Mindenki is vagyunk a részesei. Amikor Angliába járunk, ugye fönn az európai kultúra északnyugati területein, ott tulajdonképpen pontosan ugyanannak a Limes répa struktúrának az egyik pontját látjuk és ismerjük, amelyhez itt jelen pillanatban is csatlakozunk. Vagy egy másik Russe, polgárváros a Duna partján, ahol egy lenyűgöző répa erőd van. A római bürokratikus katonai építészet szabványosítását. Hiten megérezzük a birodalom elképesztő erejét, hogy micsoda erő van a racionális bürokráciában. Micsoda erő van abban, hogy egy 6000 kilométer távlatú rendszerben ugyanazok a formák, ugyanazok az előírások, ugyanazok a katonai bürokrácia hatékonyságát mutató formák jelennek meg. És ilyen módon az ember rádöbben, hogy ez ugyanaz a struktúra Angliától Bulgáriáig és még jelentősen tovább. Tehát amikor itt vagyunk Kamponában, a Limes nap nagyszerűen kitalált és közösen megvalósított ötletével, ugye minden évben váltunk, tehát ebben az évben a Nemzeti Múzeum látja vendégül a Limes nap résztvevőit itt Nagytétényben, a következő évben újra Aquincumban nálunk lesz, akkor tulajdonképpen az európaiságnak egy lenyűgöző élményét éljük át. Európaiságunk trillió gyökere mind-mind az antikvitásig nyúlik vissza, de itt különösen átéljük azt, hogy milyen milyen lenyűgöző civilizáció teremtő struktúráknak, szerkezeteknek, működéseknek vagyunk az örökösei, amelyből tanulni lehet, amit élvezni lehet, amit rekonstruálni lehet, és amellyel együtt élni a jelenlegi világunkat, az egy nagyszerű lehetőség, hogy még gazdagabb legyen az a jelen, amelyben élünk, amelyben a gyermekeink ugye megértik azt, hogy minek az örökösei, még jobban megértsék, hogy miért jó európai polgárnak, és ezen belül magyar polgárnak lenni.
15: Kossuth Rádió 2011. Disputa. A magyar ókorkutató régészek örömmel vették, hogy Magyarország csatlakozni kívánt az Európai Unió Limes programjához, amely a világörökség részévé tette az ókori római Limeszt. A tervekről Visi Zsolt régész beszélt 2011-ben.
17: Hogy mi a Limes? A Római Birodalomnak a külső határa. A birodalom fennállásának mintegy 4-5 évszázadán keresztül, ugye Pannonia is Magyarország Dunántúli része volt a birodalomnak, ez a határ összességében egy több mint 6000 kilométeres vonalat jelez Afrikában, Közel-Keleten és Európában. Különlegességet az adja meg, hogy a római császárkor szinte teljes időtartamában a teljes római haderőt a határ mentén állomáshoz. Tehát azt is mondhatnánk, ilyen határvédő szerepet kapott a hadseregben, a birodalom belső területén alig volt haderő. A határok mentén hatalmas emberanyag, gazdasági potenciál, ugye a hadsereg zsoldja miatt, civil szerveződés és nagyon sok minden más bontakozott ki. Azt is mondhatnánk, hogy a határmenti városok, települések, erődítmények és mindenféle létesítmények jobban tükrözik a római császárkor életét, mint akár mondjuk Róma vagy Itália. Ebben a hatalmas birodalomban nagyon sok nép élt. Ezeknek a romanizációja, az egységesülése és az integrációja zajlott ezeken a helyeken, és ebben különleges szerepet kapott a Limes, ahol a katonák a legkülönbözőbb népekből, törzsekből toborzódtak.
18: Mi tartozik a Limes magyarországi szakaszához? A szakmunkákban megismerkedhettek már utakkal, az őrtornyokkal, a katonai táborokkal és város kezdeményekkel is.
17: Sőt, városokkal. Térjünk tehát akkor át Pannoniára, ami az egyik legfontosabb katonai és egyébként is fontos tartománya volt a birodalomnak. Itt évszázadokon keresztül császárokat adtak erről a területről a birodalomnak. A Duna jelentette a határt, az volt a határ, a demarkációs vonal, és a jobb partján sorakoztak fel az már említett katonai erődítmények. Ausztriától Belgrádig terjedt az a dunai szakasz, ami Pannonia határa volt. Magyarország területén két legiótábor, vagyis egy 5-6 ezres fős állik felfegyverzett legionárius hadtest állomásodott, és számos úgynevezett segédcsapat, azok kisebbek voltak, de hasonló erőt képviseltek összességükben.
18: A két nagy központ brigéció, a mai Komárom Ószőny, illetve Aquincum Óbuda.
17: És aztán elszórva mondok néhány helyet, Győr Belvárosában, Dunaúj város határában, Paks mellett, Dunaszekcsőn, és sorolhatnám még Moson-Magyaróváron is. Ott voltak bizony ezek a római erődök, amelyeket van, amikor könnyebben tudunk kutatni, van, amikor nehezebben. Például a győri azért nehezen kutatható, mert a középkori város teljesen rátelepült, házak fedik le, település van rajta. Nagyon sok erődítménynek 3 méteres sánc fala árka látszik még, például Baracs Anna Mácia területén, vagy másod. Ezeket az erődöket a Limes út kötötte össze. Az út mellett, illetve a Duna partján pedig katonai őrállomások, tornyok, ott kis erőd helyezkedett el, épült, esetenként még a Duna bal partjára is. Most ez az a rendszer tehát, ami a Limes messze-messze túlnyúlik a határainkon. És ez az a pont, ahol a városok, az önkormányzatok, a civil szféra, a turisták, a kultúra iránt érdeklődők ismeretszerzési céljából ide látogatók igazán érdekelté válhatnak.
18: Professzor úr, nyilvánvaló, hogy nagyon sok emlék ebből a Limesből ma már föltárhatatlan, de nyilvánvaló az is, hogy több lenne föltárható, mint amire jelenleg szándék, illetve kapacitás van.
17: Rengeteg emlék még feltáratlan. Olyan is van, amit nem is tudunk, nem is ismerünk még, tehát nem sikerült azonosítani, sok ilyen van. És nagyon sok olyan van, amit már azonosítottunk, de nem sikerült még feltárni, de azt mondom, nem is feltétlenül kell. Elegendő, hogyha felszínen meghatározunk hozzuk a helyét geofizikai mérésekkel, más módon ugye a kiterjedését, korszakát, korát meghatározzuk, ebben az állapotában marad, viszont maga a helyszín érinthetetlensége nagyon fontos. A világörökségi pályázat során szembesülnünk kellett azzal, hogy egyrészt tudjuk azt, hogy mit ismerünk most, mi az, ami ebből teljesen biztos, mi az, ami még bizonytalan, kérdéses, az nevezhető a pályázatba, ami szakmai szempontból fennmarad, másrészt pedig, amelyekre vonatkozóan a helyi önkormányzatokkal, tulajdonosokkal, kezelőkkel, civil szervezetekkel, másokkal közös megegyezésre, megállapodásra tudunk jutni, hiszen csak akkor nevezhető bármelyik helyszín, hogyha teljes az egyetértés.
15: Nos, végül is nem tudták biztosítani, legalábbis Magyarországon nem. A Nemzetközi Világörökségi Program 2011 óta az uniós országokban megvalósult. Magyarország azonban az akkori kormányzati döntés eredményeként kimaradt a programból. Az ügyben 2026 nyarától változás tapasztalható. A Magyar Ókorkutató Régésztársadalom és a Magyar Kulturális Kormányzat együttes akarata, hogy másfél évtizedes késéssel ugyan, de Magyarország mégis csatlakozhasson a világörökségi LIMESZ programhoz. Az újabb fejleményekre műsorunk a közeli jövőben visszatér. Hangképek következnek a Magyar Nemzeti Múzeum Budapest Nagytétényi Kampóna Victrix Múzeuma és a Budapesti Történeti Múzeum 2026. októberi Nagytétényi ismeretterjesztő rendezvényéről. A Magyar Nemzeti Múzeum régésze Mráv Zsolt előadásának címe Római fegyverek és katonai felszerelési tárgyak a Dunából. Részletek.
19: Tárgyak. Nagyon érdekel engem, hogy ezek milyen kontextusból származnak, milyen körülmények között kerülnek elő. Ez egy nagyon izgalmas tudományos probléma, hogy hogyan értelmezzük azokat a római fegyvereket, amelyek sírokból kerülnek elő, vagy település leletként, esetleg szentélyekből. És ezeknek a fegyvereknek egy csoportját képezik azok a tárgyak, amelyek a római birodalom, elsősorban európai tartományainak a területén különböző vizekből származnak. Mocsarakból, tavakból, folyókból, ezek a leggyakoribb helyei ezeknek a leleteknek. A 19. századtól ismert ez a probléma. Nagy-Britanniában, vagy a két európai nagy folyó, határfolyó, a Rajna és a Dunából. Elsősorban mederkotrási munkák, vagy kabis bányászat során nagy számban kerültek elő római katonai felszerelési tárgyak, és ez hát mindig izgatta a kutatókat, hogy ezek hogyan kerültek bele a folyókba, mi volt az indítékuk, egyáltalán hogyan egyeztethető ez össze a római hadseregről alkotott akkori, és ma már jelentősen átalakult képünkbe. Néhány példát hoztam, amelyek jól mutatják ezt a különleges lelőhelyet. Az első kérdés, hogy vajon hogyan, vagy mi okból kerülhettek ezek a katonai felszerelések ezekre a helyekre. Ugye a legyőzöttek fegyvereit nem égették el, ahogy az római módon ugye háborúban szokás, vagy éppen nem emeltek belőle győzelmi emlékművet, hanem darabokra törve belehajtották az árba. Így módon áldozzák fel az isteneknek. Különböző kelta törzsekből sorozott katonák hozták magukkal a vallási elképzeléseiket, a folyók, vizek iránti tiszteletüket, valamiért köszönetet mondtak az isteneknek, akkor fölajánlották a fegyvereiket, vagy egy szárazföldi szentélyben, vagy úgy, ahogy ezen a képen látjuk, egy folyón, vagy tavon, mocsáron átvezető hídról egyszerűen bele dobták a folyóba.
15: A Visegrádi Mátyás Király Múzeum régésze Boros Kata a visegrádi Sibrik-domb ásatási eredményeiről.
20: Sikerült idén a Visegrádi Közösségi Régészeti Egyesületet is megalapítani, biztató kezdet. Ugye Visegrád felé fogunk menni, ugye a Dunakanyarba. Jobban megnézzük ugye a Sibrik-domb területét, ahol állhatott az erődítmény. Hasonló látványt nyújthatott szerintem, mint manapság ugye a Salamon-torony. Ugye 2013-ban indultak el a kutatások. Nagyon érdekes, hogy ez a római korban használt erődítmény, amely mondjuk a 430-as évekig használatban volt, ezt utána mondjuk a 800-as, 900-as években kezdték újra használni, közötte nincsen folyamatos lakosság. Mi az, amit most tudunk az erődítmény római koráról? Megtaláltuk a római kori táborkaput, illetve különböző belső épületek vannak a táborfalak mellett, illetve egy hosszanti épület ugye beljebb is, illetve több kisebb szintén az erődítmény belsejében, és a kék karika belül az pedig egy ciszterna, egy vízgyűjtő. Miért fontos ez az erődítmény? Mert hogy a Dunakanyar ugye másik sarkánál a Gizella-majori erődítmény állt, amelynek ugye látótávolságában volt, ugye Visegrádi, a Gizella-majori, illetve a Pilismaróti erőd, amellyel így hármasban tudták ellenőrizni a Dunakanyarnak ezt a szakaszát. Következtethessünk a római kori harcmodorra.
15: A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeuma munkatársa, Beszédes József régész a Budapest Dunabalparti ásatásokról. Római erőd Aquincum táborával és városával átellenes oldalon.
2: És lejjebb utazunk Visegrádról egészen Budapestig, és átmegyünk a másik oldalra, az úgynevezett barbarikumi oldalra, mindenfajta pejoratív kifejezés nélkül, ugyanis egy Dunának a bal oldalán, tehát barbár területen lévő, ott kiépült római erődről lesz szó. Rákospatak melletti erőd, a Dunapláza mellett. 1870-es évek a Fürdőszeget kikotrása során négy darab pillér köteget találtak. Ezeket híd pillérekként értelmezték. Tehát van egy római kori híd, ami megnézik a térképet, összeköti ezt a mi általunk éppen tárgyalt rákospataki erődöt az Aquincumi legiótáborral. Téglalap alaprajzú 80x76 méter kiterjedésű erődről van szó. És nagyon szép feliratos kőemlékek kerültek elő, ebből most kettőt hoztam. Az egyik császár és császárnét említő oltárkörről van szó, harmadik Gordianus és felesége Sabinia Tranquillina. Kerestük arra a választ, hogy mikor az erőd építése. Mi úgy gondoltuk, csak a leletanyag, a primér leletanyag alapján, hogy a 4. századi erődről van szó. És mi a történeti háttere ennek az erőd építése? Miért épít a római Szarmata földön, Barbarikum területén egy erődöt, ami egyébként hídfőállás volt? Az ásatásunk révén alaprajzát tudtuk megrajzolni a kontra Aquincumi erődnek, Rákospatak menti erődnek, amit láthatják nagyjából ugyanaz, mint a Zsigmondi Gusztáv féle felmérés. A méretek kapcsán 79 méter az észak-déli irányú kiterjedése, a nyugat-keleti irányú kiterjedése az kb. 76 méter, azért nem tudjuk a nyugat-keleti kiterjedést meghatározni, az a Népfürdő utca, az pont a nyugati zónájába húzódik az erődnek, és nem állt szándékunkban, és nem is volt lehetőség, hogy a Népfürdő utcát feltörjük, és leállítsuk a forgalmat, tehát a nyugat-keleti irány kiterjedés az még kérdéses. Hídfőállásként szolgált az erőd, egyértelműen lehet látni a felrajzolt, kiszerkesztett kép alapján is, kontra Aquincumot összekötötte az Aquincumi legiótábora. Van egy javítási periódus első Valentinus uralkodása alatt, és van a 4. század végén, összed elején hagyják föl ezt a késő római híd főállást.
15: Horváth Friderika régész a mai almásfűzítő térségében egykor részben feltárt római katonai táborról és faluról, Odiávumról, amelynek régészeti kutatását elsősorban a 20. század eseményei tették mára jelentős részben lehetetlenné. A II. Világháború alatt bombázás érte a területet, mert olajipari létesítmények voltak ott. Később pedig ott létesült a Tímföld gyár 7-es számú vörösiszap tározó kazettája, amely lehetetlenné tette a régészeti feltárást.
21: Szerencsére a kutatások azonban egy kicsit előbb elkezdődtek. 1959-60-ban Fülep Ferenc, majd 1971-73-ban Bíró Endre folytatott kutatásokat a táborba. Valamelyest van információnk a tábornak a formájáról, építéstörténetéről. Ez ma már tovább nem kutatható. 1998-ban az önkormányzat támogatásával kezdtünk feltárást a tábortól nyugatra a polgári település, tehát a katonafalu területén. Ezek a feltárások 2007-ig folytak. Miért is érdemes pont Kamponában Odiávumról beszélni? Hát pontosan azért, mert mind a két táborban egy speciálisan kiképzett lovas alakulat állomásozott, lovasi jászok voltak. A Római Birodalom területén jelenlegi ismereteink szerint 7 ilyen alakulat volt, ebből 3 a pannóniai határszakaszra került. Tárgyi emlékei is maradtak ránk, ezek közül az egyik a díszállarc. 1971-ben Bíró Endre ásatásain került elő az északi táborkapu egyik égés rétegében, ami a markomán háborúkhoz köthető. Valamikor itt a második század második felében nem egy konkrét katona portréja. A Nagy Sándor típusú díszállarcok csoportjába tartozik, hanem a különböző díszemlék lovas bemutatók alkalmával öltötték magukra, és Nagy Sándor arcképét magára véve, ugye a hellenisztikus uralkodó, a hódító, az eszmei hős képében tudott tetszelegni. A Almásfüzítő területéről ugye a lovak díszpáncélzatához tartozó szemvédő kosár is ismert, illetve ismerünk egy további ugye a katonák felszereléséhez tartozó dombordíszes lábvértet is. Innét a Duna mellől egy segédcsapatnak az éléről egészen magas birodalmi vezetői, politikai és katonai szintekig juthatott egy egyszerű parancsnok. A lovak felszereléséhez tartozó úgynevezett katonai veretek milliárdják, ezek mind a polgári település területén kerültek elő. A vörös iszap miatt a tábor ma már nem, de mégis a katonai létről maga a polgári település is valamelyest árulkodik a számunkra. Nálunk voltak és kerültek elő a luxuskerámia kategóriájába tartozó vörös edények. Ugye ezek azok az edények, amit a régész nagyon szeret, egyrészt azért, mert keltező eszköz a kezébe. Ezeket teraszigillátának hívjuk, és ezek az edények igazából a kereskedelemnek a kiterjedtségét és a Római Birodalomnak az, hogy milyen messzi területekkel képes volt kommunikálni egy-egy igazából eldugott határmenti terület is, azt mutatja meg a számunkra. Almás Füzitőn talált teraszigillátáknak a spektruma az itáliai árutól, a különböző Franciaországban található műhelyek, a rajnai műhelyeken át egészen az inmenti műhelyekig vezet tovább, a észak-afrikai műhelyek területéről már nem érkezett ide áru.
15: Nemzetközi figyelmet is méltán kiváltó régészeti szenzáció 2026 forró nyaráról. A Duna rekord alacsony vízállása miatt a meder több pontján is érdekes leletek kerültek elő. Dunaújváros térségében az egykori római interciza erődhöz közel különleges faragott kövek tömegére bukkantak a szakemberek. A Dunaújvárosi Interciza Múzeum régésze Szabó Antal Tibor.
1: Így hozta az élet, hogy az ország szerencsétlenségére, ám de a tudomány szerencséjére elég alacsony volt a Duna vízállása Dunaújvárosnál is ahhoz, hogy kutatásokat tudjunk végezni. Tényleg rendkívüli helyzet fogadott minket. Teljesen szürreális élmény volt a Duna közepén állni egy bokáig érő vízben. Rengeteg faragott követ láttunk. Hogy honnan származnak ezek a faragott kövek? Ugye innen nem messze található interciza, a római kori erődje. Ez egy elég rendkívüli erőd olyan tekintetben, hogy az itt lévő katonaság, az itt kialakult táborfalu olyan mértékben részesült a Severus Coria a 3. század első felében létrejött gazdasági konjunktúrából, hogy szinte példanélküli jólét vette kezdetét ezen a településen. Ennek olyan anyagi kultúra a maradványa, ami nem csak hazai, hanem nemzetközi szempontból is rendkívül jelentős. Ahonnan ezek a kövek származtak itt a Dunából, az teljesen egyértelműen ez maga a római erőd. Itt nem egy-két tucat, nem egy-két száz, hanem lehet, hogy több ezer faragott kő hever a Dunának ezen a szakaszán, mindegyik faragott kváderkő. Itt már azért beindult nyilván a mi fantáziánk is, hogy egy ennyire stabil kazettás szerkezetű struktúra vajon miféle egyéb rendeltetéssel bír? Tehát itt ez egy óriási súlyt meg tud bírni, többek között egy hidat is, akár, amit nem feltételezek még mielőtt valaki ezzel vádolna, csak megemlítem, hogy azért az új kutatásoknak köszönhetően, amit korábban elképzelhetetlennek tartottunk, hogy ezen a területen valaha egy római korhoz köthető struktúra előkerüljön, ma már ezt nem merném kijelenteni. De nyilván várjuk meg majd a végét, még nagyon-nagyon friss minden, és nagyon frissek az első benyomások, hogy tulajdonképpen mit is találtunk ezen a területen.
15: Két közgyűjtemény, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Budapesti Történeti Múzeum összefogása a magyarországi ókori római emlékek bemutatásáért.
4: Felfedező a történelemről.
15: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenki.

0: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház fél órája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Avilai Nagy Szent Teréz emléknapján szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Szerkesztőtárs

0: Poverello a szegényke, aki tényleg azt a fajta egyszerűséget, a természetközeliséget, ami megjelenik Molnár Csepel életművében számtalan formában, azt kifesti magából, talán Ferenc nyelvén.
1: A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal. Október végéig látható Balázs András, Váci plébános és Mógor Mara, a Szép Szeretet anyjáról nevezett világban élő kármelita nővér, Remény és Jövő, Ikonok öröksége című közös kiállítása posztumusz keresztmetszete Vácon, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szent II. János Pál termének előterében. A tárlat különlegességéről, a képek spirituális mélységéről Balázs András atyától érdeklődtem.
2: Nagyon megható a kiállítás ebből a szempontból, és ki is van írva, hogyha valakinek nem tudom elmondani, hogy reményt és jövőt adok nektek, ez a kiállításnak a címe, ahogy az Arszakra Fesztiválnak is lényegében ez a mondani valója. Az a 20. kiállításom, és 20 képet választottam ki, és abból 11 kép az enyém, és 9 darab kép pedig M. Györfi Anikónak, meg a kedves ikonfestő ismerősömnek a lányáé. Mert egy idő után már nem csak Anikóval festettünk együtt, és ő volt mondjuk így az ikonfestő mesterem. Valójában gyakorlatban ez úgy történt, hogy plébániai kormányzóként én egy év alatt egy ikont tudtam megfesteni, és utána elmentem vele az ikonnal, és ő elmondta a hibáit, és utána újra készítettem a képeket, és így tudott segíteni a fejlődésben. De nem csak Anikóval dolgoztam együtt, hanem egy idő után az ő lányával, Marával, akiről kiderült, hogy hihetetlen tehetsége van szintén az ikonfestéshez. Találtunk egy ikonját, ami most itt a kiállításon is szerepel, amit 15 évesen festett, hát és csodálatosan érződik az ő tehetsége, amit nyilván az édesanyjától örökölt, és még az is a különlegessége a történetnek, hogy mind a ketten nagyon-nagyon komoly Isten kapcsolattal éltek, mert most már mindketten az Úr Jézus Krisztushoz költöztek, mert harmadrendi kármeliták. Szentvérről nevezett Anikó, ő a szentendrei világban élő kármelitáknak a közösségébe tartozott, Anikónak ez a rendi neve, Marának pedig Szép Szeretet anyjáról nevezett Mara. Pontosan az ő ikonjaikból ez a fajta nagyon nagy erő, a feltámadásnak az ereje sugárzik, amit Marcell atya révén a kármeliták így szoktak megfogalmazni, hogy a szép szeretet egyfajta ilyen nagyon hiteles, még a halálon is uralkodni képes, a halált is legyőző szeretet, szép szeretet, amely Krisztus halálában és feltámadásában fakad. Nagyon megrázott mindkettőjüknek a Úr Jézus Krisztushoz való költözése. Egy éve búcsúztatta püspök atya Marát, pontosan 2 évvel ezelőtt búcsúztatta püspök atya Anikót, és pontosan én ezt a fajta fényt, ezt a fajta ragyogást szerettem volna továbbadni ezzel a kis kiállítással, amit Anikótól és Marától tanultam. Mert nekem is úgy sikerült ezt a nagyon-nagyon nehéz helyzetet nem csak túlélnem, hanem hitben, reményben, szeretetben fejlődni is, hogy amit tőlük tanultam, az ő hitüket, az ő kármelita lelkiségüket, erejüket, ezt a fajta szép szeretetet, én úgy gondolom, ők is ennek örülnének legjobban, hogyha én ezt a kifejezést használnám így, valamiféleképpen picit tűhegynyire sikerült elsajátítanom tőlük, de nyilván akkor ez a szeretet engem arra kötelez, hogy ezt adjam is tovább. És ezért van ez a kiállítás, és nagyon nagy öröm volt számomra, hogy akik nem templomba járók, nekik is átjött ez a fajta az Úr Jézusban fakadó fény. Volt egyetemista társai például Marának, tényleg úgy nyilatkoztak, hogy milyen csodálatosan tudta mondjuk Mara megfesteni ripityára aranyozva a feltámadott Krisztusnak a alakját, úgyhogy közben lehet, hogy pár óra múlva, vagy pár nap múlva már színről színre találkozik vele. Tehát ez nagyon a határhelyzet, de ez adja a spirituális mélységét is ezeknek a képeknek. Még ha esetleg egy-egy kép technikailag nem is olyan tökéletes, mint hogyha a restaurátor szakon végzett volna mondjuk Mara, de mégis spiritualitásával,

0: valóságban hihetetlen mély, amiből értéket kapnak az emberek. Ez a visszajelzés jött.
1: És nem csak csupán egyszerű, idézőjelben másolás, az ikonfestés, hiszen ezeken a képeken, a te rajzaidon, meg az ő ikonjain is azt látom, hogy egy új gondolat is kap fényt akár az alkotás folyamán. Egy teljesen más üzenetet is tud adni az ikon, mint ahogy megszokhattuk. És a te rajzaidban pedig azt látom, ahogy mondod, hogy egyik másik tanítványod volt a gyakorlatilag modell, hogy mi is lehetünk szentek.
0: Így van, pontosan ez így a gondolatnak, vagy a kiállításnak is a pici éve, hogy először ilyen 1 méter x 70 centis ánulás pasztelképek vannak a kiállításon, amit tényleg mondjuk esetleg bérmálkozós hittanosokról, vagy egyetemistákról készítettem. Például volt egy alkalom, direkt nevet nem mondok, mert nem akarok személyeskedni, hogy egy hallgató, egy fiatal hallgatókorú, egyetemista korú gyont, és annyira szép tiszta tekintete volt neki, hogy megkérdeztem tőle, hogy mondjuk nem rajzol hatnál-e Szent Margitnak, mert körülbelül neki is egy szép gyónás után ilyen lehetett a tekintete, és akkor mondta, hogy András atya, rajzolj, hogyha szeretnél, és akkor ő szerepel Szent Margitként, vagy éppen egy másikuk mondjuk minisztrált, és ahogy ott állt a fehér ruhában, teljesen úgy nézett ki, mint Szent Erzsébet, és olyan lelkületű is volt, és őt mondjuk Szent Erzsébetnek rajzoltam meg, de ezek ilyen, így fogalmaznék, hogy ilyen pre-evangelizációs képek, tehát hogy felkelték az embernek az érdeklődését, jóindulatú, vallásos, de nem szakrális. Viszont ezekre is szükség van, látom, mert az ifjúság pasztorációban használják is ezeket a képeket. A Váci Egyház megyének 7 ifjúsági régiója van a menték, és például mi készítettük el a fő logóját, képét is ennek a mentéknek, úgy is, hogy ikonformában, hogy ami szakrális, nagyon-nagyon pontos, mint a világi fiúsági találkozóknak a Salus Populi Romani ikon, ilyen változatban is, de könnyedebb változatban is, amikor pasztelképpel csak azt ábrázoltam, hogy mondjuk puszit nyom a kis Jézus orrára a szűzanya. És a fiataloknak érthetőbb egy ilyen pasztelkép, de el kell jutni nyilván a mélyebb Isten kapcsolatig is, spirituális élményig is, és azt mondjuk az ikon képviseli. És mind a kettőnek megvan a helye, és hálás vagyok, hogy a fiatalok mindkettőt szeretik is. Ezekkel a képekkel kezdődik a kiállítás. Utána vannak ilyen késő gótikus kora reneszánsz képek. Én nagyon-nagyon szeretem azokat a szenteket, akik egyszerre képzőművészek. És engem az érdekel, hogy a szent hogy ábrázolja a szentet. Mondjuk egy Andrel Jubeljov, vagy egy Frangelico, vagy egy Bingeni Szent Hildegard, vagy Keresztes Szent Jánosnak is van ábrázolása, amit a kínzatás közben készített talán. És én ilyen szentképeket szoktam készíteni úgy, hogy szolgai másolással, repedéssel, mindennel együtt készítem el, csak hogy az a fajta szívvel való látás egy picit talán így az én lelkembe is megjelenjen, ahogy Exupéry mondja a Kis Hercegben, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan, azt a lelkünkkel tudjuk látni, tehát hogy a második fele a képeknek ilyen, és akkor a harmadik fele az ikonok, amíg fél az én ikonjaim, félig pedig Maránnak az ikonjai, de azokon mindenféleképpen ezt a fényt akartam megragadni, nem az értelmünkre hatva, ilyen kognitív módon, hanem inkább a lelkünkre, szívünkre hatva, kicsit ilyen érzelmi, emocionális módon. És nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ez a 20. alkalom, és hogy még mindig kíváncsiak az emberek ezekre a gyakorlatilag félig autodidakta képeimre, festményeimre. És nagy megtiszteltetés az is, hogy most így a szép szeretetnek az üzenetével mara képei is megjelenhettek.
1: Itt az Apor Vilmos Főiskolán látható, de van egy olyan érzésem, vagy ki hallom a szavaidból, hogy ezek új életre kelnek, és elindulnak, és akár egy-egy helyen, akár a Váci Egyház megyében, akár országszerte láthatóvá válnak, vagy segítővé válnak ilyen vizuális formában. Valaki talán így találkozik a Jóisten üzenetével.
0: Igen, hát számomra is legmeglepőbb, és nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, és csak alázattal szemlélem, szemlélem, hogy például volt olyan, hogy Kaposvárról hívtak fel országnak a másik feléből, hogy láttuk az egyik újságban, hogy atya, ilyen kiállításaid vannak, akkor nagy-nagy szeretettel kérünk, hogy így az Istenhez ezzel a fajta szolgálattal itt Kaposváron is vitt közelebb az embereket, és nagyon hálás voltam a Jóistennek, meg az emberek szeretetének, hogy tényleg nyitottak ezekre a félig autodidakta képekre. Említettem a pasztel képeket, hogy konkrét modellek alapján készítettem, és már Maráról is elkezdtem egy pasztel képet. Félig készült el, ezért most a kiállításon nem szerepelt, de egy viccelődtünk vele, hogy hát ez a 20. kiállítás volt, de ha majd lesz a 21. akkor már Mara is szerepel a kiállításon, de nyilván őt már úgy akarom megfesteni, ahogy amit megéltek az édesanyjával, Anikóval, kármelitaként, ezzel a szép szeretettel a tekintetében, nyilván földi életében is mindig mindenki megjegyezte róla, hogy nagyon-nagyon mosolygós volt, mindig nagyon vidám volt, de tényleg ott már azt a fajta le is írta egyik messenger üzenetében, az amikor födetlen arccal tükrözzük vissza az Istennek a dicsőségét, valahogy így próbálom majd megjeleníteni. Nyilván nem túl idealizálva, két lábbal a földön járva, de mégis arra gondolva, hogy na, most ő is mosolyog felülről, hogy azt a fajta szép szeretetet, amit itt próbált megélni a földi életben, és továbbadni másoknak, akár az ikonjaival is, az most már odaátról az Úr Jézusban természetesen, esetleg így egy-egy kiállítással tovább tudja adni szintén Anikóval együtt az ő kedves édesanyjával, mindketten, mind kármeliták. Te egy

Balázs András Váci plébánossal beszélgettem, akinek ikonjai és szakrális festményei, valamint a szép szeretet anyjáról nevezett Mara, világban élő kármelita nővér, műveinek posztumusz keresztmetszete október végéig látható Vácon az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szent II. János Pál termének előterében.

0: Molnár C. Pál festőművész és Assisi Szent Ferenc különleges kapcsolatát mutatja be az a kiállítás, mely Budapesten a Lánchíd Budai híd főjénél található Rát lépcső galériában tekinthető meg. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány Il Cantico della Luce, a Fények éneke című tárlatának megnyitóján Csillag Pétertől, a művész unokájától érdeklődtem arról, hogyan illeszkedett nagyapja életművébe a ferences lelkület s Szent Ferenc ábrázolása.
1: Tavaly voltunk meghívottként, feleségem hitoktatóként tartott egy előadást a Ferences pedagógiai napokon Mátra Verebés Szent Kúton, és találkoztunk ott egyrészt azokkal a fantasztikus előadásokkal, amit ott hallottunk Szent Ferencről, Napimlusról, az ő életének lelki, szellemi üzenetéről, ezek nagyon megihlettek bennünket. Volt egy közös ebédünk a Pius atyával, aki ugye tartományfőnökként van most itt a kiállításon jelen, és megbeszéltük, hogy Molnár C. Pál annyira fontos védőszentjeként tartotta számon Szent Ferencet, az ő lelki kapcsolódása a szentek világába, akikről nagyon sokféle képet festett, és így létrejött egy beszélgetés, és a beszélgetésnek a lényege az volt, hogy megmutattuk a Molnár C. Pál által készített fametszeteket is, amelyek a Fiorettit illusztrálták 1930-ban egy amerikai bibliofil kiadásban. Utána mi tartottunk a pedagógiai napok ihletésére az Arszakrán egy különleges Szent Ferenc ünnepet a nálunk lévő képek hátterében, és akkor döbbentem rá én, végigmenve Molnár C. Pál életútján, hogy Ferenc egészen kitapinthatóan kísérte őt díjakkal. Tehát amikor megjelenik Ferenchez kapcsolódó mű, szinte biztosra lehet venni, hogy valamiféle díjat kap, és ez annyira egyértelművé teszi az ő kettőjük találkozását, ami viszont akkor válik kézzelfoghatóvá, ha megnézzük azt, hogy Molnár C. Pál hogyan ábrázolja Ferencet.
0: Hogyan ábrázolja? Tehát ez is különleges az ő többi ábrázolás módját tekintve?
1: Hát nyilván ugyanazokkal a technikákkal dolgozik, tehát tusrajz az első, ahogy Keleti Artúr Angyal Üdvözlet című verses kötetét illusztrálja 1928-ban, aminek a révén egy olasz kiadó megnyeri az amerikai világpályázatot a Fioretti illusztrálására 1930-ban, és így készíti el Molnár C. Pál a Fioretti fametszet illusztrációit. Ez az első olyan fametszet sorozat, amit személyesen ő készített, és ezzel is rögtön díjat nyer itthon is. A Színjei Társaság Zicsi Mihály grafikai nagydíját, milánói Triennale díját, és az a különleges, hogy ez a kapcsolat közöttük, ez egy nagyon erős lelki lenyomat, amiben Molnár C. Pál nagyon közel érzi magához. Ő úgy nevezte, hogy a poverello, a szegényke, aki tényleg azt a fajta egyszerűséget, a természet közeliséget, ami megjelenik Molnár C. Pál életművében számtalan formában, azt Molnár C. Pál kifesti magából, talán Ferenc nyelvén, és ez a kapcsolódás, ez végig kísérhető az ő életművében, és átörökítette nekem is egy szép rajzzal, amit egy évvel a halál előtt rajzolt nekem, én akkor voltam 25 éves, pont az ő halálának a napján, amikor átlépte a nagykaput, és egy évvel később ennek a rajznak a révén igazán megajándékozott lettem, de ezt is csak évekkel később fedeztem föl, hogy én tőle megkaptam ajándékba Ferencet, mint választott védőszentet. És most már nagyon élek vele, nagyon szeretem, érzem a közbenjárását. Állandó diakonusként szolgálok az egyházban, és ezt a diakonátusi szolgálatot én Medjugorjében kaptam, ott találkoztam az élő Istennel keresőként, ami szintén egy ferences hely, és ezért én is érzem, hogy Ferenc valamilyen módon engem is nagyon kísér.
0: Itt most a kiállított tárgyak között, illetve Molnár Cépel művei között most úgy sétálva, hogy most egy tényleg Szent Ferences lelkületben vannak a tárgyak, képek, üzenetek. Van valami különös üzenete valamelyiknek, ami kiemelkedik az ön számára is?
1: Ez jó, ez a kérdés, mert az ő képeinek mindig van üzenete, és annak is van üzenete, hogy hogy vannak ezek itt kiállítva. Most abban a teremben ülünk, ahol egy oltárszerű megjelenés mentén itt van egy önarckép, amit ráadásul még restauráltak is Buzás Kálmán és a felesége Andrea, hogy méltó módon lehessen megjeleníteni, át is kereteztek. És ezen az ő önarcképe látható, ami előtt ülünk. Az önarcképen pedig egy különös üzenetet fedeztünk fel. 41-ben készíti ezt az önarcképet. Az arc egyik fele fájdalom és a szenvedés, könnyek és a vér, és a másik felén pedig megjelenik a fény a megváltás pillanatában, már ott van a feltámadás üzenete. Ez egy bújtatott, egy rejtett önarckép a háború kezdeti éveiben festette, nyilván azzal az érzékenységgel, amivel egy művész reagál arra a világra, ami őt körülveszi. Ez az, amit most én kiemelnék, és egy nagyon érdekes másik mű, ami egy picike el is bújik talán, de hogy az oltár fölött egy nagyon szép kép az Amárdi templomból, Szent Ferenc a madaraknak prédikál, és a fölött egy kis feszület. Ez a feszület egy háttérkeretben van nálunk, ezt a feszületet is Molnár Cépál faragta. Ő faragott is, ő szobrot is készített, például a béketéri Szent László templomban, Szent Lászlónak az életnagyságunál is nagyobb szobrát, tehát hogy ilyen reneszánsz típusú művész volt, grafikus, festőművész, meg szobrokat is készített, mindig játszott, mindig kísérletezett, és nagyon érdekes így viszont látni a háttér nélkül, a levegőben ezt a feszületet.
0: Pontosabban ez a korpusz csak, kereszt háttér nélkül.
1: Igen, tehát csak a korpusz látjuk, sőt a falon ugye a sziluettje felnagyítva ott is látható így, hogy csak a korpusz látszik. Ez számomra egy új ajándék az ő életművének, hiszen ez a rendezés rengeteg ötlettel nagyon sok érdekes részletet hoz ki.
0: A Lánchíd Budai híd főjénél található Rátlépcső galériában látható a Fények éneke című kiállítás, mely Molnár Cépál festőművész és Assisi Szent Ferenc különleges kapcsolatát mutatja be. Csillag Péterrel, a művész unokájával beszélgettem. A tárlat december 30-áig tekinthető meg, kedtől péntekig 11 és 18 óra, illetve szombaton 11 és 16 óra között.

0: A vasárnapi evangéliumot Varga László atya olvassa fel, melyhez Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója fűzi gondolatait.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Herodes pártiakat a következő kérdéssel. Mester, tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? De Jézus felismerte gonoszságukat, és így szólt hozzájuk. Miért kísértetek, ti képmutatók? Mutassátok csak meg az adópénzt. Aztán megkérdezte tőlük, kinek a képe és a felirata ez? Azok azt felelték, a császáré. Erre ő így szólt hozzájuk. Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek pedig, ami az Istené. Ennek hallatára elcsodálkoztak, ott hagyták őt, és elmentek. Ezek az evangélium igéi.
2: Máté evangéliumának 21.-22. fejezete egy vita története. A jeruzsálemi templomba érkező Jézus példabeszédei Máté szerint egyre világosabb ítéletet fogalmaztak meg a zsidó nép vezetőivel, s talán nagyobb részével szemben is. A fügefa megátkozásának prófétai jele, majd az egymást követő példázatok a két fiúról, a gonosz szőlőművesekről és a királyi mennyegzőről előbb Jézus kortársait és vezetőiket állították kihívás elé. De rajtuk keresztül minket is, akiket Isten ma szólít és hív, hogy beálljunk dolgozni az ő szőlőjébe. Jézusnak erre a kihívására Máté szerint elsősorban a farizeusok felelnek. Nem engedelmesen, nem szeretettel, hanem ellenállással és gonosz szándékkal. Az előbbi három példabeszédet ezért most három vitabeszéd követi. Jézust a szavában akarják megfogni, vagyis olyan kijelentést kicsalni tőle, amely vádolhatóvá, végül majd elítélhetővé teszi. Az adópénz, a feltámadás, majd a fő parancs kérdése ilyen negatív előjellel, gonosz szándékkal hangzik el. Jézus azonban mindig felülkerekedik, átlát a kérdezőkön. Sőt, valahogy mindig arra is képes, hogy ne csak magát védje meg, hanem Isten igazi arcát is tisztában megmutassa. A három vita után az ő újabb kérdése zárja a sort, és a farizeusoknak nem marad más választása, mint csendben elkullogni, illetve gonosz terveiket a háttérben tovább szőni. Az adópénzről szóló kérdés az első csapda, amellyel a farizeusok tanítványa és a heródiánusok igyekeznek Jézust kísérteni, próbára tenni. Megtisztelő megszólítás, hízelgő bevezetés után pengeéles alternatíva. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Ha igennel válaszol, Jézus idegen bérencnek, a nép és az izraelita vallás árulójának mutatkozik. Ha nemmel, adótagadó, s ezért lázadó, mint mások is, Judea és Palesztina történetében. Jézust azonban egyetlen pillanatra sem rendíti meg ez a próbatétel. Átlátja az ellenfele gonoszságát, amellyel a jó ellen lázadnak, képmutatását, amellyel ezt a belső romlottságot leplezni igyekeznek. Mutassátok meg az adópénzt. Ha van náluk a dénárból a császár képével és feliratával, már pedig van, már el is ismerték a császár nevével fémjelzett világi hatalmat. Kortársaikhoz hasonlóan kezükben hordják a pogánság közismert szimbólumait, amelyeket a zsidó törvénymagyarázók csak alantas tárgyakon engedtek meg. Sőt, bizonyára fizetik is az adót. Hogyan lenne hát joguk, hogy mindezt számon kérjék Jézuson vagy követőin? Fizessék meg nyugodtan az adót, tegyék, amit úgy is tesznek. Jézust nem az adó érdekli, s mindjárt tovább is lép, a próbát a saját nemesebb szándéka szerint használja fel. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, ami pedig az Istené, azt adjátok Istennek. Az Úré a föld és mind, ami betölti, a földkerekség és mind, aki lakja, mondja a zsoltáros. Minden a tiétek, ti pedig Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené, mondja majd Pál apostol. Az ember egész lényével Istennek tartozik. Bár a földi hatalmasságok gyakran próbálkoznak ilyesmivel, nincs olyan hatalom, amely Istennel versenyezhetne. Gyakran úgy tűnik, hogy kötelezettségeink és lojalitásaink hálóba terelnek minket, amelyben vergődünk, és amelyből nem látszik kiút. Legbensőbb szabadságunkat, hogy Istennek adjuk az életünket, és a benne rejlő szabadságból merítsünk, senki sem veheti el tőlünk, mindennek ellenére. A Tiberius féle dénárt régészek Palesztinában is megtalálták. Egyik oldalán a császár képe, másikon a császárné látható, a béke istennőjeként. Olykor úgy tűnik, a szívünkben, emberségünkben hordozott istenképmás is régészeti leletté, agyagos rozsdás lehetőségé öregedett. Talán éppen akkor tisztul és fénylik, amikor Istennek feszülünk, kérve, kérdezve, amikor kelepcét állítunk, de Isten rászed és rabulejt.

Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse, Varga László atya, valamint szerkesztőtársam, Göbel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: 14 óra. Jó napot kívánok, hírek következnek. A szerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Polyák Adrien. Magyar Péter kormányfő szerint jelenlegi formájában nem elfogadható az uniós költségvetési javaslat. Szakonyi András lett a Magyar Posta új vezérigazgatója. Holnap már sok napsütésre számíthatunk. Az Európai Parlament elnöke szerint nem lehet megállapodni Európa ambíciózus céljairól úgy, hogy közben nincsenek meg a megvalósításhoz szükséges források. Roberta Metsola erről Brüsszelben beszélt az uniós csúcson folytatott egyeztetései után. Hangsúlyozta, az ír elnökség 7 éves költségvetési javaslata megőriz bizonyos területek finanszírozásához szükséges forrásokat, ugyanakkor a javasolt megszorítások felboríthatják az új hangsúlyok és a hagyományos szakpolitikák között kialakult egyensúlyt. Magyar Péter miniszterelnök a találkozó előtt hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható hazánk számára, mert az agrár és kohéziós politika kereteit ugyan nem vágja meg, de jóval több befizetést vár el Magyarországtól. Szakonyi Andrást nevezte ki a Magyar Posta vezérigazgatójának a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a cég sikere azon múlik, hogy miképpen tud hatékonyan alkalmazkodni az új piaci környezethez. Ezért fontos, hogy olyan vezető kerüljön az élére, aki már nemzetközi szinten is bizonyított nagy szervezetek átalakításában és működtetésében. A cég előző vezetőjét, Láng Gézát augusztus közepén hívta vissza elnöki tisztségéből a tárca vezető. Cáfolta Moszkva, hogy Ukrajna leállította volna egy időre az orosz olajlétesítmények elleni támadásokat. Az orosz elnök sajtótitkára szerint több finomítót is támadás ért a napokban, így nem volt semmiféle ukrán moratórium. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök egy mai interjúban arról beszélt, hogy Kijev 3 nap szünet után újraindítja a légi csapásokat az orosz olajlétesítmények ellen, mert Moszkva nem hagyott fel az ukrán energiaszektor bombázásával. Az amerikai elnök vasárnap jelentette be, hogy energetikai tűzszünet lépett életbe a két ország között, amibe közlése szerint mindkét fél beleegyezett. Kelet-Ukrajnában a frontvonalhoz közeli régiók lakosait segíti télen a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A programban több mint 1200 háztartás kap pénzt tűzifára, szénre, és csaknem 80 lakóközösség energia és vízellátását segítik. Emellett csaknem 5000-en téli túlélési segélycsomagot vehetnek át. Ebben hálózsák, matrac, hőtartó takaró, mobiltöltő és termosz is van. A programot az ENSZ ukrajnai humanitárius alapja 2,3 millió dollárral támogatja. Udvaros Dorottya alakítja Karikó Katalint a Nobel-díjas kutatóról készülő darabban. Az előadás november 15-i premierjén az Átriumban a magyar tudós is jelen lesz. A színdarab Karikó Katalin pályájának kevésbé ismert oldalát, a sikert megelőző évtizedek küzdelmeit, kudarcait és kitartását mutatja be 2023-ban megjelent önéletrajzi könyve alapján. A színpadi adaptációt Bíró Bence írta és Olasz Renátó rendezte, a darab a premier után országos turnéra indul. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, holnap sokat süt majd a nap, majd délutántól északkeleten előfordulhat gyenge eső. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Éradással legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló. A hely.
2: Balatonalmádiban járunk a Puma vadászpilóták nyomában, akik a fürdőhelyen kaptak szállást 1944 tavaszától egészen az év őszéig barátnőikkel és feleségeikkel együtt. Sikeres és füstbement akciók és a haláltangónak keresztelt dal története a II. Világháború végéhez közeledve.
1: A hely. Riportműsor ma este 7 órától a Kossuth Rádióban.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Hapci rakéta a Hókusz Pókusz szigetre. Csukás István mesesorozatát Csőre Gábor mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 22-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Október 16-án a Zeneakadémia Solti termében Aldona Bartnik és Naruhiko Kawaguchi előadásában elhangzik Chopin összes dala. Mazurkákkal, nocturnökkel és további zongoraművekkel kiegészítve. Jöjjenek és fedezzék fel az ismert szerző új oldalát. Részletes információ www.haydenam.com.
6: Ó, ki vagy simulva, drágám? Múltkor rossz bőrben voltál.
7: Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
6: Sedacur Forte?
7: Nem ismered? A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Rádiószínház.

0: Mit is akarok én? Hát, mit lehet erre válaszolni? Igazat akarok írni, harcolni az igazságért. Az én szándékom nem volt más, mint megmutatni az ember egyes tényeit, való jelenségek összefüggését, a társadalmat, az élet és annak problémáit. Azonban mindig egy bizonyos szándékkal, mondjuk egyelőre szerényen így, az igazságos változtatásért küzdve.
1: Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. 1919-től 1942-ig. Tizennegyedik rész.
0: Nehéz egy város. Délelőtt 10 órakor már talpon voltam, megmosdottam, s lesiettem az utcára. Rágyújtottam egy cigarettára, s fütyörészve ballagtam a körút felé. A körutat elérve villamosra vártam, azaz csak vártam volna, de már jött is a 6-os, hiszen az és a többi bármely szám pillanatonként jön, ugyebár. De megtapintottam a zsebemet, mielőtt fölszálltam, s éreztem, hogy nincs nálam a pénztárcám. Ennyi, pedig vissza már nem megyek. Baj, mert messze kell mennem, meg aztán másra is kell majd a nap folyamán pénz, hiszen estig nem megyek haza. Az persze nem aggasztott, hogy a szobalány megtalálja a pénztárcám, mert a múltkor is otthon felejtettem. Akkor vissza is mentem. A pénztárca ott feküdt az éjjeli szekrényen, megolvastam a tartalmát, hát egy 1000-essel több volt benne, mint este. Szóval az a fránya szobalány már hozzányúlt, és beletett egy 1000-est. Hát, ha nem veszem észre. Na de most nem akartam visszamenni, pénz meg okvetlenül kellett. Mit tegyek? A közelben van egy kereskedő ismerősömnek az üzlete. Ha bent találom őt, kérek tőle holnapig kölcsön 100 pengőt. El is indultam, de mielőtt az üzlethez értem, szembe jött velem egy barátom, valami kisebb rendű magánhivatalnok. Ejnye, mondom, de jó, hogy találkozunk. Otthon felejtettem a pénztárcámat. Parancsolj, kérlek, kiáltotta, s már is nyitotta az övét. Mennyit parancsolsz? Apró nincsen nálam, sőt, csak 1000 dollároseim vannak. Tessék, parancsolj, 1000 dollár! Kezembe nyomta a dollár 1000-est, s már rohant is, még futtávol kiáltva vissza. Tudod, szaladnom kell, mert egy címíró ismerősömtől kölcsönkértem tegnap előtt egy kis összeget, mindössze 2000 dollárt, s most sietek, hogy még idejében elcsípjem, s tudod, megadhassam neki. És már el is tűnt a tömegben. Na de az 1000 dollárossal nem válthattam villamoshegyet, legalább véleményem szerint nem. Mégiscsak be kellett mennem az ismerős kereskedő üzletébe. Kesztyű üzlet, kérem. A gazda éppen a bolt közepén állott, s egy kesztyűt tartott a vevő szája elé, és a vevőt dudálni tanította. Hogy váltsa föl az 1000 dollárost, kértem. Jaj, kérlek, az 1000 dollárost nem használhatom. Apró kell neked? Rendelkezz velem. Már is nyitotta a kasszát. Parancsolj, nyújj bele. Csak 2 pengőre van szükségem holnapig, mert a pénztárcámat otthon... Bocsáss meg, aprom nincs, tudod, a vevők mind nagy pénzzel fizetnek, s ha 2 zsák apró lenne is reggel a kasszában, azt is elvinnék, már így 10:30 tájban. Tudod, volt itt ma már vagy 50 vevő, de mind nagy pénzt hozott. Tudod, manapság nincs az embereknek kis pénzük, valamennyinek csak nagy pénze van, tehát csak 1000-esekkel szolgálhatok most neked. Védj ki, amennyi kell, védj ki egy jó marékkal. Egyet kivettem. De rám szólt feddőn, ugyan, ne izé már, hát mit csinálsz estig 1 darab 1000-essel, csak nem fogsz járkálni a városban egy árva szál 1000 pengőssel, kilátott már ilyet. Hát, ha valami különös passziót támad, valamit megkívánsz, teszem azt, hogy kirakadban meglátsz egy szép vázát, és meg akarod venni, és éppen nem lesz nálad elég pénz, mert otthon felejtetted. Aj, ugyan, kérlek, nesze még! Kün olvastam meg, 22 1000-est gyöböszölt erőszakkal a markomba. Villamosra 24 fillér apró megint csak nem volt. Kezdtem dübegurulni. Mégiscsak képtelenség. De nem bánom, lesz, ami lesz, fölszállok úgy, ahogy vagyok. Ha nem tud a kalauz váltani, az ő baja. Nekem utaznom kell. Fel is szálltam a legközelebbi villamosra. Beálltam a kocsiba, amely csodák csodájára meg volt telve. Kényelmes ülőhely már nem akad benne. Hát láttak már ilyent önök, pesti utasok? De alig álltam 1-2 pillanatig, már is fölállt egy fiatal diákember, s kedves mosollyal kínálta a helyét. Tessék, kérem. Csak maradjon, köszönöm szépen. Nem, csak tessék. Én fiatalabb vagyok, bocsánat érte. Mit volt, mit tennem? El kellett fogadnom a helyet. Leültem. Jött a kalauz. Vonaljegyet kérek, rebegtem, s nyújtottam az ezrest. A kalauz kacagba kezdte táskájából szedni az aprót, de elakadt, nem volt a táskában csak 900 apró. Hangosan kérdezte az utasokat. Ki lenne kegyes egy ezrest fölváltani? Valamennyi utas jelentkezett. Kezeiket fölemelték, és sorra hangzott. Én, szívesen, nagyon szívesen. Egy öreg anyókához lépett a kalauz, aki a fején kendővel, kopott a srékliben, ráncos szoknyában, s mezítláb ült a padon. Az anyóka egy batyut tartott az ölében, ezt kiborította. Tele volt pénzzel, naggyal és kicsivel. Fölváltotta a pénzt, az ezrest pedig ajkához emelve, megpermetezve, s apád anyád ide jöjjön, mormogással batyujába tette. Tehát sikerült. Végre. Hallatlan egy város ez a Budapest, hogy tulajdonképpen milyen nehezen lehet itt valamit elintézni. Megérkeztem a célomhoz, leszálltam. Na de most mi történt? Hát csak ugyan valóra vált, amit kesztyűs ismerősöm csak mint véletlen eshetőséget vetett föl. Megláttam egy gyönyörű vázát. Sőt, mit beszélek, nem is egyet, hanem vagy ötvenet. Na, az egyiket megveszem, lelkendeztem, s már be is akartam rohanni az üzletbe. Igen ám, de az üzlet tele volt vevőkkel, ember hátán, sőt nyakán, többnek belépni már nem lehetett. Az üzlet előtt pedig vagy 200 főnyi tömeg állt, mind be akartak jutni, vázát akartak vásárolni. Öregek és fiatalok, férfiak és nők, szépek és kevésbé szépek, mind vázát akartak. Koszt, vasz, koszt, a pénz náluk nem játszik szerepet. Ők vázát vesznek. Ott állt egy hivatalos ember is a tömegben, hóna alatt viaszos vászonba csavart aktákkal. Fejét rosszallólag csóválta, s a mellette álló bőrtáskás, formaruhás szolgának elégedetlenkedve morogta. Már ötödször vagyok itt, s nem bírok bejutni. Tudja, amikor a múltkor a maga kollégájával jöttem, akkor 5 órai ácsorgás után már valahogy bejutottam, de azt mondta a tulajdonos, hogy nem ér rá, a vevőket kell kiszolgálnia, jöjjünk máskor. Hallatlan, ezt a rongyos kis adóvisszatérítést nem bírom neki kifizetni, pedig mindössze 50 000 pengő az egész. Most már magam is düregyulladtam. Mégiscsak tűrhetetlen állapotok. Itt tenni kell valamit. Az ember itt még vázát sem tud fennakadás nélkül vásárolni.

a sün. A sün, miképpen népies neve a sündisznó is mutatja, a disznófélék családjához tartozik, ahová vele együtt még a házi disznó, a béka, a bolha, a légy, a kukac és az ember is tartoznak. Nagyságára nézve a sün akkora, mint egy kókuszdió. Persze nem egy kis lehámozott kókuszdió, hanem egy nagy, háncsos, bozontos kókuszdió. Hasonlít is ez a kókuszhoz, nagy, sűrű töviseivel. Viszont ha lenyúzzák a sűnről a tövises bőrét, akkor tényleg csak akkora, mint egy lehámozott kókuszdió. A sűn, illetve sündisznó, miként ez utóbbi neve mutatja, rovarokkal, férgekkel táplálkozik. Különösen szereti a rusznyit és a konyhasvábot. Ezért városban is tartják néhol a sünt. Házi állatgyanánt beteszik a konyhába, s ott pusztítja a nevezett rovarokat. Nekem is volt egyszer egy ilyen házi sünöm. Igen, megszerettem, ő volt a kedvenc állatom. De képzelhetni zavaromat, sőt, rettentően félszeg helyzetemet, amikor ellenállhatatlan inger lepett meg, hogy megsimogassam. Ő maga is szerette volna, ezért hízelgően duruzsolt körülöttem, tipegett, topogott, nyújtogatta kecses nyakát, de hát hiába, rettentő végzett. A sünt, bármilyen kedves állat is, és bármennyire szereti is az ember, nem lehet megsimogatni. Már-már arra gondoltam, hogy leborotválom a töviseit. Istenem, milyen szép lehet egy sün tövisek nélkül! De sem finom angol zsilettem, sem kézi beretvám, akármeddig szappanoztam is a sün hátát, nem fogta a töviseket. Véleményem szerint a sün csak akkor lesz beretválható, ha majd a technika, mely ezt a problémát, a sün beretválását eddig elhanyagolta, megoldja a fejsze borotva kérdését. Különben is meggondolandó, hogy aki a sünt szereti, leberetválhatja-e annak töviseit, mert a gyámoltalan sünnek kemény, szögszerű tövisei az egyetlen fegyvere, védelmi eszköze. Ha például a róka, aki szereti a sündisznó oldalast, megtámadja, akkor gömbölyű formára összehúzódik, s a tövisei miatt hozzáférhetetlen, legalábbis élvezhetetlen. Attól eltekintve, hogy a sün megeszi a rovarokat, semmi más hasznát nem lehet venni. Szóval, ha nem is kártékony, de teljesen haszontalan állat. A füstölt sündisznóhúst sehol nem eszik. Töviseiből gombos tűt nem készítenek. Szobadísznek sem tartják kalitkában, mint a tarka papagájt. Énekelni sem tud úgy, mint a kanári, s éppen a tövisei miatt nem alkalmas ölebnek sem, s habár egészen szabályos gömbölyűre tud is összezsugorodni úgy, hogy olyan, mint egy futballlabda, azért futballlabdának sem használható, mert az a rossz szokása van, hogyha erősen belerúg a csatár, összezsugorodott állapotából kínjában kiegyenesedik.

0: pacsirta. Ismeritek-e a kis pacsirtát? Na, nem ismeritek. A költők annyit áradoznak róla, hogy muszáj az embernek ismerni. Még az olyan becsületes városi ember is ismeri, aki különben azt hiszi, hogy a búzát kapálják, a szarka pedig négy lábú állat, mely a víz felszínén csúszkál. A pacsirta éneklő madár, ami alatt azt értjük, hogy őrült csiripelést végez, amikor a magasba száll. Valamivel nagyobb a verébnél, de jóval kisebb a vérebnél, s tolla olyan szürkés, mint a verébtolla, de szurokba mártva a pacsirta is fekete. Ha tavasszal járkálunk a mezőn, pacsirtát mindig láthatunk, amennyiben pedig nem látnánk, vagy vakok vagyunk, vagy pehünk van. A pacsirta jókor ébred, s mire a munkások a mezőre érnek, s dühös morgás közt megkezdik napi munkájukat, a pacsirta már égtelen viksággal csiripel, azaz zenél, sőt danál, vagy másképp csicsergi reggeli énekét. Néha olyan magasra repül, hogy csak akkorának látszik, mint egy darázs. Ebben hasonlít a repülőgéphez. A pacsirta nem csak ingyen zenél a szántóvetőnek, azaz a zene után nem tányéroz nála, hanem azáltal is hasznot hajt neki, hogy a kártékony bogarakat pusztítja. Ez a kis zenész nem lakik fényes palotában, hanem rejtek helyen lévő fészekben, melyet a földre épít, melyre a parasztok néha tévedésből rálépnek, amikor is annyira megsajnálják a szegény madarat, hogy iszonyúan elkezdenek miatta káromkodni. Ha tehát a pacsirta házat akar építeni, nem szorul az ácsra, sem a kőművesre, viszont az ács és a kőműves nem szorulnak a pacsirtára, amiben aztán kvittek is volnának. A pacsirta néhány apró tojást tojik, úgyhogy azok, akik azt hitték eddig, hogy a pacsirta tolja a strucc tojást, alaposan tévedtek. Azokat a tojásait, amelyekre nem lépett rá a paraszt, kikölti. S ugyancsak azokat a fiókákat, amelyekre szórakozottságból szintén nem lépett rá a paraszt, szépen felneveli, s a rémes csiripelésére megtanítja. A pacsirta a csicsergéséről különben el lehet ismerni, hogy szép, de ha szép is, nem érdekes. Érdekes lenne ez a vékony, szapora csiripelés akkor, ha nem a pacsirta csiripelné, ami elvégre is egy madár, hanem például a bivaj, vagy a sündisznó. Télen nem láthatni a mezőn a pacsirtát több okból. Először, mert télen nincs mező. Másodszor, mert télen bebújunk a szobába, s pacsirta helyett legfeljebb pókot látunk. Harmadszor, mert a telet jókor megérzi, és más melegebb országba vándorol, s itt hagy bennünket, szegény embereket, a legnagyobb télvízben.
1: A könyv és a címe. A könyvet Paul de Kruijf, amerikai író írta. Paul de Kruijf orvos, műveinek témája mindig orvosi vonatkozású. Abban a könyvben, amelyről most szólok, a gyermekekről ír. Arról, hogy hogyan bánik a társadalom a gyermekekkel, hogyan látja el, hogyan nem látja el őket táplálékkal, hogyan védi, illetve hogyan nem védi meg őket a betegségektől. A könyv tartalmáról tájékoztat a fordító által írt előszó, melyből idézek egy-két kis részt. Mikor azonban beköszöntött a válság hét szűk esztendeje az Egyesült Államokban, lassanként felrémlett a népszerű orvosíróban a valóság szörnyű képe. Keserves tapasztalatok után rájött, hogy a tudományos munka eredményei manapság keveset számítanak, mert csak a gazdagok és a jómódúak kis csoportja engedheti meg magának azt a fényűzést, hogy az egészségtan követelményeinek megfelelő életmódot folytathasson. A betegségek kipusztításához szükséges gyógyeszközöket pénzért osztogatják, és az igazságtalan gazdasági berendezkedés megfosztja a nép széles rétegeit az élet lehetőségeitől és az élet jogától. Továbbá Paul de Kruijf és felesége Rea beutazták az Egyesült Államokat, és saját szemükkel győződtek meg arról, hogy a szegényes életkörülmények és a rosszul tápláltság következményei ezerszer annyi embert pusztítanak el, mint az ismeretlen bacillusok hadserege. Egyébként pedig nem csak a járványok, hanem a többi betegségek is elsősorban a nyomorgókat tizedelik meg. Semmi kétség, a legpusztítóbb népbetegség a nyomor. És szomorú, vagy talán vigasztaló tény, hogy ezen a korságon nem segíthet a tudomány, csak a javak igazságosabb elosztása, vagyis egy új gazdasági rend. Végül Cruyff legújabb könyve vádirat. Vádirat a politikusok ellen, akik dobálják a milliókat, ha egy csatahajó építéséről van szó, de garasoskodnak, amikor egy kórházat kellene építeni. Vádirat a gazdasági életvezetői ellen, akik előbbre valónak találják a termékek árszínvonalát, mint a tömegek életszínvonalát. Most már lehet némi fogalmunk a Cruyff könyvéről. És természetesnek találjuk, ha a könyv eredeti címe, melyet bizonyára az író adott neki, így szól: Why Keep Them Alive? Magyarul, még a könyv borítéklapján olvasható ismertetés szerint is, miért hagyjátok őket életben? Mit csinál azonban a kiadó? A kiadó nem fordítat, hanem magyarítat. Azaz, valamit a mai magyar viszonyok közé átplántál. Így magyarázkodik a borítéklapi ismertetésben. Amikor a könyv eredeti címével szemben a könyv magyar kiadásának a címet adtuk, akkor úgy éreztük, hogy valójában a szerző szíve szerint járunk el. Mi tehát a könyvnek, egy ilyen könyvnek, ennek a komor vádiratnak a magyar címe? Legdrágább kincsünk. És a borítéklapon egy édes, nevető kisbaba arcképe. Valóban idilli, képes családi. Az olvasó azonban ne nyugtalankodjék, írja a kiadó, mert Cruyff optimista, és bízik abban, hogy előbb-utóbb mindenki hajlandó lesz nem csak önmagával, hanem embertársaival is törődni. Hát ez bizony vicc. Csak valami kitalált példával lehet szemléltetni, hogy milyen jó vicc. Mintha a bűn és bűnhődést ma fordítanák le először magyarra, és ezt a címet adnák neki: Nyugalmas napok. Mert hogy Raskolnikov, majd ha kitölti szibériai rabságát, egy kisboltot nyit és megszedi magát, s pihenő óráiban egy karosszékben üldögélve csendesen elmereng a múltakon.
2: A tehetségtelen író természetrajza. 1. A tehetségtelen író dicsekszik. Dicséri önmagát és műveit. Franz, Wells, Hamsun, Jókai ezt sohasem tették. 2. Míg a tehetséges író mészáros, rendőr, repülő vagy kereskedelmi utazó szeretne lenni, és arról panaszkodik, senki sincs sorsával megelégedve, hogy ő csak kénytelenségből ír, addig a tehetségtelen író mindenáron író szeretne lenni. 3. A tehetségtelen író rendkívül tiszteli az írókat, ha egyet lát az utcán, megfordul és áhítattal néz utána, míg az el nem tűnik a láthatáron. Előszeretettel ismerkedik meg írókkal, s boldog, ha például egy kezdő titánnak némi apró pénzt adhat kölcsön. 4. Aki a kávéházban így rendeli a kávét, langyosat föllel, az nem lehet tehetséges író. 5. Aki az uniformizálás külsőségeihez folyamodik, s például fekete inget hord, vagy hosszú szárú csizmát, esetleg bársanykabátot, lavalik nyakkendőt, netán vállatverő hajat, az legalábbis gyanús. 6. Aki verskötetének ilyen címet ad, hogy Ibolyák, aki novellás kötetének ilyen címet ad, hogy A kakuk madár és egyéb történetek, aki regényének ilyen címet ad, hogy Badacsonyi Márton uram szerencséje, az csak tehetségtelen író lehet. A jó írók ötletessége és jó ízlése már a műveik címében is megnyilatkozik. Mikszát és Jókai címeire kell gondolni. Páva Varjúval, vagy Egy magyar nábob. A tehetségtelen író még az alakjainak is szerencsétlen neveket ad, ha például így kezdődik egy novella: Blokk megigazította monokliát, és így szólt Ságodinéhoz. Ezt már nem is kell tovább olvasni. 7. A tehetséges író időnként arról sóhajtozik, hogy Istenem, milyen boldog lenne ő, ha nem kellene többé írnia. A tehetségtelen író alig várja, hogy ott hagyhassa már havi 50 milliót jövedelmező cégvezetői állását, s minden idejét az irodalomnak szentelhesse. Ez a szentelhesse különösen kompromittáló kifejezés. 8. A tehetséges író, amikor élete legjobb művét átadja a szerkesztőnek, s az azt kérdi tőle, jó ez a novella? Így felel. Nem tudom, tessék elolvasni, talán használható. A tehetségtelen író felelete ellenben így hangzik. Meghiszem azt, megeszem a fejemet, ha Gorki Maxim tud ilyet írni, magunkról nem is szólva. 9. A tehetségtelen írónak mindig van pénze, a tehetségesnek ritkán. 10. A tehetséges írók majdnem mind nehezen küszködve alkotnak, de a tehetségtelen írók kivétel nélkül játszi könnyedséggel ontják magukból a semmit. Szükség esetén szedés alá gépbe diktálják, vagy léniás kézírással kaligrafikusan írják. 11. A tehetséges író így köszön. Alászolgálja. A tehetségtelen hangosan, vidáman kiáltja. Van szerencsém? 12. A tehetséges író, ha beszélt például Molnár Ferenccel, és elmeséli, hogy miről volt köztük szó, akkor így reprodukál. Én azt mondtam Molnár Ferencnek, hogy a tehetségtelen ellenben így. Ekkor azt mondtam Molnárnak. Nézd kérlek, Feri!
3: Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. A 14. részt hallották. Közreműködött Görög László, Zajzon Zsolt, Vida Péter, Jaskó Bálint. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
4: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorában legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat @mtva.hu elektronikus posta címen.
5: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
6: Egy hét alatt több mint 30 kiállítás és 200-nál is több alkotó. A budapesti kortárs ékszer hétről stúdió vendégünkkel, a rendezvény fővédnökével, Juhász Annával beszélgetünk. Bemutatjuk a MOME Intro a gondoskodás rétegei című kiállítását is. Emellett ellátogatunk az Örkény Színházba, és beszélünk a 13 éve elhunyt kiváló gitáros Pribil György emlékkoncertjéről is. Ez a mai szóda kínálata. Jó napot kívánok, Nánási Anikó vagyok. A szerkesztő ezúttal Gödöllei Anna.

0: Prima Díjas irodalmár, kulturális menedzser, az irodalom nagykövete a vendégünk, aki új szerepkörökben tűnik fel a következő napokban. Kortárs ékszerekről és képzőművészetről is mesél majd, de persze irodalmi estje is lesz a jövő héten az 1956-os forradalom emlékére. Juhász Anna irodalmárt köszöntöm a stúdióban, szervusz!
1: Szervusz, mindenkit szeretettel köszöntök én is!
0: Hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy milyen szép fülbevalód van.
1: Hát köszönöm szépen, jó a szemed, ez egy újra gondolt

0: karunkon, vagy az ujjunkon viseljük, ez azt gondolom, hogy nagyon meghatározza az identitásunkat is, és hogy mitől kortárs egy ékszer, vagy mitől lesz az életünknek, a szerepeinknek a része, én ezt leginkább azért irodalom oldaláról közelítem meg, de az, hogy most itt az elkövetkező 7 napban nagy dózisban fogunk tudni találkozni a jelenünket, és a jelen reakciójával arra a kérdésre, talán vagy arra válaszolva, hogy mit jelenthet nekünk ma egy ékszer, mennyire műtárgy ez egy izgalmas kérdés lesz.
1: Ha kicsit bulvárosan közelíteném meg a témát, akkor idézhetném Gábor Zsazsa híres mondását, hogy soha nem tudott annyira haragudni a volt férjeire, hogy visszaadja nekik a tőlük kapott gyémántokat. Viszont Coco Chanel, akinek sokkal kifinomultabb ízlése volt, ő szívesen hordott bizsút is, mert számára fontosabb volt az, hogy a stílus, illetve hogy mit mesél róla például a hordott eszköz. Szóval neked mi mindent mesél egy ékszer?
0: Nagyon sok mindenről szól az ékszer. Nyilvánvalóan a történetről, az értékről, most erről hallottunk példát. Én azt gondolom, hogy talán mindannyiunknak a szekrényébe egyszer csak lapul, vagy lapulni fog egy ékszer, valami családi örökség, a nagymamától, az édesanyánktól, és ez nem az értéke miatt fontos, hanem a történet miatt. És hogyha abba gondolunk bele, hogy miért olvasunk egy könyvet, miért megyünk egy kiállításra, mit jelent ez a gyűrű például az ujjamon a nagymamámé volt, ezek a történetek, amikből aztán a mi kis mozaikjainkból épül fel az életünk. A másik az érték, ez is meghatározhat egy ékszer természetesen, hogy mekkora benne a kő, vagy milyen gyöngy van benne, vagy milyen nemes fémből készült. Talán ezt írja felül minden, ami a kortárs szemlélet, mert itt nem feltétlenül a fémnek, az anyagnak a minősége számít, akár az újítás szemlélete is benne lehet egy kortárs ékszerben, készülhet az kerámiából, készülhet az porcelánból, üvegből, hanem itt az a lényeg, hogy ma a 21. században akár műtárgyként hogy reagálunk a testünkre, és miképpen folytatása egy ékszer a testünknek, úgyhogy én osztom mind a két hölgynek a véleményét, én nagyon szeretem az ékszereket, de elég újító is tudok lenni ezen a téren, és nagyon nagy kíváncsisággal tekintek azok elé, akár performance vagy workshop előadások elé, ahol egy picit a kortárs történethez közelebb kerülhetünk.
1: Azért is érdekes a kortárs ékszer, mert ha csak a hétköznapokban szétnézünk, hát rendkívül sokféle lehet egy ékszer, az orrpiercingektől a klasszikus nyakláncokig ma már sokfélét hordanak az emberek, tehát nyilván ma egész más a funkciója, az üzenete az ékszernek, mint akár 1-200 évvel ezelőtt. Szóval milyen a mai kortárs ékszer?
0: Egyetértek azzal, amit mondasz. Én azt gondolom, hogy a mai kortárs ékszer az egyszerre kapcsolható az iparművészet, a magyar iparművészet hagyományaihoz és a képzőművészet hagyományaihoz. És valahogy ebből a kettőből tud egy olyan gondolat lenni, ami egyszerre gondolat és tárgy, valami, ami már a mi történetünket viszi tovább, de ahogy mondtam, kifejezés az, hogy kik vagyunk. Tehát mindahogy egy ruhánál, hogyha egy tervezői darabot választunk, vagy megnézzünk egy divatbemutatót, akár az ékszereknél, én azt gondolom, hogy kapcsolódik valami a hagyományhoz, ami mai, és túl is lép rajta.
1: És a lázadásunkat is ki tudjuk.
0: Igen, és kísérletezünk a kortárs ékszerrel, tehát én nagyon szeretem a hagyományos dolgokat, szeretem a 20-as évekbeli, ilyen régebbi Art Deco ékszereket, egyet-egyet akár kiállításon megnézni, vagy nekem is van egy darabom, és szeretem a kortársnak a kísérletezését, és az, hogy reagál a jelenre.
1: Mondtad, és hát ez nem meglepő, hogy az irodalom felől közelíted meg az ékszereket. A nyitó esemény, az Évgyűrű című versszínházi ékszerbemutató ma este 6-kor lesz a Három Hollóban. Itt a versek, a zene és az ékszerek felelgetnek majd egymásra, vagy hogyan néz ez ki?
0: Így van, és aki ismer engem, itt a rádióban is már többször előfordultam, azért tudják, hogy én nagyon szeretek hálózatba gondolkodni, úgyhogy az egészet itt a felkérés kapcsán már kibontottam, és egy Babics gondolatból indultam ki, hogy ó, meddig ékszer, és ó, meddig női test. És ez azért érdekes, mert ez egy 1910-es dátumozott vers, hogy a Babics Mihály nagyon fontos ezt Nemes Nagy Ágnesnek, akinek egyetlen a testhez fűződő viszonya egy nagyon összetett képet mutat, és Nemes Nagy Ágnes a szakdolgozat témája Tóth Krisztinának, aki a vendégünk lesz. Tehát így már rögtön látjuk a hálózatot, ő a fiával, Szántó Marcellával fog fellépni, és az ékszerekhez készített, most először létrejött performance előadás fogja adni ennek a megnyitónak a nagyon különleges voltát, tehát minden egymásra fog reagálni, csak most itt a mai napon.
1: A tárgyak és a vizuális alkotás

0: Tások ereje vagy üzenete a legfiatalabb művészgenerációt is foglalkoztatja. A napokban nyílt meg a MOME Intro, a gondoskodás rétegei című kiállítás az Editoriban. Megnéztük, hogyan fordítják le a Moholy Nagyművészeti Egyetem hallgatói a mindennapi figyelmet és felelősségvállalást a dizájn nyelvére. A tárlaton a két kurátor, Udvarhelyi Újfalucki Aida és Pokker Lili vezette végig Bödő Anitát.
1: Hányféle értelmezése jelenik meg a gondoskodásnak ebben a kiállításban?
2: Ezt nagyon nehéz összeszámolni, már ha csak a környezetünkről való gondoskodást tekintjük, akkor ez jelentheti az épített környezetet, konkrétan embertársainkról való gondoskodást.
3: Amit gyakran sokan elfelejtenek, az önmagunkról való gondoskodás, illetve ugyanúgy beletartozik ebbe a családunkról, barátainkról, a szűk környezetünkről való gondoskodás, akár az ember és állat, az ember és természet viszonya, a tárgykultúra, a hagyományok.
1: Nézzünk meg közelebbről néhány tárgyat, kezdjük talán a leglátványosabb darabbal, már csak azért is, mert az öngondoskodás egy remek végszó volt ahhoz, hogy közelítsünk Bukics Márta Anna Őrangyal című, és itt félve mondom, ingéhez, ez egy ing.
2: Öltözéknek mondható, és én is azért óvatosan fogalmazok, mert igazából ez egy átirat, hogy kicsit jobban elképzelhetőbb legyen egy steppelt, egy nagyobb méretű szabott ing, amely angyalszárnyszerű ilyen applikációval van kiegészítve. És itt például nagyon fontos volt ez a tervezői szabadság, hogy amikor az ing átiratáról gondolkozunk, akkor nem kell feltétlenül abban a térbeli struktúrában gondolkozni, hogy egy inget elképzelünk, hanem ki lehet lépni ennek a formájából.
3: Minden tervezővel volt személyes interjúnk a kiválasztási folyamat során. Márta azt emelte ki, hogy kiindulási pontja az volt, hogy a divatban jelenlévő fehér ing, mint az eleganciának egy abszolút mindenhol ismert szimbóluma. Ebből készüljön el egy ilyen ing átirat. Ezt a témát személyes indítatásként az angyal motivummal párosította. Az a gondolatiság, ami ebben a projektben van, ami leginkább kapcsolódik a kiállításunk tematikájában, hogy van egy ilyen gondoskodó jelenlét mindenkinek az életében, és ezt Márta ebben az ingben, illetve az angyalképben formázta meg textilanyag.
1: Menjünk át egy asztalhoz, pulthoz, ahol nem az öngondoskodás, hanem a családban vagy a közösségben lét fejeződik ki különböző tárgyakban. A bölcsödéknek, óvodáknak tervezett nagyon szép étkészlet, aminek egészen sajátos alakja van, és minthogyha sok-sok színes drazsé képezne rajta mintát. És van itt három nagyon furcsa tárgy, amit akár nézhetnénk egyszerűen lakberendezési dísznek, de ezek tulajdonképpen nem azok, hanem fűszertartók, Nándori Pippin munkái.
3: Fémnyomással, illetve esztergálással készült alumínium fűszertartó edények. A Hogy szeretsz engem címet viseli a projekt, utalva a magyar népmesére, a sóra, aminek ugye az a tanulsága, hogy egészen addig gyakran nem értékeljük azt, amink van, ameddig el nem veszítjük őket. Ez a három fűszertartó az asztali terítékből szándékosan kiemelkedik, nagyon karakteres tárgyként készítette el őket az alkotó, azzal a céllal, hogy ezek a karakteres tárgyak felhívják önmagukba a figyelmet arra, hogy az étkezéshez kapcsolódóan mennyi olyan láthatatlan folyamat van, amit gyakran kézenfekvőnek vesszük, hogy azok elvégzésre kerülnek, és hogy becsüljük meg azt a munkát, akármilyen étkezésnek a láthatatlan munka hátterét.
2: A pöttön kerámiákról nem esett még szó, és szeretnénk ezt kiemelni, ugyanis úgy készültek el ezek a kis étkészletek, amik gyermekeknek óvodában használhatóak lényegében, és a szájuk azok kifele szélesednek, így könnyebb a szájhoz emelni, például a poharakat, így kisebb az esély annak, hogy összekenik magukat a gyerkőcök, illetve pici pöttyökkel lettek ellátva, amelyek pedig taktilis élményt is jelentenek, de ezen kívül a poharakat is könnyebb megfogni, ugyanígy a tányérok szélét is, kisebb az esély, kicsúszik a kezükből a tárgy.
0: A MOME Intro, a gondoskodás rétegei című kiállítás október 18-áig látható Budapesten, az Editoriban, a Déri Miksa utcában. Itt a stúdióban Juhász Anna irodalmárral folytatjuk a beszélgetést. Október 18-án irodalmi tárlatvezetést tart az Art Market Budapest Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Vásáron, az MTK Sportparkban. Úgy gondolom, hogy édesapád Juhász Ferenc költő révén nem csak az irodalommal, hanem a képzőművészettel is korán kapcsolatba kerülhettél, hiszen ő nagyon szoros kapcsolatban, barátságban volt több képzőművésszel is. kereste is a társaságukat.
4: És együtt indult a történetük, hogy a Hantai Simon, aki egy faluból származott, ma Biatorbágynak hívják, de hát akkoriban ugye külön volt a két falu, tehát Bián nőttek föl. 6 év volt köztük, de ez nagyon gyorsan feloldódott a közös szenvedélyben, a közös tanulásban, a közös művészet szemléletben, úgyhogy ők együtt indultak Biáról. És utána pedig a Budapesten már, a Márvány utcai elemi iskolában pattársa volt Csernus Tibor képzőművész, mind a ketten, ugye Párizsban váltak ismerté, Hantai a 40-es években, Csernus az 50-es évek végén ment ki, és élték le az életüket. Nagyon sokat utazott hozzájuk édesapám, és mi is járhattunk ki a műtermeikbe, és baráti kapcsolatban voltunk. Ez meghatározó volt a gyerekkorunkra, a nővéremmel
0: együtt. És nekik ugye ilyen kölcsönös volt ez a kapcsolat, tehát az édesapád verseit ihlette az ő munkájuk, és őket is ihlették édesapád nagy versei.
4: Így van, és pont a napokban kezdtünk el arról beszélgetni az édesanyámmal, hogy megtaláltuk, egyébként ezt nem is mondtam még eddig sehol, édesapámnak és Hantai Simonnak a közös naplóit. Amikor ugye édesapám kimehetett Párizsba, akkor ők közös naplót írtak, amiben rajzok vannak, filozófiai gondolatok, egymásra reagálások, úgyhogy nagyon fontolgatjuk, hogy ebből egy magyar-francia kiadványt készítünk, mert ez egy kultúrtörténeti érdekesség. És ami az Art Market, az azért érdekes, mert amilyen újító volt az 50-es, 60-as években, nem csak Franciaországban, de Magyarországon is annak számított, akár Hantai Simon, akár Csernus Tibor, ma ezzel a szemlélettel találkozunk az Art Marketen. Ugye rengeteg kiállítóval, nagyon friss, nagyon erős anyag készült most a kiállításra, úgyhogy szinte kapkodom a fejemet, hogy vasárnap majd mi az a pár kép, műtárgy, ami előtt meg tudok állni, és amihez kapcsolódóan egy-két irodalmi vonalat fogok tudni bemutatni, izgalmas.
0: Aha, tehát az irodalom itt is felbukkan majd, de azért lehet, hogy személyes élményeket is mesélsz majd.
4: Én szeretnék személyeseket, egyébként kiállítóként is jelen vagyunk, ugye a Festisztit galériával szerepelünk az Art Marketnek a kínálatában már többedik éve, és ez egy nagyon izgalmas párosítás, hogy egy kicsit az ember belülről szemléli ezt a világot, tehát a képzőművészet, ahogy mondtad, tényleg fontos számomra, és azoknak az embereknek, akikkel együtt gondolkozom, együtt dolgozom, de emellett pedig talán a munkánkban az a legizgalmasabb, amit igen, összművészetinek szoktak mondani, hogy találjuk meg a képeket versben, zenében és akár képzőművészetben.
0: Az irodalom és a vizualitás sok szállal kötődik egy másik történetmesélő műfajhoz, a színházhoz is, ezzel folytatjuk most. A fővárosban az Örkény Színház nemrég indította el új izgalmas bemutatókkal teli évadát. A hónap elején már két premierjük is volt, ezekről hallhattak is műsorainkban. Most az évad egyéb különlegességeiről beszél Gáspár Máté színházigazgató, akit Barta Bernadett kérdezett.
5: I am going magyarni. Idén ez lett a motto. Mit szimbolizál, mit próbál kifejezni a darabok tekintetében?
6: Ez Örkény István Nézzünk bizakodva a jövőbe című egypercesében szereplő pici részlet. 1968-ban írta ezt az egyperccest, amiben azt írja le, nem is olyan távoli, belátható 100-150 év múlva eljövendő boldog jövőben a magyar né, mint ige fog beépülni az európai nyelvek legtöbbjébe, ráadásul kellemes jelentéstartalommal, ahogy írja, és akkor erről szól a novella, hogy mi mindent jelenthet ez a szó. Mi arra vagyunk kíváncsi, hogy nekünk majd 2026-27-ben mit jelent, megvan-e ez a kellemes jelentéstartalom, vagy jelentés árnyalat, vagy pedig milyen módon tudjuk ezt mi magunk és az alkotótársaink és a közönségünk definiálni. Tehát valójában ez egy ilyen identitás kereső, vagy az identitásra rákérdező, vagy annak a lehetőséget felvillantó szlogen, és e köré szervezzük lazán a bemutatóinkat és a programjainkat is. A magyarság jellege azért az rengeteg mindenben lakozik, például az, hogy Vörös Marti Mihály szerelmi komédiáját is bemutatjuk, ehhez szervesen kapcsolódik, hiszen ez is egy utazás lesz a saját kultúránkba, egy majdnem 200 évvel ezelőtti nyelvi kulturális világban, hogy tud ma megszólalni. Mi hozzá a közünk, hogyan tudjuk mi feldolgozni és átadni, tehát ez is egy identitáskeresés, tehát nem kell feltétlenül ehhez térben messze utazni. Különböző megvilágításokban, különböző fénytörésekben kérdezünk rá erre a kimeríthetetlen és nyilván megválaszolhatatlan kérdésre, hogy mi dolgunk van ma itt magyarként, saját otthonunkban és Európában.
5: Európából, Németországból rendezőket hoznak haza.
6: Programunk része, hogy az Örkénynek nincsen fix rendezői csapata, ugye a Polgár Csaba művészeti vezetőként minden év esetekben jegyez egy-egy előadás, de azt találtuk ki a pályázatunkban, hogy köré vagy visszatérő művészeket hívunk, vagy pedig mindig kísérletezünk azzal, hogy olyanoknak is bemutatkozási lehetőséget adjunk, akik korábban nem voltak nálunk. És hát az elmúlt időszakban azért nagyon sokan, akár kényszerűségből, akár önként vállalt számüzetésből külföldön bontakoztatták ki a karrierjüket, és ez is a mai magyar valóságunkhoz tartozik, hogy nekik a szó konkrét értelmében és átvitt értelmében is színpadot kell adni, és ez is az önmegismerésünk és a valóságunk meg a felfedezéshez tartozik, hogy ezek a honfitársaink, akik akár évtized óta nem voltak itt, és nem alkottak, hogy ők mit gondolnak, hol tartanak ők a saját szakmai útjukban, mit gondolnak a világra, milyen érzés nekik, mert nem könnyű visszatérni Magyarországra és egy olyan szakmai társadalmi helyzetben megpróbálni bemutatkozni, ami azért nagyon eltérő attól, amihez képest ők magyarként léteztek mondjuk Nyugat-Európában. Hárman is Németországból térnek vissza, ez véletlen, tehát hogy ebben nem volt ilyen típusú koncepció, de mind a hárman, Kincses Réka, Geréb Zsófi és Márton Dávid és a maguk területén egészen kiváló, nagyon eredeti és szabálytalan szakemberek, és minket ez érdekel, valódi találkozásnak kockázat és az öröme hassát ezeket a munkákat.
0: A stúdióból jelentkezünk ismét, Juhász Anna irodalmára vendégünk továbbra is. Most már az ékszerektől és a képzőművészettől tényleg elérkeztünk az irodalomhoz. Október 20-án rendezik meg a Várkert Bazárban az Apostróf rendhagyó irodalmi estet az 56-os forradalom 70. évfordulójára emlékezve. Címén beszéltünk képzőművészetről, most 56-ról beszélünk, és mindezekről eszembe jut, hogy Ferenczi Béné annak idején, amikor ugye eljutott hozzá a forradalom leverésének híre, akkor édesapáddal együtt hallotta meg mindezt, tehát édesapád jelen lehetett, amikor az ő tragédiája ott megtörtént.
4: Hát amikor agyvérzést kapott, igen. És ugye ezen az október 23-ai napon, nekünk fontos ez az 56-os forradalom, azt hiszem, hogy nagyon sokunknak, mert egyszerre történelem, egyszerre kell emlékezni, és megnézni, hogy hol vagyunk mi ehhez, és mit tudunk ezzel az örökséggel mit kezdeni. Ugye az 56-os forradalom emléke nagyon sok réteggel átitatottan van jelen a magyar irodalomban. Édesapám még sokakkal együtt erről Szántó Piroska naplójában is lehet olvasni, ugye New York kávéházból indulnak el a menettel, ugye még benn vannak a kávéházban, amikor látják és hallják, hogy már szögeznek a fára valamit, kimennek, elindulnak a menettel, Nagy László is velük van, ugye ő egy taxival megy mellettük, és az estére oda keveredik sokat magával édesapám Ferenczi Bénéhez, és mivel ott egy tank elállja az ajtót, a bejáratot, ezért nem tudnak kimenni. Sokszor megérte édesapám, hogy fölle menekítik a ferenci ősöknek a képeit, és hát amikor kap egy telefont Ferenczi Béné, hogy mi történik, akkor ugye agyvérzést kap. Édesapám egyébként triplán nehezen éli meg ezeket a napokat, mert ugye a felesége sajnos a Lipót mezőn volt, akit nagyon nehezen tudott csak kiszökni és meglátogatni, és ő vitte a Lipótra az ennivalót a betegeknek, de ettől függetlenül mind az ő költészetében, mind a vendégünk Spiró György, aki idén 80 éves, és köszönteni fogjuk, az ő Tavaszi tárlat című művében, Bereményi Gézánál, Nagy Gáspárnál, kársorolni rengeteg szerzőnél megjelenik az 56-os forradalomnak az emléke, az élménye és az öröksége. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mind irodalom, mind történelem szempontjából megidézve egyébként akár édesapámtól a Babonák napja csütörtököt, vagy a Tűzlilium az Éjszakában című verset, azt fogjuk megnézni, hogy mit mondunk Vári Krisztián, tehát szerinte mindez az örökség ma, akár abban a generációban, akik egyáltalán már lehet, hogy a szüleik se élték meg, mit gondolnak erről, és hogy tudjuk méltóképpen megemlékezni, hogy tudjuk méltóképpen tartani azoknak a hősöknek, a szabadság embereinek a példáját, akiknek az emléke azóta velünk van. Úgyhogy nagyon várjuk. Egy felolvasó színházat is összeállítottunk, a kolléganőmmel Máté Gábor és Szamosi Zsófia fogja előadni. Úgyhogy bízunk abban, hogy ez a sok gondolat, irodalom, történelem és színház, ez egy méltó program lesz. Az immár lassan egyébként 10 éves ez az Apostróf sorozatunk, ugye 17-ben indultunk, úgyhogy egy nagyon szép ünnepre készülünk, és egy szép emlékező gazdag programra.
0: Láttam Ungvári Krisztián történész ajánlóját, és azt mondta, hogy hát lehet, hogy nagyon izgalmas beszélgetés lesz ez, mert 56 mindig tartogat meglepetéseket, szóval lehet, hogy még egy jó kis vita is kialakul majd ott, hogy ki hogy látja.
4: Igen, és aki ismeri Spiró Györgyöt, az ő nagyon pontos, nagyon édes meglátásait, tehát igazi tanáremberről van szó, aki a történelmet különböző köteteiben, különböző módon dolgozta föl. Én kifejezetten szeretem például azt a könyvét, ami ugye az ötös kollégiumról ír, én ott lakom mellette, és hogy vált az ő élete részévé, hogy vált az ő irodalmi fejlődésnek a részével az ötös kollégium. Tehát, hogy nála a történelem az nem egy kulissza, hanem az életnek a szerves része, tétje van annak, hogy mikor született, és mit dolgoznak föl általa is azok a hősök, akiket bemutat, akár a forradalom utáni időszakban, úgymond a hétköznapi emberek. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy Krisztián és György között lesz egy nagyon izgalmas kérdés-felelek. Én már kb. 20 kérdést elküldtem nekik, hogy én mit, merre szeretném vinni a beszélgetést, és annyit kaptam tennem Spiró Györgytől, hogy hát remélem bele fogunk férni az időbe, hogy biztos lesz, miről beszélnünk.
0: Hamarosan folytatjuk még a beszélgetést Juhász Annával. Most visszajövünk a közelmúltba. Egy másfajta emlékezésről lesz szó. Az emlékezésnek a színházon és az irodalmon túl kiváló eszköze lehet a zene is. Október 21-én a Gödör Klubban a hazai rock és blues élet krémje gyűlik össze, hogy koncerttel emlékezzen a Kim Novák és a Hobo Blues Band 13 éve autóbalesetben elhunyt kiváló gitárosára, Pribil Györgyre. A telefonnál Kőszegi Zsolt, zenész, énekes, a megemlékezés szervezője. Jó napot kívánok!
7: Szép napot kívánok, én is üdvözlök mindenkit.
0: Sokan úgy gondolják, hogy Pribil György átformálta a magyar könnyű zenét, annyira sokoldalú volt, egyetért ezzel?
7: Igen, mindenféleképpen én is úgy látom, hogy egy kitűnő nem csak gitáros, hanem muzsikus is volt a Gyuri, tehát hogy mindent is meg tudott oldani, és meg is oldott.
0: Hát ő ugye az underground blues-tól a pop-rock slágerekig mindenben otthon volt. Meséljen róla.
7: Hát mi az S-Model zenekarral valahogy a 80-as évek végén kezdtünk el az országos klubjelbe, vagy a fővárosi klubjelbe mozgulódni, és akkor mint rhythm and blues zenéket gyártó zeneszerző és gitáros vett részt a Gyuri, mint alapító tagja az S-Model zenekarban, és ebben már elég szép szintet elértünk, és innen automatikusan jött, hogy neki továbbfejlődnie kell, tovább kell lépnie, és a Novák Péterék meghívására alakították meg a Kim Novák zenekart, ahol nagyon-nagyon tevékenyen részt vett, és végülis így került a mainstreambe, teljesen jogosan, mert kitűnő muzsikákat, kitűnő dalokat írt az utókornak.
0: Rendszeres ez a megemlékezés, az emlékkoncert. Miért vált szinte rituális hagyománnyá, hogy a szakma és a közönség minden évben összegyűlik a Gödörben?
7: Hát mert szükségünk van egymásra, szükségünk van azokra a hangulatokra, azokra az érzésekre, amiket együtt átéltünk annak idén, és ez nem is ilyen nosztalgiázás inkább, mert pont a mostani koncert is úgy, az emlékkoncert is úgy alakul majd ki, hogy az S-Model és az Equus zenekarnak valaha volt tagjai jönnek össze, és a 13 év apropóján 13 dalt fogunk eljátszani a közönségnek, és elég furcsa, hogy pont 13 zenész is lesz a színpadon, tehát egy eléggé számisztikus összeállás az egész, és pont úgy fogjuk csinálni, most kivételesen nem hívunk meg külön vendégeket, gitárosokat, énekeseket, stb., hogy éreztessük azt a hiányt, amit a Gyuri hagyott itt.
0: Köszönöm szépen. Kőszegi Zsoltot hallottuk, a Pribil György emlékkoncertet október 21-én lesz a Gödör Klubban. Stúdióban pedig itt van még velem mai vendégünk, Juhász Anna irodalmár. Nemrég tértél vissza Erdélyből egy irodalmi utazásról, és Rómába, Párizsba is szervezel utakat klasszikusaink nyomában. Nagy kutató munkával jár ez, hogy megtalált, hogy Adi hol ivott egy kávét annak idején Párizsban, vagy hogy megvannak-e még Szerb Antal utas és holdvilágának olaszországi helyszínei?
4: Nagy kutató munka, egyébként egy nagyon élvezetes munka, ahhoz, hogy egy-egy ilyen út valóban létrejöjjön, körülbelül fél év az a kutató munka, amiből én összeállítok magamnak egy utazásra, amit magammal viszek, körülbelül 100 oldalas, hívjuk jegyzetnek, könyvnek, Mert ugye, aki tudja, hogy egy nap a 25-28 ezer lépést megteszünk, ugye nem lehet túl nagy az a táska, és nem fogok tudni könyvekbe kutatni. De ez egy dolog, hogy az embernek mi van a fejében, ugye nagyon sokat improvizálok, de ehhez valóban kell egy szövegkönyv. Ennek az összeállítása nagyon izgalmas, pont a hálózat elméletem miatt, mert szeretem összekapcsolni a szerzőket, mindezt a térképre kell rátenni, és végig gondolni, hogy miben járható abból a rengeteg anyagból, ami van. Valóban leginkább a 20. század történetét igyekszem bemutatni ezeken az utazásokon. Erdélyben, vagy itt a Kertmár-medencében nagyon sok kortárszerzővel tudunk találkozni, amikor vendégekkel vagyunk, vagy akár én is viszek magammal író vendéget, és akkor az adott kulturális házakba, közösségi házakba találkozhatunk, de ezek a párizsi, vagy római, vagy észak-olaszországi utak, vagy akár dél-olaszország, ugye nemrég voltunk Márai nyomában, Posillipo, Nápoly, Sorrento, Capri térségben, ezek azért izgalmasak, mert mindannyiunknak egy közös nagy felfedezés, hogy egy-egy ember, aki elhagyta idéglenesen a hazáját, kiutazott, ösztöndíjat kapott, tehát más-más módon érkeznek meg egy nagy nyugat-európai városba, és aztán ezt hogy tudják hazahozni a magyar közönségnek az irodalmi műveikben. Ezt nem úgymond spoilerezem, mindenki nagyon szereti ezeket az utakat.
0: És hát Anna rengeteg minden más csinál, felsorolni sem tudom, de annyit még elmondok, hogy holnap Csókos asszony Debrecenben?
4: Hát holnap pedig mindenkinek a szeme és a szíve Debrecenre nézzen, ugye este lesz a Csókos asszonynak a premierje, csodálatos szereposztás Novák Eszter rendezésében, és előtte lesz egy társalgom, ahol egy kicsit ilyen ráhangoló beszélgetésbe tudok majd az alkotókkal beszélgetni. Parád is lesz, úgyhogy én nagyon-nagyon várom már, és onnantól kezdve repertoárom van.
0: Köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm hozzánk. Szépen. Juhász Anna irodalmár volt a vendégünk. Annával találkozhatnak a budapesti kortárs ékszer héten is, amelynek a fővédnöke, aztán tárlatvezetést tart majd az Art Marketen, és 56 emlékére rendez irodalmi estet. A Szódát ma a Gödöllei Anna szerkesztette. Hangmérnökünk Szilágyi Zsolt volt, Nánási Anikót hallották.
8: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Egy évszázados zenei rejtély végre megoldódik. New York után Budapesten születik újjá Johann Sebastian Bach, Szent Márk passiója. Az Egyesült Államokban élő zseniális magyar orgonaművész és zeneszerző Karosi Bálint grandiózus rekonstrukcióját hallhatja a közönség október 21-én, melyet a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara kelt életre. Legyen részese a zenei szenzációnak október 21-én a Mátyás templomban. rme.jegy.hu.
10: Amit örömmel hallgatunk, amire mindig rácsodálkozunk. Zenei kedvencek 60 percben a Liszt Ferenc Kamarazenekarral. Klasszikus zenei élmények egy órában, hétvégi koncerteken Budapest belvárosának különleges helyszínein. 18 és 20 órától. További információ és jegyvásárlás lfkz.hu.
8: Reklámot hallottak.
11: Jó napot kívánok, hírek következnek. A szerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Polyák Adrien. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Holnap már sok napsütésre számíthatunk. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését, olvasható az uniós bíróság döntésében. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések kitoloncolássá alakítása nem tekinthető hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciónak. Bő 2 év alatt több mint 2500 embercsempész hagyhatta el a börtönt. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürcht Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Hangsúlyozzák, a bérhelyzet súlyos szakemberhiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Kész tárgyalni az oktatási költségek növekedéséről, de nem mond le az albán miniszterelnök a diáktüntetések miatt. Edi Rama hangsúlyozta, Albániában tavaly törvényes választás volt, az intézmények elleni támadásoknak és a közbiztonság veszélyeztetésének pedig semmi köze a diákok jogos követeléseihez. Tiranában két napja tartanak az erőszakos demonstrációk. Az albán fővárosban fiatalok felgyújtották és téglákkal dobálták az oktatási minisztériumot. A tiltakozók a többi között a hiányos oktatási körülmények és a diploma utáni rossz elhelyezkedési esélyek miatt vonultak az utcára. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő tüdejéről egy rosszindulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak, a pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát. Hamis volt a ma reggeli bombariadó a két budapesti iskolában. A 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola kapott fenyegetést. A rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de robbanó szerkezetet vagy robbanó anyagot nem találtak. A Nemzeti Nyomozóiroda terrorcselekmény előkészülete miatt rendelt el nyomozást. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, csak északkeleten délutántól előfordulhat gyenge eső. A szél sok felé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi idő lesz sok napsütéssel. Híradással legközelebb 16 órakor jelentkezünk.
12: Műsorajánló.
8: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
13: Hitler szerelme, avagy a manipuláció nagymestere. A birodalmi építész útja a Nürnbergi törvényszékről a Bulvárlapok címoldalára. Miként lett Albert Speer az emberarcú náci? A mosoly most nehezen jön. Betegség miatt bajban van a bohóc doktor, akinek a neve felkerült a legszabadabb lelkű emberek listájára. És van-e kiút a prostitúcióból? Van, mondja az a kétgyermekes anya, aki 6 év után zárta le életének ezt a szakaszát. Beszélgetések az emberkereskedelem elleni küzdelem napjának apropóján.
8: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
14: Minden ember több annál, mint amit első pillantásra látunk belőle. Mindannyiunknak van egy története, amelyet a külvilág nem ismer. Ami egészen más megvilágításba helyezi azt, akinek látszunk. Egy műsor, amely nem csak megmutat, hanem közelebb hoz. Az első adásban Somosi Barbara Kajdi Csabával beszélget. Közeli, portrék emberközelből. Október 27-től minden kedden 21 órakor a Dunán.
12: Műsorajánlót hallottak. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
0: Megújult Kossuth Rádió zöld magazinjában köszöntöm Önöket, Barta Bernadett vagyok. Mai adásunkban az alábbi témákkal készültünk. Azbeszt geológus szemmel. Ma többet tudhatunk meg erről az ásványcsoportról. Nem csak por és sár, a titokzatos talaj, a Magyar Talajtani Társaság vándorkiállítása, ami most Moson-Magyaróváron látható. Ezekkel a témákkal készültünk tehát a zöld hírek mellett. Tartsanak velem! A szombathelyi azbeszt botrány 2026 áprilisában robbant ki. Azóta többet hallani a sajtóban az azbeszt szennyezésről. Nagy kérdés, hogyan szemléli mindezt egy geológus, hiszen természetes formában jelen van az azbeszt a kőzetekben, ásványokban.
15: A témában Hegyesi Eszter geológussal beszélgettem.
16: Az aszbeszt nagyon-nagyon sok helyen megtalálható. De ahhoz, hogy értsük, hogy milyen veszélyt jelenthet ez számunkra, tudnunk kell a helyén kezelni. Ez igazából olyan ásványokat jelöl, amik szálasak, és mikroszkópikus szálasak ráadásul, tehát belélegezve okozhatnak gondot. Több ásványt értünk az aszbeszt szó alatt, van például szerpentin aszbeszt, amiben most ez a botrány is kiteljesedett sajnos, de van például amfibol aszbeszt, az amfibol az egy másik ásvány tulajdonképpen, ebből is volt már gond természetesen csak a tengeren túl, viszont a szerpentinit az, amivel most kicsit többet fogunk foglalkozni, ami az aszbeszt tartalmú, vagyis szálas szerpentin ásvány tartalmú kőzet esetünkben.
15: Önnél van egy zacskó.
16: Igen, már is előkerültek.
15: Hoppá, ezek nagyon szép kis ásványoknak tűnnek, de valóban ásványok-e? Van egy, talán úgy néz ki az egyik, mintha egy márványdarab lenne, ami inkább ilyen zöldes-feketés színű, kisebb kockára hasonlít, aminek érdes az egyik felülete, még egy másik, talán ásványnak tűnő, vagy kőzetnek tűnő tárgy, ami eléggé szép, olyan, mintha szálas lenne, és itt van egy kis doboz is. Ebben pedig hát olyan, minthogyha valamilyen építő anyag szálakat látnánk. Vegyük akkor sorba, hogy mi
16: először is kezdjük a szerpentinit kőzettel. Ez a szerpentin azbest lesz most nekünk, csak hogy kössük egy kicsit.
15: Ez az, ami Szombathelyen.
16: Sőt, ez a példány itt az asztalon. Ez Burgenlandból került ide ugyanúgy. Ez Borostyánkő település mellől úgynevezett nemes szerpentinit. És ez a nemes szerpentinit, ez nagyon sok éve már használt faragásban, díszkőkészítésben, tárgyakat készítenek belőle. Na most így már sejthetjük, hogy ez hát nem annyira jó ötlet mondjuk egy ilyet megcsiszolni, mert hogy mi már tudjuk, az aszbeszt botrányból is kiderült, hogy ezek a szálak, amik ebből a szerpentinit kőzetből távoznak, ezek egészségre ártalmasok lehetnek.
15: Akkor ami most itt az asztalon van, az problémás?
16: Ami most itt az asztalon van, az annak problémás, aki mondjuk megcsiszolta.
15: Tehát, hogyha én mondjuk hozzáérek, akkor nekem nem lesz tőle semmi bajom.
16: Az égvilágon semmi. Tehát ugye ezek mind az a kulcs a kristályoknál, hogy aprózódva kell legyenek, darabolva kell legyenek, mechanikai hatás kell őket érje. Valakinek mondjuk meg kell csiszolni ahhoz, hogy ezek a szálak felszabaduljanak. Vagy valakinek jól meg kell taposnia, meg kell kalapálnia, és ekkor tud ez veszélyes lenni egyedül. Ebben a kötött formában, ha mondjuk nem hajtunk rá teherautókkal, bármivel, ebben egy darab szál nem tud távozni, annyira tömör és jól csiszolható ez a nemes szerpentinit, hogy ebbe a formába teljesen veszélytelen.
15: És akkor jól sejtem, hogy ami szálasabbnak néz ki, mint kőzet, az akkor veszélyesebb lesz?
16: Pontosan. Ugye ezen múlik minden, hogy mennyire könnyen távoznak belőle ezek a kis szálak. A tömöttebb változat, ez jobban ellenálló. Nem fog azonnal leválni belőle egy pici szál, míg mondjuk itt az asztalon, ami szinte úgy néz ki, mint egy fűrt haj, vagy egy ilyen csomó, szőrcsomó, egy nagyon érdekes ásványról van szó. Az viszont a legkisebb rezzenésre, tehát itt most megrezegtetem az ásványt a dobozban, és a legkisebb rezzenésre is már mozognak ezek a szálak, és készülnek arra, hogy éppen leessenek. Persze ez mikroszkopikus formában is ugyanígy folyik, tehát mi látjuk, hogy a nagy szál remeg, de egyébként ez ontja magából az icipici szálakat. Na most, ugye itt a nagyok esetében is hoztam egy szálasat, ez is egy szerpentin azbeszt, és látjuk, hogy
15: fogta meg.
16: Igen, hogyne, bizony. Ugye itt már lehet látni, hogy ugyan vastagok ezek a kévék, amikből áll ez az ásvány, de itt is ott vannak az apró pici tű vékony szálak a végében. Na most ilyeneket bányáztak ugye Burgenlandban. Volt olyan is, ami tömörebb, és volt olyan is, ami szálasabb, jobban szétváló, stb. Na most ugye a bányák azokat a területeket keresték, ahol a legtömörebb, legjobb tulajdonságokkal rendelkezik ez a kő, és hát vizsgálat hiány azt gondolták, hogy ez alkalmas lesz majd arra, hogy parkolókat borítsanak vele, utak aszfaltozásához használják. Mi sem lehetett volna távolabb a valóságtól, az igazságtól. Bizony, erről is kiderült vizsgálat után, hogy nagyon nagy por és szál koncentrációt eredményez a levegőben, ha folyamatosan mechanikai hatásnak vannak kitéve.
15: Hogyan állapítható meg, hogy egy kőzetnek mondjuk van-e aszbeszt tartalma?
16: Egyébként a legtöbb ilyen zöld kőzet, hogyha egy geológus így mondjuk szétnéz valahol, és lát egy csomó zöld kőzetet, tudjuk, hogy szerpentinitről, egy metamorf kőzetről van szó. Már rögtön tudjuk mi, hogy van benne háromféle zöld ásvány, legalábbis abból az egyik a szerpentinit csoport valamelyik ásványa, egy ásványcsoport, és abból is még lehet háromféle, szóval bonyolódik a rendszer, de nem baj, a geológus már ránéz a zöldre, és azt mondja, hogy hűha, látom, hogy itt van ez az ásvány, ott van mellette az az ásvány, akkor az összparagenezis ásványtársulás alapján ez szinte biztos, hogy fog tartalmazni szerpentinitet. Ez az elsődleges, tehát, hogy következtetünk rá. A másodlagos az, hogy mondjuk esetleg készülhet belőle egy vékony csiszolat, ez még mindig kis nagyításnak számít, és utána meg még mindig lehet akár megnézni nagyobb nagyításban, mondjuk egy elektronmikroszkóp alatt, ahol azt látnánk, hogy ez a teljesen tömör kőzet, ez olyan, mintha hajszálakból lenne, vagy kis kukacokból, ilyen hosszúkás, ide-oda kígyózók is valamikből. Tehát meg tudjuk nézni nagyítással. De egyébként össze is tudjuk porítani, és ha röntgengép is meg tudja nekünk mondani, hogy milyen ásványok vannak benne.
15: Természetesen akkor gondolom, itt van szagelszívó, különböző szűrőfejek, kockázati tényező, mentes vizsgálat akkor.
16: Hát, hogyha egy ilyet szeretnénk porítani, a laborba egyébként maszkot ajánlott viselni. A legtöbb ásvány, mivel nem ennyire kényes, ezért mondjuk egy ilyen röntgenpor diffrakciós laborban nincsenek úgymond ilyen nagyon nagy elővigyázatosságot igénylő vizsgálatok, meg nincsenek erre speciális műszerek, tehát igazából nekünk csak azt kell elkerülni, hogy a porát beszívjuk, és hát ezt egy ilyen nagyon finom hintőporállagúra szokták összeporítani, és abból nézik meg, hogy ugye milyen az ásványos összetétele pontosan.
15: Ön ugye gyűjt is geológusként különböző ásványokat, kőzeteket, őslény maradványokat, de hogyan lehet ezeket hasznosítani? Lehet-e egyáltalán? Nyilván az a legjobb, hogyha például ugye nem csinálnak belőle útszóró követ, vagy hagyjuk a természetben.
16: Igazából évszázadok óta hasznosítják díszítőkőként. Nem véletlen jutott eszébe a márvány erről a darabról, mert hogy olyan márvány is van, amiben ugyanúgy van szerpentin. Én azt mondanám, ha bármire fel is használjuk, minél kevesebb mechanikai hatás érje. Tehát nem kell megijedni, ha valakinek mondjuk az előkertjében ilyen gyönyörű zöld szerpentinit kővel van leszórva a föld, hogy mondjuk szebb legyen a kertje, mert nem fogja ott minden nap taposni, nem éri mechanikai hatás, tökéletesen jól el van ez a kő, hogyha nem piszkálják, úgymond. Itt ugye megint akkor van baj, ha folyamatosan ráhajtunk autóval, rugdossuk, lapogatjuk, vagy kalapáljuk, vagy ássuk, ugye ez tud egészségügyi kockázatot okozni. Na de az is egyébként érdekes, hogy miért okoz jobban gondot maga az azbeszt, mint mondjuk más ásványnak a pora. Hát ugye ez is a szerkezetétől, a szálasságától függ, mert hogy ezek a pici szálak, ezek hát viszonylag hosszúak tudnak lenni, és míg mondjuk egy kvarcpor, ugye ismerjük, a szilikózis is egy kemény dolog, tehát annak se túl jó, hogyha beszívjuk, viszont itt, ha a szálat szívjuk be, akkor az nehezebben tud a tüdőből kimenni, megakad, mint egy kis horog, úgy kell elképzelni. De egyébként ilyen veszély tud lenni a vulkáni hamu is például, tehát nem csak az azbesztől kell nekünk tartani, hanem mondjuk vulkánkitöréskor is szokták ajánlani, hogy hordjunk maszkot. Ott a kis éles szemcsék, amik veszélyeztetnek minket, ugyanúgy beragadnak, sebet, hegesedést tudnak okozni a tüdőbe. Hát igen, ugye az azbesztszál is beragad, a szervezetünk megpróbálja kidobni, nem sikerül neki, és bizony daganatos megbetegedéshez tud vezetni. Ha ugye ismételten, tehát folyamatosan nagy kitettségbe kapjuk ezt, akkor a legveszélyesebb.
15: Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy mi vesz minket körül. És itt bejön az, hogy fontos edukálni az embereket. Úgy tudom, hogy tart is előadást majdnem sokára ebben a témában.
16: Igen, bizony, most a ásványbörzén október 17-18-án tartok egy előadást, amiben az ásványok, hát a legizgalmasabb, legkülönlegesebb ásványokról lesz szó, és többek között egyébként most a jövő év évásványa jelölt lesz, most a szerpentin azbesztünk. Szóval róla is szó lesz, megnézzük, hogy miért veszélyes, és mibe ő a leg. Sajnos ez egy szomorú történet, mert ugye az amfibol azbeszt az nagyon sok közvetett halálesetért, megbetegedésért felelős. Én azt mondom, hogy az a fontos, hogy tudjuk, hogy ez nem egy olyan dolog, amitől úgymond félni kell, hanem tudjuk kezelni mindazokat az ásványokat, amik veszélyesek. Úgy az azbesztet, úgy a mérgező ásványokat. Tehát az a lényeg, hogy értsük, hogy hogy van. Mert találkoztam már olyan emberrel is, aki azt mondta, hogy hú, azbeszt, az kín van a természetben, az mérgező, hozzáérek, és nekem annyi. Ez volt az emberek véleménye. Na most ugye mindenki csak hallja, felületesen olvassa, át kell látnunk a dolgot tényleg, hogy mi is okozza gondot ebben az esetben, és hogy egyáltalán tudunk-e valamit tenni az ügy érdekében, vagy egyáltalán fontos-e valamit tennünk, vagy igazából maradunk egy elég kicsi megbetegedési eséllyel. Hát igazából ez mindenkinek a saját belátása szerint a döntés. Tehát van, aki megjed és felszedi a háza elől a követ, és azt mondja, hogy hát a minimálisra is csökkentsük le annak az esélyét, hogy bármi gond legyen. Van, aki meg kifejezetten úgy is, hogy tudja, hogy ez azbeszt, neki tetszik a zöld szín, és leteszi, mert azt gondolja, hogy a nagyszülők is letették, az előttiek is letették, a hegy már 200 éve ontja magából ezt a kőzetet, és mégse lett senkinek baja. A másik szerencsétlen meg belefut, és neki meg lesz baja. Tehát ez igazából a szerencsém múlik, mert egy szál is gondot okozhat sajnos.
15: Nem csak por és sár, a titokzatos talaj a Magyar Talajtani Társaság vándorkiállítása, ami februárban nyílt meg a fővárosban, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. Jelenleg a Széchenyi István Egyetem Moson-Magyaróvári kampuszán látható a tárlat. Erről is kérdeztem professzor dr. Dobos Endrét, a Magyar Talajtani Társaság elnökét.
17: Talajtan nagyon sok szépséget és bemutatnivalót tartogat, de emellett annyira hiányos a társadalom talajtani tudása, hogy azt szerettük volna, hogy egy picit szembesítsük magunkat is, meg mindenkit azzal, hogy van alattunk egy talaj, aminek nagyon-nagyon sok funkciója van, nagyon sok és nagy szerepet játszik az életünkben. Nyilván mindenki tudja, hogy rajta nőnek a növényeink, meg sok mindent kiszedünk belőle, meg tisztítja a vizet, meg a klímaváltozást tompítja, meg hasonlókat, de valahogy a hétköznapi életben egyáltalán nem kap akkora figyelmet, mint amekkora járna neki. És ezért döntött úgy a Magyar Talajtani Társaság, hogy belekezd ebbe a kiállításba. Nagyon-nagyon sok anyagunk gyűlt már össze az elmúlt időszakokban. És amikor az ember így egymás mellé tesz gyönyörű talajszelvényeket, akkor azok tényleg szépek. Tehát már ránézni is jó, én azt gondolom, és hogy így ránéz az ember, egy dolog biztos tudatosul benne, hogy hihetetlen nagy az a talajtani változatosság, amivel élünk. És ha már csak ezt be tudjuk mutatni, hogy a talajaink sokfélék, és a talajok használatának is sokfélének kellene lennie, akkor már nagyon léptünk előre, mert az azt jelenti, hogy az emberek fejébe kicsit beépítettük azt, hogy létezik talaj, a talajoknak tulajdonságaik vannak, a tulajdonságukhoz alkalmazkodnunk kell, és hogyha alkalmazkodunk, akkor tudunk hosszú távú, fenntartható talajgazdálkodást csinálni.
15: Legtöbbször, hogyha a talajról beszélünk, ugye az agráriumra gondolunk elsőként. Itt is azért vannak bizonyos kérdések, amiket jó, hogyha átbeszélünk ugye a szakemberrel, mert hogy problémás ugye most a gazdálkodás nem csak a klímaváltozás miatt, hanem alapvetően is mondjuk a talajhasználat. Nem biztos, hogy a legjobb módszereket használják a gazdák. Milyen problémák vannak az agráriumban a talaj kezelése kapcsán?
17: Nagyon megkönnyítette az életet, és amikor óriási tömegű gépeink vannak, óriási erővel rendelkeznek, nagyon hatékony vegyszereink vannak, amelyekkel sajnos nem csak a kártevőket tudjuk kontrollálni, hanem az egészséget hozó talaj életet is el tudjuk pusztítani, és ezek így együtt azért egy hihetetlen nagy nyomást helyeztek, nem csak a talajainkra, és nem csak az agrárium oldaláról, hanem a teljes környezeti rendszerünkre, a teljes társadalom oldaláról. Nyilvánvalóan változtatni kell, és szembesíteni kell a társadalom összetszegmensét, így az agráriumot is azzal, hogy ugye ezek a technológiák, amiket használtunk, ezek hát ugye akkor jónak tűntek, meg még most is sokszor könnyűnek és hatékonynak tűnnek, csak a mellékhatásuk iszonyú nagy. Olyan talajpusztulást és lerombolást eredményezett, amit hogyha most jelen pillanatban nem lennének fosszilis és energia alapú megoldásaink, akkor már most nagyon nagy bajban lennénk. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy hogyan használjuk, és miképpen használjuk, és hogyan lehetne kevesebbet kizsarolni belőle, de hosszú távon együtt élni vele. De ugyanez van, én azt gondolom, hogy az emberi tájhasználat összes másik szegmensében is.
15: Amerre járok, én nagyon sok helyen látok építkezést. Erdőterületeket akár elkezdenek beépíteni, vagy amit én korábban mondjuk szántóföldnek láttam, ott már például társasház áll. Talajvédelem szempontjából a beépítés mennyire nagy probléma Magyarországon?
17: Igen, amikor talajokról beszélünk, mindenki a mezőgazdaságra gondol, esetleg ugye az erdészetre, esetleg a gyümölcsösökre, pedig nagyon-nagyon fontos szegmens a városi talajok köre. És a városi talajoknál is nagyon nagy hibáink vannak, ott is minden létező centimétert beépítünk, lebetonozunk vagy betérkövezünk. De ennél nagyobb problémát, ugye, amit a környezetünkben okozni tudunk, hát az ugye a szűz területeknek a beépítése. Akkor, amikor óriási barna mezős területeink vannak, amelyeknek ugye vannak persze hátrányai a beépítés szempontjából, de ezt úgy kezelni, hogy az egészséges mezőgazdasági területekre, mezőkre, rétekre, erdőknek a helyére összeszerelő csarnokokat vagy lakóparkokat építünk, ahelyett, hogy azokat a területeket próbálnánk hasznosítani, ami egyébként a városoknak a központi területein vagy a szélein gyakorlatilag könnyedén rendelkezésre állna. Szerintem ez nagyon nagy hiba, tehát annál nagyobb talajrombolás vagy talajpusztítás, mint amikor a talajt lefedjük, gyakorlatilag kisöpörjük az életből, a napi vízgazdálkodásból, a biodiverzitásból, klímaadaptációból is, klímaváltozás csökkentésből. Hát ennél nagyobb hibát nem tudok elképzelni. Abban nem gondolkodunk, hogy ennek a kis országnak most is az egyik legnagyobb problémája az, hogy a környezeti rendszert életben tartó természetes tájai gyakorlatilag eltűntek. Alig találunk olyan helyet, ahol még természetes élő közösséget, természetes talajokat látnánk, és hát ennek hiányában természet gyakorlatilag eltűnik. És az, ami önmagát fent tudja tartani, az utána ezt a rendszert már nem tudja fenntartani. Tehát gondoljunk csak arra, hogy egy beépített, lekövezett, lebetonozott terület nyáron mennyivel melegebb, mint a környezete. Ez soha nem fogja lehűteni a nyári meleg hőhullámokat. A víz nem tud beszivárogni, az elfolyik a felszínen. Ha nagyobb vizek vannak, felhőszakadások, mind egyszerre jelennek meg a felszíni vízfolyásokban, óriási villámárvíz veszélyt hozva létre. Egy nagy eső, egy nagy összeszerelő csarnoknak a lefolyó csatornáiból olyan mennyiségű víz ömlik ki egy helyre nagyon sok esetben, hogy az már önmagában olyan eróziós kárt okoz, amit kezelhetetlen. És én azt gondolom, hogy ezt már végre észre kellene vennie ennek az országnak, vagy észre kéne nekünk is venni. Az az érték, amikor egyre több élő rendszer van, egyre több fa, fű, bokor nő körülöttünk élőben, nagyban. Ugye el lehet képzelni, hogy mennyivel hűvösebb és kellemesebb egy erdőben tölteni egy napot nyáron, mint egy betonfelszínen, és akkor csak a két szélsőséget mondtam, de ennek ezer áttételes lépése van. Nagyon fájdalmas nekem ezt végignézni, hogy milyen hihetetlen gyorsasággal nőnek a városok ipari parkjai. Mindenki ipari parkot akar, akkor is, ha a szomszédban félig üresen, vagy háromnegyedig üresen már csináltak egyet, de a szomszéd településnek még nincsen, akkor ő is ledózerolja az erdejét, bozótosát, csak azért, hogy tudjon rá betont és bármi más tenni, és hát, ha majd onnan is jön egy kis iparűzési adóbevétel. Én azt gondolom, hogy ezek óriási, rövid távú csapdák.
15: Többfajta talaj is létezik. Gondolom itt a kiállítás kapcsán ezeket is próbálják bemutatni, hogy mennyire sokszínű lehet, vagy lehetne akár az országban a talajnak a szerkezete.
17: Magyarország egy talajtani paradicsom, ahol a talajképző tényezők olyan változatosak, hogy a rajta képződő talajok is nagyon változatossá válnak. És amikor valaki ezt a kiállítást most éppen Mosonmagyaróváron megnézi, ami a legjobban szokott tetszeni mindenkinek, az a Kárpát-medencei keresztmetszet. Van egy ilyen nagyon hosszú falikép, ahol szépen azt szimbolizáljuk, hogy a Kárpátok gerincéről, ahogy megérkezünk az Alföld mélyebb fekvésű területeire, hogyan változnak a talajok, talajadottságok, talajtípusok, és akkor oda szépen végig sorba ki van állítva 8 darab talajmonolit, talajszelvény, ami a teljes valós talajtulajdonságokat mutatja, és tényleg látványos, tényleg szép, és tényleg azt mondja el, amiről már korábban beszéltünk, hogy ugye a talajaink tényleg változatosak, ami egy nagy-nagy lehetőség. Sokszor ugye a gazdálkodók is hátránynak vélik, mert ugye akkor, ha változatos a táblájuk, akkor nem lehet ugyanazt a gépet ugyanolyan beállításokkal végigküldeni rajta, és akkor gyorsan, hatékonyan művelni a területet. Ugye erre találta ki a modern gazdaságot, precíziós gazdálkodást, amikor tényleg a termőhelyi adottságokhoz, a táblán belüli talaj típusokhoz alakítjuk át a művelés módját, a kiadott input anyagok mennyiségét, úgyhogy ezeknek az ismerete szerintem nagyon-nagyon fontos. De nem csak a gazdálkodóknak fontos, hanem a hétköznapi ember számára is fontos. Egy hétköznapi ember is nagyon jól tudja, hogyha kicsit nagyobb területe van, akkor hol mit terem meg, miért, milyen körülmények között, és ehhez alkalmazkodva sokkal hatékonyabban tudja élni az életét.
8: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
15: Adásunk végén hallgassuk meg a zöld híreket a felelős szerkesztő Sarkadi Péter válogatásában, amit Kobolák Attila olvas fel.
18: Magyarországról indult az MME kutatása, mely a kék vércsék vonulását műholdas jeladókkal követve jutott el Angolnába, ahol 2019-ben eddig ismeretlen méretű, ragadozó madár gyülekező helyet azonosítottak. Ez a Falkópolis, azaz az 1 millió kékvércse otthona. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület programjáról szeptemberi számában közölt cikket a National Geographic, a magyar kiadásban pedig az októberi számban. Így a sikertörténet világszerte akár 300 millió olvasóhoz is eljuthat. A Falkópolis a világ legnagyobb telelő ragadozó madár csoportosulása. Minden márciusban akár 1 millió kékvércse gyűlik itt össze az európai és közép-ázsiai költőterületekre való visszatérés előtt. Ez a faj felbecsült világállományának jelentős része, így a terület sorsától egy egész faj jövője függ. Az Orbis Angola és a Falkópolis Alapítvány 60 évre kapott természetvédelmi célú használati jogot 1 hektárnyi területre. Az itteni táborban zajlanak a gyűrűzések, a jeladózások és a helyi közösség természetvédelmi nevelése is. Európa legnagyobb csirketermelő vállalata, a MHP. A magyar-horvát határ mellett megépült Legradi megafarmjának kapacitása évi 1,8 millió csirke. Az üzem a közeljövőben indulhatna el. Ez ellen tiltakozott kedden 12 Greenpeace aktivista, akik a megafarm tetejére egy 500 négyzetméteres szlogent is felfestettek. Az állatvédők szerint minden megafarm hatalmas állati szenvedésre épül, mely a környezetre és az emberi értékekre is kihat. A húsgyárban a természetellenes gyors növekedésre kitenyésztett csirkék olyan szorosan vannak az istállókba zsúfolva, hogy még szárnyukat sem tudják kitárni. Ezek az intenzív körülmények ideális feltételeket teremtenek a fertőző betegségeknek. Veszélyeztetve az alig néhány száz méterre fekvő Veliki Pazut madárrezervátum mintegy 250 ezer vízi madarát. Ez része a Mura-Dráva-Duna bioszféra rezervátum 930 ezer hektáros UNESCO által védett vizes élőhelyének, melyet hihetetlen biodiverzitása és hatalmas folyami folyosói miatt Európa Amazonasaként ismerünk. Lemond, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója, Láng István, október 15-ével. Az élő környezetért felelős minisztérium közlése szerint az OVF főigazgatói tisztségének betöltésére napokon belül pályázatot írnak ki. Az új vezető kinevezéséig Gacsályi József eddigi műszaki főigazgató helyettes látja el a tisztséget. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook bejegyzésében kiemelte, egyetértettek Láng Istvánnal abban, hogy szemléletváltás van szükség a vízgazdálkodásban. A főigazgató szakmai pályafutása elsősorban a vízlevezetéshez és az árvízi védekezéshez kötődik, ezért nem szeretne akadálya lenni annak a változásnak, amelyre a megváltozott körülmények között a vízügyi ágazatnak, a szakmának és a civil szervezeteknek egyaránt szüksége van. Az árvízvédelem területén felhalmozott tudására és tapasztalataira a jövőben is számítok, tette hozzá a miniszter. A főigazgatói pályázati pozíció betöltésére olyan új vezetőt szeretne, aki elkötelezett a szemléletváltás mellett, a vízmegtartást pedig a magyar vízgazdálkodás egyik legfontosabb prioritásának tekinti.
15: A Föld maradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu oldalon. E-mailben is megtalálnak minket a földmaradt@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Sije Gábor nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Barta Bernadett.
8: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
19: Október 15-e a gyermeküket a gyermekvárás, szülés vagy röviddel a szülés után elvesztett családok gyászának, vagyis a perinatális gyásznak a napja. Statisztikák szerint szinte minden negyedik várandóság veszteséggel végződik. Ez a gyász mégis sokszor magányos marad. Mai műsorunkban szeretnénk elmondani, hogy nincsenek egyedül, a fájdalmuknak van helye és van út a gyógyulás felé is. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok, a szerkesztő Deák Dóra. Várjuk kérdéseiket, tapasztalataikat, hozzászólásaikat. SMS számunk 0630 9666, és ott vagyunk a Viberen is, Kossuth Rádió néven. átsuhanó babáknak, vagy vendégbabáknak is hívják azokat a gyerekeket, akiket vártak, de nem érkeztek meg, vagy idő előtt visszafordultak. Kovács Bernadett egy édesanyával beszélgetett.
20: 2020. szeptember 24-én veszítettük el az ikreinket, várandóság felénél, egy kisfiút és egy kislányt. Igazából úgy gondolom, hogy ezt, ha nem is a teljes feldolgozás vagy elengedés rá jó szó, hanem megtanul vele együtt élni az ember, de valahol mindig ott lesz velünk, amit átéltünk. Igazából máig nem tudjuk a pontos okokat, csak találgattak akkor is, hogy mi történhetett, mert ugye a kisbabáink egészségesek voltak, de egy rosszul léttel kerültem kórházba, ahol kiderült, hogy sajnos az egyik babánknak sokkal kevesebb magzatvize van, mint a normális lenne, és így szép lassan el is szivárgott sajnos a vize, és nem tudtak segíteni rajta, és sajnos ő már a pocakban meghalt, és akkor úgy nézett ki, hogy a másik babánknak még van esélye, de sajnos teltek a napok, és végül őt is elveszítettük, vagyis konkrétan beindult a szülés, és mind a kettőjüknek meg kellett születniük.
21: Mennyi időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy egyáltalán meg tudjon szólalni, hogyha valaki kérdezte erről a történetről?
20: Hónapokig tartott az, hogy valaki megkérdezte, mi történt, és egyszerűen elsírtam magam. Nem találtam a szavakat, amivel elmondhatnám.

0: jönnek hozzánk, úgyhogy segíteni tudjanak. Ugye ezek az írásokkal ebbe is szeretném segíteni az embereket, hogy az érintetteket jobban tudják segíteni egy ilyen esetben.
1: Kovács Bernadett interjúját hallották, a vonalban pedig itt van velünk dr. Szabó Zsófia, szülésznőgyógyász. Kezécsókolom, jó napot kívánok!
2: Jó napot, köszönöm a hallgatókat!
1: Egy picit beszéljünk arról, illetve picit világítsa meg, legyen olyan kedves a hátteret, hogy milyen orvosi vagy testi okok állnak a perinatális veszteség hátterében. Nyilván számtalan féle, de melyek a leggyakoribbak?
2: Így van. Az egyik, amit az interjú során is elhangzott, hogy sajnos nem mindig van rá magyarázat, és ez nagyon nehézé tudja tenni az egésznek a feldolgozását. Az esetek legnagyobb részében a vetélések azok az első 12 hétben, az első trimeszterben történnek, és ezeknek majdnem 60%-a az valamilyen kromoszóma rendellenesség, valamilyen genetikai eltérés, ami azt jelenti, hogy a fejlődése során az embrió olyan hibát hordoz a genetikai állományában, ami az élettel össze nem egyeztethető, és emiatt a fejlődése az megáll. Ez nagyon hamar, akár még ilyen 4-5. hét, 6. hét környékén is megtörténhet, akár addig is, hogy nem is alakul ki embrió, vagy pedig van szívhang, de mondjuk a 12. hétig leáll a szívműködés. Ez a leggyakoribb, és akkor utána lehet mindenféle fertőzés, anyai eltérések, bármi ilyesmi.
1: Van-e olyan protokoll, illetve mi az a protokoll, amely mentén ilyenkor dönt az orvos, dönt az édesanyja, dönt a család, egyáltalán ki dönt, ha van döntési helyzet?
2: Általában vannak helyi kórházi protokollok is, hogy mennyi idő után hívják őket vissza, az ellenőrzések ideje, ez mind eléggé egyénre szabott is tud lenni, az ellenőrzések, stb. Az első 12 hétben akár lemehet ez spontán is, lehet várakozni, de a legtöbb helyen föl szokták ajánlani a műszeres befejezésnek a lehetőséget, ez egy egynapos kisműtéti beavatkozás. Konkrét protokoll nincs országos szinten, kórházi szinten lehetnek és egyéni szinten megbeszélni, hogy mennyit lehet esetleg várakozni, mikor jön szóba a műtét, mikor pedig nagyobb esélye van a spontán vetélésnek.
1: Beszéltem olyan édesanyával, aki hát nyilvánvalóan rettenetes traumaként élte meg, hogy meg kellett szülnie a halott babáját.
2: Igen.
1: Ez a mód, vagy ez a lehetőség, ez mikor áll fenn, vagy mikor kényterül, vagy mikor kényszerül erre az édesanyja?
2: Ez már inkább a későbbi vetélések esetén jön szóba, tehát legalább 12 hét után, általában inkább már mondjuk ilyen 14-15. Hét után, amikor már sajnos ebben az egy kisültéti, egynapos beavatkozás keretein belül nem tudjuk elvégezni a műszeres befejezést, tehát kvázi ilyenkor egy ilyen középidős vetélés indukciónak szoktuk hívni ezt a hát folyamatot, ami végül is igen, kvázi meg kell szülni a magzatot. Ez nyilván sokkal hosszabb, fájdalmasabb, de sajnos nem tudjuk máshogy kivitelezni ilyenkor.
1: Nyilván ilyenkor az orvosi szempontok mellé azért a lelki szempontok, a támogatói szempontok is bejönnek. Egyáltalán az orvos mennyire képes ilyenkor lelki segítséget nyújtani, hogy mennyire tekintik feladatuknak?
2: Abszolút, ha nem is segítséget nyújtani, de az ezekben a helyzetekben nagyon fontos, hogy ne tegyük még rosszabbá. Tehát ilyenkor, főleg amikor először találkozunk ezzel a helyzettel, és nekünk kell megmondani a rossz hírt, akkor nagyon-nagyon be vannak szűkülve, ugyanakkor később beléjük ég az, amit akkor mondunk. Tehát, hogyha akkor kétértelműen fogalmazunk, vagy bármi olyasmit mondunk, ami később esetleg rosszul eshet neki, az komplikálhatja

0: a vetélésnek a feldolgozását. Úgyhogy ilyenkor én legalábbis személy szerint mindig nagyon szoktam hangsúlyozni, hogy ez nem az ő hibájuk. Mert főleg nőként rögtön az önhibáztatás az első, ami bennük elindul, hogy ő esetleg későn jelentkezett, máshogy kellett volna csinálni, nem kellett volna mondjuk ennyit dolgozni, sportolni, bármi ilyesmi, és ezt orvosi szempontból fontos lehet kihangsúlyozni, hogy semmi olyat nem tudnak csinálni, ami miatt egy vetélés történik.
1: Van-e lehetősége arra az édesanyának vagy a családnak, hogy elbúcsúzzon a halott babától?
0: Igen, ez erre mindenképpen kell, hogy az adott kórház vagy osztály biztosítson lehetőséget. Ez is azért vannak egyéni különbségek a kórházak között, de kell, hogy biztosítsanak. Van olyan, hogy nem élnek ezzel a lehetőséggel. Ezt később akár megbánják, tehát ezt érdemes felvilágosítani őket, hogy van erre lehetőség, és igyekezzenek ezzel élni, mert később sajnos erre nem lesz lehetőség.
1: A bevezetésnél azt mondtam, hogy statisztikák szerint szinte minden negyedik várandóságot érint, vagy várandóság veszteséggel végződik. Ön meg tudja ezt erősíteni?
0: Abszolút, igen. És ez olyan megdöbbentő szám valóban, főleg egy laikus számára, viszont ez azért is van így, mert nem beszélnek róla a nők, sokan nem tudják, hogy akár a családban, baráti körben ilyen megesik másokkal is, és amikor mondjuk megosztják azt, hogy velük egy ilyen történt, akkor hirtelen kiderül, hogy ez másokkal is megesett, és én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy igenis erről beszéljünk, és tudják a nők, hogy nincsenek ezzel egyedül, mert ebben a helyzetben borzasztó magányosnak érzi magát az ember, és jó azt tudni, hogyha ezzel valaki nincs egyedül.
1: Dr. Szabó Zsófia szülésznő gyógyász volt a vendégünk, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Október 15-e, tehát a gyermeküket a gyermekvárás szülés, vagy röviddel a szülés után elvesztett családok gyászának, a perinatális gyásznak a napja, és idén a fókusz a férfiak érintettségén és tapasztalatain is van, hiszen pre- és perinatális veszteség az apákat is érinti, és méghozzá mélyen érinti. Az ő gyászuk azonban gyakran háttérbe szorul, vagy tabunak számít, erről is beszélgetünk nem sokára. Előtte hallgassuk meg Mohácsi Edit beszélgetését egy édesapával.
2: 2019 húsvét. Sok réteg rakódott már rá. Született azóta egy gyönyörű kislányom, és ez is más fénybe helyezte a kisfiam elvesztését.
3: Mennyi ideig tartott, hogy ez a szörnyű élmény elviselhetővé váljon?
2: Inkább egy olyasmi fajta átalakulás történt, hogy ha eddig hárman ültünk az asztalnál, a feleségem és a halott gyermekünk, most már négyen ülünk az asztalnál, és ez egyfajta átrendeződés. A tányérokat odébb kell tenni, mindenki egy kicsit odébb csusszan. Egy ilyesmi fajta átalakulás történt, de nincs messzebb az élmény.
3: Tényleg ki van téve a kisfiának is egy tányér az asztalra?
2: Fizikailag nincsen kitéve, de vannak alkalmak, amikor igen.
3: Mennyi ideig élt az a kisbaba?
2: Hát azon a határon volt, hogy koraszülött legyen, de egy-két nap hiányzott ahhoz, hogy őt adminisztratíve is koraszülöttnek nyilvánítsák. Tehát azon a határon vesztettük el őt, hogy vagy egy vetélés, vagy egy koraszülés, ami balul sült el. Amikor már megszületett és kézbe tarthattuk, akkor ő már meghalt. A születés közben halt meg.
3: Ott volt a születésnél?
2: Ott voltam, igen. Elfolyt a magzatvíz a negyedik hónapban. Onnantól kezdve ez nagyjából sejthető volt, hogy ha él is, egy kihívásokkal teli életnek néz elébe, de végül aztán ez sem adatott meg.
3: Mekkora volt a baba?
2: Méretei alapján ő már egyértelműen a menthető koraszülött kategóriába esett volna.
3: Hogy viselte a felesége?
2: Borzasztóan.
3: Tudta őt támogatni a gyászában?
2: Igen, mi ebben nagyon egymás mellett voltunk, igen.
3: És ez hogy történt?
2: Az, hogy egymás előtt tudunk sírni, ez az egyik eleme, hogy nem kell egymás előtt állarcokat fölvenni, hanem egy kölcsönösen elfogadó kapcsolatban élünk, és ezután mi részt vettünk a veszteség után egy fél évvel egy gyászfeldolgozó folyamatban, szakmai segítséggel vezetve tudtunk még a gyászunkkal foglalkozni. Mi nem egy csoportba jártunk, hanem csak ketten a feleségemmel, hogy van ez az élmény, aminek egy helyet kell találni. mindenkinek a maga életében, a maga világképében, a jövő képében, mert itt egy jövő törik össze. Ez a veszteség akkor a helyére kerüljön úgy, hogy azzal is megbékélni, hogy ez nem fog elmúlni. Nem fog elmúlni a hiány, nem fog elmúlni a fájdalom, nem fog elmúlni a csalódottság, a harag, ezek a dolgok, ezek mostantól velünk élnek, a részünk. Ebben nagyon sok segítséget és eszközt kaptunk, hogy ezt tudjuk rendezni magunkban.
1: Mohácsi Edit beszélgetését hallották, a perinatális gyászról szól a Dr. Kossuth mai műsora, 2 perc múlva lesz 3:44. Várjuk a tapasztalataikat, kérdéseiket, 0630 9666 az SMS számunk, és Kossuth Rádió néven vagyunk ott a Viberen, azt írja hallgatunk, azt hogyan dolgozott fel, amikor a teljesen problémamentes, nagykönyv szerinti terhesség végén a szüléskor meghal a gyereked orvosi műhiba miatt. Most lenne 18 éves, feldolgozhatatlan a mai napig. Alsó tagozatban írja másik hallgatónk, kedves tanárnőmnek halva született a gyermeke, teljesen összeomlott lelkileg, nyilván szerintem is tragédia. Én orvosi hibából kifolyólag vetéltem el, 5,5 hónaposan írja másik hallgatónk, sajnos nem ajánlotta fel az Eteleúti kórház a vetélésnél a búcsút, sőt, már aznap haza akartak küldeni, úgyhogy a vasértékem sem volt rendben. Babám lett volna 40 évesen. Én még 12 év után sem tudtam elbúcsúzni, írja a hallgatónk. A stúdióban pedig itt van velünk Ongai Kata, gyermekpszichológus. Kezét csókolom, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket!
1: És itt van velünk Sefcsik Magyar Anna, az Életérzés Egyesület alapítója és vezetője. Jó napot kívánok, kezét csókolom!
5: Jó napot kívánok!
1: És hát Anna tapasztalati szakértőként, vagy érintettként is ül itt a stúdióban, hiszen 3 vendégbabája volt, vagy 3 átsuhanó babája volt.
5: Igen, és 3 átsuhanó babával és 5 megszületett gyermekkel 7 évvel indítottuk ezt az átsuhanó babák kiállítást október 15-én a Perinatális Gyász világnapján, és most is, ahogy ugye az üzeneteket felolvasta, nagyon fontos szavak vannak benne, például a feldolgozni, és ez meg is jelent. Erre szoktuk mi azt mondani, hogy feldolgozni a feldolgozhatatlant.
1: Mit jelent ez, hogy feldolgozni?
5: Hát, hogy ez az, amit nem lehet feldolgozni. Tehát azt gondolom, hogyha az ember a gyermekét elveszíti, az egy olyan, amire nem mondhatom azt, hogy bármikor is feldolgozható. Megyünk a gyász folyamatban, és ugye itt ez nagy kérdés, hogy hogy vagyunk ebben, ki segít. Például el tudunk-e búcsúzni a kisbabánktól, ami itt ugye megjelent a másik üzenetben, nagyon sokat számít, de hogy ezek a gyermekek mindig ott vannak a mi szívünkben, az biztos.
1: Valaki azt mondta, nagyon szép mondat volt, hogy a gyász nem múlik el, csak benövi az élet.
5: Igen.
1: Tehát, hogy ez velünk van. Ez onnantól kezdve az életünk része, mint egy olyan seb, aminek a hegét állandóan látom magamon.
5: Ez abszolút így van, és ez egy nagyon fontos, hogy nem is szabad, pont ezért nem szabad, ezt könnyű mondani. Szóval ez nem tabu. Nem jó, hogyha ezt önmagunkba így elzárjuk, hisz ugye, ahogy a születés is az élet része, ugye a halál is az élet része. És nagyon fontos, hogy ezekről merjünk így beszélni, és nem feltétlenül úgy, mint én, hogy itt ülök és beszélek róla egy rádióműsorban, hanem ahogy érezzük. És a környezetünknek is sokat számít, mert akkor jobban tudnak segíteni nekünk ebben.
1: Az a bizonyos 3 baba, az a 3 átsuhanó baba az ön életében hogyan van benne?
5: Hát ott van a mindennapjainkban, és az egy dolog, hogy az én életemben, de ott van az apukájuk életében is, és ott van a testvéreik életében is. És mindenki tudja, hogy van 3 átsuhanó babánk, tehát a gyerekeinkkel beszélgettünk róla. Van olyan, aki az átsuhanó babák után érkezett, és erről is tud, és nagyon fontos, hogy ez megjelenik például a kiállításainkon is, hogy nekem a gyermekeim üzentek már például ezeken az átsuhanó babák kiállításokon, és nekem rengeteget jelent látni azt, hogy bennük hogy élnek a testvéreik.
1: 8 gyerekes családnak mondják magukat?
5: Igen, így van.
1: Ez egyértelmű.
5: Abszolút.
1: Katához fordulok, segít-e, hogyha tudjuk az okot, vagy ha van kit hibáztatni? Mm-hmm. Tehát nem tudom, akkor mondjuk használjuk ezt a kifejezést, hogy a feldolgozásban, amiről ugye tudjuk már, hogy mm-hmm. ilyen valójában nincs, de hogy a megküzdésben vagy a kezelésben segít-e?
4: Igen, tehát alapvetően nyilvánvalóan, amikor történik egy ilyen dolog, az, ahogy a szülésznőgyógyász hölgytől is elhangzott. Gyakran előfordul, hogy az anyák akár magukat kezdik el hibáztatni, hogy ők csinálhattak volna valamit másképp. Ez egy elkerülhetetlen folyamat, és a gyászban gyakran megjelenik, hogy eleinte dühöt érzünk, hibást keresünk ebbe az egész folyamatba, hogy hol lehetett volna másképp, mi romlott el, mi az, ami tönkrement, mi az, ami lehetett volna jobban. Ez része a gyászfeldolgozásnak, de alapvetően nem attól fogjuk tudni kezelni ezt a helyzetet, hogy lesz valaki, akit hibáztatni tudunk, hanem attól, hogy meg tudjuk élni ezeket az érzéseket. Lesz lehetőségünk arra, hogy kommunikáljunk ezekről az érzésekről, és hogy onnantól kezdve integrálni tudjuk ezt az életünkbe, hogy ez megtörtént, ez egy veszteség, és tovább tudjuk élni az életünket, ahogy ezt Anna is nagyon szépen kifejezte.
1: Ugye itt az előző üzenetekből az is kiderült, hogy van, amikor kifejezetten lehet tudni, hogy műhiba, vagy orvosi műhiba miatt halt meg az a baba. Ennek a kezelése, feldolgozása, most már akkor ezt a szót használjuk, ez másképpen történik, mintha azt tudja mondani az orvos is, hogy ez történt, fogalmunk sincs, hogy miért történt.
4: Abból a szempontból egyébként igen, hogy nyilvánvalóan, amikor azt mondja egy orvos, hogy nem tudjuk, hogy miért történt, akkor hatványozottabban megjelenhet az önhibáztatás, és a saját magunkban történő hibáskeresés, ami nyilván még inkább tudja nehezíteni a gyásznak a feldolgozását, úgymond már, hogyha hívhatjuk ezt feldolgozásnak. Tehát ebből a szempontból nyilván az egy nehezített terepnek mondható.
1: Ugye nagyon sok ablakot kinyitottak az üzenetek is, meg az önök szavai is, nem tudom, hogy mindegyikre tudunk-e időt szánni, de legalább próbáljuk meg. Ugye szóba kerültek már az apák, szóba került az, hogy egy pár életét, egy házaspár vagy egy szülőpár életét hogyan változtatja meg egy ilyen tragédia. Mi az, ami ilyenkor történik az ő kettejük működésében?
5: Hát én azt tudom, hogy minket nagyon megerősített a férjemmel az, hogy van három átsuhanó babánk is, és nekem ő nagyon-nagyon sokat segített akkor, amikor ezeket a babákat elvesztettük, hiszen azért az fontos megemlíteni, hogy az apává válás az nem mindig ugye akkor történik, meg főleg, hogy első gyermekről van szó, amikor várandós lesz az anyuka, de ők ilyenkor ugye két embertért is éreznek fájdalmat, egyszer a szerelmükért, a társukért, aki végig kell, hogy menjen ezen az úton, a másik meg a gyermekük, akit elveszítenek, és a harmadik része pedig az, hogy ugye férfiként az, ami benne van az emberekben, hogy kell a gyászhoz állni, hogy nekünk menni kell tovább, hogy vissza kell térnem a munkába, meg ugye ott a katona dolog, meg a többi kijelentés, amit ugye hallhatunk gyerekkorunk óta.
1: Hozunk magunkkal ilyen káros hiedelmeket. Igen.
5: Így van, és ebben az a nehézség, hogy ilyenkor viszont nagyon-nagyon igénye van egy párnak ugye arra, hogy erről tudjon beszélni, hogy legyen egy rituálé például, hogy el tudjanak búcsúzni a kisbabájuktól, hogy utána is tudjanak erről beszélni, és itt nagyon nem mindegy, hogy haladunk ebben, és hogy merünk-e segítséget kérni, ha ebben nem tudunk megfelelően haladni. És ebben is próbálunk mi az Egyesülettel, akár egy ilyen kiállítással, és most is az idei kiállításon megjelent már apai üzenet is, és ez nagyon fontos, és engem nagyon sokszor apukák hívnak fel, hogy segítsünk. Más oldalról pedig ugye megjelenik a párnak a dinamikája is, hogy én oda tudok-e menni hozzád, és sírni a válladon, amikor nekem erre van szükségem, és a férjem ki tudom menni a kertbe, végigásni a kertet, mert neki meg arra van szüksége.
1: Mással küzdenek az anyák és az apák ebben a helyzetben? Ha jól értem, akkor az anyák nagyon sokszor a lelkiismeretfurdalással küzdenek, az apák meg azzal, hogy nem kell neki küzdeni semmivel, és ez épp elég küzdelem.
4: Igen, egyébként, amit az Anna kiemelt, az egy nagyon fontos aspektus ennek a témának, ez a másképpen gyászolunk, és itt egyéni különbségek is vannak egyébként, tehát nem mindenki ugyanúgy gyászol, de valóban gyakran előfordul, hogy a férfiak úgy érzik, hogy nekik kell a támaszt nyújtani, és ezért még kevésbé merik megélni akár ezt a gyászt. Előfordulhat az is, hogy esetleg mondjuk a nők sokkal jobban szeretnének beszélni ezekről a dolgokról, és akár ez szülhet konfliktusokat, hogy a férfiak viszont inkább elzárkóznak, akár inkább a munkába temetkeznek. Itt azért az a legfontosabb, hogy mindenkinek hagyjunk teret arra, hogy úgy élje meg ezt a gyászt, ahogy ő szeretné. Aki többet szeretne beszélgetni, annak biztosítsunk lehetőséget arra, hogy többet beszélhessen, és aki inkább így az emlékeibe szeretne temetkezni, vagy neki az segít, neki biztosítsunk arra lehetőséget, hogy ezt megtehesse.
1: Mindenképpen beszéljünk a testvérek helyzetéről, akár idősebb testvérek, akár fiatalabb testvérek, ők hogyan vannak benne ebben az egész dinamikában? Mi az, amiben nekik segítséget kell nyújtani?
5: Én most akkor az érintetti oldalról tudom elmondani, hogy nekem már voltak nagyobb lányaim is, amikor átsuhanó babáink lettek, és lettek szivárvány babáink, és ugye úgy szokták hívni ezeket a babákat, de ez is nagyon fontos, hogy ugye elhangzott az átsuhanó babák, amit így mi indítottunk el, de volt a vendégbabák, és még számtalan elnevezés létezhet, és itt is az a fontos, hogy kinek mi az, ami a szívéhez közel áll, és nálunk nagyon fontos volt az, hogy mindig őszintén beszélgettünk a gyerekekkel erről, és azóta is tényleg a család része az, hogy beszélgetünk korosztályuknak megfelelően. Tehát, hogy azért ez egy kiemelendő része, és idén ugye egy rajzpályázatot is írt ki az Egyesület a gyermekek veszteségéről, és olyan művek érkeztek, amit én nagyon-nagyon javaslok mindenkinek, hogy látogasson el a Marcibányi térre, és ott így a kerítésre lettek ezek a művek kirakva, és nézzék végig, vagy ha nem tudják, mi kirakjuk online felületekre is, mert rengeteget mesélnek ezek a képek.
1: Van, hogy a család annyira belefeledkezik a gyászába, vagy annyira megterheli ez a helyzet, hogy egyszerűen elfeledkezik arról, hogy vannak más gyerekeink is, akik megélnek.
4: Igen, a gyerekek szempontjából ez az, amit mindig érdemes kiemelni, hogy gyászolják egyrészt a meg nem született vagy elveszített testvérüket, másrészt pedig halmozza a nehézséget az, hogy akár azt látják, hogy a szülők szomorúak, hogy a szülők most éppen gyászolnak, hogy nem annyira elérhetőek akár számukra, ez az ő biztonságukat is úgymond veszélyezteti, akár egy élethelyzetváltozáshoz is alkalmazkodniuk kell, ezek mind-mind veszteségnek számítanak egy gyerek életébe, és ezek olyan dolgok, amikkel szülőként számolni kell, hogyha elveszítünk egy babát akár, vagy van ott egy másik testvér, hogy itt bizony a testvér nagyon sok féleképpen szenvedhet ettől a helyzettől. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem mutassuk ki szülőként az érzéseinket, de sőt, kifejezetten mutassuk ki az érzéseinket, de nagyon fontos, hogy emellett biztosítsuk arról a gyermeket, hogy itt vagyunk neki, és hogy ugyanúgy elérhetőek vagyunk számára, vagy esetleg, hogyha úgy adódik, akkor kérjünk segítséget a nagyszülőktől, vagy esetleg a tágabb családtól, hogyha úgy érezzük, hogy erre van szükségünk.
1: Ugye Anna az előbb szivárványbabának hívta azt a gyermeket, aki a haláleset után született.
4: Igen.
1: De mi a különbség a szivárványbabaság, tehát, hogy örülünk neki, és de jó, hogy megszülettél, és a között, hogy helyettesítő gyerek legyen, és hogy azzal a teherrel induljon el a saját életében, hogy ő csak a halott bátyja vagy nővére helyett született.
5: Hát én soha nem éreztem ezt így ebben a formában, hogy ő helyette érkezett. Tehát, hogy ilyenkor ugye az is egy kérdés, hogy valaki szeretne következő gyermeket, ha szeretne, mikor szeretne, és ebben is teljesen különbözően működünk, és ez is fontos. Ugye a gyász folyamatban is akár, hogy van, aki rögtön szeretne, és arra vágyik, hogy azonnal érkezzen egy testvér. Van, aki meg azt mondja, hogy ő még így várni szeretne ebben. Itt ugye nagyon nem mindegy, hogy testileg és lelkileg hogy vagyunk, de hogy én soha nem éltem meg helyettesítőként, akik érkeztek így, az biztos. Nekem nagyon fontos, és ez egy nagyon fontos rész, amit itt említ, és inkább át is adom Katának a szót, hogy pszichológusként ez így miért lényeges.
4: Én is egyébként így a lelki részét ragadnám meg ennek, tehát az a legfontosabb szülőként, hogy ezt a gyászt megpróbáljuk kezelni, és hogy saját magunkban kezelni ezt a veszteséget, és hogyha ezzel mi megpróbálunk rendben lenni, és aztán tudunk is rendben lenni, akkor onnantól kezdve fogjuk tudni ezt képviselni a később született gyermekeink számára is, hogy igen, ez egy veszteség volt, ami tovább él bennünk, de hogy ez nem arról szólt, hogy ezt a veszteséget ezt úgy próbáltuk meg feldolgozni, hogy akkor helyettesítő baba érkezett, hanem mi ezt megdolgoztuk, mi ezt fel tudtuk dolgozni más módszerekkel, és te pedig azért érkeztél, mert téged vártunk. Mm.
1: És hát ez persze felveti már a tovább lépésnek a kérdését is. Nyilván, hát gondolom, nagy félelem is lehet a szülőkben, anyában, apában egyaránt, hogyha ez egyszer megtörtént velünk, akkor megtörténhet még egyszer.
5: Ó, hát ilyenkor én sose voltam az a várandós, akitől, ha megkérdezték, hogy vagy, azt tudtam mondani, hogy minden szuper és boldogság van. Én itt már őszintén válaszoltam, és tele voltam aggodalommal mindig, amikor átsuhanó babák után lettem várandós, és azért ez itt egy nagyon fontos kérdés, hogy itt derül ki sokszor, hogy lelkileg hol vagyunk ebben a folyamatban, és mennyire nagyon fontos, hogy adott esetben érezzük azt, hogy segítséget kérjünk, mert azzal már nem egyszer találkoztunk, hogy szülés utáni depresszió lett egy ilyen úton nem megfelelően megdolgozott gyászból, veszteségből.
1: És nagyon sok ablak maradt nyitva, és most már marad is, de annyit még mondjunk el nagyon gyorsan, hogy aki segítséget szeretne kérni, anyaként, apaként, hova kattintson, kihez forduljon?
4: Hogyha segítséget szeretnének kérni, akkor mindenképpen pszichológiai segítséget merek javasolni. Hogyha a gyászfeldolgozásban van szükségük, akkor olyat, aki gyászban jártas szakember, de egyébként, hogyha mondjuk a gyermekeikkel kapcsolatban szeretnének segítséget kérni, akkor gyermekpszichológushoz is bátran fordulhatnak.
5: És ez mind van az Életérzés Egyesületnél.
1: Weboldal?
5: Ez az eleterzesegyesület.hu. Köszönjük a lehetőséget.
1: Köszönöm, hogy itt voltak velünk. Ongai Kata, gyermekpszichológus, és Hevcsik Magyar Anna, az Életérzés Egyesület alapítója és vezetője volt a vendégünk. A perinatális gyászról, az átsuhanó babákról, a vendégbabákról beszélgettünk a Dr. Kossuth mai műsorában. Kedves hallgatóink, holnap is lesz Dr. Kossuth. Várom önöket ismét 3:30-kor. Arról beszélünk majd, hogy mit rejt egy egészséges hűtőszekrény, mert hogy egy felmérés szerint csak minden második ember gondolja úgy, hogy egészségesen étkezik. Mára búcsúzunk, itt hamarosan a Netces műsora következik. A hangmérnök Szilágyi Zsolt, a szerkesztő Deák Dóra nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották, maradjanak továbbra is a Kossuth Rádióval, mindjárt 4 óra lesz. További szép napot, minden jót!
6: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Netces.
6: Netces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
8: A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat. Indul a délutáni magazinműsor itt a Kossuth Rádión. A mikrofonnál Orosz Csilla. A mosoly most nehezen jön. Betegség miatt bajban van a Bohóc doktor. Miközben a neve felkerült a szabad díj jelöltjei közé. Ezt a díjat olyan emberek kaphatják meg, akik sokat tesznek egy szabadabb, igazságosabb Magyarországért. Van-e kiút a prostitúcióból? Egy érintett szerint igen. Beszélgetések az emberkereskedelem elleni küzdelem európai napja kapcsán. Hitler szerelme, avagy a manipuláció nagymestere, miként lett Albert Speerből emberarcú náci. Hamarosan kezdünk, de előbb hallgassuk meg a nap friss híreit Polyák Adriántól.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Demeti Imea nevében is. Felfüggesztették ügyészi állásából Fürcht Pált, az aranykonvoj ügy miatt lemondott főügyészt. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Holnap már sok napsütésre számíthatunk. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürcht Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Felfüggesztették ügyészi állásából és újabb fegyelmi eljárást indítottak a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője Fürcht Pál ellen. A döntést a legfőbb ügyész jogkörében eljáró helyettes azzal indokolta, hogy a volt vezető nyilatkozataival és nyílt levelével titoktartási kötelezettséget sértett, egyoldalúan tájékoztatott, és ezzel aláásta az ügyészség függetlenségébe vetett közbizalmat. Fürst Pál júniusban mondott le, szeptemberben pedig súlyos kritikákat fogalmazott az úgynevezett aranykonvoj ügyben a hatóság eljárásával kapcsolatban. Elvárás volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával szemben, hogy Balázsi Gyula cégével kössön több százmillió forintos kommunikációs szerződést. Erről a szervezet korábbi elnöke beszélt a Kossuth Rádióban. Parrag László arra a kérdésre ugyanakkor kitérő választ adott, hogy utasításba kapták-e, hogy szerződjenek a Lansz csoporttal. Az interneten fellelhető adatok szerint Parrag László elnöksége alatt 327 milliós, idén a választások előtt alig egy hónappal pedig csaknem fél milliárdos szerződést kötött Balázsi Gyula cégével a kamara új elnöke. Szakonyi Andrást nevezte ki a Magyar Posta vezérigazgatójának a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a cég sikere azon múlik, hogy miképpen tud hatékonyan alkalmazkodni az új piaci környezethez. Ezért fontos, hogy olyan vezető kerüljön az élére, aki már nemzetközi szinten is bizonyított nagy szervezetek átalakításában és működtetésében. A Magyar Posta előző vezetőjét, Láng Gézát augusztus közepén hívta vissza elnöki tisztségéből a tárca vezető. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, mely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Egy hónapig lehet még jelentkezni a kereszt fél éves felsőoktatási képzésekre. A februárban induló szakokra az intézmények elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. Az időjárásról. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, csak északkeleten fordulhat elő délutántól gyenge eső. A szél sokfelé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi idő lesz, sok napsütéssel.
7: Műsorajánló.
6: Szóda.
10: Závada Pál regény adaptációja a Benc Úrházban. A stúdióban a rendezőt Jókai Ágit kérdezem a Janka estéi című monodrámáról. Beszélgetünk Tóth Gyula Emmy-díjas kaszkadőrrel. Ajánljuk a Szkéné új darabját, a Csillagrulettet is, és borzongunk a Balatonparton. Szombaton indul a Fűzfői Borzongás Fesztivál élő szobrokkal és népmesei elemekkel.
6: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30 a Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
6: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
11: A hang, amitől még a tengerész gyalogosok gyomra is összerándul. Egy magyar katonanő az amerikai kiképzőbázison. Életmentő koktél, bajban lévő nők rejtjeles rendelése. A bálnak úgy tűnik még sincs vége. A Pál utcai fiúk zenekar frontembere és énekes nője duóban is színpadra állnak. Ezekkel a témákkal várjuk ma önöket, írjanak nekünk. SMS számunk 0630 9666. 46-an kezdték el, de csak 24-en fejezték be az Egyesült Államok tengerész gyalogságának 11 hetes kiképzői iskoláját. A dél-karolinai Paris Islanden működő intézményben azokat készítik fel, akik később az újoncok kiképzéséért felelnek. A végzettek között van Böröc Nóra őrmester, a Magyar Honvédség kiképző altisztje is, aki első magyar nőként teljesítette a kőkemény kiképzést. Kandó Eszter beszélgetett az őrmesterrel.
12: Igazából egész életemben szerintem ez lesz, hogy bármi nehézséggel nézek szembe, visszagondolok, hogy te jó ég, ott 11 hétig ebbe voltam folyamatosan. Ez szerintem mindig így erőt fog adni, hogy már olyan dolgon túl voltam, amire azt hittem, hogy nem fogom tudni megcsinálni.
13: Azt gondolnám, hogy amikor valaki jelentkezik egy ilyen képzésre, akkor már úgy mész oda, hogy én ezt megcsinálom.
12: Bevallom, hogy Nem, egyáltalán nem. Másfél évvel ezelőtt az előjáróim megkerestek azzal, hogy lehetőségem nyílhat, esetleg lehetséges, tehát hogy ez nagyon feltételes módban volt, hogy egy amerikai tanfolyamon részt vegyek. Februárban felhívtak, hogy akkor most kiválasztottak, és nem az előzőeknek megfelelően a US Army Drill Sergeant Course-ra megyek, hanem a tengerészgyalogság kiképzői kiképzésére, és hát bevallom, hogy le kellett ülnöm, amikor ezt mondták, mert már akkor ott megfordult a fejembe, hogy én ezt nem fogom tudni megcsinálni. Sokat segített, hogy egy volt kiképzőm, Nacsa Attila Zászlós ura, kivel aztán később így nem csak kiképzőm volt, hanem kvázi mentorom. Ő 3 évvel ezelőtt megcsinálta ezt a tanfolyamot, és ő kíméletlen őszintességgel elmondta, hogy mire számítsak. Ez nyilván akkor nagyon rosszul esett, vagyis hát így úgy fogtam fel, hogy ez lehetetlen.
13: Mit mesélt neked, ami ennyire megijesztett? Mi volt a legdurvább történet vagy feladat, amiről mesélt, és amiről úgy gondolt, hogy úristen, ezt nem fogom tudni megcsinálni.
12: Nehéz kiemelni egyet is, de és akkor nyilván itt a hallgatók, amiket látnak filmeket a drill instructorokról, illetve az egész kiképzésről, pont ugyanolyan volt. Az amerikai tengerészgyalogságnál a drill instructor az a kiképző. Ő az, aki az alapkiképzéseken a kiképző. Azt kell elképzelni, hogy a kiképzői tanfolyam során is ezt a feszességet és ezt a magas stresszel járó kiképzésen kell átmenni ahhoz, hogy te ezt utána magadénak érezd. Nem csak feszes napirend, hanem tényleg folyamatos tanulás, eszéírások. Tehát, hogy ez sokkal több volt annál, mint amit az ember azt gondolja, hogy jó, akkor Nóra megtanultál kiabálni. Ez sokkal jobban felépített képzés volt.
13: Színészetet is tanít?
12: Nem. Azt kell elképzelni, hogy már az első ilyen adategyeztetésen kiderült, hogy ez milyen fajta tanfolyam lesz, és ez a szürreális őrület, amit most el fogok mesélni, az teljes 11 hétig tartott. Annyit elmondanék, hogy arra készültem, hogy én leszek az egyetlen egy külföldi a tanfolyamon, de szerencsére volt egy cseh katona is, aki ott volt. Sajnos a 4. hét után haza kellett menni egészségügyi okok miatt, de már amikor a kontaktom vagy a kapcsolattartóm a reptérről a bázisra vitt, akkor már írtam ennek a srácnak, hogy nem találkoztunk, de nagyon jó barátok leszünk. Nekem sokat jelentett meg neki is, hogy ebben a nagyon idegen közegben tényleg ketten voltunk. Tehát visszatérve az adategyeztetésre, nyilván már ott az első alkalommal kiderült, hogy mi mások vagyunk, tehát ugye más egyenruhában voltunk, mint a többiek. 46-an ott álltunk a sorakozón, elmentünk nyilván a lakzatba a bázison a Drill Instructor Schoolba, és ott már azonnal a drill instructorok hangos vezényszavakkal kiabáltak, ki hová álljon, ki mit csináljon, csöndbe maradjunk, nem tudom. Órákon át ott álltunk a napon, és tényleg feszülten próbáltunk a cseh cimborámmal figyelni, hogy mit kell mondani, kinek kell mondani, hogy kell mondani, és egy épületbe kellett bemennünk, és nyilván az egész olyan hangos volt, olyan, mint a filmekben. Azon kívül, hogy nem kiképzendők voltunk, mint az alapkiképzésen, de láttam, hogy a társaim teljesen összerezdennek, és visszamennek egy ilyen kiképzendő jelenlétbe, vagy amiben az alapkiképzésen voltak. Tehát nyilván egy hosszú katonai szolgálat után el lehet képzelni, hogy mennyire nagy erős benyomás volt, hogyha összerezdentek, és azt se tudták, hogy hol vannak, és mit kell mondani. És akkor nekünk meg ebben a káoszban kellett a cseh cimborámmal így helytállnunk. Mondom, órákig ott álltunk a napon. Nyilván mi voltunk az utolsók, mert nem tudták kimondani a nevünket, és akkor mondták, hogy akkor menjetek oda a sor végére. És egyszer csak a cseh srác hátrafordul, hogy Nóra, szerinted meg fognak minket verni? És így nyilván, aki lát filmeket, a legrosszabb ilyenkor, amit tehetek, hogy elkezdek nevetni, de nem tudtam visszafolytani, mert annyira szürreális volt, hogy ezt megkérdezte, és nyilván mondtam neki, hogy nem, ez a kvázi műsor része, és nyilván ez a kiképzés része. Bementünk az épületbe, ott hangosan be kellett mutatkozni a vezető drill instructornak, az is hozzá kellett szokni, hogy mindent hangosan, magabiztosan, azonnal kellett válaszolni, és ez 11 hétig egész végig így volt.
13: A sajtóba is eljutnak azok a hírek, amikor van egy túlkapás, és akár börtönbe is kerül egy mester, aki rosszul bánik a katonáikkal. Ezt hogyan tanítják meg, hogy hol van ez a határ, ami még szigorúság, vagy fegyelmezési mód, vagy ami átcsaphat akár egy ilyen verbális bántalmazásba?
12: Minden le van írva. Tehát, hogy nyilván Amerikáról beszélünk, van egy úgynevezett RTO, Recruit Training Order, ez volt a bibliánk. Tehát ott minden le van írva, nagyon hangsúlyos volt ez a része, hogy mi számít túlkapásnak, illetve mi az, ami még belefér ebben a kiképzői attitűdbe. Tehát erről nagyon sokat beszélgettünk, és sokszor azt is vettem észre, hogy nagyon fontos, hogy a múltról is megemlékezzünk, illetve ezeket a túlkapásokat nagyon részletesen átbeszéltük.
13: Mi volt a kedvenc feladatod a képzés során?
12: alapvetően onnan kell megközelítenem, hogy nagyon-nagyon nehéz volt azt elfogadnom, hogy a legtöbb feladatban nem tudok versenyezni a társaimmal.
13: De miért nem tudtál versenyezni velük?
12: Annyit kell tudni, hogy semmilyen hasonlóságot nem mutat a magyarral. Nekem újra kellett ott tanulnom konkrétan járni, menetelni, illetve minden vezényszót újra tanulni, ami teljes mértékben lehetetlennek tűnt, hogy nekem azt le kell oktatnom kvázi ilyen drill instructor stílusba, ilyen kiabálva, amit még én se tudok. Ez nagyon nehéz volt, hogy bevalljam magamnak, hogy ezen a területen nem tudok velük versenyezni. Az a rész, ahol így megtaláltam magam, az uszoda volt, tehát volt vízi túlélés kiképzésünk. És amúgy vicces, ez volt az egyetlen egy, ahol az amerikai tengerészgyalogos egyenruhát viseltem, mert volt csomó olyan gyakorlat, amit csak abban az egyenruhában tudtunk végrehajtani. Másabb az anyaga, mint a magyar egyenruhának, csak ez volt az egyetlen egy oka. Az nagyon furcsa volt, amikor felvettem, és a társaim meg tapsoltak, meg fütyültek, hogy milyen jól nézek ki, de én azért mondtam, hogy azért a magyar egyenruha az a magyar egyenruha. Tényleg minden pillanatát élveztem ennek. Én nyilván az uszoda közelébe értünk, én akkor már bódulatban voltam a klór illatától, és amikor odaértünk, akkor éreztem, hogy akkor megérkeztem, itthon vagyok. Nyilván úszóedzőként számomra ez a közeg, ez otthonos, és azok, amik a többieknek szenvedés volt, és rendkívül utálták ezeket a gyakorlatokat, én olyan örömmel csináltam, még nekem is kihívás jelentő volt, és én is nagyon szenvedtem, de nagyon nagy sikerélmény volt, illetve ebből merítettem később erőt, hogy igen, abban én vagyok a legjobb, és még az ottani kiképzők, illetve oktatók is nézték, hogy ez kicsoda ez a nő, honnan jött, és a társaim sokszor viccelődtek, hogy nem tudták, hogy én delfin vagyok, illetve én mondtam nekik, hogy érdekes, hogy nektek van tengeretek, nekünk meg ugye nincsen, és hogy így helyben hagylak benneteket.
13: Egy interjúban úgy fogalmaztál, hogy nem nőként csináltad végig.
12: Sportolóként, illetve testnevelő tanárként jöttem ebbe a katonai közegbe, tehát számomra az, hogy valaki nő vagy férfi, az nem jelent mást. És ott kint az amerikai tengerészgyalogságnál egy dologban számít, hogy te férfi vagy nő vagy, a fizika állapot felméréssel más pontokat kell elérned, vagy máshogy teljesíteni. Szóval alapvetően igen, én katona vagyok.
13: Nekem József Attila Altató című verse jutott eszembe, annak az utolsó verszaka, hogy tűzoltó leszel, s katona, vadakat terelő juhász, és arra gondoltam, hogy esetleg a kicsi Nóra, amikor ezt hallgatta, akkor már ott arra gondolt, hogy hát én is lennék katona. Nem volt ilyen kislánykorodban?
12: Talán igen, egy kicsit, de utána számomra a sport jelentett a mindent. Nekem a legnagyobb álmom az volt, hogy a TF-en tanuljak, versenyszerűen triatlonoztam, tehát számomra a TF jelentette a mindent, és testnevelő tanár lettem, az számomra azt jelentette, hogy megérkeztem, illetve TF közösségének tagja lehettem, illetve visszagondolva voltak bizonyos tantárgyak, meg olyan élmények, ami így a katonasságra emlékeztetett, például a torna órák, illetve a torna teremnek az egész atmoszférája, tehát ott aztán katonás fegyelem volt. Szóval testnevelő tanárként dolgoztam, és 4 évvel ezelőtt be kellett látnom, hogy bármennyire is szerettem tanítani, elérkezett az a pont, hogy nem fenntartató hosszú távon az, hogy tanár legyek, és akkor anyukám ajánlotta, hogy mit szólnék a honvédséghez, és mint egy ilyen filmbe tök emlékszem, ott ültem, és mint hogyha összeállt volna kép, akkor minden annyira egyértelmű volt, és utána az, hogy elmentem a tobozőrodába, ami most is libabőrös vagyok, ami az alkotás úton van, illetve az egész, ahogy felszereltem, ahogy különböző tanfolyamokon vettem részt, és nagyon hamar beleszoktam ebbe a kvázi katonás közegbe sportolóként, meg tesi tanárként, tehát hogy arra mutatott, hogy én itt megtaláltam a második hivatásomat.
8: Böröc Nóra őrmesterrel Kandó Eszter beszélgetett.
6: Netszes. Délutáni magazin. Női szemmel. Női szemmel.
8: Jean-Noël Orengo nemrég magyarul megjelent regénye, az ön Hitler reménytelen szerelme. A kötet Albert Speer, Hitler kedvenc építésze és fegyverkezési minisztere alakján keresztül vizsgálja a jó náci mítoszának kialakulását és továbbélését. A Coventry-ben élő Hacsek Zsófia, szociokulturális antropológus végzettségű író és kutató, aki már olvasta ezt a könyvet és írt is róla, itt van velünk a vonalban. Szia Zsófi, hallasz minket?
14: Igen, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
8: A cikkedben ezt írod, az orrunknál fogva vezet minket Albert Speer. Miért gondolod ezt?
14: Hát ugye, ahogy azt is szintén írom ebben a recenzióban, hogy végig, amíg olvastam
15: ezt a, hát mondjuk, hogy regényt. Azon gondolkodtam, hogy ez a bizonyos francia író Jean-Noël Arengo miért írta meg ezt a könyvet. És ugye ennek igazán az utolsó, mondjuk olyan 20 oldal adja meg erre a választ, amiből az derül ki, hogy Jean-Noël Arengo fiatal korában olvasta Albert Speer visszaemlékezéseit a saját életére, és fiatalon még azon gondolkodott, hogy ő regényt akar írni Speerről, mert hogy tényleg milyen döbbenetes, hogy ahogy ez megtörtént, hogy ugye ő volt Hitler építésze, és hogy aztán hogy megúszott gyakorlatilag mindent, és ő lett az úgynevezett jó náci. Viszont ez a könyv, ez már inkább arról szól, hogy így sok-sok évvel később Arengo végül is belátta, hogy Speerről nem lehet regényt írni, és pont azért, mert hogy ő már megírta kvázi a saját regényét. És hogy a saját visszaemlékezései, ami tele van ferdítéssel, csúsztatással, akár konkrét hazugságokkal is, az olyan szinten uralta a közvéleményt és a róla alkotott képet, hogy a mai napig, tehát már a saját kortársai is küzdöttek azzal, hogy a Speer által felállított narratíva mögött megtalálják a valódi Speert, és a mai napig ezzel küzdünk, ugye így, hogy már nagyjából mindenki, aki ismerte őt, meghalt, de hogy ez a probléma még ma is fennáll, hogy nem tudjuk, hogy a Speer narratíva mögött, hogy ott konkrétan mi az igazság, vagy hogy van-e egyáltalán igazság.
11: Igen, hogyan tudta Speer ezt a világgal elhitetni, ezt a jó náci imidzset?
15: Hát ugye ez is nagyon érdekes, hogy nyilván azért lett ő Hitler építésze, mert olyan szinten tudta ezt a világépítést, akár vizuális, akár szöveges narratíva építést uralni, ahogy talán senki más abban a korban. És hogy valahogy miután megbukott a náci rezsim, ő tovább tudta ezt vinni. Tehát ellentétben a többi nácival, akik ugye ott álltak, hogy az, amire ők feltették az életüket, az már nincs, és ők valahogy nem tudták tovább vinni ezt, hogy úgy formálni a saját magukról alkotott képet, ahogyan Speer. Mert ugye Speer a Nürnbergi perben nagyon híres módon ugye azt mondta, hogy ő egyénileg nem érzi magát bűnösnek, mert hogy milyen sok mindenről nem tudott, egyébként az utólag kiderült, hogy nem is volt így igaz, de hát, hogy kollektíven természetesen bűnös, mert hát, hogy ő is része volt ennek a rendszernek.
11: Igen, és talán a saját maga írt könyvek is nagyban hozzájárultak ehhez, hogy ő ilyen elegáns úriembernek is dedikálja magát, aki vállalta ugyan a felelősséget a tettekért egy bizonyos fokig, de elhatárolódott a rémtettektől.
15: Igen, hát ugye ez is a saját mítoszteremtésének része volt, amiben egyébként még van is igazság, hogy amikor ugye 20 évet ült börtönben, akkor WC-papírra írta az éppen aktuális gondolatait, illetve a visszaemlékezését, tehát már a börtönben elkezdte ezt a saját magáról alkotott képformálást, amiben ugye benne volt ez az image, mert végül is ez is egy image, hogy a szerzetesi napirendben, ott a börtönben, ahogy irogatja a kis WC-papírra a gondolatait, és hogy aztán ebből lett végül az a két könyv, amit publikált, ugye a végül is a visszaemlékezései, hogy lett ő Hitler építésze, és meg hát valószínűleg egyébként az is közrejátszik ebben, hogy amit Arengo szintén tematizál a regényben, hogy a Speer egy ilyen nagyon, tényleg egy nagyon jó vágású ember volt, tehát egy ilyen nagyon, nagyon szép ember, fiatalon került be ugye a nácik közé, tehát ő volt tényleg ez a szép, fiatal, agilis ember, és ugye az is nagyon érdekes, hogy a regény végül is hogyan tematizálja a Speer és Hitler kapcsolatát.
11: Igen, sajnos Zsófi, elfogyott az időnk, de nagyon szépen köszönöm, ez egy nagyon érdekes könyv, és ajánlod ugye másoknak is a tanúságai miatt.
6: Necces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
11: Kovács István Ádám, vagyis Ádi Bohóc, de sokan Bohóc doktorként is ismerik. Ő az Egy tábla szeretet mozgalom alapítója. Itt illetve bocsánat, most már a Társaság a Szabadságjogokért szabad díjának egyik jelöltje is. Ezzel az elismeréssel olyan hétköznapi hősöket, civil aktivistákat és bátor embereket díjaznak, akik kiállásukkal, tetteikkel vagy küzdelmükkel sokat tesznek egy szabadabb, igazságosabb Magyarországért. Ádi Bohóccal Bendl Vera beszélgetett.
16: A TASZ szabad díjára jelöltek. Lehet, hogy idén te leszel Magyarország legszabadabb embere. Mennyire érzed szabadnak magad?
17: Mivel egy oxigénpalackon élek, ezért a szabadságom az annyira korlátozódik, amennyire az oxigén kanül engedi. Viszont, hogy a lelkem mennyire szabadítsa az életem, az viszont korlátlanul. Én egy egyszerű szülte kisegér vagyok. Viszont, amikor olyan emberek vesznek körül, akik arra bíztatnak, hogy ez nem biztos, hogy így van, egy olyan ember, mint Jákob Zoli, mint Sándor Mária, sorolhatnám, mert rengeteg ilyen ember van. Ezek az emberek számomra egy garancia arra, hogy valahol tartok. Ahol lehet, hogy nem tartanék, ha nem adtak. Szabad utat követném, amit kitűztem magamnak, hogy ebben a rohanó világban észre kell venni azokat, akikre nem igazán figyelnek.
16: Ezek az emberek, akiket említettél, ők melléd álltak, és elismerik a munkádat? Erre gondoltál?
17: Igen, hogy emberként tekintenek rám. Budapest egyik vezető étterme volt, az, amit új, például mondok egy példát, új étterme vezetett. És amikor én jó néhány évvel ezelőtt úgy éltem, hogy hajléktalan szállon, mégis beülhettem az ő asztalához, és ott ebédeltem nem tudom hányszor, és nem azért, mert ő engem megszállt, hanem azért, mert ő engem embertársának tekintett, a számomra egy elismerés. Nekem a párom elhunyt, és eljöttem Budapestre egy táskával, és két hét után a barátomtól el kellett érnem, úgyhogy maradt az utca. Tehát a hajléktalan szálló. De ez idő alatt számtalanszor volt olyan, hogy én a tökli étteremben, az étterem vezetőnek az asztalánál ehettem. Nem hiszem, hogy Budapesten van még olyan étterem, ahol az étterem vezető asztalánál hajléktalan emberét ebédelhet. Emberként beszélgetünk az étterem vezetővel.
16: A hajléktalanságból hogy tudtál akkor 9 hónap alatt kijönni?
17: Nekem a kórházban a kötözős nővér volt az, aki a tüdőműtéteim során, aki azt mondta, hogy István, minden fejben dől el. Míg én a déli, a Pesti utcai szállon éltem a Papadón, ott nagyon sok sorsot láttam. Vagy benne marad az ember, vagy megpróbál értetni. Akkor én 37 éves voltam.
16: Akkor kezdődött a betegséged is, amikor hajléktalan voltam?
17: Nem, akkor ez már tartott. Nekem 2010-ben kezdődött a betegségem. Akkor már 4 éve meg voltam operálva. Akkor még nem voltam olyan egészségromlásban, hogy az oxigénpalack kelljen. Az nekem 2018-tól kell az oxigénpalack. Így munkát is könnyebben találtam. Egy új palotai portát, ahol elkezdtem dolgozni. Idő után annyira megkedveltek ott a portán, hogy azt mondták, hogy mi lenne, hogyha nem mennék haza, hanem ott a portán, ott ilyen egységbe berendezkednék. Magamnak is akkor ott értem addig. Még egy nagyon kedves barátom, és sok éve azt nem mondta, hogy megérdemelt, hogy emberként éljük, úgyhogy gyere költöz ide hozzánk az albérletnél.
16: Ez milyen volt neked?
17: A megható az nem jó szó rá, annál jó volt több. Tehát én mindig olyan ember voltam, aki kutatta, kereste a szeretetet, mint egy kidobott kiskutya. Azért a szeretetért egy megtalált állat, azért bármit megad. Csak valahol legyél ember.
16: Elmondod a betegséget, történetét?
17: Építőiparban dolgoztam, olyan helyen is, ahol alumínium bútorokat készítettünk és szóltunk. A tüdőmet, ez egy kicsit egy reggel arra ébredtem, hogy vért, mert tüdővérzésem van. Az orvos az leírta, hogy a jobb tüdőmben van egy embervei nagyságú daganat, akkor mikor megnyitották a mellkast és levegő áradt a mellkasba, akkor ez a daganatszerű elváltozás, ez kiderült, hogy ez nem az, hanem egy légbuborék, egy légmell, és összerántotta a tüdőt. És akkor itt elindult egy 4 tüdőműtétes folyamat, ki kellett venni 5 oldalbordának a felét, egy darabot a hátamból, úgy, mint mikor a dinnyét meglékelik a piacon, és a hasfalamat átforgatták a hátamban. Ennek hatására olyan mákos deformitásom van, hogy a tüdőtranszplantáció nem tudják megcsinálni. Tüdőkapacitásom az 14%-os. Oxigénpalack nélkül nagyon nehéz minden egyes mozdulat. Zuhanyozni már úttől kell menni, hogy pánikfélelmem van, hogy vajon nem fogok a zuhany alatt megmulatni. Most, mikor már úgy élsz, hogy minden nap a tarkodó lieg a kaszász, akkor azért ezzel elég nehéz élni. És ezért próbálok minden olyan dologba belekapaszkodni, próbálok menni és csinálni az ételosztást, tervezem az idei akciót is nagyon, mert akkor egy kicsit elfelejtem azt, hogy valójában milyen életben, helyzetben vagyok. Felöltözni nem tudok a palac nélkül.
16: Van hol laknod most egyébként? Tehát ez a dolog megoldódott?
17: Igen, Eves megyében élek. 3 hónapja még onnan jártam föl dolgozni Budapestre, még akkor olyan állapotban voltam, miután ugye megoperáltak, utána én beleszem jöttem az egészségügybe. Önkéntesen beálltam az országos mentőszolgálatnak COVID idején COVID irányítása. Markuczy mentőpalotában és a bázison, ez a Mohács utcában ott volt a portás, a mentőszolgálat alkalmazásában. Aztán annyira rossz volt az állapotom, hogy ezt úgy megállapodtunk, hogy azt szabadjon, és átmentem segédápolónak egy CRT-ára. Utána lettem biztonságőr a Telekomnál, és a végén már a 13. kerületben egy irodázban voltam ilyen recepciós, most augusztusig.
16: Mondtad, hogy beleszerettél az egészségügybe. Ennyire jól bántak veled? Ennyire sok jó élményed volt egyébként az egészségügyben?
17: Bár ugye egy műhibának vagyok az áldozata, de ettől függetlenül az országos korányi pulmogénkézetnek az életemet köszönhetem. Tehát még a sofőr is csak mindent megtesznek, és megtettek. Nagyon megszerettem őket, és tényleg igaz emberek dolgoznak ott.
16: Időközben bohóc doktor is lettél, illetve egy mozgalmat hoztál létre.
17: Ez egy olyan társadalmi összefogás, ahol közösségi erővel próbálunk tenni azért, hogy az ünnepek közelettét kórházban vagy gyermeknevelési intézetben történik kényszerülő gyerekeknek a pillanatait tesszük szebbé, és próbáljuk őket megajándékozni. Van egy egyesületem, ami ennek ad hátteret. Csak egy példa, COVID idején 12 000 táblát csokoládé, 168 kg apró édeséget és 28 millió forint értékű orvosi segédeszközt osztottunk szét az ország 2789 gyermekágyán. Nagyon sok jó ember csatlakozásával, és van a Minden Ember Számít Egyesület, aminek vagyok az elnöke, az Újjai Sándor az alelnöktársam, és ezzel viszont csináljuk az ételosztásokat és a dolgozatérem például minden szerdán.
16: Hogy van ezekre mind erőd?
17: Ha nem lennének, akkor már nem élnék. Nekem 2011-ben azt mondták az orvosok, hogy 5-6 év, de én azt vallom, mert istenfélő ember vagyok, hogy a nagy szakálló az azért adott még nekem még ennyi időt, hogy ezt a tevékenységet tudjam csinálni.
16: Vannak emlékezetes élményeid, akár bohóc doktorként?
17: A Tűzolt utcában 4,5 éves kisfiú, aki az infúzióját kapta, mert másnap kellett volna őt megnyitani, és akkor beléptem a klinikai főápolóval a boxba, láttam, hogy ott ül az anyuka az ágyon, fogja a kisfiú kezét, és fél. Akkor kérdeztem, hogy mi a kisfiúnak a baj, azt mondta a nővére, hogy adj daganat is másnak, mint tett, és ugye van egy ilyen hangszínen, gondolom, hogy erre vagy nem tudom, de az egy-fél éves kisfiú azt felébredt, ránézett az anyukájára, én 34 évesen másik időműtétemnél hírva hívtam fel a nagynénémet, hogy gyertek fel a kórházba, műteni fognak, meghalok. Ez a 4 éves kisgyerek most jogva nézett az anyjára, és azt mondta neki, hogy anya, ne sírj, most jó, mert mennem kell. Majd a következő pillanatban örökre leunta a szemét, és meghalt. Én akkor, hát jó ideig zúgottam az anyukával a folyosón. Ez volt az egyik, a másik pedig, amikor kitört a utcán háború, kiment egyik nap a kerékpályaudvarra, bohóc jelmezben mentem ki, vittem magammal nagyon sok csokit, és akkor ezzel próbáltam a gyerekeknek egy kis örömet szerezni. Mind a két kezét nyújtotta, és hát lehajoltam hozzá, rögtön a nyakamba ugrott, ölelt engem. Amikor elengedtem, akkor mondta el az anyukája, hogy a kisfiú 24 órája nem evett, nem jót, nem szólalt meg, és mindezt azért, mert előtte való nap a katonák a szemelátára lángották az apját és a bátyját. És én másnap ennek a gyereknek próbálom szebbé tenni a napját csokival. És minden évben vannak ilyenek, amikor valami azt mutatja meg, hogy mennyire örülnünk kellene annak, ahogy és amiben élünk. Ezért csinálom.
11: Kovács István Ádám bohóc doktorral Bendl Vera beszélgetett. A prostitúcióról ma is nehéz nyíltan beszélni, pedig az érintettek helyzetének megértése az első lépés lehet ahhoz, hogy valódi segítséget kapjanak, ha készen állnak egy új életre. Erről beszélgetünk a következő fél órában, de előtte hallgassuk meg a híreket Polyák Adriántól.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Deme Tímea nevében is. Felfüggesztették ügyészi állásából Fürcht Pált, az aranykonvoj ügy miatt lemondott főügyészt. Decembertől közvetlen vonat jár Miskolc és Bécs között. Folytatódik a hűvös, szeles idő. Felfüggesztették ügyészi állásából és újabb fegyelmi eljárást indítottak a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője Fürcht Pál ellen. A döntést a legfőbb ügyész jogkörében eljáró helyettes azzal indokolta, hogy a volt vezető nyilatkozataival és nyílt levelével titoktartási kötelezettséget sértett, egyoldalúan tájékoztatott, és ezzel aláásta az ügyészség függetlenségébe vetett közbizalmat. Fürcht Pál júniusban mondott le, szeptemberben pedig súlyos kritikákat fogalmazott meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben a hatóság eljárásával kapcsolatban. A külügyminisztérium szerint Bánki Erik kért diplomata útlevelet az óbudai korrupciós botrányban érintett Hungaszt tulajdonosának, írja a 24.hu. A fideszes politikus tagadja, hogy személyesen járt volna közben a közétkeztetéssel foglalkozó cég tulajdonosa érdekében. Az óbudai korrupciós ügy egyik kulcsfigurája azt vallotta, hogy Bánki Erik a Hungaszt csoport 50%-os csendes társa és tényleges tulajdonosa. Bánki Erik ezt határozottan tagadta. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen Railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati országrészben már eddig is több helyen megálltak. Egy hónapig lehet még jelentkezni a kereszt fél éves felsőoktatási képzésekre. A februárban induló szakokra az intézmények elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb

0: Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi idő lesz, sok napsütéssel.
1: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
2: Jó napot kívánok, Orosz Csilla vagyok, folytatjuk a Netzest, írjanak nekünk, SMS számunk 0630 9666. Nagyon nehéz dolga van azoknak a nőknek, akik a prostitúcióból vagy a szexuális kizsákmányolásból szeretnének kilépni. A Névtelen Utak Alapítvány őket segíti. A szervezet a talpraállást és egy új élet megalapozását támogatja. Az emberkereskedelem elleni küzdelem európai napja kapcsán El László a vendégünk a stúdióban, aki a Névtelen Utak Alapítvány alapítója és mentorálásért felelős igazgatója. Szervusz, köszöntelek.
3: Üdvözlöm én is a hallgatókat, szia.
2: Hogyan függ össze az emberkereskedelem és a prostitúció? Te hogy látod ezt?
3: Ugye az emberkereskedelemnek, mint olyannak, az egy szélesebb paletta. Csicskáztatás is benne van mai napig Magyarországon, és pár évvel ezelőtt is volt ilyen, hogy tanyára bezártak és rabságban dolgoztattak embereket. Ez is egy fajtája az emberkereskedelmnek. A munkacélú kizsákmányolás is, erre is van rengeteg példa.
2: Egyébként mit jelent pontosan a szó? Mert az, hogy kereskedelem, az jut eszem, hogy eladok egy embert, veszek.
3: Konkrétan adják, veszik az embereket, és ugye ennek a legkonkrétabb változata az a szexuális célú kizsákmányolás, amikor konkrétan ára van egy nőnek, akit eladnak prostitúcióra, és a prostitúcióból befolyó összeggel pedig ugye vissza megtérül a befektetésük. Sajnos.
2: Uh-huh. Hogy látod, hányan érintettek az emberkereskedelem részben azok, akiket a prostitúció is érint?
3: A prostitúció területéről nagyon nehéz pontos számadatokat mondani, mivel nagy a látencia, nagy a rejtőzködés. Amit mi tudunk mondani, és amit szoktunk mondani, az, hogy nagyságrendileg kb. 5000 magyar többnyire nőt érint. Sajnos férfiakat is, és kisgyerekeket is érint, de a legnagyobb számban a nőket érinti.
2: Miért olyan nehéz kilépni a prostitúcióból? Mik azok a láthatatlan kiszolgáltatottsági elemek, amik visszatartják az érintetteket?
3: Hát több is van, ami megkötözi őket. Ugye az egyik, ez egy függőségi láncolatot indít el, szégyenérzettel kezdődik, rengeteg traumával jár, amiből aztán nem lehet csak úgy, hogy akkor holnaptól másik munkahelyre megyek, illetve hát az sem utolsó, hogy egy nagyon rettenetesen elszigetelődő dologról beszélünk, és minden mellé még ott van a szervezet bűnözés, aki szereti ezt elkeríteni, és magáévá tenni ezt az egész területet, onnan pedig nehéz kijönni.
2: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, de most hallgassunk meg együtt egy érintettnek a történetét. Gellért András beszélgetett vele.
4: Engem nagyon sokan megpróbáltak lebeszélni erről a mai találkozóról. Szinte kivétel nélkül mindenki azt mondta, hogy ne készítse vele ezt az interjút, ezt a beszélgetést önnel. Sejti, hogy miért?
5: Talán azért, mert nem akarják, hogy úgy tűnjön, hogy ez egy ilyen vagány dolog, és ez úgy kb. Hirdetve legyen, hogy éljenek a prostituáltak, mert a megítélés más. Valószínű felmerül, hogy egy lány, aki abból él, hogy a férfiakat kielégíti, mit tudna olyat mondani, ami építőjellegű lehet bárki számára. Nem feltétlenül csupán a szexualitás, vagy az a szolgáltatás, amit nyújtunk, a lényeges, hanem hogy ki hogy éri meg a kapcsolódást azokkal az emberekkel, akikkel összehozza így az élet. Elengedtem azt, hogy most a rossz érzést, amit okozhat, hogy ez egy negatív szerepbe tesz engem, és nyilván leértékelő lehet egy normál értékrendben.
4: Igazuk van ebben, amikor azt mondják, hogy minden egyes beszélgetés valójában ezt az iparágat népszerűsíti? Még akkor is, hogyha az árnyoldalairól beszél.
5: Ez nem igaz. Nyilván vannak kivételek, de a túlnyomó többségben, akiket én ismertem, lányokat, és ezt az utat választották, azért az nem véletlen, hogy a 90%-ban biztosan rossz háttérből indulnak. Tehát kevés olyan lány van, aki mondjuk jó háttérrel, jó családi körülményekből, jó iskolába esetleg tanult, esetleg lehet egy dackorszak, amikor ilyet valaki csinál, ezt nem tudom képzelni, de évekig nem ragad benne egy ilyenben. Még a szegényebb rétegek, akik még az iskolázottsági szintjük is alacsonyabb, nem nagyon

0: találnak más utat. Ezért elindulnak kb. Egy ilyen úton. A pénz szerzése okozza ezt a döntést, és ezzel már alul értékeli minden lány magát, mert azt gondolja, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy mondjuk ő olyan jövedelemre tegyen szert, hogy egyedül mondjuk kifizessen egy albérletet, vagy bármit.
1: Azért ma már ez nem igaz, tehát ezernyi más módja van, vagy lehet a pénzszerzésnek. Annak idején, amikor ön erre az útra rálépett, akkor nem egy hátrányos helyzetből indult, hiszen családja volt, gyereke volt, mondhatjuk azt, hogy jó anyagi körülmények között élt, mégis belevágott. Miért?
0: Hát ez az én saját természetemből adódik. Én házas voltam, mondjuk így, és elhidegültünk a párommal, és nehéz volt meghozni, hogy ebbe belevágja. Műkörmös voltam, jól is kerestem az ex-párom, kisebbik gyermekem apja, ő is jól keresett, tehát hogy ő biztosította tulajdonképpen mindent, ami a létünkhöz kellett. Viszont azt éreztem, hogy nem szeret engem, tehát hogy annyira elhidegült az egész kapcsolat, hogy kb. A gyerek miatt éreztem azt, hogy ő kötelességből velem van, mivel frusztrált, nagyon frusztrált a helyzet, hogy ennyire szerencsétlen legyek, hogy fölismerem a helyzetet, és nem tudok tovább lépni, mert mondjuk a keresetem egyedül arra nem elég, hogy egy akkora albérletet fenntartsak, hogy a két gyereknek ugyanez a kényelme megmaradjon, és szerettem volna úgy kapcsolódni majd egyszer valakivel, hogy ott érezzem, hogy én értékes vagyok. És mivel nem éreztem a párom mellett értékesnek magam, akkor ez az én gondolatom lett, hogy inkább leszek mindenkié, úgyhogy szabad vagyok, mint odaadjam az életem összes gondolatát és energiáját egy kapcsolatba, ahol nem vagyok értékelve, és értéktelennek érzem magam, és akkor gondoltam, ha már értéktelen, akkor szabadon könnyebb nekem ezt megemészteni. Kezdetekben úgy gondoltam, hogy egy kis időre, de én ezt bevállalom, úgymond, mint negatívot az életembe, azért cserébe, hogy szabadon úgy élhessek, ami számomra méltó. Tehát, hogy ne egy anyagi kötelék miatt ragadjak egy olyan kapcsolatba, ahol kb. Elviselnek. Tehát én ezt éreztem. És így elkezdtem ezt. Már nagyon üres volt a lelkem, és már szinte bármi, ami pozitív volt, azt úgy ittam. Minden porcikám kívánta, hogy nőként valaki lásson.
1: Nőként leértékelve érezte magát. De miért gondolta azt, hogyha ezt az utat választja, és prostituált lesz, akkor fel fog értékelődni? Nem tartott ennek az összes veszélyétől? Hiszen azért ez egy nagyon veszélyes, mondhatjuk úgy, iparág, ahol mindenki sérül, mindenki veszélyben van, még akkor is, hogyha tagadja.
0: Ez valóban így van. Csak én már azért 30 pluszosan, kicsit érettebben úgy értékeltem, hogy egyedül mégiscsak egy biztonságot azért tudok magamnak teremteni. Anyagi biztonságot. Ezt azért most már látom, és minden tiszteletem a férfiaknak, hogy a család fenntartó szerep nem könnyű feladat, főleg nőként. Ezt meg kell teremteni.
1: Az ön esetében két dolog keveredett össze. Egyfelől azt érezte, hogy nőként legalábbis a férje szemében semmit sem ér, másrészt pedig, hogyha ebből a kapcsolatból ki akar szabadulni, akkor pénzhez kell jutnia. Azt mondta, hogy mint műkörmös jól keresett. Lehet, hogyha nem 8 órában dolgozik, hanem 10-ben, akkor ugyanúgy elő tudta volna teremteni. De mi vitte végül erre az útra? És belegondolta akkor, hogy mindez mivel járhat? Hiszen ön is többször említette azt, hogy ha már leértékelődtem, akkor én ezt vállalom. Hát a prostitúció is leértékeli a nőket, nem?
0: De természetesen biztos, hogy ebbe volt egy saját önmagammal szembeni kis hitűségem. Nincs anyukám, apukám, aki mondjuk segíthetne. Nincs senkim. És ott vagyok, hogy nincs megtakarított pénzem, hiszen együtt éltünk eddig, tehát én nem raktam külön semmit. Így inkább ezt választottam, mert mindenhogy rosszul éreztem magam, viszont ezt úgy éreztem, hogy én irányítom.
1: Kétszeresen is kétségbejtő helyzetből próbált ilyen módon kiutat találni. De hát ilyen helyzetben nagyon sokan vannak, de nem mindenki választja ezt az utat. Mire számított? Egyébként azt sem tudom, hogy kezdte ezt el.
0: Nekem van annyira erős vágyam, hogy amikor eljutok egy pontra, ahol már nagyon nem érzem jól magam, úgy érzem, megfulladok. Tehát ott
1: ott már nem is gondolkodik, hanem csak megy előre, hát a veszélyekkel nem számolt?
0: Igen, és végig gondoltam, mert ezzel mentettem így a lelkemet, vagy ezzel magyaráztam meg önmagamnak, hogy mennyi időt adok erre, és hogy azt milyen módon kell nekem ahhoz csinálni, hogy utána ne szégyenkezve kelljen erről beszélnem egyszer, ha majd kiderülne.
1: Szégyenkezve kezdette be bele?
0: Szégyenkezve, mert ha nem szégyenkezve kezdtem volna bele, hogy ennyire nem láttam más utat magamban, mert akkor felvállaltam volna, de én az elején nem vállaltam fel.
1: Saját maga előtt szégyenkezett, vagy mások előtt?
0: Hát saját magam előtt is, mert van egy neveltetésünk. Megtanítják, hogy mit illik, mit nem illik, és ettől nem olyan könnyű elvonatkoztatni. Jobban szégyenkeztem volna, hogyha még ez kiderült volna, és erről beszélnem kell. De hogy ne legyen ebből szégyen helyzet, így mondanám, ezért nem vallottam én ezt be senkinek, már a gyerekeimet védve se, ez is egy ok volt, hogy nehogy őket ezért kicsúfolják, vagy sérülés érje őket, és én nem beszéltem erről, tehát hogy megvolt a történet, hogy mit dolgozom, most ezt senki nem ellenőrizte.
1: Mit mondott, mivel fette le?
0: Azt mondtam, hogy egy privát idős gondozás, ami nagyon jól fizet, és hogy ezt stabilabbnak gondolom, mint a műkörmözést, és hogy ezért váltok. Amikor a lányomban mondjuk felmerült, hogy szeretne eljönni, akkor tudtam arra hivatkozni, hogy sajnos ez nem egy ilyen szalon, mint ahol műkörmöztem, hanem ez egy privát lakás, és ezért nem tudnak oda jönni. Ez az egyik feltétele annak, hogy engem alkalmazzanak.
1: És amikor a saját gyerekének hazudott, mert ugye ezt a történetet adta elő, akkor is volt önben szégyen érzett? Vagy azt mondta magának, hogy a cél szentesíti az eszközt?
0: Én azért ezt elmesélem már ő nekik, amikor felnőttek. És azért csak akkor, mert ugye gyerekként még a személyiségünk nincs úgy kifejlődve, én véletlenül sem szeretném, hogy tudat alatt is önmagát azonosítsa azzal az úttal, amit én választottam, és féltem attól, hogy ő ezt nem látná.
1: Hát attól fél, hogy nehogy megismétlődjön majd az ő életében.
0: Igen,
1: is ez.
0: Hogy nehogy azt gondolja, hogy azért, mert mondjuk ezt csinálta, és akkor egy normalitássá válik, hogy én akkor hiába mondanám azt, hogy amúgy ezt ne csinálj, mert rossz, de ha ezt mutatnám, akkor azzal nagyobb felelőtlenséget követnék el, úgy gondolom, mint hogyha most ebben nem mondtam igazat, viszont tudom, hogy majd egyszer, amikor a felelősségvállalás eljön, akkor el fogom ezt nekik mondani.
1: Az igazságot akkoriban nem mondta el senkinek, de magának akkor mit mondott? Ki vagyok én? Mi vagyok én? Ezt ki merte mondani?
0: Nem, frusztrált nagyon, elég őszinte embernek tartom magam ténylegesen. Volt egy barátnőm, akivel együtt dolgoztam, barátnőmnek éreztem, és lelkiismeret furdalásom volt, hogy nem nagyon tudtam vele kommunikálni, mert pont ez az, hogy mondom, hogy nézek a szemébe, és mondtam neki, hogy így meghívom egy ebédre, és csak így muszáj beszélnünk, mert nem tudok. Tehát frusztrált folyamatosan, ez nagyon zavaró érzés. És elmondtam neki, hogy mi történik. Valójában azt mondtam, hogy most jelenleg ahhoz, hogy egyedül is önálló legyek, egy kis időre úgy döntöttem, hogy kihasználva így a testemet, mivel tudok belőle biztonságot teremteni, valamennyit félre rakni, és most egy picit ezt beiktattam így az életembe.
1: Nagyon körülményesen fogalmazott akkor.
0: Hát igen, mert azért ez nem olyan, mint amikor az ember bolti eladóból lesz mondjuk pénztáros, és akármennyire magabiztos valaki, szerintem azért erről olyan büszkén, aki mondjuk büszke rá, szerintem az is a frusztrációjának a... Tehát, hogy így reagálja le, hogy nem tűnjön annyira. Mert ez szerintem mindenkinek kellemetlen.
1: És a barátnője mit mondott, amikor feltárta az igazságot? Tehát elmondta azt, hogy a minigarzonban nem idős embereket fogad, hanem férfiakat. És velük tölti el az időt, akik fizetnek is ezért.
0: Nagyon meglepődött. Próbálta ezt megérteni, hogy ja, hát tudom, hogy neked nincs segítséged. Nem tudta szerintem jól hova tenni, mert megbántani sem akart, hogy most azt mondja, hogy te normális, vagy ilyet nem mondott, és csak próbált valahogy úgy helyeselni, hogy közben látszott, hogy ő ezzel nem tud azonosulni, és el is távolodott utána a valóságban is, az rosszul értem meg.
1: Mi történt volna akkor, hogyha a barátnője az első döbbenet után azt mondja, hogy te teljesen hülye vagy, ezt hagyd abba azonnal. Ez hatott volna, változtatott volna akkor ezen a döntésén?
0: Igen, annyiból jó lett volna, hogy felhívja a figyelmemet az értékemre. Most lehet elkezdődött volna egy beszélgetés, és az vihetett volna valami olyan útra, ami ezt...
1: Ami visszarántotta volna
0: ami
1: innen.
0: Megengedte volna ugyanúgy az anyagi függetlenségemet, és nem kellett volna ezt választanom, csak nem tudtam ilyen jól erről kommunikálni pont a frusztrációm miatt.
1: Ez a frusztráció végig megmaradt? tehát végig ezt érezte, hogy ez egy nagyon kínos, nagyon kellemetlen valami?
0: A legelején én úgy kerültem ide, teljesen nem is tudtam, hogy hogy működik, és nem voltam abban biztos, hogy egyáltalán bárki is fizetne mondjuk azért, hogy egy közel 40-es anyukával legyen. És úgy kezdődött, hogy beírtam, hogy erotikus munka Budapest, mert pénzem nem volt arra, hogy én egy lakást önállóan kivegyek, meg azt sem tudtam, hogy egyáltalán tudom ezt csinálni, tehát hogy nem gondoltam én ezt akkor még ilyen rendszerezetten át. És vakon felhívtam hirdetéseket, amúgy megdöbbentő volt számomra, hogy nagyon komoly munkaidővel dolgoznak azok, akik üzemeltetnek ilyen helyeket, és nehezen találtam munkát, amikor elmondtam, hogy van 2 gyerekem, és a suli után nekem otthon kell lennem. Nem vettek fel. Nem vettek fel egyszerűen dolgozni. És egy olyan srác volt, aki azt mondta, hogy jó, nézzük meg, és hihetetlen volt, hogy az első hónapban így egyszerű, még mindenféle sminktetoválásom, egy egyszerű átlag nőt képzeljen, aki szült 2 gyereket, az 10 éve házas, nem voltam igénytelen, csak ilyen nagyon egyszerű. Egy átlagos nő. És elkezdtem dolgozni, és azt láttam, hogy hihetetlen sok vendég keresett, és ez működött.
1: Amikor az első kuncsaftjait fogadta, akkor is érezte ezt a frusztrációt saját magában, vagy addigra már megbékélt ezzel a gondolattal, hogy a jövőben nem műkörmösként folytatja, hanem prostituáltként. Vagy ez egy ilyen örök dilemma volt?
0: Amikor eldöntöttem, hogy oké, én ezt bevállalom, akkor én ezt úgy szerettem volna csinálni, hogy arra gondoltam, akkor tudok sérülésmentesen ebből emelt fővel majd kijönni. Arra az az egy volt, hogy valamit mutassak fel cserébe. Amit keresek, abból biztonságot teremtek otthon, és a maradékot nem elshoppingolom. Ez a valahol a mentségem, hogy igaz, hogy nem a jó úton indultam el, és nem is példa ez a gyerekeknek, pont ezért nem akartam erről még beszélni velük, de ha már ezt a rosszat kellett választani, mert akkor nem találtam más megoldást rá, akkor legalább értelme is legyen a végén, és azt mondjam, hogy oké, ez adott egy löketet, közben rengeteg tanfolyamot, folyamatosan tanfolyamokra jártam, ezzel erősítettem az értékemet, hogy ne érezzem azt, hogy annyira leértékelődök attól, hogy kb. Ilyen húspiacszerűen gondoltam ilyen ezt az egész munkát, de le a kalappal a férfiak előtt, mert ez egy nagyon pozitív csalódás volt nekem, hogy a férfiak nagyon udvariasak. És most ezt lehet, hogy köszönhetem annak, hogy nappali emberekkel találkoztam, akik munkaközben jövet menet elloptak egy fél órát, de józanok voltak. Átlag olyan férfiak jöttek, akik amúgy házasságban élnek, csak esetleg a feleségükkel van valami, ami kevesebb szexualitás jut, és elkezdtem azt látni, hogy oké, engem tisztelnek, kifizettek, nem lépték át azért ugye a határaimat. Itt maga a társadalommal, hogy számolsz el, meg hogy fogsz ezzel így számot vetni majd a gyerekeinek, ez sokkal nehezebb.
1: Azt mondta, hogy amikor ebbe az egészbe belekezdett, akkor az volt a legfőbb célja, hogy sérülésmentesen megvalósítsa az álmait, tehát pénzt tudjon keresni ahhoz, hogy ismét független lehessen, tehát kiszabadulhasson egy sivárrá vált kapcsolatból. De valóban sérülésmentesen tudta végigcsinálni ezt a sok évet? Mert most már ugye ezt abba hagyta.
0: Sérülésmentesen teljesen nem.
1: Milyen sérüléseket tehát, szerzett?
0: Nem, itt a legnehezebb megérés, ezek a komplexusok, amiket okoz, hogy nem tud az ember önmaga lenni, nem tudja az ember elmesélni őszintén, büszkén a munkáját.
1: Amikor az utolsó férfi kuncsaftja elment, és becsukta mögötte az ajtót, akkor megkönnyebbülést érzett? Vagy egyfajta szomorúságot, hogy ennek az életmódnak most vége?
0: Nagyon őszintén, amikor utoljára becsuktam, én nem is tudtam, hogy utoljára csuktam be. Mert ez nagyon hirtelen jött nekem egy ilyen besokalással.
1: Ettől sokalt be? Ettől az életmódtól?
0: Attól is.
1: Végleg ki tudott ebből szállni?
0: Nyilván előre nem mondhatunk biztosat soha. Én nekem nagyon erős szándékom az, hogy ne kelljen újra ehhez visszanyúlnom.
2: Hó, László, végig jegyzetelted ezt a beszélgetést, amit Gellért András kollégám készített. Mennyire tartod ezt a történetet rendhagyónak?
3: Rendhagyó. Tehát, hogy nem ez a tipikus eset. Mindeközben nagyon is felvonultat klasszikus tüneteket és jeleket és mintázatokat. Ugye a hangjából is hallani, illetve ezt a rosszat választottam mondatot is hallottuk az interjúban, és nem utolsó sorban pedig itt a legvégén ugye beismeri, hogy ő is komoly sérülésekkel tudott csak ebből kijönni. Tehát, hogy nincs egyszerű eset, és nincs, senki se tud innen kijönni egészségesen és jól.
2: Uh-huh. mi a tapasztalatod? Mindig van valami trauma a mögött, hogyha valaki a prostitúcióba kényszerül, vagy ahogy ebben a történetben hallottuk, választja?
3: Igen, igen. Vannak olyanok, akik választják, ez valós, de tényleg ez mondjuk 10%. De is, aki választja, ha megnézzük, ugye eléggé be volt szűkülve a mozgástere, és ez is egy klasszikus mintázat, hogy azok választják, akik, vagy azt gondolják, hogy választják, akik meg azt gondolják, hogy hozzák ezt a döntést, akik a legmélyén vannak, és a társadalomnak a legszegényebb rétegeiből vannak általában. Ugye traumákra kérdeztél, a legtipikusabb eset az mindig az, hogy nincs apakép, nincs egészséges családi háttér, nincs igazán egészséges közösségi háttér. Tehát a nagy százalékuk mély szegénységből, apakép hiányában gyerekotthonos háttérrel jönnek, nagyon sokszor fiatalon volt egy megbecstelenítés, vagy olyan szexuális élmény, ahol ugye egyébként itt is bejön a szavaiban a hölgynek, hogy alul értékelte magát, és még mélyebbre került az egész folyamatában. Szóval van egy ilyen típusú sérülés, hogy én értéktelen vagyok, én semmi másra nem vagyok jó, csak erre, és akkor így mennek bele. Tehát az is nagyon szépen kijött, hogy nincs senki, aki erre vágyna, így fogalmazott. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hát úgy szoktam továbbadni, mert ezt egy felépülő, az alapítványunknál felépülő nő mondta, hogy egyetlen kislány sem arról álmodik gyerekkorában, hogy egy nap 20 férfi menjen végig rajta a kénye kedve szerint, és akkor enyhén fogalmaztam, ő nem így fogalmazott, de hogy ez nem egy egészséges működés, az biztos.
2: A pénz is, meg te is említetted a mély szegénység problémáját, gondolom, hogy ilyen történeteket is jól ismersz. Tehát tényleg van, amikor az ennivalóra kell.
3: Abszolút, abszolút. Tehát volt, amikor utcai ilyen szociális munkát végeztünk, és rendszeresen találkoztunk olyannal, hogy konkrétan Budapest szegényebb kerületeiben láttuk ezt, a saját lakása elé állt ki a nő, és a gyermek bent aludt a szobában, be is vitt bennünket, megmutatta, hogy ott alszik a kis 4 éves kisfiú, és ő addig itt kint gyűjti a pénzt ahhoz, hogy reggel legyen miből venni kenyeret, hogy a gyereknek adjon valamit enni, mielőtt az óvodába viszi. Szóval sajnos ez egy nagyon is előforduló eset.
2: Mi a tapasztalatod? Hogyan lesz elege azoknak, akik mondjuk hozzátok fordulnak, vagy mégis úgy döntenek, hogy nincs tovább, nem bírja tovább?
3: Nagyon nehéz nekik kijönni, és általában az szokott lenni az átbillenési pont, ezt is az egyik felépülőnk fogalmazta meg, amikor már jobban fáj benne maradni, mint kijönni belőle. Vagy egy másik felépülőnket idézzem, amikor egy hölgy visszaesett, mert a felépülésnek néha része az, hogy visszaesnek a folyamatban, hogy ő neki még nem fájt eléggé, és ezért megy vissza. Szóval amikor már fáj annyira, hogy én ezt nem bírom tovább, én ebbe belepusztulok, belehalok, akkor van az, amikor bármi, de innen ki, ebből ki, és ekkor tudják végigcsinálni a felépülési programot.
2: Mennyire kell ehhez mondjuk egy pszichológus, vagy egy szakember támogatása? Tehát, hogy ezt a rengeteg sérülést, torzsolást valaki helyre tudja tenni, vagy akár egy ilyen önbecsülési kérdéssel is szembenézzem?
3: Az alapítványunknál egy ugye önismereti képzésen, tréningen mennek át, ami 1 éven át tart, és ez nagyon-nagyon sok mindenben segít nekik. De minél mélyebbek a traumák, és minél mélyebbek a sebek, annál gyakrabban fordul elő, hogy akár pszichológus, de akár pszichiáter segítsége is szükséges. Sőt, van, hogy a pszichiáteri segítséget, tehát a gyógyszeres segítséget akár soha nem tudja elhagyni valaki, mert olyan szintű traumákat okozott. Itt nagyon szépen fogalmazott, hogy sérülések, komplexusok. Itt én hozzátenném azt, hogy nagyon sokan pánikbetegekké válnak, álmatlansággal szenvednek, cukorbetegekké válnak, poszttraumás stressz szindrómáik vannak, szóval annyiféle fajta pszichés tünete van annak, hogy ezt mindegy ilyen, ahogy ő is nagyon szépen mondta, hogy ilyen kettős élete volt, hogy volt a lakásban lévő identitása, meg volt az anya identitása, és ezt a kettőt ő külön választotta, így tudott túlélni, ez egy túlélési mechanizmus.
2: Meg egy hasadás is nyilván.
3: Hasadás is egyben, igen.
2: 5000 lépés az emberkereskedelem áldozataiért, ez egy közös sétál, ez kérlek, még van egy nem egész egy percünk, hogyha azt elmondanád, hogy milyen program.
3: Másodszor kerül megrendezésre Budapesten, október 18-a az emberkereskedelem áldozatainak napja, az arra való felhívás napja, és Budapest fővárosa és Józsefváros önkormányzat is csatlakozott ehhez idén. A H13 kultponttól indulunk, a Horánszky utca 13-ból indul ez a séta, délután 2 kör, most szombaton 17-én, és lehet hozzá csatlakozni a Facebookon, ha rákeresnek, vagy az alapítvány honlapján meglátják a regisztrációs formot, ott tudnak regisztrálni. Várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel.
2: Köszönöm a beszélgetést Lászlónak, aki a Névtelen Utak Alapítvány alapítója.

0: Necces.
1: Necces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
2: 5 óra van, hallgassuk meg a friss híreket Polyák Adriántól.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Deme Tíme a nevében is. Felfüggesztették ügyészi állásából Fürth Pált, az aranykonvoj ügy miatt lemondott főügyészt. Havi 50 000 forintos ösztöndíjra pályázhatnak roma középiskolások. Folytatódik a hűvös, szeles idő. Döntött az uniós bíróság. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy a jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadonbocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. Felfüggesztették ügyészi állásából, és újabb fegyelmi eljárást indítottak a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője Fürth Pál ellen. A döntést a legfőbb ügyész jogkörében eljáró helyettes azzal indokolta, hogy a volt vezető nyilatkozataival és nyílt levelével titoktartási kötelezettséget sértett, egyoldalúan tájékoztatott, és ezzel aláásta az ügyészség függetlenségébe vetett közbizalmat. Fürth Pál júniusban mondott le, szeptemberben pedig súlyos kritikákat fogalmazott meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben a hatóság eljárásával kapcsolatban. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 000 forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Hangsúlyozzák, a bérhelyzet súlyos szakemberhiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Havi 50 000 forintos ösztöndíjra pályázhatnak roma középiskolások. A támogatásban 2 tanéven keresztül részesülhetnek azok a diákok, akik tanulmányi átlaga legalább 4-es, és még 3 évük van hátra az érettségiig, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága. A kiírás a kormány.hu oldalon érhető el, pályázni november közepéig lehet. Tűz miatt adott le vészjelzéseket 2 hajó a Fekete-tengeren Románia partjainál. Az egyiken a legénységnek sikerült eloltani a lángokat, senki sem sérült meg. A másikon viszont a 12 tengerész közül 7 eltűnt. A román védelmi minisztérium szerint az éjjel drónrajt észleltek a térségben, de azt még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzeket. 3 ember életét követelte a heves esőzés okozta árvíz Isztambulban. A török nagyvárosban utcák és épületek kerültek víz alá. Az áldozatok között van egy 14 éves gyerek is, akit halálos áramütés ért az elárasztott utcán. Az elmúlt egy napban több mint 2700 lakost kellett kimenekíteni otthonából. Isztambul egyes részein 4 évtizede nem volt ilyen heves esőzés. Idehaza holnap már sok napsütésre számíthatunk, csak északkeleten fordulhat elő délutántól gyenge eső. A szél sokfelé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi idő lesz sok napsütéssel. Részletes hír összefoglalóval legközelebb a 17:30-kor kezdődő esti krónikában jelentkezünk.
4: Műsorajánló. Zenés ébresztő, menettánc, karikázó, amelyben 100 sárközi leány együtt ropja. A Szent István alapította Bencés Monostor mesélőfalai, túraútvonalak a Zengőn és fotókiállítás a fesztivál csűrben. A sült gesztenye incsiklandó illata és a táncos mulatság minden fiatalos vidámsága. Pécsvárad természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei és érdekes egyéniségei.
1: Országjáró. Szombaton délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
5: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
2: Az emberkereskedelem és a modern kori rabszolgaság ma is súlyos probléma, részben azért, mert az áldozatai gyakran láthatatlanok maradnak. De mi a helyzet az Egyesült Királyságban? Hány embert érintett ott, és miként próbálnak fellépni ellene? Tóth Vali jelenti Londonból.
6: Ami a 20. században változott, az nem a kizsákmányolás különböző fajtáinak léte, hanem az a jogi keret, amivel a különböző kormányok és nemzetközi szervezetek megpróbálnak ezekkel szembeszállni. A 2000-ben elfogadott úgynevezett Palermói protokoll az első olyan már kötelező érvényű nemzetközi egyezmény, ami definiálja az emberkereskedelem lényegét, bűncselekménynek nyilvánítja azt, és túlélőinek védelmét megpróbálja megteremteni. A jelenséget megszüntetni még nem sikerült. Ma a globalizáció, a migráció, a nemzetközi konfliktusok és a digitális technológia mind befolyásolja az emberkereskedelem alakulását. A mai emberkereskedők többnyire online toborozzák áldozataikat és könnyen mozgatják őket országhatárokon keresztül, kihasználva például a migránsok jogi védelmének hézagait. De hogy néz ki mindez az áldozatok oldaláról? A folyamat gyakran egy visszautasíthatatlannak tűnő ajánlattal indul. Egy jó munka, előnyös házasság, vagy éppen vonzó, független élet ígéretével. Mire kiderül, hogy az ígéret hazugság volt, többnyire már késő. Az áldozatok többsége nemzetközi becslések szerint legalább 70%-uk nő vagy kiskorú lány. A leggyakoribb pedig, amit el kell szenvedniük, az a szexuális kizsákmányolás, a prostitúcióra kényszerítés, a kényszermunka és a kényszerházasság, még kiskorúak esetén is. Mindez nem ismeretlen Nagy-Britanniában sem. A Szigetországban a 2015-ben elfogadott törvény a modern rabszolgaságról címet viselő dokumentum szabályozza a kérdéskört, amely az említett nemzetközi egyezményekhez hasonlóan definiálja, szabályozza és bünteti az emberkereskedelmet. A brit szabályozás a legtöbb ezzel kapcsolatos bűncselekményt szabadságvesztéssel bünteti, amely szigorú, minősített esetben akár életfogytiglan is lehet. Hogy az áldozatokat azonosítani és segíteni lehessen, létrehoztak egy olyan országos hálózatot, ahová a rendőrség, az önkormányzatok munkatársai, orvosok, pedagógusok jelenthetik a tudomásukra jutott eseteket. Ez a rendszer 2009 óta működik. Tavaly 23 ezer esetet jelentettek be náluk. Ez minden korábbi évnél magasabb szám. Az áldozatok zöme érthetően brit, de 3000 eritreai és 2000 vietnami nemzetiségű is volt köztük, 7000-en pedig gyerekek vagy fiatalkorúak. Gyakran fiatal fiúk, akiket drogbandák futárként használnak különböző drogkereskedő csoportok közt. Gyakori a fekete munkára kényszerítés és a szexuális kizsákmányolás is. Szakértők szerint azonban nagyon sok eset soha nem is jut a hatóságok tudomására. A kiszolgáltatott emberek sokszor nincsenek is tisztában azzal, hogy ők bűncselekmény áldozatai. De ha tudják is, idegenben, iratok, kapcsolatok, szabad mozgás lehetősége nélkül ugyan kihez fordulhatnának segítségért? Valójában országszerte több tízezer ember is élhet a modern rabszolgaság körülményei közt jogfosztottan. Első lépésként a kormány bármikor hívható ingyenes segélyvonalat működtet. Egyre több repülőtéren és pályaudvaron is láthatók figyelemfelhívó, segítséget ajánló plakátok és tájékoztatók. Ezen túl tucatnyi karitatív szervezet is kész támogatást nyújtani. Van, amelyik menedékotthonokat működtet, jogi vagy orvosi segítséget nyújt, vagy kifejezetten nők és gyerekek támogatására összpontosít. Bár a Szigetország történelmileg sokat tett a rabszolgaság felszámolásáért, és hozzájárult az emberi jogi mozgalmak megerősödéséhez is, sok még a teendő társadalmi szinten és intézményi téren is. Az Oxfordi Egyetem jogi intézete a minap közzétett egy tanulmányt e szerte ágazó és bonyolult problémakörről. Cserben hagyják-e a brit hatóságok a modern rabszolgaság áldozatait címmel? Ennek kritikus záró gondolataiból szeretnék egyet kiemelni. A modern rabszolgaság kifejezés az emberkereskedelemtől a kényszermunkáig sok mindent jelent. Olyan rendszerek hozták létre, amelyek meg is előzhetik a kizsákmányolást, de ugyanakkor meg is teremtik annak feltételeit. És nem lehet hatékonyan szembeszállni vele, ha a bevándorlást, a munkavállalást, a gazdaságot és a büntetőjogot irányító szakpolitikák függetlenek egymástól. Hogy eredményes legyen a migráció, a munkaerő szabályozása, az üzleti átláthatóság, az áldozatvédelem és a büntetőjog egymást kell, hogy erősítse, ne pedig egyik gyengítse a másikat, írja Mária Jovanovics, az Oxford Egyetem kutatója.
1: Netzes, közéleti társadalmi magazin, női szemmel. Női szemmel.
2: A Névtelen Utak Alapítvány alapítója El László, akivel az elmúlt fél órában beszélgettünk, itt maradtál velem, mert hogy folytatódott a téma, és mi is beszélgettünk, és akkor én megkértelek, hogy reagálj kérlek erre a nemzetközi jelentésre, és amit Tóth Valitól kaptunk.
7: Nagyon szépen köszönjük Tóth Valinak. Ez egy társadalmi probléma, nem csak magyar társadalmi, hanem egy globális társadalmi jelenség. Európán belül klasszikusan ugye keletről nyugatra mennek az áldozatok. Eritrea és Vietnám volt két példa, ugye az egyik Afrikából, a másik Ázsiából érkező. Ők vannak legnagyobb számban. Gyakori ugyanez Dánia, Svédország, Németország, Hollandia irányába. Magyarország tranzitország, tehát hozzánk nem jönnek, illetve hát sajnos tőlünk exportáljuk, sajnos, és visszük ki őket külföldre. Németország, Hollandia klasszikusan legnépszerűbb felvevő piaca ennek az embertelen emberkereskedelemnek. Úgyhogy én nagyon örülök minden ilyen törekvésnek, minden ilyen kutatásnak, mint az Oxford is, ami volt. Annak külön, hogy Nagy-Britanniában hoztak erről egy külön törvényt, a mi demokráciánk sajnos még nem tartott, hogy ezt ilyen szinten szabályozzuk, mint az Egyesült Királyságban, de reméljük, hogy előbb, mint utóbb erre is sor kerül majd.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt is kommentáltad nekünk, és akkor folytatjuk egy következő témával, ami azért meg kapcsolódik ehhez. A budapesti Falk Miksa utcában működő Billog Burger Bar nem csak hamburgerekkel várja a vendégeit, hanem azok mellett is kiáll, akik bántalmazás miatt segítségre szorulnak. Étlapjukon az Angel Shot is szerepel, ami nem egy ital, hanem egy diszkrét segélykérőjelzés. A hely tulajdonosával, Szilágyi Lászlóval, Kandó Eszter arról beszélgetett, miért vállal szerepet ebben a társadalmi ügyben, és mi történik, ha valaki valóban segítséget kér.
8: Mikor fogalmazódott meg benned ez a gondolat, hogy társadalmi ügyek mellé szeretnél állni?
9: Igazából én nagyon-nagyon régóta foglalkozom társadalmi ügyekkel, pontosan annyira, amennyire egy átlag embernek szerintem kell vele foglalkozni. A burgerezőnknek a különlegessége az, hogy itt nem a saját nevemben állok esetleg ügyek mellé, hanem egy vállalkozásnak a nevében társadalmi céges szerepvállalást mellett döntöttem, hogy a mi kommunikációnkat azt közösségépítésre használjuk, és nem a hamburger termékeiket hirdetjük, hanem próbálunk beszélgetni emberekkel és kiállni jó ügyek mellett, vagy ha kell, akkor adományokat gyűjteni, mint ahogy szerintem korábban is működtek a vendéglátó egységek, ahol tényleg vendégül látták az embereket, és még egy sarki kocsmában is nem feltétlenül csak azért mentek az emberek, hogy igyanak vagy egyenek, hanem az volt a céljuk, hogy találkozzanak egymással, beszélgessenek, ott beszélték meg a családi problémáikat, ott politizáltak, a városnak a dolgait kibeszélték, és én ezt a fajta gondolkodást szeretném volna visszahozni a Billóba is, hogy itt ne csak együnk, hanem közben lehessen beszélgetni is, és talán az én társadalmi érzékenységem miatt pedig különösen érzékeny vagyok arra, hogy ha valakit bántanak, és azt pedig igyekszünk a magunk módján segíteni, hogy a elesettek mellé állunk, és ha kell egy hamburger meghívással, ha kell szolidaritással, ha kell akár csak a hangunk felemelésével, állunk ügyek mellé.
8: A személyes motivációt értem, hogy jót tenni jó, de miért pont a nők védelmét emelted ki? Elgondolkoztatott, hogy esetleg neked is van ebbe személyes érintettséged is.
9: Van egy teljesen normális emberi értékrend, ami mellett próbálok kiállni, és én nem csak a nők védelmében állok ki, hanem tényleg, hogyha valakit bántanak, vagy igazságtalanság ellen, tehát ilyen teljesen alaperkölcsi eszmék mellett állok ki, ami szerintem egyébként nem annyira érdekes, vagy nem kéne érdekesnek lennie, mindenkinek így kéne gondolkoznia. A személyes tapasztalatomra vonatkozó kérdésedre pedig csak annyit, hogy igen, egyébként van a környezetemben és a családomban bántalmazott nő, de Én azt gondolom, hogy szinte mindenkinek. De hát elmondom a konkrét példát is, az unoka testvérem ment el egy esti futásra, hosszú távfutónő, és egy esti edzésen a házuk közelében, 17. kerületben futott, és egy nagy darab férfi letámadta, és megerőszakolta, és meg is akarta ölni. Csak egy megdöbbentő részletet belőle, hogy a Vikihez kiszaladt az útra, segítségért könyörgött az arra járó autósoknak, és 5-6 autó is elhajtott, és nem álltak meg. A férje ment elé, mert nem ért haza a futókörre. Engem nagyon bevont az unokatesóm, a támadás éjszakáján megkért, hogy segítsek, és ott voltam vele és a férjével a kórházban, és utána is ő úgy döntött, hogy ez nem az ő szégyene, és ez nem akarja eltitkolni, hanem bátorságot és erőt akar adni azoknak a nőknek, akik hasonló helyzetbe kerültek, és hogy ő ezt el akarja mesélni, ezt a történetet, és azt szerette volna, hogy legyen következménye, és a társadalomnak nyissa ki a szemét, hogy kisebb dolgokat csak fogadjanak el, és én egyébként tőle tanultam meg azt, hogy egy ilyen esetben lehet hangosnak lenni, és kell is kiállni ilyen ügyek mellett. Szóval ebben igazából hálás vagyok neki.
8: Nekem az is kitűnik most ebből a történetből, hogy a férje is azonnal ugye a segítségére kelt a feleségének, és te is ott voltál, mint családtag, és talán ez a két férfi, ez nagyon fontos ebbe a történetbe, mert sokszor a nők tényleg egyedül maradnak ezzel a dologgal, és minthogyha a férfiak, akikről tudjuk, hogy többségében nem bántalmazóak és nem rossz szándékúak, mégsem állnak az ügy mellé, holott ezzel sokkal jobban erősíthetnék a nők ügyét. Erről mit gondolsz? Miért van ez?
9: Érdekes, amit mondtál, kicsit átforgatnám, hogy lehet, hogy a férfiak többsége nem bántalmazó, viszont a bántalmazók többsége férfi. Szerintem sokkal nagyobb a felelősségem férfiként, hogy ebben az ügyben kiálljak és a védelmező oldalára álljak minden területen, mert mint férfi egy olyan halmazba vagyok, aki sajnos a felelős ezekért a támadásokért, ezért van egy alapbűntudatom ebben a dologban, és szeretnék kompenzálni valahogy, tehát ha lehet, akkor inkább szeretnék valakit megmenteni, valaki más helyett, aki az én halmazomban, a férfiak nagy halmazában benne van.
8: A beszélgetésünk helyszíne a hamburgerező terasza, és én, hogyha most idejönnék, és mondjuk találkoznék egy számomra ismeretlen férfival, akár egy randevú, vagy akár egy üzleti tárgyalás, szóval bármilyen alkalomból is, akkor én honnan tudhatom, hogy ez a hely biztonságos, és tudok kérni segítséget?
9: Van az italapunkon egy úgynevezett Angel Shot koktél, ez egy titkos segélykérő jelszó, hogyha valaki ezt rendeli, akkor nem kap egy igazi koktélt, hanem ez azt jelenti, hogyha valaki ezt mondja, hogy bajban vagyok, kérem segítsetek, bántalmazóval vagyok, adjatok menedéket, hívjátok a rendőrséget. Ha valaki csak ezt elmondja, és nem kezd a sok mindent elsorolni, nem csak annyit, mert kérdezik egy Angel Shot koktélt, akkor van erre egy protokollunk, kollégák biztonságos helyiségbe kísérik a hölgyet, hívják a rendőrséget, és vele vagyunk addig, amíg a rendőrök nem jönnek meg, utána pedig átadjuk a hatóságnak ezt az ügyet, és így segítünk. Ez nem csak az itt alapon van rajta, van kint plakát is a táblán, tehát ha az a hölgy, aki már ismeri ezt a fogalmat is ránéz, akkor azt tudja, hogy itt figyelünk rá, illetve a női mosdóban van egy részletesebb leírása ennek a koktélnak, hogy ha egy hölgy oda bemegy, és bajban van, akkor tudja, hogy hogyan tud segítséget kérni nálunk. Amikor ezt nálunk kikért, egy vérző arcú megvert 17 éves lány kérte ki, azaz, hogy pontosabban neki kérték ki, tehát azért egyértelmű volt, hogy itt ez nem félreértés.
8: Ez egy évvel ezelőtt volt. Azóta volt már ilyen kérés?
9: Nálunk nem. Viszont mivel elkezdtük ezt hirdetni, ezt az ügyet és az Angel Shotot, ezért szerencsére máshol is felvették az italapra, és emellett a segélykérő kézzelet is propagáljuk és bemutatjuk az embereknek, hogy hogyan lehet még segítséget kérni, és a mi hatásunkra egy másik, egyébként pont burgerezőben szintén a Balatonon segítséget kértek az étteremtől, és utána értesítették a rendőröket, tehát én egy ilyen esetről tudok, aki a mi hatásunkra utána szintén ezt megcsinálta, de mai napig kapok néha fényképeket, hogy elküldik, hogy különböző szórakozó helyeken, éttermeken találkoznak az Angel Shot-tal Magyarországon, illetve kaptam visszajelzést, hogy néhány külföldi országban is elkezdték használni, jellemzően ott, ahol magyar tulajdonosok vannak, és megismerték tőlünk a történetet.
2: Kandó Eszter interjúját hallották. Több mint 4 évtizede a magyar alternatív zenei élet meghatározó zenekara a Pál utcai fiúk. Frontembere Leskovics Gábor, vagyis Lecsó, és Potondi Anikó énekesnő néhány éve duóként is fellépnek. Évtizedekig egy párt alkottak, ma már külön élnek, de saját bevallásuk szerint a szakítás a közös zenélésüknek is jót tett. Közben a Pál utcai fiúk új lemezzel készül. A tervek szerint még idén megjelenik az album.
8: Az, hogy még nem szerepeltél a Kossuth Rádióban, ez engem meglepett, de az is meglepett, hogy egyelőre csak 2 díjat kaptál, és azért mondom, hogy csak, mert több mint 40 év vagy a pályán. Pár napja kaptad a Somogyvári Gyula díjat Sziget-Szent Miklós önkormányzatától, és nyáron volt egy ilyen félig komolytalan díj talán, Lovasi András a saját Kossuth díját Vándor Lajos díjra keresztelte, és ezt minden évben egy-egy kollégájának fogja adni, és első alkalommal te kaptad. Melyik díjnak örültél jobban?
10: Minden évben egy kollégának fogna adni, amennyiben én visszaadom, mert mi van, hogyha letagadom. Kap az érdekes, hogy mindkettő meglepődtem, mert egyikről sem tudtam tényleg. De ehhez kapcsolódik a másik dolog is, amit gondolkodtam, hogy egyiket nagyon érdekes, hogy azért ez hogy működik, amikor a zenekar nagyon ment, és nagyon menők voltunk, akkor eszükbe se jutottunk a városnak, sőt, ugye többször volt, hogy megpróbáltam bemenni, próbatermet szerezni, és nagy küzdelem volt, szóval bonyolult ez a dolog. Na, kicsit hosszan válaszoltam arra, hogy meglepődtem.
8: Igen, én nem ismertem Somogyvári Gyulát, szóval most utána olvastam az ő életútjának, és olyan, aki végig hiteles maradt, szóval én valahogy így tudtam hozzátok kapcsolni, vagy hozzád ezt a díjat. Hogy nagyon kitartóak vagytok, az együttes fenntartás van, meg hogy valahogy abban is, hogy mit képvisel ez az együttes, tehát hogy valójában a Pál utcai fiúk szerintem ma is azt jelenti, amit 91-ben jelentett.
10: Sőt, amit 83-ban jelentett, amikor elkezdtük az egészet csinálni, ez tényleg így van. Ha valamire büszke vagyok, akkor arra, hogy a zenekart sikerül egyben tartani 43 évvel, és úgy, hogy mindig azt csináltuk, amit mi kitaláltunk az elején, hogy olyan zenét csináltunk, olyan szövegekkel.
8: De hogyan látod ezt, Anikó? Hogyan élted meg ezt az elmúlt 43 évet a Pál utcai fiúk zenekarában?
11: Hol így, hol úgy. Volt olyan is, hogy azt gondoltam, hogy nem akarom én ezt már tovább csinálni. Volt olyan is, hogy azt gondoltam, hogy nem fogom már túl sokáig csinálni. Aztán még mindig itt vagyok, és nem azért, mert mondjuk bajom lett volna valakivel, vagy egyszerűen valószínűleg nekem túl sok volt a személyiségemhez ez a pörgés, vagy nem tudom mi, ami így ezzel jár. Meg voltak azért húzós időszakok, amikor tényleg koncertek egymás hegyén háten, és én meg alapvetően nem ilyen vagyok, de aztán mégiscsak itt maradtam, tehát valahol jól kellett, hogy megéljem, mert benne vagyok a mai napig, és szerintem azt érzem, hogy egyre jobban élem meg. Én is azt gondolom, hogy egy önazonos hitelezőnek arról van szó, és ezért tud talán úgy működni, ahogy működik. Tehát, hogy van egy olyan energiája ennek az egésznek, ami így átmegy a közönségre, a közönségről vissza ránk, ami szerintem lehet, hogy ez picit nagyképű, de talán elég egyedi. Tehát, hogy nem sokan vagyunk szerintem ilyen zenekarok, akiknek ennyire jó közönségük van, és ennyire hitelesen tudják még azt csinálni, amit csinálnak.
10: Azért jó önazonosnak lenni, mert az sokkal könnyebben lehet vállalni, hogy amit el vagy, és tükörbe tudsz nézni reggel, az egyik legfontosabb dolog.
8: Azt mondta Anikó, hogy a duó az nem az ő ötlete volt, akkor gondolom a tiéd, Lecsó.
10: Nem az én ötletem volt. Nagyon sok olyan felkérés volt már az évek alatt, hogy olyan helyről, ahol nem tudták meghívni a zenekart, mert mondjuk egy pici, nagyon kis pici hely, mondjuk 50 fős, hogy lejönnék oda egy szágitára játszani, és én mindig nemet mondtam erre, tehát egyszerűen nem mertem így egyedül gitározni, mert hogy az Anikó mondta, én is legjobban akkor érzem magam, amikor ott a zenekar. És akkor jött a Covid. A Covid alatt már a vége felé már ott teljesen depressziós lettem, ami egyébként a személyiségemnek nem tudtam, hogy része, hogy velem ez ilyen előfordulhat, de egyszerűen nem tudtam, hogy nekem ennyire hiányoznak az emberek. Mondom az elején, hogy még élveztem is, mint sokan, hogy akkor most nem kell menni dolgozni, és akkor tényleg én előszedtem a régi dalokat, amit nem csináltam, meg elkezdtem dolgozni, és így ment el egy pár hónap, de egyre inkább az ott bennem, hogy hát minek dolgozni, ha nincs kinek eljátsz ezeket a dalokat. És akkor erre volt egy ilyen mentő ötletem, hogy kitaláltam, hogy ott a pincénkből csinálok egy ilyen közvetítést, ahol amiket egyik otthon gitároztam dalokat, azokat eljátszom az embereknek. Egy vasárnap este kezdtem el, és akkor az volt, hogy vasárnap este Lecsó megmutatja, ez volt a Mozaik szó, és ebből lett ez a velem. Na és akkor vége lett a Covidnak. És elkezdődtek újra a koncertek, ugye ez az egész közvetítés dolog, ez így abban maradt. Utólag egyébként kiderült, milyen sokan nézték, akkor ezt mai napig is jönnek hozzám koncertek után, hogy nekik az milyen sokat jelentett. Én ezt nem tudtam egyébként. Covid után fél évvel volt az, hogy valaki felhívott, és mondta, hogy van egy Balaton, mert egy nagyon aranyos kis kávézójuk, és nem játszanék ott egy szágitárral. És szokás szerint a rutinban azt látom, hogy nem, én így nem szeretek, mert így egy szágitár meg hiányzik a zenekar. Tehát ott volt ugyanaz kell csinálni, mint a velem. Na és akkor rábeszéltek, hogy lehet, hogy nem, nincs ebben semmi. Akkor csináltam egy ilyet, és akkor ez az a kicsit megtört a jég. Rájöttem, hogy ezt így lehet. És utána lett egy másik felkérés, harmadik. Utána jött olyan, hogy jó, de nem jöttek el úgy, hogy mondjuk Anikóval, hogy akkor ő is jöjjön. Akkor Anikót megkérdeztem, hogy van-e kedve, volt kedve.
11: például most utoljára Debrecenben voltunk. Ilyen hangulatot még a Puffal is ritkán tapasztalok. Más a kettő, tehát nem tudom, a Puffal is nagyon bensőséges koncerteket lehet csinálni, de az több ember, az valahogy mégis más. Itt meg ez a két emberes dolog, ez meg az, hogy egy szálgitáros, annak van egy ilyen tábortűzes hangulata, nem tudom, és akkor amikor itt az emberek így teljesen be tudnak becsatlakozni, és itt az volt, tehát az valami elképesztő volt, amikor zengett a ház, és mindenki énekelte, nem csak a szövegeket, hanem a gitárszólókat, és mindenkinek mosolygott az arca, és nagyon szeretetteljes, nagyon jó hangulatú volt.
10: Általában azért nem csak saját dolgokat játszunk, mondjuk 80%-ban az, de már az elején is megbeszéltük, hogy eljátszanak egy-két olyan dalt, ami nekünk sokat jelentett.
8: Neked, Anikó, most melyik a legkedvesebb dal, amit legjobban szeretsz játszani, énekelni?
11: Annak ellenére, hogy soha nem voltam egy Kondzsuzsa rajongó, meg soha nem igazán hallgattam. Valahogy ez a Kertész leszek című dal, ez így szembe jött, és nagyon, nagyon tetszett. Az például nagyon jó énekelni, jó előadni inkább, meg a végén ott egy picit elszállni, mert ott az olyan magas már, de mégis azt gondolom, hogy tök erő van benne, mert nem az én előadásom, hanem hogy a dal olyan, hogy ott az a vége, ott kinyílik, és az ilyen nagyon erős lesz.
10: De abban van erő, hogy előadod, ezt csak így mondom én, mint aki kíséri ebben a dalban, de az tényleg úgy van, és én is meglepődtem, amikor először játszottuk ezt, mert olyat énekel benne, amit ő nem szokott, olyan magasságokat, meg olyan, ahogy mondod, inkább hogy olyan erő, és akkor én is néztem, hogy húha, ez érdekes, hogy ez honnan jött, bocs, csak így közben vágtam, hogy de
8: azt te vagy. Egy ilyen beszélgetés beszámolót, ahol elmeséltétek, hogy mióta már nem éltek együtt, azóta újra jobban működnek akár a szerelmes számok is a színpadon, mert talán azt gondolom, hogy eltűnt valami feszültség köztetek, vagy valami megoldódott. Ennek a folyamatában mit tartotok legfontosabbnak, ami így elmesélhető?
10: Tényleg az Zoli mondta, hogy ő hátulról nézett minket, és mondta, hogy sokkal jobb minket nézni mostanában, hogy a számokat úgy énekeljük el, amiről szólnak, és ez nekem nem is tűnt fel.
8: Te is észrevetted?
11: Hát ezt én így konkrétan nem, de szerintem én akkor egy picit más világban voltam, tehát frissen, külön, mert az ember egy picit más állapotban van, és ennek van egy feszültsége az egésznek, ami aztán a színpadon ott ki tud esetleg jönni. Nem rossz feszültségről beszélek, hanem egy ilyen pozitív hozadéka ennek az egésznek. És szerintem ezt láthatta a Zoli is, de egyébként a mai napig nagyon sokan rácsodálkoznak, hogy mi hogy tudtunk elválni, tehát hogy milyen módon, hogy mennyire klassz, hogy a mai napig mi ilyen viszonyban vagyunk, mert hogy ezek szerint nem jellemző. Én a napokban is megkaptam, meg szerintem te is erre akarsz utalni, hogy van egy ilyen látható jó kapcsolat. És azt hiszem, hogy nekünk erre különösebben nem is kellett odafigyelni, meg vigyázni, hanem hogy mind a ketten olyanok vagyunk, hogy ez ilyen magától értetődő, hogy mi nem haraggal akartunk elválni, hanem szeretetben és békében, és vigyázunk is erre, és nem kell ebben megfeszülni, hanem ez így tényleg jön magától, és látom, hogy nagyon tetszik egyébként másoknak is, és nagyon rácsodálkoznak, hogy hát így is lehet. Igen.
2: A duó tagjaival Kandó Eszter beszélgetett. Leskovics Gábor és Potondi Anikó koncertjét legközelebb október 16-án, vagyis holnap este hallgathatja meg a közönség a Budapesti Gödör Klubban. Ez volt már a Necces, holnap ugyanebben az időben találkozunk. Most pedig következik a Krónika itt a Kossuth Rádión. Én búcsúzom a szerkesztő Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is. Orosz Csillát hallották.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó estét kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Polyák Adrien, főbb híreink először röviden.
2: Döntött a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróság. 2022-ben a magyar állam megsértette a pedagógusok gyülekezési és egyesülési jogát.
1: Összehívja a jövő héten a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét a főpolgármester. A parkolási rendszer átalakítása is téma lesz.
2: Váratlan technikai korlátozások bénították meg az ukrán hadsereg egyes drónműveleteit szerdán a Starlink műholdas internetrendszerben.
1: Bemutatták a Balaton aktív turisztikai fejlesztési programját, az elképzelések megvalósítása 38 milliárd forintba kerülne.
2: Holnap sokat süt majd a nap, legfeljebb északkeleten lehet gyenge eső. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Illis László. Jelenleg is tart a kétnapos EU csúcs Brüsszelben. Az uniós tagállamok állam és kormányfőinek találkozóján a legfőbb téma a 2028-ban kezdődő 7 éves uniós költségvetés, de a megállapodás még messzinek tűnik. A részletekről Papronan tudósít Brüsszelből.
3: Csütörtökön és pénteken az EU tagállamok állam és kormányfői az EU csúcson tárgyalnak Brüsszelben. A legfontosabb téma az EU következő költségvetése. A döntéshez mind a 27 tagállamnak meg kell egyeznie, de jelenleg még nagyon távol vannak az álláspontok. A nettó befizető országok szerint a költségvetés túl nagy. Németország, Hollandia, Ausztria és az északi országok faragnának az összegből. A csúcs közben Belgium is jelezte, csatlakozik a fukar országok csoportjához. Igaz, állításuk szerint ők nem fukarok, csak modernizálnák a költségvetést. A hagyományos regionális fejlesztések és az agrárpénzek helyett inkább az új célokra kellene szerintük költeni, vagyis a versenyképességre és a védelmi kiadások növelésére. Velük szemben áll 17 másik ország, a kohézió barátai. Magyarország is tagja ennek a körnek. Szerintük a szegényebb régiók fejlesztését és a gazdák támogatását meg kell tartani. Múlt szombaton az EU soros elnökségét adó Írország egy kompromisszumos javaslatot tett le az asztalra. Ez 8%-kal kevesebb pénzről szól, mint az eredeti költségvetési terv. Főleg a versenyképességi és az EU-n kívülre szánt programokat vágták meg. A regionális fejlesztésre szánt kohézió és a mezőgazdasági támogatások jó részt megmaradtak. Ez Magyar Péter miniszterelnök szerint nekünk egy jó irány, de nem teljesen elégedett. A csúcs kezdete előtt úgy nyilatkozott, a magyar befizetések még mindig túl magasak. A miniszterelnök úgy értékelte, az elmúlt időszakban a különböző tervekben javultak a magyar kilátások.
4: Jóval kevesebb volt a kezdeti magyar boríték, 31 milliárd euró fölött van most. 1 milliárd euróval növelte még a ciprusi elnökség az eredeti bizottsági javaslatot, de ez még nem elég. De nem csak az abszolút szám számít, hanem az, hogy hogyan lehet felhasználni, milyen szabadságot kap a tagállam a felhasználásban, hogyan lehet esetleg blokkolni brüsszeli részről, ezek mind-mind számítanak. Az ördög ilyen szempontból a részletekben rejlik, milyen új saját forrásokat kell betenni, milyen új adókat akarna esetleg az Európai Unió a

0: 2022-ben jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát. Az ügyben az oktatási és gyermekügyi miniszter, valamint az érintett szakszervezetek is megszólaltak. Részletek Zilai Zsuzsannától.
1: A magyar állam 2022-ben megsértette a pedagógusok gyülekezési és egyesülési jogát, valamint a jogát a szabad sztrájkhoz, hangsúlyozta a Magyar Helsinki Bizottság képviselője az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletét ismertető sajtótájékoztatón. Bieber Ivona úgy fogalmazott, a 2022-es jogszabályi környezet polgári engedetlenségre kényszerítette a tanárokat, akiknek így fegyelmi eljárástól vagy akár elbocsátástól kellett tartaniuk.
2: A Magyar Helsinki Bizottság üdvözli ezt az ítéletet, bízunk benne, hogy sok pedagógusnak ez erkölcsi elégtételt fog jelenteni, és bízunk abban, hogy nem csak a tanárokat, hanem minden munkavállalót meggyőz arról, hogy érdemes szolidárisnak lenni, és érdemes közös érdekképviseletben gondolkodni.
1: A Társaság a Szabadságjogokért képviselője azt hangsúlyozta, hogy az október 6-ai ítéletet mielőbb és maradéktalanul végre kell hajtani. Nyitrai Zsuzsanna hozzátette, felszólítják a kormányt, hogy haladéktalanul nyilatkozzon a strasbourgi bíróság felé arról, hogy nem kér újbóli elbírálást. A kormánynak erre január 6-áig van lehetősége. Nyitrai Zsuzsanna hangsúlyozta, miután az ítélet jogerőssé válik, 3 hónapon belül rendezni kell a kártérítést, 6 hónapon belül pedig egy cselekvési tervet is ki kell dolgozni.
3: Ami még nagyon fontos feladata a jelenlegi kormányzatnak, az egyfajta igazságtétel, és a meghurcolt pedagógusoknak és ezzel együtt a társadalomnak is egyfajta morális elégtétel biztosítása. Vannak még folyamatban levő perek, amelyeket pedagógusok azért indítottak, mert a polgári elégedetlenségük miatt elbocsátották őket, és azt gondoljuk, hogy hivatkozási alapként fog szolgálni ezekben a perekben ez a jogerős ítélet.
1: Közben Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán reagált a strasbourgi ítéletre. Mint mondta, a köznevelési törvény módosításával visszaadták az iskolák autonómiáját, emellett megerősítették a munkavállalói érdekképviseletet és rendezték a sztrájkjog gyakorlásának feltételeit. A pedagógusok szakszervezetének elnöke Totyik Tamás azonban a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy egyelőre nem elégedettek.
4: Valódi szabad sztrájkjogunk minden év január 31-ig van, mert utána az érettségére való felkészítés korlátozzák továbbra is a sztrájkjogunk, illetve a bírósági ítélet még most ezt külön megerősíti, akkor a munkáltatóknak vagy a munkadóknak és a szakszervezeteknek kell az egyeztetést lefolytatni, és ha nincs megállapodás a még elégséges szolgáltatáshoz, akkor kell bírósághoz fordulni, és ez nem szerepel egyértelműen a jogszabálymódosításban.
1: A szakszervezetek azt is jelezték, hogy a pedagógusok sztrájkjogának helyreállításához elsősorban a jogszabályi környezet és az ítélet összehangolására van szükség, egyebek mellett tartalmi és eljárási módosításokkal.
0: Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók.
5: Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, mely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 000 forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Hangsúlyozzák, a bérhelyzet már eddig is súlyos szakember hiányhoz vezetett, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás.
0: Mások mellett Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert is személyes nyilatkozattételre idézi az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület mai ülésén úgy döntött, 4 korábbi minisztert, Varga mellett Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót és Tuzson Bencét, illetve egy volt államtitkárt, Répási Róbertet is személyes megjelenésre kötelez. Meghallgatásuk a tervek szerint november 11-én és 13-án lesz. A vizsgálóbizottság írásbeli nyilatkozatot vár Dávid Ibolya és Vastag Pál korábbi igazságügyi miniszterektől az önálló bírósági végrehajtói rendszer létrejöttével és működésével kapcsolatban. Személyes meghallgatásra idézik Kiss Ferenc önálló bírósági végrehajtót is, aki korábban számos információt hozott nyilvánosságra a végrehajtó karon belüli visszaélésekről. Torockai László, a testület Mi Hazánkos elnöke jelezte, szükségessé vált Hürt Pál meghallgatása is.
6: Szeretném a vizsgálóbizottságot arra kérni majd, hogy nyilatkozattételre,

0: méghozzá szóbeli személyes megjelenésre, nyilatkozattételre kötelezzük Fürpál korábbi vezető ügyészt, a központi nyomozó főügyészség vezető ügyészét. A nyilvánosságon keresztül is szeretnék üzenni a korábbi főügyész úrnak, hogy várjuk szeretettel, tehát hogyha ő jelentkezik az országgyűlésnél, az országgyűlés hivatalánál, illetve a vizsgáló bizottságnál, akkor megkönnyít, illetve meggyorsítja a meghallgatását. Egészen biztos vagyok abban az ő jelzése alapján, hogy tud releváns információkkal szolgálni a végrehajtó maffia működésével kapcsolatban.
1: Felfüggesztették ügyészi állásából, és újabb fegyelmi eljárást indítottak a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője Fürpál ellen.
2: A döntést a legfőbb ügyész jogkörében eljáró helyettes azzal indokolta, hogy a volt vezető nyilatkozataival és nyílt levelével titoktartási kötelezettséget sértett, egyoldalúan tájékoztatott és ezzel aláásta az ügyészség függetlenségébe vetett közbizalmat. A legfőbb ügyészség megerősítette a felfüggesztést, amely szerintük nem politikai válasz, hanem a szakmai szabályszegések törvényi következménye. Fürpál szeptember végén az úgynevezett aranykonvoj ügyben fogalmazott meg súlyos kritikákat a hatóság eljárásával kapcsolatban.
1: Elvárás volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával szemben, hogy Balási Gyula cégével kössön több 100 millió forintos kommunikációs szerződést.
2: Erről a szervezet korábbi elnöke beszélt a Kossuth Rádióban. Parrag László szerint ez volt a feltétele annak, hogy a kamara hozzájusson a szakképzéshez szükséges több milliárd forinthoz. Arra a kérdésre ugyanakkor kitérő választ adott, hogy utasításba kapták-e, hogy szerződjenek a Launch csoporttal. Az interneten fellelhető adatok szerint Parrag László elnöksége alatt 327 milliós, idén a választások előtt alig egy hónappal pedig újabb 499 milliós szerződést kötött Balási Gyula cégével a kamara új elnöke.
1: Összehívja a jövő héten a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét a főpolgármester, tudta meg a Krónika. A megbeszélésen a parkolási rendszer átalakítása és az útfelújítások mellett a szolidaritási hozzájárulás lesz a fő téma. Holnap rendkívüli közgyűlést is tart a fővárosi önkormányzat. Kovács Anna összeállítása.
3: Pénteken a Fidesz frakció egyetlen napirendi pontját tárgyalja a fővárosi közgyűlés rendkívüli ülése. Ebben az áll, hogy a fővárosi közfejlesztések tanácsában a főpolgármester kizárólag előzetes közgyűlési döntést követően a közgyűlési határozatnak megfelelően gyakorolhassa szavazati jogát. Karácsony Gergely jövő héten összehívta a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét. Ezt több belvárosi kerületvezető kérte tőle még a múlt héten.
4: Az FKP úgy tud döntést hozni, hogyha a kormány és a főváros egyetért.
5: Erre egy kicsit határozott a bálásmatot fájnék, ne arra úgy Gergely, nekünk ez nem mindegy.
6: Annyira kell ez a 10 milliárd forint, hogy elárulod érte a kerületeket?
3: A felvételen kerületi polgármesterek Baranyi Krisztina, Rózsa András, Pikó András, Soproni Tamás és Niedermüller Péter nehezményezik, hogy a főpolgármester nem egyeztetett velük arról, hogy a kormány elvonja tőlük az összes parkolási bevételt és a fővárosi önkormányzatnak adja. Karácsony Gergely azóta több interjúban is arról beszélt, hogy szerinte Rogán Antal nem működő örökségét kell felszámolni, és a befolyó összeget kizárólag útfelújításra lehet költeni.
7: Egyébként az ő kerületi polgárainak is az az érdeke, hogy egy jobban működő, hatékonyabb és igazságosabb belső elosztás legyen a fővárosi adóbevételeknek, pont.
3: Közben Niedermüller Péter a Kossuth Rádiónak azt mondta, hogy éppen ma kellene befizetnie Erzsébetvárosnak 1,4 milliárd forintot az államkasszába, de nem fogják elutalni a pénzt. Megvárják, hogy az államkincstár leemelje az összeget, utána perelni fognak. A kerületvezető a Krónikának azt mondta, hogy a belvárosi polgármesterekkel eddig senki sem tárgyalt a kormány részéről.
8: Látható a parkolási ügy, meg egyáltalán az FKT-nek a létrejöttével, hogy a tárgyalásokat azokat egy más szintre helyezték, egy olyan szintre, ahol a kerületi polgármesterek nincsenek képviselve.
3: Kármán András pénzügyminiszter tegnap Facebook oldalán közölte, hogy nem szüntetik meg a szolidaritási hozzájárulást. Szerinte az Alkotmánybíróság döntése sem ennek eltörléséről szól, hanem a hozzájárulás mértékének újra gondolása a tárca feladata.
1: Moszkva cáfolta, hogy Ukrajna leállította volna egy időre az orosz olajlétesítmények elleni támadásokat.
2: Az orosz elnök sajtótitkára szerint a napokban több finomítót is támadás ért, így nem volt semmiféle ukrán moratórium. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a Financial Times-nak adott ma megjelent interjúban arról beszélt, hogy Kijev 3 nap szünet után indítja újra a légi csapásokat az orosz olajlétesítmények ellen, mert Moszkva nem hagyott fel az ukrán energiaszektor bombázásával. Az amerikai elnök vasárnap jelentette be, hogy energetikai tűzszünet lépett életbe a két ország között, amiben mindkét fél beleegyezett.
1: Az ukrán hadsereg védekezéséhez elengedhetetlen a gyors műholdas internet kapcsolat. Ez tegnap nyilvánvalóvá vált, amikor az amerikai Starlink rendszere órákon át nem működött megfelelően. Az adatátvitel azóta helyreállt, de az eset rámutatott, hogy Ukrajna mennyire rá van utalva az amerikai haditechnikai támogatásra, Kugyele Tamás összefoglalója.
9: Váratlan technikai korlátozások bénították meg az ukrán hadsereg drónműveleteit szerdán a Starlink műholdas internetrendszerben. Ezzel párhuzamosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy Ukrajna 2 napja nem kapott előzetes figyelmeztetést az orosz ballisztikus rakéták érkezéséről. Donald Trump azt mondta, az Egyesült Államok továbbra is megosztja hírszerzési információit Ukrajnával. A Starlinket működtető SpaceX, Elon Musk amerikai nagyvállalkozó cége egyelőre nem adott magyarázatot a korlátozásokra. Mire használja és mennyire nélkülözhetetlen Ukrajnának az amerikai műholdas technológia? A Krónika Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét, a Védelmi Innovációs Kutatóintézet tudományos főtanácsadóját kérdezte.
10: Starlink elsősorban ugye internet kommunikációra alkalmas, az majdnem mindennek az alapja, hogy a nagysebességű internet kapcsolat fontos és meghatározó az egymással való kommunikációban, a felderítési adatok összegzésében. Ugye a ukrán haderőnek az úgynevezett Delta rendszere az egy valós idejű vezetési rendszer, amiben akár percenként több ezer adat érkezik, és ezt gyakorlatilag a főhadiszállástól az egyes akár szakaszok parancsnokaig mindenki a rá vonatkozó részt valós időben lát. Ha ez a sebesség lassul, akkor csökken az ukrán felderítés hatásossága. Ha lelassul az internet, vagy megszűnik működni, akkor megvakul az ukrán haderő.
9: Az ukrán drónokat is ezen a műholdas internetes kapcsolaton keresztül vezérlik. Ha bizonyos adatsebesség alá esik az adatátvitel, akkor ez nem működik. Legyen szó Oroszország területére tartó csapásmérő drónról, vagy orosz drónt elfogni igyekező úgynevezett interceptorról, mondta a szakértő. A Patriot légvédelmi rakéták tűzvezetéséhez is szükséges a műholdas kapcsolat, tette hozzá. Kaiser Ferenc kiemelte, Ukrajna rá van utalva nem csak az amerikai fegyverekre, hanem különösen a minél gyorsabban érkező amerikai felderítési adatokra.
10: Használnak amerikai műholdas felderítési adatokat az ukránok, de amerikai rádioelektronikai lehallgatási adatokat is. Ha az amerikai támogatás megszűnik, akkor nagyon nehéz lesz Ukrajnának akár csak túlélnie is ezt a háborút, de az amerikai, főleg Starlink rendszernek és számos más dolognak kiemelném megint a felderítési információkat. Nagyon komoly szerepe van abban, hogy az ukrán haderő nem úgy sikeresen tud védekezni, hanem esetenként meg ellentámadásokat is képes indítani.
9: A szakértő szerint az európai országok ugyan az utóbbi időben felgyorsították katonai fejlesztéseiket, de akár egy évtizedbe is telhet, mire a legtöbb amerikai katonai képességet saját eszközökkel tudják pótolni.
11: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Ma van a babagyász világnapja. A nemzetközi kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet arra, nem lehet tabu egy magzat vagy egy csecsemő elvesztése. Idehaza az Életérzés Egyesület programsorozattal emlékezik azokra a gyermekekre, akik születésük előtt vagy az azt követő évben haltak meg. Harcsás Gergely összeállítása.
12: Magyarországon minden negyedik várandóság vetéléssel végződik, ismertette a hazai statisztikát az Életérzés Egyesület alapítója. Sevcsiken Manna maga is érintett, 3 gyermeket veszített el. Az általa vezetett szervezet több mint 10 éve támogatja a családokat. A gyermekvállalás a várandóság és a perinatális veszteségek időszakában.
13: Nagyon sok pár küzd termékenységi problémákkal, és nagyon sokan küzdenek azzal is, hogy amikor mondjuk veszteséget élnek meg, egyáltalán érkezik-e következő baba, szeretnének-e, és ha érkezik, akkor mikor érkezik meg, és hogyan, milyen lelkiállapotban vannak. És nagyon nem mindegy, hogy ilyenkor kik azok a szakemberek, akikhez fordulunk, és ebben is segítünk az Életérzés Egyesülettel.
12: A mozgalom életre hívója fontosnak tartja, hogy az érintettek beszélgessenek valakivel a veszteségről, ez ugyanis szerinte enyhítheti a gyászt. Sevcsiken Manna hozzátette, idén a szülők mellett a gyermekek általános gyász folyamatával is kiemelten foglalkoznak.
13: 20-án lesz a Marcibányi téren egy beszélgetés este 6-tól 8 óráig, aminek a résztvevői egy újságíró meseterápiás szakember Bánosi Eszter, Ongai Kata gyermekpszichológusunk, és Márzs énekesnő és érintett veszteségekben, és én fogom vezetni ezt a beszélgetést, és a gyermekek és a veszteség gyász kapcsolódás fogunk beszélni, és próbálunk segíteni, hogy hogy tudnak önök is, a hallgatók segíteni akár a gyermekeiknek.
12: A szervezet kiállítással is emléket állít azoknak a babáknak, akik születésük előtt vagy az azt követő évben haltak meg. Olyan családok képeit, verseit és üzeneteit mutatják be, melyek már átéltek ilyen veszteséget. Az alkotásokat a Marcibányi téri művelődési központban és az Egyesület honlapján lehet megnézni.
1: Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból is, 60-ból is el lehet jutni közvetlen Railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid.
2: A december 13-ai menetrendváltással a Miskolc-München Railjet a jelenleg közzétett menetrend szerint Miskolcról 7 óra 3 perckor indul, Bécs főpályaudvarára 12:20-kor, Münchenbe 16:34-kor érkezik. A közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, az osztrák vasút magasabb minőségű vonatait a hazai szakaszon a MÁV üzemelteti.
1: Bemutatták a Balaton aktív turisztikai fejlesztési programját, célja, hogy a vendégek ne csak nyáron keressék fel a magyar tengert. Ehhez jelentős fejlesztésekre és az érintettek összehangolt munkájára van szükség. Ha minden programpontot sikerülne 10 éven belül megvalósítani, az a becslések szerint 38 milliárd forintba kerülne. Részletek Kovács Mártontól.
14: Infrastruktúrális fejlesztések, megfelelő közösségi közlekedési lehetőségek, a szolgáltatások javítása. Elsősorban ezeket kellene végrehajtani ahhoz, hogy a Balatonból 4 évszakos turisztikai célpont legyen, mondta a Krónikának az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója. Petényi Mirko hozzátette, a fejlesztési programot a térség önkormányzatainak, szolgáltatóinak, valamint turisztikai szervezeteinek tapasztalata és véleménye alapján állították össze. A tervezet elsősorban a sportolásra, az aktív kikapcsolódásra összpontosít, de kitér a tó alacsony vízszintjére is, mint a turizmust fenyegető természeti jelenségre. Petényi Mirko a legfontosabb célok között említette a 203 km hosszú balatoni bringa körút kiszélesítését, valamint a parttól távolabb található más bicikliutak felújítását, illetve a szolgáltatási színvonal javítását. Utóbbi azért is kiemelten fontos, mert a szomszédos országok igen komoly versenytársnak számítanak.
15: Ugyanazért a pénzért ugyanazt a magas színvonalú szolgáltatást kapja meg a vendég, mert ha nem kapja meg, akkor elszomorodik, és bizony ma már sokkal könnyebb akár nyugat-európai célpontot választani, mert hát rajtásnyira van a határ, és versenytársként kell tekinteni Ausztriára, Szlovákiára, Szlovéniára. Ennek az egyik legfontosabb alapja az a koordináció. Működik a Balaton térségében egy Visit Balaton Destination Management szervezet, amely jó mintája lehet annak, hogy hogyan lehet koordinálni a szolgáltatókat, de ahhoz, hogy elérjük azt, hogy mind a helyi szolgáltatók, mind az önkormányzatok, mind a térségben működő turisztikai szervezetek rá legyenek utalva, és egyértelmű legyen az együttműködésnek a szükségessége, ahhoz mindenképpen jogszabályi változtatásokra is szükség van.
14: Petényi Mirko szerint a szolgáltatók és önkormányzatok együttműködésének eredménye már a következő nyári szezonban érezhető lesz. A fejlesztési programot a következő 2 hétben véleményezhetik az érintettek. A tervezetet ezt követően nyújtják be a belügyminisztériumhoz.
1: A belső szabályozó rendszer erősítésére van szükség a vadászat társadalmi elfogadottságának növeléséhez, véli az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője. Földvári Attila szerint a kommunikáció erősítésére is törekedniük kell ahhoz, hogy a lakosság egy része ne csak kegyetlen tevékenységként tekintsen a vadászatra, Harcsás Gergely összeállítása.
12: A jövő héten dönthet a Tiszapárt frakciója a Kaprinyák Tibor ügyéről. Az Országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának alelnökéről nemrég afrikai vadászatokon készült fotók kerültek elő, melyeken elejtett egzotikus állatokkal pózol. Az ügyet a képviselőcsoport etikai bizottsága vizsgálja ki, a politikus addig nem vesz részt az országgyűlés munkájában. Az eset után ismét a közbeszéd tárgya lett a vadászat társadalmi megítélése. A Tárki Társadalomkutatási Intézet legutóbbi felmérése alapján Magyarországon nincs vadászat ellenes közhangulat. A társadalom véleménye ugyanakkor megoszlik a tevékenységről, és sokan nem látják pontosan a vadászat és a vadgazdálkodás közötti összefüggést, utalt a közvéleménykutatás eredményére az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője. Földvári Attila néhány példával is alátámasztotta a vadászat társadalmi hasznosságát.
16: A mezőgazdaság is érzi a vadállomány hatását, mert vadkárt okozhat, a lakosság is érzi, mert hogyha autóval közlekedik és elüt egy vadat, akkor ez megint csak egy konfliktus forrás, egy károkozás. A lakott területen megjelenő vad egy újabb olyan szegmens, ahol különböző érdekkörök ütköznek. Na most ebben az egészben a vadgazdálkodási ágazat az az illetékes, amely a vadászható fajokkal foglalkozhat.
12: A Vadászati Védegylet főmunkatársa hozzátette, Magyarországon 71 ezer vadászt tartanak nyilván, és évente 20-25 ezer külföldi vadász érkezik hazánkba. Földvári Attila szerint előfordulnak felháborítónak ható esetek, ugyanakkor azok nem jeleznek rendszer szintű problémát.
16: Ezeknek az elszigetelt eseteknek sem kellene megtörténni, tehát egyfajta belső szabályozót erősebbé kellene tenni a vadászok közösségén belül. Ezen szintén dolgozunk, hogy jó esélyel egy megújult etikai szabályzattal futunk majd neki, hanem is a következő, de az azt követő vadászati évnek.
12: A vadászkamara szóvivője emlékeztetett arra, hogy 9 éve indították el az Ismerd meg a vadászokat elnevezésű ifjúsági programot. A kezdeményezés célja, hogy ismeretterjesztő foglalkozásokon keresztül mutassák be és népszerűsítsék a vadászatot.
1: Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felsőoktatási képzésekre.
2: A februárban induló szakokra az intézmények elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki.
17: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: A friss információkkal Szilágyi Dóra érkezett a stúdióba.
18: Újonc brazil pilóta versenyez jövőre a Haasnál. Jó estét kívánok! Andoni Iraola vezetőedző nem zárta ki Szoboszlai Dominik játékát a Liverpool szombati Brentford elleni bajnokián az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban, derült ki a szakvezető sajtótájékoztatóján. A Magyar Jégkorong Szövetség vizsgálja a 2031-es férfi világbajnokság megrendezésének lehetőségét. Olvasható a hazai szövetség közleményében. Kolbenhelye Zsuzsanna, a szervezet elnöke azt mondta, felmérik, milyen szakmai, szervezési és pénzügyi feltételekkel valósítható meg felelősen egy ilyen léptékű esemény. Az MIS már benyújtotta szándéknyilatkozatát a Nemzetközi Szövetséghez. A brazil Rafael Camara személyében újonc pilóta társa lesz jövőre a brit Oliver Bermannek a Forma 1-es Haas istállónál. Az amerikai csapat ezt hivatalos honlapján jelentette be. Köszönöm a figyelmet!
17: Közlekedés.
2: Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Dunahidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon 5-6 kilométeres a torlódás, hosszabb menetidőre kell készülni. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Tatabánya és Bicske között.
1: Most pedig a budapesti utak hírei jönnek.
19: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Vágány utca előtt a belső sávban. Lassú a haladás a pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre, a Károly körúton az Asztória felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt, majd tovább a Rákóczi úton is. Terítettek még a sávok a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körútnál. Kovács Botond, BKK Info.
17: Időjárás.
1: A részleteket Kókai Ádám mondja el.
20: Köszöntöm a hallgatókat, a vastagabb felhőzet éjszaka tovább mozdul délnyugat felé, közben lassan szakadozik, csökken, reggelre már sok felé kiderül az ég. Ezt követően sok napsütésben lesz részünk, csak a keleti tájakon képződhetnek gomoly felhők, miközben késő délutántól estétől északkelet felől zártabb felhőzet érkezik. Ebből néhol északkeleten, keleten gyenge csapadék is előfordulhat. Pénteken a Tiszántúlon és a Délalföldön élénkül meg az északi északkeleti szél. A minimum hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban fagypont alá is hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 13 és 18 fok között várható. Köszönöm a figyelmet!
1: Ez volt az Esti Krónika. Ezúttal beszámoltunk arról, hogy döntött a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. 2022-ben a magyar állam megsértette a pedagógusok gyülekezési és egyesülési jogát.
2: Összehívja a jövő héten a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét a főpolgármester, a parkolási rendszer átalakítása is téma lesz.
1: Váratlan technikai korlátozások bénították meg az ukrán hadsereg egyes drónműveleteit szerdán a Starlink műholdas internetrendszerben.
2: Bemutatták a Balaton aktív turisztikai fejlesztési programját, az elképzelések megvalósítása 38 milliárd forintba kerülne.
1: Hamarosan kezdődik a nap témája, a műsor mindkét beszélgetése a brüsszeli EU csúcshoz kapcsolódik. A Krónika szerkesztője Illis László, a gyártásvezető Pilinger Marianna, a hírszerkesztő Demet Tímea, a technikai munkatársak Seres Bea és Antal Rihárd. A bemondó Polyák Adrien nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották. Részletes hírösszefoglalóval legközelebb 22 órakor a késő esti Krónikában jelentkezünk. Tartsanak majd akkor is velünk.
17: A műsort a Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT készítette.

0: 18 óra. Jó estét kívánok, hírek következnek. A szerkesztő Demeti Imea, a mikrofonnál Polyák Adrien. Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Színdarab készül Karikó Katalin életéről. Folytatódik a hűvös, szeles idő. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését, olvasható az uniós bíróság döntésében. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések kitoloncolássá alakítása nem tekinthető hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciónak. Bő két év alatt több mint 2500 embercsempész hagyhatta el a börtönt. Felfüggesztették ügyészi állásából és újabb fegyelmi eljárást indítottak a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője Fürth Pál ellen. A döntést a legfőbb ügyész jogkörében eljáró helyettes azzal indokolta, hogy a volt vezető nyilatkozataival és nyílt levelével titoktartási kötelezettséget sértett, egyoldalúan tájékoztatott és ezzel aláásta az ügyészség függetlenségébe vetett közbizalmat. Fürth Pál júniusban mondott le, szeptemberben pedig súlyos kritikákat fogalmazott meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben a hatóság eljárásával kapcsolatban. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Hangsúlyozzák, a bérhelyzet súlyos szakemberhiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. A budapesti Városháza Park lesz az 1956-os forradalom 70. évfordulóján tartott fővárosi megemlékezések központi helyszíne, jelentette be a programokat ismertetve Karácsony Gergely főpolgármester. Hangsúlyozta, pártpolitikai megosztottságtól mentes, közös nemzeti ünnepet szeretnének teremteni. A rendezvénysorozat részeként fényfestéssel idézik fel a Sztálin szobor ledöntésének pillanatát, a budapesti hidakat lyukas zászlókkal díszítik fel. Emlékpontokat állítanak az egykori köztéri tömegsírok helyén, a Corvin moziban pedig tematikus filmfesztivállal várják az érdeklődőket. Udvaros Dorottya alakítja Karikó Katalint a Nobel-díjas kutatóról készülő darabban. Az előadás november 15-i premierjén az Átriumban a magyar tudós is jelen lesz. A színdarab Karikó Katalin pályájának kevésbé ismert oldalát, a sikert megelőző évtizedek küzdelmeit, kudarcait és kitartását mutatja be 2023-ban megjelent önéletrajzi könyve alapján. A darab a premier után országos turnéra indul. Fél literes Primavera ásványvizet hívott vissza a gyártó mikrobiológiai vizsgálatok után, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A termék pontos adatai a Nébih termék visszahívás aloldalán találhatók. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket vett, ne fogyassza el. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, csak északkeleten fordulhat elő délutántól gyenge eső. A szél sok felé megélénkül, hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
1: Műsorajánló. A hely.
2: Balatonalmádiban járunk a Puma vadászpilóták nyomában, akik a fürdőhelyen kaptak szállást 1944 tavaszától egészen az év őszéig barátnőikkel és feleségeikkel együtt. Sikeres és füstbe ment akciók és a haláltangónak keresztelt dal története a II. Világháború végéhez közeledve.
1: A hely. Riportműsor ma este 7 órától a Kossuth Rádióban.
3: Szótlanok hangján.
4: Miért kell adományt adni? Örüljenek, ha elviszem innen azt a kutyát. Ki akarnak jönni családlátogatásra? Önéletrajzot is kérnek majd? Ezek a mondatok gyakran elhangoznak, ha menhelyről szeretne valaki örökbe fogadni egy állatot, és azzal szembesül, hogy annak bizony vannak feltételei. Vajon jogosak az elvárások, vagy az állatvédők estek át a ló túloldalára?
3: Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák. Szombaton délután 1 órától. A Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
5: A szerkesztő Illis László nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. Csütörtökön és pénteken zajlik az uniós állam és kormányfőket tömörítő Európai Tanács ülése. A műsor mindkét beszélgetése ehhez kapcsolódik. Előbb az agráriumot érintő uniós költségvetésről beszélgetünk, majd a péntekre tervezett Magyar Péter Volodymyr Zelenszkij találkozóról lesz szó. Az Európai Tanács napirendjének egyik fontos pontja a következő uniós költségvetés vitája. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerint kulcsfontosságúak ezek a mostani tárgyalások. A fő kérdés pedig az, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy radikálisan lecsökkentik azokat. Köszöntöm a stúdióban Cseh Tibor Andrást, a MAGOSZ főtitkárát. Jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok!
5: Mindannyian tudjuk ugye, hogy milyen nehéz helyzetben van a mezőgazdaság. Mai krónikában, tegnapiban, tegnap előttiben szinte mindenhol beszámoltunk egy-egy olyan eseményről, ami érinti. Legyen szó aszályról, legyen szó a sertéságazat helyzetéről, legyen szó mondjuk a szőlőtermésről. Mit jelent most egy ilyen helyzetben az, hogy ennyire kérdéses ez az uniós támogatás?
6: Fekete szerda. Így hívja az Európai Gazdaszervezeteknek a Szövetség, a COPACOGECA azt a tavaly júliusi napot, amikor az Európai Bizottság beterjesztette a költségvetési javaslatot. Benne az agrár költségvetésnek, az úgynevezett közös agrárpolitikának a közel 25%-os lecsökkentését. Ugye azt tudni kell, hogy az agrárpolitika, az agrár költségvetés az Európai Unióban mindig hangsúlyos szerepet töltött be. Volt olyan, amikor több mint a felét a teljes uniós költségvetésnek az agrárpolitika tette ki. Nyilván már akkor is voltak kritikák, de egyértelműen ennek két oka is van, hogy ez ilyen magas szinten mozog. Nyilván az, hogy egyébként az Európai Unióban kell a gazdáknak a világon a legszigorúbb élelmiszerbiztonsági szabályokat betartani, és nyilván ezt valahol kompenzálni kell. Másik oldalról pedig, hogy a fogyasztói árak meredben maradjanak, bármilyen asszályfagy, vagy bármilyen természeti csapás esetén is, ehhez kompenzációt, támogatást kell biztosítani a gazdák számára. És ez a rendszer eddig úgy, ahogy működött is, nyilván mindig voltak viták, de alapvetően volt egy kiszámítható termelési feltételrendszer, és most abban, hogy gyakorlatilag a feltételeket, a szigorú feltételeket nálunk sokkal szigorúbban kell betartani, mint a harmadik országokban az Európai Unión kívül származó importtal szemben. Itt Európában gyakorlatilag azzal szembesülünk, hogy szorulunk ki a piacainkról, és még az a kompenzáció, ami egy ennyire nehéz piaci és asszályos időszakban gyakorlatilag felszínen tartja a termelőket, ez a kompenzáció most jelentősen visszavágásra kerülne, és ezért szólaltunk fel az európai tagállamok gazdáival közösen, és azt gondoljuk, hogy most egy olyan pillanat itt most az uniós csúcson, amikor nagyon határozott és gazdabarát kiállásra van szükség a kormányfők részéről.
5: Pontosan ugye a MAGOSZ ezt fogalmazta meg most a kormányfővel szembeni elvárásként is, hogy gazdabarát kiállása legyen. Már biztosra vehető az, hogy jelentősen csökken a támogatás?
6: A költségvetés ez a 25%-os csökkenésével azt gondoljuk, hogy politikai szinten sajnos már eldőlt. Tehát itt alapvetően új célok vannak az Európai Unióban, külpolitikai, védelempolitikai, csatlakozási célok Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban, és nyilván valahonnan forrást kell elvenni ezekre a célokra.
5: Más csatlakozó országok is vannak azért, ugye a Nyugat-Balkánnal is mennek a tárgyalások, most csak azért, hogy ne nevesítsük egy országra.
6: Nyilvánvaló, én azért emeltem ki most Ukrajnát, mert mezőgazdasági szempontból óriási potenciállal rendelkezik ez a keleti szomszédunk, és nyilvánvaló, hogy a lengyel, a szlovák, a magyar vagy a román gazdák felszólalnak az ellen, hogy a csatlakozásnak itt komoly következmény, nagyon súlyos következmény lehetnek, de alapvetően itt arról van szó, hogy ez a 25%-os csökkentés, ez már a kisebb és közepes gazdálkodókat is érinteni. Itt szerintem azt gondolom, hogy itt ebben még komoly mozgástér van, tehát az, hogy a területalapú támogatásokat egyáltalán lecsökkentik-e, vagy csak a nagyobb gazdaságoknak csökkentik le, és a kis és közepes gazdaságoknak meghagyják a most jelenlegi támogatási szinteket, az nyilvánvaló egy cél lehet, és ezt el kell érni, ezt követeljük mi is.
5: Lehet azt mondani egyébként, hogy a területalapú támogatások csökkentés, amit ugye most ön is szóba hozott, az a magyar gazdákat kifejezetten rosszul érinteni?
6: Ez azt gondolom, hogy európai szinten mindenkit érintene, ami Magyarországon egy kirívó eset, ami talán megnehezíti a mi helyzetünket, hogy alapvetően a Kárpát-medence európai szinten is sokkal gyorsabban melegszik fel. Az idei év az gyakorlatilag az elmúlt évszázadnak a legszárazabb időszaka, legszárazabb esztendeje eddig, és ebben az időszakban azt gondoljuk, hogy itt egy hatványozott kompenzációra van szükség a gazdák számára. Ugye a tét az, hogy az a 150-160 ezer gazdálkodó, aki most a vidéknek, a falvaknak a gerincét adja, ők talpon tudnak-e maradni. Most kijelentető, hogy gyakorlatilag ilyen nehéz, asszályos és piaci helyzetben a támogatások tudják felszínen tartani még a gazdálkodókat, hogyha ezeket is radikálisan lecsökkentik, akkor sajnos tömeges csődökhoz fog vezetni ez a helyzet.
5: Ugye tulajdonképpen itt arról van szó, hogy átstruktúrálják az alapot, tehát hogy a tervezet alapján megszűnne az önálló a közvetlen támogatásokra és a vidékfejlesztésre épülő agrártámogatási rendszer, és ezt még pluszban összevonnák a kohéziós alappal és a szociális alappal többek között. A Magos szerint a döntési mechanizmus átalakulása azzal járna, hogy a döntések során kevésbé vennék figyelembe a gazdák érdekeit. Miért fogalmazták ezt meg?
6: Igen, eléggé összetett a szabályozás, de alapvetően itt arról van szó, hogy eddig az agrárforrásokról, a gazdák támogatásáról, a gazdák feltételrendszeréről az agrárminisztériumok döntöttek. Tehát a tagállamoknak az agrárminiszterei, és azzal, hogy egy közös alappá vonták össze a kohézióval, a belpolitikával, a migrációval, a egyéb más területekkel, nyilván itt egy valószínűleg az energia, vagy az európai ügyi miniszterek fognak dönteni, akiknek az agrárfókuszuk valószínűleg és várhatóan nem lesz meg a tárgyalások során. Tehát itt most a tagállamoknak várhatóan sokkal nagyobb mozgástere lesz, még egy csökkenő költségvetés mellett is, és sajnos ebben a nagyobb mozgástérben benne van az is, hogy egy tagállam, bármelyik tagállam az Európai Unióban dönt úgy, hogy saját hatáskörben tovább csökkenti a gazdák támogatását. Tehát így alapvetően ez a strukturális változás gyengíti az agrár szempontokat, és ezt is kifogásoljuk, és azt kérjük, hogy az agrárminiszter, aki agrárfókusszal ülött a tanácsülésen, ők hozzák meg az agrárpénzekről a döntéseket.
5: Milyen költségvetési átalakítást tartanának még elfogadhatónak, hogyha mondjuk ez az alapcsökkentése az elkerülhetetlen lenne?
6: Egyértelműen arról van szó, hogy legalább a mostani támogatási szinteket fenn kell tartani, de hogyha erre már nem nyílik lehetőség, és ahogy említettem, a tagállamoknak jóval nagyobb mozgástere lesz, mint az eddig megszokottakban, az, hogyha mi társfinanszírozási vagy hazai finanszírozásból csak kevesebbet arányaiban és kevesebbet tudunk adni, mint például Lengyelország, Franciaország vagy Németország a saját gazdáinak, akkor nekünk nem csak a harmadik országokból származó importtal kell megküzdenünk, hanem egy növekvő versennyel itt az Európai Uniós téren is. És sajnos itt most mindenképp arról szól, mindenképp a verseny abban indul el, hogy ki tud több támogatást adni hazai forrásba a saját termelőnek, tehát itt egy nagyon komoly döntés lesz szükség a tagállam részéről is.
5: Éppen erről akartam kérdezni egyébként, hogy a hazai büdzsé mozgásterét hogyan látják, tehát előfordulhat-e az, hogy mondjuk Magyarország nem tudja olyan mértékben támogatni a saját gazdáit, és éppen emiatt kerülnek majd versenyhátrányba, akár európai, akár közép-európai szinten. Ugye,
6: minden döntés kérdése, és ha lehet azt mondani, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a költségvetés helyzetével, vagy pénzügyminisztérium helyzetével nem kell foglalkoznom. Én a gazdáknak az érdekeit tudom képviselni, és az ő szavukat tudom megfogalmazni. Az, hogy legalább annyi támogatást kapjunk, mint a német, a lengyel, vagy a francia gazdálkodók arányaiban is, és ehhez biztos, hogy tagállami szinten, kormányzati szinten is egy komoly döntést kell hozni. Nyilván itt pont az uniós rendszernek pont az a lényege, hogy itt meg fogják versenyeztetni a kohéziós forrásokat, tehát már meg fogják versenyeztetni, hogy egy új iskola kell egy településre, vagy esetleg a településre lévő gazdáknak adnak támogatásokat. Azt gondoljuk, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerül majd az a kormánynak, akinek erről kell döntenie, de a gazdálkodói oldalról azt tudjuk mondani, hogy pont a vidéki gazda, az a vidéki településen az a gazdálkodó, aki helyi adóbevételeket biztosítja, aki vállalkozó egy kis településen, sok esetben rajtuk kívül nincsen semmilyen más vállalkozói réteg. Tehát mindenképp szükséges ezeket a forrásokat megőrizni.
5: Egyébként maguk a gazdák valamilyen formában, valamilyen módon hozzá tudnak ahhoz járulni, hogy kevésbé legyenek kiszolgáltatottak így a támogatásoknak. Gondolok arra, hogy akármilyen technológiai fejlesztéssel mondjuk kevésbé tehát olcsóbbá tenni magát a termelést, hogy mondjuk versenyképesebbek legyenek mondjuk egy lengyel agráriummal szemben?
6: Az biztos, hogy itt feladata van a gazdálkodónak is. Tehát itt a klímaváltozáshoz igenis alkalmazkodni kell, és fognak is a gazdálkodók. De az egészen biztos, hogy a külföldről érkező dömping, és nem csak a harmadik országokból, akár Lengyelországból, akár más országokból származó importtermékekkel szemben hatékonysági lemaradásunk van. És ezt a hatékonysági lemaradást csak fejlesztési forrásokkal lehet létrehozni. Egyszerűen kis ország vagyunk, kis termőterülettel, nem tudunk annyira hatékonyan termelni, mint az a lengyel mezőgazdaság, ami gyakorlatilag 2-3-szor akkora területtel rendelkezik. Nekünk meg kell célozni azokat a piacokat, meg kell célozni azokat a termékeket, ahol versenyképesek tudunk lenni, de azért ezt ki kell mondani, hogy a magyar mezőgazdaság helyzetét alapjaiban határozza meg, hogy a földjeinknek a 80%-a szántóföld.
5: Még nagyjából 2 percünk van. Mi lenne a magyar gazdákkal uniós támogatás nélkül?
6: Van példa a világban. Tehát, hogyha megnézzük Amerikában, Brazíliában, vagy akár Ukrajnában, és ugye támogatások nélkül is működik ez az ágazat, csak jóval kevesebben, jóval koncentráltabban, és nyilván azt lehet mondani, hogy kötöttségek nélkül. Tehát amíg a világ egyes országaiban olyan növényvédőszereket lehet használni, amiket nálunk évtizedek óta már betiltottak, azt gondolom, hogy ez nem lenne követendő példa az európai gazdák számára. Éppen azt kérjük, hogyha nekünk szigorú szabályok vannak, és mi ezeket a szigorú szabályokat be akarjuk tartani, akkor ehhez biztosítsanak kellő és méltányos kompenzációt.
5: Hogyha most nem születik semmiféle kedvező döntés a gazdák számára, milyen lehetőségük van még a nyomásgyakorlásra? Én is voltam tavaly Brüsszelben egy gazdatüntetésen, térdig jártunk a Burgonyában, törtek zúztak a Luxemburg téren, a szállodánk mellett gyújtották fel az olajos hordókat és dudáltak a traktorokkal. Lehet esetleg hasonlóra számítani?
6: Én magam is tapasztaltam, hogy a nyugat-európai gazdálkodók, a franciák és a belgák, ők teljesen más sztrájk kultúrával rendelkeznek, mint ahogy a sajtóból is látjuk, de alapvetően itt van egy nagyon komoly elkeseredettség, nagyon komoly frusztráció az európai gazdálkodókban, és nem csak Magyarországon, Nyugat-Európában is érezzük azt, hogy csúszik ki a talaj lábunk alól a klímaváltozással, és pont most kellene az Európai Uniónak egy védőhálót biztosítania, ez a követelése az európai gazdálkodóknak.
5: Még 2 mondat az utolsó kérdésre, mire lehet most esetleg akkor számítani, ha rossz döntés születik EU szintjén, parlagon hagyott földek, élelmiszerhiány?
6: Én nem számolok azzal, hogy negatív döntés születik. Itt minden kormányfő látja azt, hogy a gazdákra oda kell figyelni.
5: Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára volt a vendégünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
6: Köszönöm szépen.

0: 7:43, ez itt a nap témája. A brüsszeli EU csúcson péntek reggel találkozhat Magyar Péter miniszterelnök Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. A hírek szerint négy szem közt nagyjából 10-15 percet tárgyalnak majd. Magyar Péter úgy nyilatkozott, hogy elsősorban a magyar kisebbség helyzetéről akar beszélni, és a magyar-ukrán viszony jövőjére szeretne koncentrálni, és ha jól alakul ez a bizonyos megbeszélés, akkor ősszel talán sor kerülhet egy beregszászi találkozóra is, így fogalmazott. Köszöntöm a stúdióban Olekszij Anton politikai elemzőt, a posztszovjet térség szakértőjét. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok!
0: Mielőtt rátérnénk a holnapi találkozó várható megtervezett témáira, egy kicsit elevenítsük már fel, hogy mikortól datálhatjuk ezt a bizonyos lejtmenetet a magyar-ukrán kapcsolatokban?
1: Hát a lejtmenet gyakorlatilag 2014 óta kezdődött, erőteljesebben 2017 óta. Tehát a mostani, ami ugye ezen a héten az ukrán parlament elfogadta a kisebbségi oktatási törvényt, ugye a korábbi oktatási törvény az 2017-es, amikor ugye az akkori alapjogokat, hogy a kárpátaljai magyarság saját nyelvén tanulhat, elvették, de ez egyébként úgy vették el, hogy valójában a törvényt elfogadták, de a gyakorlatban ez még nem valósult meg, mert folyamatosan tologatták, és a mostani kisebbségi oktatási törvény ezeket a kérdéseket orvosolja, gyakorlatilag visszaadja.
0: Mielőtt még 2026-ba visszajönnénk, maga az orosz-ukrán háború és az Orbán kormány hozzáállása, orosz barátsága az volt az, ami mondjuk végleg betette a kaput, fogalmazhatunk így?
1: Is, ez is játszott szerepet, meg az is játszott szerepet, hogy alapvetően az ukrán képviselők elsősorban a kisebbségi kérdéseket nem kizárólag, mint az európai népeket, nem kizárólag az európai népeket kezelték külön, hanem ugye az orosz és egyébként a belorusz kisebbséggel is, és emiatt, tehát a 17-es kisebbség oktatási törvény az elsősorban nem, nyilván nem a magyarok és nem a románok ellen irányult, hanem elsősorban az oroszok és az orosz nyelvű oktatás ellen, de mivel alapvetően az akkori ukrán törvényhozó nem kezelte ezeket a kérdéseket külön, ezért beterjesztették is, de egyébként sok más kérdés is játszott ebbe szerepet.
0: A kettős állampolgárság például mennyire rontotta ezt a viszonyt?
1: Ha a magyar-ukrán kapcsolatokat nézzük, akkor valamelyes rontotta, de összességében nem ez volt a legnagyobb probléma, mivel nem kizárólag Magyarország volt az egyetlen ország, amely elősegítette a kárpátaljai magyarok és Magyarországhoz kötődő a Kárpátalján élő ukrán állampolgárok a magyar útlevél megszerzésében. Tehát románok is, bolgárok is, és más országok is voltak jelen ebben a területen.
0: Mit tett lehetővé a kormányváltás? Lehet azt mondani, hogy tiszta lappal indulhatott a két fél, ugye 26, idén június 18-án Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij ugyanígy egy brüsszeli EU csúcson találkozott, de akkor csak egy készfogásról volt szó, az a fotó azt tényleg bejárta így a világ sajtót, hogy úgymond béke köttetik a két ország között. Béke kötés indult el akkor, vagy lehet azt mondani, hogy az még mindig egy fagyos találkozó volt?
1: Hát ha magyar-ukrán viszonyt egy szóval tudnám jellemezni, akkor a konstruktivitás szót használnám. Tehát nem barát, de ellenséges, de nem is ellenséges viszony. Tehát elindult egy normalizálódási folyamat, ami alapvetően...
0: Ez a konstruktív, ez a mostani magyar-ukrán viszony.
1: Tehát gyakorlatilag a kisebbségi oktatási törvény elfogadásával tehát elindult ez a tényleges normalizálódási folyamat a gyakorlatban is. Ugye ez csak az első lépés, tehát azért van még más lépés is, tehát a közigazgatási nyelvhasználat visszaadása, a politikai képviselet bevezetése, és a szimbólum használat is. De az látszik, hogy ezzel az első lépéssel ez a normalizálódás ez elindult, de nyilvánvalóan ez attól is fog függni, hogy a következő kérdéseket milyen gyorsan, milyen hatékonyan tudják rendezni. A mostani találkozó az alapvetően erről szól, tehát a mostani eredmények összegzése és a jövőbeni kérdések rövid megvitatása, mivel egy rövid beszélgetésű találkozóról van szó.
0: Mondhatjuk azt, hogy akkor egyébként egyértelműen a nemzeti kisebbségekről szóló törvény módosítása volt a fordulópont?
1: Igen, mivel ez egy gyakorlati lépés arra, hogy a magyar-ukrán viszony rendeződni tudjon. Tehát ugye az ukrán parlament ugye néhány héttel korábban elfogadta egy szimbolikus rendeletet, ahol elítéli ugye a sztálini represziókat a kárpátaljai magyarság ellen, de ez inkább ugye szimbolikus lépés, mint sem gyakorlati. A mostani kisebbségi oktatási törvény elfogadása, ez egy gyakorlati lépés, de csak az első. Tehát van még, ahogy mondtam, legalább három olyan kérdés, amit rendezni kell, és ezt valószínűleg már 2027-ben fogják rendezni, ha minden jól fog menni.
0: Felmerülhet esetleg az emberekben az a kérdés, hogy a Tisza kormány az most kevesebbet követelt így a kisebbségi törvénnyel kapcsolatban Ukrajnától, mint amennyit az Orbán kormány, hogy ilyen gyorsan tető alá sikerült ezt hozni?
1: Ezek körül nem tudok nyilatkozni, mert ezek nem nyilvános dolgok, tehát kizárólag az oktatási kérdésre látunk, mert ugye el van fogadva a törvény. A további, ugye a nyelvhasználati kérdése és a politikai képviselet kérdésével viszont még zajlanak a tárgyalások, és ezek nem tudjuk, hogy valójában mik lesznek az eredmények. Az látszik, hogy alapvetően a követelések hasonlóak, egy-két pontban lehet kisebb eltérések, de az, hogy a kárpátaljai magyarságnak legyen saját nyelvhasználati joga, tehát tudjon használni a magyar nyelvet mind az önkormányzatokban, mind az adminisztratív intézményekben, mind az oktatási joga az meglegyen magyar nyelven, és emellett, hogy bevezessék egy a politikai képviseletet, ami ugye korábban nem volt. Tehát ez abból szempontból egy új fejlemény lenne az ukrán jogalkotásban, mert jelenleg kizárólag egy kisebbségi intézmény létezik, ami a krími tatárokhoz kapcsolódik. A magyar képviselet az van, de kizárólag mint párt, politikai párt szintjén.
0: Ez a kulturális szervezetek szintjén.
1: Igen, ugye a KMKS és az UMDS, ugye ők jelen vannak a megyei tanácsban, meg az önkormányzatokban, de mint egyfajta, mint mondjuk Magyarországon a nemzetiségi önkormányzat szintén, az ugye Ukrajnában ilyen magyarok és más kisebbségek kizárólag ugye krími tatárok esetében nem létezik, és a magyar követelések alapvetően erről is szólnak, hogy ezeket is be kéne vezetni. Az, hogy milyen lesz ez a rendszer, ez ugye majd nem meg fogjuk tudni, mert egyelőre még nincs erről megállapodás.
0: Mik lehetnek pénteken reggel Zelenszkij és Magyar Péter találkozójának fő témái? Ez a 10-15 perc, ez nem tűnik túl soknak.
1: Hát igen, ugye alapvetően ez egy első hivatalos találkozó, viszont ahhoz, hogy legyen egy jelentősebb áttörés, ahhoz egy hivatalos látogatás kell, vagy ugye a magyar miniszterelnök részéről, vagy az ukrán elnök részéről. Ahogy mondtam is, ez a 15 perces találkozó, az kizárólag a mostani eredmények összegzésre elég, és arra is elég, hogy egyfajta keretet biztosítsanak arra, hogy a következő lépések, ahogy mondtam, politikai képviselet, nyelvhasználati jogok, azok nagyjából hol és milyen engedményeket lehet tenni, mi az a kompromisszum. Szerintem alapvetően arra elég ez a 15 perc.
0: Ugye Magyar Péter már egy esetleges őszi beregszászi találkozóról is beszélt, ez a pénteki sikere múlik, hogy hogyan tovább?
1: Szerintem igen, meg attól is függ, hogy alapvetően milyen határidők, tehát hogy nyilván valószínűleg megállapodnak arról, hogy nagyjából mik a határidők a következő lépések bevezetésére. Ha lehetséges az, hogy ha ez a határidő mindkét fél számára megfelelő lenne, és lesz miről tárgyalni egy őszi látogatás során, akkor lesz egy őszi látogatás. Tehát szerintem igen, tehát attól függ, hogy lesz-e konkrét eredmény, mert ha nem lesz, akkor valószínűleg nincs miről tárgyalni.
0: Nagyjából még 3 percünk van a műsoridőből. Úgy tűnik, hogy azt a markáns kiállást, hogy Magyarország nem ad fegyvert, nem enged át fegyverszállítmányokat, amit ugye Magyar Péter is képvisel, Ukrajna elfogadta. Egy kicsit, mintha utalt volna rá, hogy vannak azért még egyéb feszültségpontok a két ország között, amik így beárnyékolhatják a jövőt?
1: Alapvetően vannak feszültségek, ugye az egyik feszültség, az, tehát nem is az egyik, tehát, de több is volt belőle, ugye az egyik ugye a kárpati nyolcak kérdése, tehát az látszik, hogy még ez a fajta kommunikáció a magyar miniszterelnök és az ukrán elnök között még nem simult ki annyira, hogy alapvetően arról tudnunk beszélni, hogy le tudnak ülni, problémamentesen megtárgyalni a vitás kérdéseket, hanem ugye korábban volt egyfajta üzengetés. Nyilvánvalóan ez az egyik fél számára se jó fejlemény a két oldalú kapcsolatok esetében. Ugye alapvetően szerintem ezeket a kérdéseket is kéne rendezni, és valószínűleg ezeket is meg fogják beszélni. Meg egyébként az olajtároló, a kőolajtároló kérdése is egy olyan kérdés. Bár itt valószínűleg nem lesz kompromisszum, mert ugye a magyar miniszterelnök részéről volt egy erőteljes kijelentés, hogy alapvetően itt nincs miről tárgyalni gyakorlatilag, de legalább valószínűleg arra lesz egy kísérlet, hogy ezeket a kérdéseket, vagy mondom, nem nyilvánosan, vagy legalábbis nem is ilyen hangnemben tudják majd megoldani. Úgyhogy ez a találkozó arra lesz jó, hogy egyrészt a magyar miniszterelnök és az ukrán elnök meg jobban ismerkedjen meg egymással, és a vitás kérdéseket mondjuk úgy diplomatikusabb hangnemben tudják rendezni.
0: Még egy kérdésre válaszra van időnk. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ma jelentette be, hogy Kelet-Ukrajnában a frontvonalhoz közeli régióban több mint 20 ezer háborútól szenvedő helyi lakost és menekültet segítő programot indít. A hazai segélyszervezetek ugye a háború kitörése óta jelen vannak Ukrajnában. Ez a mostani, meg az egyébként a mostanáig végzett munkájuk, azok mennyire tudják tompítani a jelenlegi esetleges jövőbeli feszültségeket?
1: Szerintem egyértelműen tudják segíteni, sőt, ugye az ökumenikus szervezet nem csak, tehát nagyon sok szervezet segíti az ukrán állampolgárokat Ukrajnában, különböző segélyekkel, adományokkal, ezek legalábbis a humanitárius is nem a nagy politikai, hanem a kisebb szinten, tehát önkormányzatok szintjén vagy megyei szinten erőteljesen tudják elősegíteni a magyar-ukrán párbeszédet. Például ugye a magyarországi választások előtt például a megyei önkormányzat és a magyarországi önkormányzatok közül gyakorlatilag példaértékű volt a megállapodás, és ezért ezeket elő tudják segíteni.
0: Maradjon is így. Köszönöm szépen Olekszij Antonnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ez volt a nap témája. Mutatásai nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímát hallották.
2: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
3: A szakma felé egyrészt a helyi színjátszókört vezető irodalomtanára, másrészt egy szintén odajáró lány terelte, akiért ő akkoriban oda volt. Az egyetem elvégzése után egyből a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházhoz szerződött, amelynek immáron 27 éve tagja. A magyarországi közönség is láthatta őt színpadon. 2013-ban ugyanis vele mutatták be a János Vitézt a Nemzeti Színházban. Másfél évvel ezelőtt a Kossuth Rádió kulturális műsorában találkoztam vele először, amikor a televízióban futó Hunyadi sorozatban Szilágyi Mihályként, ezzel párhuzamosan a moziban pedig a Véletlenül írtam egy könyvet című filmben egy kétgyermekes, özvegyédesapaként láthatták a nézők. Köszöntöm Önöket, Kovács Bernadett vagyok. Vendégem az élete nehézségeiről is meglepően nyíltan beszélő Mátray László, Jászai Mari díjas színművész, aki október 23-án kerek évfordulót, az 50. születésnapját ünnepli. Budapesten beszélgettem vele, amikor egy magyar sorozat forgatása miatt a fővárosban tartózkodott, bár erről a munkájáról egyelőre többet sajnos nem árulhatott el.
4: Hogy vagy? Ez a kérdés manapság annyira kiüresedett, de veled kapcsolatban én azt érzem, hogy ez a kérdés valahogy mindig releváns, hogy te hogy vagy éppen.
5: Hát én nagyon régóta így folyamatosan valahogy ilyen átmenetben azt érzem, hogy nem tudom azt mondani, hogy jól vagyok, de azt sem tudom mondani, hogy rosszul vagyok, szóval hogy ilyen turbulenciában.
4: Azt hiszem, erre szokták azt mondani, hogy kösz meg vagyok. Ja, és akkor így lépjünk tovább, igen, menjünk tovább, igen. Ne is kérdezzek, de hát én sajnálom, én most kérdezni fogok, hogy, hogy akkor a rossz, ha rossz, akkor miért rossz? Hogy miért rossz?
5: Most konkrétan jól vagyok, tehát most, hogy itt vagyok Budapesten forgatók, szóval hogy ennek az egésznek nekem van egy jó kis ilyen, nem úgy kimeditálom magamból az otthoni, nem mint az erdélyi
4: gondokat.
5: Igen, hanem valami olyasmivel kapcsolódok, ami pont amiatt, hogy nem sűrűn történik velem, vagy nem gyakran vagyok ilyen helyzetben, valahogy egy olyan enyhe szabadságérzet, amikor tudod el, jössz, dolgozol, pedig semmi nem változik egyébként, csak valahogy nem azt érzem, hogy most a hétköznapok terhe van rajtam, úgyhogy ezek a napok jók.
4: Környezetváltozás magyarul,
5: így van, így van.
4: Hogyha nem vagy jól, akkor az többnyire munka miatt van? A munkából adódik?
5: Igen, igen. Rám nagyon erősen rányomja a bélyegét éppen az, hogy valamiben hogy vagyok, valami munkában, hogy hogy találom meg magam, vagy mennyire mélyen segítséget kapok, vagy hogy így teljesen egyedül maradok benne, vagy, vagy például másra számítok, és akkor nehezebben dolgozom fel.
4: De ez a te belső vívódásod, ugye? Tehát ez mind a saját magadnak való megfelelés.
5: Igen.
4: És ez
5: igen.
4: Ilyen mélyre tud vinni, hogy, hogy akár azt is tudod mondani, hogy nem vagy jól?
5: Hát akár azt is tudom mondani, hogy, hogy nem, nem bírom csinálni. Tehát, hogyha menet közben eljutok oda, hogy összeomlik a kártyavár, vagy minimum egy torony, egy bástya, akkor kész, vége nálam van. Akkor tényleg olyan, mintha eltörött volna, tehát összedőlt volna az egész. Szóval igen, és egyébként meg ezen dolgozok egy ideje, hogy ne rántsam ki magam alól teljesen a széket, vagy szőnyeget, vagy amit ki lehet rántani. Szóval ne hagyjam, hogy, hogy összedőljön bennem a kártyavár. Vagy ha össze is dől, vagy azt érzem, sokkal hamarabb kijönni ebből a mélyrehúzó spirálból, vagy ebből, a, ebből az érzetből, hogy kész, vége az egésznek.
4: Jól sejtem, hogy ez a megfelelő?

0: hogy a fiú gyerek az ugye az apának szeretné megmutatni, hogy ő mi mindenre képes. És valószínűleg, hogy igen, innen jön, hogy le kell tenni mindig valamit az asztalra, hogy kapj egy simit. Tehát, hogy kapcsolódni tudj. De és tényleg, hogy kapcsolódjanak hozzád.
1: De tényleg le kellett tenni valamit? Vagy ezt csak te gondoltad?
0: Jó, ez bonyolult, mert ez egy idő után ösztönös. És nem csak az van, hogy akkor nagyon jót csinálsz, hanem az, hogy az is egy nagyon fontos, és ez, amit szerintem nekem meg kell ebben erősödjek, hogy igenis lehet hibázni. Hogy mellé lehet dolgoknak nyúlni.
1: Édesapád meteorológus, és azt is tudom, hogy te is annak készültél.
0: Annak is.
1: Annak is, igen, sok más mellett annak is. Ez is az ő felé való megfelelés akart lenni, vagy ez tényleg érdekelt téged, ez a szakma?
0: Tetszett. Főleg a helyek, tehát ahol ő élt, ahol ő a hétköznapjait gyakorlatilag töltötte. Nyilván magas hegyekről beszélünk, mert hogy romániai szinten. Most is kérdeztem, hogy ez valamilyen annak idején a 70-es évek, 74-ben, vagy mikor került oda, hogy a 70-es években, hogy ez egy ilyen büntetés volt? Nem, egyszerűen megkérdezték tőle, hogy megye, van egy hely, és ő ment. És aztán utána a Bulea-tó, ugye, ami most egy ilyen turista látványosság Romániában szól, hogy ha azt nézzük, ezek ilyen luxus helyek. Csend, friss levegő, lehet a természetben lenni zavartalanul, szóval ezek voltak azok a helyek, amelyek engem vonzottak, és akkor az, hogy meteorológus lettek. Ezért is akartam például később erdész lenni, mert az is a természetben, és aztán földrajztanár is azért, mert annó engem a középiskolában is, az általánosban is földrajztanárnőm folyamatosan kimozdított, szóval milyen iskolaprogram volt, hogy elmentünk havonta ilyen olyan túrákra.
1: Mindjárt eljutunk oda, hogy végül, hogy színészetet választottad, de azért én még az édesanyádra is rá szeretnék kérdezni, hogy kaptál valami olyan impulzust vagy mintát, ami terelgetett valamerre?
0: Anyám műszaki rajzoló volt, és hát nyilván az ő munkahelye valahogy így nem... Tehát ez
1: és a személye. Úgy is kérdeztetem, hogy édesanyától mit hoz valami?
0: Nehéz is, mert mindig az apámmal való kapcsolatomról nyilatkozok többet, és tulajdonképpen ott van anyám, aki nevelt érzelmi szinten gazdagabb, mint az apámmal való viszonyom, de kevésbé verbális. Nem tudom verbalizálni, én nem tudok róla nagyon mesélni, mert valahogy olyan...
1: Ki tudod neki mondani azt, hogy szeretlek?
0: Persze.
1: Ezt szoktad is?
0: Nem.
1: Miért?
0: Hát igen.
1: Attól félsz, hogy reagálnom?
0: Nem. Valahogy a szeretlek szó az úgy nem otthonos. De az ölelések azok inkább, igen. Nyilván anyám volt az, aki ezt az egész hullámzásomat tulajdonképpen a háttérből látta és elviselte.
1: És szenvedett is tőle, szerinted?
0: Valószínű, igen. Igen. Tehát nem volt könnyű, nem lehetett könnyű neki. És mindig volt egy ilyen burkolt, keresgélősebb. Nem tudtuk megfogalmazni egymásnak a bajunkat.
1: Ígérem, mindjárt eljutunk oda, hogy színész lettél, de ha még gyerekkornál maradunk. Erre most azért merek rákérdezni, mert egyrészt, amikor mi másfél évvel ezelőtt először és azóta utoljára találkoztunk, akkor is viszonylag nyíltan beszéltél erről. Másfél évvel ezelőtt volt 2 éve körülbelül, azt mondtad, hogy egy kortyot sem ittál, mert hogy neked problémád volt az alkohollal. És ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés, hogy én ennek nagyon-nagyon örülök, hogy erről te egyébként azóta már több helyen is beszéltél, mert szerintem ez egy nagyon fontos és még mindig tabu téma. Az egyik interjúban azt mondtad, hogy gyerek voltál még, amikor egy kis kupicával, vagy nem is igen, tudom, így eléd került, és ott az a bizselgető mámor, talán ezt a szót használtad, hogy ott valami nagyon elkapott téged.
0: Igen. Hát azóta változtak a dolgok. Szóval, hogy most nem egy... abstinens emberrel beszélgetsz, tehát, hogy fogyasztok alkoholt. 3 évig tudtam tartani, aztán...
1: Tudtad, vagy akartad?
0: Igen, jó kérdés, mert most nem akarok úgy gondolni magamra, hogy bűntudat, csak hogy nagyon oda kell figyeljek. Egyébként volt bennem egy ilyen szándék, és ezt a ilyen terápiára is járok, és akkor, hogy ezt így jeleztem, hogy mi lenne, hogyha ezt az egy poharas, maximum 2 pohár italt fogyasztanék, és akkor hát ez kockázatos dolog. És ez tényleg így van. De visszatérve a gyerekkor, igen, egyébként a nagyapám öntött ki ilyen kupica köményes pálinkát, és akkor az volt az az érzés, hogy húha, ez valami, hogy nagyon jó. Az csak az érzés volt. Tulajdonképpen az összes későbbi alkohollal való találkozásom az mindig valahogy a szorongást oldandó volt.
1: De te elmentél a falig. Nem ez volt a legnagyobb probléma? Nem tudtál leállni?
0: Igen, így van. Igen.

0: mert a kikapcsolás volt a célom, a kicsekkolás, az a helyzet.
1: Azt hiszem, neked ez a megküzdési stratégiád, ez talán így van, a pszichológiai.
0: Talán így van. Igen, igen. Engem azzal volt a legjobb, hogy én azt éreztem, nem vagyok alkoholista. Csak nem tudtam meghúzni a határt. Tehát nem tudtam kikerülni ebből az örvényből. Hogy mindig mindenhol volt alkohol. Bárhova keveredtem, volt alkohol, és akkor már nem mondtam azt, hogy nem. Tehát én engem ez zavart a legjobban.
1: Hát úgy voltál vele, hogy kívánni nem kívánom, tehát a szervezetem nem jelez, így de van. Ha már ott van,
0: igen,
1: akkor meg.
0: Igen. Na és akkor ugye nem kell arról beszélnem, hogy egyrészt ebben a szakmában elég közel van ez a helyzet, és hogyha már elkezdtem, akkor én nem tudtam kicsiben csinálni. De nem akarom, tehát már azt érzem, nem akarom tönkretenni magam.
1: Úgyhogy... Tehát már tudsz határt húzni magyarul?
0: Nem tudok még, de szeretnék. Tehát, hogy már fontos lenne határt húzni nekem. Most
1: de ez a határ, ez most hol van? Tehát, hogy mondjuk ritkábban fogyasztasz alkoholt, de akkor még elmész a falig?
0: Nem megyek el, nem akarok elmenni falig, nem. Ritkábban fogyasztok, és egy kicsit tudatosabban már, mint hogy,
1: na,
0: hogy
1: hát
0: igyekszem.
1: Hát
0: igen, igen, hát az volt, hogy persze az volt, hogy szilveszterkor azt mondtam, hát nem akarom már, hogy ne pezsgőzzek, és akkor azt mondtam, hogy veszek egy üveg pezsgőt. És akkor így néha megengedtem magamnak, hogy veszek pezsgőt. Aztán egy Marosvásáron egy tankcsapda koncerten már nem volt pezsgés, és akkor ott volt egy ilyen nagy duhanás, bum.
1: És akkor, utána mit éreztél?
0: Hát
1: gostoroztad magad? Szégyelted?
0: Nem szégyeltem, de úgy éreztem, hogy a fene elje meg. Tehát semmi nem változott.
1: De ez nem igaz, hogy semmi nem változott. Hát most beszéltük meg, hogy azért mégiscsak változott.
0: Jó, de akkor azt éreztem, hogy tulajdonképpen semmi nem változott. Szóval, hogy ha van erre, és erre volt nyilván társaság, hogyha van erre, akkor én belemegyek.
1: Azt érzed, hogy ezt még meg kell fejlőd, tehát hogy neked ezzel dolgod van, vagy egyszerűen ezt most már így el is engeded?
0: Hát nem, most az a téma, hogy figyeljem, hogy mikor jön ez az inger. Például a fáradok. Hát igen, ez a kicsekkolás. Tehát ez, hogy úgy el akarom engedni. Tehát ezt kéne tetten érjem, hogy na akkor mi van helyette? Mit tudnék helyette zöldteázni, vagy nem tudom. Mert közben most már azt is érzem, hogy tényleg egy pohár is elég, és közben, miközben fogyasztom azt a pohár bort, vagy éppenséggel a sört, akkor érzem, hogy jó, ez most már nem is kell. Tehát, hogy azért már van ilyen érzés.
1: Egy kicsit lazítsunk ezen a beszélgetésen. Most már jöjjenek a szép emlékek. Feltételezem az, amikor bekerültél a 16-7 évesen színjátszó körbe, vagy színi körbe, az egy szép emlék. Jó emlék? Hogy éled
0: jó,
1: meg?
0: Jó emlék, jó korszak volt. Tehát így a középiskolás éveket valahogy ez így átlendítette. Izgalmas volt.
1: Mire képes egy nő, ugye?
0: Igen, igen.
1: Egész pályát ki tud jelölni.
0: Igen. Szóval, hogy én tényleg nem akartam, nem eszembe se jutott, hogy nem is volt nagyon sok közöm színházhoz. Viszont volt egy nagyon jó irodalomtanárunk, és főleg a világirodalmat, meg a drámákat, ezeket nagyon szuperül adta le, és ő is csinálta ezt a diák színjátszó csapatot egyébként, az ő keze alatt működtünk, úgyhogy jó, nyilván köze van a lányhoz, mert valami fajta kíváncsisággal mentem, hogy hova jár. De a drámákhoz való viszonyulásomat, ezt mégiscsak ettől a magyar tanártól.
1: A nyitottságot.
0: Igen, és hogy az értelmezést, hogy hogyan olvassunk egy történetet, azt mégiscsak tőle kaptam. A romantikus része nyilván az, hogy egy lányért, vagy lány után, de az, hogy mi is a tragédia, mi is a komédia, hogy vannak bennünk ezek elhelyezve, azért azt tőle kaptam, és akinek a neve Salamon András.
1: És akkor 1999 végzel a főiskolán Marosvásárhelyen, és egyből Sepsiszentgyörgyön kezdesz.
0: Igen.
1: És azóta ott vagy.
0: Igen.
1: Félsz a változástól, vagy annyira jó társaság van ott, és szakmailag annyira kielégítő, hogy nem akarsz váltani? Vagy valahogy ez így a kettő együtt?
0: Is, igen. Tehát, hogy nehezen váltok, benne van. Szakmailag elégedett vagyok. Nem 100%-osan, tehát hogy ez egy hullámzó történet. Meg ugyanakkor ugye megnyittatott előttem a filmezés, ez a kiskapu, és hogy a színház lehetővé tette, vagy hogy mondjam, nem akadályozta, vagy nem mindig, néha nyilván kellett határt húzni, de hogy ezt tudtam csinálni, ezzel valahogy oldódott bennem ez a bezártság érzés, hogy akkor én most csak egy színháznak vagyok az alkalmazottja, és így is fogok meghalni. Régebb ez másképp volt. Tehát ha valaki oda szerződött, az jó, az egy életpálya volt, aztán de valahogy én nekem ez megadatott, hogy jöjjek, menjek, és emiatt jó is, hogy van egy olyan csapat, ahol otthon érzem magam.
1: hogy többnyire prózát játszol?
0: Tehát,
1: hogy szoktál énekelni, vagy zenés darabokban játszani?
0: Nem játszom.
1: Tehát, hogy állsz te az énekléssel?
0: Ha bizalommal nyúlnak hozzám, akkor meg tudok feladatokat oldani. Amúgy meg gátlásos vagyok.
1: Ha énekelni kell.
0: Ha énekelni kell, igen. Nincs rossz hangom egyébként. Nem szeretem, ha hamisat fogok. És az viszont annyira gátol, hogy nehogy hamisan énekeljek, hogy nekem nagyon ki kell gyakorolni. Egyébként gyakorlás kérdése, csomó minden.
1: Vállalnám muzikát?
0: Nem. Mármint olyan értelemben nem vállalnék, hogy így most akkor én eljövök egy musical színházba, esélyem nincs. Tehát volt egy feladat, ahol két jól képzett hangú énekes színészek, de akik jól énekeltek, és melléjük kerültem, olyan feladat volt, és a basszust kellett vinni. És volt egy segítségem, aki naponta, akivel én egy hónapig, vagy azt nem egy hónapig, mert ugye lassacskán születtek a dalok, mármint a zeneszerző apránként küldte el az anyagot, és én naponta több órát gyakorolva megtanultam, és működött. Csak nekem fejben biztosnak kell lennem, és ez nagyon függ attól, hogy milyen zeneszerző vagy, akár milyen korepetitorral dolgozok, szóval, hogy meg tudjon nyugtatni. Mélyebb fekvés, vagy mélyebb regiszterben élek, mozgok a hétköznapjaimban, ezért mondjuk a magastól félek, és valószínűleg, hogy még magasabbnak képzelem el azt a hangot, és akkor ott van egy szorítás, amitől, igen, tehát ezt meg kell tanulni, de ezt gyakorlással meg lehet oldani.
1: Na pont ezt akartam mondani, hogy akkor viszont nem vagy lusta gyakorolni, tehát hogy te egy ilyen szorgalmas színész vagy.
0: Hát,
1: ha megkívánja a szerepet.
0: Ha megkívánja, most már nem vagyok annyira szorgalmas. Most már úgy valahogy például volt egy, lett volna egy lehetőség, hogy mondjuk Bicska Maxit énekelni, és el is kezdtem a hangképzésre járni.
1: Hát a Tamási járó színész.
0: Igen, van. Igen, és aztán úgy döntöttek, hogy mégsem, mert ugye módosítani kellett volna a kottát, és akkor mégsem lett. Tehát, hogy én beleállok, hogyha olyasmi van, hogy de egyébként most nem járnék be, most már nem járok be, mondjuk énekórára, csak azért, hogy karban, de karbantartás szempontjából mondjuk meg izgalmas lenne, csak hát ez, na.
1: Képzeld, nemrég a Budapesti Nemzeti Színházban voltam interjút készíteni, és amíg várakoztam az interjú alanyomra, addig az ügyelő hívta a színészeket a János Vitéz felújító próbájára. Uh-huh. És aztán megtudtam, hogy ez már a második generáció azóta, hogy te legelőször voltál János Vitéz.
0: Én is láttam nemrég egy ilyen videót, ahol Berec István, ifjú Berec Pitty tanította, vagy újra tanította a koreográfiát, meg is lepődtem.
1: Azért ez nagy szó, nem? Tehát, hogy hozzád mérik most már a Mátrai László volt az első János Vitéz. Az én interjú alanyom ezt kimondta, miközben így törölgette a szemüvegét, hogy hát csak nem akart költözni, tehát, hogy ők hívtak téged.
0: Ja, igen, igen.
1: Hogy legyél társulati tag.
0: Csak igen, igen.
1: Hát a Mátrai László nem akart költözni.
0: Nem, valóban nem akartam.
1: Oda is úgy indult el, ugye? A Mátrai László sem most már mondta, hagyjuk, hogy kicsit félve, kicsit bizonytalanul, aztán nagyot szólt, láss csodát.
0: Igen, érdekes helyzet volt. Hát nézd, bizonytalanságban. Eleve furcsán volt, tudod, hogy kikértek, elengedtek, szóval nem tudom, aztán hirtelen jött az egész döntés. Én a színpadon leginkább tényleg a tragédiák, vagy a komédiákat, tehát a drámai műfajt érzem, azt kerestem. Ezért furcsa volt, hogy a János Vitéz ilyen ebben a formában színpadon van. Tehát én dialógusokban gondolkodok, tehát valaki mond valamit, és arra valaki mond valamit. És akkor ebből van konfliktus, vagy nincs konfliktus. Szóval valahogy így képzeltem el, és akkor ez nem úgy volt, ezért elbizonytalanodtam természetesen, és hogy akkor itt hogy hogyan kell, és akkor van a rajzfilm, és van a Cserhalmi hangja, és egy ilyen nagy jó kis káosz lett a fejemben. De vettem az akadályt, tehát már úgy értem, hogy ő sikerült megbirkóznom a feladattal én is, és meg is szerettem, nem azt mondom, hogy egyből, vagy hogy így könnyedén engedtem bele magam, de szerettem, és 50 előadást csináltam végig, izgalmas volt. A János Vitéz után jött Zsótér Sándor, rendezte az Ibzent. A bíró voltam benne, és én nagyon szerettem. Na, látod, ő például nem egy ilyen kaliberben gondolkodott, hogy akkor most János Vitéz, vagy Szimbád, vagy Bánkbán, hanem az az ember, aki más utat, és azt nagyon szerettem.
1: Ja, mert hogy az első három, amit felsoroltál, az a hősies?
0: Hát, talán.
1: Erre gondolsz?
0: Igen. De én úgy gondolom, hogy a János Vitéz sem volt, nekem nem hős. Attila sem hős.
1: Kikre tekintesz hősként?
0: Senkire. Nem, nincsenek. Szerintem ilyen hősökről beszélünk, akik valamit csinálnak, azok nem azért. Tehát én szerintem nem azért csinálnak, vagy érnek el valamit, mert hősök akarnak lenni. Aztán a környezet azt mondja, hogy huha, ez igen. De nézd, János Vitéz, ő neki nem volt más útja, csak ez az út volt. Tehát neki meg kellett lépni azokat a dolgokat. Igen, ilyen szempontból nevezhetem hősnek, hiszen olyasmit tudott meglépni, amit mondjuk én nem tudnék.
1: Neked van hősöd? Ilyet magánéletedben?
0: Nincs.
1: Szakmai
0: nincs,
1: életedben?
0: Nincs. Nem, egyszerűen ezt a hős szót valahogy nem tudom így
1: tolod magadtal?
0: Tolom, igen. Szerencsére a Szentgyörgyi Színház nem ilyen beállítottság. Tehát nem ez volt a profilja, hogy akkor van a Mátrai, aki a hős alkat, vagy akár lehetne az is, és akkor, ha olyan feladat van, akkor őt elővesszük, és oda tesszük, és akkor ő meg beáll, és megcsinálja.
1: Ahogy látom, a filmekben sem feltétlenül ezek a karakterek, szerepek találnak meg.
0: Igen, nem véletlen valószínű. Én inkább emberivé tennék karaktert.
1: Valamiért én azt érzem, hogy a Kojot az más, és vagy fontosabb, vagy különlegesebb szerep az összes film szerepet közül. Ez valahogy ilyen előkelő helyen szerepel, mondjuk akár a szívedben.
0: Így van, az egy nagyon speciális találkozás. És jó hatással volt rám egyébként. Szóval, na ott például éreztem azt, hogy amikor a karakter részleteit segítenek megtalálni magadban, és biztatnak, hogy keresgélj, vagy hogy tartsd magadban azt a feszültséget, vagy azt a hangulatot, amiben éppen belekeveredtél egy forgatáson. Kostyál Márkő nagyon, nagyon érezte, hogy vezessen bennünket. Eltelt jó pár év, és még mindig ezt a hálát érzem, hogy én abba a történetbe bekerültem.
1: Tudod, mit figyeltem meg, hogy így vagy úgy, de többször megtaláltak téged az apa szerepek. Nem mindig feltétlenül az apaságon volt a hangsúly, tehát akár mondjuk a Kojotban is volt egy kis fiad, de nem az apaságodon volt a hangsúly.
0: Nem az apaságomon, de az apámmal való konfliktuson volt a hangsúly inkább.
1: Igen, de hogy a te karaktered is apuka volt, tehát hogy egy kisfiút mellé raktak. Én az első filmet, amit láttam veled, az a Hab című film volt, 2019, azt hiszem. Ott nem a vér szerinti gyereked volt, azt hiszem pont Lacikának hívták. Igen. A karaktert, de hogy valahogy ott is elkezdtél nyilván forgatókönyv szerint apáskodni felette. És akkor a véletlenül írtam egy könyvetről, már ne is beszéljünk, hát ott viszont tényleg egy apa szerep volt. Igen. Egy apa karakter. De be így amúgy belegondoltál, hogy miért találnak meg ezek az apa szerepek?
0: Hát...
1: Szóval ezen gondolkozni? Vagy ami jön, és akkor...
0: Vívódok, néha vívódtam. Most már azon vagyok, hogy így ne okozzon például egy ilyen helyzet nekem problémát, hogy nekem nincs gyerekem, és egy apát kell, hogy hiteles tudok-e lenni, hogy apát kell játszanom.
1: Hiszel abban, hogy esetleg ami hiányzik az életedből, azok a szerepek által bejönnek az életbe?
0: Igen. Tehát nekem nagyon nagy lehetőség egyébként az, hogy színházban dolgozom, meg hogy filmmel is találkozom az életemben, mert ez egy lehetőség, hogy én magammal is foglalkozzak. Igen, és hogyha mondjuk valami nincs, az nem jelenti azt, hogy az nem lenne meg benned, hogy az nem létezik bennem, hogyha mondjuk éppenséggel most például vegyük konkrétan az, hogy nincs gyerek, akkor én nem tudok vásznon vagy színpadon apát játszani.
1: Ez a gyerek téma téged mennyire zavart, és most hogy állsz ezzel a kérdéssel? Elengedte, de már el akarod engedni?
0: El kell engedni, tehát nincs mese. El kell engedni, időben legyen az ember, ne a gyerekének a nagyapja legyen, szóval, hogy... De hogy ezen ne szorongja.
1: De ez is meló? Tehát munka, hogy ne szorongja?
0: Ez tudja a fene, hát nem tudom, hogy meló-e, hát az, hogy...
1: Tehát van ezzel dolgod? Úgy érzed, hát, hogy ne szorong?
0: Igen, ez nagyon egyszerű dolog. Ilyen értelemben nem foglalkozok naponta, tehát hogy ne érezzem azt, hogy áldozat vagyok valaminek, saját életemnek, hogy én ezt így elszúrtam. És próbálom tulajdonképpen feloldozni magam ez alól a nyomás alól, hogy kevesebb vagyok-e emberként, hogyha ez nem jött össze, vagy hogy ha nem jön össze, vagy nem. Nyilván egy élményt úgyse kap meg az ember, de az is lehet, hogy sokkal rosszabb élmény kapnak, nem tudom.
1: Milyen apuka lenne ez szerinted?
0: Hát,
1: szigorú?
0: Fú, nem tudom, mert ez sok mindentől függ, ezt nem lehet. Ezt nem lehet ezt szerintem így belülni, hogy milyen lennék. Én tudom, hogy az igen, hogy milyen szeretnék lenni, vagy hogy legalábbis inkább barátja szeretnék lenni. Tehát nem kívánnék ilyen, ez a szigorú apa, vagy hogy mondjam, a tartásos, ezt valahogy nem tudnám. Bár lehet, hogy az működne, nem tudom.
1: visszatérve még szakmára, meg filmekre, hát nem mehetünk el szó nélkül a Hunyadi mellett sem. Mondhatjuk azt, hogy egy hatalmas produkció. Magyar léptékben mérve, nagy.
0: Igen. Valóban az.
1: Ez volt az a casting, amire nem is nagyon akartál elmenni? Csak olyan e-mailával, jó, ha már itt vagyok Pesten.
0: Igen, tehát nem valami nem nagy képűség, csak úgy akkoriban több ilyen anyagot küldtem be magamról, valahogy nem választottak ki, vagy valahogy így nem, és úgy éreztem, hogy nekem most...
1: Nincs ezzel dolgokat.
0: Igen. Hát, hogy így pihentesen.
1: De akkor mi történt?
0: Hát aztán lehet. Hát egyrészt megnyugtató volt, hogy így nem kellett. Tulajdonképpen a casting annyi volt, hogy eljöttem, egyszer is találkoztam. Nem, kétszer voltam. De hogy nagyon biztosra mentek velem, szóval, hogy nem kellett versenyeznem. Na, és ez nekem jó út, hogyha így azt érzem, hogy nem kell versenyeznem. Nem szeretem a versenyt. Tudod, rá tudnak erre azért játszani a ilyen szereplőválogatáson, hogy versenyben tartanak. Versenyeztetik egy kicsit a színészeket, és akkor ez egy nagyon rossz hangulat. De ez egyébként mindenhol van. És ettől valahogy azt sugallták, vagy éreztették, hogy így meg vagyok.
1: Ez hát azért elég nagy kiváltság, nem? Ezt nem sokan mondhatják el magukról. Legalábbis így magyarországi viszonylatban. Nem tehát tudom. Hollywoodban lehet, de azért itthon szerintem nem ez a megszokott.
0: Na jó, hát ez nem minden filmre érvényes, ez erre a szerepre volt. De mondom, ezt lehet, hogy tulajdonképpen ugyanúgy mentek a körök, csak hogy én nem tudtam róla. Nekem volt egy ilyen kis belső meggyőződésem, vagy valahogy egy ilyen biztató energia, hogy na, ha már eljövök, és itt vagyok, hogy akár lehetne. Nyilván akkor aztán jöttek a problémák, a Szentgyörgyi Színházzal egyeztetni kellett, hogy ez hosszú időre szól, szóval hogy lesz. És akkor elkezdődik a munka, és amikor elkezdtük a melót, akkor ott minket elkezdtek szépen kovácsolni, hogy bizonyos átalakulásokat, lelki tűrőképességet, a fizikai tűrőképességet is, meg egy csomó mindent kellett pallírozzunk magunkon.
1: Hamarosan 50 éves leszel, előre is boldog születésnapot kívánok.
0: Köszönöm szépen.
1: Ott tartasz, ahol szerettél volna tartani? Az vagy, aki szerettél volna lenni 50 évesen?
0: Érdekes. Azért, mert nincs meg bennem, hogy mi szerettem volna lenni 50 évesen. Tulajdonképpen ami van, az jól van. Mindennek helye van. Nem valami nagy revelációban kell nekem gondolkodni, hogy most akkor úristen 50 év ez sem. Tehát, hogy ez gyakorlatilag ugyanúgy a 49, de a 35 is valahogy. De hálás is lehetek akár annak, hogy 50-et megértem. Szóval ez jó dolog. Bár még nem értem meg, de hogyha megérem. Szóval, hogy igen, tehát ami van, az jól van.
1: Kedves hallgatóink, vendégem Mátrai László, Jászai Mari díjas színművész volt. Köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is. Kovács Bernadettet hallották. További szép estét, jó rádiózást kívánok!

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy évszázados zenei rejtély végre megoldódik. New York után Budapesten születik újjá Johann Sebastian Bach, Szent Márk passiója. Az Egyesült Államokban élő zseniális magyar orgonaművész és zeneszerző Karosi Bálint grandiózus rekonstrukcióját hallhatja a közönség október 21-én, melyet a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara kelt életre. Legyen részese a zenei szenzációnak október 21-én a Mátyás templomban. mrm.jegy.hu.
2: Amit örömmel hallgatunk, amire mindig rácsodálkozunk. Zenei kedvencek 60 percben a Liszt Ferenc Kamara Zenekarral. Klasszikus zenei élmények egy órában, hétvégi koncerteken Budapest belvárosának különleges helyszínein. 18 és 20 órától. További információ és jegyvásárlás lfkz.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Pontosan 19 órakor jó estét kívánok a hírszerkesztő Demetíme a nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Fehér Renátó kapta az idei Margó-díjat. Folytatódik a hűvös szeles idő. Jönnek a részletek. Döntött az uniós bíróság. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadonbocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. Felülvizsgálják a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által létrehozott Nemzeti Művelődési Intézet szerződését, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy átnézik az elmúlt években több milliárd forintnyi közpénzből működő alapítvány és a minisztérium közötti szerződést is, amely alapján az állam kiszervezte közfeladatainak egy részét az intézetnek. A tárcavezető hangsúlyozta, a Tisza kormány célja, hogy a közpénz útja és elköltése átlátható és indokolt legyen. Ukrajnában mára állt helyre a Starshield, az amerikai Starlink műholdas rendszer katonai változatának működése a mozgójárműveken. Ezt az ukrán védelmi minisztériumi források közölték. Hangsúlyozták azt is, hogy a kijevi tárca egyeztet a korlátozásokáról. Ukrajna szerint az amerikai SpaceX kedden előzetes figyelmeztetés nélkül csökkentette a Starlink terminálok sebességét, ami megnehezítette az ukrán pilóta nélküli rendszerek működtetését. Volodymyr Zelenszky elnök egy tegnapi interjúban úgy fogalmazott, a SpaceX tulajdonosa Elon Musk ezzel hibát követett el, ami emberéletekbe kerülhet. Csak nem 100 milliárd forintnak megfelelő összeggel támogatja a világ két legfejlettebb ipari országa a csernobili atomerőmű védőburkának helyreállítását. Ezt a G7-ek pénzügyminisztereinek bankoki tanácskozásán jelentette be a francia tárcavezető. Az Egyesült Államok áprilisban közölte, hogy 100 millió dollárt, 32 milliárd forintnak megfelelő összeget bocsát rendelkezésre, és elvárja a támogatást a G7-es országoktól is. A csernobili atomerőmű szarkofágja 2022 óta folyó ukrajnai háborúban rongálódott meg. Az amerikai külügyminisztérium szerint, ha a javítási munkák elmaradnak, fennáll a radioaktív anyagok kijutásának veszélye. Fehér Renátó kapta az idei Margó-díjat a Merénylők fénykora című könyvért. A legjobb első prózakötet szerzőjének járó elismerést 12. alkalommal adták át. A külön díjat Adorjáni Panna nyerte Körbe című kötetért. A vasárnapig tartó Margó Irodalmi Fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar írók mutatják be legújabb könyveiket. Esténként pedig irodalmi zenei produkciókkal készülnek a szervezők a Nemzeti Táncszínházban. Híreink végén a várható időjárásról. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, csak északkeleten délutántól fordulhat elő gyenge eső. A szél sokfelé megélénkül, hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi idő lesz, sok napsütéssel. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Kamerát a kézbe, és vedd a körülötted zajló életet. A részvételi filmezésben sokkal több van, mint hogy nem profi filmrendezők készítenek filmet. Vendégünk lesz Haragonics Sára, a téma szakértője, a Szia Sári című dokumentumfilm rendezője. Miért nem mosolyodnak el a hazai nagyvárosokban az emberek, amikor keresztezik egymás útját itt-ott? Hogyan beszélünk a játszótéren a rosszalkodó kisgyerek anyukájával vagy apukájával? Min múlik a köztereink hangulata? Dull Andrea szociológussal nézünk a látszat mögé.
2: Netszes. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban. Nyílt titok. Már nem rejtjük véka alá az igazságot.
4: A budai vár díszes, új épületekkel bővült az elmúlt években. Részben masbetonból, de messziről nézve réginek tűnnek. Minisztériumok költöztek fel, igazán nagyvonalúan berendezve. Miért? És mennyiért?
2: Nyílt titok. Szombaton délelőtt 9 órától a Kossuth Rádióban. Szótlanok hangján.
3: Miért kell adományt adni? Örüljenek, ha elviszem innen azt a kutyát. Ki akarnak jönni családlátogatásra? Önéletrajzot is kérnek majd. Ezek a mondatok gyakran elhangoznak, ha menhelyről szeretne valaki örökbe fogadni egy állatot, és azzal szembesül, hogy annak bizony vannak feltételei. Vajon jogosak az elvárások, vagy az állatvédők estek át a ló túloldalára?
2: Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák. Szombaton délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
1: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
5: Műsorajánlót hallottak.
2: A hely. Riportműsor a Kossuth Rádióban.
6: Spanyol az anyja, spanyol az apja, s ő maga Spanyolország legszebb.

0: vékony teste, egy csendes este, vonatra ült és eljött direkt Budapestre.
1: A korszak összes slágerre, amit el lehet képzelni, szól a háttérből, és az egyik Cerkovics sláger, a Manuela, ami egy ilyen nagyon kis bohókás, kiérdemelte náluk a haláltangó elnevezést, amiatt, hogy akárhányszor fölrakta a lemezjátszót kezelő Delce szakaszvezető, abban a pillanatban mindenki megijedt, hogy mi fog történni, mert szinte kivétel nélkül mindig akkor jött az, hogy ürőkészültség, startkészültség, startparancs.
0: És ez a Béla és a Manuela valami remet, egész
2: Pap Attivával, a Nemzeti Múzeum régész muzeológusával Balaton-Almádiban állunk a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár előtt. Ez régen étteremként üzemelt.
1: A Pannónia helyén lévő akkori étterem.
2: És itt mulattak az úgynevezett pumák, akik repülőgép pilóták voltak a II. Világháború idején, magyar repülőgép pilóták. Tehát akkor itt ezen a teraszon, amit látok, azokkal a tonetszékekkel folytak a nagy bulik.
1: Az étterem mellett ott állandó törzsasztaluk volt a pumáknak. A másik helyszín viszont a vasútállomásnak a restie, a Zongorafedő nevű századnak a parancsnokától, Irányi Pál főhadnagytól. Ismerjük a sztorit, hogy ugye itt lehettek a menyasszonyok feleségek, viszont ezek aggódva várták vissza a párjaikat, amikor a kötelékek felszálltak, és eleinte mindig volt még egy-két pilóta, még rendesen föl voltak töltve, nem volt még annyi veszteség, aki éppen pihenő napon volt, és ők gardírozták ezt a feleség és barátnő állományt. Segítettek megmutatni, hogy na, az lehet a te párodnak a gépe, nyugtatgatták őket, amihez hozzá kötődött a oldani kell a feszültséget valahogy, és a vasútállomás restéjébe kapható olyan kb. 55 fokos pálinka. És a képen is látható Bejci József, becenevén Joe, aki meg a 3. századnak, a drótkefefedő nevű századnak volt a parancsnoka. Egy kicsit idegesen reagált rájuk, hogy mit csináltok ti, amíg bevetésre járunk, mert hát látszott rá a társaságon,
2: hogy... Mire visszaérnek, addigra itt már riói karnevál van.
1: Óriási aggódás, de kicsit dülöngérés és csillogó szemek. És erre egy valaki bedobta azt a dumát, hogy hát csak kijöttünk a vasútra keresni egy csatlakozást. Ez a csatlakozás, ez ráragadt, mint ragadvány név, és elkezdték így hívni ezt a pálinkát.
2: Még egy kör csatlakozást mindenkinek, értjük.
1: Így van, pontosan.
2: És azt beszéltük meg Pap Attilával, hogy bejárjuk azt a területet és azokat az épületeket, ahol egykor a pumák éltek. Tehát elindulunk akkor a Kulturális Központ és Könyvtártól, merre fele?
1: Hát itt most a településnek a központi részéből a másik oldal kell nekünk, ahonnan indul egy sétáló utca, és a velünk szembe lévő nagyobb épület tömb, amit sokáig tulipánszállóként hívtak, és tulipán udvarként van a mai napig a köztudatban. Ez volt 44-ben az Abbázia szálloda. Az egyik szárnyában lakott a 101/2-es Retekfedő nevű vadászszázad. Olyan pilótákkal, mint Tóth Lajos hadnagy, az Drumi, Szentgyörgyi Dezső, Málik József, Orró Pál, olyan ászpilótákkal, akik a Magyar Királyi Honvédégi Erők legeredményesebb tagjai közé tartoztak.
2: Na hát azért erre azért kérek szépen egy kis magyarázatot. Puma meg a Ricsi kutya után a Retek neve miért így alakult?
1: Hát a Puma osztályon belül a 101/1, az első század kapta a zongora elnevezést, a 2. század a retek, a 3. század pedig a drótkefe. Hogy miért pont ez? Ez most már tényleg történelmi homály fedi, mint oly sok mindent. Lévén az iratanyag megsemmisülése, és itt most Béstenke Csabát tudom idézni, aki nagyon nagy tudású történész, levéltáros, és adok a szavára ilyen szempontból, hogy nagyon hasonlít a középkori okleveleinkhez, hogy a megsemmisülés aránya olyan 92-96%, ha nem több. És az összes szálláskörlet közül, amit a Puma vadászosztálynak itt Almádiba kiutaltak, ez volt a leghangosabb itt, mivel az egyik szárnyat kapták meg ők, a másik szárnyában viszont rendesen ugyanúgy fürdővendégek lettek elszállásolva.
2: Na, az érdekes.
1: Na most, hogy a fiatal jóképű és tényleg a korszak ilyen szuperhőseiként nyilvántartott pilótáknak vajon hány olyan hosszúra sikerült estéjük lett, ami a strandon kezdődött, majd a szállodában folytatódott.
2: Ez egy jótékony homály.
1: Ne feledjük el, 20 éves srácokról van szó.
2: Akik tényleg ráadásul izgulnak, hiszen vadászpilóták, tehát a nagy feszültséget valahogy le kell vezetni, elindulunk az épület.
1: Pontosan, tehát ők zajosan próbáltak minden létező dologba jelen lenni, benne lenni. Néhány sikertelen hódítás az persze bekerült egymás focizása miatt így a visszaemlékezésekbe. Krasenics Lajos szakaszvezető szintén ennek a századnak a pilótája volt. Az első éres bevetésére várt, hogy átessen a tűzkerességen, és éppen pihenőben volt, és az ajló bevetésnél leérkezett a halba. Így az összes fürdőben vendég az ő nyakába ugrott, hogy hú, itt egy katona, ráadásul pilóta. Addig a pillanatig, amíg kicsit füstösen, koszosan meg nem jelent a szobatársa, Lőrinc Mátyás, akinek kényszer leszállnia kellett itt Fűzfő környékén, és így, Jézusom, Matyi, mit keresel itt? Hát, idézek szó szerint, segberült egy Mustang, hasra kellett dobnom a gépet, most itt vagyok. Na, onnantól fogva ilyen félisteni minőségben mindenki felé fordult, és ahogy Klasztjani csírja, hogy hát onnantól fogva ő már csak egy jelentéktelen mellékszereplője lett annak a szituációnak. A településen legendás Szabó Pék volt az, akinek a pékségében napközben a hozzátartozók, feleségek, egyebek ott kokettáltak.
2: Jaj, hát én látom én ezt magam előtt, amikor strandon megismerkednek, és azt, hogy meghívhatom egy buktára.
1: Benne lehetett a pakliba, ez is igen.
2: Akkor irány lefele a strand felé. Mert hogy feltételezzük, hogy hát ők nem csak repkedtek itt, hanem esetleg hajóztak, úsztak, strandoltak.
1: Ez egyértelműen tudható a visszaemlékezésekből. Tehát itt a strandon 44. május 12-től, ahogy megérkeztek az első alakulatok, gyakorlatilag a szeptember végi elköltözésükig nem lehetett olyan napot találni, hogy valamelyikkel itt ne találkozna az ember.
2: Szédületes.
1: Egyébként a három ismert kép egyike, ami már publikálva is volt, és tudjuk, hogy ez a Pumákhoz kötődik és Almádihoz, abból kettő is itt készült a Veserényi strandon.
2: Hol?
1: Az egyik az annyira nem rekonstruálható, mert csak ilyen elmosódva a víz látszik mögötte, a másik pedig balrább a móló irányába,
2: ahol most a hajók vannak,
1: a víz felől lett fotózva, és egy P-51 egy Mustang vadászgépnek a ledobott póttartájából készült csónak, és abban lubickol Lőrinc Mátyás, akkor már őrmester, és a kép hátterébe kisejlik a pont az őszállás körletüknek szolgáló egykori abbáziának az a kis tornyocskája.
2: Hova menjünk tovább?
1: Elindulunk a Liget kávézó és a másik két szállás körlet irányába.
2: Sétálunk tovább itt a fák árnyékában, illetve a fák lombja alatt.
1: Szintén Pannónia névre hallgatott, most Liget kávézóként fut, kis Pannóniaként is emlegették, és majdnem úgy működött, attól függetlenül, ugyanolyan civil forgalma is volt a helyi üdülőkkel, javarészt az úri közönséggel, mert egy puccos helynek számított, mint egy tiszti kaszinó. És hál' Istennek a pár év múlva 100 éves épület szintén érintetlen, sértetlen, és a tulajdonosai is nagyon komolyan veszik ezt a kérdést.
2: Egy híradás technikai tábla alatt állunk meg, de hogyha elnézünk a távolba, ott a fák között látunk egy ilyen kővel kirakott épületet.
1: Ez az épület az, ami szinte karc nélkül, eredeti tömegében, eredeti szobabeosztásával, eredeti nyílászáróival megvan.
2: Parti strand szakaszával.
1: Így van. A harmadik fotó, amit ismerünk, az Vitéz Molnár László hadnagyról készült. Itt ennek a part szakaszán. Ez volt a 101/3 drótkefe századnak a szállás körlete. Rengeteg történet, rengeteg sztori morzsa, pont azért, mert hát Tobok Tibor hadnagy szintén ebbe a századba szolgált, ezért tőle ismerjük a legtöbb visszaemlékezést. Amikor azt olvassuk nála, hogy Nánási Kálmán hadnagy, amikor ide helyezik őket, hogy akkor a teraszon a kerkére nyíló szobák egyikét kapják meg, elesettek ágyait, az konkrétan az a terasz, az az erkély.
2: Azzal a fehér kerítéssel,
1: amit,
2: amit
1: most látunk. És nem véletlen, hogy az 1-es meg a 3-as század pilótái között egy fokkal még szorosabb kötelék volt, ugyanis a két szállás körlet egymással majdnem szembe volt. Látjuk szembe azt a döledező kerítést, mögötte sajnos egy üres telek van.
2: Igen.
1: Ezen a teleken volt annó a vasutasok üdülőháza, ami aztán később Kék Balaton vendéglőként funkcionált. Lebontották egy készülő áruház terve miatt, ami aztán áruház nem épült föl, az volt az 1-es századnak az ongorának a szállás körlete. Az nem annyira híres épület, mint ez, ez mégiscsak egy György Idénes által tervezett modernista épület, ami a korszak építészetének tényleg egy kiemelkedő darabja, és gyakorlatilag így a zongoraszállás körlete az egyetlen, amelyiket ma nem lehet fizikailag megfogni, megnézni. Nagyon kevés helyen van meg az a lehetőség, hogy ilyen szinten visszakövethető történetekre, sztorikra, majdnem hogy kőig, fáig, házig a történelem.
2: No, visszatérünk a Pannónia kulturális központba, és beltéren folytatjuk a műsort. Itt van egy kép Czerkovics Béláról, az ismert zeneszerzőről. Azt tudjuk, hogy az ő slágerei valahogy megjelentek itt Almádiban?
1: Megállás nélkül szóltak. Volt egy lemezjátszó, aminek a hangosítása az összes század startvonalához ki volt építve, és amíg várták azt, hogy most lesz bevetés, nem lesz bevetés, szólt a zene.
2: Milyen zene, melyik zene?
1: A korszak összes slágere, amit el lehet képzelni, és az egyik Czerkovics sláger, a Manuela, ami egy ilyen nagyon kis bohókás, kis kedves, kis aranyos, kiérdemelte náluk a haláltangó elnevezést, amiatt, hogy akárhányszor fölrakta a lemezjátszót kezelő Delce szakaszvezető, kivétel nélkül mindig akkor jött az, hogy ülőkészültség, startkészültség, startparancs.
2: Hát ez a pavlovi reflex tulajdonképpen.
1: Tehát és innentől mai napig a repülés történet kapcsán, hogyha fölmerül az, hogy haláltangó, mindenki tudja, hogy miről van szó.

0: és van egy udvarlója, egy bizonyos Béla.
1: Béla, Béla.
0: És ez a Béla és a Manuela valami remek, egész különböző két fajta mégis összeillenek. Szerint egy házba lakik a szép Manuela. Ezek a kis regények mindig ilyenek.
2: Egyébként a Cerkovics család Balaton-Almádiba jelentős, mai napig a helyi közösség élet egyik főszervező alakja Cerkovics Tamás.
3: Na tessék. Az, ami ott, hát valami alátétnek, vagy olajtechnek,
2: ez szintén egy légcsavar agynak a foglalata. Egy B-24-es bombázó, illetve egy P-38-as Lightning vadászgép nem egy időpillanatban zuhantak le. És néha egy kutatás nagyon bonyolult, mert a típus megvan. De bogozni kell, hogy kicsoda, micsoda, és ez egy nagyon érzékeny műfaj, mert itt a leleteknek neve, arca és családja van, tehát ez nem egy középkori, római kori vagy bronzkori történet. Ez a pár darab, ez például Ért határába Simon pusztán került elő, és a pontos azonosításba az a kis öngyújtó segített, ami akkor egy világszabadalom volt, hogy ilyen kis tekerős öngyújtó, egy Dunhill gyújtó, és bele van gravírozva a gép személyzetéből a gömtorony lövésznek a neve, szolgálati száma.
3: De akkor itt tulajdonképp nem feltétlen műszaki dolgokat akarnak megmutatni, hanem különböző történeteket, de az egész így épül fel. A kutatásnak is ez a zsinór mértéke.
2: Pontosan, hogy ez nem egy katonai és nem egy műszaki szemléletű történet, hanem a mögötte lévő embert és a sztorikat veszük alapul. Itt ennél a konkrét esetnél már tudjuk azt, hogy ennek a gépnek nem is kellett volna repülnie aznap, csak Magyarország onnan számítva messzinek számított, két ponttal írták jóvá, és a pilóta már nagyon-nagyon szeretett volna hazamenni, mert akkor született meg a kisfia.
3: És a szorgalma lett a vesz.
2: Igen, ez a szándék lett a veszte. Sikerült megtalálnunk a családot, és október 15-én érkezik az egyébként helyettes főügyészként nyugdíjba ment fia, Paul Raymond Faunak. Lehozzuk ide a kiállításra, kivisszük a gép helyszínére. Nekik is egy lezárás, mert nem volt információjuk. A családban ez tényleg egy ilyen élősebb volt.
3: Menjünk tovább, mert egyébként itt még különböző sisakokat lehet látni, talán gépkarabét.
2: Hát ez az egyik Magyarországon lezuhant B-17-es egyik oldalgép puskája. Na itt mutatnék még egy táblát, ami például az egyik ilyen extra, és nagyon nincs benne a köztudatba. Ez pedig azon nagyon-nagyon sok magyar repülőszemélyzet sorsa és története, akik az amerikai kötelékekben voltak Magyarország fölött.
3: És őket úgy hívják, hogy Kovács, Horváth, W-vel, Kántor, Balog és Tóth.
2: Nyilvánvalóan Soltész vagy Gombosi.
3: Nyilvánvalóan ez amerikai vagy angol száz nevek, tehát Frank C. Soltész, nyilvánvalóan magyar felmenőkkel.
2: És rendesen eszel írva, tehát így még az írás mód is.
3: Igen, csak az ékezet kopott le.
2: Így van. És itt arról szól a történet, hogy eszméletlenül sokan keveredtek ki az Egyesült Államokba, és a fiaik, unokáik a gazdasági világválság következtében nagyon sok esetben választották a szerződéses hadsereget.
3: És a történet vége az, hogy amikor jönnek az amerikaiak Magyarországra repülni, akkor azok között is olyanok vannak, akiknek magyar felmenői vannak.
2: Punka György mesélte, hogy neki az egyik legmegrázóbb egy kis családnevű személyzeti tag, aki szintén itt halt meg Magyarország fölött, aki itt született még Magyarországon, viszont nem egy, nem két olyan szituáció is van, amikor konkrétan akcentusba sem idegen, ékes magyar nyelven beszélő rádióforgalmazás volt, ami megpróbálta a mieinket összezavarni.
3: Van egy ilyen hasonló családi történet Győrhez kötve is valahogy.
2: Egy nagyon idős hölgynél volt meg a sztori. Sajnos az idős hölgy elhalálozott, és a levél valahova elkalódott a hölgy összes dolgával együtt, tehát nincs meg sajnos, de előtte többször tudtak még beszélni, és a sztoria legalább megvan. Az egyik nyugatra ment családtag érdeklődött, hogy mindenki túlélte a bombázást, és nincs véletlenül áldozat a családba, ugyanis konkrétan a Győr fölött repülő köteléken szolgált legénységi tagként. Tehát neki egy óriási trauma volt ez, hogy úristen, hova vezényeltek a szülővároson fölé.
3: Jobb bele se gondolni.
2: Itt a vitrínben meg mellette, amit láthatunk, ez meg egy nagyon személyes ügy. Ez Benkő Lajos hadnagy hagyatéki anyagából. Olyan eredeti tárgyak, amiket nagyon-nagyon ritkán lehet látni.
3: Miért lehetetlen ilyesmit látni?
2: Ezek javarészt nem maradtak fönt, el kellett dugdosni, mert a bárkinél megtalálták az 50-es, 60-as években, gyakorlatilag fölért egy halálos ítélettel. Itt az avatási tabló, egyébként a hátulján eredeti aláírások vannak, maga az avatási okirat, az eredeti időcédula még benne a kitöltött papírral, nagyon ritka, hogy az úgy megvan. Az összes viseleti relikviája itt van, aranysastól, vállaptól, tányérsapkáig, bocskaiig, illetve az a napló és a pokingi napló, ami már mondhatnám, hogy hadifogság, de igazából az amerikai zónában nem tartották a magyarokat hadifogolynak, tehát egy ilyen menekült táborként működtek. Aha. És annak az egyetlen mély adatokat tartalmazó komoly forrás munkája, ez az ominózus napló, ez az eredeti példány, ami ott íródott. Pokingba, ez a kisebb napló pedig még Veszprémbe, amikor mázoros támadások zajlottak.
3: Radnai Éva Margittal beszélgetünk, ő Benkő Lajos második gyermeke. Mikor született az apukája?
4: 1920. júliusában született.
3: Tehát 24 igen, éves, amikor itt szolgálatot teljesít.
4: 23-20, nagyon fiatal volt. Abban az időben nem beszéltek a családban sem a repülésről, sem utána az 56-os szerepvállalásukról, tehát nagyon mély hallgatás volt.
3: Akkor hogyan szerzett tudomást arról, hogy az édesapja tagja volt a Pumáknak?
4: Ő 55 évesen halt meg. Hasnyálmirigyárban 75-ben, amikor ő meghalt, akkor a padláson lévő hatalmas katonaláda végre felnyittatott. Tudtuk, hogy ott van egy 50-es években épült házban a padláson, rengeteg minden van oda fölhordva, régi dolgok. Nem is hiszem, hogy bármelyünket érdekelte. Mondhatom, hogy a többi lom között. Ha meghal valaki, utána az ember elkezd selejtezni, rendet tenni, átnézni a holmikat. És ez volt egy olyan, mint egy időutazás az ember oda. Lerogyik egy láda mellé, és ahogy vesszük elő sorba, tehát az a ráismerés, emlékszem a legeslegaján még egy porcelán hamutartó a puma fejjel, de ketté törve. Akkor jöttek a fényképek, tényleg rengeteg olyan tárgyi emlék van, amire ott ül az ember, néz rá, csodálkozik, és hogy jé, ez ő volt, akkor nekünk még a gimnáziumban is, ami a Lovasiba jártunk a bátyámmal, még ott is úgy tanították, hogy a Messerschmitt elrepült. Tehát annyira megdöbbentő a mai napig nekem ez, hogy ki volt, hogy...
3: Történelem órán azt hallgatta, hogy ez nem úgy volt.
4: Tehát
3: aztán, amit elolvasott...
4: tiszt, akit szégyelni kell, és hogy nekünk ilyen az édesapám, vagy ő az édesapánk, tehát akkor azt se tudja az ember gyerekként, hogy ez most büszkeség lehet, vagy ez most olyan, hogy nagyon gyorsan visszazárni azt a ládát, aztán nem is láttam, nem is a miénk, nem is tudjuk, hogy van.
3: Azt mondta, 20-ban született az édesapja, tehát még 30 évet élt 1945 után, hogy alakult az ő sorsa?
4: Repülni Szent Györgyi Dezsővel együtt hívták vissza, de ő azt mondta, hogy hát én nem tudom, ez így mennyire világos, hogy én ezeknek nem repülök. Vegyész technikusnak tanult a MÁFKI-ban, tehát ha azt mondjuk, hogy Magyar Ásványola és Földgáz Kísérleti Intézet, ez egy nagy kutatóintézet volt Veszprémben, ott dolgozott laboránsként. Ő 56-ban ott a MÁFKI munkás tanácsában vezető lett, utána megjárt a Kistarcsát. Amikor én születtem, akkor éppen nem volt otthon, 56 decemberében, de rendeződött a sorsa, visszakerült, de visszavették dolgozni.
3: Van-e olyan történet a Pumák kapcsán, amit itt ismert meg, és megrendítette, vagy ami emlékezetes volt, ami elsőre beugrik?
4: Ez a vidámság, meg az emberi oldaluk. Én nem hiszem, hogy nem ismerték föl a veszélyt, de mégis vállalták, nagyon odaszánták magukat ennek a feladatnak.
3: Amikor végigmegy egy ilyen tárlaton, és látja, hogy az apukájának a sapkáját nézik, vagy mondjuk a naplóját, vagy bármit, csak érez valamit biztos.
4: Hát olyasmit érzek, amiről így most, ha meg kell szólalni, nem tudom elmondani, mert rögtön csak sírhatnékom van. Nekem a nagyobbik fiam 18 éves, amikor leérettségizett a Lovasiba, fürdőkádból kiszállván egyszer csak azt látom, hogy mondom, mi történt a válladdal, nagyon piros, rengeteget biciklizett, elestél, megütötted. Közelebbről látom, hogy ez a vörös puma fej van
3: a
4: vállára tetoválva ekkorába. Az apja azt hittem, hogy leszedi a fejét, hetekig nem szólt hozzá, hogy most mit csináltunk mi, hogy ez a gyerek tetováltatja magát.
3: De hát mégiscsak a puma fej.
4: És nem csináltunk semmit, mert egy puma fej. Ő neki ott van 44 évesen a gyönyörű izmos vállán, és nem halványodik. A két kisunokám, a másik fiamnak, hát ők Békásmegyeren lakna, ha eljönnek Veszprémbe, meglátják a viaduktot, két kis óvodás. Ez az a híd, ami alatt a nagypapa átrepült a gépével. Igen, van róla újságcikk.
3: Mi kell még?
4: Mi kell még?
2: Ebben a szakaszban érünk el oda, hogy aztán itt a mi lett a tárgyakkalon kívül, ami lett az emberekkel.
3: Sok meghurcoltatás volt 45 után?
2: Hát egy jó részük emigrációba kényszerült, nagyon sokan kerültek egyébként az Egyesült Államokba, és itt az egykori ellenfelek nagyon sok esetben tudtak szót érteni egymással, például Debrődi György hadnagy, szintén a legkiemelkedőbb bászpilótáink egyike, jó pár amerikaiak elleni légi győzelem is fűződik a nevéhez, az Egyesült Államokba került, és az a sérülése, ami után már nem repülhetett, egy orosz vadászgéppel szembe támadták egymást, és nagyon súlyos sérülést szenvedett, és az egyik lövedék átment rajta, gyakorlatilag a fél hátát letépte. Túlélte, de utána már a pokingi táborba elég súlyos fájdalmai voltak.
3: Ez nem csoda.
2: És kiderült, hogy azok a nagyon súlyos fájdalmak abból fakadnak, hogy azt a lövedéket valószínűleg röppáján utolérte egy másik, és a gerincoszlopa mellett a testében maradt egy orosz lövedék. Hát az Egyesült Államok biztosítási rendszerébe egy ilyet finanszírozni, egy ilyen hiperbonyolult műtétet, gyakorlatilag kőzusnak kéne lenni ahhoz, hogy valaki ezt ki tudja fizetni, és mint egykori repülő bajtárs, az amerikai légierő költségén végezték el a műtétet.
3: Na most ekkora mákunk már rég volt műsorban, hogy Debrődi leszármazottat is elkapjunk, de itt van velünk Debrődi István György is. Na most, hogy szerzett tudomást a nagybácsinak a repüléséről?
5: Nagyapám is, meg édesapám is beszélt volna, de nagyon visszafogottan, tehát alapvetően mindig az volt, hogy jobban nem tudsz róla. Amikor először azt gondolom, hogy átéltem azt, hogy ez valami nagy dolog. 72-ben sikerült a nagynénémékhez kimenni, tehát a Gyuri bácsi testvérhez Svájcba, és akkor ő Kanadából átrepült. Csak azért, hogy engem lásson.
3: Kicsit el is érzékenyül ettől.
5: Nagyon.
3: Milyen volt az a találkozás?
5: Akkor ugye 17 éves voltam, és Svájcban lehetett több mindent mesélni arról, hogy mi történt a bumákkal, meg hogy volt, de akkor azért már voltak fájdalmai ismét. De a szeme az olyan vidám volt, hogy az valami döbbenet.
3: Meddig tudták tartani a kapcsolatot ezután a 72-es találkozó?
5: Mert ő aztán Kanadából átkerült az Egyesült Államokba, és aztán valamelyik sebe elrákosodott, és aztán ebbe halt bele, még mielőtt rendszerváltás lett volna, mielőtt még egyáltalán hazajöhetett volna, pedig nagyon szeretett volna.
2: A hazai oldal az eléggé problematikus. Szinte mindegyik pilótát meghurcolták. Eleinte volt egy olyan nekiindulás, hogy a légierőt újra föl kell építeni, és akkor elindult a népköztársasági légierő létrehozása.
3: Ez már az 50-es évek.
2: Mert gyakorlatilag 51-ig tartott a folyamat. Tudásuk, tapasztalatuk csak nekik volt. De miután ez megtörtént, a rendszer felépült, a struktúra kiépült, a tudást átadták, abban a pillanatban a kommunista hatalom, az a most már nincs szükség rátok alapon. A döntő többségüket letartóztatták, 4-5 évnyi fegyházbüntetés, válogatott kínzásokkal, tehát tényleg a poklok poklát élték át. Tóth Lajos hadnagyot, azaz Drumit, az egyik legsikeresebb vadászpilótánkat és az egyik legsikeresebb századparancsnokot, tehát neki ez a képzettsége, tudása is óriási volt. Őt meg egyfajta elrettentésül ki is végezték. Tehát a többiek is, akik itthon maradtak, listázva lettek, félre lettek téve, el lettek lehetetlenítve. Ez a Szent Györgyi Dezső a leghíresebb, legtöbb légi győzelmet elért vadászrepülőnk, soha nem lőtték le, soha nem győzték le, és egy hihetetlen karakter. Ő repült a Malertnél, a Marével ődjénél, utána ugyanúgy megjáratták a családjával a kitelepítést, vele a fogságot, szintén kínzásokkal, mindennel. Majd a tudására szükség volt, és utána visszakerült repülőgépre az egész tortúra után, a Rákosi hatalom után megbukott. Egyetlen egy olyan eset van, ami tényleg tragédia az ő életébe. Az utolsó repülésén ő volt a Koppenhágánál lezuhant Malévgépnek a pilótája. Nyugdíjba menetel előtti utolsó repülése lett volna. Valószínűleg a szélnyírás lehetett az oka, ami akkor még nem volt ismert, de nagyon sok katasztrófának volt oka. Ma már az összes reptéren egy nagyon komoly jelzőrendszer van ennek a kiküszöbölésére. Ő végigrepülte az egész életét, hogy soha nem győzte le senki, és az utolsó légi útjáról nem tért haza. Tehát ez egy döbbenetes íve, egy döbbenetes út és egy döbbenetes igazság. Az élet részéről.
3: Kedves hallgatóink, végére értünk itt a Pumák nyara, vagy az Amerikai Szezon című kiállításnak, úgyhogy ajánlom figyelmükbe a mediaclick.hu oldalt, ahol ezt az adást, illetve az előzőt is 60 napon keresztül újra meghallgathatják. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Wagner Mária nevében is. Burkert Rudolfot hallották.
6: Kossuth Rádió.
7: Kossuth Rádió.
6: Újra
8: mindenkié.
7: Mindenkié.
6: Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
9: A Viktória Pilzeny fogadja a Ferencváros az Európa Ligában. Vanok bizakodásra az ezersebből vérző pécsi női kosárlabda csapatnál, és nem indulnak a világkupa sorozat első állomásán a rutinosabb kardvívók, így Szilágyi Áron sem. A hangmérnök Antal Richárd nevében köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Dóra. Világbajnoki selejtezőt játszik a magyar férfi futsal válogatott Svédország ellen Nyíregyházán a második szakasz első fordulójában. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, így ebbe bekapcsolódhatunk a kommentátor Tóth Béla.
7: Oldalról, méghozzá jobb szélről következnek a svédek. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Nyíregyházán a férfi futsal világbajnoki selejtezőn, akkor, amikor még hátra van szűk 10 perc a mérkőzésből, Magyarország, Svédország 3-1. Már 56 másodperc után vezetést szereztek a svédek. Ed verte meg a bal oldalon Rafinhát, a centerezés követően Szmajlovic talált közelről ballal. Ezt követően magyar rohamok színesítették a mérkőzést, a 11. percben pedig mindez eredményt szült. Kajtár révén sikerült az egyenlítés, és még az első félidő végén kis büntetőből Rutai is meg tudta szerezni a maga gólját, és megfordította a találkozót a magyar csapat. Érdekesség, hogy Rutai Balázs kis büntetőjét megelőzően Söderqvist is hibázott 10 méterről, Alasztic hárította azt a kis büntetőt, Rutai pedig büntetett, mert ő a szünetet megelőzően már 2-1-re módosította a mérkőzés állását. A második félidőből pedig 4 perc telt el, amikor Szalmás Zoltán 2-re növelte a magyar előnyt, Rutai talppal húzta vissza a labdát, Szalmás pedig a kapus érintésével talált be a kapuba. Hátra van még 9,5 perc a nyíregyházi VB-selejtezőből, Magyarország, Svédország 3-1.
9: Tóth Bélának köszönjük szépen, a mérkőzést egyébként tovább követhetik élőben a Nemzeti Sportrádióban. Ma este pályára lép a Ferencváros a labdarúgó Európa Ligában. Az alapszakasz második fordulójában az ellenfél a cseh Viktoria Pőzeny lesz. Bő másfél év alatt immár negyedszer. Az FTC az első körben 3-1-re nyert Skóciában a Celtic ellen. Borbély Balázs vezetőedző először irányítja főtáblás hazai mérkőzésen a Ferencvárost. Most őt hallják.
8: Tudjuk, láttuk, hogy a szezon alatt már volt edzőváltás, most a jelenlegi edző egy, azt hiszem, hogy 8 mérkőzés óta irányítja a csapatot. Ez alatt a 8 mérkőzés alatt is nagyon sok változást láttunk, játszottak 3 védős rendszerben, játszottak 4 védős rendszerben, úgyhogy nem volt egyszerű felkészülni belőlük, de nagyjából kialakult egy kép, hogy nagyjából mi várhat ránk. Megpróbáltunk minden használható információt megszerezni az ellenfelünkről, és én úgy gondolom, hogy ez a felkészülés, taktikai felkészülés sikerült. Beszélhetünk, hogy gyengébb eredményeket, de mégis ott vannak az első háromban minden szezonban a cseh ligában, ami ugye nem egyszerű, a Sparta, Slavia, meg hasonló kaliberű csapatok társaságában, viszont szintén ott vannak az európai csoportkörben évről évre, úgyhogy annyira azok az eredmények nem rosszak, lehet, hogy ebben a szezonban vannak hullámzó teljesítmények, egyszer gyengébb teljesítmény, de képesek például az Zvezdát 5-1-re elverni otthon, úgyhogy szerintem ez az eredmény, vagy ezek az eredmények mutatják, hogy milyen erőt képvisel ez a Viktoria Pőzeny. Ami a 3 hetes válogatott szünetet illeti, abszolút egyetértek Zakival mellettem, aki elmondta, hogy tényleg egyik szempontból jó volt, hogy tudtunk egy picit pihenni, egy kicsit mentálisan, fizikailag pihenni és felfrissülni, viszont látható volt, szemmel látható volt, meg érezhető volt a szombati mérkőzésen, egy kicsit elvesztettük a ritmust, mert tényleg a szünet előtt azért sokkal-sokkal jobban játszottunk, még hogyha nem mindegyik eredmény alakult úgy, ahogy szerettük volna, de a játékunk sokkal-sokkal jobb volt, és hiszem azt, hogy visszatér erre az útra.
9: A Ferencváros 21 órától fogadja a cseh Viktoria Plözeint az Európa Ligában, ez mind labdarúgás. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, és 22 óra 15 perccel pedig a Kossuth Rádióban is hallhatják élőben a mérkőzést. Szoboszlai Dominik, Cody Hákpó és Alexander Isak visszatéréséről is beszélt Andoni Iraola, az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool vezetőedzője.

0: Ebben az időszakban gyakorlatilag 3 naponta játszunk, néha még ennyi idő sincs 2 mérkőzés között. Emiatt több játékosra van szükségünk, és tegnap is változtattunk a csapat összeállításán. A hétvégén ismét rotálnunk kell, majd 3 nappal később a Villarreal ellen is. Mindenkire szükségünk lesz. Minden játékosnak készen kell állnia, mert előbb-utóbb mindenkinek szerepet kell kapnia.
1: We will need everyone in one moment or the other. Everyone has to be ready because we will need him probably. Every time you lose a game, you want to play as quick as possible.
0: Ha elveszítesz egy mérkőzést, mindig azt szeretnéd, hogy minél hamarabb újra pályára léphess. Most a Manchester City elleni vereség után gyorsan jött a következő találkozó, és sikerült jó teljesítményt nyújtanunk, valamint jó eredményt elérnünk. Ettől azonban még nem szereztük vissza a Manchester City ellen elveszített pontokat. Ez egy másik sorozat, másik mérkőzés volt. A vereség attól még vereség marad. A Bajnokok Ligájában különösen fontos minden pont, mert az elveszített pontokat később nagyon nehéz visszaszerezni. Éppen ezért örülök annak, hogy jól kezdtük ezt a sorozatot.
1: I'm happy because we've started well the competition. They are difficult because they are very good.
0: A Brentford egyszerűen attól nehéz ellenfél, hogy nagyon jó csapatról van szó. Jó játékosaik vannak, kiváló edzői munkát végeznek, és világos elképzelésük van arról, hogyan akarnak futballozni. Ráadásul következetesen ragaszkodnak ehhez. Többféle felállásban is képesek játszani, a játékosaik pedig pontosan értik, mit vár tőlük az edzőjük. Jól bánnak a labdával, fizikálisan erősek és keményen küzdenek minden labdát. Dáért. Ez a legfőbb oka annak, hogy ilyen jó csapatot alkotnak. Tegnap védekezésben nagyon jól teljesítettünk, támadásban viszont eddig meglehetősen gyengék voltunk. A tegnapi volt az első gólunk pontrúgásból, miközben a bajnokságban eddig nem kaptunk gólt ilyen helyzetből. A Liga kupában viszont a Tottenham 3 gólt is szerzett ellenünk, amikor 3-1-re veszítettünk velük szemben. A Brentford ellen különösen nagy próbatétel vár ránk védekezésben, mert jól ismerjük, milyen veszélyesek a pontrúgásoknál. A hosszú bedobásaik talán még a szögleteiknél is kellemetlenebbek. Nagyon nehéz ezeket megfelelően hatástalanítani. Különösen azért, mert a labda gyakran visszakerül a veszélyes területre, és a második labdákért is komoly harc folyik. Az ilyen szituációban mindig van bizonytalanság, és a Brentford az elmúlt években kifejezetten jól használta ki ezt. Nehéz feladat vár ránk, ezért készen kell állnunk. Tudjuk, hogy kellemetlen helyzetekbe fognak kényszeríteni minket. Nem csak a védőik erősek fizikálisan, hanem a támadóik is. Különösen a középcsatáruk ellen nehéz védekezni, amikor hosszú labdákat kap és megpróbálja megtartani, vagy tovább fejelni azokat, akár pontrugásból, akár hosszú szabadrugásból. Remélem megfelelően felkészülünk, mert kemény mérkőzés vár ránk.
2: Andoni Iraolát, a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzőjét hallhatták a szombati Brentford elleni mérkőzés felvezető sajtótájékoztatóján. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke a tanács mai ülésén bocsánatot kért, hogy nyári reform javaslatának előterjesztésekor rosszul kommunikált. Ugyanakkor a kritikák keresztüzébe került tervezet kapcsán nem tette meg ugyanezt. További részletek a nemzetisport.hu oldalon. A Debrecen női kézilabda csapata 37-31-re nyert Budaörsön a női kézilabda NB1-ben. Magabiztos győzelemmel kezdett a Ferencváros a grúziai vízilabda szupertornán. Az FTC 21-14-re nyert a Novi Beograd ellen. A magyar bajnok pénteken a Dinamo Tbilisi, szombaton pedig a Marseille ellen ugrik medencébe, vasárnap pedig a helyosztókat rendezik majd. Krízis helyzetben van a férfi kosárlabda NBA-ben szereplő Sopron, tájékoztatott a klub. A csapat honlapján megjelent állásfoglalásban Pojbics Szabolcs ügyvezető közölte, olyan források nem érkeztek meg a klubhoz, amelyekkel az idény tervezésekor számoltak, ezért jelenleg a fizetések teljesítése is problémát jelent. Ugyanakkor hangsúlyozta, mindent megtesznek azért, hogy az SKC életben maradjon és végigjátsza a bajnokságot. Felemásra sikerült a bajnoki címvédő pécsi kosaras hölgyek bajnoki rajtja, de ahogy azt Éles Péter, a csapat sportszakmai igazgatója Nyágúj Gergelynek elmondta, már az is nagy szó, hogy egyáltalán itt tartanak az ezersebből vérző baranyai csapat, és vanuk a bizakodásra.
3: 2 vereséggel és 1 győzelemmel kezdte a bajnok csapat a szezont. Nyilván ti sem és nagyon sokan nem így várták, de hát nyilván lehetett tudni, hogy azért mondjuk úgy, hogy vékony jégen táncolt a bajnok csapat, hiszen szűk és nem feltétlenül olyan kerettel vágtatok neki az idei évnek, ahogy azt tavaly befejeztétek. De azért vannak itt nagyon komoly okok, például ugye Cegrédre konkrétan center nélkül mentetek.
4: Igen, hát nem is tudom, honnan kezdjem, elég sok problémával küzdünk, de őszintén épp a tegnap volt, majd rátérünk erre, és szerintem egy közönség találkozónk, egy szurkolói ankétunk, és így ránéztem a keretre, és úgy igazából vidámság.

0: volt bennem, és vidám voltam, mert ha ezt valaki azt mondja május-júniusban, hogy azért lesz egy ilyen keretünk, akkor azt megköszöntem volna. Ugye a bajnoki cím után elég sok felhő volt fölöttünk, ugye sokáig a levegőben lógott az Euroliga indulásunk, ami végül nem jött össze, és egy kisebb, nagyon szerény költségvetésből építettünk egy olyan csapatot, ami nyilván egy bajnok csapat létünkre, ezt nehéz volt majd mindenkinek megszokni, meg nem saját magunknak is, ugye. Csak azt nem mondjam, hogy tavalyi szezonban ugye egy vereségünk volt egész szezonban, most már alig kezdődött meg a szezon, és már kettő van. Szóval ezt meg kell szokni mindenkinek, játékosnak, stábnak, vezetőségnek, szurkolónak egyaránt. De nyilván hosszú az út, megyünk előre, és igazából nem nézzük azt, hogy most miből főzünk, hanem akik épp jelen vannak, azoknak próbálunk olyan programot csinálni, hogy fejlődjenek, és hogy csapatként majd valamikor a bajnokság második felére összeérjünk. A ceglédi meccs, igen, hát sajnos center nélkül voltunk, ugye Olavo Jadenike májusban műtéten esett át, ő még olyan helyzetben van, hogy már kopogtatott a meccsekre, lehet, hogy most hétvégén már keretben is lesz a Győr ellen, de még távol sincs 80%-on sem. De Josipovics Kinga, ugye a másik centerünk, a kezdő centerünk, úgymond a válogatott játékosunknál nagyobb a baj, ugye úgy jött vissza a VB-ről, hogy volt egy fáradásos törés gyanúja, ami hál' Istennek nem igazolódott be, csak egy stresszreakciót váltott ki a nagyobb terhelés, amit kapott nyáron, de a sportkórházban Budapesten leállították minden versenyzésre, minden edzésről, és most ilyen 4-6 hétig csak nézőként van a pálya szélén, tehát konkrétan egy csizma van a lábán, tehát semmi terhelést nem kaphat a bokája. Úgyhogy így vagyunk, most így nézünk ki, vannak még a többieknek is kisebb-nagyobb sérülések, meg hát ami a legnagyobb probléma, és a szakmailag elég nehéz volt ezt kezelni, hogy ugye nem volt felkészülési időszakunk kvázi, hiszen beestek a válogatott játékosunk hárman a bajnokság kezdete előtt 2 héttel. Ez egy olyan helyzet volt, amire sem Zsejko edzőnk, se senki más nem volt eddig felkészülve, nem volt még ilyen, és ennyire hamar kezdődjön valami egy nyári program után. Úgyhogy menet közben próbálunk itt, ugye új játékosok, új légiósok, menet közben próbáljuk ezt rendbehozni. Nyilván göröngyös lesz az út, de én azt gondolom, hogy amikor majd igazából kell tavasszal, nem mondom, hogy bajnokok leszünk ismét, bár semmit nem zárunk ki, és az a cél mindig, de biztos, hogy nem leszünk olyan rossz helyzetben, mint most.
1: A szokottnál korábban már októberben elkezdődik a vívók világkupa szezonja. A különböző fegyvernemek Japánban, Algériában és Marokkóban indítják a nagyjából 9,5 hónapos versenyidényt. A magyar kardozók közül viszont a rutinosabb versenyzők, így Szilágyi Áron, Szatmári András és Gémesi Csanád sem lép pástra az oráni állomáson. Szilágyi Áronnal B. Németh Péter beszélgetett az M4 Sporton, ebből az interjúból hallhatnak egy részletet.
2: Szatmári András és Gémesi Csanád, tehát az idősebb versenyzők, hagyjuk ki ezt a világkupát, aminek egy nagyon egyszerű oka van, hosszabb lett a világkupa szezon egy hónappal, mint az előző, vagy az azt megelőző. Októberben most elkezdődik, és az igazán fontos versenyek az Európa és a világbajnokságban nyáron, júniusban és júliusban kerülnek megrendezésre, és ezt a hosszúságú szezont mi nem biztos, hogy ugyanazzal a konzisztens teljesítménnyel végig tudjuk csinálni, és azt se felejtsük el, hogy július végén volt az előző világbajnokság is, ami után nekünk már azért hosszabb pihenőre van szükségünk. Itt Szatmári Andrásra gondolok, aki ugyanúgy pont nem volt ott, bocsánat, ebbe csak én esem bele, igen. Tehát azután nekem például hosszabb pihenőre is volt szükségem, és ahogy az ember elkezdi az alapozó időszakot, elkezd erőnléti edzésekkel, majd lábmunkával, iskolával edzésbe állni, nem biztos, hogy rögtön azonnal kell egy verseny, ahol leméri magát, úgyhogy ennek ilyen egyszerű oka van, de az igazán fontos versenyeken már én is ott leszek. Természetesen igazodva a nemzetközi versenyszezonhoz, hiszen 8 versenyünk van, ebből 5 világkupa, 3 Grand Prix verseny, nagyon sokat nem lehet kihagyni, tehát a következőn például már november közepe vége felé Kairóban ott leszek, illetve még egy versenyünk lesz idén decemberben, az orláni Grand Prix verseny, most így osztották be, hogy gyakorlatilag havonta van egy versenyünk.
1: A Magyar Jégkorong Szövetség vizsgálja a 2031-es férfi világbajnokság megrendezésének lehetőségét, olvasható a hazai szövetség közleményében. A brazil Rafael Camara személyében újonc pilóta társa lesz jövőre a brit Oliver Bermannek a Forma 1-es Haas istálónál. A Sportvilág végén a Kossuth Rádió hallgatóinak köszönöm szépen a figyelmet, további szép estét kívánok, viszont hallásra!
3: Határok nélkül. a Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
4: A szerkesztő Király Levente nevében is köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Kalocsai Andrea vagyok. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Beregszászon több mint 100 gyermek mesélt a 10. Mesevarázs Fesztiválon. Csíkszeredába látogattak el a jól ismert mesehősök, többek között Süsü, Vuk és Ludas Matyi is. 30 éves a Völgyi Falusi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület népdalköre. 800 évvel azután, hogy a tatárok felgyújtották a kishorgosi templomot a Vajdaságban, újra misét tartottak egy családi nap keretében. És most jöjjenek a részletek. Beregszászon több mint 100 gyermek gyűlt össze a 10. Mesevarázs Fesztiválon, hogy előadják legkedvesebb meséiket. A szervezők célja, hogy a mesék révén minél több fiatalt megszólítsanak és bevonjanak a közösség kulturális életébe. Iváncsik Attila összeállítása.
5: Hol volt, hol nem volt, hetetét országon is túl, volt egyszer egy király.
6: A 11 éves Vasják Jázmin társaihoz hasonlóan már hetek óta készült a találkozóra. A Nyelves király kisasszony című mesét mondta el a közönségnek.
7: Felkészítő tanárommal közösen választottuk ki ezt a mesét. Nekem nagyon tetszik ez a mese, nem is túl hosszú és nem is túl rövid. Eleinte én nagyon izgultam, hogy vajon bele fogok-e akadni, vagy nem, de végül nagyon jól sikerült. Mikor már ott álltam és mondtam a mesét, akkor már úgy voltam vele, hogy nincs mi izgulni.
6: Ungvártól Beregszászon keresztül nagyszülőség számos magyar tannyelvű iskolából érkeztek gyerekek a Mesevarázs Fesztiválra. Molnár Krisztina, rendezvényt lebonyolító Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet irodavezetője kiemelte. A 8 és 15 év közötti diákok 6 korcsoportban mutatkoztak be, előadásaikat kategóriánként 3 tagú zsűri értékelte.
8: Mindig az a cél, hogy egy-egy ilyen kiemelt témakör bevonza a kárpátaljaiakat egy kicsit a kulturális vérkeringésbe, és ezúttal ugye a mesét választottuk, immár 10. alkalommal, úgyhogy jubileumi alkalom ez számunkra, arra, hogy minél több gyereket bevonzunk egy-egy rendezvényre. Most egy 2 napos fesztivált szerveztünk, a Mesevarázs Fesztivált, minden évben több mint 100 gyermek jelentkezik arra, hogy összemérje tudását, ügyességét a másikkal.
6: Vas Magdolna beregszászi színésznő is segítette a gyerekek felkészítését.
9: Másfél hónapot szoktunk hagyni a felkészülésre, azt nézzük, hogy mi az, ami a személyiségének áll jól, megnézzük, hogy hány figura van egy-egy mesében, és nem a játék, nem az eljátszás a lényeg, hanem az, hogy ők saját maguk, mint diákok, hogy tudják elmondani ezt a mesét. Fontos, hogy ők élvezzék, és ne pedig egy görcsös kiállás legyen, amiatt, hogy hosszúk, vagy amiatt, hogy nagyon bonyolult mese, hanem, hogy ők élvezzék. Ez lenne a cél, hogy róluk szóljon ez a nap.
6: A zsűri a meseválasztást, az előadásmódot és az összhatást is figyelembe vette. Iván Éva a 11 éves korosztályt értékelte.
10: Olyan különleges meséket hallottunk, sok új mesét, különleges előadásmóddal, hogy mindegyik ők elvarázsolt bennünket, a mese magával ragadott bennünket, ahogy mondták, ahogy előadták, hogy beleélték magukat, mert az maga egy kaland, ha valaki átéli a mesét. Annak is, aki elmondja, és annak is, aki hallgatja. Úgyhogy én örülök, hogy nekünk rengeteg kalandban volt részünk. Persze figyeltünk arra is, hogy az előadásmód, ki milyen mesét választott, hosszú te vagy rövidet, vagy épp megfelelt a követelményeknek, vagy a saját korosztályuknak, hogy ne legyen másféle, és persze az összhatását a mesének. Manapság ebben a világban nagyon fontos a mesét megtanulni, elmondani, meghallgatni és megérteni, mert rengeteg bölcsességet, tanulságot hordoznak magukban, és ugye a mai világ milyen. Nagyon is fontos az, hogy érezzük, tudjuk a valóságot, mert körülöttünk nem azt látjuk, amit a mese mutat. Amikor okos telefonok vesznek körül bennünket, akkor ez nehéz megtartani, és örülök, hogy ezek a gyerekek rávilágítottak arra, hogy igenis ők értik a mesét, megértik ezt a bölcsességet, ami sugárzik belőlük, és át tudták adni számunkra. Nekem öröm volt hallgatni, és minden zsűri tagnak ezeket a meséket.
4: A jól ismert mesehősök, a TV Maci, a Mirmúr, a Misi Mókus, a Frak, a Dr. Bubó, Süsüvel, Vukkal és Ludas Matyival egy hónapra Csíkszeredába költöztek. Az Egyszer volt retro mesék és retro játékok című kiállítás november 10-ig várja a látogatókat a Székelyföldi Város moziának kiállító terében. Bíró István tudósítása.
11: Amikor belépünk erre a kiállításra, sokunk gyermekkora elevenedik meg, hiszen rengeteg mesebáb rajz látható. Hogyan állt össze ez a gyűjtemény? Péter Ficsaba a kiállítás kurátora.
12: Az ötlet az onnan jött, hogy mindenféleképpen szerettem volna készíteni egy úgynevezett retromese kiállítást, hiszen azon kívül, hogy divat a retro, ezek a mesék, bár megtalálhatóak a YouTube-on vagy bárhol, azért azt gondolom, hogy lassan eltűnőben vannak. És már nem álltak az égiek, mert szinte sorra jelentkeztek azok, akiknél bábok voltak, cellek voltak, ezeket ugye megtaláltam. Ráadásul ezek azok a személyek voltak, akik egykor készítették ezeket a mesefilm celleket. Azt tudni kell, hogy ezek sajnos nagy részében megsemmisültek, miután elkészítették őket, és csak azok menekültek meg, amiket az egykori rajzolók maguk hazavittek. De a bábokból sem készült olyan nagyon sok, illetve ugye azok is nagy részt megsemmisültek sajnos, mert ugye ezek elhasználottak, kidobták, és akik készítették, szintén eltettek belőle egyet-egyet, és akkor így sikerült végül is megszerezni, összegyűjteni, felvásárolni szinte egyenként, mondhatom, hogy egy év alatt.
11: Mirmur, Misi Mókus, Frak, a Nagy Hoho Horgász, a TV Maci, Süsű, mind-mind megtekinthetők itt a Csíki moziban. Mit gondol, mitől váltak ezek a mesefigurák ilyen emlékezetessé?
12: Attól, hogy jók. Azok a mesefilmek, amiken mi felnőttünk, nem attól jók, mert mi nőttünk fel rajta, hanem mert volt mondani valója, mert volt tartalma, mert ugyanúgy szólt a felnőttnek, mint a gyereknek. Például, hogyha valaki megnézi a Dr. Bubót felnőtt fejjel, akkor ugyanúgy nevet rajta, mert ma már érti a poénokat, de a gyerekeknek is mégis tudott adni.

0: A Mese 7-es zenekar teremtett mesés hangulatot itt a kiállítás megnyitón. Önöknek melyik báb, mesefigura vagy mesefilm tetszik a leginkább?
1: Gidrokonya Mónika. Nagyon-nagyon tetszett, igazából régóta vágytam arra, hogy a gyerekeknek kicsit megmutassam azt, amin mi nőttünk fel, és ez igazán különleges, mert meséltünk, de azt, hogy ők így eredetiben lássák ezeket a maketteket, ezeket a képkockákat, amikkel készültek, ez valami rendkívüli, úgyhogy mindenkinek szívből ajánlom.
0: Melyik bábhoz, rajzfilmhez fűződik a legkedvesebb emléke?
1: Nekem talán a Vizipok, Csodapok, ezt néztem én leggyakrabban gyerekkoromban, viszont nekik sokat meséltem Frakról, a Pompomról, TV-Macit meg ők is megismerték a saját gyerekkoruk által is.
0: Nektek melyik tetszett a legjobban?
2: Csaci, nekem a TV-Maci.
0: TV-Maci miért?
2: Azért, mert minden este szerepel.
0: És fogat is mosott, igaz?
2: Igen.
0: Neked melyik a kedvenc magyar meséd?
3: A Mese. Nekem a 4 gangster macskafogóból a bábok nagyon tetszettek. Az a kedvencem, az a legjobb szerintem. Mert ott nagyon tetszik az a 4 áruló, és mert kedvenc állatom a macska.
4: A Völgyi Falusi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület népdalköre 30 éve színesíti Lendva község kulturális életét, és képviseli a Muravidéki magyar közösséget szerte a Kárpát-medencében. Szerda Téfanné a Völgyi Falusi népdalkör szakmai vezetőjével, Gyurica Ilonával beszélgetett.
5: Ez a 30 év, a kezdete, az csodás volt. 24-en voltunk, volt akkor 8 férfi, többi meg nő. Ez úgy lassan évek szerint mindig fogyatkozott. Megjelentünk a legelsőben, nagyon szép emlékünk van, mert alig, hogy kezdtünk, és mindjárt kiemelt aranyat kaptunk, hogy mentünk Pestre, zsűrizésre is. A társaság miatt, hogy nagyon sok szépet hallunk ott, nagyon sok szépet látunk az énekarok között, ami van, mert többször 72-75 csoport lép fel, a csodás, úgyhogy még most meddig bírjuk, addig megy. Aztán meddig lesz az, már én is botozok irában, hát fáj ez, fáj az. De nagyon imádunk énekelni, mi minden csütörtökön találkozunk, minden csütörtökön.
6: Azon túl, hogy közös éneklést, közös időtöltést jelent ez a csoport, mit jelent ez a maguk közösségének?
5: Ez nagyon sokat jelent. Imádok elmenni Magyarországra. Én szeretem a magyar nyelvet, én szeretem az a gyönyörű szép népdalokat, ami van. Ebben csak énekel. Ki nem érzi a szöveget, az nem is bír énekelni. Én mindig azt mondom, az érezni kell.
6: Mi alapján válogatják ki az énekeket?
5: Most már én is egy 4-5-öt állítottam már én is össze, úgyhogy akkor van, akit megkérdezzük, hogy ez jó megy, így akkor kicsit segítenek rajta, nem? Mert azért a kotta csak kotta, nem mindegy, hogy az többször az alkalomhoz. Most, hogyha menünk fölépni, úgy van Anna napra menünk, akkor most a buza van, a buzárok legtöbbet ének. Mikor meg szürel van, akkor meg a ború, a mulat dalokat. Úgyhogy vannak mulatú dalok, vannak balladánk is van már, van többfajta van, hogy mi hová illik, hogyan illik.
6: Vannak-e kifejezetten muravidéki dalok?
5: Igen, ezek mind muravidékiek. Átlagban mind muravidéki, mert átmenik a Murán, van 2 kötet, és abból van kivéve. Meg ez az új, ez a lendvai, ez a legújabb, mi kijött. Az a csodás, mikor elmenünk, aztán mink, mondjuk, ahogyan mink beszélünk itt, azok meg ugyanúgy más. Olyan érdekes, hogy na nézd, azt mondják, ezt még is nem így mondjuk ám.
6: Most hányan vannak?
5: 7 vagyunk, de mondom, ez a 3 fiatal, akkor 10. De még többször 7 annyi hangot adunk, mint 20.
4: A kishorgosi templomot 1241-ben a tatárok égették fel. A pusztítás után közel 800 évvel tartottak ismét misét ezen a helyen egy családi nap keretében. Elsőként Verebélyi Árpád horgosi plébánossal beszélgett Németh Ernő.
7: Jó pár száz éve ebben a templomban nem volt szentmise. Most azért jöttünk össze, hogy imádkozzunk ott, ahol valamikor nagyon régen, még az Árpád-korban községek, akik itt körben lehettek, ebben a templomban gyűltek össze, és kérték a jó Istent, hogy tartsa meg őket. És mi 800 év távlatából itt vagyunk, és együtt imádkozhatunk. Én azt hiszem, hogy ez is egy csoda. A jó Istennek egy nagy csodája.
8: Mikor Horgosra érkeztem, és itt a jó emberek így körbevezettek Horgos nevezetességén, akkor számomra is meglepő volt az, hogy van itt egy Árpád-kori romtemplom, illetve annak az alapja. Rengeteg lehet ilyen, de amit föl is tártak és kutatott, az kevés. Az emberekkel beszélgetve viszont volt egy olyan érzésem, hogy nagyon sokan nem találkoztak még ezzel a romtemplommal, és ezért úgy gondoltam, hogy egy hittanos családi közösségi napot meg kellene próbálni szervezni. Különösen fiatalokat, amikor neveljük, akkor az egy nagyon fontos irány, hogy a múltból próbáljunk valamilyen szinten nem csak erőt, hanem lendületet is meríteni. Voltak, akik megépítették, aztán voltak, akik újraépítették, és ma is itt van, és mi is ma itt vagyunk. Ez egy olyan programot ad az embernek, amelyben mindenféleképp tudnia kell, hogy hol a helye a történelemben, tehát nem egy végpont, a problémák azok nem egy reménytelenségbe, hanem egy kihívásba, egy nehézségbe, de ugyanakkor egy jövőépítésbe kell, hogy kibontakozzanak.
9: Nagy Tímea vagyok a Műemlékvédelmi Intézetből. A kutatások később lettek, 1995 és 97, amikor az autót épült, és össze tudunk szedni egy nagy régészeti gárdát, és akkor a templom déli oldalán 28 sírt találtunk meg. A feltárt anyagokat viszont a továbbiakban, az antropológustól kezdve a régészig, az órégésztől kezdve mindenki kutat, próbálják megítélni, hogy ezen a településen hogy étkeztek, hogy éltek az emberek. 1244-ben a tatárjárás ideje alatt lerombolták. Mivel, hogy írásos adat nem maradt, vajon vissza tudták-e állítani fából, vagy valamilyen anyagból, ezt nem tudjuk, de viszont az alapkövek, a tufákok, azok megmaradtak, és úgy gondoltuk akkor, hogy visszaállítsuk az alapnak a köveit, és annak a szent helynek a tiszteletére egy keresztet is állítottunk, kópjafákat is állítottunk.
10: Mi találjátok, hogy mi ez? Nem szart, ez szarú. Szerintetek ezt mire hajtottak?
11: Horváth Andor, a Szent Longinus középkori hagyományőrző, egyesületnek a tizedese.
12: Milyen régi tárgyokat hoztak el, mit láthatnak a gyerekek?
11: Mindenféle fegyvert hoztunk, lovagi fegyvereket, ugye ezek a kardok, de hoztunk egyszerű paraszti felszereléseket, illetve paraszti fegyvereket, baltákat, cséphadarókat, láncsákat, illetve hát ugye a fegyverekhez csatlakoznak a páncélok, a sisakoktól kezdve a védőkesztyűkön át, a mellpáncélokig mindenféle látható, illetve hoztunk egy ilyen kis múzeum pedagógiát, ahol mindenféle egyszerű kis használati tárgy van, a dobókockáktól kezdve a palástűkön át, a különféle kötözgetőkön, fésűkön át, világító eszközök. Igaziból ezt a feladatot adtuk a gyerekeknek, hogy hát találják ki, hogy ezek milyen anyagból készülhettek és mire használhatták.
12: A gyerekeknek mi a legérdekesebb?
11: Egyértelmű, hogy a fegyverek mindig a legérdekesebbek. Ki ne szeretne főleg a fiúk közül egy kardot látni, vagy kardot kézbe fogni.
12: Vagy egy páncélot feloltani.
11: Nem győzzük rájuk adni a sisakokat, meg hát ugye a nagy nehéz lánc.
4: Ezzel mai műsorunk végére értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Király Levente és a műsorvezető Kalocsai Andrea. Viszont hallásra, határok nélkül.

0: Pontosan 20 órakor jó estét kívánok a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság. Felavatták Fábri Zoltán szobrát a Nemzeti Filmintézet épülete előtt. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, jönnek a részletek. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését, olvasható az uniós bíróság döntésében. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések kitoloncolásá alakítása nem tekinthető hatékony visszatartó erejű és arányos szankciónak. Bő 2 év alatt több mint 2500 embercsempész hagyhatta el a börtönt. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkozatáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürth Pál, a központi nyomozófőgyészség volt főgyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Felfüggesztették ügyészi állásából, és újabb fegyelmi eljárást indítottak a központi nyomozó főgyészség korábbi vezetője Fürth Pál ellen. A döntést a legfőbb ügyész jogkörében eljáró helyettes azzal indokolta, hogy a volt vezető nyilatkozataival és nyílt levelével titoktartási kötelezettséget sértett. Egyoldalúan tájékoztatott, és ezzel aláásta az ügyészség függetlenségébe vetett közbizalmat. Júniusban mondott le, szeptemberben pedig súlyos kritikákat fogalmazott meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben a hatóság eljárásával kapcsolatban. Megkezdi működését a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére létrejött szakmai testület. Első hivatalos ülését jövő héten tartja, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A testület feladata egyebek mellett összehangolni az egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális terület munkáját, annak érdekében, hogy a gyermekek mielőbb családba vagy megfelelő gondozási helyre kerüljenek. Jelenleg mintegy 300 csecsemő és kisgyermek tartózkodik kórházakban, nem egészségügyi, hanem egyéb, például gyermek védelmi okból. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóhatóság elnökének javaslatára felmentette az adóhatóság erőforrás gazdálkodási elnök helyettesét a pénzügyminiszter, így értesült a HVG. Az adóhatóság a portálnak megerősítette a 2022-ben kinevezett Szalavics Marian felmentését, további információt azonban nem adtak. Felavatták Fábri Zoltán szobrát a Nemzeti Filmintézet budapesti épülete előtt. Nagy Ervin kulturális államtitkár az eseményen úgy fogalmazott, a magyar filmtörténet egyik legjelentősebb alkotója, a 20. századi magyar társadalom és történelem erkölcsi kérdéseinek kivételesen érzékeny és komplex ábrázolója volt. Fábri Zoltán pályája során 22 filmet rendezett, ismertebb alkotásai közé tartozik a Körhinta, az 5. pecsét, az Isten hozta őrnagy úr és a Hannibál tanár úr. Írénk végén az időjárásról. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, csak északkeleten délután tort fordulhat elő gyenge eső. A szél megélénkül, hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 13-18 fok várható. Hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Kamerát a kézbe, és vedd a körülötted zajló életet. A részvételi filmezésben sokkal több van, mint hogy nem profi filmrendezők készítenek filmet. Vendégünk lesz Haragonics Sára, a téma szakértője, a Szia Sári című dokumentumfilm rendezője. Miért nem mosolyodnak el a hazai nagyvárosokban az emberek, amikor keresztezik egymás útját itt-ott? Hogyan beszélünk a játszótéren a rosszalkodó kisgyerek anyukájával vagy apukájával? Min múlik a köztereink hangulata? Dull Andrea szociológussal nézünk a látszat mögé.
2: Netszes. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Világrend.
4: Trump és Putin összejátszanak Ukrajna ellen. Zelenszkij szerint az amerikai elnök most nem áll a történelem jó oldalán. Mit jelent a dízelalkú? Miért látják teljesen másképpen az orosz-ukrán háborút a vezetők Európában és az USA-ban?
1: Világrend. Külpolitikai elemző műsor. Szombaton fél 1-től a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
2: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
6: Kedves gyerekek! Török Sándor Falatka királysága című mesesorozatából Rutkai Éva.

Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Mindehez a rengeteg tapasztalathoz persze Fargevajki is hozzásegítette. Volt úgy, hogy rendszeres esti járatban vitte-hozta Falatkát Abarandomba és vissza. Megtörtént az is, hogy még azon éjjel beutazták a titkos Bulgáriát is. De napközben is tettek számtalan tanulságos és mulattató utat. Utóbb néha vendéget hozott Fargevajki. Így ismerkedett meg egy sereg olyan törpével, akiknek valami különleges megbízatásuk volt. Egyesek például főként azt irányították, hogy a születő kis embergyerekek jól tudják elkiabálni azt, hogy uá, uá, uá. Volt, aki a szavak formálásában jeleskedett, és másik, aki alkalmas pillanatban azt csinálta, hogy egy felnőtt beletüsszentsen a levesbe. Így meg-megviccelték például Pokoli bácsit is, és meg tudták csinálni, hogy Júj néni a szék mellé üljön, na és más effélét. Egy alkalommal például magát Falatkát megtanították arra a különleges ugrásra, hogy az ember úgy szökken át a patakon, hogy egy pillanatra megáll a patak fölött. De az operencián innen ez nem sikerül. Amott megy. Itt mások a törvények, tudta ezt Falatka. Ó, sok mindent lehetett tanulni Abarandonban. Nem győzöm felsorolni. Hogyan alapította meg Falatka az abarandoni újságot? Ebbe egyrészt ő maga írt mindenféle operencián inneni dolgokat, másrészt a főszerkesztő Szagütti Onelin, akire rábízta aztán a lapcsinálást, és aki tulajdonképpen lány volt, csak férfi névvel. Vitatkoztak is a lap címéről, hogy mi legyen. Szagütti amellett kardoskodott, hogy Ardünin híradó az Ardüninekről. Végül is Falatka címe győzött, és a lap nevét erre változtatták. Hip-hop és vidéke. Küniki Vitomer, a legfelsőbb bíróság elnökének fia is munkatárs lett, ő írta meg például azt az esetet, amikor a szárnyas ló viharban eltévedt lurinkókat vett a hátára, és hazavitte őket. Restalli, az ismert riporter, ezt le is fényképezte. Nevezetes volt ez az újság abban, hogy csupa jó hírt közölt. Nem hazudott, de nem volt általában rossz hír a városban. Sőt, az akadémia aránylag fiatal elnöke, Utis Utison feltalált egy, hogy is mondjam, egy torztükröt, nem szóval nem torz, de sőt, ellentorztükröt, mondhatnám, amelyikbe az ember, ha belenéz, az jónak mutatja őt. Pontosabban megmutatja jól mindazt a jót, ami benne van az illetőben, de nem tud róla. Vagy Restel jónak lenni, nehogy butának is nézzék. Restalli erről beszélgetést is folytatott Utis Utisonnal, ez benne volt alapban. Évivel lehetett Falatkának mindenről egy kicsit beszélgetni, hogy például ilyesmik vannak Abarandomban. Az odavalósiak egymás védelmezői, ez fura. Minden embernek van egy olyan barátja, aki minden baj ellen megvédi. Igen, mondta Évi, de hát ez itt is van. Hogy? Hát az embernek például a szülei a védelmezői. De nem így, állította Falatka, hanem idegenek védelmezik egymást, illetve nincs is idegen ember. Érted ezt? Hát persze, mondta Évi. Hát persze. Vannak különleges esetek, folytatta Falatka. Így például, ott van Marlevad, az óriás, és ezt egy egészen picike kalamőr védelmezi, bizonyos Mandilla. Érted? Értem, felelte Éve. Persze, hogy értem. És látta Falatka Évi szemében, hogy milyen nagyon akarja érteni. Erre Falatka azt mondta. Megnézem az érverésedet. Évi oda nyújtotta a jobb kezét, és Falatka megfogta a csuklóját. Számolt, de nem volt rajta óra, csak nézte, és számolt. Pont jó, szólt, és aztán úgy maradtak sokáig, kézen fogva. Évi azt tudta már, hogy Fargevajki tanulni is segít. Az ember este rágondol a leckére, és az ügyes bolgár reggelre megérleli a dolgot. Különösnél különösebb figurák adottak. Így egyszer Évivel majdnem együtt voltak oda messzi Abarandonban, és egy Okepi nevű bohóc, nem is említette még, ezzel a bohóccal különösen jóban volt Falatka, és Okepin úgy ismerte a hazáját, mint a tenyerét.
Ez időben, ha Juj néni vagy Hamhan bácsi rákérdezett, mi akarsz lenni, azt mondta Falatka, hogy bohóc. Sőt, már tanult is Okepintől bohóci dolgokat. Tőle vett át például egy különleges lépésformát. Kilépni, ráduplázni fél lábbal, most a másikkal lépni, csusszantva duplázni. Hát ismeritek? Hopitinek hívják ezt. Erre őt Okepin szoktatta rá. Évi is megtanulta, és ha csak tehették, így jöttek el az iskolából, hopitizve. Ez arra az időre esett, amikor Falatka még jól tudott lenni akármi, anya, apu, kislány, tanítónéni, tábornok, minden. De az elején én szóltam erről. Ebből a mindentudásból kifelé jövet tanította meg Okepin a hopitire. A jó Okep. Ugyanis akkor már olyan jóban voltak, hogy csak a becenevén szólította Okepint, tehát Okepnek. Volt akkoriban egy furcsa szemepillantása Falatkának. Ebéd közben például egyszer csak megállt a kanál feleúton, és Falatka nagyon messzire nézett. A körülötte lévők szerint a semmibe. Mit nézel? Szólt rá anya vagy apa. És erre Falatka pillantása visszatért, és a kanállal befejezte a mozdulatot. Sokféle élete van Falatkának, mondta e dolgokra nagyapa, a doktor bácsi. Nem kell túlzottan észrevenni. De hadd térek vissza Okepinre, a bohócra. Ez volt az az eset, amikor Évivel majdnem együtt jártak Abarandonban. Okepin elvitte őket a Meteorológiai Intézet felhőkarcolójába, fel a ruhatárba, és összeismertette velük Zümöngi bácsit és Zümöngi nénit. Ők még arra is emlékeztek, két öreg, amikor a Kalamőrök és a Sügginek egyesültek volt. Sőt, harc dúlt közöttük, testvérharc, tudjuk, amelyben sok derék Kalamőr és sok nagyszerű Süggin elesett. Végül is egyesültek tulajdonképpen a mindkettőjüket kikezdő partogonokkal és a három nemzet olvat egybe. Végső fokon Urminket vevőszerinnel egyetértésben egy jó herceg volt az egyesítőjük. Nagy Köcsögmer, a dúlást elsimító hatalom. Neki ott is volt a szobra a róla elnevezett téren, szemben a diadalkapuval. Ma már mesék, legendák őrzik mindezt, béke van. Mind belátták, hogy a másik fél is van olyan jó és erős, mint az egyik. Béke van. Na, hogy folytassam e fontos találkozásnak a leírását, Okep összeismertette őket Zümöngi bácsival, Zümöngi nénivel, Falatkát, és majdnem Évit. Hát ezek az öregek aranyosak voltak. Jól emlékeztek még a harcok végére, a béke kezdetére. Személyesen látták Nagy Köcsögmer herceget. Tudták azt a legendás dalt, amelyet akkor énekelt örömében a nép, az Unga-Unga dalt. Hey, Unga-Unga dörgicse! Hey, felséges! A mai fiatalok persze nem tudják olyan igaziból énekelni. Például túlságosan kiejtik a kezdő U betűt. Unga! Unga, így, mondta Zümöngi néni, és Zümöngi bácsi hozzátette. Az első betűn az U alig hangzik, hát épp ez a szép benne. Csak megrezzen az U az orból, dönögve, ung, ung, dörgicse. Sok változata van ennek, de ők ketten a legeredetibbet, a legrégibbet tudják. Ung, ung, dörgicse. Inte Zümöngi bácsi és a néni rákezdte. Hogy fény lett még a hangjuk? Ez főképp Okep hallotta jól, hogy hogyan fény lett. Ez az Okep, hogy ez miket? Hát szinte neki köszönhető különösképpen az operencián túli világban egyre jártasabb lett a fiú, Falatka. Egyre jobban és jobban kiismerte magát. Majdnem egy időben, már-már teljesen idő nélkül tudott Falatka ott lenni a hétfejű sárkány barlangjában, a hét törpe kunyhójában, vagy Abarandonban, a Brionet folyó hídjainál, a középső hídon például a Larinia kapun túl, a hídon, melynek pilléreit még Ivenon Brallais faragta csupa drágakőből, és tudott ugyanakkor felelni az iskolában számtamból, vagy tudta azt mondani anyunak, hogy kérek még a megymártásból. Okep edzette úgy, hogy szakaszosan tudott már átlendülni a patakon, négyszer-ötször is megállt a levegőben. Egyszer edzés közben bele is esett a patakba, de nem lett vizes. Nem. Ezt meg Fargevajkinak köszönhette, természetesen.

0: Török Sándor Falatka királysága című mesesorozatából Rutkai Éva mondott mesét. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Gál Ernő. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. A hangfelvétel 1978-ban készült.
1: Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Cseze.
1: Locs.
2: Kossuth Rádió.
3: Kossuth Rádió.
2: Újra
4: mindenkié.
2: Vers napról napra.
5: Államférfiak, tudósok és írók egyaránt keresték ismerettségét, barátságát. Hogy láthassák a legnagyobb magyar költőt, s a társaságokban nők és férfiak ostromolták, hogy írjon egy pár verssort emlékkönyvökbe. Egy ilyen tisztelőjétől legjobb barátja Deák Ferenc mentette meg, midőn 1845-ben velem Báró Veselényi látogatására Erdélybe utazott. Útközben Szabolcsban betértek Bónis Samu barátjukhoz, s ott töltöttek egy pár napot, s Vörös Marti szalonkára vadászott. Hazai indulásukkor előállt a tiszteletes úr, s kéri Deákot és Vörös Martit, hogy emlékül írjanak neki egy pár sort. Vörös Marti elkedvetlenedett, tehát neki ma egy pár disztihont kell írnia. Szívesen, mondta Deák egészen jókedvel, leült és írt, amint következik. Alulírt, több vármegyék táblabírája bizonyítom, hogy Vörös Marti Mihály ekkor és ekkor itt járván vadászott, s egy lövésre 7 szalonkát ejtett el. Ezzel átnyújtotta a tollat Vörös Martinak, aki azt vontatva vette át, s ült le az íróasztalhoz. Azonban elolvasva Deák urat felvidult, s egészen megkönnyebbülve ezt írta alája. A fentebbieket én alulírt is bizonyítom, azon különbséggel, hogy nem egy lövésre ejtettem el 7 szalonkát, hanem 7 lövésre egyet. Írta Gyulai Pál 1866-ban írt életrajzában. Vörös Marti Mihály verseit hallják.
6: Ábránd. Szerelmedért feldúlnám eszemet, és annak minden gondolatját, s képzelmim édes tartományát. Eltépném lelkemet szerelmedért. Szerelmedért fa lennék bérc fején, felölteném zöld lombozatját, eltűrném villám svész haragját, és meghalnék minden év telén szerelmedért. Szerelmedért lennék bérc nyomta kő, ott égnék föld alatti lánggal, kihalhatatlan fájdalommal, és némán szenvedő szerelmedért. Szerelmedért eltépett lelkemet Istentől újra visszakérném, dicsőbb erénnyel ékesítném, s örömmel nyújtanám neked szerelmedért.

Késő vágy. Túl ifjúságomon, túl égő vágyimon, melyeknek mostohán keserv nyílt nyomdokán, túl a reményeken, melyekre hidegen észínű szemfedőt csalódás ujja szőtt, túl a szív életén, nyugodtan éld el én, mit sors s az ész adott, az őszi szép napot. De hogy megláttalak szép napvilágomat, kívántam újólag már eltűnt koromat. Kívántam mind, amit ábrándos álma hitt, az édes bánatot, mely annyi két adott, a kínba fúlt gyönyört, mely annyiszor gyötört. Hiába hasztalan. Ifjúság és remény örökre veszve van az évek tengerén. Remélni oly nehéz a kornak alkonyán, s szeretni tilt az ész, letűnt remény.

Vörösmarty Mihály verseit Bicskei Tibor és Mensáros László olvasta fel. A műsor Duba Szilvia, Pór István és Pintér Edina készítette.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Borti András vagyok. Korábbi adásunkban már beszéltünk arról, hogy bizonyos település neveket az idők során esztétikai vagy ideológiai alapon megváltoztattak. Mai műsorunkban folytatjuk ezt a témát Minya Károly nyelvésszel. A Nyíregyházi Egyetem Nyelvés Irodalomtudományi Intézetének igazgatójával Takács Tibor beszélgetett.
1: A múltkori adásunkban beszéltünk már az ideológiai névváltoztatásról, nézzünk még erre példát.
2: Erre talán legismertebb példa Dunaújváros. Egy 1950 óta itt élő ember elmondhatja, hogy bár nem költözött sehová, mégis három településen lakott. Ugyanis az eredeti neve Dunapentele. Ez a név egy árpádkori monostorra emlékeztet, amelyet a görögkeleti egyházban kiváltképpen tisztelt Szent Pantaleon vértanúnak szentelték, és róla nevezték el a települést. Aztán 1951-ben a szocialista iparosítás részeként, mint az első szocialista város, Sztálinváros lett a neve, a kohászati kombinát, azaz a Dunai Vasmű és a lakónegyednek a felépítésekor. Majd az 1956-os forradalom idején a város rövid időre visszakapta a Dunapentele nevet, és végül 1961-ben döntöttek a semlegesebb Dunaújváros név mellett, amely a város új voltára és a Duna melletti fekvésére utal.
1: Vannak olyan település neveink, amelyek esetében direkt kérték a Balaton előtak hozzákapcsolását. Mi ennek az oka?
2: A két háború időszakának megváltozott gazdasági helyzete miatt jelentősen felértékelődött minden olyan Magyarországon maradt táj szerepe, amelyek az idegenforgalom fejlődésétől várhatták sorsuk jobbra fordulását. A név megváltoztatása nyomán gazdasági fellendülést várt néhány helység, és ezért kérte a Balaton előtag beépítését a nevébe. A Törzskönyv Bizottság még 1922-ben kijelentette, hogy nem áll útjába az efféle törekvéseknek, ezért öt helység nevének változtatását ezen az alapon engedélyezte. Kiliti lett Balaton-Kiliti, Szárszó Balaton-Szárszó, Zamárdi Balaton-Zamárdi, Rendes Balaton-Rendes és Szepezd Balaton-Szepezd, ez mind az 1920-as és 30-as években történt.
1: Néhány esetben a település név előtagja népnév volt, és ezért változtatták meg. Erre is mondana néhány példát?
2: Néhány esetben a települések kívánságára jelzőt cseréltek. A helyhatóságok azzal érveltek, hogy a lakosság nemzetiségére nem jellemzők az eredetileg megállapított jelzők. Ezért lett aztán németegres neve Somogyegres, Rácgörcsöny lett Cselegörcsöny, Ráctőt, Tös hercegtőttös, Ráckozár egyházaskozár, és végül Rácmecske erdősmecske, ez is mind az 1930-as években történt.
1: Voltak olyan esetek is, amikor a Törzskönyv Bizottság elutasította a névváltoztatási kérelmet, egy példára maradt még időnk.
2: Az egyik tök település Pest vármegye nyugati határa közelében a Budakeszi járásban található. A tök település név puszta személynévből keletkezett magyar névadással, és az alapjául szolgáló személynévben bizonyára a magyar tök főnév rejlik. A kért változtatás 1938-ban történt, Bárrétre, vagy Magyar Szigetre, vagy Magyar Kútra akarták változtatni, de nem engedélyezték.
0: Kedves hallgatóink, a 2026. március 13-án elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Kossuth Rádió.
4: Újra.
3: Újra.
4: Mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.

0: Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez a Szabadpolc mai adása. Munkatársa Németh László nevében is köszönti önöket a mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa, és köszöntöm vendégemet a stúdióban, Varga Miklós énekest. Jó estét kívánok!
1: Kedves csókolom, jó estét mindenkinek!
0: Hát nagy öröm, hogy eljött hozzánk, mert tudom, hogy nagyon elfoglalt, hát főleg azért, mert majd mindjárt elmondjuk, hogy mi mindenre készül itt a születésnapja, és különféle évfordulók alkalmából. 50, 70, 70, 50, akárhogy forgatjuk, nagyon régóta van a színpadon. Hát most ez megint egy olyan alkalom, amikor meg kell ezt mutatni a közönségnek, és gondolom, hogy a közönség ugye hát több generációból áll. És ilyenkor sok mindenre kell azért a művésznek figyelnie, hogy egyrészt jó legyen a régieknek, jó tetszen azoknak, akik ismerik jól, és aztán vannak olyanok, akik meg most ismerik tán meg.
1: Igen, hát a számok ugye ijesztőek első hangzásra, 70 és 50. Ugye 70 az a nem sokára betöltendő életéveimet jelenti, az 50 pedig ezen a pályán eltöltött évek számát.
0: Igen, ebből, hogyha én nagyon rossz vagyok matekból, de ki lehet következtetni, hogy igen, korán kezdte.
1: Hát igen, igen, igen. De hogy a kérdésre is válaszoljak, a koncertjeimen azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor egészen fiatal, 6-8 éves kisrácok éneklik azokat a dalokat, amik akkor születtek, amikor még az ő szülei sem
0: születtek meg. Igen.
1: Tehát
0: igen.
1: Ez így ránézve egy kicsit ijesztőnek hangzik, meg ugye soknak is, de én nem foglalkozom az életkorral, meg az évek számával se. Az én dalaim, próbálom legalábbis úgy írni őket, és úgy is előadni, hogy ez minden korosztálynak szóljon. Tehát nem ki van spécézve egy bizonyos korosztály, és akkor majd őket kell megnyerni. Ezek a dalok mindenkinek szólnak.
0: Na most is hozott magával ugye egy pendrive-ot, amivel küzdöttünk itt a műsor előtt, hogy hogyan tudjuk majd valahogy a hallgatóknak megmutatni. Na jó van, nem olyan drámai a helyzet, de hogy ugye azt mondta, hogy azért hozta ezeket magával, mert a rádióarchív ugye tele van a dalaival, de hogy ezek mások, tehát nem az, amit feltétlenül mindenki ismer.
1: Igen, igen. Tehát ugye amikor valaki az én nevemet hallja, akkor rögtön rávágja azt, hogy Európa.
0: Igen.
1: Vagy egy másik esetben István a király.
0: Rosszabb esetben meg azt, hogy István és a király.
1: Igen.
0: Szóval, bocsánat a viccet.
1: Mint hogyha csak ez a két dal, vagy mű határozná meg az én pályafutásomat, hát azért régen rossz lenne, hogyha 50 év alatt csak ezt a két dolgot sikerült volna felmutatni.
0: Igen.
1: Én ilyenkor mindig azt mondom, hogy ha valaki az én életművemre kíváncsi, akkor lapozza fel a www.vargamiklos.hu weboldalt. Ez az én weboldalam, ott jókedvel, bőséggel fel van sorolva az összes színpadi mű, az összes megjelent album, és még egy csomó olyan album nem is szerepel ott, amin én vendégként vagy közreműködőként részt vettem.
0: Igen.
1: Egy olyan 10 évvel ezelőtt megpróbáltam összeszámolni, és akkor olyan 120-ig jutottam el, ami a kiadványok számát jelenti. Ez ma már, nem is tudom, 200-250 felett van. Tehát nem tudom én se megidézni. Ezért is volt nagyon nehéz, amikor az élet

0: aminek az lett az eredménye, hogy most is írok egy, illetve pont a napokban vannak a stúdiófelvételek egy új albumnak a dalai. Oh. Tehát az elmúlt 3-4 évben minden évben megjelentettem egy-egy albumot, viszont ugye ma már egyre nehezebb ezeket a dalokat nyilvánosságra hozni, vagy nyilvánosság elé tárni, ezért hoztam el ezeket az új, vadonatúj dalokat, amik az elmúlt néhány évben születtek. Hát és ezeket nagyon szeretem.
1: Most halt meg a Deák Bill Gyula, és mindenki ott volt a temetésén. És gondolom azt, hogy akik azért nem feltétlenül egy színpadon, de hát olyan is előfordult, ugye, pár néhány emblematikus alkalommal szerepeltek, hogy azért ez elgondolkodhatja talán az embert, vagy hát hogyha erről szólna egy pár szót, mert ez annyira friss.
0: Hát ugye az emberi élet az nem végtelen, mint tudjuk, vagy legalábbis a földi élet, ami a földi életet illeti. Tehát egyszer csak eljön az az időpont, amikor a földi élettől elbúcsúzunk, ki előbb, ki később. Hát szegény Billnek ennyi adatot azért ahhoz képest, hogy amilyen életútja volt neki is. Tehát valami olyan csapások sújtották, amiben csak az egy részébe más ember belerokkan, és a Bill mindig újra és újra fel tudott állni, és egy nagyon szép pályafutást futott be, és egy nagyon szép életművet hagyott maga mögött. Erről én nekem csak annyi jut eszembe, hogy ameddig a Jóisten lehetőséget ad nekünk, addig nekünk csinálni kell a dolgunkat, és a másik nagyon fontos, hogy amíg a közönség szeretetét élvezzük, amíg a közönség figyelme ránk irányul, addig érdemes csinálni ezt a műfajt.
1: Hát Isten nyugosztalja a nagyművészt, és most is mondom itt ebben a műsorban, de valójában azért is kérdeztem, és azért is gondoltam, hogy szóba hozom ezt a nem régi szomorú eseményt, mert hogy ugye említette, hogy össze kellett állítania a közelgő koncert névsorát, nem csak a programációt, hanem nyilván a fellépőknek a sorát is. Igen. És hát ugye ilyenkor meg kell nézni, ki hogy van.
0: Hát én nagyon
1: már bocsánat, abba. Hogy ezt így mondom.
0: Értem a kérdés lényegét, hiszen a meghívottak azok gyakorlatilag mind pályatársaim. Megpróbálom őket gyorsan felsorolni, és remélem nem hagyok ki senkit. Viki Dágyuszi barátom, Nagy Feró, Pataki Attila, Takács Tomás, Nyerges Attila, Kalapács Józsi, Rudán Dzsó, Tóth Reni, Keresztes Ildi és Feke Pali, akit megkértem, hogy az estét is rendezze meg. Ja, és a két gyermekem, még ők is ott lesznek.
1: Igen.
0: Tehát ez, ha jól számoltam...
1: De ők jól vannak.
0: Ők abszolút, ők képviselik ebből a felsorolt, persze a hölgyeket kivéve, a felsoroltakból a fiatalabb korosztályt, és hát igen, sajnos az embernek olykor eszébe jut, hogy hát azért jó lenne, hogyha valamennyien találkoznánk ott november 21-én az Erkelbe. Tehát itten persze, most ezzel csak viccelődünk
1: egy kicsit,
0: mindenki
1: persze.
0: Mindenki örök fiatal, igen. És mindenki ott lesz.
1: Igen, remélem. Hát reméljük, és reméljük, hogy mindenki a hallgatók közül is ott tud lenni. Hát sokan már vehettek jegyet ugye előre, de ez nem probléma, hogy itt az NKA körüli dolgok megváltoztak.
0: Nem, mert már itt túl vagyunk. A végső konklúzió az, hogy végül is ingyenesé tudtuk tenni a koncertet, aminek viszont az lett a...
1: Óriási dolog.
0: Hát az lett a következménye, hogy a nézőknek körülbelül a kétharmada már megvásárolta a jegyeket, és azzal, hogy ingyenesítettük, körülbelül egy óra alatt elfogyott minden jegy. Tehát most már kimondhatjuk azt, hogy bátran, hogy teltház van, és ugye akik korábban megváltották még akkor pénzért a jegyüket, ők is visszakapták.
1: Igen, igen. Ez nagyon szép gesztus, azt hiszem.
0: Hát ez... Így alakult, hosszasan lehetne erről beszélni,
1: de
0: hogy,
1: nem
0: ez,
1: kell.
0: Hogy ez miért így
1: ne
0: alakult,
1: beszéljünk a
0: pénzről. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy teltházunk lesz, és csinálunk egy nagyon-nagyon jó hangulatú koncertet.

0: Még azért menjünk vissza, merüljünk egy kicsit a múltba, mert azt mondta, hogy hát lehet, hogy sokan csak az Európát ismerik, meg csak az Istvánnak királyt ismerik, de most, hogy alkalmam nyílt, azért hadd ragaszkodjak ezekhez a régi dalokhoz és régi művekhez, hogy mindig meg szerettem volna kérdezni magától, hogy miért kellett az, hogy az Istvánnak királyba végül azért tehát a szerepet magát más valaki alakítsa, hiszen kinézetre, meg jellegre, meg egyáltalán ugyanolyanok voltak.
1: Hát ennek nagyon-nagyon egyszerű oka volt. A rendezői Koltai Gábor akkor még nem ismert engem. Tehát én teljesen ismeretlen figura voltam számára. Azt hallotta, hogy én hogyan éneklek. Tehát ezért nem merte megleszkírozni azt, hogy velem játszhatja el a főszerepet. Aztán a sors különös játéka, hogy ugyanez a Koltai Gábor a későbbiek folyamán szinte valamennyi általa rendezett zenés darabot már velem játszhatott el. Igen. Tehát hogyha ha akkor ismert volna, akkor lehet, hogy rögtön rám is bízta volna, de hát ez már olyan régen volt, hogy már nem is emlékszünk rá.
0: Ja, én azért emlékszem, meg szerintem a hallgatók is.
1: Hát és arról nem beszélve, hogy nagyon-nagyon sok helyen sokszor eljátszhattam magát István szerepét is. Csíksomlyótól kezdve Szevijáig bezárólag.
0: Igen, szóval ismerik azért a környező országok is, már nem csak a magyarság talán, hanem
1: Nem. Hát ahogy említettem, Szevijában is ott voltunk, és életem egyik nagyon nagy élménye volt az, hogy ez a világkiállításon volt, most hirtelen nem teszem,
0: melyik évben.
1: De igen. Jó régen volt, és ott hatalmas nagy teltház volt, egy ilyen nagy köztéren adtuk elő, és amikor a dalok között felhangzott a Bravo Budapest felkiáltás, akkor ott nagyon-nagyon megnyugodtunk, holott magyarul adtuk elő, és hát a közönség az teljesen nemzetközi volt, tehát ott elvétve voltak magyarok, és mégis a zene és a látvány, a táncosok, az előadás, az annyira felspanolta őket, hogy fantasztikus nagy sikere volt. Arról nem beszélve, hogy a másnapi, nem tudom melyik spanyol lap, az egyik legolvasottabb nap, annyit írt, hogy azelőtt régebben Frankó térnek hívták ezt a teret, és hogy most, ez az ő olvasatuk volt, hogy most tisztította meg ez az előadás teljesen a múlttól.
0: Fantasztikus.
1: Igen, tehát nagy siker volt.
0: Most azt mondja, hogy pedig magyarul adtuk elő, hát valószínűleg, hogy ha jó a zene, akkor annyira nem számít az, hogy magyarul van-e vagy angolul, mert itt meg senki nem tudott angolul, amikor a Rolling Stones nem tudott, hogy mit mondtak, azt nem tudta senki, de mégis értették.
1: Igen, jó, annyi segítséget kaptak, hogy azért megpróbáltak néhány szórólapot kiosztani, hogy magát a történetét értsék.
0: Azért azt értsék
1: az emberek, igen. De ezek szerint maga a látvány az már tökéletes
0: meg a hangok.
1: Hát remélem, igen.
0: Együttese. Na, még erről a mostani koncertről beszéljünk részletesebben, mert egy nagyon szép névsort mondott, de hát ugye itt nagyon sok stílus is keveredik ezek szerint.
1: Igen, hát a cél ugye eleve az volt, hogy olyan vendégeket hívjak meg, akik nem csak, hogy behozzák a nézőket, hanem akikkel én nekem valamilyen módon érintőlegesen a pályafutásom során valamilyen közel volt.
0: Vagy van.
1: Hát vagy van, de azt most nem mondom, hogy lesz, mert az a jövő idő, de egyébként mindenkivel valamilyen módon összekötődött a pályafutáson valóban.
0: És van olyan valaki, akit hiányol, vagy aki...
1: Hát igen, szóval...
0: Akit megidéznek majd esetleg valamiképpen.
1: Igen, a nagy szívfájdalmam az, hogy itt a felsoroltak, ez pontosan egy tucat ember. Hát így is ugye nehéz volt úgy összeállítani a műsort, hogy végül is ez egy életműkoncert. Tehát gyakorlatilag az én pályafutásomról szól, igen. És ennek ellenére nagyon sok olyan vendég van, akiknek a dalai fognak megszólalni, és együtt fogjuk előadni, tehát nem az, hogy most XY fölmegy, és akkor a nagy slágerit elénekli, hanem együtt fogjuk előadni, és hát ezzel csak annyit akartam mondani, hogy amikor ki kellett választani a vendégeket, akkor így is vérzett fáradt a szívem, mert jó néhány olyan pályatársamat és jó barátomat nem tudtam már meghívni, hiszen akkor az egész csak egy ilyen duett est lett volna, akiket szerettem volna, de hát így is remélem, hogy akik ott lesznek, azokkal gyönyörű dolgokat fogunk csinálni.
0: Én biztos vagyok benne, hogy így lesz ez.

0: Tulajdonképpen a nagy énekeseknek nincs szükségük arra, hogy zenét is szerezzenek, hiszen megszerzik a zenét mások a számukra.
1: Hát az én pályafutásomban is így volt.
0: Sokszor igen, de azzal kezdte majdnem az elején, hogy hát szeret azért mégiscsak dalokat is szerezni. Nagyobb szünetekkel, de azért mégiscsak van ez az igény magában. Ez miért van?
1: Igen, néhány esztendővel ezelőtt a Póka Egon, a megboldogult Póka Egon, basszusgitáros barátom, aki nekem korábban írt egy komplett lemezt, még Van Remény címmel, és akkor összefutottunk valahol, és ő említette, hogy ő akkor benne volt a Nemzeti Kulturális Alapnak a kuratóriumában, és ő említette, azt mondja, hogy hát, hogy figyelj ide, hát te miért nem írsz dalokat? Miért nem az be pályázatot? Hát itt van ez a Nemzeti Kulturális Alap, ami ugye arra van, hogy a magyar művészeket ösztönözze, kulturálisan megtámogassa, anyagilag mögéjük álljon, és hogy miért nem az be te is pályázatot? Azt mondja, itt ez a sok fiatal szerző, ezek zsákszámra viszik ki a pénzt az NK-tól, és hát is ti meg ott vagytok az öreg bölények, sokan még sokszor bizony a cipőjük mellett jár, mert már, hogyha nem olyan a pályafutás, és már nincsen annyi fellépés, tehát én ismerek jó néhány olyan kollégát, akik bizony nélkülöző életmódot folytatnak. Én hála jó Istennek, én a jó Istentől megkaptam ezt a lehetőséget, hogy én nem ebbe a réteghez tartozom. És akkor hát az Egon volt az, aki úgy szólt, hogy hát miért nem írjál dalokat? És akkor hazamentem, és azt mondtam, hogy tényleg, hát mi lenne, hogyha írnék dalokat, ráadásul ezzel még pénzt is lehet keresni, hát akkor miért ne? És akkor lehet, hogy akkor értem rá, hogy lehet, hogy én korábban lustaságból nem írtam azokat.
0: Mert el volt kényeztetve.
1: Igen, el voltam kényeztetve, hiszen sok kitűnő szerző írt nekem, magam helyett is, és akkor nem is nagyon éreztem szükségét. Aztán hazamentem, és akkor volt olyan nap, amikor egy ültömbe 5 darabnal dal is megszületett. Egymás után egyszer csak úgy dőltek ki belőlem a dalok, és persze azt is hozzá kell tenni, hogy azért amikor az ember ugye nem egy tudat, hogy én nem vagyok egy zenész, én egy autodidakta ember vagyok, aki megtanult úgy, ahogy gitározni, és akkor a szerzeményeim is úgy állnak össze, hogy otthon hazamegyek, különféle akkordokat elkezdek játszani, és eszembe jutnak dallamok, és így megszületnek a dalok. Na most, akkor, amikor én egyszer a gitárral fölénekeltem ezeket a dalokat, hát, hogyha azt valaki meghallgatná, akkor lehet, hogy egy tarajost ugrana, mert ilyet szóval elborzadna a hallatám, hát. És akkor ilyenkor jön képbe az a művész társadalom, akik ott vannak és segítenek. Ilyen az én életemben Szűcs Norbert, producer, zeneszerző és nagyszerű gitáros, szerintem az ország egyik legjobb gitárosa, és most már évek óta mi együtt dolgozunk. És én ő neki átküldöm a dalokat, és ő meghangszereli, utána együtt leülünk, és akkor a hangszerelésen még tovább finomítunk, én is elmondom, hogy milyen elképzelésem van, és akkor egyszer csak, már nem egyszer előfordult, hogy egy olyan dalt vittem el neki, hát mondom, ezzel biztos, hogy ki fog színen vágni engem a stúdióból.
0: És nem.
1: És azt mondta, hogy nem, azt mondja, csinálunk ebből dalt, és én nem tudom, valami olyan csodatevő ez az ember, hogy olyan hallgatható, és egészen jó, tényleg olyan vállalható dalok születnek, amik megszólalnak, van hozzá hát a közönséghez is út, és ezek a dalok bármikor vállalhatóak számomra. Ebben még nagyon nagy segítségemre van a szövegíró Tolli Tamás, aki a szövegírásban nagyon sokat segít.
2: A játszmák sosem voltak túl könnyűek, van, aki túléli, és valaki a falnak megy, de hogy a végén ki jár jól, azt senki nem tudja.

0: annyit beszéltünk a dalról, mert a dal az egy nagyon nagy magyar hagyománnyal rendelkezik, és olyasmi, mint a franciáknál a chanson, bár azt ők mást értenek rajta, de ma már azért közelít talán ahhoz is, amit mi itt Magyarországon, illetve önök képviselnek. Szóval, hogy mi a jövője a dalnak? Érzi-e, hogy meg tud állni még mindig így a saját lábán ez a műfaj, vagy feltétlenül be kell kapcsolódnia valami másba, színpadi zenébe, musicalbe, operába, mit tudom én mibe?
1: Hát a 20. században megszületett az a műfaj, amit eredetileg úgy hívtak, hogy beat zene.
0: Igen.
1: Ezt ugye annak idején a Beatles, a Rolling Stones, és még sorolhatnánk, hogy ki mindenki. Tehát megszületett egy új műfaj, amit aztán könnyű zeneként apostrofálnak. Én ezt annyiban javítanánk ki, és ezzel azt hiszem, hogy nem csak én vagyok így, hanem nagyon komoly zeneszerzők is már nyilatkoztak erről, hogy zenében nem mondhatjuk azt, hogy valami könnyű zene, vagy komoly zene.
0: Persze.
1: Két fajta zene létezik, jó zene vagy rossz zene, tehát ez hallgatható, fogyasztható alkotás, vagy nem, tehát önmagában megszületett ez a műfaj, és ez most már önjáró. Tehát, sőt, olyannyira, hogy a hagyományosnak vélt klasszikus zene és az újkori úgynevezett könnyű zene között már olyan átjárások vannak, és így születtek a rockoperák, a musicalek, akik ugye a régi zenei eszköztárakat is használják, és egy új minőség jött létre. Tehát én nem aggódom a dal miatt, hogy annak van-e jövője. Természetesen van, hiszen addig, ameddig az emberek kíváncsiak magára a zenére, a nagybetűvel írt zenére, addig a dalnak is van létjogosultsága.
0: Legyen is, és hát gondolom, hogy a kedves hallgatók is nagy szeretettel várják ezt az ünnepélyes és ünnepi koncertet, amely, még egyszer mondjuk el a konkrétumokat, tehát november
1: 21-én, este 19 órai kezdettel a budapesti Erkel Színházban.
0: De már úgy sincs hely.
1: Hát már nincs hely, de egyébként mindig vannak ilyen kis félretett jegyek, meg minden, úgyhogy lehet, hogy még az utolsó pillanatban is felszabadulnak, még maradék egy-két hely, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, aki nagyon-nagyon szeretne eljönni el a koncertre, néha azért látogasson el a jegy.hu oldalra, és hát, hogyha találott még egy-két maradékot.
0: És egyébként is, hogyha nem jutna el, vagy nem tudna bejutni, akkor ezekből a koncertekből valami aztán mégiscsak képződik, és lesz ennek aztán valami visszahallgatható formája.
1: Így igaz, hiszen egy televíziós stáb is ott lesz, aki rögzíteni fogja ezt az előadást, és a terveink szerint majd a YouTube csatornára az egész koncertet ki fogjuk tenni, tehát aki lemaradt volna, az sem fog róla lemaradni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Köszönöm, és azt is köszönöm, hogy zenéket hozott, mert ehhez most még azért nem juthatott hozzá más, így azt hiszem. Úgyhogy amit itt a kedves hallgatók a műsorunk során hallgathattak, ezek most unikális darabok, azt hiszem, és egyenesen Varga Miklós pendrive-ről származnak. Hogy
1: még annyit hozzátennék, hogy ezek a dalok már gyakorlatilag majdnem mindegyik fönt van a YouTube-on is.
0: Tehát, hogyha
1: valakinek megtetszik valami dal, akkor utána tud nézni.
0: Köszönöm szépen még egyszer.
1: Köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, ezzel a mai szabad polc adásának végére értünk. Munkatársa Németh László nevében is búcsúzik Völgyi Tóth Zsuzsa.

0: 21 órakor jó estét kívánok a hírszerkesztő Demet Imea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Havi 50 ezer forintos ösztöndíjra pályázhatnak a roma középiskolások. Holnap napos, de szeles időre számíthatunk. Jönnek a részletek. Döntött az uniós bíróság. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadonbocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, mely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Hangsúlyozzák, a bérhelyzet súlyos szakemberhiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Felülvizsgálják a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által létrehozott Nemzeti Művelődési Intézet szerződését, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy átnézik az elmúlt években több milliárd forintnyi közpénzből működő alapítvány és a minisztérium közötti szerződést is, amely alapján az állam kiszervezte közfeladatainak egy részét az intézetnek. Havi 50 ezer forintos ösztöndíjra pályázhatnak roma középiskolások. A támogatásban két tanéven keresztül részesülhetnek azok a diákok, akik tanulmányi átlaga legalább 4-es, és még 3 tanévük van hátra az érettségig, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága. A kiírás a kormány.hu oldalon érhető el, pályázni november közepéig lehet. Csak nem 100 milliárd forintnak megfelelő összeggel támogatja a világ 7 legfejlettebb ipari országa a csernobili atomerőmű védőburkának helyreállítását. Ezt a G7-ek pénzügyminisztereinek bankoki tanácskozásán jelentette be a francia tárcavezető. Az Egyesült Államok áprilisban közölte, hogy 100 millió dollárt, 32 milliárd dollárnak megfelelő összeget bocsát rendelkezésre, és elvárja a támogatást a G7-es országoktól is. Az amerikai külügyminisztérium szerint, ha elmarad a szarkofág javítása az ukrajnai háborúban megrongálódott csernobili erőműben, fennáll a radioaktív anyagok kiutásának veszélye. 3 ember életét követelte a heves esőzés okozta árvíz Isztambulban. A török nagyvárosban utcák és épületek kerültek víz alá. Az áldozatok között van egy 14 éves gyerek is, akit halálos áramütés ért az elárasztott utcán. Az elmúlt egy napban több mint 2700 lakost kellett kimenekíteni otthonából. Végül a várható időjárásról. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, csak északkeleten délutántól fordulhat elő gyenge eső. A szél sok felé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi idő lesz sok napsütéssel. Kedves hallgatóink! Legközelebb 22 órakor jelentkezünk friss híradással, akkor krónikával várjuk Önöket.
1: Műsorajánló. Napközben.
2: Az élelmezési világnap alkalmából az állatjólét és az élelmiszerbiztonság összefüggéseit járjuk körül. Honnan tudhatjuk például, hogy valóban állatbarát, szabadtartású állattojását vesszük meg, nem csak a szokásos greenwashing a tartón feltüntetett szöveg. Aztán beszélünk arról, hogy ha jó minőségű élelmiszereket szeretnénk, milyen védjegyeket érdemes keresnünk, mit jelent a biominősítés, és igaz-e, hogy a drágább a jobb. Témánk lesz az is, hogy merrák prevenciós mobil programot indít a Máltai Szeretetszolgálat, és itt lesz Bozsik gazda is, aki fügét mutat nekünk. Süveges Gergő vagyok, várom Önöket.
1: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban.
3: Zeneakadémiától a világhírig.
4: Elállt a szava, hogy milyen jól énekel. Marton Éva nem egy énekesnő, hanem egy művész.
3: Aki minden szerepben maradandót alkotott.
5: One of the most important Hungarian sopranos.
3: Művész és tanár.
6: Ha valaki nem tehetséges, inkább megmondja, mint hogy kínlódjon.
3: A szenvedély hangja. Marton Éva operaénekesnő portréja két felvonásban. Az első rész hétfőn 21 órakor az M5 műsorán.
7: Műsorajánlót hallottak.
1: A műsor 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió Színház.

Halott. 1914. Károly visszamegy a bálterembe. Megcsapja a meleg. Az összekeveredett parfümszag. Felhevült emberi testek kipárolgása. Megkeresi az asztalukat. Nelly nincs ott. Összerándul a gyomra. Elment. Még jó. Kész, nem látja többet. Érzi, hogy remegni kezd a lába az idegességtől. Keresni kezdi, sehol sem látja. A táncparket mellett állva gondosan átvizsgálja a párokat. Semmi. Megint és megint semmi. Tanástalanságában visszamegy az asztalukhoz. Nelly a helyén ül. Egyedül a súlyos damaszterítő sarkát morzsolgatva, közömbös arccal néz maga elé. Ahogy megpillantja Károlyt, fáradtan elmosolyodik. Nem mozdul. A fejét sem mozdítja, sápadt az arca. A fehér csipkés nagy estében olyan, mint egy márvány szobor. Károly a terítőn vérfoltokat lát, mint imént annak az alacsony fiatalembernek az ing mellén. Hol volt Nellike? Kérdezi a lányt. Hol lettem volna? Itt ülök. Nem is tudom mióta, válaszolja Nelly. Maga hol volt? Én a... És a fejével int, de Nelly nem néz oda. Milyen görcsösen gyűrögeti az abroszt, gondolja Károly. Azzal az erős kis kezével. Abba maradt a zene. Egyszerre hirtelen mindenki elhallgat. Mik azok a, kicsit kivár, vérpöttyök, mutat az abroszra. Valaki megvágta a kezét? Nelly lepillant. Vér. Kifröccsent a vörös bor, mondja, és bágyattan elmosolyodik. Haza szeretnék menni. Szólna a mamának? Szerelem, ház, 1988. C összeköltözik K-val. Oda költözött K-hoz, vagy hogy is történt, mert K aztán később, sokkal később, pár másodperccel később már nem emlékszik pontosan arra, hogy C tényleg hozzá költözötte. És mi az tulajdonképpen, hogy oda költözni? Mennyi ruhadarab meg pipere vacak után számít annak? C lakása a cuccaival. Nyilván sok mindenféle ez meg az maradt C lakásában, csak C költözik K-hoz, és megbeszélik, hogy mi lesz. Megbeszélni az így sok, szóval beszélnek róla, aztán abba hagyják, aztán folytatják, aztán basznak. Gyerekszoba. Itt fog aludni majd a kicsi. Ez lesz a gyereki, ez így, az úgy. Ha ezekre gondol, eszébe jut K-nak azonnal le kell ülnie valahová, bármire, ami épp ott van. A konyhai székre, a halban a fotelba, az ágyra, a parketre, a földre, föld alá. Eszébe jut, és nem emlékszik semmire. Halott szerelem. 1914. 2021. Csak pár csepp vörösbor látja, nem? Kifröccsent, mikor István kinyitotta ezt, és Nelly az asztal közepén álló, félig üres palack felé bök. Károly hirtelenjében nem is tudja, ki a nyavaja az az István. Neki az István kizárólag Pista. A lány fölvesz egy lapostányért, maga elé teszi, mintha ki akarná takarni vele a foltokat. Jobb karjával hátra nyúl, megigazítja a ruhája nyakát. Károly nézi Nelly mellének vonalát. Elkapja a fejét, mintha valami illetlent pillantott volna meg. Látja maga előtt a bögötei kúriát. Nellit, ahogy a dohányzó asztalnál ül, ölébe eresztett kézzel. Unatkozni fog? Elképzeli, ahogy az anyja lopva vizsgálgatja Nellit, hogy na, miféle asszony válik majd ebből a túl szép lányból. A kutyát, ahogy izgatottan fészkelődik. Hát ez nem lesz, gondolja Károly. Nem igen lett. Valahogy lett. Kornélia K. nagyanyja. Pista Károly barátja, Károly K. nagyapja. Még nem az, majd. Bald, bald, jüngling, Hodedni.
Polgári élet, 1956. Reszelt alma kristálycukorral, pár csepp citrommal, belepottyant citrommaggal. Volt akkoriban citrom. A cukor beszippantja a citromcseppeket. Ezt most megeszed szépen, közli K. anyakával. Aztán meg ezt le fogod nyelni. Aspirin, pohár, csapvíz. Hogy kell megenni szépen, morogja maga elé K. Eszi az almát szépen, igazán szépen recseg a kristálycukker. Legjobb az egészben a recsenés. Egy kis almareszelék a paplanra pottyan. Szépen megette. Beteg kiizzadja. Alszik, bámul maga elé, alszik, melege van. Reszelt almát recsegtet. Fura ütemben sötétedik. Előbb nagyon lassan, aztán hirtelen egyszerre. Csend van. A hóesés visszafogja az zajokat. Hallani, ahogy elpöfög egy-egy autó a rózsán, de csak akkor hallod, ha arra figyelsz. Volt citrom, voltak autók. Volt a harckocsik ágyú hangja. Hol figyelt, hol nem. Inkább azt hiszem, nem figyelt oda. Halott, 1914. Károly egész nap alszik. Mert most mit csináljon? Mi más csinálhat? Nősüljön meg, ne nősüljön meg. Nem alszik egész nap, hiába igyekszik, nem képes egész nap aludni, mégis úgy érzi, hogy átaludt mindent. Benéz a Juli. Halkan betolja az ajtót, a nyíláson betolja a fejét. Nézi Károly urat, vigyorog. Az ajtó nyekereg. Minél lassabban tologatják, annál jobban. Felébressze? Nem ébreszti fel. Minden esetre alaposan megmosta a pináját, és tett a hasára egy pötty kölnit, hogy hátha. Óvatosan behúzza az ajtót, a hatalmas nyekkenésre Károly felébred. Ez megy, alszik, felébred, azonnal visszaalszik. Próbálja megjegyezni az álmait. Megjegyzi, aztán kimegy a fejéből, annyi marad csak, hogy sok mindent álmodott. Hogy úristen, mennyi mindenfélét álmodik. Hajnalban felriad. Fogalma sincs, hogy hajnalban vagy mi van. Kibotorkál a folyosóra. Csuromvíz a háta. A verejték átüt a pizsamáján. Ezt a mondatot a verejték szó miatt írtam le. Álmában elköltöztek innen, de hol az az innen? Az egész család, és mintha még mások is laktak volna a házban, ismerősök, állítólag a barátaik, miattuk költöznek. Szétszedik a cserépkályhákat, és Károly tudja, hogy ezeket nem lehet majd összerakni. A plafonrózsákat is leverték, egy fiókba pakolja a papírjait, egy porcelánmadarat, mindenféle vacakot, a tetejére bekeretezett fényképeket, és letakarja a kabátjával. Egy darab gipszet is beledob. A képek ferdén lógtak. Beszakad minden. Mint a pillangók lebegnek a dolgok, mintha várnának valamire a levegőben, aztán az egész mindenség bezuhan. Piros deszkák, minden ragad a vértől, a földön fekszenek, nyöszörgés, kivehetetlen káromkodások, repül az egyik, a lépcsőn gurul lefelé, nem tud felülni, mintha odaragadt volna, tűvel szúrták az ágyhoz, kalimpál, mint hátukra fordított bogarak. Senki nem alszik egész nap. Senki nem lát annyit, mint aki egész nap alszik. Polgári élet, 1988, 1956. Két idős, választékosan öltözött nő topog egymással szemben az Izabellában. Kerekes járókeretet tolnak maguk előtt, vagy mi az. Ahol találkoznak, épp rossz az aszfalt. Máshol is elég rossz, ott különösen. Egy fehér hajú meg egy feketére festett. Kikerülik egymást, nem pillantanak egymásra. A somló néni meg a vértesi néni, illetve K. csak a feketére festett hajú öregasszony arcát látta, ahogy az minden erejével azon van, hogy kikerüljön legalább ebből a kátyúból. Legyen ő a somló, vagy a másik? És kerüljön ki, kicsoda kerüljön ki kicsodát? Halott, 1914. Károly elutazik Beregsomba. Elutazik, erre riadt egy reggel. Kipattan az ágyból, félretolja Julit, el van döntve. Beregsom az ország másik csücske. Az út két napig tart.
Utazik, feleségül kéri Nellikét. Kész. Elhajtasson Szombathelyre? Inkább Győrbe indulnak Pista nevű kocsisával, Istvánnak hívja a kocsist, aki ettől mindig megütődik. Károlynak nem áll rá a szája a pistázásra, a név az egyetlen barátjának van fenntartva. A délutáni vonattal utazik, Budán száll meg, a magyar királynőben, ahogy szokott. Irgalmatlan messze van ez a beregsom, dörmögi maga elé jókedvűen, lemegy vacsorázni. Oda jön a cigány, elküldi. Alig vannak az étteremben. Egy házas pár franciául beszélgetnek. Nézi a francia nőt, az meg visszanéz. Mintha mosolyogna is. Nem rossz, gondolja Károly. Költészet 1988. Nem jó semmi. K. szerint. Augusztus második fele. Nem tudja, miért van itt. De hol legyen? Szorít a gyomra. Ami jó, az nem érdekli. Ami érdekli, az rossz. Vége a nyárnak. Legalább a nyárnak ne lenne vége. Meleg van. Éget. Ha lemegy a nap, abba hagyja, hezitál a nyár. K. a Balaton partján üldögél. Ez mindig jó. Most rossz. Rossz. C. nincs. A gyerek már nincs. Mi lehet ez a gombóc, mondja magának. A gyomrát böködi, ott érzi a bögöt. Néhány lépésnyivel mellette egy pokrócon két jó testű lány unatkozik. Miért unatkozik egy ilyen test? Két ilyen? Elnyílt szájú, lófarkas, napszemüveges sellők. Velgunde és Frosshilde lapozgatnak a telefonjaikban, összenéznek, rövideket nevetnek. Egyszerre nevetnek, élesen és egyformán röviden, mintha begyakorolták volna. Most elmentek fagyizni. Vagy a vízbe? Eltűnnek a vízben. Eltűnnek a hullámokban. Eltűnnek a habokban, stb. K. tudja őket úgy látni, hogy bennük van a gyerek. Vagy kicsinálták magukból a gyereket. Úgy nézi őket, hogy bennük van-e a gyerek, vagy már kicsináltatták magukból. Ez meg itt a Voglinde, most érkezett, lebossza szatyrát a másik kettő cuccai közé, a lábával odébb billenti, hogy ne érintkezzen. Kibújik a sortjából. Ezekbe hol a faszomba mászkálnak, mondja maga elé. K. pontosan leolvassa a szájáról azt, hogy faszomba. Polgári élet 1914. Károly a falnak támaszkodva olvas a szállodai szoba ágyában. Rézsút esik be az utcai lámpás fénye. A várakozás fogva tart. A várakozós napok külön hosszúak, külön állnak a másodpercek, kopog az idő, kitartóan elkülönülnek a napszakok. Furcsa hangok jönnek ki a falból. Jön át mindenféle a szomszédból, dobogás, ez az felborul, egy nő kiabál, és mintha oda csapna valamit. Eldől egy könnyű tárgy. Eldől egy partfis, lesodorja a falról a dísztányért. Ha olvas, nem hallja, ha mégis hallja, nem vesz róla tudomást. A feje mögött átmelegedik a párna. Éhes. Nem kell föl, korán van még. Már majdnem világos. Leereszti a függönyt, a fejére húzza a takarót. Érzi az ujjain a francia nő szagát. Mosolyog a takaró alatt. Vígkedély. Leereszthető függöny, papír vékony közfalak, mosolygás takaró alatt. Halott, 1914. A beregszászi vonat hajnalban indul, Károly nem sokat aludt, jóval az indulás előtt ér ki a pályaudvarra. A bőröngyét felpakolja a kupébe a hordár. Most már rendben minden. Össze-vissza járnak az órák, csoda, ahogy összerendeződik az egész. Érzi magán a francia nő parfümjét. Ez így nem a legjobb, gondolja. Remélem addigra elszáll a levegőbe. Kicsit bosszús az ügytől, bosszankodik magán. A vagon előtt áll, rágyújt. Vizsgálgatja az épület kecses vastraverzeit. Megvárja, hogy a szerelvény nagyot zökkenve meginduljon. Az utolsó pillanatban ugrik fel rá. A kalauz kétségbe esetten figyeli, nem mer szólni.
Lábát a szemközti ülésre teszi, olvas, nézegeti a tájat. Elképzeli, hogy nélküle indul a vonat. A bőröngyével meg a kalapjával. Ő meg marad a keletiben, mint egy ágról szakadt. És hiába várják. Nősülés, fucs, ne okoskodj, Pista, ezt a könyvet olvassa. Két kisvárosi kisúri Pistáról szól, az egyik unalmas, a másik bohém. Eléggé unalmas vagyok, gondolja Károly magáról. Mindenről lemaradok, még lemaradni sem vagyok képes. Fizika, költészet 1988. A Hév megállóhoz közel, az országút túlsó oldalán levő árokban egy kutya hullája hever. Ez jó így? Van. Fekete, szabálytalan formájú csomag. K. úgy látja, hogy kutya. Nem érez bűzt. A közelben avart égetnek. A sűrű füst errefelé száll. Erre nyomja a szél. Mégis, mintha volna a füst alatt valami más szag is. Nem lesz az a gyerek. Nem lesz, nem lesz. Na. Jó, nem lesz. Egy öreg asszony ül a padon, nyakát kényelmetlenül hátrafelé fordítva nézi a csomagot. Az egy kutya, mondja Kának. Látja, ott fiatal ember, azt a kutyát? Én érzem. Érzi? Baudelaire. Egy idő után már tudod, hogy mi a jó. Úgy értve, hogy egyből megkülönbözteted a jót a nem jótól. Még csak össze se cseréled azzal, hogy külön neked mi a jó és rossz. Na jó. Polgár élet 1988. Az egész család cigarettázik, kivéve K. nagyanyját. Az apja is, az anyja nagyjából láncdohányos. A cigarettafüstöt nem lehet kiszellőztetni. A hamutartók aljáról szinte levakarhatatlan az odakent hamu. Mindegyikben van csikk, ha valamelyik megtelik, akinek eszébe jut, a WC-be üríti. A cigarettacsikket lesodorja a víz. A sellő papír szopókája fennmarad, amíg meg nem szívja magát. Nem rossz a füstszag. Kának igazából tetszik. A húgának is tetszik. Vagy ha nem is tetszik nekik, nem találják rossznak. Normális, hogy mindenki dohányzik. Normális, ha egy lakás füstszagú, hogy az apjuknak dohány illata van. A mutatójának nikotin szaga van. A füstszag jó. A cigaretta csíkszag nem jó. Ha kinyitod az ablakot, beáramlik a friss levegő. A füst megreked. A füst dönt, jobb neki bent. C dohányzik, K nem. Hagyd abba, mondja K C-nek. És maga se tudja, hogy komolyan mondja-e, vagy csak úgy bele a levegőbe. Ha lesz gyerek, abba hagyom, mondja C-K-nak. Komolynak látszik. Nyugi, abba hagyom. K amúgy szerintem épp nyugodt volt. Halott 1914. Károly még leugrik a vagon magas lépcsőjéről, hogy rágyújtson. 2-3 perc lehet az indulásig. Fél perc. Eszébe villan az az édes kis prosti, akit egyszer elhozott a szállodájába a Rózsa utcából, és összeszorul a szíve. 20 körüli szőke, rövidhajú lány, tűrhetően tudott magyarul, de ha csak tehette, átváltott németre. Éjszaka közepén arra ébredt, hogy a lány ül az ágyon, és megigazítja rajta a takarót. Hajnalban már nem volt ott. Egyszerűen eltűnt. Később próbálta megkeresni. Egyszer még magának se vallotta be, azért utazott a fővárosba, hogy megtalálja. Napokig kutatott utána, de még a keresztnevét sem tudta. Most olyan erővel rátör a fájdalom, észre se veszi, hogy a kalauz kétségbe esetten integet neki, kiabál is, hogy nagyságos úr, indulunk, tessék azonnal felszállni. Rándul egyet a szerelvény, és abban a pillanatban tényleg nem tudja, mit évő legyen. Fölugorjon-e a vonat lépcsőre, vagy hagyja a podgyászát a csodába. A lány kérést, a terveit, az egész életét, ahogy van. Halott 1956. Menjenek, vagy ne? Nem döntesz. Azt gondolod, de nem.
Eldől erre vagy arra. K. apja és anyja ülnek a kanapén, nem néznek egymásra, az már volt, most nem az van soron. És most mi lesz? K., ha erre gondol, képtelen nem úgy látni magukat, mint akiket felülről mozgat valami. Vagy alulról mozgatja ugyanaz a valami. Halott 1914. Károly előkotor a zakója zsebéből egy cigarettát. Nem dohányzik, most mégis rágyújt. Vett 10 szál hercegovinát, meg egy doboz gyufát a pályaudvar bódéjában. A vonat eléri a menetsebességet, már nem szállhat le. Lehúzza az ablakot, nézi a katonásan elvonuló póznákat. Látja magát, ahogy a rámpán áll, a mozdony pedig gőzfelhőt eresztve kihúzza a vagonokat az indóházból. Látja magát, ahogy mint egy artista ügyesen elkapja a vonatablakból lerepülő csomagját, a kalapját is. Táviratot ír Nellinek a posta épületben. Drága Nellike, izé. Szóval, mit írjak, mi a csodát írjak? Közbe jött valami váratlan, ne várjon, most nem tudok utazni. Nem várt esemény. Nem tudok, ez így rossz, miért ne tudnék? Meg hát mi jött volna közbe? De esemény, frászkarikát. Nem utazom magáért. Na jó, ez lesz. Egyszerűen annyit ír csak, hogy bocsásson meg. Polgári élet 1988. K. anyja fáradt. Fáradtan néz a fiára. Die Mutter ist in Pommerland. Rossz kedvű. Fáradt és rossz kedvű. A tükör előtt legyint magára, de azért, mintha mosolyogna is. Az ablaknál állva nézi a szomszédház tetején a szél, meg a hirtelen olvadni kezdő hó által ide-oda tologatott cserépsorokat. Bokor, fa, élénk virágzás, szépen virágzik a kert, nem mintha létezne csúnya virágzás. Kának fogalma sincs, miféle virágok. Aranyeső, rózsa, tulipán, ez biztos, és hóvirág. Pommerland ist abgebrannt. Az szerinted miféle, kérdezi az anyját, aki úgy rezzen össze, mint akit mély álmából ébresztenek.

0: Elhangzott Cucorelli Endre Ház, háború, halott. 12. rész. Közreműködött Máté Gábor. A felvételt Jantyik Csaba és Jantyik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Szerkesztette és rendezte Markó Róbert. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Borelli Endre, ház, háború, halott. 13. rész.
1: Halott, 1914. Károly az étkező kocsiban ebédel. Jobb híján, hogy eltöltse az időt, mert nem éhes. Meglepi, milyen jól főznek. Sült hús, pikoló sör hozzá. A pincér egy kanyarban majdnem a nyakába borítja az egészet. Ül még ott néhány percig, aztán visszamegy a kupéjába. Egyedül van. A vörös postakocsit olvassa. Elalszik. A könyvet kifordítva az ülésre teszi, és mintha ringatnák, azonnal elbólint az ötyögéstől. Július eleje, nincs különösebben meleg, izgul is, nem is. Inkább izgul, de nyugodtan alszik. Álmában nem izgul, ez jó. Felébred, izgul, kicsit izzad. Dobog a szíve. A fenébe, hogy dobog, mondja maga elé. A nyitott ablakon becsap a mozdonyfüst. Jó, hogy ilyen hosszan tart ez a vonatozás, gondolja. Szerencsére a világ végén laknak. Szibéria. Még le is szállhatok valahol, gondolja. Rimaszombatról Losoncra, az szinte a szomszédban van, de Bögötéről Beregsomba, világvég. Eszébe jut a kis szöszi prosti, és nem tudja kiverni a fejéből. A trikóján elől volt egy kis körömnyi lyuk, kirágta a moly, a jobb mellecskéje fölött. Aztán elfelejti. Nem felejti el, amíg él. Nem száll le Miskolcnál. Az ablaknak dönti a fejét, elalszik. Álmodik, mert mozog a keze. A lány akkor lerúgta a cipőit. Károly lábfejére állt, spiccelt, mint a balerinák, hogy elérje a száját. Nem ezt álmodja. Fizika, háború, ház. 2000-1988. Építkeznek. Tatarozás. K. felújítatja a házát.

a nagyapja szőnyegeire gondol. Történelem. 1956, 1988, 1936. K. kipakol egy dobozból. Állott papírszag jön vele. De miféle dolgok jönnek elő? Mit szaglázgat és minek kellett kipakolni? Fotográfiák, valami odafolyt ragacsos létől egymáshoz tapadt fekete-fehér képeslapok, levelek, igazolványok. A borítékokról le vannak vagdosva a bélyegek. A halom tetejét belepte a por. Lefújja, összeütögeti a képeket. Közelről vizsgálja, mintha rossz lenne a szeme. Egymás mellé rakosgatja, passziánszozik velük, mozgatja a szereplőket. Alt. Ó, öreg, régi, régies. Az orrára teszi az olvasó szemüvegét. Hiába. Nincs a fotó hátuljára írva. Fogalma sincs, ki az a nő az anyja mellett. Nagyjából senkiről sem tudja kicsoda. Ez én vagyok, itt még nem haltam meg. Ha meghalok, C-nek majd végképp semmi fogalma sem lesz arról, hogy kik ezek a régies urak és dámák, és ez így lesz a legjobb. Így lesz jó. Jó lesz vagy nem, így lesz. Ház 1914. Károly megiszik egy fél üveg bort lefekvés előtt. Nem vacsorázott. Az üvegből iszik, le se vetkőzik, úgy fekszik az ágyra. Azonnal elalszik a bortól. Meg az élet heves folyásától. Éjszaka közepén felriad, kibotorkál a vécére. Hosszú az előszoba, az ajtószárnynak üti a vállát. A jobb lábán van papucs, a másikat nem találja. Lerángatja magáról a ruháját, a padlóra dobja. Odol vízzel kiöblíti a száját. Sokáig forgolódik, nehezen alszik vissza, rosszakat álmodik. Azt álmodja, hogy van egy háza, csak épp nem tudja hol. Homokos vízpart, talán a Duna. Reggel sem találja a másik papucsát. Iszik egy hosszú kávét, visszafekszik. Délben ébred. Ott a papucs. Egymás mellé rakva mindkét papucs. Hol lehet az a ház? Halott. 1988. Volt szívhang. A szívhang kopogtat, halkan és élesen. Dobog, dübörög. Csöndesen hangoskodik. Olyan halk, hogy hirtelen nem is tudod, nem a te füled dobog-e. Ká hallgatja a szívhangot. Hallja, nem kell hallgatnia. Nem néz C-re. Az orvos nézi őket. Mi a faszt néz ez, gondolja K. Néz, mit csináljon? Elfordulhatna, meg is dögölhetne. Kijönnek a szobából. El van döntve a dolog. Kilépnek az épületből. C megáll, K megy tovább. Érzi C tekintetét a hátában. De szó szerint, mintha az meglőtte volna valamivel. Megálljon. Megy tovább a körút felé. Megálljak, vagy ne? Politika 1956. Mire emlékszik K? Emlékszik a pinceszagra. 5 éves. Emlékszik a halott nőre a Szondi utcai kapuajban. Egy nőt meglőttek, valakik a kapu alá húzzák, próbálják elkötni a sebet. Nem emlékszik, arra emlékszik, hogy mesélte valaki. A nagyanyja? Géppuska sorozatokra emlékszik, arra, mintha emlékezne. Orosz harckocsik a Rózsa utcában, az ablakuk alatt, ahogy a harmadik emeletről bámulják. Felülről nézve szép formája van egy tanknak. Szép. Ovális, de nem szabályos. Szabálytalanok, mint a kemény szárnyú bogarak. Aranyos rózsabogár. Emlékszik, ahogy kiskatonák csatárláncban dobálják a harckocsikba a frissen sült 2 kilós kenyereket. Kettesével, a lapos felüknél összefogva passzolják egymásnak, mintha rögbilabdák volnának. Emlékszik a szomszéd Zsuzsira, Hidas Zsuzsi. Festett neki húsvétra tojást. Amerikai nő, öreg zsidó

férjel. Két unokája van. Gondolja ká. Szerelem 1988. A karácsony karácsonyfa illatú. Átillatozik a másik szobába, beillatozza a lakást. A leghátsó szobában is érezni. A fenyő illatot a legolcsóbb fajta lucfenyő állítja elő. A konyha sütemény illatú. Kalács, szerelmes levél, franc karika. Ká fekszik az ágyon. Valószínűleg bejön mindjárt az anyja, aki nem tudja, mi van, nem tud semmit, honnan tudná, nem is fog megtudni semmit. A szívhangról. Akkoriban már volt olyan, hogy szívhanghallgatás? Mindjárt belép, és valószínűleg meg fogja kérdezni, hogy mit csinálok, gondolja ká. Nem csinálok semmit. Kinyit egy könyvet, nem gondol semmire. Nem csinál semmit. Nem szerelmes, nem alszik, nem búvalbaszott. Hogy mit, anyukám, hallgatok, hallgatok, válaszolja neki. Ha így fekszik, nem látja az ajtót. Mit hallgatsz, fiam? És akkor erre a kérdésre kellene valamit felelnie. Hallott, 1988. Még egyszer. Tehát. A Bajcsin igyekszik a deák felé. Szóval megy. Neki ütközik egy görkorcsolyás lány. Ká utána néz. Látja, ahogy a lány megfordul, visszakanyarodik, megáll Ká előtt. Mosolyog. Kilátszanak a szabálytalan szemfogai. Most nem ér rá, mondja, rohan, de találkozhatnak valamikor. C jut eszébe Kának, valamiképp bevillan a neve. C őszintén csodálkozik, hogy Ká tudja a nevét. Ezen Ká is csodálkozik. Mindketten csodálkoznak. Ká mosolyog, nézi, ahogy a lány mosolyog rá, kivillantja a kis, helyes össze-vissza fogacskáit, érzi, hogy feláll a fasza. Azon mosolyogtam, ahogy mosolyogtál rám, emlékszel? Mondja C. Ká fülébe. Ülnek egy sör mellett, és mindenféléről beszélnek. Ká nem igen tudja miről, mert csak arra bír gondolni, hogy meg kéne baszni C-t. Vagy megölelni. C. kiissza a poharát, mosolyog, most megyek, mondja. Biztos, teszi hozzá, még mielőtt Ká bármit kérdezne. Két nap múlva találkoznak, azonnal csókolózni kezdenek. Költészet 1914. Dörrenés, csattanás, felborul valami az előszobában. Károly erre riad, nem megy ki megnézni. Mi a fene lehet? Dörög. Álmodom, gondolja. Bármit elrontok. Magának mondja, nincs ott senki. Mondja maga elé. Elrontottam. El lett fuserálva. Ezt aztán végképp elbasztam. Körül pillant, hogy hallja-e valaki, de ő maga az a valaki, aki hallja. A másik oldalára fordulva azonnal elalszik. Reggel későn tér magához, eszébe jut a hang, és az is, hogy nem nézte meg, mi történt, hanem azonnal visszaaludt. Most se nézi meg, az íróasztalhoz lép, megkeresi a füzetét, beleír valamit. Csak akkor megy ki a szobából, amikor már nem tudja tovább visszatartani a vizelést. Este megint eszébe jut a csattanás, amire éjszaka felriadt, de akárhogy vizsgálgatja, semmit nem talál, ami ilyen hangot adhatott volna ki. Kivéve az álmot. Csattan az álom. Mennyi mindenre rá lehet fogni, hogy csak álmodta. Polgári élet 1956. Nem arra emlékszik, hogy az apja nincs ott, arra emlékszik, hogy csak nők vannak ott. A nagyanyja, az anyja meg Julcsa. Ők viszik le a pincébe. Van egy orvosi felszerelés játéka, azt magával hozhatja. Nők vannak a pincében. Pince illat van a pincében. A nők a Dugó Dani kalandjait olvassák a gyerekeknek. A pincében aludtak. Ház 1914. Itt nincs kutya. A szomszédban tartanak egyet, az meg se nyikkan. Barátságos, odason fordál a kúria kerítéséhez, ha Károly a kertben olvas, és halkan nyűszít, hogy észrevegyék. Ha nem veszik észre, hangosabban kezd nyűszíteni. Valakinek úgy látszik észre kell vennie, hogy nyűszít, addig nem fejezi be.
Ha Károly észreveszi, int neki, vagy fütyül egy rövidet, abba hagyja a nyűszítést, és úgy néz, olyan pofát vág, hogy muszáj oda menni hozzá. Feltámaszkodik a kutya a kerítésre, kapaszkodik, várja, hogy Károly megvakarja a fejét. De csak egy-két pillanatig engedi, elég ennyi is, már eliszkol. Károlynak is bőven elég ennyi a kutyából. Gép, gondolja, mechanikus. Felkurblizták. Ha marad valami hús, hús a csonton, füttyent kettőt, már ott is terem a kerítésnél a gép. Úgy látszik, lyukat kapart magának, nem ugat, szuka. Az út túloldalán levő ház kertjében két kisebb, fekete, neurotikus korcs. Visítva ugatnak, közben csóválják a rövidke farkukat. Egyszerre pusztulnak el. Politika 1988. Az idegen lakásoknak túlzott szaguk van. Kiszellőztethetetlen szobák, idegen szag. Bűzlenek, vagy sem, túlzott a szaguk. Kibaszom ezt a szar almás pitét, kiabál az utcán egy nő. Belebaszom a szemetes vödörbe. Ha kinyitod az ablakot és a bejárati ajtót, a kereszthúzat kivisz valamennyit a megrekedt levegőből. Az idegenségből nem. Ká kinyitja az egyik ablakot. A hüvelykujját az átlósan megrepett üvegnek támasztja, ki ne zuhanjon a helyéből. Óvatosan csinálja, érzi, hogy a keret beszorult. Ha majd becsukja, azonnal visszarendeződik a szoba levegő, de hát nem lehet folyton szellőztetni. C. apjának a lakása. K. nézegeti a könyveket, C. rendet tesz a konyhában. Mérges képet vág, zajt csap az edényekkel. Basznak a konyha asztalon. K. fölrakja C-t az asztalra, félrehúzza a bugyját, ahogy először csinálta. Mi lenne, ha most benyitna a faterja? Mi lenne? Semmi! Először is nem nyit be, most. A szél kivágja az ablakot. K. látja maga előtt, ahogy a ketté vált üveg egyik darabja pörögve zuhan, belevágódik a lent ácsorgó szar almáspitésnő nyakszirtjébe. Halott, 1914. Itt fognak lakni. Élni. Károly ezerszer elképzelte Nellit a bögötei kúriában. Ezerszer elképzeli, egyáltalán nem tudja oda képzelni. Nelli fel alá járkál, nem tetszik neki. Semmi. Biztos, hogy nem fog tetszeni neki. Lehetne egy-két lépéssel hosszabb ez a szoba, három lépéssel hosszabb. Mit kéne még csinálni, gondolja, ültesse át ezeket a falakat? Kinyitja az ablakot. Becsukja. Átjön a tehén szag. Még jó, hogy nem disznó. Azt álmodta, hogy bejön Júli, a cselédlány, és azt mondja neki, izgulsz? Az üvegen agyoncsap egy legyet a megyei újsággal. Itt fog járkálni az a túlzottan szép nő ebben a rövid szobában, és mi lesz? Jó lesz, gondolja. Jó lesz, hú, de jó lesz, mondja maga elé, és egyszerre hallani kezdi, ahogy levegőt vesz. Ilyen hangosan veszek levegőt? Mások is hallják. Izgulok. Mindig kiadok ilyen hangot. Meg ez az ostoba fali óra. Nem baja, nem tetszik neki, majd hazahurcolkodik. Lesz valami. Kidobjuk a fali órát. Nem húzom föl, ha lejár. Nem veszek levegőt. Halott 1914. A lánykérés rövid, kurta furcsa. Mindenki feszeng, az asszonyok legyintgetnek, megfelelő így is, a férfiak csak néznek, nem tudják, mi a menet, mi a módi. Persze honnan kéne tudniuk? És van jófajta pálinka, akkor minden rendben. A cselédek kacarásznak, Pepuska mogorva, Kornélia passzív, kedvetlennek látszik. Károly fülig van pirulva, ilyen helyzetekben azonnal elpirul. Még sosem volt ilyen helyzetben. Véget nem érő vacsora, lassan múló pirulás, enyhes picc, éjfélkor kerül ágyba. Kényelmes kis ágy, de keskeny. Beüti a térdét a favázba. Beüti még egyszer. A cselédlány, aki behozza a mosdótálat, meg a törülközőket, veszettül csinos. Laposakat pislant a fiatal úrra, alig akar kimenni a szobából. Vigyorog azon, hogy Károly beütötte a térdét. Nem vérzik? Kérdi vigyorogva. Megnézzem?
Károly nem szól semmit, és nem tud nem arra gondolni, hogy milyen lenne, ha a lány tényleg neki fogna vizsgálgatni a térdét. Be lett ez tanítva? Hogy illegesd magad, Julcsi fiam, a fiatal úr előtt? Károlynak áll a fasza, mérges magára. Vacsora előtt Pepuska megmutatta neki a lovakat. 17 ló, amennyi felbukott az orosz tisztek lóversenyén, az annak a Reninában. Elég szépek, tetszenek Károlynak, aki ért hozzá, de nincs kedve villogni. Igen, mondja erre is, meg arra is, amit magyaráz neki, bólint, igyekszik rövid lenni, aztán véletlenül kicsúszik a száján valami, amiből Pepuska egyből rájön, hogy Károly mennyire ért hozzá. Ez tetszik is az öregnek, meg bosszantja is. Ért hozzá, gondolja, és legyint egyet. Megszívja az orrát, kiköp. Na mindegy, végül is. A lovagló pálcájával végig suhint a csizmája szárán, nem szereti, ha más is ért ahhoz, amihez ő ért a legjobban. Nem igen szeret semmit. Szerelem 1964. A pálya a templom mellett volt, szebben a kisbolttal. Négyszög alakú telek, házhely, nem szabályos futballpálya. Kály és a húga mentek a boltba vásárolni. El lettek küldve vásárolni. Kristálycukor, kenyér, zsír, vajsó. És még mi? A tojást a szomszédtól vette a nagyanyjuk. Hagyma, paradicsom terem, ribizli is terem. Málna is. Álltak a sorban, 4-5 öregasszony mögött, ez volt. Ilyesmik voltak. K. a pályát figyelte, a húga a boltos feleségét. K. is megnézte a boltos feleségét. Hatalmas melle volt. Mekkora melle van ennek? Mondta a húga K.-nak hazafelé. K. úgy tett, mintha nem hallotta volna. Amikor először kibiciklizett a pályára, néhány fiú rugdosott egy bőrfocilabdát. Nem ismerte őket. Állt a pálya mellett az árokban, egy cseresznyefa alatt. Félig a fa mögött. Félig meddig. Onnan nézte a többit. Aztán az egyik nyulánk szőke fiú intett neki. Nem jössz? Pár lépést tett K. felé, intett a fejével. István, mondta a nevét. K. is mondta a nevét. A többiek szó nélkül tudomásul vették, hogy beáll, nem foglalkoztak vele. Amikor ehhez az Istvánhoz került a labda, egyből odapasszolt a K-nak. Halott 1914. Károly kilép a kertbe. Az ajtót beteszi maga mögött. Ha volna rajta rigli, rátolná. Ropog a csizmája alatt a hó. A papra gondol, aki eskedte őket. A pap feje. A pap pofája. Mire gondolhatnak ezek a barom papok ilyenkor? Vagy amikor temetnek? Meg mi is van még keresztelő, Jónás? Arra, hogy ezt az úri szukát is megbaszom? Hány lelkes asszonnyal kefél egy pap az évek során? Hosszú évek sora, mondja talán túl hangosan, mert a kutya oda fut a lábához. Károly rágyújt, és arra gondol, hogy meg fog halni. Még nem csináltam semmit, mondja maga elé, mint ez a kutya. Semmi rossz, semmi jó. Inkább rossz, mint jó. Ha akkor ott maradt volna a keletiben, egyszerűen elengedi a vonatot, azzal elért volna bármit. Int a kalauznak, hogy hajítsa ki a csomagját az ablakon, meg a kalapját. Pörög szép takarosan a kemény kalapja a levegőben. Kis kanyart ír le. Visszamenni hosszú peresztegre, kimenni Amerikába. Érzi, hogy merevedése van.

0: elhangzott Cucorelli Endre Ház, háború, halott. 13. rész. Közreműködött Máté Gábor. A felvételt Jantyik Csaba és Jantyik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Szerkesztette és rendezte Markó Róbert. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.

0: Késő esti krónika.
1: A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 22 óra van, jó estét kívánok! A bemondó Beslin Bettina, a mikrofonnál Kis József. Főbb híreink először röviden. Összehívja a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét a főpolgármester, a parkolási rendszer átalakítása is téma lesz.
3: Összehangolja a fővárosi kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az Egészségügyi Minisztérium.
2: Kelet-Ukrajnában a frontvonalhoz közeli régiók lakosait segíti télen a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet.
3: Holnap általában napos időre számíthatunk.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Illis László. Összehívja a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét a főpolgármester, tudta meg a Krónika. A jövő héten tartandó megbeszélésen a parkolási rendszer átalakítása és az útfelújítások mellett a szolidaritási hozzájárulás lesz a fő téma. Holnap rendkívüli közgyűlést is tart a fővárosi önkormányzat. Kovács Anna összeállítása.
4: Pénteken a Fidesz frakció egyetlen napirendi pontját tárgyalja a fővárosi közgyűlés rendkívüli ülése. Ebben az áll, hogy a fővárosi közfejlesztések tanácsában a főpolgármester kizárólag előzetes közgyűlési döntést követően a közgyűlési határozatnak megfelelően gyakorolhassa szavazati jogát. Karácsony Gergely jövő héten összehívta a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét. Ezt több belvárosi kerületvezető kérte tőle még a múlt héten.
5: Az FKP úgy tud döntést hozni, hogyha a kormány és a főváros egyetért.
6: Erre egy kicsit határozott a bánásmódot válik, ne arra úgy Gergelynek, ez nem mindegy.
7: Annyira kell ez a 10 milliárd forint, hogy elárulod érte a kerületeket?
4: A felvételen kerületi polgármesterek Baranyi Krisztina, Rózsa András, Pikó András, Soproni Tamás és Niedermüller Péter nehezményezik, hogy a főpolgármester nem egyeztetett velük arról, hogy a kormány elvonja tőlük az összes parkolási bevételt és a fővárosi önkormányzatnak adja. Karácsony Gergely azóta több interjúban is arról beszélt, hogy szerinte Rogán Antal nem működő örökségét kell felszámolni, és a befolyó összeget kizárólag útfelújításra lehet költeni.
8: Egyébként az ő kerületi polgárainak is az az érdeke, hogy egy jobban működő, hatékonyabb és igazságosabb belső elosztás legyen a fővárosi adóbevételeknek, pont.
4: Közben Niedermüller Péter a Kossuth Rádiónak azt mondta, hogy éppen ma kellene befizetnie Erzsébetvárosnak 1,4 milliárd forintot az államkasszába, de nem fogják elutalni a pénzt. Megvárják, hogy az államkincstár leemelje az összeget, utána perelni fognak. A kerületvezető a Krónikának azt mondta, hogy a belvárosi polgármesterekkel eddig senki sem tárgyalt a kormány részéről.
9: Jól látható a parkolási ügy, meg egyáltalán az FKT-nek a létrejöttével, hogy a tárgyalásokat azokat egy más szintre helyezték, egy olyan szintre, ahol a kerületi polgármesterek nincsenek képviselve.
4: Kármán András pénzügyminiszter tegnap Facebook oldalán közölte, hogy nem szüntetik meg a szolidaritási hozzájárulást. Szerinte az Alkotmánybíróság döntése sem ennek eltörléséről szól, hanem a hozzájárulás mértékének újra gondolása a tárca feladata.
2: Összehangolja a fővárosi kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az Egészségügyi Minisztérium.
3: A tárcavezető azt mondta, az elakadás nem váratlan terhelés, hanem a súlyos ápoló és orvos hiány miatt leszűkült kapacitás okozta. Hegedű Zsolt szerint a helyzet további oka, hogy az ellátórendszer évek óta tömegesen gondoskodik olyan krónikus betegekről, akiket alacsonyabb fokú egészségügyi intézményben vagy a szociális rendszerben kellene ellátni. Közben Karácsony Gergely bejelentette, a főváros hajléktalan kórháza plusz 20 hely biztosításával igyekszik enyhíteni a krízist.
2: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara korábbi elnöke szerint elvárás volt a szervezettel szemben, hogy Balási Gyula cégével kössön több 100 millió forintos kommunikációs szerződést.
3: Parrag László a Kossuth Rádióban azt mondta, ez volt a feltétele annak, hogy a kamara hozzájusson a szakképzéshez szükséges több milliárd forinthoz. Ugyanakkor arra a kérdésre kitérő választ adott, hogy utasításba kapták-e, hogy szerződjenek a Lounge csoporttal. A nyilvános adatok szerint Parrag László elnöksége alatt 327 milliós, idén a választások előtt alig egy hónappal pedig újabb 499 milliós szerződést kötött Balási Gyula cégével, Nagy Elek a kamara új elnöke.
2: Feljelentést fontolgat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jelenlegi elnöke elődjével, Parrag Lászlóval szemben.
3: Nagy Elek a Kossuth Rádiónak adott interjúban reagált a testület korábbi elnökének levelére, amelyet kamarai vezetőknek írt. Ebben Parrag László súlyos vádakat fogalmazott meg. Egyebek mellett azt állította, hogy Nagy Elek irányítása alatt ellopták az MKIK pénzét. Nagy Elek a Krónikának azt mondta, visszautasítja a vádakat.
0: több elnök is megkeresett, hogy indítsunk csoportosan keresetet, jelentsük fel Parag Lászlót, mert békés ember vagyok, de ezt most én is támogatom, ezt meg fogjuk tenni. Az elnökségen is szóba került, és még azok is, akik ugye Parag hívei, hát még azok is fel voltak háborodva ezen a stíluson.
3: A Magyar Kereskedelmi és Iparakamara elnökével Nagy Elekkel készült hosszabb összeállítást a holnap reggeli felkelőben hallhatják. Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
2: A tél közelettével folyamatos orosz támadások érik az ukrán áram- és gázhálózatot. A frontvonalban élő civil lakosság túlélését segíti az Ökumenikus Segélyszervezet új programja. A kelet-ukrajnai akciót az ENSZ ukrajnai humanitárius alapja 2,3 millió dollárral támogatja. Részletek Dercsényi Dávidtól.
10: Az Ökumenikus Segélyszervezet a háború első napjától kezdve nagy erőfeszítéseket tesz Ukrajnába, és igyekszünk ott lenni nem csak Kárpátalján, hanem Ukrajna szerte. Eddig több mint 1 millió embernek nyújtottunk segítséget annak a hatalmas összefogásnak köszönhetően, ami jellemezte az elmúlt éveket. Az utóbbi időben talán kisebb már a figyelem Ukrajnán, és ezért is tartottuk most nagyon fontosnak, hogy egy sajtótájékoztató keretében számoljunk be arról a legújabb segélyprogramunkról, ami 25 kilométerre a frontvonaltól Harkiv megyében veszi kezdetét. Itt az Ökumenikus Segélyszervezet egy 2,3 millió dolláros támogatást nyert el az ENSZ ukrajnai humanitárius alapjától. Ennek a támogatásnak a célja az a Szumi és Harkiv megyében történő téli segítségnyújtás. Egy olyan területen nyújtunk segítséget a következő hónapokban, ahol mindennaposak az infrastruktúrát élő támadások, és ezért óriási a kockázat a tél közelettével, ami a civil lakosságot érinti. A program keretében közel 1300 háztartás fog kapni fűtési célú készpénztámogatást, körülbelül 5000 ember részesül téli túlélő segélycsomagban. Ezek olyan csomagok, amikben hálózsák, matrac, hőtartó, takaró, powerbank, termosz, tehát olyan eszközök, amik egy-egy vészhelyzetben a túlélést jelentetik.
11: A magánszemélyek mellett közösségeknek is tud támogatást nyújtani az Ökumenikus Segélyszervezet, folytatja Gáncs Kristóf elnök.
10: Akár itt gondolatunk egy-egy tömbházra, vagy más közösségre, itt közel 14 ezer embert fog érinteni ez a program elem, itt gondolhatunk áramfejlesztőkre, vagy bármilyen olyan fejlesztésre adott házban, közösségben, ami megint csak a téli túlélést fogja segíteni.
11: A támogatást egyedüli magyar szervezetként nyerte el az ENSZ támogató alapjától. Ez az 5. alkalom, hogy együtt dolgoznak. A háború kezdete óta Ukrajnában dolgozó Ökumenikus Segélyszervezet szeptemberben nyitotta meg Harkivi irodáját. A segélyszervezetnek jelenleg 20 munkatársa dolgozik kint, de a helyi szervezetekkel való együttműködés az igazán fontos elem, ez megtöbbszörözi az erőforrásokat. A magyar társadalom segítségére is óriási szükség van, aki adakozna, a szervezet oldalán, a segélyszervezet.hu oldalon tudja ezt megtenni.
3: Itt a Krónika.
2: A vízkészletek csökkenése és a vízforrások szennyeződése komoly kihívásokat jelent. A tiszta, egészséges víz már a létfontosságú természeti erőforrásá vált. Egy zalakarosi találkozón a vízgazdálkodás modern megoldásainak alkalmazását is áttekintették a szakemberek. Varga Tünde tudósítása.
12: A Sós Ernő Kutatófejlesztő Központot 2014-ben hozta létre a Pannon Egyetem Nagykanizsa önkormányzata és egy helyi vízkezeléssel foglalkozó cég azzal a céllal, hogy a vízkezelés területén kutatásokat végezzen, ugyanis már akkor érezhető volt, hogy a víz szerepe egyre fontosabb lesz. Eleinte lassú változásokat tapasztaltak a kutatók, most azonban hirtelen rúgta ránk az ajtót a valóság. Ez a gyorsaság a szakembereket is meglepte, mondja dr. Mász Gábor, a Sós Ernő Kutatófejlesztő Központ vezetője.
13: Indul egy lassú változás, ami rohamosan fokozódó mértékben jelentkezik, és egyre nagyobb környezeti problémákat okoz. Semmi el nem tűnik arra, hogy lassulna ez a folyamat, vagy visszafordulna, tehát ez egyre nagyobb kihívásokat fog jelenteni mind a ipari szektorban, mind környezeti szempontból, és egyre inkább a lakosságnak az életében és a mindennapjainkban is meg fognak jelenni ezek a problémák. Az alkalmazkodó képességét mindenkinek valószínűleg próbára fogja tenni ez a kihívás.
12: A Kutatóközpont által szervezett konferenciát is éppen az hívta életre, hogy bemutassák a vízkezeléssel foglalkozó valós problémákat, valamint közösen próbáljanak rájuk megoldást találni. Egyre több cég próbál ugyanis környezettudatosan gondolkodni, és keresi ehhez a lehetőségeket. Ezt már dr. Galambos Ildikó teszi hozzá, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Campus Kasszának főigazgató helyettese.
14: Általánosan fogalmazva, hogy a friss vízfelhasználásnak a mennyiség és minőségi kérdései. Ja, nagyon sok helyen, ha csak arra gondolunk, hogy Pakson mekkora hűtővíz mennyiség szükséges, de nem csak Paksra kell foglalkozni, hanem nagyon sok egyéb cégnél is, ahol gőzelőállítás van, ott hűtővíz előállítás is szükséges, ez speciális vízigényű. Nagyon sok helyen felszíni vízkivétellel oldják meg, kezelés után pedig használt vízként visszakerül a felszíni vízbe. Ennek a gyakorlatnak az átalakítása történik nagyon sok cégnél. Olyan belső köröket generáljanak, hogy ezt a vizet ezt újra tudják használni, és nem hulladékvízként kiengedném.
12: A kétnapos szakmai találkozón a nemzetközi vízkezelés aktuális kérdései mellett a vizeinkben megjelenő mikroműanyagok és szermaradványok kutatása is hangsúlyos szerepet kap. A témában egyebek mellett a szomszédos országokon kívül Afrikából és Indiából is érkeztek előadók.
2: Szegedi tudósok azon dolgoznak, hogy az emberi immunrendszer képes legyen leküzdeni a daganatos betegségeket. Bár a vizsgálatok még kezdeti stádiumban vannak, az mRNA-s alapú immunterápiáról szóló elképzelés biztatónak látszik. Nagy Margit tudósít.
15: Az emberi szervezet nap mint nap termel rákos sejteket, de ezeket el is pusztítja az egészséges immunrendszer. A szegedi kutatók abból a már ismert tényből indultak ki, hogy a daganatos sejtek olyan anyagcsere termékeket bocsájtanak ki, amelyek blokkolják a szervezet immunválaszát. Ezen anyagok közömbösítésének mikéntjére talált rá Erdélyi Miklós és csoportja. A HunRen Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézetének Messenger RNS LNP csoportvezetője a Krónikának elmondta, mennyiben különbözik elképzelésük az eddig alkalmazott immunterápiás eljárásoktól.
16: Az újdonság az az, hogy mi ezt RNS technológiával akarjuk elvégezni, egy olyan terápiát akarunk kifejleszteni, ahol ezt a bakteriális enzimet a tumor környezete, vagy akár a tumorsejtek termelik. Azt várjuk ettől, hogy a gátló molekulák szintjének csökkenésével az immunrendszer úgy mondja magához jön, és újra hatékonyan tud a tumorsejtek ellen küzdeni. A Karikó Katalin féle eljárás lényege az, hogy amikor egy fehérje molekulát akarunk bevinni a sejtbe, akkor nem a fehérje molekulát magát termeljük meg és visszük be, hanem a fehérje molekulát kódoló messenger RNS-eket. Ott a sejtek maguk termelik ezeket a terápiás fehérjét.
15: Erdélyi Miklós elmondta továbbá, eddigi vizsgálataik szerint a tumorok 70%-ára alkalmazható lenne kiegészítő terápiaként a messenger RNS segítségével helyben megtermelhető bakteriális enzim, ami segítene a rákos sejtek elpusztításában. A kísérleteknek azonban még az elején járnak.
16: Egér modellszervezetben dolgozunk, első kísérleteink megvannak, amikor a tumorra való hatás is látszik, de ez még meg kell erősíteni.
15: A szegedi mRNS labor szakmai segítője Pardi Norbert, aki részt vett a Karikó Katalin kutatásai alapján létrehozott COVID elleni mRNS platformú oltóanyag kutatásában, majd kifejlesztésében.
2: Szakonyi András nevezte ki a Magyar Posta vezérigazgatójának a gazdasági és energetikai miniszter.
3: Kapitány István hangsúlyozta, a cég sikere azon múlik, hogy miképpen tud hatékonyan alkalmazkodni az új piaci környezethez, ezért fontos, hogy olyan vezető kerüljön az élére, aki már nemzetközi szinten is bizonyított nagy szervezetek átalakításában és működtetésében. A cég előző vezetőjét, Lángézát augusztus közepén hívta vissza elnöki tisztségéből a tárca vezető.
1: Időjárás.
3: Holnap mások napsütésre számíthatunk, csak északkeleten délutántól fordulhat elő gyenge eső. A szél sok felé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi idő lesz sok napsütéssel. Budapesten 21 órakor 7 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1027 hektopaszkál alig emelkedik.
2: Ez volt a késő esti krónika, a szerkesztő Illis László, a hírszerkesztő Demet Imea és a technikai munkatársak, Farkas Szilvia és Antal Rihárd nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Kis József. Most következik a Sportvilág, hírekkel legközelebb 23 órakor jelentkezünk. Viszont hallásra!

0: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
1: Előnyben a Ferencváros, a Victoria Plzeň ellen a labdarúgó Európa Ligában. Nem kizárt, hogy a Bradford ellen visszatér Szoboszlai Dominik, és a portugál Sporting otthonában játszik a Szeged a férfi kézilabda bajnokok ligájában. A hangmérnök Antal Rihár nevében köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Dóra. A férfi kézilabda bajnokok ligájában Sporting Szeged 32-25 az 50. percben. A cseh Victoria Plzeňt fogadja a Ferencváros labdarúgó Európa Liga alapszakasz második fordulójában. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, amiben bekapcsolódhatunk most. A kommentátorok Erdei Márk és Olasz Gergő.
2: És egy szép testcsellel átveri a támadóját. Köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit az Európa Liga ligaszakaszának második fordulójában, itt a Groupama Arénában. Ferencváros Victoria Plzeň mérkőzést rendeznek, és a 60. perc közepén szerencsére a zöld-fehér együttes vezet 1-0-ra, hiszen a 49. percben Zakari Eszen révén megszerezte a vezetést a Ferencváros. Egy kiváló akció után a felezővonalnál szerzett egy labdát a Fradi, ezt követően megkapta Birmančević, ő pedig nagyon-nagyon önzetlen volt, kiugrott a bal oldalon a társát, Zakari Eszent. Zakari Eszen bement a 16-oson belülre, ezt követően pedig szépen ellőtte a kapunak a hosszú oldalába, vagyis a bal alsó sarkába a labdát. Egy szép pörgetés volt, azzal szerezte meg a vezetést a Ferencváros, az a Ferencváros, ami azóta is nyom itt a mérkőzésen, és szinte nem is engedi azt, hogy birtokolja a Plzeň a labdát, nagyjából egy másodpercig sem. A 60. perc legvégén tehát Ferencváros, Victoria Plzeň 1-0.
3: Namidele Yusuf kap most remek labdát a jobb oldalon, vele szemben a védő Prepszel próbál meg valamit kieszelni, de nem is kellett neki, hiszen sajnos pontatlan volt Yusuf passza előre, hiába futott óriásit Nagy Ádám, hát ha megkapja a labdát, ez most bizony hosszú volt, és Cserv érkezik majd a pályára, valamint Ladra a Victoria Plzeň csapatában, egy középpályás, valamint egy támadó szellemű játékos, meglátjuk majd, hogy kihagyja el a játékteret. A 61. percben viszont egyelőre még nem történik meg a változtatás, hiszen még nem öltöztek át a vendégjátékosok teljes pompába, de ami késik, nem múlik. Lisztes hátára hullik a labda, nem volt szerencséje most a Ferencváros támadójának, de egyébként harcosan és jól játszik a mai mérkőzésen, egy-két apróbb hibát leszámítva. Hátra kerül a labda, most a belső védő próbálja meg kipasszolni jobbra, egy pontatlan átvétel Dvetől, ő a legértékesebb játékosa a Plzeňnek, közel 4 millió euróra taksálják az ő értékét, de hát egyelőre nem a mai élete mérkőzése, és ez maradjon is így, hiszen a Ferencváros a 62. percben továbbra is 1-0-ra vezet a Victoria Plzeň ellen a labdarúgó Európa Liga ligaszakaszának második fordulójában.
2: És hát milyen érdekes, hogy mióta játékban van a labda, először egy játékos futott oda a vendég kispadhoz, ugye beszámoltunk róla, hogy Tomás Ládra, ezt követően megérkezett Lukás Cserv, és végül úgy döntött a vezetőedző, méghozzá Radoslav Kovács, hogy érkezzen be akkor a pályára Babukar Fál is, ami azt jelenti, hogy majd egy hármas cserével fog próbálkozni a Victoria Plzeň. Nyilván ez csak akkor tehetik meg, hogyha a labda elhagyja a játékteret, és hát nagyjából olyan 3-4 perce a labda nem döntött úgy, valamint a csapatok sem, hogy jöjjön egy bedobás, egy kirúgás, vagy egy éppen egy szögletrúgás. Most, hogy jött előre a Plzeň, ott vannak bal oldalon a ferencvárosi büntető területnél, aztán végül ki kell, hogy passzolják egészen hátra a Prepszülék felé. Most nagyjából az összes játékos 40 méteren belül van a Ferencváros tér felén. Vigyáznunk kell, mert egyelőre a felíveléseknél rendre a Victoria Plzeňi fejeket találta meg a labda. Most ott van kint a jobb szélen Szojkánál a labda, lehet, hogy neki ezek az utolsó megmozdulásai a mérkőzésen. Hátra passzolja Dvé felé, Dvé pedig bepasszolja középre Prepszilhöz. Egyelőre egy métert nem halad előre ez a Victoria Plzeň akció. Most a bal oldalon van kint a labda Doszkinál, akinek a nevét egyelőre nem kellett itt említsük a második játék részben, pedig nagyon-nagyon agilisan kezdte a mérkőzést. Ugye az ő szabálytalansága, illetve a vele szemben elkövetett szabálytalanságért kapta meg a mérkőzés eddigi egyetlen sárgalapját Osváth Attila nagyjából 60 perccel ezelőtt. Most hátul adogatnak a vendégek, megint Dvé kapja meg a labdát, Dvé aztán elindul vele fölfelé, már átlépje a felezővonalat, úgyhogy így passzolja tovább, aztán pedig mintha eladná, de végül szerencséje van az egyik belső védőnek, Pirgicsnek, ő az, aki megjátsza Dvét, és Dvé pedig megint hátrafele passzol, kiválóan zár a Ferencváros védelme. A 64. percben is belépünk most már, Ferencváros, Victoria Plzeň 1-0.
3: Az FTC-be pedig Arzani érkezik majd, aki az első fordulóban a Celticnek egy pazar gólt lőtt. Valószínűleg Lisztest váltja, mert ő nagyon úgy tűnik, hogy elfogyott erejével. Na, érkezik a csere. Cserv érkezik, és elhagyja a játékteret a 17-es számban futballozó Frosocki, aztán 25-ösben elhagyja a játékteret Kabongo, az ő helyére érkezik Fál, a harmadik csere pedig a 20-as számban futballozó Panos hagyja el a játékteret, és az ő helyére pedig majd Ládrá érkezik, közben lefeküdt a földre Lisztes, úgyhogy szinte biztos, hogy ő lesz majd, akit lecserél Borbély Balázs. Itt a második félidő közepén, és érkezik a helyére Arzani. Hát ha Arzani azt a játékot tudja mutatni, amelyet mutatott Glasgow-ban a Celtic ellen, akkor nem lehet probléma a játékával. Reméljük, hogy most center pozícióba érkezik egyébként Arzani. Reméljük, hogy ugyanazt a teljesítményt tudja majd nyújtani. Lisztes teljesen elfogyott erejével, ez érthető is. A kapust is szinte minden alkalommal megtámadta. Óriási meló volt az, amelyet ő ma lerakott az asztalra, a gyümölcse pedig Zakariasen gólja volt, amelyben ha közvetlenül nem is, de közvetve szerepet játszott a labdaszerzésnél. 65. perc, Ferencváros, Viktória Pölzeny, 1-0 továbbra is érkezik a felívelés a kapustól Radnóti Dánieltől. Hamarosan megyünk majd állandó szakértőkhöz Vukovics Lászlóhoz, aki majd értékeli a cseréket, de egyelőre még jön sajnos a Viktória Pőzeny támadása. A 16-os előterében járnak már a csehek. Egy mélységi labdával most kiválóan ugratják ki a jobb oldalt Gabrielt, a centerezést viszont remekül lesi le Radnóti. Ráfekszik a labdára, nem is kell kapkodni azzal, hogy felkeljen. Tehát a fiatal, még rutintalannak mondható kapus azonnal feláll, hiába a ferencvárosi az előny, és hajítja ki a jobb oldalra. Na most akkor van egy kis ideje talán Vukovics Lászlónak értékelni a változtatásokat.
4: A Pilsen edzőjének nem volt mire várni, mert nagyon nem működött a játékuk. Minden csapatnak van egy meccsterve. Itt szerintem most minden borult a Pilsennél, kockáztatnia kell. Hátul egy az egybe fognak védekezni. A Fradinál pedig azt gondolom, hogy Arzani nem biztos, hogy centert fog játszani. Szerintem Jusufot fogja föltolni majd előbb-utóbb Borbély Balázs. Habár Jusuf nagyon sok kellemetlenséget okozott a jobb szélen, elképzelhető, hogy ott marad. Ez perceken belül kiderül, de Arzani, amikor játszott eddig, mindig baloldalról indult. Birman Csevics is tud fent játszani. Nyilván a Pilsen följebb fog most jönni, kockáztatnia kell, mert nincs mire várnia. A Ferencvárosnak meg említettem az elején, a legnagyobb erőssége a kontrajáték, és ez miatt Jusufot lehet, hogy mégis jobb oldalt kint hagyja, hogy onnan tudja a legjobban megfutni az ellenfelet.
2: Mi is erre tippeltünk egyébként, Laci, amit említettél az elején a monológodnak, hogy talán itt a fél idő tájékán, hogyha majd becserélik esetleg Arzánit, akkor könnyen lehet, hogy Jusuf megy majd be középre, aztán majd eldönti egymás között Birmancsa is, valamint Arzani, hogy ki legyen először a bal és ki a jobb oldalon. Most a ferencvárosiak birtokolják a labdát, Jusuf kapja most a jobb szélen, egyelőre ő ott marad. Aztán tovább passzolja kiválóan Nagy Ádám felé, még a lehető legjobb ütemben, ami viszont nagy baj, hogy Abudele Jusuf lent marad, de csak azért, mert az ellenfél egyik játékosa rátartott az ő lábára. Most éppen Szojka volt szabálytalan, talán ezért megkapatta volna az első sárgalapot az ellenfél 12-es számú játékosa, de még mindig megúszták ezt a csehek. Most Rámákez kapja a szabadrugás után a labdát, aztán Korbóhoz passzolódik, a másik belső középpályás Nagy Ádámot játsza meg, aztán megint a jobb szélen kint a labda Jusufnál. Jusufnak át kellene forgatni a bal oldalra, ez nem jó sem Birmancsevicsnek, sem pedig Kadunak, éppen közéjük érkezett a labda, emiatt Prepsil simán le tudta azt lopni. Szojka most már a jobb oldalon rohamoz, ő passzolja be középre, ez kiváló átadás Cserf felé, akinek a lába alatt elsőre elcsúszik a labda, de Memics még mintha segítene neki, aztán Memicssel szemben pedig Zakariasen jól védekezik, de végül Memics el tudja vinni a labdát. Aztán tovább passzolják Doszki felé, de Doszkival szemben előnyben van a Ferencváros egyik játékosa, talán már kin volt a labda, a játékvezető viszont engedi tovább, miközben a partjelzője már réges-régen azt beintette, hogy elhagyta a labda az alapvonalat. Ezt most kiválóan látta Karasevic. Innen a jobb oldalról az egyik partjelző, ő volt, aki ezt beintette. Úgyhogy jöhet egy kirúgással a Ferencváros a 68. perc közepén, de már a lengyel Spori is rászámolt természetesen Radnótira, úgyhogy neki is hihetnie kell ezzel a kirúgással.
3: 1-0-ra vezet továbbra is a 9. kerületi együttes, itt az Európa Liga liga szakaszának második fordulójában, és már csupán 22 perc maradt a második félidő, pontosabban az egész mérkőzésből a rendes játékidőt, ami illeti jobb oldalról. Most jöhet egy beadás, ez sajnos veszélyes, Fálnak egy picit magas, szerencsére egy picit magas, még a csereként beszállt pilzenyi támadó sem tud akkorát ugrani, hogy ezt pontosan kapura tudja bólintani. Ez a mi nagy szerencsénk, de egyébként is Radnóti még ott volt a kapuban, és ne legyenek kétségeink afelől, hogy bizony hárította volna ezt a próbálkozást. Higgyük el neki, és hárítsa az összeset, amely ma a kapujára tart. 69. perc, Radnóti fölívelése pontos Jusuf irányába, aki megcsúsztatja a labdát, de aztán elveszíti a támadó szekcióban Árzáni, és egy szabálytalan mozdulattal Nagy Ádámnak kellett most bizony megállítania a cseh kontratámadást, úgyhogy jöhet egy szabadrugással nagyjából a félpályától a Viktória Plzeň, de abszolút veszélytelen pozícióból nem is állnak fel a 16-os előterébe. A vendégjátékosok nem ívelik középre, inkább elkezdték kicsiben a játékot. Most jön egy nagy keresztlabda, a csereként beszállt Ladra az, aki átforgatta jobb oldalra, és ott hiába próbál Gabriel reklamálni Kaduval szemben egy kezezést, a játékvezetőt és a partjelzőt sem hagyja meg. Árzáni aztán kirúgja a labdát oldalt, a játékvezető pedig döntésképtelen, a partjelző most egy kisebb meggyőzés után, miután Radoslav Kovács, a vendégek vezetőedzője, rábeszélte egy vendégbedobást, ítélt, teszem hozzá egyébként jogosan, hiszen valóban Árzáni lábáról hagyta el a játékteret a labda. A 70. percben Ferencváros Viktória Plzeň az Európa Liga liga szakaszának második fordulójában még mindig 1-0.
2: Ami még biztos, hogy Krosovszki az imént elhagyta a játékteret, és azóta az ő pozíciójában, már mint az ő karszalagját, az Dvé viseli a középső védő, és ő passzolja most éppen Tyapayhoz hátra a labdát, aki aztán megjátsza a Prepsilt, és aztán végül Prepsil feljebb passzolja egy sorral a csereként beálló Cserv felé, őt tolja tovább, egy pofás kis akciónak tűnik a vendégek részéről. Most balról húznak befelé, megkapja középen a labdát Ladra, aztán őt lövésre biztatják, lő is, viszont a lövés, ez nagyjából 3-4 méterrel fölé megy. Az elképzelés nem volt rossz, mert azért 20-22 méterre volt a Ferencváros kapujától, de nem tudta igazán jól ezt leszorítani, és végül nem csapódott lefelé ez a labda. Radnótit megint sürgetni kell, hogy végezze el gyorsan a kirúgást, de hát ő hát nyilván nem fogja ezt elsietni. Aztán kigurítja végül oda mellé Mariano Gomezhez, ő pedig Rámákert játsza meg, aki elsőre elfekteti Szojkát, aztán feléveli az égbe, méghozzá oda Árzáni felé, aki eddig nem tudja megnyerni ezeket a párharcokat a levegőben Dvével szemben. Éppen Dvé az, akit most meg fog majd játszani Tyapay, ha éppen úgy dönt a vendégek kapusa, de végül nem. Úgyhogy most azt figyelhetjük, hogy megint egy lassú támadás építéssel indul el a cseh együttes. Egyébként említettük már Babukár Fálnak a nevét, aki ugye imént nemrég állt be, és ő volt az, akinek a nevéhez már fűződik egy veszélyes fejes, végül abból ugye nem lett gól, de rá azért vigyázni kell, mert eddig 8 darab mérkőzése van a Viktória Plzeň színeiben, abból pedig 4, azokon pedig 4 darab gólja. Megint jött előre a Plzeň, miután megszerezték a labdát, nem volt jó a beadás balról Birmančević felől, aztán most megint Fál felé érkezik egy hosszú labda, de előtte kiválóan keresztez Rámákers, kiemeli oldalra a labdát, úgyhogy a 72. percben úgy lépünk be, hogy jöhet egy vendég pardobás, de jóval messzebb a Ferencváros kapujától, nagyjából 30 méterre, és végül egészen hátra sodródnak ezzel. Dvé passzolja tovább, úgyhogy a 72. perc elején Ferencváros Viktória Plzeň 1-0.
3: És valóban a második félidőben mutatott játék is jól néz ki a Ferencvárostól. Abszolút az előnye birtokában kontrollálja a találkozó sorsát az FTC. Ettől függetlenül nagyon kell figyelni, hiszen minden egyes apró hiba megbüntetheti magát, de hátul is nagyon stabilnak tűnik a Mariano Gomez Rámákers páros, Kadu és Osvát pedig szenzációsan lép be még a támadásokba is. Korbut előzik most meg, figyelni kell. Beívelés középre, Rámákers megint a helyén, egy picit kacska mozdulattal, de hát teljesen mindegy a kivitelezés, hiszen az égbe rúgott labdája csak bedobásra száll, a nagy bedobást viszont Gabriel végezheti el, és érkeznek középre a vendégjátékosok, ott van Dve, ott van Prepsil, felérkeztek a belső védők, tehát a 73. percben jöhet ez a nagy bedobás a jobb oldalról a 16-os vonalából. Jön is a középre hajított labda Gabrieltől, van egy csúsztatás, van. Radnóti viszont remekül húzza le a labdát a csúsztatást követően az ötösön belül, aztán még rálök egyet Fálra a vendégek csatárára, csak hogy tudja, hogy hány óra van délben. Hát most már tökéletesen meg tudja állapítani ezt is. A Ferencváros pedig vezet a 73. percben 1-0-ra a Viktória Plzeň ellen a labdarúgó Európa Liga liga szakaszának második fordulójában.
2: Gomez kapja már meg a labdát, aztán megjátsza Árzánit a bal oldalon, Árzáni pedig átlépi a felező vonalat, és végül meghúzná a másik csere mellett, aztán talán elhagyja a labda a játékteret, de csak azért, mert az imént Ladra szabálytalan volt Árzánival szemben, a játékvezető mutatja Kadunak, hogy ne onnan végezzel a szabadrúgást, hanem nagyjából 5 méterről, kiebről, úgyhogy a partvonal mellől jöhet majd egy Kadu szabadrúgás, a távolság pedig nagyjából az alapvonaltól egy olyan 25 méter, mondom még egyszer, a baloldali oldalvonaltól nagyjából egy fél méterrel bejebb van a labda, és innen lesz majd kénytelen Kadu valahogy középre ívelni a labdát. Nem rossz pozíció egyébként, eltakarítja talán onnan a kis bóját is, de nem, végül elpasszolja, kicsiben játsza meg Osvátot, Osváttól pedig rögtön visszakapja Nagy Ádám, Osvát pedig tovább passzolja Birmancsevichhez ki a bal oldalra, Birmancsevich a vonal mellett beíveli jobban a középre, nem néz ki rosszul, és jól emelkedett Mariano Gomez, de a játékvezető szerint előtte már ütközött a kapussal, a Tyapájjal, és hát azért azt tudjuk, az ötösön belül a kapus az úr, úgyhogy ha az ötösön belül történik egy kisebb fajta ütközés, azt általában leszokták fújni, kivéve Angliában, de hát ez egy részletkérdés. Tyapája megkapta a szabadrúgást, amelyet majd ő el is végezhet, kicsivel előrébb dobja az ötös vonalánál a labdát, és mutatja neki Radoslav Kovács vezetőedző, hogy mit szeretne. Nem biztos, hogy azt, hogy kipasszolja oda maga mellé az egyik belső védőhöz, Prepsilhöz, aztán végül mégis ezt választotta Tyapály. Most megemeli Gabriel felé, ez jól néz ki, Gabriel tovább csúsztatja Szojka felé, aztán Gabriel vissza is kapja rögtön a kényszerítőt követően, most már Cservjavca megfált, aztán fál passzolja tovább még hozzá Ladrához, most a három cserejátékos játszott össze, a túloldalon pedig már Memics húzogat befelé, most a jobb lába felé, aztán megint ott van a labda Szojkánál, ő ívelj be középre, ez viszont nagyon-nagyon mély, szerencsére egyik vendégjátékos sem tudott beugrani ezért a labdáért, úgyhogy most a Radnóti révén jöhet majd egy újabb kirúgás, pedig majd kipasszolhatja a labdát oda mellé Mariano Gomez felé, vagy éppen eldöntheti azt, hogy felíveli az égbe, hiszen 4-4-ben van a felező vonalnál. A ferencvárosi 4 támadó, valamint 4 védő, meg lehetne próbálkozni talán egy felívelt labdával, nem Laci?
4: Pontosan, mert valóban, ahogy mondod, egy az egybe vannak, és itt, ha meg tudod nyerni a párharcodat, akkor egyből gólhelyzet van, kapusra tudod vinni a labdát. Amit mondtam, az tulajdonképpen azt csinálják a csehek, megpróbálnak mindent egy lapra föltenni. Most már azért vannak helyzetecskéik, sokkal nyíltabb lett a mérkőzés, de még mindig azt érzem, hogy a Ferencváros közelebb van a második gólhoz, mint a cseh csapat az egyenlítéshez. Csak ezt realizálni kéne, mert egyre-egyre kijebb és följebb jönnek a csehek. Meg kéne tudni kontrázni egy jó helyen szerzett labda, mint például most.
2: Na, talán most Birmancsevichet ugratná ki Yusuf, de ez nem volt egy jó átadás, sajnos megint kiválóan helyezkedett. Gabriel, megint őt tudjuk csak megdicsérni. Talán ő az egyetlen játékos egyébként a Viktória Pilsen együtteséből, akit dicséret illet az eddigi 75 perc alapján, amely alapján, illetve amely után a Ferencváros őrzi egy gólos vezetését a Viktória Pilsen ellen.
3: Yusufot kell megint dicsérni, hiszen remekül támadott le már az ellenfél térfelén. Közben Borbély Balázs ott a saját technikai zónáján belül, az oldalvonal mellett, azt mutatta az imént a támadó hármasnak, hogy forrógjanak. Arzani most kiment a jobb oldalra, Yusuf a center, a bal oldalon pedig most Birmancsevich. Arzani bepasszolja középre, eltűnik Yusuf, de még mindig ott van Arzaninál a labda, a bal lába fele cselez, centerez, sikerül kirúgnia a labdát a Pilsen játékosainak, úgyhogy nem lesz ebből új a ferencvárosi találat. Nagy Ádámnak viszont vigyáznia kell. Korbu a 16-os előterében most a ferencvárosi középpályás, Birmancsevich kapja a bal oldalon, Arzani pedig a szélén.
2: Arzani most befelé tolja a labdát, egy picit túl hosszan tolta meg, emiatt elvitte előre Szolka a labdát, de Szolkának az előre passzolt labdája nem jó, úgyhogy Gomez tovább passzolja szépen Kadu felé, Kadu pedig átveszi, és már Birmancsevichet játsza meg. Birmancsevich Arzanihoz passzol, aztán Birmancsevich visszakapja, már a 16-oson belül van, elhúzzák a lábát, és jöhet a büntető. Kiváló ítélet, de a partjelző szerint les szituáció előzte meg mindezt. A vendégeknél meg egyébként majd kettős csere fog következni. Hát nagy kérdés, hogy vajon úgy, hogy les, és nem jöhet büntetővel a Fradi, vagy pedig büntető. Tudunk puskázni itt a monitorról, na nézzük, ez nagyon jó kérdés, talán egy icipicivel előrébb volt Birmancsevich, úgyhogy talán azt kell mondjuk, hogy helyes játékvezető ítélet következett, illetve volt, Szojka volt az, aki most elhagyja a pályát, az ő helyén 7-es számmal Laval, és beáll még Wyszynski is. Újból köszönjük a Kossuth Rádió hallgatóit a 78. percben az Európa Liga ligaszakaszának második fordulójában, a Ferencváros őrzi egygólos előnyét, amelyet a 49. percben Christopher Zakariasen révén sikerült megszerezni, hiszen ő volt az, aki a mérkőzés eddigi egyetlen gólját belőtte. Ugye már említettem, hogy bal oldalon belépett egy kiváló kiugratás után, Birmancsevich passz után a 16-oson belülre, onnan pedig ő kilőtte a kapunak a bal alsó sarkát. Ezzel tehát 28 perc után is vezet a Fradi, hiszen annyi telt el a gól óta. Most éppen egy videózás zajlik, hiszen nagy kérdés, hogy majd egy büntetővel jöhet a Ferencváros. Az imént Birmancsevich talán lesen volt, talán nem. Az viszont egészen biztos, hogy Birmancsevichnek a lábát azt eltalálta az ellenfél védője, úgyhogy ha is amennyiben itt nincs les, akkor meg lehet könnyen a Ferencváros második gólja, mert ugye a zöldfehérek jöhetnének majd egy büntető rúgással. Most oda hívja magához a lengyel játékvezető a két csapatkapitányt, Christopher Zakariassent, a mérkőzés eddig egyetlen góljának a szerzőjét, valamint Dvét, és hát akkor forduljunk Vukovics Lászlóhoz. Laci, te hogy látod onnan a stúdióból? Les volt?
4: Egy kamerálást látok, abszolút vonalazni kell, itt centiméterek fognak dönteni, ezt a VAR-szoba látja. Az biztos, hogy ha nem volt les, akkor 11-es következik, gyönyörűen elhúzta Birmančević, és fölrúgta őt a csevédő, Dve. De azt gondolom, hogy itt nüanszok fognak dönteni, nagyon szép volt a kényszerítő, én nekem hazafele húz a szívem, én azt gondolom, hogy 11-es lesz.
2: Hát ha lehetünk ennyire őszintén, akkor a mi szívünk is inkább a Ferencváros felé húz egyértelműen, és hát ugye Árzáni volt az, aki kiválóan ugratta ki a társat, meglátjuk, még mindig videózás zajlik, nehezen tudja a videóbírószoba is eldönteni, hogy itt minek kell következnie.
3: Itt többszöri ismétlés után is a stadionban arról tudunk mi beszámolni, hogy ez inkább les volt, mint sem. Kérdés, hogy most pont akkor, amikor a lábához ért a labda Árzáninak, akkor a les pozícióban volt-e már Birmančević? Nagyon-nagyon határeset. A 16-os vonal egyébként tökéletes volna, ha meghosszabbítanák, hiszen körülbelül ott állt az összes csevédő. A játékvezető pedig videózást követően 11-est ítél a Ferencvárosnak. A 80. percben megduplázhatja előnyét az FTC.
2: No hát akkor mondjuk el még egyszer. Árzáni volt az, aki összejátszott szépen Birmančević-sel, a kényszerítőt követően Birmančević megkapta, és a les határon lépett ki. De végül nem volt les, szépen elhúzta Dve mellett a labdát, Dve pedig későn érkezett, és szerintem ameddig ő reklamál, addig nyugodtan megkaphatná a mérkőzés első cseh sárgalapját, de teljesen mindegy, mert a labda mögött egyelőre Kadu. Aztán lehet, hogy oda passzolja, illetve odaadja a labdát Zakariassennek. Egyelőre ők tanácskoznak, hogy kivégezze majd el ezt a büntetőt. Dve még mindig magyaráz, most már ugye rajta van a csapatkapitányi karcalak, tehát igazából ezt megteheti, de egy idő után azért meg fogja ezt elégelni a lengyel játékvezető. Most még mindig Kadu kezében van a labda, hogy könnyen lehet, hogy ez az övé lesz ez a szituáció, de nem, mert odaadja Christopher Zakariassennek, úgyhogy meg lehet a Ferenc

0: kezdése, van már 8 gólja és 6 gólpassza. Na nézzük meg, lesz az újabb. Zakariasen megkapja a jelet, most fut neki, jobban lövi, és begurítja középre. 2-vel vezet a Ferencváros, és könnyen lehet, hogy a Fradi ezzel lezárja a mérkőzést. 82. percben az érdemi kérdéseket, hiszen Zakariasen büntetőjével 2-0 a Ferencváros előnye. Mondhatjuk nyugodtan, hogy Zakariasen 2, Viktória Pölzeny 0. 8 perc van még hátra a rendes játékidőből, aztán itt a hosszas videózás után lehet, hogy lesz 2-3 vagy akár 4 perc hosszabbítás, de igazából más nem indokolja, hogy sokkal többet rátegyen a játékvezető.
1: És akkor nagyon hosszas videózást követően jutott 11-eshez a Ferencváros, amely akkor, ha nem volt lesz egyértelműen jogos, de hogyan látta a stúdióból ezt a gólt Bugovics László, és akkor mit kell csinálni a Ferencvárosnak, hogy ezt a 3 pontot most itthon tartsa a Grupa Marinában?
2: Nyilván a játékképen most arról fog szólni, hogy elkezd ívelgetni majd a Pilsen, sürgetik a játékot, és a Fradinak most kinyílik egy teljes félpálya, mert nincs más, a cseh csapatnak a félpályánál fognak védekezni. Itt Jusufra gondolok, vagy Birmancevicsre, akik rendkívül gyorsak, el fognak tudni futni. Én azt gondolom, hogy a hátralevő időben is a cseh csapat kockáztatni fog, de a Fradinak lesznek helyzetei. Szerintem az érdemi kérdések eldőltek, és az eddig látottak alapján teljesen jogos a 2 gólos hazai előny.
1: Most jöhet egy bedobással majd Gabriel, ez nem volt egy jó ítélet, hiszen az ő lábáról hagyta el a játékteret a labdát, de jobb oldalról a térfél közepéről hajítja középre, a Pölzeny jobb hátvédje bedobja, ott próbál óriási küzdelem révén labdát tartani, a csereként veszállt Ládra, de hát Corvo Marius sem kell félteni, olyannyira, hogy megnyeri az 1-1 elleni párharcot, szabályosan felöklelte a Pölzeny középpályását, és milyen jól tette, hiszen szabályosnak látta még a lengyel játékvezető Korbu megmozdulását, jöhet bedobásra az FTC, Zakariasen pedig csúsztat Jusufhoz, és kimegy dve lábáról a labda, úgyhogy megint a Fradi jöhet majd egy bedobással. Ez tökéletes az FTC-nek, hiszen a rendes játékidőből már csak 7 perc maradt, ha a mérkőzés teljes egészét nézzük, plusz az egy néhány perces hosszabbítás, amely azért most indokolt a második félidőben. Az első játékrész végén nem hosszabbított a lengyel sporttárs, de itt most hosszas videózás volt a második félidőben, valamint több csere mindkét oldalon. Valószínűleg azért lesz egy 3, inkább 4 perc a ráadás, úgyhogy ha most nézzük, akkor nagyjából 10 percet kell még a Ferencvárosnak kibírnia 2 gólos előnyben, de hát nem kibírnia kell, hiszen most is egy technikai hiba a Pölzeny jobb hátvédjénél, Gabrielnél, úgyhogy bedobással jöhet az FTC, valamint 2 cserével a 84. percben Ferencváros Pölzeny az Európa Liga Liga szakaszának második fordulójában 2-0.
0: Elhagyja a pályát Bamidele Jusuf, neki ezek voltak az utolsó másodpercei a pályán, az ő helyén majd a folytatásban Habib Maiga, valamint, és ami rossz hír egyébként, hogy Sántit, szegény Jusuf, reméljük, hogy semmi komolyról nincsen szó, de végül Birmancevicsit is lekapja a pályáról Borbély Balázs, az ő helyén pedig az ír Oda-Oda is kap néhány percet itt a mérkőzés hajrájában. Nyilván ezzel már azért az eredmény tartására rendezkedhet be a Ferencváros. Oda-oda kapja meg rögtön a labdát, és rögtön el is veszíti. Fál kapja meg, aztán Fál már tovább is passzolja Cserv felé. Cserv mellett érkezik, Doszki egyelőre nem tudja megjátszani. Na majd most Doszki át is veszi a labdát, de ezzel csak hátrafele tud elindulni. Úgyhogy gyakorlatilag ezzel újabb veszélyt nem tudnak kialakítani. Aztán szépen bokából tovább passzolja a labdát Fál felé. Fállal szemben pedig a védekezés egészen fantasztikus. Megint Rámákért kell megdicsérni. És most már fut elő Zakariasen a harmadik góljának a megszerzéséért. Árzánitól egyelőre nem kapja, de 2-2-ben jöhet előre a Fradi. Árzáni még mindig cselez, kap egyet a lábára, és Doszki lesz az taján, akit sárga lappal büntetett a játékvezető. Nem, ez is mehet tovább, úgyhogy mi megmenjünk a stúdióba Vukovics Lászlóhoz. Laci, mit szólsz ezekhez a cserékhez?
2: Hát abszolút arról szól ez a csere, hogy Jusufot pihentetni szeretné Borbély Balázs, hát rá óriási szükség van, pláne úgy, hogy Lenny Joseph nem áll rendelkezésre, a Ferencváros leggólerősebb, legveszélyesebb támadója, nehogy megsérüljön, plusz a pihentetés, tehát abszolút indokolt a csere. A Maigát már nem láttam egy fél éve, nem is tudtam, hogy még itt van a Fradiba, de reméljük, hogy tud segíteni. Kejtát a kispadon se látjuk, akkor valószínű megint sérült. Tehát itt a Fradi már menedzselni fogja ezt a mérkőzést, hál' Istennek, és a jövő héten jön a portugál másodosztálybeli portugál kupagyőztes, aki szintén verhető ellenfél, közben Kisvárdára látogat a Fradi, tehát egy jó sorozat előtt állhat a hazai csapat. Itt ez a mai mérkőzés jól néz ki, remélem, hogy a végén nem történik valami váratlan fordulat, ami nincs benne a mérkőzésbe, eddig jól néz ki a Ferencváros.
1: Jön egy előreívelés most a Pölzeny jobb hátvédjétől, sőt belső védőjétől, de vető.

0: Től, de szerencsére megint a helyén voltak a Ferencváros védői, úgyhogy ebből sem lesz nagyobb probléma, és már a 87. percre fordulunk. Oda-oda, most meglöki a jobb hátvédet Gabrielt, aki heves reklamálásba kezd, most már azért kezd elpattanni az ér a cseh játékosoknál. A 18-as számban futballozó csereként beszállt Ladra lehet az, aki a szabadrúgást nagyjából 40 méterre az alapvonaltól a 16-os baloldali vonalát meghosszabbítanánk. Onnan jön ez a szabadrúgás a félpálya abszolút feléről szinte, de egy kicsit a jobb oldalról. 87. perc, Ferencváros Pilsen 2-0, jön középre a labda egy fejes Dvától, hát ha így fejel, akkor fejelhet bármikor. A mai mérkőzésen nem tette próbára a fiatal Radnóti Dánielt a Ferencváros kapujában, és akkor már csak 3 perc marad a rendes játékidőből. A Ferencváros pedig 2 gólos előnye birtokában nem kapkod, Radnóti ívelheti előre a labdát. Labdarúgó Európa Liga, Liga szakasz második forduló, Ferencváros, Viktória Pilzeny 2-0, emészgessük egy picit.
1: De azért beszéljünk is róla. Maiga az, aki már felfejeli az égbe a labdát, aztán végül ez nem pontos, elhozza Cserv, és Cserv keresi egy óriási kötéssel a bal lábán a társakat, végül meg is találta Gabriel személyében, és most jobb oldalon próbálkozik egy támadás építéssel a vendég együttes. Wyszynski is megkapja a labdát, ezt követően pedig kimegy az egyik vendég lábról a labda. Ladra volt az, aki megint túlcselezte magát, és végül az ő jobb lábáról elhagyta a labda a játékteret. Kadu sürgeti a játékvezető, hogy dobja be lassan, mert elkezdte az 5 másodpercnek a számolását. Kadu behajítja, megint a két csapatkapitány csap össze Dvé, valamint Zakariassen. Zakariassen ezt a párharcot is megnyeri, csak úgy, mint kétszer már tette azt a kapussal szemben, mind a kettőből ugye egy-egy ferencvárosi találat született. Aztán majd újabb ferencvárosi cserék érkeznek a kispadhoz, hamarosan beszámolunk majd arról is, de most éppen Kadu jön egy nagy bedobással, illetve lehet, hogy csak egy kicsivel, mert nem sürgeti a társakat, hogy menjenek be középre. Így van, Kadu behajítja oda majd maga elé, megjátsza Korbut, rögtön visszakapja, szépen levegőben játszik a Fradi, aztán tovább passzolja a sarokkal a labdát. Zakariassen, picit talán mondhatjuk, hogy meghalt a szépségben, ez annyira azért nem volt pontos, mint amennyire szép volt, de lényeg a lényeg, hogy most egy ferencvárosi lábról, blokkoló lábról kiment a labda oldalt, úgyhogy Gabriel jöhet most egy bedobással. Láttuk már az ő képességeit azért, hogy mekkorát tud hajítani, de meg lennék lepve, hogyha 70 méterre a Fradi kapujától ő ezt oda be tudná hajítani. Végül nem is, hanem csak fál felé passzol, tehát hogyha ez fálnak magas, akkor szerintem a világ összes játékosának magas, fál aztán végül visszaszerzi, és passzolhatná át a bal oldalra, ezt meg is teszi. Doszkit játsza meg a mérkőzés 89. percnek a közepén, Ferencváros Viktória Pilsen 2-0, amikor jöhetnek előre a vendégek, Doszki kapja vissza egy kényszerítő után, és végül megint kiváló a védekezés, Árzáninak a jobb lábáról megy ki a labda, annyi szépséghiba, hogy sajnos egy szöglettel jöhet a vendég együttes.
0: Mégpedig a bal oldalról a 90. percben, a rendes játékidő utolsó percében valahogy ezt ki kellene fejelni onnan a 16-oson belülről. Lévi és Madarász lesz majd az utolsó két cseréje Borbély Balázsnak, de előbb a szöglet. De átsarkalja a hosszú oldalra, és sajnos talán nem volt méglesen a hosszú oldalon érkező cseh játékos, szépít a Viktória Pilzeny a rendes játékidő utolsó percében, és akkor majd a játékvezetőn múlik, hogy mennyi lesz a hosszabbítás itt a második félidő végén. Akkor itt viszont ki kell vírnia az FTC-nek ezt a hátralévő néhány percet még. Wyszynski volt az, aki gólt szerzett a hosszún, gyakorlatilag csak bele kellett tenni a lábát. Dvát most meg kell dicsérni, mert Dvet meg kell dicsérni, mert egészen elképesztően a sárka mögött továbbította a labdát a kapura, és Radnóti nem tudta elöklőzni onnan, elpaskolni onnan a labdát. A 90. percben szépít tehát a Viktória Pilsen, Ferencváros Pilsen, a labdarúgó Európa Liga alapszakaszában, a második fordulóban 2-1.
1: Hú, hát 6 percet mutat a negyedik játékvezető, ez picit azért soknak tűnik, ennyit azért nem állt a játék talán. Mindegy, ezt valahogy ki kell védekeznie a Fradinak. Az imént mutatta Borbély Balázs, hogy ne jöjjenek a cserék, na most talán mégis érkezni fognak. Lévi, valamint Madarász fognak majd beállni. Madarász átveszi a helyét a Ferencváros eddigi hősének, méghozzá Zakariassennek, a két gólos Zakariassennek, úgyhogy az ő helyén a folytatásban, tehát Madarász, Lévi pedig majd Horbu Máriusnak a helyét veszi át, úgyhogy ezzel a kettő cserével véget értek ezek a játék lehetőségek. Közben Zakariasen még nem adta oda senkinek a csapatkapitányi karszalagot, most végül Korbu oda nyújtotta Kadunak, Kadu pedig hátra viszi egészen oda Gomez felé, és ebben a pillanatban akkor Madarász Ádám is bejöhetett a pályára, ő az utolsó cseréje tehát a Ferencvárosnak. Most a felezővonaltól jöhet egy felívelés a vendégektől, méghozzá egészen pontosan Ládra íveli be a Ferencváros 16-osának a közepére, aztán sikerül kifejelni, Lévihez jut a labda, aki frissen állt be, úgyhogy meg lehetne húzni Ládra mellett, de Ládra nagyon-nagyon jól fedezi testtel a labdát, és megakadályozza a svéd támadót abban, hogy elérje azt. Aztán végül kirúgja a kapus Tyapály, ez nem volt pontos, de sajnos nem tudta térdel jól megszelidíteni a labdát Nagy Ádám, emiatt újra a csehekhez került a labda, de majdnem másfél perc már el is telt a 6 perces hosszabbításból. Most majdnem labdát tud szerezni a Ferencváros oda-oda révén, aztán végül megszerzi a Fradi. Nagy Ádámnál van, Nagy Ádám visszapasszolja oda-odahoz, aztán oda-oda mit kezd ezzel, bal lába felé cselez, érkezett egy labda középre, de Dve megint kiválóan helyezkedik. Talán ez a lehető legjobb a számunkra, hiszen nagyjából fél percig most megint áll a játék. Mire a Ferencváros elvégzi ez a szögletet? Már csak 4 perc lesz hátra a 6 perc megítélt hosszabbításból. Aki pedig ezt majd berúghatja középre, az Lévi lesz. Nagy kérdés, hogy van inkább legurítja oda mellé Árzáninak, vagy pedig bepasszolja középre. Szerintem Árzáni fogja kapni a kis szöglet után. Így is van. A játékvezető viszont azt mutatja, hogy túlságosan közel állt valaki a kapushoz, zavarta méghozzá Maiga a kapust. Hát emiatt talán felesleges volt visszafújni. Lényeg a lényeg, hogy a 93. perc legelején Ferencváros Viktória Pülzeny 2-1.
0: És valóban Lévi odagurította Árzáninak, húzzuk az időt most, ott a szöglet zászlónál próbálja tartani Árzáni, de sajnos jó volt a szerelés a lengyel, vagyis a cseh játékosoktól. Nagy Ádám aztán éppen akkor áttaszajt a támadón, hogy az még ne legyen szabálytalan, hiába pöröl a cseh játékos a partjelzővel. Nem ítél szabadrúgást a vendég együttesnek, közben pedig jöhet egy szabadrúgással a félpálya felétől. A Ferencváros Mariano Gomez akaszkodott össze, cservel egy picit, hát azért nem kell félteni a magyar együttes belső védőjét, Mariano Gomez, közben pedig Radoslav Kovács, a Pülzeny vezetőedzője besárgul, a játékvezető sárgalapot adott neki a heves reklamálásáért. 3 perc maradt még a jelzett 6 perces hosszabbításból itt a mérkőzés végén. A Ferencváros továbbra is vezet 2-1-re, de még nagyon nehéz 3 perc vár a 9. kerületi együttesre, itt az Európa Liga ligaszakaszának második fordulójában.
1: Oda-oda fejéről kicsúszott a labda, a felívelt labda az alapvonalon túlra, úgyhogy jöhet egy kirúgással a Viktória Pülzeny. Tyapály lerakja az ötösnek a vonalára, és mutatja, hogy mindenki menjen föl. Nyilván itt már nem lehet gurigázgatni, föl kell ívelni. Ez a labda viszont nem jó, Madarász felé megy. Madarász talán egy picit jobban eltalálja, azzal kiugrathatta volna a társait. Ezzel szemben az ellenfél szélsőjét Lavalt hozta majdnem helyzetbe. Aztán Laval hátra gurítja Fál felé, Fál nem tudja beívelni középre, összefut két pülzenyi játékos. Ez nagyon-nagyon fájatott Cservnek, de végül mind a ketten talpra tudtak állni. Egyébként a másikuk az Ládra volt, aki a földre huppan. Most Cserv kapja meg középen, lövésre biztatják, de kiváló védés ez most Radnótitól. Úgy látta, mintha megpattant volna a labda ott előtte. Óriási mázli, hogy nem indult el a jobboldali kapufa irányába, hanem még kivárt és maradt középen. Így pedig az ő zsákmánya lett ez a labda. Radnóti, aki az első Európa Liga mérkőzésén szerepel, felrúgja az égbe a labdát, aztán most már le is sikerül azt vennie, méghozzá Madarásznak. Madarász pedig megjátsza Árzánit, Árzáni pedig összejátszik szépen ott a jobb oldalon Osváttal. Nyilván most már öli az időt a Ferencváros, aztán beszorul a labda oda Árzáni lába alá, de csak azért, mert Doszki szabálytalan volt vele szemben, úgyhogy jöhet egy újabb szabadrugással a Ferencváros. Már csak másfél perc van hátra, és 45 méterre a saját kapujától a Fradi. Árzáni aztán végül otthagyja Osvátnak, hát nyilván ez már senkinek sem sietős, ezzel is egy olyan 10-15 másodperc elmegy. Osvát aztán most feléveli az égbe, Madarász pedig mintha jól fogna pozíciót, sajnos a melléről elpattant a labda, most már Maigának kell figyelnie, ő pedig szinkronban Nagy Ádámmal visszaszerzi a labdát. Árzáni kapja meg megint, Árzáni a bal lába felé cselez, egy pedig egy egyértelmű szabálytalanság, ami nem lehet más, mint a mérkőzés első cseh sárga lapja, már amit nem a vezetőedző kap, hanem az egyik játékos, aki pedig besárgul, az nem más, mint Cserv. Egy perc van már csak hátra, de mire a Ferencváros elvégzi ezt a szabadrúgást, könnyen lehet, hogy a játékvezető hármas sípszavát is meghallgathatjuk, hiszen az Európa Liga ligaszakaszának második fordulójában a Ferencváros 2-1-re vezet a Viktória Pülzeny ellen.
0: És 40 másodperc még hátra a találkozóból, nem igazán érkeznek már oda a kapu elé a ferencvárosi játékosok. Madarászon és oda-odán kívül gyakorlatilag senki nincs ferencvárosiak közül a 16-oson belül, vagy a 16-os előterében. Maega viszont ott van, és nemes egyszerűséggel Kadu elpasszolja a labdát. Kéne Ramakerstől egy sárgalapos szabálytalanság, de jól tette Ramakerst. Nem érdekel senkit, hogy sárgalapot kap, ezért a Ferencváros belső védője. Nagyon-nagyon fontos taktikai szabálytalanság volt ez, viszont Maegától ez most butaság, ő is besárgul, eldobta a labdát onnan, hát egyértelműen nem akarta gyorsan elvégezni a Pőzeny ezt a szabadrugást. Maega viszont elhajította ennek ellenére is a labdát, besárgult ő is. 10 másodpercen belül két ferencvárosi sárgalap, jön a kapus is előre, most már a Pőzenytől mindenki ott a 16-os előterében, a Ferencváros pedig kitolja a védekezését egészen 23-24 méterre. Van ott hely bőven az FTC védelme mögött, de ott van Radnóti is, ne felejtsük el. A fiatal kapus kiválóan véd a mai mérkőzésen, annak ellenére, hogy már kapott egy gólt, arról nem tehetett. 97. perc. Jöhet középre az ívelés a csehektől, de kicsiben elvégzik. A jobb oldalon Lévit megverik. A beadás viszont pontatlan. Radnóti összeszedi a labdát. A játékvezető még engedi a találkozót. Most viszont véget vet a mérkőzésnek. Megnyeri második Európa Liga találkozóját is a Ferencváros itt a Groupama arénában. FTC Viktória Pilzeny 2-1, ez a végeredmény. Az első fél időben rögtön a legelején egy sárgalapos figyelmeztetést kapott Ostvárt a 7. percben, akkor úgy is érezhettük, hogy veszélyes lesz az ott a Pilzeny bal oldalán. A 11. percben Radnótinak is nagyot kellett tornáznia, Memics lövésénél tolta ki a Léc alól a labdát, igaz a 16. percben Birmancevic senkitől nem zavartatva 11 méterről hagyta ki óriási lehetőségét, nagyot védett akkor a vendégek kapusa. A félidőben 0-0 volt az állás az első félidőben, aztán a második játékrész elején azonnal megszerezte a vezetést a Ferencváros. A 49. percben Jusuf passzolta a labdát a védők között helyezkedő Birmancevichez. A szerb remekül hozta le a helyzetet. Zakariassennek passzolt, ő pedig 11 méterről a bal alsóba jutatta a labdát. Ezzel 1-0 volt, majd megduplázta az előnyét a 81. percben egy Birmancevic által kiharcolt 11-essel az FTC, Attis Zakariassen juttatta a kapuba. 2 volt ekkor már az állás. Igaz, a 90. percben még szépített a Pőzeny, egy balról elvégzett szöglet után, de sarokkal továbbította a labdát. Radnóti mellett elment ez a labda, és Csvisinszki a hosszú oldalon bepofozta a hálóba. Ettől függetlenül a Ferencváros 2-1-re megnyerte a találkozóját a Viktória Pilzeny ellen az Európa Liga ligaszakaszának második fordulójában, és így 6 ponttal áll két mérkőzést követően az Európa Liga ligaszakaszában. Egészen elképesztő teljesítmény ez az FTC-től.
1: Fantasztikus, és tényleg mi is innen fentről csak gratulálni tudunk a Ferencváros játékosainak az egygólos győzelemhez. Ezzel a Groupama Arena búcsúzik. Én Olasz Gergő, valamint a hangmérnök Tomán Sándor nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Még egyszer a végeredmény, nem tudjuk elégszer hangsúlyozni. Két forduló után 6 pontos a Ferencváros, FTC, Viktória Pilzeny, 2-1, stúdió!
2: Erdei Márkot és Olasz Gergőt hallhatták. A mai játéknapon egyébként a Bormusz 3-0-ra nyert a Sturm Graz ellen az a labdarúgó Európa Ligában. A hazaiaknál Tóth Alex nem lépett pályára, és az Ácsi Milán 4-0-ra győzött a Red Bull Salzburg vendégeként. Az osztrák együttesben Regis Damir a 73. percben lépett pályára. Svédország ellen kezdte a világbajnoki selejtezőt a magyar férfi futsal válogatott Nyíregyházán. Részletek a mérkőzés rádiós kommentátorától, Tóth Bélától.
3: Győztes nyitány a VB selejtezőn, Nyíregyházán, Magyarország, Svédország 3-1. A férfi futszálosok azért viaskodnak, hogy a 2028-as világbajnokságra valahogy kivívják a részvételt, Európából mindössze 7 válogatott lesz majd ott a 2 év múlva, októberben esedékes tornán. A magyar csapat eddig egy ízben, 1989-ben szerepelt a VB-n. Itt a VB selejtező második fázisában 5 56 másodperc után vezetést szereztek a vendégek. Ed verte meg a bal oldalon Rafinhát a centerezését követően Szmajlovic közelről, 5 méterről ballal talált a kapuba. Vezetést szerzett tehát az első perc végén Svédország. Ezt követően magyar rohamok jellemezték a találkozót, és mindezek eredményt szültek. A 11. percben Kajtár Mátyás góljának köszönhetően sikerült egyenlíteni. Kisbüntetővel következett a 19. percben a svéd válogatott. Söderqvist 10 méterről leadott lövését Alasztics Marcel hárította, majd pedig ebből Rutaival szemben egy szabálytalanság történt, következhetett a magyar kisbüntető, Rutai pedig a kapuba emelte a labdát, még az első félidő végén sikerült megfordítani a mérkőzést. 2-1-es fordulás után a második félidőből mindössze 4 perc telt el, Szalmás Zoltán növelte a magyar válogatott előnyét, Rutai talppal húzta vissza neki a labdát, közelről 6 méterről Szalmás a kapus érintésével juttatta át a gólvonalon Turra a labdát. 3-1-re vezetett már ekkor a magyar csapat, amely a folytatásban az idővel okosan gazdálkodva, a védekezésben pedig nem hibázva lepörgette a hátra lévő perceket a svéd rohamok közepette is, és végül is győztesen kezdi meg a világbajnoki selejtezőt Sergio Mujor együttese, mert hogy 2 gólos magyar győzelem Nyíregyházán a végeredmény Magyarország, Svédország 3-1, folytatás jövő kedden Örményországban, Jerevánban.
2: Az egyenlítő gólt szerző Kajtár Mátyást interjúvolta meg Gozsovics Dávid a mérkőzés után.
4: Nem ez volt az első gólt, ha jól számoltam, a 7. a válogatottban, de talán az egyik legfontosabb, ha nem túlzok, hiszen mentális szempontból nagyon jó korjat, hogy láttad te egyrészt a saját gólodat, másrészt ezt a mérkőzést.
5: Igen, azt szerintem mondhatom az egész csapat nevében, hogy ezt a mérkőzést nem úgy kezdtük, ahogy szerettük volna. Magunknak nehezítettük meg, ugye már a mérkőzés elején gólt kaptunk. Nekem biztos személyileg mentális előnyt adott, vagy erőt. A csapatnak is szerintem, hogy egyenlíteni tudtunk csapatként.
4: Akik nem ismerik annyira futszát, annak talán bevezethetjük annyival, hogy ez a Szabó és közted ez a csere, az egy begyakorolt szituáció volt, vagy azt ott döntöttétek el?
5: Igen, ez egy begyakorolt figura, hogyha lehet így mondani. Igen, ugye mind a ketten ballábasok vagyunk, így ebből adódik, hogy egymást váltjuk általában.
4: Az Örmények azért egy erősebb csapat lesz, mint ez a svéd. Mi kell? Az előbb azt mondta a Balázs, hogy mentálisan jobban fel kell készülni, vagy jobban ott kell lenni fejben kedden, majd szerinted mi kell az Örmények legyőzéséhez?
5: Igen, azzal egyetértek, amit a Balázs mondott, hogy ebbe jobban bele kell pörögnünk, hiszen ezek már nem felkészülési meccsek, hanem tétmeccsek. Úgyhogy igen, de biztos leszek abban, hogy a csapat úgy fog készülni, és mindent meg fog tenni, hogy pontokat vagy pontot szerezzünk.
2: A hazai döntetlen után kikapott Portugáliában a Szeged a férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkör 4. fordulójában. A kékek 34-28-ra veszítettek a Sporting ellen. A Debrecen 37-31-re nyert Budaörsön a női kézilabda NB1 csütörtöki találkozóján. Magabiztos győzelemmel kezdett a Ferencváros a grúziai vízilabda szupertornán. Az FTC 21-14-re nyert a Novi Beograd ellen. A Magyar Jégkorong Szövetség vizsgálja a 2031-es férfi világbajnokság megrendezésének lehetőségét, olvasható a hazai szövetség közleményében. Kolbenhelyes Zsuzsanna, a szervezet elnöke azt mondta, felmérik, milyen szakmai, szervezési és pénzügyi feltételekkel valósítható meg felelősen egy ilyen léptékű nagy esemény. A Sportvilág végén pedig a Kossuth Rádió hallgatóinak köszönöm szépen a figyelmet, szép estét, viszont hallásra!

0: 23 órakor jó estét kívánok a hírszerkesztő Kis József nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina, főbb híreink röviden. Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Súlyos baleset történt a Lamance csatorna alatti alagút bejáratánál. Holnap napos, de szeles időre számíthatunk. Jönnek a részletek. Döntött az uniós bíróság. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadonbocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, mely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Hangsúlyozzák, a bérhelyzet súlyos szakemberhiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Londoni elemzők 2032-re valószínűsítik Magyarország euró csatlakozását. A világ egyik legnagyobb politikai-gazdasági kockázat elemző csoportja az Eurázsia Group friss helyzetértékelésében azt írta, rövid távon várható valamelyes elcsúszás a magyar költségvetésben az aszálykárok és a geopolitikai sokkok miatt, de ezzel együtt is reális a 2030-as belépés az ERM2 árfolyam mechanizmusába, majd két évre rá az euróövezetbe. Összeütközött egy busz és egy vonat a Lamance csatorna alatti alagút franciaországi bejáratánál. A balesetben 19 ember, köztük a buszsofőrje megsérült. Helyi sajtóértesülés szerint 5-en szenvedtek súlyos sérülést, de egyikük sincs életveszélyben. Az Eurostar vonatok közlekedését leállították Franciaország és Nagy-Britannia között. Csak nem 100 milliárd forintnak megfelelő összeggel támogatja a világ hét legfejlettebb ipari országa a csernobili atomerőművédő burkának helyreállítását. Ezt a G7-ek pénzügyminisztereinek bankoki tanácskozásán jelentette be a francia tárca vezető. Az Egyesült Államok áprilisban közölte, hogy 100 millió dollárt ad a munkához, és elvárja a támogatást a G7 országoktól is. Ha elmarad a szarkofág javítása, fennáll a radioaktív anyagok kiutásának veszélye. Felavatták Fábri Zoltán szobrát a Nemzeti Filmintézet budapesti épülete előtt. Nagy Ervin kulturális államtitkár az eseményen úgy fogalmazott, a magyar filmtörténet egyik legjelentősebb alkotója, a 20. századi magyar társadalom és történelem erkölcsi kérdéseinek kivételesen érzékeny és komplex ábrázolója volt. Fábri Zoltán pályája során 22 filmet rendezett, ismertebb alkotásai közé tartozik a Körhinta, az 5. pecsét, a Pál utcai fiúk, az Isten hozta őrnagyúr és a Hannibál tanár úr. Végül a várható időjárásról. Holnap mások napsütésre számíthatunk, csak északkeleten délutántól fordulhat elő gyenge eső. A szél sokfelé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi időnk lesz sok napsütéssel. Kedves hallgatóink!
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: Závada Pál regény adaptációja a Benczúr házban. A stúdióban a rendezőt Jókai Ágit kérdezem a Janka estéi című monodrámáról. Beszélgetünk Tóth Gyula Emmy díjas kaszkadőrrel. Ajánljuk a Szkéné új darabját, a Csillagrulettet is, és borzongunk a Balatonparton. Szombaton indul a Fűzfői Borzongás Fesztivál élő szobrokkal és népmesei elemekkel.
2: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól. A Kossuth Rádióban. Nyílt titok. Már nem rejtjük véka alá az igazságot.
4: A Budai Vár díszes új épületekkel bővült az elmúlt években. Részben masbetonból, de messziről nézve réginek tűnnek. Minisztériumok költöztek fel, igazán nagyvonalúan berendezve. Miért? És mennyiért?
2: Nyílt titok. Szombaton délelőtt 9 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
5: A szerkesztő Illis László nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. Csütörtökön és pénteken zajlik az uniós állam és kormányfőket tömörítő Európai Tanács ülése. A műsor mindkét beszélgetése ehhez kapcsolódik. Előbb az agráriumot érintő uniós költségvetésről beszélgetünk, majd a péntekre tervezett Magyar Péter Volodymyr Zelenszkij találkozóról lesz szó. Az Európai Tanács napirendjének egyik fontos pontja a következő uniós költségvetés vitája. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerint kulcsfontosságúak ezek a mostani tárgyalások. A fő kérdés pedig az, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy radikálisan lecsökkentik azokat. Köszöntöm a stúdióban Cseh Tibor Andrást, a MAGOSZ főtitkárát. Jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok!
5: Mindannyian tudjuk ugye, hogy milyen nehéz helyzetben van a mezőgazdaság. Mai krónikában, tegnapiban, tegnap előttiben szinte mindenhol beszámoltunk egy-egy olyan eseményről, ami érinti. Legyen szó aszályról, legyen szó a sertéságazat helyzetéről, legyen szó mondjuk a szőlőtermésről. Mit jelent most egy ilyen helyzetben az, hogy ennyire kérdéses ez az uniós támogatás?
6: Fekete szerda. Így hívja az Európai Gazdaszervezeteknek a Szövetség, a COPA COGECA, azt a tavaly júliusi napot, amikor az Európai Bizottság beterjesztette a költségvetési javaslatot. Benne az agrár költségvetésnek, az úgynevezett közös agrárpolitikának a közel 25%-os lecsökkentését. Ugye azt tudni kell, hogy az agrárpolitika, az agrár költségvetés az Európai Unióban mindig hangsúlyos szerepet töltött be. Volt olyan, amikor több mint a felét a teljes uniós költségvetésnek az agrárpolitika tette ki. Nyilván már akkor is voltak kritikák, de egyértelműen ennek két oka is van, hogy ez ilyen magas szinten mozog. Nyilván az, hogy egyébként az Európai Unióban kell a gazdáknak a világon a legszigorúbb élelmiszerbiztonsági szabályokat betartani, és nyilván ezt valahol kompenzálni kell. Másik oldalról pedig, hogy a fogyasztói árak meredben maradjanak, bármilyen aszályfagy, vagy bármilyen természeti csapás esetén is, ehhez kompenzációt, támogatást kell biztosítani a gazdák számára. És ez a rendszer eddig úgy, ahogy működött is, nyilván mindig voltak viták, de alapvetően volt egy kiszámítható termelési feltételrendszer, és most abban, hogy gyakorlatilag a feltételeket, a szigorú feltételeket nálunk sokkal szigorúbban kell betartani, mint a harmadik országokban az Európai Unión kívül származó importtal szemben. Itt Európában gyakorlatilag azzal szembesülünk, hogy szorulunk ki a piacainkról, és még az a kompenzáció, ami egy ennyire nehéz piaci és asszályos időszakban gyakorlatilag felszínen tartja a termelőket, ez a kompenzáció most jelentősen visszavágásra kerülne, és ezért szólaltunk fel az európai tagállamok gazdáival közösen, és azt gondoljuk, hogy most egy olyan pillanat itt most az uniós csúcson, amikor nagyon határozott és gazdabarát kiállásra van szükség a kormányfők részéről.
5: Pontosan ugye a MAGOSZ ezt fogalmazta meg most a kormányfővel szembeni elvárásként is, hogy gazdabarát kiállása legyen. Már biztosra vehető az, hogy jelentősen csökken a támogatás?
6: A költségvetés ez a 25%-os csökkenésével azt gondoljuk, hogy politikai szinten sajnos már eldőlt. Tehát itt alapvetően új célok vannak az Európai Unióban, külpolitikai, védelempolitikai, csatlakozási célok Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban, és nyilván valahonnan forrást kell elvenni ezekre a célokra.
5: Más csatlakozó országok is vannak azért, ugye a Nyugat-Balkánnal is mennek a tárgyalások, most csak azért, hogy ne nevesítsük egy országra.
6: Nyilvánvaló, én azért emeltem ki most Ukrajnát, mert mezőgazdasági szempontból óriási potenciállal rendelkezik ez a keleti szomszédunk, és nyilvánvaló, hogy a lengyel, a szlovák, a magyar vagy a román gazdák felszólalnak az ellen, hogy a csatlakozásnak itt komoly következmény, nagyon súlyos következmény lehetnek, de alapvetően itt arról van szó, hogy ez a 25%-os csökkentés, ez már a kisebb és közepes gazdálkodókat is érintené. Itt szerintem azt gondolom, hogy itt ebben még komoly mozgástér van, tehát az, hogy a területalapú támogatásokat egyáltalán lecsökkentik-e, vagy csak a nagyobb gazdaságoknak csökkentik le, és a kis és közepes gazdaságoknak meghagyják a most jelenlegi támogatási szinteket, az nyilvánvaló egy cél lehet, és ezt el kell érni, ezt követeljük mi is.
5: Lehet azt mondani egyébként, hogy a területalapú támogatások csökkentése, amit ugye most ön is szóba hozott, az a magyar gazdákat kifejezetten rosszul érinteni?
6: Ez azt gondolom, hogy európai szinten mindenkit érintene. Ami Magyarországon egy kirívó eset, ami talán megnehezíti a mi helyzetünket, hogy alapvetően a Kárpát-medence európai szinten is sokkal gyorsabban melegszik fel. Az idei év az gyakorlatilag az elmúlt évszázadnak a legszárazabb időszaka, legszárazabb esztendeje eddig, És ebben az időszakban azt gondoljuk, hogy itt egy hatványozott kompenzációra van szükség a gazdák számára. Ugye a tét az, hogy az a 150-160 ezer gazdálkodó, aki most a vidéknek, a falvaknak a gerincét adja, ők talpon tudnak-e maradni. Most kijelentető, hogy gyakorlatilag ilyen nehéz, asszályos és piaci helyzetben a támogatások tudják felszínen tartani még a gazdálkodókat, hogyha ezeket is radikálisan lecsökkentik, akkor sajnos tömeges csődökhoz fog vezetni ez a helyzet.
5: Ugye tulajdonképpen itt arról van szó, hogy átstruktúrálják az alapot, tehát hogy a tervezet alapján megszűnne az önálló a közvetlen támogatásokra és a vidékfejlesztésre épülő agrártámogatási rendszer, és ezt még pluszban összevonnák a kohéziós alappal és a szociális alappal többek között. A Magos szerint a döntési mechanizmus átalakulása azzal járna, hogy a döntések során kevésbé vennék figyelembe a gazdák érdekeit. Miért fogalmazták ezt meg?
6: Igen, eléggé összetett a szabályozás, de alapvetően itt arról van szó, hogy eddig az agrárforrásokról, a gazdák támogatásáról, a gazdák feltételrendszeréről az agrárminisztériumok döntöttek. Tehát a tagállamoknak az agrárminiszterei, és azzal, hogy egy közös alappá vonták össze a kohézióval, a belpolitikával, a migrációval, a egyéb más területekkel, nyilván itt egy valószínűleg az energia, vagy az európai ügyi miniszterek fognak dönteni, akiknek az agrárfókuszuk valószínűleg és várhatóan nem lesz meg a tárgyalások során. Tehát itt most a tagállamoknak várhatóan sokkal nagyobb mozgástere lesz, még egy csökkenő költségvetés mellett is, és sajnos ebben a nagyobb mozgástérben benne van az is, hogy egy tagállam, bármely tagállam az Európai Unióban dönt úgy, hogy saját hatáskörben tovább csökkenti a gazdák támogatását. Tehát így alapvetően ez a strukturális változás gyengíti az agrár szempontokat, és ezt is kifogásoljuk, és azt kérjük, hogy az agrárminiszter, aki agrárfókusszal ülött a tanácsülésen, ők hozzák meg az agrárpénzekről a döntéseket.
5: Milyen költségvetési átalakítást tartanának még elfogadhatónak, hogyha mondjuk ez az alapcsökkentése az elkerülhetetlen lenne?
6: Egyértelműen arról van szó, hogy legalább a mostani támogatási szinteket fenn kell tartani, de hogyha erre már nem nyílik lehetőség, és ahogy említettem, a tagállamoknak jóval nagyobb mozgástere lesz, mint az eddig megszokottakban, az, hogyha mi társfinanszírozási vagy hazai finanszírozásból csak kevesebbet arányaiban és kevesebbet tudunk adni, mint például Lengyelország, Franciaország vagy Németország a saját gazdáinak, akkor nekünk nem csak a harmadik országokból származó importtal kell megküzdenünk, hanem egy növekvő versennyel itt az Európai Uniós téren is. És sajnos itt most mindenképp arról szól, mindenképp a verseny abban indul el, hogy ki tud több támogatást adni hazai forrásból a saját termelőnek, tehát itt egy nagyon komoly döntés lesz szükség a tagállam részéről is.
5: Éppen erről akartam kérdezni egyébként, hogy a hazai büdzsé mozgásterét hogyan látják, tehát előfordulhat-e az, hogy mondjuk Magyarország nem tudja olyan mértékben támogatni a saját gazdáit, és éppen emiatt kerülnek majd versenyhátrányba, akár európai, akár közép-európai szinten. Ugye,
6: minden döntés kérdése, és ha lehet azt mondani, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a költségvetés helyzetével, vagy pénzügyminisztérium helyzetével nem kell foglalkoznom. Én a gazdáknak az érdekeit tudom képviselni, és az ő szavukat tudom megfogalmazni. Az, hogy legalább annyi támogatást kapjunk, mint a német, a lengyel, vagy a francia gazdálkodók arányaiban is, és ehhez biztos, hogy tagállami szinten, kormányzati szinten is egy komoly döntést kell hozni. Nyilván itt pont az uniós rendszernek pont az a lényege, hogy itt meg fogják versenyeztetni a kohéziós forrásokat, tehát már meg fogják versenyeztetni, hogy egy új iskola kell egy településre, vagy esetleg a településre lévő gazdáknak adnak támogatásokat. Azt gondoljuk, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerül majd az a kormánynak, kinek erről kell döntenie, de a gazdálkodó oldalról azt tudjuk mondani, hogy pont a vidéki gazda, az a vidéki településen az a gazdálkodó, aki helyi adóbevételeket biztosítja, aki vállalkozó egy kis településen, sok esetben rajtuk kívül nincsen semmilyen más vállalkozói réteg. Tehát mindenképp szükséges ezeket a forrásokat megőrizni.
5: Egyébként maguk a gazdák valamilyen formában, valamilyen módon hozzá tudnak ahhoz járulni, hogy kevésbé legyenek kiszolgáltatottak így a támogatásoknak. Gondolok arra, hogy akármilyen technológiai fejlesztéssel mondjuk kevésbé, tehát olcsóbbá tenni magát a termelést, hogy mondjuk versenyképesebbek legyenek mondjuk egy lengyel agráriummal szemben?
6: Az biztos, hogy itt feladata van a gazdálkodónak is. Tehát itt a klímaváltozáshoz igenis alkalmazkodni kell, és fognak is a gazdálkodók. De az egészen biztos, hogy a külföldről érkező dömping és nem csak a harmadik országokból, akár Lengyelországból, akár más országokból származó importtermékekkel szemben hatékonysági lemaradásunk van. És ezt a hatékonysági lemaradást csak fejlesztési forrásokkal lehet létrehozni. Egyszerűen kis ország vagyunk, kis termőterülettel, nem tudunk annyira hatékonyan termelni, mint az a lengyel mezőgazdaság, ami gyakorlatilag 2-3-szor akkora területtel rendelkezik. Nekünk meg kell célozni azokat a piacokat, meg kell célozni azokat a termékeket, ahol versenyképesek tudunk lenni, de azért ezt ki kell mondani, hogy a magyar mezőgazdaság helyzetét alapjaiban határozza meg, hogy a földjeinknek a 80%-a szántóföld.
5: Még nagyjából 2 percünk van. Mi lenne a magyar gazdákkal uniós támogatás nélkül?
6: Van példa a világban. Tehát, hogyha megnézzük Amerikában, Brazíliában, vagy akár Ukrajnában, és ugye támogatások nélkül is működik ez az ágazat, csak jóval kevesebben, jóval koncentráltabban, és nyilván azt lehet mondani, hogy kötöttségek nélkül. Tehát amíg a világ egyes országaiban olyan növényvédőszereket lehet használni, amiket nálunk évtizedek óta már betiltottak, azt gondolom, hogy ez nem lenne követendő példa az európai gazdák számára. Éppen azt kérjük, hogyha nekünk szigorú szabályok vannak, és mi ezeket a szigorú szabályokat be akarjuk tartani, akkor ehhez biztosítsanak kellő és méltányos kompenzációt.
5: Hogyha most nem születik semmiféle kedvező döntés a gazdák számára, milyen lehetőségük van még a nyomásgyakorlásra? Én is voltam tavaly Brüsszelben egy gazdatüntetésen, térdig jártunk a Burgonyában, törtek, zúztak a Luxemburg téren, a szállodánk mellett gyújtották fel az olajos hordókat és dudáltak a traktorokkal. Lehet esetleg hasonlóra számítani?
6: Ugye én magam is tapasztaltam, hogy a nyugat-európai gazdálkodók, a franciák és a belgák, ők teljesen más sztrájk kultúrával rendelkeznek, mint hogy a sajtóból is látjuk, de alapvetően itt van egy nagyon komoly elkeseredettség, nagyon komoly frusztráció az európai gazdálkodókban, és nem csak Magyarországon, Nyugat-Európában is érezzük azt, hogy csúszik ki a talaj lábunk alól a klímaváltozással, és pont most kellene az Európai Uniónak egy védőhálót biztosítania, ez a követelése az európai gazdálkodóknak.
5: Még 2 mondat az utolsó kérdésre, mire lehet most esetleg akkor számítani, ha rossz döntés születik EU szintjén, parlagon hagyott földek, élelmiszerhiány?
6: Én nem számolok azzal, hogy negatív döntés születik. Itt minden kormányfő látja azt, hogy a gazdákra oda kell figyelni.
5: Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára volt a vendégünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
6: Köszönöm szépen.

0: 7:43, ez itt a nap témája. A brüsszeli EU csúcson péntek reggel találkozhat Magyar Péter miniszterelnök Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. A hírek szerint négy szem közt nagyjából 10-15 percet tárgyalnak majd. Magyar Péter úgy nyilatkozott, hogy elsősorban a magyar kisebbség helyzetéről akar beszélni, és a magyar-ukrán viszony jövőjére szeretne koncentrálni, és ha jól alakul ez a bizonyos megbeszélés, akkor ősszel talán sor kerülhet egy beregszászi találkozóra is, így fogalmazott. Köszöntöm a stúdióban Olekszij Anton politikai elemzőt, a posztszovjet térség szakértőjét. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok!
0: Mielőtt rátérnénk a holnapi találkozó várható meg tervezett témáira, egy kicsit elevenítsük már fel, hogy mikortól datálhatjuk ezt a bizonyos lejtmenetet a magyar-ukrán kapcsolatokban?
1: Hát a lejtmenet gyakorlatilag 2014 óta kezdődött, erőteljesebben 2017 óta. Tehát a mostani, ami ugye ezen a héten az ukrán parlament elfogadta a kisebbségi oktatási törvényt, ugye a korábbi oktatási törvény az 2017-es, amikor ugye az akkori alapjogokat, hogy a kárpátaljai magyarság saját nyelvén tanulhat, elvették, de ez egyébként úgy vették el, hogy valójában a törvényt elfogadták, de a gyakorlatban ez még nem valósult meg, mert folyamatosan tologatták, és a mostani kisebbségi oktatási törvény ezeket a kérdéseket orvosolja, gyakorlatilag visszaadja.
0: Mielőtt még 2026-ba visszajönnénk, maga az orosz-ukrán háború és az Orbán kormány hozzáállása, orosz barátsága az volt az, ami mondjuk végleg betette a kaput, fogalmazhatunk így?
1: Is, ez is játszott szerepet, meg az is játszott szerepet, hogy alapvetően az ukrán képviselők elsősorban a kisebbségi kérdéseket nem kizárólag, mint az európai népeket, nem kizárólag az európai népeket kezelték külön, hanem ugye az orosz és egyébként a belorusz kisebbséggel is, és emiatt, tehát a 17-es kisebbség oktatási törvény az elsősorban nem nyilván nem a magyarok és nem a románok ellen irányult, hanem elsősorban az oroszok és az orosz nyelvű oktatás ellen, de mivel alapvetően az akkori ukrán törvényhozó nem kezelte ezeket a kérdéseket külön, ezért beterjesztették is, de egyébként sok más kérdés is játszott ebbe szerepet.
0: A kettős állampolgárság például mennyire rontotta ezt a viszonyt?
1: Ha magyar-ukrán kapcsolatokat nézzük, akkor valamelyes rontotta, de összességében nem ez volt a legnagyobb probléma, mivel nem kizárólag Magyarország volt az egyetlen ország, amely elősegítette a kárpátaljai magyarok és Magyarországhoz kötődő a Kárpátalján élő ukrán állampolgárok a magyar útlevél megszerzésében. Tehát románok is, bolgárok is, tehát más országok is voltak jelen ebben a területen.
0: Mit tett lehetővé a kormányváltás? Lehet azt mondani, hogy tiszta lappal indulhatott a két fél, ugye 26, idén június 18-án Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij ugyanígy egy brüsszeli EU csúcson találkozott, de akkor csak egy készfogásról volt szó, az a fotó azt tényleg bejárta így a világ sajtót, hogy úgymond béke köttetik a két ország között. Béke kötés indult el akkor, vagy lehet azt mondani, hogy az még mindig egy fagyos találkozó volt?
1: Hát ha a magyar-ukrán viszonyt egy szóval tudnám jellemezni, akkor a konstruktivitás szót használnám. Tehát nem barát, de ellenséges, de nem is ellenséges viszony. Tehát elindult egy normalizálódási folyamat, ami alapvetően...
0: Ez a konstruktív, ez a mostani magyar-ukrán viszony.
1: Tehát gyakorlatilag a kisebbségi oktatási törvény elfogadásával tehát elindult ez a tényleges normalizálódási folyamat a gyakorlatban is. Ugye ez csak az első lépés, tehát azért van még más lépés is, tehát a közigazgatási nyelvhasználat visszaadása, a politikai képviselet bevezetése, és a szimbólum használat is. De az látszik, hogy ezzel az első lépéssel ez a normalizálódás ez elindult, de nyilvánvalóan ez attól is fog függni, hogy a következő kérdéseket milyen gyorsan, milyen hatékonyan tudják rendezni. A mostani találkozó az alapvetően erről szól, tehát a mostani eredmények összegzése és a jövőbeni kérdések meg rövid megvitatása, mivel egy rövid beszélgetés találkozóról van szó.
0: Mondhatjuk azt, hogy akkor egyébként egyértelműen a nemzeti kisebbségekről szóló törvény módosítása volt a fordulópont?
1: Igen, mivel ez egy gyakorlati lépés arra, hogy a magyar-ukrán viszony rendeződni tudjon. Tehát ugye az ukrán parlament ugye néhány héttel korábban elfogadta egy szimbolikus rendeletet, ahol elítéli ugye a sztálini represziókat a kárpátai magyarság ellen, de ez inkább ugye szimbolikus lépés, mint sem gyakorlati. A mostani kisebbségi oktatási törvény elfogadása, ez egy gyakorlati lépés, de csak az első. Tehát van még, ahogy mondtam, legalább három olyan kérdés, amit rendezni kell, és ezt valószínűleg már 2027-ben fogják rendezni, ha minden jól fog menni.
0: Felmerülhet esetleg az emberekben az a kérdés, hogy a Tisza kormány az most kevesebbet követelt így a kisebbségi törvénnyel kapcsolatban Ukrajnától, mint amennyit az Orbán kormány, hogy ilyen gyorsan tető alá sikerült ezt hozni?
1: Ezekről nem tudok nyilatkozni, mert ezek nem nyilvános dolgok, tehát kizárólag az oktatási kérdésre látunk, mert ugye el van fogadva a törvény. A további, ugye a nyelvhasználati kérdés és a politikai képviselet kérdésével viszont még zajlanak a tárgyalások, és ezek nem tudjuk, hogy valójában mik lesznek az eredmények. Az látszik, hogy alapvetően a követelések hasonlóak, egy-két pontban lehet kisebb eltérések, de az, hogy a kárpátaljai magyarságnak legyen saját nyelvhasználati joga, tehát tudjon használni a magyar nyelvet mind az önkormányzatokban, mind az adminisztratív intézményekben, mind az oktatási joga az meglegyen magyar nyelven, és emellett, hogy bevezessék egy a politikai képviseletet, ami ugye korábban nem volt. Tehát ez abból szempontból egy új fejlemény lenne az ukrán jogalkotásban, mert jelenleg kizárólag egy kisebbségi intézmény létezik, ami a krími tatárokhoz kapcsolódik. A magyar képviselet az van, de kizárólag mint párt, politikai párt szintjén.
0: Ez a kulturális szervezetek szintjén.
1: Igen, ugye a KMKS és az UMDS, ugye ők jelen vannak a megyei tanácsban, meg az önkormányzatokban, de mint egyfajta, mint mondjuk Magyarországon a nemzetiségi önkormányzat szintén, az ugye Ukrajnában ilyen magyarok és más kisebbségek kizárólag ugye krími tatárok esetében nem létezik, és a magyar követelések alapvetően erről is szólnak, hogy ezeket is be kéne vezetni. Az, hogy milyen lesz ez a rendszer, ez ugye majd nem meg fogjuk tudni, mert egyelőre még nincs erről megállapodás.
0: Mik lehetnek pénteken reggel Zelenszkij és Magyar Péter találkozóinak fő témái? Ez a 10-15 perc, ez nem tűnik túl soknak.
1: Hát igen, ugye alapvetően ez egy első hivatalos találkozó, viszont ahhoz, hogy legyen egy jelentősebb áttörés, ahhoz egy hivatalos látogatás kell, vagy ugye a magyar miniszterelnök részéről, vagy az ukrán elnök részéről. Ahogy mondtam is, ez a 15 perces találkozó, az kizárólag a mostani eredmények összegzésre elég, és arra is elég, hogy egyfajta keretet biztosítsanak arra, hogy a következő lépések, ahogy mondtam, politikai képviselet, nyelvhasználati jogok, azok nagyjából hol és milyen engedményeket lehet tenni, mi az a kompromisszum. Szerintem alapvetően arra elég ez a 15 perc.
0: Ugye Magyar Péter már egy esetleges őszi beregszászi találkozóról is beszélt, ez a pénteki sikere múlik, hogy hogyan tovább?
1: Szerintem igen, meg attól is függ, hogy alapvetően milyen határidők, tehát hogy nyilván valószínűleg ők megállapodnak arról, hogy nagyjából mik a határidők a következő lépések bevezetésére. Ha lehetséges az, hogy ha ez a határidő mindkét fél számára megfelelő lenne, és lesz miről tárgyalni egy őszi látogatás során, akkor lesz egy őszi látogatás. Tehát szerintem igen, tehát attól függ, hogy lesz-e konkrét eredmény, mert ha nem lesz, akkor valószínűleg nincs miről tárgyalni.
0: Nagyjából még 3 percünk van a műsoridőből. Úgy tűnik, hogy azt a markáns kiállást, hogy Magyarország nem ad fegyvert, nem enged át fegyverszállítmányokat, amit ugye Magyar Péter is képvisel, Ukrajna elfogadta. Egy kicsit, mintha utalt volna rá, hogy vannak azért még egyéb feszültségpontok a két ország között, amik így beárnyékolhatják a jövőt?
1: Alapvetően vannak feszültségek, ugye az egyik feszültség, az, tehát nem is az egyik, tehát, de több is volt belőle, ugye az egyik ugye a kárpáti nyolcak kérdése, tehát az látszik, hogy még ez a fajta kommunikáció a magyar miniszterelnök és az ukrán elnök között még nem simult ki annyira, hogy alapvetően arról tudnunk beszélni, hogy le tudnak ülni, problémamentesen megtárgyalni a vitás kérdéseket, hanem ugye korábban volt egyfajta üzengetés. Nyilvánvalóan ez a egyik fél számára se jó fejlemény a két oldalú kapcsolatok esetében. Ugye alapvetően szerintem ezeket a kérdéseket is kéne rendezni, és valószínűleg ezeket is meg fogják beszélni. Meg egyébként az olajtároló, a kőolajtároló kérdése is egy olyan kérdés. Bár itt valószínűleg nem lesz kompromisszum, mert ugye a magyar miniszterelnök részéről volt egy erőteljes kijelentés, hogy alapvetően itt nincs miről tárgyalni gyakorlatilag, de legalább valószínűleg arra lesz egy kísérlet, hogy ezeket a kérdéseket, vagy mondom, nem nyilvánosan, vagy legalábbis nem is ilyen hangnemben tudják majd megoldani. Úgyhogy ez a találkozó arra lesz jó, hogy egyrészt a magyar miniszterelnök és az ukrán elnök meg jobban ismerkedjen meg egymással, és a vitás kérdéseket mondjuk úgy diplomatikusabb hangnemben tudják rendezni.
0: Még egy kérdésre válaszra van időnk. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ma jelentette be, hogy Kelet-Ukrajnában a frontvonalhoz közeli régióban több mint 20 ezer háborútól szenvedő helyi lakost és menekültet segítő programot indít. A hazai segélyszervezetek ugye a háború kitörése óta jelen vannak Ukrajnában. Ez a mostani, meg az egyébként a mostanáig végzett munkájuk, azok mennyire tudják tompítani a jelenlegi esetleges jövőbeli feszültségeket?
1: Szerintem egyértelműen tudják segíteni, sőt, ugye az ökumenikus szervezet nem csak, tehát nagyon sok szervezet segíti az ukrán állampolgárokat Ukrajnában, különböző segélyekkel, adományokkal, ezek legalábbis a humanitárius is a nem a nagy politikai, hanem a kisebb szinten, tehát önkormányzatok szintjén vagy megyei szinten erőteljesen tudják elősegíteni a magyar-ukrán párbeszédet. Például ugye a magyarországi választások előtt például a megyei önkormányzat és a magyarországi önkormányzatok közül gyakorlatilag példaértékű volt a megállapodás, és ezért ezeket elő tudják segíteni.
0: Maradjon is így. Köszönöm szépen Olekszij Antonnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ez volt a nap témája. Munkatársai nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímát hallották.
2: Kossuth Rádió.
3: Újra mindenkié.
2: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
4: Október 15-e a gyermeküket, a gyermekvárás, szülés vagy röviddel a szülés után elvesztett családok gyászának, vagyis a perinatális gyásznak a napja. Statisztikák szerint szinte minden negyedik várandóság veszteséggel végződik. Ez a gyász mégis sokszor magányos marad. Mai műsorunkban szeretnénk elmondani, hogy nincsenek egyedül, a fájdalmuknak van helye és van út a gyógyulás felé is. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok, a szerkesztő Deák Dóra. Várjuk kérdéseiket, tapasztalataikat, hozzászólásaikat. SMS számunk 0630 9666, és ott vagyunk a Viberen is, Kossuth Rádió néven. Átsuhanó babáknak vagy vendégbabáknak is hívják azokat a gyerekeket, akiket vártak, de nem érkeztek meg, vagy idő előtt visszafordultak. Kovács Bernadett egy édesanyával beszélgetett.
5: 2020. szeptember 24-én veszítettük el az ikreinket, várandóság felénél, egy kisfiút és egy kislányt. Igazából úgy gondolom, hogy ezt, ha nem is a teljes feldolgozás vagy elengedés rá jó szó, hanem megtanul vele együtt élni az ember, de valahol mindig ott lesz velünk, amit átéltünk. Igazából máig nem tudjuk a pontos okokat, csak találgattak akkor is, hogy mi történhetett, mert ugye a kisbabáink egészségesek voltak, de egy rosszul léttel kerültem kórházba, ahol kiderült, hogy sajnos az egyik babánknak sokkal kevesebb magzatvize van, mint a normális lenne, és így szép lassan el is szivárgott sajnos a vize, és nem tudtak segíteni rajta, és sajnos ő már a pocakban meghalt, és akkor úgy nézett ki, hogy a másik babánknak még van esélye, de sajnos teltek a napok, és végül őt is elveszítettük, vagyis konkrétan beindult a szülés, és mind a kettőjüknek meg kellett születniük.
6: Mennyi időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy egyáltalán meg tudjon szólalni, hogyha valaki kérdezte erről a történetről?
5: Hónapokig tartott az, hogy valaki megkérdezte, mi történt, és egyszerűen elsírtam magam. Nem találtam a szavakat, amivel elmondhatnám, és akkor igazából először az írás segített, hogy leírtam, ami velünk történt, és akkor így tanultam meg én is kicsit könnyebben beszélni róla, hogy kiírtam magamból, és akkor szóban is sokkal könnyebbé vált.
6: naplószerűen írta ki magából, vagy esetleg szép irodalmi alkotásban?
5: Igazából egy Instagram blogot kezdtem el írni, amiről úgy gondoltam, hogy maximum az ismerőseink fogják olvasni, és legalább megtudják, hogy mit érzünk, mi történt velünk, és kicsit könnyebb lesz hozzánk állni, de végül kinőtte magát a dolog. Célom is lett vele az érzékenyítés, meg a tabu döngetés, mert a saját ismerőseink, barátaink sem tudták, hogy hogy álljanak hozzánk, úgyhogy segíteni tudjanak. Ugye ezek az írásokkal ebbe is szeretném segíteni az embereket, hogy az érintetteket jobban tudják segíteni egy ilyen esetben.
4: Kovács Bernadett interjúját hallották, a vonalban pedig itt van velünk dr. Szabó Zsófia, szülésznőgyógyász. Kezécsókolom, jó napot kívánok!
7: Jó napot, köszönöm a hallgatókat!
4: Egy picit beszéljünk arról, illetve picit világítsa meg, legyen olyan kedves a hátteret, hogy milyen orvosi vagy testi okok állnak a perinatális veszteség hátterében. Nyilván számtalan féle, de melyek a leggyakoribbak?
7: Így van. Az egyik, amit az interjú során is elhangzott, hogy sajnos nem mindig van rá magyarázat, és ez nagyon nehézé tudja tenni az egésznek a feldolgozását. Az esetek legnagyobb részében a vetélések azok az első 12 hétben, az első trimeszterben történnek, és ezeknek majdnem 60%-a az valamilyen kromoszóma rendellenesség, valamilyen genetikai eltérés, ami azt jelenti, hogy a fejlődése során az embrió olyan hibát hordoz a genetikai állományában, ami az élettel össze nem egyeztethető, és emiatt a fejlődése az megáll. Ez nagyon hamar, akár még ilyen 4-5. hét, 6. hét környékén is megtörténhet, akár addig is, hogy nem is alakul ki embrió, vagy pedig van szívhang, de mondjuk a 12. hétig leáll a szívműködés. Ez a leggyakoribb, és akkor utána lehet mindenféle fertőzés, anyai eltérések, bármi ilyesmi.
4: Van-e olyan protokoll, illetve mi az a protokoll, amely mentén ilyenkor dönt az orvos, dönt az édesanyja, dönt a család, egyáltalán ki dönt, ha van döntési helyzet?
7: Általában vannak helyi kórházi protokollok is, hogy mennyi idő után hívják őket vissza, az ellenőrzések ideje, ez mind eléggé egyénre szabott is tud lenni, az ellenőrzések, stb. Az első 12 hétben akár lemehet ez spontán is, lehet várakozni, de a legtöbb helyen föl szokták ajánlani a műszeres befejezésnek a lehetőséget, az egy egynapos kisműtéti beavatkozás. Konkrét protokoll nincs országos szinten, kórházi szinten lehetnek és egyéni szinten megbeszélni, hogy mennyit lehet esetleg várakozni, mikor jön szóba a műtét, mikor pedig nagyobb esélye van a spontán vetélésnek.
4: Beszéltem olyan édesanyával, aki hát nyilvánvalóan rettenetes traumaként élte meg, hogy meg kellett szülnie a halott babáját.
7: Igen.
4: Ez a mód, vagy ez a lehetőség, ez mikor áll fenn, vagy mikor kénytelen, vagy mikor kényszerül erre az édesanyja?
7: Ez már inkább a későbbi vetélések esetén jön szóba, tehát legalább 12 hét után, általában inkább már mondjuk ilyen 14-15. Hét után, amikor már sajnos ebben az egy kisültéti, egynapos beavatkozás keretein belül nem tudjuk elvégezni a műszeres befejezést, tehát kvázi ilyenkor egy ilyen középidős vetélés indukciónak szoktuk hívni ezt a hát folyamatot, ami végül is igen, kvázi meg kell szülni a magzatot. Ez nyilván sokkal hosszabb, fájdalmasabb, de sajnos nem tudjuk máshogy kivitelezni ilyenkor.
4: Nyilván ilyenkor az orvosi szempontok mellé azért a lelki szempontok, a támogatói szempontok is bejönnek. Egyáltalán az orvos mennyire képes ilyenkor lelki segítséget nyújtani, hogy mennyire tekintik feladatuknak?

0: beszélésnek a feldolgozását. Úgyhogy ilyenkor én legalábbis személy szerint mindig nagyon szoktam hangsúlyozni, hogy ez nem az ő hibájuk. Mert főleg nőként rögtön az önhibáztatás az első, ami bennük elindul, hogy ő esetleg későn jelentkezett, máshogy kellett volna csinálni, nem kellett volna mondjuk ennyit dolgozni, sportolni, bármi ilyesmi, és ezt orvosi szempontból fontos lehet kihangsúlyozni, hogy semmi olyat nem tudnak csinálni, ami miatt egy vetélés történik.
1: Van-e lehetősége arra az édesanyának vagy a családnak, hogy elbúcsúzzon a halott babától?
0: Igen, ez erre mindenképpen kell, hogy az adott kórház vagy osztály biztosítson lehetőséget. Ez is azért vannak egyéni különbségek a kórházak között, de kell, hogy biztosítsanak. Van olyan, hogy nem élnek ezzel a lehetőséggel. Ezt később akár megbánják, tehát ezt érdemes felvilágosítani őket, hogy van erre lehetőség, és igyekezzenek ezzel élni, mert később sajnos erre nem lesz lehetőség.
1: A bevezetésnél azt mondtam, hogy statisztikák szerint szinte minden negyedik várandóságot érint, vagy várandóság veszteséggel végződik. Ön meg tudja ezt erősíteni?
0: Abszolút, igen. És ez olyan megdöbbentő szám valóban, főleg egy laikus számára, viszont ez azért is van így, mert nem beszélnek róla a nők, sokan nem tudják, hogy akár a családban, baráti körben ilyen megesik másokkal is, és amikor mondjuk megosztják azt, hogy velük egy ilyen történt, akkor hirtelen kiderül, hogy ez másokkal is megesett, és én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy igenis erről beszéljünk, és tudják a nők, hogy nincsenek ezzel egyedül, mert ebben a helyzetben borzasztó magányosnak érzi magát az ember, és jó azt tudni, hogyha ezzel valaki nincs egyedül.
1: Dr. Szabó Zsófia szülésznő gyógyász volt a vendégünk, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Október 15-e, tehát a gyermeküket, a gyermekvárás szülés, vagy röviddel a szülés után elvesztett családok gyászának, a perinatális gyásznak a napja, és idén a fókusz a férfiak érintettségén és tapasztalatain is van, hiszen pre- és perinatális veszteség az apákat is érinti, és méghozzá mélyen érinti. Az ő gyászuk azonban gyakran háttérbe szorul, vagy tabunak számít, erről is beszélgetünk nem sokára. Előtte hallgassuk meg Mohácsi Edit beszélgetését egy édesapával.
2: 2019 húsvét. Sok réteg rakódott már rá. Született azóta egy gyönyörű kislányom, és ez is más fénybe helyezte a kisfiam elvesztését.
3: Mennyi ideig tartott, hogy ez a szörnyű élmény elviselhetővé váljon?
2: Inkább egy olyasmi fajta átalakulás történt, hogy ha eddig hárman ültünk az asztalnál, a feleségem és a halott gyermekünk, most már négyen ülünk az asztalnál, és ez egyfajta átrendeződés. A tányérokat odébb kell tenni, mindenki egy kicsit odébb csusszan. Egy ilyesmi fajta átalakulás történt, de nincs messzebb az élmény.
3: Tényleg ki van téve a kisfiának is egy tányér az asztalra?
2: Fizikailag nincsen kitéve, de vannak alkalmak, amikor igen.
3: Mennyi ideig élt az a kisbaba?
2: Hát azon a határon volt, hogy koraszülött legyen, de egy-két nap hiányzott ahhoz, hogy őt adminisztratíve is koraszülöttnek nyilvánítsák. Tehát azon a határon vesztettük el őt, hogy vagy egy vetélés, vagy egy koraszülés, ami balul sült el. Amikor már megszületett és kézbe tarthattuk, akkor ő már meghalt. A születés közben halt meg.
3: Ott volt a születésnél?
2: Ott voltam, igen. Elfolyt a magzatvíz a negyedik hónapban. Onnantól kezdve ez nagyjából sejthető volt, hogy ha él is, egy kihívásokkal teli életnek néz elébe, de végül aztán ez sem adatott meg.
3: Mekkora volt a baba?
2: Méretei alapján ő már egyértelműen a menthető koraszülött kategóriába esett volna.
3: Hogy viselte a felesége?
2: Borzasztóan.
3: Tudta ő támogatni a gyászában?
2: Igen, mi ebben nagyon egymás mellett voltunk, igen.
3: És ez hogy történt?
2: Az, hogy egymás előtt tudunk sírni, ez az egyik eleme, hogy nem kell egymás előtt állarcokat fölvenni, hanem egy kölcsönösen elfogadó kapcsolatban élünk, és ezután mi részt vettünk a veszteség után egy fél évvel egy gyászfeldolgozó folyamatban, szakmai segítséggel vezetve tudtunk még a gyászunkkal foglalkozni. Mi nem egy csoportba jártunk, hanem csak ketten a feleségemmel, hogy van ez az élmény, aminek egy helyet kell találni mindenkinek a maga életében, a maga világképében.

0: képében, a jövő képében, mert itt egy jövő törik össze. Hogy ez a veszteség akkor a helyére kerüljön úgy, hogy azzal is megbékélni, hogy ez nem fog elmúlni. Nem fog elmúlni a hiány, nem fog elmúlni a fájdalom, nem fog elmúlni a csalódottság, a harag, ezek a dolgok, ezek mostantól velünk élnek, a részünk. Ebben nagyon sok segítséget és eszközt kaptunk, hogy ezt tudjuk rendezni magunkban.
1: Mohácsi Edit beszélgetését hallották, a perinatális gyászról szól a Dr. Kossuth mai műsora, 2 perc múlva lesz 3:44. Várjuk a tapasztalataikat, kérdéseiket, 0630 9666 az SMS számunk, és Kossuth Rádió néven vagyunk ott a Viberen, azt írja hallgatunk, azt hogyan dolgozott fel, amikor a teljesen problémamentes, nagykönyv szerinti terhesség végén a szüléskor meghal a gyereked orvosi műhiba miatt. Most lenne 18 éves, feldolgozhatatlan a mai napig. Alsó tagozatban írja másik hallgatónk, kedves tanárnőmnek halva született a gyermeke, teljesen összeomlott lelkileg, nyilván szerintem is tragédia. Én orvosi hibából kifolyólag vetéltem el, 5,5 hónaposan írja másik hallgatónk, sajnos nem ajánlotta fel az Eteleúti Kórháza vetélésnél a búcsút, sőt, már aznap haza akartak küldeni, úgyhogy a vasértékem sem volt rendben. Babám lett volna 40 évesen. Én még 12 év után sem tudtam elbúcsúzni, írja hallgatónk. A stúdióban pedig itt van velünk Ongai Kata, gyermekpszichológus. Kezét csókolom, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket!
1: És itt van velünk Sefcsik Magyar Anna, az Életérzés Egyesület alapítója és vezetője. Jó napot kívánok, kezét csókolom!
3: Jó napot kívánok!
1: És hát Anna tapasztalati szakértőként, vagy érintettként is ül itt a stúdióban, hiszen 3 vendégbabája volt, vagy 3 átsuhanó babája volt.
3: Igen, és 3 átsuhanó babával és 5 megszületett gyermekkel 7 évvel indítottuk ezt az átsuhanó babák kiállítást október 15-én a Perinatális Gyász világnapján, és most is, ahogy ugye az üzeneteket felolvasta, nagyon fontos szavak vannak benne, például feldolgozni, és ez meg is jelent. Erre szoktuk mi azt mondani, hogy feldolgozni a feldolgozhatatlant.
1: Mit jelent az, hogy feldolgozni?
3: Hát, hogy ez az, amit nem lehet feldolgozni. Tehát azt gondolom, hogyha az ember a gyermekét elveszíti, az egy olyan, amire nem mondhatom azt, hogy bármikor is feldolgozható. Megyünk a gyász folyamatban, és ugye itt ez nagy kérdés, hogy hogy vagyunk ebben, ki segít. Például el tudunk-e búcsúzni a kisbabánktól, ami itt ugye megjelent a másik üzenetben. Nagyon sokat számít, de hogy ezek a gyermekek mindig ott vannak a mi szívünkben, az biztos.
1: Valaki azt mondta, nagyon szép mondat volt, hogy a gyász nem múlik el, csak benövi az élet.
3: Igen.
1: Tehát, hogy ez velünk van. Ez onnantól kezdve az életünk része, mint egy olyan seb, aminek a hegét állandóan látom magamon.
3: Ez abszolút így van, és ez egy nagyon fontos, hogy nem is szabad, pont ezért nem szabad, ezt könnyű mondani. Szóval ez nem tabu. Nem jó, hogyha ezt önmagunkba így elzárjuk, hisz ugye, ahogy a születés is az élet része, ugye a halál is az élet része, és nagyon fontos, hogy ezekről merjünk így beszélni, és nem feltétlenül úgy, mint én, hogy itt ülök és beszélek róla egy rádióműsorban, hanem ahogy érezzük, és a környezetünknek is sokat számít, mert akkor jobban tudnak segíteni nekünk ebben.
1: Az a bizonyos 3 baba, az a 3 átsuhanó baba az ön életében hogyan van benne?
3: Hát ott van a mindennapjainkban, és az egy dolog, hogy az én életemben, de ott van az apukájuk életében is, és ott van a testvéreik életében is. És mindenki tudja, hogy van 3 átsuhanó babánk, tehát a gyerekeinkkel beszélgettünk róla. Van olyan, aki az átsuhanó babák után érkezett, és erről is tud, és nagyon fontos, hogy ez megjelenik például a kiállításainkon is, hogy nekem a gyermekeim üzentek már például ezeken az átsuhanó babák kiállításokon, és nekem rengeteget jelent látni azt, hogy bennük hogy élnek a testvéreik.
1: 8 gyerekes családnak mondják magukat?
3: Igen, így van.
1: Ez egyértelmű.
3: Abszolút.
1: Katához fordulok, segít-e, hogyha tudjuk az okot, vagy ha van kit hibáztatni? Uh-huh. Tehát nem tudom, akkor mondjuk használjuk ezt a kifejezést, hogy a feldolgozásban, amiről ugye tudjuk már, hogy uh-huh. ilyen valójában nincs, de hogy a megküzdésben vagy a kezelésben segít-e?
2: Igen, tehát alapvetően nyilvánvalóan, amikor történik egy ilyen dolog, az, ahogy a szülésznőgyógyász hölgytől is elhangzott, gyakran előfordul, hogy az anyák akár magukat kezdik el hibáztatni, hogy ők csinálhattak csináltak volna valamit másképp. Ez egy elkerülhetetlen folyamat, és a gyászban gyakran megjelenik, hogy eleinte dühöt érzünk, hibást keresünk ebbe az egész folyamatba, hogy hol lehetett volna másképp, mi romlott el, mi az, ami tönkrement, mi az, ami lehetett volna jobban. Ez része a gyászfeldolgozásnak, de alapvetően nem attól fogjuk tudni kezelni ezt a helyzetet, hogy lesz valaki, akit hibáztatni tudunk, hanem attól, hogy meg tudjuk élni ezeket az érzéseket. Lesz lehetőségünk arra, hogy kommunikáljunk ezekről az érzésekről, és hogy onnantól kezdve integrálni tudjuk ezt az életünkbe, hogy ez megtörtént, ez egy veszteség, és tovább tudjuk élni az életünket, ahogy ezt Anna is nagyon szépen kifejezte.
1: Ugye itt az előző üzenetekből az is kiderült, hogy van, amikor kifejezetten lehet tudni, hogy műhiba, vagy orvosi műhiba miatt halt meg az a baba. Ennek a kezelése, feldolgozása, most már akkor ezt a szót használjuk, ez másképpen történik, mintha azt tudja mondani az orvos is, hogy ez történt, fogalmunk sincs, hogy miért történt.
2: Abból a szempontból egyébként igen, hogy nyilvánvalóan, amikor azt mondja egy orvos, hogy nem tudjuk, hogy miért történt, akkor hatványozottabban megjelenhet az önhibáztatás, és a saját magunkban történő hibáskeresés, ami nyilván még inkább tudja nehezíteni a gyásznak a feldolgozását, úgymond már, hogyha hívhatjuk ezt feldolgozásnak. Tehát ebből a szempontból nyilván az egy nehezített terepnek mondható.
1: Ugye nagyon sok ablakot kinyitottak az üzenetek is, meg az önök szavai is, nem tudom, hogy mindegyikre tudunk-e időt szánni, de legalább próbáljuk meg. Ugye szóba kerültek már az apák, szóba került az, hogy egy pár életét, egy házaspár vagy egy szülőpár életét hogyan változtatja meg egy ilyen tragédia. Mi az, ami ilyenkor történik az ő kettejük működésében?
3: Hát én azt tudom, hogy minket nagyon megerősített a férjemmel az, hogy van három átsuhanó babánk is, és nekem ő nagyon-nagyon sokat segített akkor, amikor ezeket a babákat elvesztettük, hiszen azért az fontos megemlíteni, hogy az apává válás az nem mindig ugye akkor történik, meg főleg, ha egy első gyermekről van szó, amikor várandós lesz az anyuka, de ők ilyenkor ugye két embert ért is éreznek fájdalmat, egyszer a szerelmükért, a társukért, aki végig kell, hogy menjen ezen az úton, a másik meg a gyermekük, akit elveszítenek, és a harmadik része pedig az, hogy ugye férfiként az, ami benne van az emberekben, hogy kell a gyászhoz állni, hogy nekünk menni kell tovább, hogy vissza kell térnem a munkába, meg ugye ott a katona dolog, meg a többi kijelentés, amit ugye hallhatunk gyerekkorunk óta.
1: Hozunk magunkkal ilyen káros hiedelmeket. Igen.
3: Így van, és ebben az a nehézség, hogy ilyenkor viszont nagyon-nagyon igénye van egy párnak ugye arra, hogy erről tudjon beszélni, hogy legyen egy rituálé például, hogy el tudjanak búcsúzni a kisbabájuktól, hogy utána is tudjanak erről beszélni, és itt nagyon nem mindegy, hogy haladunk ebben, és hogy merünk-e segítséget kérni, ha ebben nem tudunk megfelelően haladni. És ebben is próbálunk mi az Egyesülettel, akár egy ilyen kiállítással, és most is az idei kiállításon megjelent már apai üzenet is, és ez nagyon fontos, és engem nagyon sokszor apukák hívnak fel, hogy segítsünk. Más oldalról pedig ugye megjelenik a párnak a dinamikája is, hogy én oda tudok-e menni hozzád, és sírni a válladon, amikor nekem erre van szükségem, és a férjem ki tudom menni a kertbe, végigásni a kertet, mert neki meg arra van szüksége.
1: Mással küzdenek az anyák és az apák ebben a helyzetben? Ha jól értem, akkor az anyák nagyon sokszor a lelkiismeret furdalással küzdenek, az apák meg azzal, hogy nem kell neki küzdeni semmivel, és ez épp elég küzdenem.
2: Igen, egyébként, amit az Anna kiemelt, az egy nagyon fontos aspektus ennek a témának, ez a másképpen gyászolunk, és itt egyéni különbségek is vannak egyébként, tehát nem mindenki ugyanúgy gyászol, de valóban gyakran előfordul, hogy a férfiak úgy érzik, hogy nekik kell a támaszt nyújtani, és ezért még kevésbé merik megélni akár ezt a gyászt. Előfordulhat az is, hogy esetleg mondjuk a nők sokkal jobban szeretnének beszélni ezekről a dolgokról, és akár ez szülhet konfliktusokat, hogy a férfiak viszont inkább elzárkóznak, akár inkább a munkába temetkeznek. Itt azért az a legfontosabb, hogy mindenkinek hagyjunk teret arra, hogy úgy élje meg ezt a gyászt, ahogy ő szeretné. Aki többet szeretne beszélgetni, annak biztosítsunk lehetőséget arra, hogy többet beszélhessen, és aki inkább így az emlékeibe szeretne temetkezni, vagy neki az segít, neki biztosítsunk arra lehetőséget, hogy ezt megtehesse.
1: Mindenképpen beszéljünk a testvérek helyzetéről. Akár idősebb testvérek, akár fiatalabb testvérek, ők hogyan vannak benne ebben az egész dinamikában? Mi az, amiben nekik segítséget kell nyújtani?
3: Én most akkor az érintetti oldalról tudom elmondani, hogy nekem már voltak nagyobb lányaim is, amikor átsuhanó babáink lettek, és lettek szivárvány babáink, és ugye úgy szokták hívni ezeket a babákat, de ez is nagyon fontos, hogy ugye elhangzott az átsuhanó babák, amit így mi indítottunk el, de volt a vendégbabák, és még számtalan elnevezés létezhet, és itt is az a fontos, hogy kinek mi az, ami a szívéhez közel áll, és nálunk nagyon fontos volt az, hogy mindig őszintén beszélgettünk a gyerekekkel erről, és azóta is tényleg a család része az, hogy beszélgetünk korosztályuknak megfelelően. Tehát, hogy azért ez egy kiemelendő része, és idén ugye egy rajzpályázatot is írt ki az Egyesület a gyermekek veszteségéről, és olyan művek érkeztek, amit én nagyon-nagyon javaslok mindenkinek, hogy látogasson el a Marcibányi térre, és ott így a kerítésre lettek ezek a művek kirakva, és nézzék végig, vagy ha nem tudják, mi kirakjuk online felületekre is, mert rengeteget mesélnek ezek a képek.
1: Van, hogy a család annyira belefeledkezik a gyászába, vagy annyira megterheli ez a helyzet, hogy egyszerűen elfeledkezik arról, hogy vannak más gyerekeink is, akik megélnek.
2: Igen, a gyerekek szempontjából ez az, amit mindig érdemes kiemelni, hogy gyászolják egyrészt a meg nem született vagy elveszített testvérüket, másrészt pedig halmozza a nehézséget az, hogy akár azt látják, hogy a szülők szomorúak, hogy a szülők most éppen gyászolnak, hogy nem annyira elérhetőek akár számukra, ez az ő biztonságukat is úgymond veszélyezteti, akár egy élethelyzetváltozáshoz is alkalmazkodniuk kell, ezek mind-mind veszteségnek számítanak egy gyerek életébe, és ezek olyan dolgok, amikkel szülőként számolni kell, hogyha elveszítünk egy babát akár, vagy van ott egy másik testvér, hogy itt bizony a testvér nagyon sok féleképpen szenvedhet ettől a helyzettől. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem mutassuk ki szülőként az érzéseinket, de sőt, kifejezetten mutassuk ki az érzéseinket, de nagyon fontos, hogy emellett biztosítsuk arról a gyermeket, hogy itt vagyunk neki, és hogy ugyanúgy elérhetőek vagyunk számára, vagy esetleg, hogyha úgy adódik, akkor kérjünk segítséget a nagyszülőktől, vagy esetleg a tágabb családtól, hogyha úgy érezzük, hogy erre van szükségünk.
1: Ugye Anna az előbb szivárványbabának hívta azt a gyermeket, aki a haláleset után született.
3: Igen.
1: De mi a különbség a szivárványbabaság, tehát hogy örülünk neki, és de jó, hogy megszülettél, és a között, hogy helyettesítő gyerek legyen, és hogy azzal a teherrel induljon el a saját életében, hogy ő csak a halott bátyja vagy nővére helyett született.
3: Ó, hát én soha nem éreztem ezt így ebben a formában, hogy ő helyette érkezett. Tehát, hogy ilyenkor ugye az is egy kérdés, hogy valaki szeretne következő gyermeket, ha szeretne, mikor szeretne, és ebben is teljesen különbözően működünk, és ez is fontos. Ugye a gyász folyamatban is akár, hogy van, aki rögtön szeretne, és arra vágyik, hogy azonnal érkezzen egy testvér. Van, aki meg azt mondja, hogy ő még így várni szeretne ebben. Itt ugye nagyon nem mindegy, hogy testileg és lelkileg hogy vagyunk, de hogy én soha nem éltem meg helyettesítőként, akik érkeztek így, az biztos. Nekem nagyon fontos, és ez egy nagyon fontos rész, amit itt említ, és inkább át is adom Katának a szót, hogy pszichológusként ez így miért lényeges.
2: Én is egyébként így a lelki részét ragadnám meg ennek, tehát az a legfontosabb szülőként, hogy ezt a gyászt megpróbáljuk kezelni, és hogy saját magunkban kezelni ezt a veszteséget, és hogyha ezzel mi megpróbálunk rendben lenni, és aztán tudunk is rendben lenni, akkor onnantól kezdve fogjuk tudni ezt képviselni a később született gyermekeink számára is, hogy igen, ez egy veszteség volt, ami tovább él bennünk, de hogy ez nem arról szólt, hogy ezt a veszteséget ezt úgy próbáltuk meg feldolgozni, hogy akkor helyettesítő baba érkezett, hanem mi ezt megdolgoztuk, mi ezt fel tudtuk dolgozni más módszerekkel, és te pedig azért érkeztél, mert téged vártunk. Mm.
1: És hát ez persze felveti már a tovább lépésnek a kérdését is. Nyilván, gondolom, nagy félelem is lehet a szülőkben, anyában, apában egyaránt, hogyha ez egyszer megtörtént velünk, akkor megtörténhet még egyszer.
3: Ó, hát ilyenkor én sose voltam az a várandós, akitől, ha megkérdezték, hogy vagy, azt tudtam mondani, hogy minden szuper és boldogság van. Én itt már őszintén válaszoltam, és tele voltam aggodalommal mindig, amikor átsuhanó babák után lettem várandós, és azért ez itt egy nagyon fontos kérdés, hogy itt derül ki sokszor, hogy lelkileg hol vagyunk ebben a folyamatban, és mennyire nagyon fontos, hogy adott esetben érezzük azt, hogy segítséget kérjünk, mert azzal már nem egyszer találkoztunk, hogy szülés utáni depresszió lett egy ilyen úton nem megfelelően megdolgozott gyászból, veszteségből.
1: És nagyon sok ablak marad nyitva, és most már marad is, de annyit még mondjunk el nagyon gyorsan, hogy aki segítséget szeretne kérni, anyaként, apaként, hova kattintson, kihez forduljon?
2: Hogyha segítséget szeretnének kérni, akkor mindenképpen pszichológiai segítséget merek javasolni. Hogyha a gyászfeldolgozásban van szükségük, akkor olyat, aki gyászban jártas szakember, de egyébként, hogyha mondjuk a gyermekeikkel kapcsolatban szeretnének segítséget kérni, akkor gyermekpszichológushoz is bátran fordulhatnak.
3: És ez mit van az Életérzés Egyesületnél?
1: Weboldal?
3: Ez az eletérzésegyesület.hu. Köszönjük a lehetőséget.
1: Köszönöm, hogy itt voltak velünk. Ongai Kata, gyermekpszichológus és Sevcsik Magyar Anna, az Életérzés Egyesület alapítója és vezetője volt a vendégünk. A perinatális gyászról, az átsuhanó babákról, a vendégbabákról beszélgettünk a Dr. Kossuth mai műsorában. Kedves hallgatóink, holnap is lesz Dr. Kossuth. Várom önöket ismét 3:30-kor. Arról beszélünk majd, hogy mit rejt egy egészséges hűtőszekrény, mert hogy egy felmérés szerint csak minden második ember gondolja úgy, hogy egészségesen étkezik. Mára búcsúzunk, a hangmérnök Szilágyi Zsolt, a szerkesztő Deák Dóra nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották, maradjanak továbbra is a Kossuth Rádióval. Minden jót!
4: Délutáni műsorunk ismétlését hallották.
5: Éjfél van.

0: Éjfél után 2 perccel. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Kis József nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. 2032-re valószínűsítik Magyarország euró csatlakozását. Súlyos baleset történt a Lamas csatorna alagútjánál. Napos, de szeles időre számíthatunk. Jönnek a részletek. Londoni elemzők 2032-re valószínűsítik Magyarország euró csatlakozását. A világ egyik legnagyobb politikai-gazdasági kockázatelemző csoportja, az Eurázsia Group friss helyzetértékelésében azt írta, rövid távon várható elcsúszás a magyar költségvetésben az aszálykárok és a geopolitikai sokkok miatt, de ezzel együtt is reális a 2030-as belépés az árfolyam rögzítő rendszerbe, majd 2 évre rá az euróövezetbe. A bankoknak súlyos gondatlanság esetén is vissza kell téríteniük az ügyfelektől csalással megszerzett pénzt, döntött az Európai Unió bírósága. A határozat ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a bank a visszafizetést követően azonnal térítési igénnyel léphet fel az ügyféllel szemben, ha bizonyítja, hogy a veszteséget az ügyfél szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta. A bíróság szerint ez az értelmezés összhangban áll a magas szintű fogyasztóvédelem biztosításának céljával. Az Európa Tanács azt ajánlja tagországainak, hogy biztosítsanak átfogó szexuális nevelést a gyermekek számára. A 46 országot tömörítő szervezet miniszteri bizottsága ajánlást tett közzé, hogy a beleegyezésről, a kapcsolatokon belüli hatalmi viszonyokról szóló oktatás már korai életkortól segítse a gyermekek védelmét az erőszakkal szemben. Aggasztónak tartják, hogy a gyermekek egyre korábban kerülnek kapcsolatba pornográf tartalmakkal és fiatalok szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokkal. Összeütközött egy busz és egy vonat a Lamas csatorna alagút franciaországi bejáratánál. A balesetben 19 ember, köztük a buszsofőr megsérült. 5-en szenvedtek súlyos sérülést, de egyikük sincs életveszélyben. Az Eurostar vonatok közlekedését leállították Franciaország és Nagy-Britannia között. Eltűnnek az óriás plakátok és a reklámhálók a budapesti 6. kerületből. A Terézvárosi Önkormányzat frissen elfogadott rendelete szerint az utcabútorok és a hirdetőoszlopok kivételével mától tilos reklámokat elhelyezni a világörökségi területen. A képviselőtestület szerint ezzel érvényesül a klasszicista városkép és a lakosságot kevesebb zavaró impulzus éri a közterületeken. A tiltás a helyi üzletek és vendéglátóegységek hirdető berendezéseire nem vonatkozik. Rendkívüli veszélyt jelent a világ korallzátonyaira, a jelenleg zajló kivételesen erős El Niño éghajlati jelenség. Az ENSZ biodiverzitási szakértői csoportja a 2008-as utolsó globális felmérés óta a zátonyépítő korallok állapotának drámai romlását figyelte meg. 2020-ra a fajok csak nem fele a kihalás magas kockázatának volt kitéve, elsősorban az éghajlatváltozás miatt. A helyzet azóta tovább súlyosbodott, mivel az óceánok felszíni hőmérséklete rekordokat döntött, ami tovább emeli a június kezdődött kivételesen intenzív El Niño jelenség. Végül az időjárásról. Ma már sok napsütésre számíthatunk, csak északkeleten délutántól fordulhat elő gyenge eső. A szél sokfelé megélénkül, hajnalban pedig néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi időnk lesz sok napsütéssel.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin. A megújult Kossuth Rádió zöld magazinjában köszöntöm Önöket. Barta Bernadett vagyok. Mai adásunkban az alábbi témákkal készültünk. Azbeszt geológus szemmel. Ma többet tudhatunk meg erről az ásványcsoportról. Nem csak por és sár, a titokzatos talaj, a Magyar Talajtani Társaság vándorkiállítása, ami most Mosonmagyaróváron látható. Ezekkel a témákkal készültünk tehát a zöld hírek mellett. Tartsanak velem! A szombathelyi azbeszt botrány 2026 áprilisában robbant ki. Azóta többet hallani a sajtóban az azbeszt szennyezésről. Nagy kérdés, Hogyan szemléli mindezt egy geológus, hiszen természetes formában jelen van az aszbeszt a kőzetekben, ásványokban. A témában Hegyesi Eszter geológussal beszélgettem.
3: Az aszbeszt nagyon-nagyon sok helyen megtalálható, de ahhoz, hogy értsük, hogy milyen veszélyt jelenthet ez számunkra, tudnunk kell a helyén kezelni. Ez igazából olyan ásványokat jelöl, amik szálasak, és mikroszkópikus szálasak ráadásul, tehát belélegezve okozhatnak gondot. Több ásványt értünk az aszbeszt szó alatt, van például szerpentin aszbeszt, amiben most ez a botrány is kiteljesedett sajnos, de van például amfibol aszbeszt. Az amfibol az egy másik ásvány tulajdonképpen, ebből is volt már gond természetesen csak a tengeren túl, viszont a szerpentinit az, amivel most kicsit többet fogunk foglalkozni, ami az aszbeszt tartalmú, vagyis szálas szerpentin ásvány tartalmú kőzet esetünkben.
4: Önnél van egy zacskó.
3: Igen, már is előkerültek.
4: Hoppá, hoppá, ezek nagyon szép kis ásványoknak tűnnek, de valóban ásványok-e? Van egy, talán úgy néz ki az egyik, mintha egy márványdarab lenne, ami inkább ilyen zöldes-feketés színű, kisebb kockára hasonlít, aminek érdes az egyik felülete, még egy másik, talán ásványnak tűnő, vagy kőzetnek tűnő tárgy, ami eléggé szép, olyan, mintha szálas lenne, és itt van egy kis doboz is. Ebben pedig hát olyan, minthogyha valamilyen építőanyag szálakat látnánk. Vegyük akkor sorba, hogy mik
3: először
4: ezek?
3: Is kezdjük a szerpentinit kőzettel. Ez a szerpentin azbest lesz most nekünk, csak hogy kössük egy kicsit.
4: Ez az, ami Szombathelyen a
3: ez az, ami
4: okozza.
3: Szombathelyen, sőt, ez a példány itt az asztalon. Ez Burgenlandból került ide ugyanúgy. Ez Borostyánkő település mellől úgynevezett nemes szerpentinit. És ez a nemes szerpentinit, ez nagyon sok éve már használt faragásban, díszkőkészítésben, tárgyakat készítenek belőle. Na most így már sejthetjük, hogy ez hát nem annyira jó ötlet mondjuk egy ilyet megcsiszolni, mert hogy mi már tudjuk, az aszbeszt botrányból is kiderült, hogy ezek a szálak, amik ebből a szerpentinit kőzetből távoznak, ezek egészségre ártalmasok lehetnek.
4: Akkor ami most itt az asztalon van, az problémás.
3: Ami most itt az asztalon van, az annak problémás, aki mondjuk megcsiszolta.
4: Tehát, hogyha én mondjuk hozzáérek, akkor nekem nem lesz tőle semmi bajom.
3: Az égvilágon semmi. Tehát ugye ezek mind az a kulcs a kristályoknál, hogy aprózódva kell legyenek, darabolva kell legyenek, mechanikai hatás kell őket érje. Valakinek mondjuk meg kell csiszolni ahhoz, hogy ezek a szálak felszabaduljanak. Vagy valakinek jól meg kell taposnia, meg kell kalapálnia, és ekkor tud ez veszélyes lenni egyedül. Ebben a kötött formában, ha mondjuk nem hajtunk rá teherautókkal, autók, bármivel, ebben egy darab szál nem tud távozni, annyira tömör és jól csiszolható ez a nemes szerpentinit, hogy ebbe a formába teljesen veszélytelen.
4: És akkor jól sejtem, hogy ami szálasabbnak néz ki, mint kőzet, az akkor veszélyesebb lesz?
3: Pontosan. Ugye ezen múlik minden, hogy mennyire könnyen távoznak belőle ezek a kis szálak. A tömöttebb változat, ez jobban ellenálló. Nem fog azonnal leválni belőle egy pici szál, míg mondjuk itt az asztalon, ami szinte úgy néz ki, mint egy fűrt haj, vagy egy ilyen csomó, szőrcsomó, egy nagyon érdekes ásványról van szó, az viszont a legkisebb rezzenésre, tehát itt most megrezegtetem az ásványt a dobozban, és a legkisebb rezzenésre is már mozognak ezek a szálak, és készülnek arra, hogy éppen leessenek. Persze ez mikroszkopikus formában is ugyanígy folyik, tehát mi látjuk, hogy a nagy szál remeg, de egyébként ez ontja magából az icipici szálakat. Na most, ugye itt a nagyok esetében is hoztam egy szálasat, ez is egy szerpentin azbeszt, és látjuk, hogy
4: van.
3: Igen, hogy ne, bizony. Ugye itt már lehet látni, hogy ugyan vastagok ezek a kévék, amikből áll ez az ásvány, de itt is ott vannak az apró pici tű vékony szálak a végében. Na most ilyeneket bányáztak ugye Burgenlandban. Volt olyan is, ami tömörebb, és volt olyan is, ami szálasabb, jobban szétváló, stb. Na most ugye a bányák azokat a területeket keresték, ahol a legtömörebb, legjobb tulajdonságokkal rendelkezik ez a kő, és hát vizsgálat hiány azt gondolták, hogy ez alkalmas lesz majd arra, hogy parkolókat borítsanak vele, utak aszfaltozásához használják. Mi sem lehetett volna távolabb a valóságtól, az igazságtól. Bizony, erről is kiderült vizsgálat után, hogy nagyon nagy por és szál koncentrációt eredményez a levegőben, ha folyamatosan mechanikai hatásnak vannak kitéve.
4: Hogyan állapítható meg, hogy egy kőzetnek mondjuk van-e aszbeszt tartalma?
3: Egyébként a legtöbb ilyen zöld kőzet, hogyha egy geológus így mondjuk szétnéz valahol és lát egy csomó zöld kőzetet, tudjuk, hogy szerpentinitről kőzetről, egy metamorf kőzetről van szó. Már rögtön tudjuk mi, hogy van benne háromféle zöld ásvány, legalábbis abból az egyik a szerpentini csoport valamelyik ásványa, egy ásványcsoport, és abból is még lehet háromféle, szóval bonyolódik a rendszer, de nem baj, a geológus már ránéz a zöldre, és azt mondja, hogy hűha, látom, hogy itt van ez az ásvány, ott van mellette az az ásvány, akkor az összparagenezis ásványtársulás alapján ez szinte biztos, hogy fog tartalmazni szerpentinit. Tehát ez az elsődleges, tehát hogy következtetünk rá. A másodlagos az, hogy mondjuk esetleg készülhet belőle egy vékony csiszolat, ez még mindig kis nagyításnak számít, és utána meg még mindig lehet akár megnézni nagyobb nagyításban, mondjuk egy elektronmikroszkóp alatt, ahol azt látnánk, hogy ez a teljesen tömör kőzet, ez olyan, mintha hajszálakból lenne, vagy kis kukacokból, ilyen hosszúkás, ide-oda kígyózók is valamikből. Tehát meg tudjuk nézni nagyítással. De egyébként össze is tudjuk porítani, és ha röntgengép is meg tudja nekünk mondani, hogy milyen ásványok vannak benne.
4: Természetesen akkor gondolom, itt van szagelszívó, különböző szűrőfejek, kockázati tényezőmentes vizsgálat akkor.
3: Hát, hogyha egy ilyet szeretnénk porítani, a laborba egyébként maszkot ajánlott viselni. A legtöbb ásvány, mivel nem ennyire kényes, ezért mondjuk egy ilyen röntgenpordifrakciós laborban nincsenek úgymond ilyen nagyon nagy elővigyázatosságot igénylő vizsgálatok, meg nincsenek erre speciális műszerek, tehát igazából nekünk csak azt kell elkerülni, hogy a porát beszívjuk, és hát ezt egy ilyen nagyon finom hintőporállagúra szokták összeporítani, és abból nézik meg, hogy ugye milyen az ásványos összetétele pontosan.
4: Ön ugye gyűjt is geológusként különböző ásványokat, kőzeteket, ősnény maradványokat, de hogyan lehet ezeket hasznosítani? Lehet-e egyáltalán? Nyilván az a legjobb, hogyha például ugye nem csinálnak belőle útszóró követ, vagy hagyjuk a természetben.
3: Igazából évszázadok óta hasznosítják díszítőkőként. Nem véletlen jutott eszébe a márvány erről a darabról, mert hogy olyan márvány is van, amiben ugyanúgy van szerpentin. Én azt mondanám, ha bármire fel is használjuk, minél kevesebb mechanikai hatás érje. Tehát nem kell megijedni, ha valakinek mondjuk az előkertjében ilyen gyönyörű zöld szerpentinit kővel van leszorva a föld, hogy mondjuk szebb legyen a kertje, mert nem fogja ott minden nap taposni, nem éri mechanikai hatás, tökéletesen jól el van ez a kő, hogyha nem piszkálják, úgymond. Itt ugye megint akkor van baj, ha folyamatosan ráhajtunk autóval, rugdossuk, lapogatjuk, vagy kalapáljuk, vagy ássuk, ugye ez tud egészségügyi kockázatot okozni. Na de az is egyébként érdekes, hogy miért okoz jobban gondot maga az azbeszt, mint mondjuk más ásványnak a pora. Hát ugye ez is a szerkezetétől, a szálasságától függ, mert hogy ezek a pici szálak, ezek hát viszonylag hosszúak tudnak lenni, és míg mondjuk egy kvarcpor, ugye ismerjük, a szilikózis is egy kemény dolog, tehát annak se túl jó, hogyha beszívjuk, viszont itt, ha a szálat szívjuk be, akkor az nehezebben tud a tüdőből kimenni, megakad, mint egy kis horog, úgy kell elképzelni. De egyébként ilyen veszély tud lenni a vulkáni hamu is például, tehát nem csak az azbesztől kell nekünk tartani, hanem mondjuk vulkánkitöréskor is szokták ajánlani, hogy hordjunk maszkot. Ott a kis éles szemcsék, amik veszélyeztetnek minket, ugyanúgy beragadnak, sebet, hegesedést tudnak okozni a tüdőbe. Hát igen, ugye az azbesztszál is beragad, a szervezetünk megpróbálja kidobni, nem sikerül neki, és bizony daganatos megbetegedéshez tud vezetni. Ha ugye ismételten, tehát folyamatosan nagy kitettségbe kapjuk ezt, akkor a legveszélyesebb.
4: Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy mi vesz minket körül. És itt bejön az, hogy fontos edukálni az embereket. Úgy tudom, hogy tart is előadást majdnem sokára ebben a témában.
3: Igen, bizony, most a ásványbörzén október 17-18-án tartok egy előadást, amiben az ásványok, hát a legizgalmasabb, legkülönlegesebb ásványokról lesz szó, és többek között egyébként most a jövő év évásványa jelölt lesz, most a szerpentin azbesztünk. Szóval róla is szó lesz, megnézzük, hogy miért veszélyes, és mibe ő a leg. Sajnos ez egy szomorú történet, mert ugye az amfibol azbeszt az nagyon sok közvetett halálesetért, megbetegedésért felelős. Én azt mondom, hogy az a fontos, hogy tudjuk, hogy ez nem egy olyan dolog, amitől úgymond félni kell, hanem tudjuk kezelni mindazokat az ásványokat, amik veszélyesek. Úgy az azbesztet, úgy a mérgező ásványokat. Tehát az a lényeg, hogy értsük, hogy hogy van. Mert találkoztam már olyan emberrel is, aki azt mondta, hogy hú, azbeszt, az kín van a természetben, az mérgező, hozzáérek, és nekem annyi. Ez volt az emberek véleménye. Na most ugye mindenki csak hallja, felületesen olvassa, át kell látnunk a dolgot tényleg, hogy mi is okozza gondot ebben az esetben, és hogy egyáltalán tudunk-e valamit tenni az ügy érdekében, vagy egyáltalán fontos-e valamit tennünk, vagy igazából maradunk egy elég kicsi megbetegedési eséllyel. Hát igazából ez mindenkinek a saját belátása szerint a döntés. Tehát van, aki megjed és felszedi a háza elől a követ, és azt mondja, hogy hát a minimálisra is csökkentsük le annak az esélyét, hogy bármi gond legyen. Van, aki meg kifejezetten úgy is, hogy tudja, hogy ez azbeszt, neki tetszik a zöld szín, és leteszi, mert azt gondolja, hogy a nagyszülők is letették, az azelőttiek is letették, a hegy már 200 éve ontja magából ezt a kőzetet, és mégse lett senkinek baja. A másik szerencsétlen meg belefut, és neki meg lesz baja. Tehát ez igazából a szerencsém múlik, mert egy szál is gondot okozhat sajnos.
4: Nem csak por és sár, a titokzatos talaj a Magyar Talajtani Társaság vándor kiállítása, ami februárban nyílt meg a fővárosban, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. Jelenleg a Széchenyi István Egyetem Moson-Magyaróvári kampuszán látható a tárlat. Erről is kérdeztem professzor dr. Dobos Endrét, a Magyar Talajtani Társaság elnökét.
5: Talajtan nagyon sok szépséget és bemutatnivalót tartogat, de emellett annyira hiányos a társadalom talajtani tudása, hogy azt szerettük volna, hogy egy picit szembesítsük magunkat is, meg mindenkit azzal, hogy van alattunk egy talaj, aminek nagyon-nagyon sok funkciója van, nagyon sok és nagy szerepet játszik az életünkben. Nyilván mindenki tudja, hogy rajta nőnek a növényeink, meg sok mindent kiszedünk belőle, meg tisztítja a vizet, meg a klímaváltozást tompítja, meg hasonlókat, de valahogy a hétköznapi életben egyáltalán nem kap akkora figyelmet, mint amekkora járna neki. És ezért döntött úgy a Magyar Talajtani Társaság, hogy belekezd ebbe a kiállításba. Nagyon-nagyon sok anyagunk gyűlt már össze az elmúlt időszakokban. És amikor az ember így egymás mellé tesz gyönyörű talajszelvényeket, akkor azok tényleg szépek. Tehát már ránézni is jó, én azt gondolom, és hogy így ránéz az ember, egy dolog biztos tudatosul benne, hogy hihetetlen nagy az a talajtani változatosság, amivel élünk. És ha már csak ezt be tudjuk mutatni, hogy a talajaink sokfélék, és a talajok használatának is sokfélének kellene lennie, akkor már nagyon léptünk előre, mert az azt jelenti, hogy az emberek fejébe kicsit beépítettük azt, hogy létezik talaj, a talajoknak tulajdonságaik vannak, a tulajdonságukhoz alkalmazkodnunk kell, és hogyha alkalmazkodunk, akkor tudunk hosszú távú, fenntartható talajgazdálkodást csinálni.
4: Legtöbbször, hogyha a talajról beszélünk, ugye az agráriumra gondolunk elsőként. Itt is azért vannak bizonyos kérdések, amiket jó, hogyha átbeszélünk ugye szakemberrel, mert hogy problémás ugye most a gazdálkodás nem csak a klímaváltozás miatt, hanem alapvetően is mondjuk a talajhasználat. Nem biztos, hogy a legjobb módszereket használják a gazdák. Milyen problémák vannak az agráriumban a talaj kezelése kapcsán?
5: Nagyon megkönnyítette az életet, és amikor óriási tömegű gépeink vannak, óriási erővel rendelkeznek, nagyon hatékony vegyszereink vannak, amelyekkel sajnos nem csak a kártevőket tudjuk kontrollálni, hanem az egészséget hozó talaj életet is el tudjuk pusztítani, és ezek így együtt azért egy hihetetlen nagy nyomást helyeztek, nem csak a talajainkra, és nem csak az agrárium oldaláról, hanem a teljes környezeti rendszerünkre, a teljes társadalom oldaláról. Nyilvánvalóan változtatni kell és szembesíteni kell a társadalom összeszegmensét, így az agráriumot is azzal, hogy ugye ezek a technológiák, amiket használtunk, ezek hát ugye akkor jónak tűntek, meg még most is sokszor könnyűnek és hatékonynak tűnnek, csak a mellékhatásuk iszonyú nagy. Olyan talajpusztulást és lerombolást eredményezett, amit hogyha most jelen pillanatban nem lennének foszilis energia alapú megoldásaink, akkor már most nagyon nagy bajban lennénk. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy hogyan használjuk, és miképpen használjuk, és hogyan lehetne kevesebbet kizsarolni belőle, de hosszú távon együtt élni vele. De ugyanez van, én azt gondolom, hogy az emberi tájhasználat összes másik szegmensében is.
4: Amerre járok, én nagyon sok helyen látok építkezést. Erdőterületeket akár elkezdenek beépíteni, vagy amit én korábban mondjuk szántóföldnek láttam, ott már például társasház áll. Talajvédelem szempontjából a beépítés mennyire nagy probléma Magyarországon?
5: Igen, amikor talajokról beszélünk, mindenki a mezőgazdaságra gondol, esetleg ugye az erdészetre, esetleg a gyümölcsösökre, pedig nagyon-nagyon fontos szegmens a városi talajok köre. És a városi talajoknál is nagyon nagy hibáink vannak, ott is minden létező centimétert beépítünk, lebetonozunk vagy betérkövezünk. De ennél nagyobb problémát, ugye, amit a környezetünkben okozni tudunk, hát az ügy ugye a szűz területeknek a beépítése. Akkor, amikor óriási barna mezős területeink vannak, amelyeknek ugye vannak persze hátrányai a beépítés szempontjából, de ezt úgy kezelni, hogy az egészséges mezőgazdasági területekre, mezőkre, rétekre, erdőknek a helyére összeszerelő csarnokokat vagy lakóparkokat építünk, ahelyett, hogy azokat a területeket próbálnánk hasznosítani, ami egyébként a városoknak a központi területein vagy a szélein gyakorlatilag könnyedén rendelkezésre állna. Szerintem ez nagyon nagy hiba, tehát annál nagyobb talajrombolás vagy talajpusztítás, mint amikor a talajt lefedjük, gyakorlatilag kisöpörjük az életből, a napi vízgazdálkodásból, a biodiverzitásból, klímaadaptációból és klímaváltozás csökkentésből. Hát ennél nagyobb hibát nem tudok elképzelni. Abban nem gondolkodunk, hogy ennek a kis országnak most is az egyik legnagyobb problémája az, hogy a környezeti rendszert életben tartó természetes tájai gyakorlatilag eltűntek. Alig találunk olyan helyet, ahol még természetes élő közösséget, természetes talajokat látnánk, és hát ennek hiányában természet gyakorlatilag eltűnik. És az, ami önmagát fent tudja tartani, azután ezt a rendszert már nem tudja fenntartani. Tehát gondoljunk csak arra, hogy egy beépített, lekövezett, lebetonozott terület nyáron mennyivel melegebb, mint a környezete. Ez soha nem fogja lehűteni a nyári meleg hőhullámokat. A víz nem tud beszivárogni, az elfolyik a felszínen, ha nagyobb vizek vannak, felhőszakadások, mind egyszerre jelennek meg a felszíni vízfolyásokban, óriási villámárvízveszélyt hozva létre. Egy nagy eső, vagy nagy összeszerelő csarnoknak a lefolyó csatornáiból olyan mennyiségű víz ömlik ki egy helyre nagyon sok esetben, hogy az már önmagában olyan eróziós kárt okoz, amit kezelhetetlen. És én azt gondolom, hogy ezt már végre észre kellene vennie ennek az országnak, vagy észre kéne nekünk is venni. Az az érték, amikor egyre több élő rendszer van, egyre több fa, fű, bokor nő körülöttünk élőben, nagyban. Ugye el lehet képzelni, hogy mennyivel hűvösebb és kellemesebb egy erdőben tölteni egy napot nyáron, mint egy betonfelszínen, és akkor csak a két szélsőséget mondtam, de ennek ezer áttételes lépése van. Nagyon fájdalmas nekem ezt végignézni, hogy milyen hihetetlen gyorsasággal nőnek a városok ipari parkjai. Mindenki ipari parkot akar, akkor is, ha a szomszédban félig üresen, vagy háromnegyedig üresen már csináltak egyet, de a szomszéd településnek még nincsen, akkor ő is ledózerolja az erdejét, bozótosát, csak azért, hogy tudjon rá betont és bármi más tenni, és hát, ha majd onnan is jön egy kis iparűzési adóbevétel. Én azt gondolom, hogy ezek óriási, rövid távú csapdák.
4: Többfajta talaj is létezik. Gondolom itt a kiállítás kapcsán ezeket is próbálják bemutatni, hogy mennyire sokszínű lehet, vagy lehetne akár az országban a talajnak a szerkezete.
5: Magyarország egy talajtani paradicsom, ahol a talajképző tényezők olyan változatosak, hogy a rajta képződő talajok is nagyon változatossá válnak. És amikor valaki ezt a kiállítást most éppen Moson-Magyaróváron megnézi, ami a legjobban szokott tetszeni mindenkinek, az a Kárpát-medencei keresztmetszet. Van egy ilyen nagyon hosszú palikép, ahol szépen azt szimbolizáljuk, hogy a Kárpátok gerincéről, ahogy megérkezünk az Alföld mélyebb fekvésű területeire, hogyan változnak a talajok, talajadottságok, talajtípusok, és akkor oda szépen végig sorba ki van állítva 8 darab talajmonolit, talajszelvény, ami a teljes valós talajtulajdonságokat mutatja, és tényleg látványos, tényleg szép, és tényleg azt mondja el, amiről már korábban beszéltünk, hogy ugye a talajaink tényleg változatosak, ami egy nagy-nagy lehetőség. Sokszor ugye a gazdálkodók is hátránynak vélik, mert ugye akkor, ha változatos a táblájuk, akkor nem lehet ugyanazt a gépet ugyanolyan beállításokkal végigküldeni rajta, és akkor gyorsan, hatékonyan művelni a területet. Ugye erre találta ki a modern gazdaságot, precíziós gazdálkodást, amikor tényleg a termőhelyi adottságokhoz, a táblán belüli talaj típusokhoz alakítjuk át a művelés módját, a kiadott input anyagok mennyiségét, úgyhogy ezeknek az ismerete szerintem nagyon-nagyon fontos. De nem csak a gazdálkodóknak fontos, hanem a hétköznapi ember számára is fontos. Egy hétköznapi ember is nagyon jól tudja, hogyha kicsit nagyobb területe van, akkor hol mit terem meg, miért, milyen körülmények között, és ehhez alkalmazkodva sokkal hatékonyabban tudja élni az életét.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: Adásunk végén hallgassuk meg a zöld híreket a felelős szerkesztő Sarkadi Péter válogatásában, amit Kobolák Attila olvas fel.
6: Magyarországról indult az MME kutatása, mely a kékvércsék vonulását műholdas jeladókkal követve jutott el Angolnába, ahol 2019-ben eddig ismeretlen méretű, ragadozó madár gyülekező helyet azonosítottak. Ez a Falkópolis, azaz az 1 millió kékvércse otthona. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület programjáról szeptemberi számában közölt cikket a National Geographic, a magyar kiadásban pedig az októberi számban. Így a sikertörténet világszerte akár 300 millió olvasóhoz is eljuthat. A Falkópolis a világ legnagyobb telelő ragadozó madár csoportosulása. Minden márciusban akár 1 millió kékvércse gyűlik itt össze az európai és közép-ázsiai költőterületekre való visszatérés előtt. Ez a faj felbecsült világállományának jelentős része, így a terület sorsától egy egész faj jövője függ. Az Orbis Angola és a Falkópolis Alapítvány 60 évre kapott természetvédelmi célú használati jogot egy hektárnyi területre. Az itteni táborban zajlanak a gyűrűzések, a jeladózások és a helyi közösség természetvédelmi nevelése is. Európa legnagyobb csirketermelő vállalata, a MHP. A magyar-horvát határ mellett megépült Legradi megafarmjának kapacitása évi 1,8 millió csirke. Az üzem a közeljövőben indulhatna el. Ez ellen tiltakozott kedden 12 Greenpeace aktivista, akik a megafarm tetejére egy 500 négyzetméteres szlogent is felfestettek. Az állatvédők szerint minden megafarm hatalmas állati szenvedésre épül, mely a környezetre és az emberi értékekre is kihat. A húsgyárban a természetellenes gyors növekedésre kitenyésztett csirkék olyan szorosan vannak az istállókba zsúfolva, hogy még szárnyukat sem tudják kitárni. Ezek az intenzív körülmények ideális feltételeket teremtenek a fertőző betegségeknek, veszélyeztetve az alig néhány száz méterre fekvő Veliki Pazut madárrezervátum mintegy 250 ezer vízi madarát. Ez része a Mura-Dráva-Duna bioszféra rezervátum 930 ezer hektáros UNESCO által védett vizes élőhelyének, melyet hihetetlen biodiverzitása és hatalmas folyami folyosói miatt Európa Amazonasaként ismerünk. Lemond, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója, Láng István, október 15-ével. Az élő környezetért felelős minisztérium közlése szerint az OVF főigazgatói tisztségének betöltésére napokon belül pályázatot írnak ki. Az új vezető kinevezéséig Gacsályi József eddigi műszaki főigazgató helyettes látja el a tisztséget. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook bejegyzésében kiemelte, egyetértettek Láng Istvánnal abban, hogy szemléletváltásra van szükség a vízgazdálkodásban. A főigazgató szakmai pályafutása elsősorban a vízlevezetéshez és az árvízi védekezéshez kötődik, ezért nem szeretne akadálya lenni annak a változásnak, amelyre a megváltozott körülmények között a vízügyi ágazatnak, a szakmának és a civil szervezeteknek egyaránt szüksége van. Az árvízvédelem területén felhalmozott tudására és tapasztalataira a jövőben is számítok, tette hozzá a miniszter. A főigazgatói pályázati pozíció betöltésére olyan új vezetőt szeretne, aki elkötelezett a szemléletváltás mellett, a vízmegtartást pedig a magyar vízgazdálkodás egyik legfontosabb prioritásának tekinti.
2: A Föld maradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu oldalon. E-mailben is megtalálnak minket a földmaradtkukac@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Sije Gábor nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Barta Bernadett.
0: Tegnapi műsorunkat hallották.
1: Kossuth Rádió. Ózdon a 90,3 MHz-en.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
7: A szakma felé egyrészt a helyi színjátszókört vezető irodalomtanára, másrészt egy szintén odajáró lány terelte, akiért ő akkoriban oda volt. Az egyetem elvégzése után egyből a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházhoz szerződött, amelynek immáron 27 éve tagja. A magyarországi közönség is láthatta őt színpadon. 2013-ban ugyanis vele mutatták be a János Vitézt a Nemzeti Színházban. Másfél évvel ezelőtt a Kossuth Rádió kulturális műsorában találkoztam vele először, amikor a televízióban futó Hunyadi sorozatban Szilágyi Mihályként, ezzel párhuzamosan a moziban pedig a Véletlenül írtam egy könyvet című filmben egy kétgyermekes, özvegy édesapaként láthatták a nézők. Köszöntöm Önöket, Kovács Bernadett vagyok. Vendégem az élete nehézségeiről is meglepően nyíltan beszélő Mátray László Jászai Mari díjas színművész, aki október 23-án kerek évfordulót, az 50. születésnapját ünnepli. Budapesten beszélgettem vele, amikor egy magyar sorozat forgatása miatt a fővárosban tartózkodott. Bár erről a munkájáról egyelőre többet sajnos nem árulhatott el.
8: Hogy vagy? Ez a kérdés manapság annyira kiüresedett. De veled kapcsolatban én azt érzem, hogy ez a kérdés valahogy mindig releváns, hogy te hogy vagy éppen.
9: Hát én nagyon régóta így folyamatosan valahogy ilyen átmenetben azt érzem, hogy nem tudom azt mondani, hogy jól vagyok, de azt sem tudom mondani, hogy rosszul vagyok, szóval hogy ilyen turbulenciában.
8: Azt hiszem, erre szokták azt mondani, hogy kösz meg vagyok. Jaj. És akkor így lépjünk tovább, igen, menjünk tovább, igen. Ne is kérdezzek, de hát én sajnálom, én most kérdezni fogok, hogy, hogy akkor a rossz, ha rossz, akkor miért rossz? Hogy miért rossz?
9: Most konkrétan jól vagyok, tehát most, hogy itt vagyok Budapesten forgatók, szóval hogy ennek az egésznek nekem van egy jó kis ilyen, nem úgy kimeditálom magamból az otthoni, nem mint az erdélyi
8: gondokat.
9: Igen, hanem valami olyasmivel kapcsolódok, ami pont amiatt, hogy nem sűrűn történik velem, vagy nem gyakran vagyok ilyen helyzetben, valahogy egy olyan enyhe szabadságérzet, amikor tudod el, jössz, dolgozol, pedig semmi nem változik egyébként, csak valahogy nem azt érzem, hogy most a hétköznapok terhe van rajtam, úgyhogy ezek a napok jók.
8: Környezetváltozás magyarul,
9: így van, így van, így van.
8: Hogyha nem vagy jól, akkor az többnyire munka miatt van? A munkából adódik?
9: Igen, igen. Rám nagyon erősen rányomja a bélyegét éppen az, hogy valamiben hogy vagyok, valamilyen munkában, hogy találom meg magam, vagy mennyire milyen segítséget kapok, vagy hogy így teljesen egyedül maradok benne, vagy például másra számítok, és akkor nehezebben dolgozom fel.
8: De ez a te belső vívódásod, ugye? Tehát ez mind a saját magadnak való megfelelés.
9: Igen.
8: És ez
9: igen.
8: Ilyen mélyre tud vinni, hogy akár azt is tudod mondani, hogy nem vagy jól?
9: Hát akár azt is tudom mondani, hogy nem bírom csinálni. Tehát, hogyha menet közben eljutok oda, hogy összeomlik a kártyavár, vagy minimum egy torony, egy bástya, akkor kész, vége nálam. Akkor tényleg olyan, mintha eltörött volna, tehát összedőlt volna az egész. Szóval igen, és egyébként meg ezen dolgozok egy ideje, hogy ne rántsam ki magam alól teljesen a széket, vagy szőnyeget, vagy amit ki lehet rántani. Szóval ne hagyjam, hogy összedőljön bennem a kártyavár. Vagy ha össze is dől, vagy azt érzem, sokkal hamarabb kijönni ebből a mélyrehúzó spirálból, vagy ebből az érzetből, hogy kész, vége az egésznek.
8: Jól sejtem, hogy ez a megfelelési kényszer akár magad, akár mások felé is gyerekkorból jön?
9: Hát...
8: Mint általában?
9: Igen, mint általában, valószínűleg, és sőt, igen.
8: Elvált szülők gyereke. Hát, hogy innen eredeztethető
9: hát
8: ez?
9: Az nem az elvált szülők, nem csak az. Leginkább az, hogy ennek is, annak is megfelelni. Tehát az én szüleim nem tudták tisztázni a köztük lévő viszonyt. És ebben az első szülött gyerek voltam, tudod, aki így viszi kapja az ívet, kapja a hát gyakorlatilag mindent. És főleg apám fele végülis, mert vele kevesebbet voltam, és pont az, hogy a fiú gyerek az ugye az apának szeretné megmutatni, hogy ő mi mindenre képes. És valószínűleg, hogy igen, innen jön, hogy le kell tenni mindig valamit az asztalra, hogy kapja egy simit. Tehát, hogy kapcsolódni tudj. És tényleg, hogy kapcsolódjanak hozzád.
8: De tényleg le kellett tenni valamit? Vagy ezt csak te gondoltad?
9: Jó, ez bonyolult, mert ez egy idő után ösztönös. És nem csak az van, hogy akkor nagyon jó csinálsz, hanem az, hogy az is egy nagyon fontos, és ez, amit szerintem nekem meg kell ebben erősödjek, hogy igenis lehet hibázni. Hogy mellé lehet dolgoknak nyúlni.
8: Édesapád meteorológus, és azt is tudom, hogy te is annak készültél.
9: Annak is.
8: Annak is, igen, sok más mellett annak is. Ez is az ő felé való megfelelés akart lenni, vagy ez tényleg érdekelt téged, ez a szakma?
9: Tetszett. Főleg a helyek, tehát ahol ő élt, ahol ő a hétköznapjait gyakorlatilag töltötte. nyilván magas hegyekről beszélünk, mármint hogy romániai szinten. Most is kérdeztem, hogy ez valamilyen annak idején a 70-es évek, 74-ben, vagy mikor került oda, hogy a 70-es években, hogy ez egy ilyen büntetés volt? Nem, egyszerűen megkérdezték tőle, hogy megye, van egy hely, és ő ment. És aztán utána a Buleató, ugye, ami most egy ilyen turista látványosság Romániában szól, hogy ha azt nézzük, ezek ilyen luxus helyek. Csend, friss levegő, lehet a természetben lenni zavartalanul, szóval ezek voltak azok a helyek, amelyek engem vonzottak, és akkor az, hogy meteorológus lehetek, ezért is akartam például később erdész lenni, mert az is a természetben, és aztán földrajztanár is azért, mert annó engem a középiskolában is, az általánosban is földrajztanárnőm folyamatosan kimozdított, szóval milyen iskolaprogram volt, hogy elmentünk havonta ilyen olyan túrákra.
8: Na mindjárt eljutunk oda, hogy végül, hogy színészetet választottad, de azért én még az édesanyádra is rá szeretnék kérdezni, hogy kaptál valami olyan impulzust vagy mintát, ami terelgetett valamerre?
9: Anyám műszaki rajzoló volt, és hát nyilván

0: A gálna?
1: Nem. Valahogy a szeretlek szó az úgy nem otthonos. De az ölelések azok inkább, igen. Nyilván anyám volt az, aki ezt az egész hullámzásomat tulajdonképpen a háttérből látta és elviselte.
0: És szenvedett is tőle, szerinted?
1: Valószínű, igen, igen. Tehát nem volt könnyű, nem lehetett könnyű neki. És mindig volt egy ilyen burkolt, keresgélősebb. Nem tudtuk megfogalmazni egymásnak a bajunkat.
0: Ígérem, mindjárt eljutunk oda, hogy színész lettél, de ha még gyerekkornál maradunk, erre most azért merek rá kérdezni, mert egyrészt, amikor mi másfél évvel ezelőtt először és azóta utoljára találkoztunk, akkor is viszonylag nyíltan beszéltél erről. Másfél évvel ezelőtt volt 2 éve körülbelül, azt mondtad, hogy egy kortyot sem ittál, mert hogy neked problémád volt az alkohollal. És ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés, hogy én ennek nagyon-nagyon örülök, hogy erről te egyébként azóta már több helyen is beszéltél, mert szerintem ez egy nagyon fontos és még mindig tabu téma. Az egyik interjúban azt mondtad, hogy gyerek voltál még, amikor egy kis kupicával, vagy nem is tudom, így eléd került, és ott az a bizsergető mámor, talán ezt a szót használtad, hogy ott valami nagyon elkapott téged.
1: Igen. Hát azóta változtak a dolgok. Szóval, hogy most nem egy abstinens emberrel beszélgetsz, tehát, hogy fogyasztok alkohol. 3 évig tudtam tartani, aztán...
0: Tudtad, vagy akartad?
1: Igen, jó kérdés, mert most nem akarok úgy gondolni magamra, hogy bűntudat, csak hogy nagyon oda kell figyeljek. Egyébként volt bennem egy ilyen szándék, és ezt a ilyen terápiára is járok, és akkor, hogy ezt így jeleztem, hogy mi lenne, hogyha ezt az egy poharas, maximum 2 pohár italt fogyasztanék, és akkor hát ez kockázatos dolog. És ez tényleg így van. De visszatérve a gyerekkor, igen, egyébként a nagyapám öntött ki ilyen kupica köményes pálinkát, és akkor az volt az az érzés, hogy hú, ez valami, hogy nagyon jó. Az csak az érzés volt. Tulajdonképpen az összes későbbi alkohollal való találkozásom az mindig valahogy a szorongást oldandó volt.
0: De te elmentél a falig, nem ez volt a legnagyobb probléma? Nem tudtál leállni?
1: Igen, így van. Igen, mert a kikapcsolás volt a célom, a kicsekkolás, az a helyzet.
0: Azt hiszem, neked ez a megküzdési stratégiád, ez talán így a van. Pszichológiai.
1: Talán így van, igen, igen. Engem azzal volt a legjobb, hogy én azt éreztem, nem vagyok alkoholista, csak nem tudtam meghúzni a határt. Tehát nem tudtam kikerülni ebből az örvényből. Hogy mindig, mindenhol volt alkohol. Bárhova keveredtem, volt alkohol, és akkor már nem mondtam azt, hogy nem. Tehát én engem ez zavart a legjobban.
0: Hát úgy voltál vele, hogy kívánni nem kívánom, tehát a szervezetem nem jelez, de ha már ott van,
1: igen,
0: akkor meg.
1: Igen. Na és akkor ugye nem kell arról beszélnem, hogy egyrészt ebben a szakmában elég közel van ez a helyzet, és hogyha már elkezdtem, akkor én nem tudtam kicsiben csinálni. De nem akarom, tehát már azt érzem, hogy nem akarom tönkretenni magam.
0: Úgyhogy de már tudsz határt húzni magyarul?
1: Nem tudok még, de szeretnék. Tehát, hogy már fontos lenne határt húzni nekem. Most érted?
0: De ez a határ, ez most hol van? Tehát, hogy mondjuk ritkábban fogyasztasz alkoholt, de akkor még elmész a falig?
1: Nem megyek el, nem akarok elmenni falig, nem. Ritkábban fogyasztok, és egy kicsit tudatosabban már, mint hogy,
0: na,
1: hogy
0: hát
1: igyekszem.
0: Hát
1: az igen, igen, hát az volt, hogy persze az volt, hogy szilveszterkor azt mondtam, hát nem akarom már, hogy ne pezsgőzzek, és akkor azt mondtam, hogy veszek egy üveg pezsgőt. És akkor így néha megengedtem magamnak, hogy veszek pezsgőt. Aztán egy Marosvásáron egy tankcsapda koncerten már nem volt pezsgő, és akkor ott volt egy ilyen nagy duvanás, bum.
0: És akkor, utána mit éreztél?
1: Hát
0: dostoroztad magad? Szégyelted?
1: Nem szégyeltem, de úgy éreztem, hogy a fene eje meg. Tehát, hogy semmi nem változott.
0: De ez nem igaz, hogy semmi nem változott. Hát most beszéltük meg, hogy azért mégiscsak változott.
1: Jó, de akkor azt éreztem, hogy tulajdonképpen semmi nem változott. Szóval, hogy ha van erre, és erre volt nyilván társaság, hogyha van erre, akkor én belemegyek.
0: Azt érzed, hogy ezt még meg kell fejlőd, tehát hogy neked ezzel dolgod van, vagy egyszerűen ezt most már így el is engeded?
1: Hát nem, most az a téma, hogy figyeljem, hogy mikor jön ez az ingel. Például a fáradok. Igen, ez a kicsekkolás. Tehát ez, hogy úgy el akarom engedni. Tehát ezt kéne tetten érjem, hogy na akkor mi van helyette? Mit tudnék helyette zöldteázni, vagy nem tudom. Mert közben most már azt is érzem, hogy tényleg egy pohár is elég, és közben miközben fogyasztom azt a pohár bort, vagy éppenséggel a sört, akkor érzem, hogy jó, ez most már nem is kell. Tehát, hogy azért már van ilyen érzés.
0: Egy kicsit lazítsunk ezen a beszélgetésen, most már jöjjenek a szép emlékek. Feltételezem az, amikor bekerültél a 16-7 évesen színjátszó körbe, vagy színi körbe, az egy szép emlék. Jó emlék? Hogy éled meg?
1: Jó emlék, jó korszak volt. Tehát itt a középiskolás éveket valahogy ez így átlendítette.

0: izgalmas volt.
1: Mire képes egy nő, ugye?
0: Igen, igen.
1: Egész pályát ki tudja jelölni.
0: Hát igen. Szóval, hogy én tényleg nem akartam, nem eszembe se jutott, hogy nem is volt nagyon sok közöm színházhoz. Viszont volt egy nagyon jó irodalomtanárunk, és főleg a világirodalmat, meg a drámákat, ezeket nagyon szuperül adta le, és ő is csinálta ezt a diákszínjátszó csapatot egyébként, az ő keze alatt működtünk, úgyhogy jó, nyilván köze van a lányhoz, mert valami fajta kíváncsisággal mentem, hogy hova jár. De a drámákhoz való viszonyulásomat, ezt mégiscsak ettől a magyar tanártól.
1: A nyitottságot.
0: Igen, és hogy az értelmezést, hogy hogyan olvassunk egy történetet, azt mégiscsak tőle kaptam. A romantikus része nyilván az, hogy egy lányért, vagy lány után, de az, hogy mi is a tragédia, mi is a komédia, hogy vannak bennünk ezek elhelyezve, azért azt tőle kaptam, és akinek a neve Salamon András.
1: És akkor 1999 végzel a főiskolán Marosvásárhelyen, és egyből Sepsiszentgyörgyön kezdesz.
0: Igen.
1: És azóta ott vagy.
0: Igen.
1: Félsz a változástól, vagy annyira jó társaság van ott, és szakmailag annyira kielégítő, hogy nem akarsz váltani? Vagy valahogy ez így a kettő együtt?
0: Is, igen. Tehát, hogy nehezen váltok, benne van. Szakmailag elégedett vagyok. Nem 100%-osan, tehát, hogy ez egy hullámzó történet. Meg ugyanakkor ugye megnyittatott előttem a filmezés, ez a kiskapu, és hogy a színház lehetővé tette, vagy hogy mondjam, nem akadályozta, vagy nem mindig, néha nyilván kellett határt húzni, de hogy ezt tudtam csinálni, ezzel valahogy oldódott bennem ez a bezártság érzés, hogy akkor én most csak egy színháznak vagyok az alkalmazottja, és így fogok meghalni. Régebben ez másképp volt, tehát ha valaki oda szerződött, az jó, az egy életpálya volt, aztán de valahogy én nekem ez megadatott, hogy jöjjek, menjek, és emiatt jó is, hogy van egy olyan csapat, ahol otthon érzem magam.
1: Hogy többnyire prózát játszol? Szoktál énekelni, vagy zenés darabokban játszani?
0: Nem játszom.
1: Tehát hogy állsz te az énekléssel?
0: Ha bizalommal nyúlnak hozzám, akkor meg tudok feladatokat oldani. Amúgy meg gátlásos vagyok.
1: Ha énekelni kell.
0: Ha énekelni kell, igen. Nincs rossz hangom egyébként. Nem szeretem, ha hamisat fogok. És az viszont annyira gátol, hogy nehogy hamisan énekeljek, hogy nekem nagyon ki kell gyakorolni. Egyébként gyakorlás kérdése, csomó minden.
1: Vállalnám műzikert?
0: Nem. Mármint olyan értelemben nem vállalnék, hogy így most akkor én eljövök egy musical színházba, esélyem nincs. Tehát volt egy feladat, ahol két jól képzett hangú énekes színészek, de akik jól énekeltek, és melléjük kerültem, olyan feladat volt, és a basszust kellett vinni. És volt egy segítségem, aki naponta, akivel én egy hónapig, vagy azt hiszem egy hónapig, mert ugye lassacskán születtek a dalok, mármint a zeneszerző apránként küldte el az anyagot, és én naponta több órát gyakorolva megtanultam, és működött. Csak nekem fejben biztosnak kell lennem, és ez nagyon függ attól, hogy milyen zeneszerző vagy, akár milyen korepetitorral dolgozok, szóval, hogy meg tudjon nyugtatni. Mélyebb fekvés, vagy mélyebb regiszterben élek, mozgok a hétköznapjaimban, ezért mondjuk a magastól félek, és valószínűleg, hogy még magasabbnak képzelem el azt a hangot, és akkor ott van egy szorítás, amitől, igen, tehát ezt meg kell tanulni, de ezt gyakorlással meg lehet oldani.
1: De pont ezt akartam mondani, hogy akkor viszont nem vagy lustag gyakorolni, tehát hogy te egy ilyen szorgalmas színész vagy.
0: Hát,
1: ha megkívánja a szerepet.
0: Ha megkívánja, most már nem vagyok annyira szorgalmas. Most már úgy valahogy például volt egy, lett volna egy lehetőség, hogy mondjuk Bicska Maxit énekelni, és el is kezdtem a hangképzésre járni.
1: Hát a Tamási Járon színészben?
0: Igen, igen, és aztán úgy döntöttek, hogy mégsem, mert ugye módosítani kellett volna a kottát, és akkor mégsem lett. Tehát, hogy én beleállok, hogyha olyasmi van, hogy de egyébként most nem járnék be, most már nem járok be, mondjuk énekórára, csak azért, hogy de karbantartás szempontjából mondjuk meg izgalmas lenne, csak hát ez, na.
1: Képzeld, nemrég a Budapesti Nemzeti Színházban voltam interjút készíteni, és amíg várakoztam az interjú alanyomra, addig az ügyelő hívta a színészeket a János Vitéz felújító próbájára. És aztán megtudtam, hogy ez már a második generáció azóta, hogy te legelőször voltál János Vitéz.
0: Én is láttam nemrég egy ilyen videót, ahol Berec István, ifjú Berec Pitty tanította, vagy újra tanította a koreográfiát, meg is lepődtem.
1: Azért ez nagy szó, nem? Tehát, hogy hozzád mérik most már a Mátray László volt az első János Vitéz. Az én interjú alanyom ezt kimondta, miközben így törölgette a szemüvegét, hogy hát csak nem akart költözni. Tehát, hogy ők hívtak téged.
0: Ja, igen, igen.
1: Hogy legyél társulati tag.
0: Csak igen, igen.
1: Hát
0: igen.
1: A Mátray László nem akart költözni.
0: Nem, valóban nem akartam.
1: Oda is úgy indultál, ugye? A Mátray László sem most már mondhatjuk, hogy kicsit félve, kicsit bizonytalanul, aztán nagyot szólt, láss csodát.
0: Igen, érdekes helyzet volt. Hát nézd, bizonytalanságban. Eleve furcsán volt, tudod, hogy kikértek, elengedtek, szóval nem tudom, aztán hirtelen jött az egész döntés. Én a színpadon leginkább tényleg a tragédiák, vagy a komédiákat, tehát a drámai műfajt érzem, azt kerestem. Ezért furcsa volt, hogy a János Vitéz ilyen ebben a formában színpadon van. Tehát én dialógusokban gondolkodok, tehát valaki mond valamit, és arra valaki mond valamit. És akkor ebből van konfliktus, vagy nincs konfliktus. Szóval valahogy így képzeltem el, és akkor ez nem úgy volt, ezért elbizonytalanodtam természetesen, és hogy akkor itt, hogy hogyan kell, és akkor van a rajzfilm, és van a Cserhalmi hangja, és egy ilyen nagy jó kis káosz lett a fejemben. De vettem az akadályt, tehát már úgy értem, hogy ő sikerült megbirkóznom a feladattal én is, és meg is szerettem, nem azt mondom, hogy egyből, vagy hogy így könnyedén engedtem bele magam, de szerettem, és 50 előadást csináltam végig, izgalmas volt. A János Vitéz után jött Zsótér Sándor, rendezte az Ibzent. A bíró voltam benne, és én nagyon szerettem. Na, látod, ő például nem egy ilyen kaliberben gondolkodott, hogy akkor most János Vitéz, vagy Szimbád, vagy Bánkbán, hanem az az ember, aki más utat is, azt nagyon szerettem.
1: Ja, mert hogy az első három, amit felsoroltál, az a hősies?
0: Hát talán.
1: Erre gondolsz?
0: Ja, igen, igen. De én úgy gondolom, hogy a János Vitéz sem volt nekem nem hős. A Tilla sem hős.
1: Kikre tekintesz hősként?
0: Senkire. Nem, nincsenek. Szerintem ilyen hősökről beszélünk. Akik valamit csinálnak, azok nem azért. Tehát én szerintem nem azért csinálnak, vagy érnek el valamit, mert hősök akarnak lenni. Aztán a környezet azt mondja, hogy huha, ez igen. De nézd, János Vitéz, ő neki nem volt más útja. Csak ez az út volt. Tehát neki meg kellett lépni azokat a dolgokat. Igen, ilyen szempontból nevezhetem hősnek, hiszen olyasmit tudott meglépni, amit mondjuk én nem tudnék.
1: Neked van hősöd? Ilyet magánéletedben?
0: Nincs.
1: Szakmai
0: nincs,
1: életedben?
0: Nincs. Nem, egyszerűen ezt a hős szót valahogy nem tudom így
1: tolod magadtól?
0: Tolom, igen. Szerencsére a Szent Györgyi Színház nem ilyen beállítottság. Tehát nem ez volt a profilja, hogy akkor van a Mátray, aki a hős alkat, vagy akár lehetne az is, és akkor, ha olyan feladat van, akkor őt elővesszük, és oda tesszük, és akkor ő meg beáll, és megcsinálja.
1: Ahogy látom, a filmekben sem feltétlenül ezek a karakterek, szerepek találnak meg.
0: Igen, nem véletlen valószínű. Én inkább emberivé tennék karaktert.
1: Valamiért én azt érzem, hogy a Koyot az más, és vagy fontosabb, vagy különlegesebb szerep az összes film szerepet közül. Ez valahogy ilyen előkelő helyen szerepel, mondjuk akár a szívedben.
0: Így van, az egy nagyon speciális találkozás. És jó hatással volt rám egyébként. Szóval, na ott például éreztem azt, hogy amikor a karakter részleteit segítenek megtalálni magadban, és biztatnak, hogy keresgélj, vagy hogy tartsd magadban azt a feszültséget, vagy azt a hangulatot, amibe éppen belekeveredtél egy forgatáson. Kostyál Márkő nagyon érezte, hogy vezessen bennünket. Eltelt jó pár év, és még mindig ezt a hálát érzem, hogy én abba a történetbe bekerültem.
1: Tudod, mit figyeltem meg, hogy így vagy úgy, de többször megtaláltak téged az apa szerepek. Nem mindig feltétlenül az apaságon volt a hangsúly, tehát akár mondjuk a Koyotban is volt egy kis fiad, de nem az apaságodon volt a hangsúly.
0: Nem az apaságomon, de az apámmal való konfliktuson volt a hangsúly inkább.
1: Igen, de hogy a te karaktered is apuka volt, tehát hogy egy kisfiút melléd raktak. Én az első filmet, amit láttam veled, az a Hab című film volt, 2019, azt hiszem. Ott nem a vér szerinti gyereked volt, azt hiszem pont Lacikának hívták. Igen. A karaktert, de hogy valahogy ott is elkezdtél nyilván forgatókönyv szerint apáskodni felette. És akkor a véletlenül írtam egy könyvetről, már ne is beszéljünk, hát ott viszont tényleg egy apa szerep volt. Igen. Egy apa karakter. Te be így amúgy belegondoltál, hogy miért találnak meg ezek a tapad szerepek?
0: Hát...
1: Szóval fel ezen gondolkozni? Vagy ami jön, jön, és akkor...
0: Vívódok, néha vívódtam. Most már azon vagyok, hogy így ne okozzon például egy ilyen helyzet nekem problémát, hogy nekem nincs gyerekem is, egy apát kell, hogy hiteles tudok-e lenni, hogy apát kell játszanom.
1: Hiszel tehát, abban, hogy esetleg ami hiányzik az életedből, azok a szerepek által jönnek az életbe?
0: Igen, igen. Tehát nekem nagyon nagy lehetőség egyébként az, hogy színházban dolgozom, meg hogy filmmel is találkozom az életemben, mert ez egy lehetőség, hogy én magammal is foglalkozzak. Igen, és hogyha mondjuk valami nincs, az nem jelenti azt, hogy az nem lenne meg benned, hogy az nem létezik bennem, hogyha mondjuk éppenséggel most például vegyük konkrétan az, hogy nincs gyerek, akkor én nem tudok vásznon vagy színpadon apát játszani.
1: Ez a gyerek téma téged mennyire zavart, és most hogy állsz ezzel a kérdéssel? Elengedte, de már el akarod engedni?
0: El kell engedni, tehát nincs mese. El kell engedni, időben legyen az ember, ne a gyerekének a nagyapja legyen, szóval, hogy... De hogy ezen ne szorongja.
1: De ez is meló? Tehát munka, hogy ne szorongja?
0: Ez tudja, a fene, hát nem tudom, hogy meló-e, hát az, hogy...
1: Tehát van ezzel dolgod? Úgy érzed, hogy ne szorong?
0: Igen, ez nagyon egyszerű dolog. Ilyen értelemben nem foglalkozok naponta, tehát hogy ne érezzem azt, hogy áldozat vagyok valaminek, saját életemnek, hogy én ezt így elszúrtam. És próbálom tulajdonképpen feloldozni magam ez alól a nyomás alól, hogy kevesebb vagyok-e emberként, hogyha ez nem jött össze, vagy hogy ha nem jön össze, vagy nem. Nyilván egy élményt úgyse kap meg az ember, de az is lehet, hogy sokkal rosszabb élményt kapnak, nem tudom.
1: Milyen apuka lenne ez szerinted?
0: Hát,
1: szigorú?
0: Fú, nem tudom, mert ez sok mindentől függ, de ezt nem lehet. Ezt nem lehet ezt szerintem így belülni, hogy milyen lennék. Én tudom, hogy az igen, hogy milyen szeretnék lenni, vagy hogy legalábbis inkább barátja szeretnék lenni. Tehát nem kívánnék ilyen, ez a szigorú apa, vagy hogy mondjam, a tartásos, ezt valahogy nem tudnám. Bár lehet, hogy az működne, nem tudom.
1: Visszatérve még szakmára, meg filmekre, hát nem mehetünk el szó nélkül a Hunyadi mellett sem. Mondhatjuk azt, hogy egy hatalmas produkció. Magyar léptékben mérve nagy.
0: Igen,
1: nagy.
0: Igen. Valóban az.
1: Ez volt az a casting, amire nem is nagyon akartál elmenni? Csak olyan e-mailen, hogy na jó, ha már itt vagyok Pesten.
0: Igen, tehát nem valami nem nagy képűség, csak úgy akkoriban több ilyen anyagot küldtem be magamról, valahogy nem választottak ki, vagy valahogy így nem, és úgy éreztem, hogy nekem most...
1: Nincs ezzel
0: itt pihen, igen, hát hogy így pihentesen.
1: De akkor mi történt?
0: Hát aztán lehet. Hát egyrészt megnyugtató volt, hogy így nem kellett tulajdonképpen a casting annyi volt, hogy eljöttem, egyszer is találkoztam. Nem, kétszer voltam. De hogy nagyon biztosra mentek velem, szóval, hogy nem kellett versenyeznem. Na, és ez nekem jó út, hogyha így azt érzem, hogy nem kell versenyeznem. Nem szeretem a versenyt. Tudod, rá tudnak erre azért játszani a ilyen szereplőválogatáson, hogy versenyben tartanak, versenyeztetik egy kicsit a színészeket, és akkor ez egy nagyon rossz hangulat. De ez egyébként mindenhol van. És ettől valahogy azt sugallták, vagy éreztették, hogy így megvagyok.
1: Ez hát azért elég nagy kiváltság, nem? Ezt nem sokan mondhatják el magukról. Legalábbis itt magyarországi viszonylatban. Tehát Hollywoodban lehet, de azért itthon szerintem nem ez a megszokott.
0: Na jó, hát ez nem minden filmre érvényes, ez erre a szerepre volt. De mondom, ezt lehet, hogy tulajdonképpen ugyanúgy mentek a körök, csak hogy én nem tudtam róla. Nekem volt egy ilyen kis belső meggyőződésem, vagy valahogy egy ilyen biztató energia, hogy na, ha már eljövök, és itt vagyok, hogy akár lehetne. Nyilván akkor aztán jöttek a problémák, a Szentgyörgyi Színházzal egyeztetni kellett, hogy ez hosszú időre szól, szóval hogy lesz. És akkor elkezdődik a munka, és amikor elkezdtük a melót, akkor ott minket elkezdtek szépen kovácsolni, hogy bizonyos átalakulásokat, lelki tűrőképességet, a fizikai tűrőképességet is, meg egy csomó mindent kellett pallírozzunk magunkon.
1: Hamarosan 50 éves leszel, előre is boldog születésnapot kívánok.
0: Köszönöm szépen.
1: Ott tartasz, ahol szerettél volna tartani? Az vagy, aki szerettél volna lenni 50 évesen?
0: Érdekes. Azért, mert nincs meg bennem, hogy mi szerettem volna lenni 50 évesen. Tulajdonképpen ami van, az jól van. Mindennek helye van. nem valami nagy revelációban kell nekem gondolkodni, hogy most akkor Isten 50 év ez sem, tehát hogy ez gyakorlatilag ugyanúgy a 49, de a 35 is valahogy, de hálás is lehetek akár annak, hogy 50-et megértem. Szóval ez jó dolog. Bár még nem értem meg, de hogyha megérem. Szóval, hogy igen, tehát ami van, az jól van.
2: Kedves hallgatóink, vendégem Mátray László, Jászai Mari díjas színművész volt. Köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is, Kovács Bernadettet hallották. További szép estét, jó rádiózást kívánok!

0: 2032-re valószínűsítik Magyarország eurócsatlakozását. Rakétatámadás érte az ádeni elnöki palotát, napos, de szeles időre számíthatunk. Éjjel egy óra van, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kis József. Londoni elemzők 2032-re valószínűsítik Magyarország eurócsatlakozását. A világ egyik legnagyobb politikai-gazdasági kockázatelemző csoportja, az Eurázsia Group, friss helyzetértékelésében azt írta, rövid távon várható elcsúszás a magyar költségvetésben, az aszálykárok és a geopolitikai sokkok miatt, de ezzel együtt is reális a 2030-as belépés az árfolyam rögzítő rendszerbe, majd két évre rá az euróövezetbe. A bankoknak súlyos gondatlanság esetén is vissza kell téríteniük az ügyfelektől csalással megszerzett pénzt, döntött az Európai Unió Bírósága. A határozat ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a bank a visszafizetést követően azonnal térítési igénnyel léphet fel az ügyféllel szemben, ha bizonyítja, hogy a veszteséget az ügyfél szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta. A bíróság szerint ez az értelmezés összhangban áll a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása céljával. Az Európa Tanács azt ajánlja tagországainak, hogy biztosítsanak átfogó szexuális nevelést a gyermekek számára. A 46 országot tömörítő szervezet miniszteri bizottsága ajánlást tett közzé, hogy a beleegyezésről, a kapcsolatokon belüli hatalmi viszonyokról szóló oktatás már korai életkortól segítse a gyermekek védelmét az erőszakkal szemben. Aggasztónak tartják, hogy a gyermekek egyre korábban kerülnek kapcsolatba pornográf tartalmakkal és a fiatalok szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokkal. Huszi lázadók 5 rakétával megtámadták a déljemeni Ádenben lévő elnöki palota együttest. A nemzetközileg elismert kormány miniszterelnöke és a kabinet többi tagja is sértetlen. Szemtanúk 6 detonációról számoltak be, a robbanások pánikot keltettek a lakosság körében. A támadásban legkevesebb 4 ember meghalt, és több mint 10 másik megsebesült. Eltűnnek az óriás plakátok és a reklámhálók a budapesti 6. kerületből. A Terézvárosi Önkormányzat frissen elfogadott rendelete szerint az utcabútorok és a hirdetőoszlopok kivételével mától tilos reklámokat elhelyezni a világörökségi területen. A képviselőtestület szerint ezzel érvényesül a klasszicista városkép, és a lakosságot kevesebb zavaró impulzus éri a közterületeken. A tiltás a helyi üzletek és vendéglátó egységek hirdető berendezéseire nem vonatkozik. Rendkívüli veszélyt jelent a világ korallzátonyaira a jelenleg zajló, kivételesen erős El Niño éghajlati jelenség. Az ENSZ biodiverzitási szakértői csoportja a 2008-as utolsó globális felmérés óta a zátonyépítő korallok állapotának drámai romlását figyelte meg. 2020-ra a fajok csak nem fele a kihalás magas kockázatának volt kitéve, elsősorban az éghajlatváltozás miatt. A helyzet azóta tovább súlyosbodott, mivel az óceánok felszíni hőmérséklete rekordokat döntött, amit tovább emel a júniusban kezdődött kivételesen intenzív El Niño jelenség. Reggelre sokfelé kiderül az ég, a napos időt csak a keleti tájakon zavarhatják gomoly felhők, estére azonban zártabb felhőzet érkezik. Északkeleten, keleten fordulhat elő gyenge csapadék. A szél a Tiszántúlon és a Délalföldön megélénkül. Éjszaka 1-6 fok valószínű, napközben 13-18 fok várható. A hétvégén csendes őszi idő érkezik, sok napsütéssel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Felfedező a történelemről.
2: Arccal régi korok emlékeinek megismertetése felé. Akár ez is lehetne a mottója a Magyar Nemzeti Múzeum és a Budapesti Történeti Múzeum társrendezésében, évente váltott helyszíneken, a Budapest Nagytétényi Múzeum Campona Victrix egységében, valamint az Aquincumi Múzeumban megvalósuló programnak, amely az ókori római birodalom magyarországi emlékeire irányítja az érdeklődők figyelmét. 2026-ban a nagytétényi Campona Victrix volt a színhely. Ismeretterjesztő programokkal, tudományos népszerűsítő előadásokkal várták október 10-én kiemelten a családokat is. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Gondolatok az ókori római birodalom a mai Angliától Szíriáig, Algériáig nyúló 6000 kilométeres erődített határvonaláról, a Limesről, amelynek részét alkotta a mai Magyarország Dunaszakasza is, úgyis mint a római Pannónia provincia határvonala. A Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója Csorba László történész nagy tétényi köszöntő beszédéből.
3: Az általunk ismert civilizáció nagyszerű pontjait összekötő ívnek az egyik izgalmas pontján vagyunk, mert a Limes élmény a római örökségnek a határokkal kapcsolatos lenyűgöző alkotásai és azoknak a mai napig élő romvilága, amely ugyanakkor alkalmas arra, hogy az egykori világ teljességét is megértsük. Ez egy olyan európai civilizációs élmény, amely mindenkit megragadhat, egy picit is ezeket az elemeket végig gondolja, és hogyha engedi, hogy hasson rá az az élmény, ami az ilyen látogatósoknál ugye adódik. Mindenki is vagyunk a részesei. Amikor Angliába járunk, ugye fönn az európai kultúra északnyugati területein, ott tulajdonképpen pontosan ugyanannak a Limes répa struktúrának az egyik pontját látjuk és ismerjük, amelyhez itt jelen pillanatban is csatlakozunk. Vagy egy másik Russe polgárváros a Duna partján, ahol egy lenyűgöző répa erőd van. A római bürokratikus katonai építészet szabványosítás. Itt megérezzük a birodalom elképesztő erejét, hogy micsoda erő van a racionális bürokráciában. Micsoda erő van abban, hogy egy 6000 kilométer távlatú rendszerben ugyanazok a formák, ugyanazok az előírások, ugyanazok a katonai bürokrácia hatékonyságát mutató formák jelennek meg, és ilyen módon az ember rádöbben, hogy ez ugyanaz a struktúra Angliától Bulgáriáig és még jelentősen tovább. Tehát amikor itt vagyunk Kamponában, a Limes nap nagyszerűen kitalált és közösen megvalósított ötletével, ugye minden évben váltunk, tehát ebben az évben a Nemzeti Múzeum látja vendégül a Limes nap résztvevőit itt Nagytétényben, a következő évben újra Aquincumban nálunk lesz, akkor tulajdonképpen az európaiságnak egy lenyűgöző élményét éljük át. Európaiságunk trillió gyökere mind-mind az antikvitásig nyúlik vissza, de itt különösen átéljük azt, hogy milyen lenyűgöző civilizáció teremtő struktúráknak, szerkezeteknek, működéseknek vagyunk az örökösei, amelyből tanulni lehet, amit élvezni lehet, amit rekonstruálni lehet, és amellyel együtt élni a jelenlegi világunkat, az egy nagyszerű lehetőség, hogy még gazdagabb legyen az a jelen, amelyben élünk, amelyben a gyermekeink ugye megértik azt, hogy minek az örökösei, még jobban megértsék, hogy miért jó európai polgárnak, és ezen belül magyar polgárnak lenni.
2: Kossuth Rádió 2011. Disputa. A magyar ókorkutató régészek örömmel vették, hogy Magyarország csatlakozni kívánt az Európai Unió Limes programjához, amely a világörökség részévé tette az ókori római Limest. A tervekről Visi Zsolt régész beszélt 2011-ben.
4: Hogy mi a Limes? A római birodalomnak a külső határa. A birodalom fennállásának mintegy 4-5 évszázadán keresztül, ugye Pannonia is Magyarország Dunántúli része volt a birodalomnak, ez a határ összességében egy több mint 6000 kilométeres vonalat jelez Afrikában, Közel-Keleten és Európában. Különlegességet az adja meg, hogy a római császárkor szinte teljes időtartamában a teljes római haderőt a határ mentén állomáshoz. Tehát azt is mondhatnánk, ilyen határvédő szerepet kapott a hadseregben, a birodalom belső területén alig volt haderő. A határok mentén hatalmas emberanyag, gazdasági potenciál, ugye a hadsereg zsoldja miatt, civil szerveződés és nagyon sok minden más bontakozott ki. Azt is mondhatnánk, hogy a határmenti városok, települések, erődítmények és mindenféle létesítmények jobban tükrözik a római császárkor életét, mint akár mondjuk Róma vagy Itália. Ebben a hatalmas birodalomban nagyon sok nép élt. Ezeknek a romanizációja, az egységesülése és az integrációja zajlott ezeken a helyeken, és ebben különleges szerepet kapott a Limes, ahol a katonák a legkülönbözőbb népekből, törzsekből toborzottak.
2: Mi tartozik a Limes magyarországi szakaszához? A szakmunkákban megismerkedhettek már utakkal, az őrtornyokkal, a katonai táborokkal és város kezdeményekkel is.
4: Sőt, városokkal. Térjünk tehát akkor át Pannoniára, ami az egyik legfontosabb katonai és egyébként is fontos tartománya volt a birodalomnak. Itt évszázadokon keresztül császárokat adtak erről a területről a birodalomnak. A Duna jelentette a határt, az volt a határ, a demarkációs vonal, és a jobb partján sorakoztak fel az már említett katonai erődítmények. Ausztriától Belgrádig terjedt az a dunai szakasz, ami Pannonia határa volt. Magyarország területén két legiótábor, vagyis egy 5-6 ezres fős állik felfegyverzett legionárius hadtest állomásodott, és számos úgynevezett segédcsapat, ezek kisebbek voltak, de hasonló erőt képviseltek összességükben.
2: A két nagy központ brigéció, a mai Komárom Ószőny, illetve Aquincum Óbuda.
4: És aztán elszórva mondok néhány helyet, Győr belvárosában, Dunaúj város határában, Paks mellett, Dunaszekcsőn, és sorolhatnám még Moson-Magyaróváron is. Ott voltak bizony ezek a római erődök, amelyeket van, amikor könnyebben tudunk kutatni, van, amikor nehezebben. Például a győri azért nehezen kutatható, mert a középkori város teljesen rátelepült, házak fedik le, település van rajta, nagyon sok erődítménynek 3 méteres sánc fala árka látszik még, például Baracs Anna Mácia területén, vagy másod. Ezeket az erődöket a Limes út kötötte össze. Az út mellett, illetve a Duna partján pedig katonai őrállomások, tornyok, ott kis erőd helyezkedett el, épült, esetenként még a Duna bal partjára is. Most ez az a rendszer tehát, ami a Limes messze-messze túlnyúlik a határainkon. És ez az a pont, ahol a városok, az önkormányzatok, a civil szféra, a turisták, a kultúra iránt érdeklődők ismeretszerzési céljából ide látogatók igazán érdekelté válhatnak.
2: Professzor úr, nyilvánvaló, hogy nagyon sok emlék ebből a Limesből ma már föltárhatatlan, de nyilvánvaló az is, hogy több lenne föltárható, mint amire jelenleg szándék, illetve kapacitás van.
4: Rengeteg emlék még feltáratlan. Olyan is van, amit nem is tudunk, nem is ismerünk még, tehát nem sikerült azonosítani, sok ilyen van. És nagyon sok olyan van, amit már azonosítottunk, de nem sikerült még feltárni, de azt mondom, nem is feltétlenül kell. Elegendő, hogyha a felszínen meghatározzuk a helyét geofizikai mérésekkel, más módon ugye a kiterjedését, korszakát, korát meghatározzuk, ebben az állapotában marad, viszont maga a helyszín érinthetetlensége nagyon fontos. A világörökségi pályázat során szembesülnünk kellett azzal, hogy egyrészt tudjuk azt, hogy mit ismerünk most, mi az, ami ebből teljesen biztos, mi az, ami még bizonytalan, kérdéses, az nevezhető a pályázatba, ami szakmai szempontból fennmarad, másrészt pedig, amelyekre vonatkozóan a helyi önkormányzatokkal, tulajdonosokkal, kezelőkkel, civil szervezetekkel, másokkal közös megegyezésre, megállapodásra tudunk jutni, hiszen csak akkor nevezhető bármelyik helyszín, hogyha teljes az egyetértés.
5: Nos, végül is nem tudták biztosítani, legalábbis Magyarországon nem. A Nemzetközi Világörökségi Program 2011 óta az uniós országokban megvalósult. Magyarország azonban az akkori kormányzati döntés eredményeként kimaradt a programból. Az ügyben 2026 nyarától változás tapasztalható. A Magyar Ókorkutató Régésztársadalom és a Magyar Kulturális Kormányzat együttes akarata, hogy másfél évtizedes késéssel ugyan, de Magyarország mégis csatlakozhasson a világörökségi Limes programhoz. Az újabb fejleményekre műsorunk a közeli jövőben visszatér. Hangképek következnek a Magyar Nemzeti Múzeum Budapest Nagytétényi Campona Victrix Múzeuma és a Budapesti Történeti Múzeum 2026. októberi Nagytétényi ismeretterjesztő rendezvényéről. A Magyar Nemzeti Múzeum régésze Mráv Zsolt előadásának címe Római fegyverek és katonai felszerelési tárgyak a Dunából. Részletek.
6: Tárgyak. Nagyon érdekel engem, hogy ezek milyen kontextusból származnak, milyen körülmények között kerülnek elő. Ez egy nagyon izgalmas tudományos probléma, hogy hogyan értelmezzük azokat a római fegyvereket, amelyek sírokból kerülnek elő, vagy település leletként, esetleg szentélyekből. És ezeknek a fegyvereknek egy csoportját képezik azok a tárgyak, amelyek a római birodalom elsősorban európai tartományainak a területén különböző vizekből származnak. mocsarakból, tavakból, folyókból, ezek a leggyakoribb helyei ezeknek a leleteknek. A 19. századtól ismert ez a probléma, ugye Nagy-Britanniában, vagy a két európai nagy folyó, határfolyó, a Rajna és a Dunából. Elsősorban mederkotrási munkák, vagy kabisbányászat során nagy számban kerültek elő római katonai felszerelési tárgyak, és ez hát mindig izgatta a kutatókat, hogy ezek hogyan kerültek bele a folyókba, mi volt az indítékuk, egyáltalán hogyan egyeztethető ez össze a római hadseregről alkotott akkori, és ma már jelentősen átalakult képünkbe. Néhány példát hoztam, amelyek jól mutatják ezt a különleges lelőhelyet. Az első kérdés, hogy vajon hogyan, vagy mi okból kerülhettek ezek a katonai felszerelések ezekre a helyekre. Ugye a legyőzöttek fegyvereit nem égették el, ahogy az római módon ugye a háborúban szokás, vagy éppen nem emeltek belőle győzelmi emlékművet, hanem darabokra törve belehajtották az árba. Így módon áldozzák fel az isteneknek. Különböző kelta törzsekből sorozott katonák hozták magukkal a vallási elképzeléseiket, a folyók, vizek iránti tiszteletüket, valamiért köszönetet mondtak az isteneknek, akkor fölajánlották a fegyvereiket, vagy egy szárazföldi szentélyben, vagy úgy, ahogy ezen a képen látjuk, egy folyón, vagy tavon, mocsáron átvezető hídról egyszerűen bele dobták a folyóba.
2: A Visegrádi Mátyás Király Múzeum régésze Boros Kata a visegrádi Sibrik-domb ásatási eredményeiről.
7: Sikerült idén a Visegrádi Közösségi Régészeti Egyesületet is megalapítani, biztató kezdet. Ugye Visegrád felé fogunk menni, ugye a Dunakanyarba. Jobban megnézzük ugye a Sibrik-domb területét, ahol állhatott az erődítmény. Hasonló látványt nyújthatott szerintem, mint manapság ugye a Salamon-torony. Ugye 2013-ban indultak el a kutatások. Nagyon érdekes, hogy ez a római korban használt erődítmény, amely mondjuk a 430-as évekig használatban volt, ezt utána mondjuk a 800-as, 900-as években kezdték újra használni, közötte nincsen folyamatos lakosság. Mi az, amit most tudunk az erődítmény római koráról? Megtaláltuk a római kori táborkaput, illetve különböző belső épületek vannak a táborfalak mellett, illetve egy hosszanti épület ugye beljebb is, illetve több kisebb szintén az erődítmény belsejében, és a kék karika belül az pedig egy ciszterna, egy vízgyűjtő. Miért fontos ez az erődítmény? Mert hogy a Dunakanyar ugye másik sarkánál a Gizella-majori erődítmény állt, amelynek ugye látótávolságában volt, ugye a visegrádi, a Gizella-majori, illetve a Pilismaróti erőd, amellyel így hármasban tudták ellenőrizni a Dunakanyarnak ezt a szakaszát. Következtethessünk a római kori harcmodorra.
2: A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeuma munkatársa Beszédes József régész a Budapest Dunabalparti ásatásokról. Római erőd Aquincum táborával és városával átellenes oldalon.
8: És lejjebb utazunk Visegrádról egészen Budapestig, és átmegyünk a másik oldalra, az úgynevezett barbarikumi oldalra, mindenfajta pejoratív kifejezés nélkül, ugyanis egy Dunának a bal oldalán, tehát barbár területen lévő, ott kiépült római erődről lesz szó. Rákospatak melletti erőd, a Dunapláza mellett. 1870-es évek a Fürdősziget kikotrása során négy darab pillér köteget találtak. Ezeket híd pillérekként értelmezték. Tehát van egy római kori híd, ami megnézik a térképet, összeköti ezt a mi általunk éppen tárgyalt rákospataki erődöt az Aquincumi legiótáborral. Téglalap alaprajzú 80x76 méter kiterjedésű erődről van szó. És nagyon szép feliratos kőemlékek kerültek elő, ebből most kettőt hoztam. Az egyik császár és császárnét említő oltárkörről van szó, harmadik Gordianus és felesége Sabinia Tranquillina. Kerestük arra a választ, hogy mikori az erőd építése. Mi úgy gondoltuk, csak a leletanyag, a primér leletanyag alapján, hogy a 4. századi erődről van szó. És mi a történeti háttere ennek az erőd építése? Miért épít a római Szarmata földön, Barbarikum területén egy erődöt, ami egyébként hídfőállás volt? Az ásatásunk révén szintjén. Alaprajzát tudtuk megrajzolni a kontraakvinkumi erődnek, a Rákospatak menti erődnek, amit láthatják nagyjából ugyanaz, mint a Zsigmondi Gusztáv féle felmérés. A méretek kapcsán 79 méter az észak-déli irányú kiterjedése, a nyugat-keleti irányú kiterjedése az kb. 76 méter, azért nem tudjuk a nyugat-keleti kiterjedést meghatározni, az a Népfürdő utca, az pont a nyugati zónájába húzódik az erődnek, és nem állt szándékunkban, és nem is volt lehetőség, hogy a Népfürdő utcát feltörjük, és leállítsuk a forgalmat, tehát a nyugat-keleti irány kiterjedés az még kérdéses. Hídfőállásként szolgált az erőd, egyértelműen lehet látni a felrajzolt, kiszerkesztett kép alapján is kontraakvinkumot összekötötte az akvinkumi legiótábora. Van egy javítási periódus első Valentinus uralkodása alatt, és van a 4. század végén, 5. század elején hagyják föl ezt a késő római híd főállást.
2: Horváth Friderika régész a mai almásfűzítő térségében egykor részben feltárt római katonai táborról és faluról, Odiávumról, amelynek régészeti kutatását elsősorban a 20. század eseményei tették mára jelentős részben lehetetlenné. A II. Világháború alatt bombázás érte a területet, mert olajipari létesítmények voltak ott. Később pedig ott létesült a Tímföld gyár 7-es számú vörösiszap tározó kazettája, amely lehetetlenné tette a régészeti feltárást.
9: Szerencsére a kutatások azonban egy kicsit előbb elkezdődtek. 1959-60-ban Fülep Ferenc, majd 1971-73-ban Bíró Endre folytatott kutatásokat a táborba. Valamelyest van információnk a tábornak a formájáról, építéstörténetéről. Ez ma már tovább nem kutatható. 1998-ban az önkormányzat támogatásával kezdtünk feltárást a tábortól nyugatra a polgári település, tehát a katonafalu területén. Ezek a feltárások 2007-ig folytak. Miért is érdemes pont Kamponában Odiávumról beszélni? Hát pontosan azért, mert mind a két táborban egy speciálisan kiképzett lovas alakulat állomásozott, lovasi jászok voltak. A Római Birodalom területén jelenlegi ismereteink szerint 7 ilyen alakulat volt, ebből 3 a pannóniai határszakaszra került. Tárgyi emlékei is maradtak ránk, ezek közül az egyik a díszállarc. 1971-ben Bíró Endre ásatásain került elő az északi táborkapu egyik égés rétegében, ami a markomán háborúkhoz köthető. Valamikor itt a második század második felében nem egy konkrét katona portréja. A Nagy Sándor típusú díszállarcok csoportjába tartozik, hanem a különböző díszemlék, lovas bemutatók alkalmával öltötték magukra, és Nagy Sándor arcképét magára véve, ugye a hellenisztikus uralkodó, a hódító, az eszmei hős képében tudott tetszelegni. Almásfűzítő területéről ugye a lovak díszpáncélzatához tartozó szemvédő kosár is ismert, illetve ismerünk egy további ugye a katonák felszereléséhez tartozó dombordíszes lábvértet is. Innét a Duna mellől egy segédcsapatnak az éléről egészen magas birodalmi vezetői, politikai és katonai szintekig juthatott egy egyszerű parancsnok. A lovak felszereléséhez tartozó úgynevezett katonai veretek milliárdják, ezek mind a polgári település területén kerültek elő. A vörösiszap miatt a tábor ma már nem, de mégis a katonai létről maga a polgári település is valamelyest árulkodik a számunkra. Nálunk voltak és kerültek elő a luxuskerámia kategóriájába tartozó vörös edények. Ugye ezek azok az edények, amit a régész nagyon szeret, egyrészt azért, mert keltező eszköz a kezébe. Ezeket teraszigillátának hívjuk, és ezek az edények igazából a kereskedelemnek a kiterjedtségét és a római birodalomnak az, hogy milyen messzi területekkel képes volt kommunikálni egy-egy igazából eldugott határmenti terület is, azt mutatja meg a számunkra. Almás fűzítőn talált teraszigillátáknak a spektruma az itáliai árutól, a különböző Franciaországban található műhelyek, a rajnai műhelyeken át egészen az inmenti műhelyekig vezet tovább, a észak-afrikai műhelyek területéről már nem érkezett ide áru.
2: Nemzetközi figyelmet is méltán kiváltó régészeti szenzáció 2026 forró nyaráról. A Duna rekord alacsony vízállása miatt a meder több pontján is érdekes leletek kerültek elő. Dunaújváros térségében az egykori római Interciza erődhöz közel különleges faragott kövek tömegére bukkantak a szakemberek. A Dunaújvárosi Interciza Múzeum régésze Szabó Antal Tibor.
10: Így hozta az élet, hogy az ország szerencsétlenségére, ám de a tudomány szerencséjére elég alacsony volt a Duna vízállása Dunaújvárosnál is ahhoz, hogy kutatásokat tudjunk végezni. Tényleg rendkívüli helyzet fogadott minket. Teljesen szürreális élmény volt a Duna közepén állni egy bokáig érő vízben. Rengeteg faragott követ láttunk. Hogy honnan származnak ezek a faragott kövek? Ugye innen nem messze található Interciza, a római kori erődje. Ez egy elég rendkívüli erőd olyan tekintetben, hogy az itt lévő katonaság, az itt kialakult táborfalu olyan mértékben részesült a Severus Coria a 3. század első felében létrejött gazdasági konjunktúrából, hogy szinte példanélküli jólét vette kezdetét ezen a településen. Ennek olyan anyagi kultúra a maradványa, ami nem csak hazai, hanem nemzetközi szempontból is rendkívül jelentős. Ahonnan ezek a kövek származtak itt a Dunából, az teljesen egyértelműen ez maga a római erőd. Itt nem egy-két tucat, nem egy-két száz, hanem lehet, hogy több ezer faragott kő heber a Dunának ezen a szakaszán, mindegyik faragott kváderkő. Itt már azért beindult nyilván a mi fantáziánk is, hogy egy ennyire stabil kazettás szerkezetű struktúra vajon miféle egyéb rendeltetéssel bír? Tehát itt ez egy óriási súlyt meg tud bírni, többek között egy hidat is, akár, amit nem feltételezek még mielőtt valaki ezzel vádolna, csak megemlítem, hogy azért az új kutatásoknak köszönhetően, amit korábban elképzelhetetlennek tartottunk, hogy ezen a területen valaha egy római korhoz köthető struktúra előkerüljön, ma már ezt nem merném kijelenteni. De nyilván várjuk meg majd a végét, még nagyon-nagyon friss minden, és nagyon frissek az első benyomások, hogy tulajdonképpen mit is találtunk ezen a területen.
2: Két közgyűjtemény, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Budapesti Történeti Múzeum összefogása a magyarországi ókori római emlékek bemutatásáért.
1: Felfedező a történelemről.
2: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
11: Tegnapi műsorunkat hallották.

0: Kossuth Rádió. Kaposváron a 96,7 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
2: Szerintem a legnagyobb kiközösítések általános iskolában vannak. Szerintem az ott inkább jellemzőbb, hogyha nem követed ezt az influencert, akkor te béna vagy. Ha nincsen ilyen-olyan cuccod, akkor te béna vagy. Szerintem középiskolában már sokkal jobban kialakul az embernek így az érdeklődési köre, meg a személyisége, és ezeket már így korosztályszerűen tudják helyén kezelni.
3: Már 2 éve is javában téma volt az online bántalmazás, kiközösítés, a közösségi média árnyoldalai. Erről beszélgettünk a gimnazistákkal a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat akkori média és internet konferenciáján. Az online platformok tudatos használata, különösen a mesterséges intelligencia kezelése az idei konferencián is aktuális maradt. És mint kiderült, ezen a téren a szülőknek legalább annyi tanulnivalója van, mint a gyerekeknek.
4: Nekem iskolában nem volt túl sok barátom, viszont ezzel ellentétben online igen. És nagyon sokszor volt, hogy váltakoztak nyilvánvalóan a közösségek, mert hogy van, aki inkább iskolára fókuszál, munkára fókuszál, mert ugye nagyok voltak a korkülönbségek is, viszont valahogyan a közös hangot sokszor el lehetett találni akkor is, hogyha nem tudom, én voltam mondjuk 14 éves, a másik ember egy házas 40 éves, de akkor is valahogyan volt egy közös témánk, és tudtunk beszélgetni, és nem volt soha semmi probléma. Aztán ők is volt egy eltűntek, de igazából annyira nem is hiányoltam még akkor.
5: Javítsatok ki, ha tévedek, de szerintem mi ezt még elég szerencsésen kifogtuk, mert a fiatalabb generációknak tényleg iszonyatosan korán nem csak, hogy eszközt kaptak, de nagyon korán lettek jelen a social médiában, nekik ez sokkal nehéz is az én időmben. Az, hogy én le voltam maradva dolgokról, meg hogy nem voltam annyira aktív, az nem jelentett különösebb problémát, mert találtak más dolgot, ami miatt utálhatnak, meg kiközösíthetnek, de hogy az ott arra akkor még nem volt ekkora hangsúly fektetve, mint most, míg ma tényleg kimarad az ember programokból, meg dolgokból, és tényleg ki van közösítve ilyen dolgok miatt az ember. Ma ez sokkal, sokkal nagyobb kérdés, és sokkal nehezebb, mint szülő kezelni, hogy nyilván szeretnék tudatos lenni a gyerek eszköz használatával kapcsolatban, de hogy közben nem szeretném, hogy ebből a gyereknek hátránya legyen.
6: Ugye nagyon nehéz a mai világban tudatos szülőnek lenni, hiszen anyukámtól én például láttam azt, hogy mikor kell a gyerekre meleg kabátot adni, vagy apám megtanított az ebrán közlekedni.
7: Fegyverneki Gergő, médiaértés oktató. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Bűvösvölgy médiaértés oktató központja.
6: De azt nem láttam én gyerekkorban, hogy hogyan vezessenek be a digitális világba, mert nem járt ott a technológia. Tehát ugye nem tudták elmondani anyukámig, hogy mi az internet előnye, hátránya, ne küldj magad olyan képet, nem mindig a ChatGPT-t kérdezd. És ugye a mai szülők azzal szembesülnek, hogy ott van a gyerekük, és egy teljesen új megváltozott környezet, a média környezet, az internet, ahol nem csak filmeket nézhetnek a gyerekek, vagy utánolvashatnak a leckéknek, hanem maguk is gyárthatnak különfajta tartalmakat. És nagyon csábító tud lenni az internet, de sokszor, mivel a gyerekek nincsenek tisztában a lelki és jogi következményeikkel, elkövethetnek bűncselekményt. Például egy egyszerű viccelődés elfajulhat az interneten egy meggondolatlan fotó, mert zaklatás, ami büntető jog. Vagy egyre gyakrabban, egyre fiatalabb korban küldnek a gyerekek magukról egymásnak intim felvételt, és ez a csoportokból kikerülhet egy szélesebb közönség elé, ami ugye a gyermekpornográf tartalomnak a terjesztés, ami szintén bűncselekmény. Vagy sokszor ugye, hogyha az iskolai kudarc élménye van a tanulónak, nem kapott elég figyelmet, gyakran mondjuk internetes barátoknál próbálja megpótolni ezt a szeretetet, és válaszol idegenek kérdésére, megkeresésére, elküld magáról képet. Tehát ez a grooming, amiről most beszélünk, az érzelmi beállózásról. Sok esetben a szülők sem tudják, hogy mi ez, hogyan működik. Sokszor egy ártatlan, naív cselekedet, vagy egy meggondolatlan vicc az, ami odáig el tud fajolni, hogy rendőrségügy lehet belőle, avakár iskolapszichológust is hívni kell, mert olyan mentális sérülések történnek, például valakiről elkészítenek egy fotót, azt átszerkeztik és kiposztolják. Szóval nagyon összetett a probléma, és a médiatóságnak, a bűvösrőnek az a feladata, hogy felkészítsük a gyerekeket, hogy legyenek tudatos közösségi média felhasználók, egyrészt próbálják meg elkerülni ezeket a veszélyeket, ne váljanak elkövetővé, viszont hogyha esetleg áldozattá válnak, őket érintik ezek az online bántalmazások, online kockázatok, akkor tudják, hogy van hova fordulni segítség, és meg is kapják a megfelelő segítséget, például a médiahatóságnak az internet hotline-en keresztül be lehet jelenteni azokat a fotókat, amiket nem szeretnénk, hogy kint keringjenek rólunk az interneten, vagy hogyha folyamatos zaklatás áldozatai vagyunk.
3: Pedagógiai szakpszichológus, bullying szakértő. A bullying vagy bántalmazás zaklatás speciális területe vagy platformja az online tér. A szülőknek milyen szerepe lehet abban, hogy egyrészt megvédjék a gyerekeiket az ott előforduló bántalmazástól, zaklatástól, illetve egyáltalán nekik milyen készségekre van szükségük ahhoz, hogy ezt megtehessék?
8: Az, hogy egyre korábban vannak ott a közösségi platformokon a gyerekek, ugye ez egy kicsit meglepő, mert a regisztrációs korhatár az alapvetően stabil. Úgyhogy az első dolog, amit egy szülő tehet, hogy támogatja azt, hogy a gyereke a regisztrációs korhatár alatt ne kerüljön a social médiába. Például nem egy olyan szülő van, aki maga készít a gyerekének egy önálló fiókot, mert hogyha a saját profilján keresztül néz mondjuk a gyerek videókat, akár egész pici gyerek, ugye, akkor az sajnos az algoritmus megtanítja arra, hogy ez az account szereti a bébisárkot, és ugye a szülőnek a feedjét eltorzítja a gyerek tartalmak irányába. És sokszor ez az oka ilyen teljesen banális dolog, hogy a szülő fogja és csinál egy saját fiókot a gyereknek, hogy ő a kis saját dolgait ott nézegesse. De hát valójában onnantól kezdve, hogy egy gyerek áll életkorral, tehát egy nem valódi felnőtt életkorral van bent akár egy közösségi felületen, az azt is fogja eredményezni, hogy a közösségi platformoknak talán most már egyre erősebb ilyen gyermekvédelmi intézkedései nem fognak arra a fiókra érvényessé válni, hiszen a platform szerint az egy felnőtt fiók. Úgyhogy persze nagyon sok olyan intézkedés van, ami azt segíti, hogy az algoritmus jobban belője a felhasználók életkorát, és akár a felhasználási szokásaik mentén, vagy megosztott tartalmak mentén megbecsülje, hogy hát ez valójában egy fiatalabb gyerek, ugye a TikTok rengeteg fiókot töröl havonta azért, mert rájön az algoritmus, hogy ez túl fiatal ez a gyerek, de azért ezt tehát a szülők nagyon tudatosan támogathatnák.
7: Mikor kezdett először foglalkozni digitális eszközökkel a fia?

0: használjuk. Próbáljuk ezt a tanulást úgy felhasználni, hogy azért legyen benne egy kis internetes keresés, tehát legyen meg benne a játékosság is ugyanúgy. Szerintem ez a legfontosabb. Szerintem ezt a legfontosabb nekik megtanulni, hogy a saját adataikat, a saját személyes adataikat hogy kezeljék, hogy tárolják. És én úgy gondolom szülőként, ezt minél későbbre tolnám ki, tehát nálunk nincs még saját mobiltelefon, nincs ilyen, hogy ő önállóan leül és internetezik. Én szerintem ez szülői felelősség elsősorban.
1: Tarianna Mária, pszichoanalitikus pszichoterapeuta. Ön azt mondta, hogy régebben mindig azt kérdezték a szülők, hogy mi volt az iskolában, ez sem egy jó kérdés, konkrétan kell kérdezni, és mást kell kérdezni, mi sikerült, melyik kérdés izgatott, stb. De hogy azt is tudnunk kell, hogy mit csinál a gyerek az interneten, kit követ, de ezt sem így kell megkérdezni, hogy kit követsz.
2: Nem, semmit nem lehet már úgy kérdezni. Én mindig azt mondom a szülőknek, hogy próbáljanak jófej és humoros szülők lenni, még ha nem ilyen a karaktere, akkor is próbálja meg, legalább nézzen utána annak, amire rá akar kérdezni. Akkor nem áll elő az a képtelen kamasz gyerekes helyzet, hogy ott áll a szülő és úgy csinál, mintha, pedig aztán nem. De ha nem, akkor meg be kell vallani, hogy kisfiam, kislányom, semmi nullát tudok erről az egészről, csak nagyon féltenek. Szerintem az őszinteség és a kölcsönösség az egy alapvető dolog kell, hogy legyen ma a szülő-gyerek kapcsolatban. A szülői tekintély nagyon megváltozott. A kapcsolódásban a gyereket felemelni partneri viszonyban, ez nagyon sok szakirodalomban benne van. Én ezt általában el is fogadom, de ugyanakkor mindig szoktam hozzátenni, hogy az 18 éves koráig egy gyereknek muszáj éreznie, hogy a szülője képes határokat és kereteket tartani, nem azért, mert szigorú, hanem azért, mert ez adja a biztonságot. Ha én át tudok ugrani a szüleimen, akkor ők gyengék, és ha gyengék, akkor nem védenek meg, tehát a szülői tétovaság az minden szabadság illúzió ellenére valójában egy szorongás keltő valami, mert azt is jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok, őt nem érdekli. És amit a chatbotokkal kapcsolatban el szoktam mondani, hogy a gyereknél nagyon egyre nő a népszerűsége, abban van üzenet a szülők felé is, hogy az nem igaz, hogy egy tinédzser nem akar beszélgetni. Az igaz, hogy jót szeretne beszélgetni.
3: Dr. Újhelyi Adrián, egyetemi docens, a Károli Gáspár Református Egyetemen.
4: Nem szabad úgy csinálni, mintha csak a gyerekekre lenne jellemző. Én elég sok olyan szülővel találkozom, aki, tehát hogy szülőként hogyan funkcionálja, hogyan fogalmazom meg valamit a gyereknek, hogyan beszéljen át egy konfliktust a gyerekkel, is az AI-jal beszéli már meg. Szóval, hogy ez azért nem az van, hogy az okos felnőttek azok nagyon jól tudják használni, és biztos, hogy nem fogják túltolni, és a gyerekeket kell védenünk. Ahogy mondtam, így a felnőttekről is szó, hogy a gyerekekre koncentrálnak, mert azt lehet, hogy lelkileg egyszerűbb megdolgozni, mint az, hogy mi mindannyian veszélyben vagyunk.
3: Hogyan tud akkor így a szülő segíteni a gyerekének?
4: Hát az a rossz hírem van, hogy olyan jó lenne azt mondani, hogy így nem. Tehát mondja azt, hogy nem, tiltsa be, ez nem fog sikerülni. Már csak azért sem, mert szerintem elég sok olyan platform van, ami első ránézésre vagy első körben azért inkább tényleg információforrásként vagy tanulás segítőként, ilyen personalizált oktatás segítőként funkcionál, és ez is nagyon könnyen tud átfordulni. Nem lehet nagyon mást tanácsolni, mint hogy beszélni a gyerekkel, megbeszélni azt, hogy ott mi történik, hogy azzal kapcsolatban milyen érzései vannak, van-e valami rossz érzés ezzel kapcsolatban, egyszerűen tényleg kommunikálni kell.
3: Ehhez akkor kellenek a jó alapok, tehát az analóg alapok és az analóg jó alapok.
4: Én azt látom, hogy a legtöbb mesterséges intelligencia beszélgetés, konferencia, előadás során oda jutunk vissza, hogy back to the basics, vissza az alapokhoz. Tehát mindenki egyre inkább azt hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia a legtökéletesebb tükör, hogy magunkban nézzünk, hogy akkor mi az, ami ilyen abszolút humán, mi az, ami tényleg így, hogy is mondjam, a földön tart minket, és el szokott hangozni ez a tapasztalásnak, az érzékeinknek, a testünknek, nem tudom, akár a mozgatása, tehát tényleg a sport, tényleg a zene, tényleg a saját élmények, és nyilván, ha a szülőkkel akár közösen vesznek ebben részben, az egy nagyon jó alap lesz. Nyilván eljön az a kor, mondjuk serdülőkor, amikor nem csak ilyen szempontból, hanem más szempontból is lezár a gyerek, hogy ez elkerülhetetlen, de hogyha jók az alapok, akkor az ad egy védőfaktort. És egyébként őszintén általában az szokott történni, hogy jön egy ilyen technológiai innováció, és akkor van egy ilyen használjuk mindenre, mindenki túlhasznál, mindenki kipróbálja, és aztán az inga így visszamegy, és lesz a másik irányba ilyen ellenérzések,

0: Nagyon sok hír van arról, hogy mondjuk egyetemista korú emberek már milyen negatívan gondolkodnak, hiszen ők már nem csak ezen a szinten gondolkodnak, hanem hogy a munkájukkal mi lesz, az életükkel mi lesz, a jövőjükkel mi lesz, és ott már megjelennek kifejezetten negatív hangok.
1: Milyen platformokat használtok ti?
2: Általában én üzengetésre szoktam használni az online világot, Messenger-t szoktam használni, vagy Snapchat-et, de például a Snapchat-et egyszer letöröltem, mert valaki idegen írt nekem, és én megijedtem, ezért letöröltem egy ideig. A leggyakrabban a TikTokot használom, hát játszani már nem annyira szoktam. SMS-eket is szoktam általában küldeni. Ezeket a platformokat használom.
1: Hogyan lehet megközelíteni a gyerekeket, hiszen ők a saját korosztályukkal élnek, nem nagyon fogadják el a felnőttektől a tanácsokat, sokszor annak alapján sem, hogy ők úgy érzik, hogy jobban ismerik az internetet, az online folyamatokat, mint maguk a felnőttek.
3: Szerintem a szülők részre legfontosabb a nyitottság, az érdeklődés.
1: Fegyverneki Gergő, médiaértés oktató. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Bűvösvölgy médiaértés oktató központja.
3: Lehet, én szülőként nem vagyok fent olyan platformokon, amin a gyerekem, de hogyha érdeklődök, nyugodtan üljünk oda, amikor játszik a gyerek a telefonon, nyomkodja a tabletet, hogy és mit csinálsz ott? Van-e kérdésed? Mi az, ami téged érdekel? És a gyerekek, én azt veszem észre, értékelik ezt a nyitottságot, érdeklődés, és szívesen megnyílnak a digitális szokásaikról. És amikor beszélgetnek ezekről a szülők a gyerekekkel, közben el lehet mondani a gyerekeknek, felhívni a figyelmüket a különböző veszélyekre, vagy éppen lehet, hogy a gyerek fog megnyílni, és azt mesél, hogy valakit bullyingolnak, zaklatnak az osztály Facebook csoportjában, mondjuk egy kompromittáló fotóval. Szóval nyitottsága fontos. Nem szabad megszakítani még jobban a generációkat, tehát hogy bezzeg az én koromban nem volt ilyen. Tehát ne ítélkezzünk. Hanem régen üveggolyóztunk a parkban, a grundon, most lehet a Discordon játszak a gyerekek. Nem pont ugyanaz az életérzés, de ezek a gyerekek már ebbe születtek bele. Nem szabad őket elítélni, minősíteni. A tettet azt lehet, hogy nem szabad a másikról lejárató posztot írni. A tettet azt szabad. Szülőként ebben is terelgetnünk kell őket, szerető, megértő közegben. Illetve szülőként is tudunk tájékozódni. Például a gyerekaneten.hu tipikusan arra jött létre, azzal a célra, hogy a szülőket segítse eligazodni a digitális világban, nem tiltani kell az eszközöket, mert az eszközök lehetnek jók, minőségi időt adhatunk, kreatív tartalmakat hozhatunk létre, kapcsolódhatunk, de közben milyen veszélyekre érdemes figyelni. Lényegében a gyerekaneten.hu oldalnak az a célja, hogy a szülők digitálisan és tudatos segítő szülővé válhassanak gyermekeik számára.
1: Hogyan kerülnek a gyerekek a Bűvösvölgybe? Ők jelentkeznek, vagy önök mennek ki iskolákba, és így találják meg a gyerekeket? Tűzoltás történik-e, vagy prevenció is?
3: A Bűvösvölgyekbe, amely Sopronban, Budapesten és Debrecenben működnek, iskolai közösségek, osztályok jelentkezhetnek, általában a pedagógus jelentkezteti az osztályokat az online felületünkön, a bűvösvölgy.hu. A legfontosabb, hogy a média tudatosságnak a fejlesztése, a média értésnek a fejlesztése, miközben kisfilmet, újságot, rádiós beszélgetést csinálnak a gyerekek, vagy híradót, reklámot, saját élményen keresztül elmagyarázzuk nekik, hogy most ti vagytok a szerkesztők, nézzük meg, milyen hatást gyakorlunk úgy az olvasókra vagy a hallgatókra, illetve vannak internetbiztonsággal kapcsolatos foglalkozásaink is, amikor ilyen fiktív történeteken keresztül a gyerekek alakítják interaktívan az eseményeket, és hozzászólhatnak, hogy az adott helyzetben mit tehetnének. Nyilván a digitális gyermekvédelem ott kezdődik, hogy a prevenció, a tudatosítás, edukálni a gyerekeket, aha élményt adni nekik, az fontos, gyerekeken keresztül akár a szülőket is edukálni, de sokszor van már bizony tűzoltó munka, mert ugye egyre fiatalabb korban kapnak a gyerekek okos eszköz korlátlan internettel, és mire odaérnek már mondjuk a bűvös vagy médiért és oktató központokba a gyerekek, azt látjuk, hogy már történt az osztályokban online zaklatás, vagy egyéb internetes bűncselekmény, amiről ők nem is tudták, hogy bűncselekmény, és hogyha ez jobban kiderült volna, akár valóban rendőrségügy is lehetett volna. Illetve ezek a beszélgetések arra is jók, hogy a digitális tudatosság fejlesztése mellett ami nagyon fontos, hogy az érzelmi intelligenciát is fejlesszük, hogy ezek a gyerekek emberek tudjanak maradni a chatbotok korában is.
4: Mennyire tartjátok jónak azt, hogy mondjuk a saját szüleitek is, vagy a nagyszüleitek is ott vannak ugyanazokon a felületeken?
5: Nekem egyébként ezen nincsen nagyon bajom. Az egyetlen dolog, ami szerintem mindenkinek az, hogy ez biztos, hogy nem, hogy a szülők megosztanak képeket a gyerekeikről, akik még akár csecsemők, vagy ilyesmi. mert nem csak azért, mert hogy ezzel megsértik az ő személyes jogaikat, hanem talán ami legtöbbször előfordul, az az, hogy ez később a különböző zaklatásoknál, meg ilyeneknél elő tud jönni, mert tényleg ez szerintem a legnagyobb ilyen bullying forrás az az, hogy megtalálod az anyukája által kitett gyerekkori fotókat.
6: Meg amit szerintem tudatosítania kell a szülőknek magukban, hogy az, hogy ők szülők, az valóban a személyiségük része, és ezt onnantól kezdve nem tudják levenni, hogy a gyermekük megszületett. Viszont ennek a gyermek nem része, tehát őt meg kell tudniuk oldani, hogy őt nem teszik közé a social médiában, mert ezzel tényleg csak az ő jogait sértik, az ő későbbi bántalmazásának adhatnak alapot. Ő ehhez nem járult hozzá. Tényleg én csak ellene és ellene tudok beszélni.
7: Szülőknek tudniuk kell, hogy hogyan lehet minél biztonságosabbá tenni a közösségi médián való jelenlétet.
4: Dr. Jármi Éva pedagógiai szakpszichológus, bullying szakértő.
7: És ezt a gyereküknek is átadják, vagy hát azt szeretnénk, hogy adják át ezt a tudást. Nézzék meg az adott platformnak a beállítási lehetőségeit. Sajnos a legtöbb platform, ha nem állítgat az ember semmit, akkor nagyon-nagyon publikussá tesz mindent. Szóval aktívan kell beállítani azt, hogy ne mindenki lássa, stb. És nagyon fontos, hogy a saját posztolási szokásaikat, a saját online döntéseiket is vizsgálják felül. Mire gondolok? Hogyha gyerekéről ő maga poszt meg tartalmakat, posztol videót készít, vagy akár csak képeket, tesz ki úgy, hogy ahhoz nagyon sok felhasználó hozzáfér, akkor bizony tudatába kell lennie ezeknek a szülőknek, hogy ezzel a gyereknek a digitális lábnyomát alakítja. És gyakorlatilag olyan kockázatoknak teszi ki, hát nagyon sok fajtának, mert persze, hogyha megoszt mindenféle érzékeny adatot, akkor simán lehet, hogy valaki behálózza azt a gyereket, vagy tudván ezeket az információkat, vagy vannak ilyen emberrablások is, ugye amikor valakinek ellopják a személyiségét. Én ugye bullyinggal foglalkozom, úgyhogy én leginkább ezzel találkozom, és erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy bizony, nagyon sok gyerek úgy válik bullying érintettjévé, áldozatává, hogy olyan tartalmak keringenek róla, amit a saját anyukája, nagymamája, vagy bármilyen más ismerőse úgy osztott meg, hogy neki nem kérte a beleegyezését, lehet, hogy nem is tudott róla, lehet, hogy ő megmondta, hogy ne tedd ki, anya, és mégis kitette. Lehet, hogy közben elteltek évek, és ami valamikor rendben volt, az később vált cikivé, és bizony minden szülőnek a tudatába kell lennie, hogy a gyerek hangja, arca nem az ő tulajdona, amivel szabadon rendelkezhet, hanem bizony a gyerekek joga eldönteni, hogy készüljön-e róluk felvétel, hogy hogy legyen ez megosztva, kik láthassák, és hogyha bármikor meggondolja magát, akkor bizony az törölhető. Nagy kockázat, hogy az online térbe, a közösségi médián a gyerekek úgy vannak jelen, hogy nagyjából felnőtt szem nem látja a tevékenységüket. Én sokszor mondom például az iskolába, hogyha történik valami, mondjuk bullying, és valahogy a pedagógusoknak nem áll össze, mintha hiányozna egy mozaik darabka, akkor mindig szoktam mondani, hogy kezdjenek el azon gondolkozni, hogy valószínűleg az a mozaik darabka az online térben van. Meg az is lehet például, hogy ez a gyerek, akit bullying ér az iskolába, ő például az online térbe egy nagy láthatóságú influencer, és olyan tartalmakat posztol, vagy úgy van jelen, amiről a felnőtteknek, lehet, hogy a saját szüleinek se, de a pedagógusoknak meg pláne gőze sincs. És nem értik, hogy miért mutogatják neki, miért támadják, mert egyszerűen nem látnak rá erre az oldalra. Hogy mit lehet tenni? Két dolgot. Az egyik az az, hogy a gyerekeket kell arra kapacitálni, hogy ők amikor látnak ilyesmit, és látják, hogy valaki bajba van, valaki veszélyben van, akkor igenis ne egymás között próbálják megoldani a dolgokat, hanem bízzanak felnőttbe, és ők osszák meg azokat az információkat felnőttekkel, akik segíteni tudnának. Szóval néhány kis kortárs segítőt lehetne, vagy hát minél több, nekünk persze annál jobb, erősíteni. A felnőtteknek muszáj túllépni a korlátozó attitűdön, és muszáj azt kommunikálni a gyerekek felé, hogy ők is részei az online térnek, még akkor is, hogyha nem olyan profi felhasználók esetleg, mint a fiatalabb korosztály, de hogy igenis, ők is tudnak kompetensek lenni, ők is érdeklődnek, nem zárkoznak el azok elől, a történések elől, amik az online térben zajlanak. Nem intéznek el, mondjuk valaki rámért egy csúnyát, akkor jaj, és kit érdekel, hát ez csak egy poszt, felejtsd el, hogy értik, hogy ennek milyen jelentősége van, fel tudnak úgy tűnni a gyerekek előtt, mint akikhez érdemes fordulni. Tehát, hogyha a szülők kezdenek bevonódni, vagy a felnőttek hajlandóak bevonódni ezekbe a terekbe.

adásunkban arról beszélgettünk, hogy hogyan segíthetnek a szülők a gyerekeiknek az online platformok biztonságos és tudatos használatának elsajátításában. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Kataluccio Andrea riporter nevében is köszönöm figyelmüket, a felelős szerkesztőt, Hegyesi Gabriellát hallották.

Sürgős fellépést sürgettek az energiaárak kezelésére az Európai Tanács tagjai. Eltűnnek az óriás plakátok a 6. kerületből. Napos, de szeles időre számíthatunk. 2 óra van, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kis József. Sürgős fellépést sürgettek az energiaárak kezelésére az Európai Tanács tagjai. A szervezet felkérte az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg, és szükség esetén terjesszen elő intézkedéseket az árak rövid távú kezelésére, beleértve a villamos energia árak közötti különbségeket is. A tagállami vezetők szerint összehangolt európai választ igényel az energiabiztonság és a globális ellátási láncok jelenlegi helyzete. A bankoknak súlyos gondatlanság esetén is vissza kell téríteniük az ügyfelektől csalással megszerzett pénzt, így döntött az Európai Unió bírósága. A határozat ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a bank a visszafizetést követően azonnal térítési igénnyel léphet fel az ügyféllel szemben, ha bizonyítja, hogy a veszteséget az ügyfél szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta. A bíróság szerint ez az értelmezés összhangban áll a magas szintű fogyasztóvédelem céljával. A jövő héten megkezdi működését a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére létrejött szakmai testület. Feladatuk lesz összehangolni az egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális terület munkáját, annak érdekében, hogy a gyermekek mielőbb családba vagy megfelelő gondozási helyre kerüljenek. Jelenleg mintegy 300 csecsemő és kisgyermek tartózkodik kórházakban nem egészségügyi, hanem egyéb, például gyermekvédelmi okból. A budapesti Városháza Park lesz az 1956-os forradalom 70. évfordulóján tartott fővárosi megemlékezések központi helyszíne, jelentette be a programokat ismertetve Karácsony Gergely főpolgármester. Hangsúlyozta, pártpolitikai megosztottságtól mentes, közös nemzeti ünnepet szeretnének teremteni. A rendezvény sorozat részeként fényfestéssel idézik fel a Sztálin szobor ledöntésének pillanatát, a budapesti hidakat pedig lyukas zászlókkal díszítik fel. Emellett 3 belvárosi helyszínen emlékpontokat állítanak az egykori köztéri tömegsírok helyén. A Corvin mozimban pedig tematikus filmfesztivállal és kerekasztal beszélgetésekkel várják az érdeklődőket. Eltűnnek az óriás plakátok és a reklámhálók a budapesti 6. kerületből. A Terézvárosi Önkormányzat frissen elfogadott rendelete szerint az utcabútorok és a hirdető oszlopok kivételével mától tilos reklámokat elhelyezni a világörökségi területen. A képviselőtestület szerint ezzel érvényesül a klasszicista városkép, és a lakosságot kevesebb zavaró impulzus éri a közterületeken. A tiltás a helyi üzletek és vendéglátóegységek hirdető berendezéseire nem vonatkozik. Felavatták Fábri Zoltán szobrát a Nemzeti Filmintézet budapesti épülete előtt. A magyar filmtörténet egyik legjelentősebb alkotója pályája során 22 filmet rendezett. Ismertebb alkotásai közé tartozik a Körhinta, az 5. pecsét, a Pál utcai fiúk, az Isten hozta őrnagyúr és a Hannibál tanárúr. Végül a várható időjárásról. Reggelre sokfelé kiderül az ég, a napos idő csak a keleti tájakon zavarhatják gomoly felhők, estére azonban zártabb felhőzet érkezik. Északkeleten, keleten fordulhat elő gyenge csapadék. A szél a Tiszántúlon és a Délalföldön megélénkül. Éjszaka 1-6 fok valószínű, napközben 13-18 fok várható. A hétvégén csendes őszi időig érkezik, sok napsütéssel. Hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezek.